0: az a végeredmény. És én úgy gondolom, hogy jó példa volt a többieknek, semmi érdemem nincs benne, tehát ez nem, hogy azt akarja hallani valaki tőlem, hogy ez miattam van, közöm nincs hozzá, csak én úgy gondolom, vagy az a mentalitásom, hogy ha látom valakiről, hogy ezt meg tudja csinálni, akkor én miért ne tudnám. Mondom ezt egyébként az ő nevükben, és úgy érzem, hogy ez a 400 méteren kifejezetten hozzájárult a magyar atlétikának az erősödéséhez. Szeretném, ha ez más sportákba is átragadna, mert mondjuk Gáton is a Luca kezdte, majd jöttek a többiek, és minél több számban ez el tud indulni, én szerintem ez annál ígéretesebb lesz.
1: Akkor arra a kérdés, hogy mennyire húzzátok, motiváljátok egymást, ez teljesen egyértelmű, ezt ki is fejtetted. Viszont van köztetek rivalizálás?
0: Persze, hogy ne lenne. Ellenfelek vagyunk, de nem ellenségek. Uh-huh. És a pályán legyünk is ellenfelek, mert hogyha az arról szólna, hogy kézfogással meg kockafeldobással döntjük el, hogy ki, hogy ér be, milyen sorrendben, akkor ez a sportnak hívnánk. Legyen is. Én néha meg egy kicsit túlerősnek is érzem a rivalizálást, de mert szerintem lehetne ezt kicsit lazábban is, de...
1: De erre tudsz példát mondani?
0: Nem szeretnék.
1: Okay,
0: nem, de néha túl komolyan van véve. Nem baj, mert a sportot nem lehet elég komolyan venni, ez tök jó. És ameddig az eredmény, hát itt mindenki csak az eredményt, tehát erről szól a sport, és az a prioritás. Én nemzetközi emberektől azt látom, hogy tényleg csak ameddig mondjuk neki fut a rúddal a minek? Lécnek? Nem tudom, ez nincs is ilyen megfogalmazás. Ameddig a kísérlete tart, ez így kerek. Addig foglalkozik magával, de a két kísérlet között meg egyébként tök el tudnak beszélgetni, és ugyanolyan barátok, mint mondjuk délelőtt megittek egy kávét közösen. És már volt benne részem, hogy mondjuk Mondóval és a többi gátossal, nem csak gátossal, távolugróval együtt egy gyémántliga döntő alkalmával volt mondjuk egy reggeli kávézásunk, és elképesztő, hogy milyen más atmoszféra, és egy teljesen egészséges atmoszféra, és megfér a kettő egymás mellett, és szerintem ez még itthon egy még népszerűsödhetne. Nem azt mondom, hogy csak véres rivalizálás van. Nem, ez már jó, lehet egyébként, de azt nem mondom, hogy csak ez van jelen, de szerintem egy nagyon picit lehetne lazább. Szerintem oszthatna meg klubbal olyan taktikát, vagy edzésmódszert, vagy edzhetnének közösen, vagy lehetnének közösebben, vagy össze.
1: Tehát akkor figyelnétek egymás edzéseit, egymás fejlődését, csak erre nincs meg a lehetőség a hazai klubok.
0: Én úgy gondolom, én nem szeretnék kritikát megfogalmazni senkivel szemben, de azt egyébként látom, hogy mindenki takargatja, ami van, és az a versenyen nyilvánvalóan előkerül, hogy mit edzel, meg hogyan, de nem vagyok így egy bemelegítésre vett, de át, amit szeretnél. Egyébként nem azt fogja eldönteni, hogy most egy gyakorlatot csinálsz, vagy nem, vagy egy táplálékkiegészítőt, azt te most mondjuk, nem tudom, cékla, mit tudom én, beszedsz, vagy nem, vagy hányszor, vagy hogyan. Az igazi munka az alatt a 8-9 hónap alatt végződik el, és nem az egy dolog fogja eldönteni, és szerintem erre lehetnénk nagy lelkűbbek.
1: Itt említetted korábban a rivalizálást, ez már átmegy ilyen nemzetközi nyelven, szóval trash talkba, vagy azért erő szó sincs?
0: Az amerikaiaknál van egyébként, én azt teszem észre, amikor a médiában megy ez a trash talk, ez az egymásnak a... amikor pályán nem tudtam a konfliktust lerendezni, akkor lerendezem a médiában. Ez itthon egyáltalán nem jellemző, én ezt nem látom.
1: És neked erről mi a véleményed?
0: Természetes, nem tudom, nézeteltérés az lehet. Ez nem kell, hogy szeressük egymást, meg akkor az ügyvédeknek nem lenne munkája, hogyha nem lennek ilyen dolgok. Édesanyukám mondta, hogy ha van két ember a földön, akkor már egy ügyvéd is kell a harmadiknak. Tök jó. Ezzel is egyetértek, de visz szint bele, a sporthoz nem sok köze van, csak ez a platform az, ahol ez meg tud jelenni. Mondjuk egy amerikai oldalon, most ki, hogy dopingol, és ez tök jó. Az dopingol, aki lebukik, és az amerikaiak ezt valahogy nem tudják elfogadni, hogy addig nem beszélünk erről légbe kapott tökleteket, ameddig, mert hitelét veszti. Tehát én nem gondolom. Ez egy nagyon megfontolt, egy nagyon jelentőségteljes, és egy nagyon szigorú szervezet a WADA, és amit kimond, azt akkor mondja ki, amikor biztos. Ő is tud hibázni. De amikor ez a trest, te most a trestokot kérdezted, és amikor ezt amerikaiak csinálják, akkor ez egy kicsit nekem visszásan hat, mert nincs helye egyébként szerintem a mix zónában. Ennek akkor van helye, amikor már tárgyalás van róla. Ez nem pártalom.
1: Ez teljesen korrekt. Menjünk vissza még egy ilyen gyors kérdezfelelekre. Ott említetted azt, hogy reflektorfény vagy nyugalom.
0: Ja, most mindent megbeszélünk, várjál.
1: Nem mindent, egy-két dolgot beszélünk meg, csak reflektorfény vagy nyugalom. Itt miért a nyugalmat mondtad?
0: Azért, mert legbelül antiszociális vagyok egyébként.
1: Ez szeretem az embereket. Nem látszik.
0: Szeretem az embereket, ha valaki kérdez, válaszolok, de engem nagyon kevés dolog tud megnyugtatni, mint az, hogy csak egyedül ülök egy buszon hazafele este 5-kor, és megyek haza mondjuk a gimiből, és én vagyok meg a gondolataim, és szóval is hallgatok zenét, mert jó kifele, esküszöm, jó kifele nézni a sötét ablakon, és nem nézni semmit, és a gondolataimmal így csak így haladni a gondolatmenetemet így a fejemben, amit így végigpörgetek, és...
1: Jó, de bocsánat, napi két edzés után azért nehéz másra gondolni, mint a szőke picit.
0: Ez még csak az időszak, amikor mondjuk gimibe voltam, ott még nem edzettem kettőt. Aha. Most csak egy példát mondtam, de egyébként, hogyha most azt kérdezed, melyik kapcsol ki, egy buli, vagy egy egyedüli séta, mondjuk egy kilátóba föl, és csak úgy tartson 6 óráig, az okay. A séta, akkor a 6 órás séta egyébként. Engem nem, a buli az nem megnyugtat, hanem lefáraszt. Szerettem sokszor bebújni a mögé gimis koromba, hogy jaj, hát nem tudok menni bulizni, mert edzésem van holnap. Ez abszolút helytálló, de egyébként néha mögötte az volt, hogy semmi kedvem, mert engem az egyébként holnapra energetikailag így megöl, és semmi kedvem hozzá.
1: Ez teljesen értető, és most nyilván nem egy olyan nagy bulira kell gondolni, és ezt egy picit ki akarom most bontani, de mondjuk egy baráti összejövete, egy 4-5-6 fős.
0: Az más, az nem buli. Az teljesen más.
1: Ez
0: nem buli. Most én arra gondoltam, hogy én rengetegszer hallottam, hogy fesztiválra elmegyünk kikapcsolódni. Hát én fesztiválon nem tudok kikapcsolódni, mert azt nézem, ki mit akar belerakni az jutalomba. Persze ez megint az antidoppingnak a hatása, hogy
1: Igen,
0: azzal, hogy valaki belerakta, mert csak az én szervezetemben találták meg, az pech. Úgyhogy jó, hát ez nehéz összemosni, de...
1: Ez már szorongás, de nyilván ez abszolút érthető, hiszen nem tudod elengedni magad egy fesztiválon.
0: És egyszer kell rossz döntést hozni, vagy nem odafigyelni. Nem látom azt, és nem gyakran esik meg, nem tömegeset azt, hogy valakit megpróbálnak megbuktatni. Szó szerint, megbuktatni a doping ellenőrzésen. Én szerintem ettől annyira nagyon nem kell aggódni, de elég egy rossz akaró, meg egy rossz pillanat. És az nekem sok.
1: És az nem csak neked lenne sok, ez teljesen
0: egyértelmű. Az egy sportoló halála, de már csak ha a 2 év alatt tisztára mossa magát, szerintem azt is képzeld el, hogy belemész ezekbe, jönnek a cikkek, az elején senki nem tudja, csak ott van az az állítás, hogy jó, hát ő doppingolt, és innentől már ez
1: nem tudod elmosni magadról.
0: Nem tudod.
1: Menjünk át a safe place-re, a biztonságos helyedre neked, mert hogy ugye Balatonfröden nőttél fel, és az egyik hobbid a vitorlázás.
0: Volt? Igen.
1: Mit jelentett neked a vitorlázás? Lehetett a safe place-etnek hívni ezt?
0: Édesapukámmal csináltam, és lehetett egyébként, amíg tehettem. Nem fogok álszent lenni, volt, hogy nem volt hozzá kedvem, mert szerettem volna számítógépezni, de kirugdosott a szobámból, és kimentünk Badacsony előtt el vitorlázgatni, és nagyon jól tette, mert sok mindent adott, és legalább olyan emlékeket kaptam tőle, ami elkíséri életem végéig, és nem csak egy játékkal játszottam végig helyette. Hallgassatok a szüleitekre, ezt tudom tanácsolni. És mondom, sokszor nem volt energiám ahhoz, hogy meghúzzak egy kötelet, vagy hogy akkor menjünk, és akkor szereljük fel a hajót arra, hogy ki tudjunk menni, mert a felkészülés az sokkal több időt vett igénybe, mint hogyha mondjuk kimentünk egy 2 órára. Mert le kell menni, kiszeded a vitorlát, és nem mindig volt hozzá kedvem, de utólag megérte.
1: És onnan mit hozol? A vitorlázásból.
0: Az is az a nyugalom volt, hogy jó, hát most nem fúj annyira a szél, vagy hogy nem fúj a szél, és hát te haza akarsz jönni, de nem tudsz. Uh-huh. Mi van? Hát te vagy, meg a gondolataid van, meg a kivasolt víz melletted, és semmi nincs, és ott, most nem tudom, lehettem ADHD, és nem volt ez még akkor gyakori. De megtanultam a gondolataimban így ellenni, és ez nem ilyen bezártság, belső elfogultság, hanem csak így az is akkor is történik valami, amikor nem történik semmi. És ez nagyon fontos.
1: Ez nagyon jó. Ja. Nagyon jót mondasz. A Balatonhoz mennyire kötődsz most, hogy az év nagy részét külföldön töltöd?
0: Sajnos nem eleget. Nagyon. Visszavágyom, szeretnék, de el kell fogadnom, hogy ez az időszak ez nem arról szól, hogy egy rozét iszogatva jól érzem magam július 22-én egy lángossal nem tudom, a hasamban. Szóval ez most nem arról szól. Vágyódhatok, szeretnék is vágyódni, de itt most egy darab vitorlázós nap a napon, az egyébként 2 napra kiszállítana, és azt egy versenyszezonban nem tudod megengedni. Szóval még ha lenne időm a Balatonon is lenni, akkor se lenne időm kimenni vitorlázni, mert a vitorlázás az tapasztalataim szerint nem tudom mennyit változott azóta, de én úgy gondolom, hogy nem sokat, mert a nap az süt, a szél meg fúj, hogy ez nem egy, az is így relaxál, de inkább hosszú távon relaxál, mint sem az, hogy másnap én akkor kicsattanok az erőtől.
1: Beszélgettünk itt korábban is, most is említett, hogy az informatika, a számítógép, hogy úgy kellett kirúdosni téged is, hogy milyen jól tették akkor.
0: Igen.
1: Korábban említetted, hogy építettél otthon magadnak egy erőművet.
0: Paks 3-nak hívom.
1: Paks 3-nak hívod, igen. Ez mikor készült el egyébként?
0: Az Európa-bajnokság után készült el teljesen, és...
1: Csak azért kérdezem, hogy ezek alapvetően már egy-más év után mindig elavulnak, vagy avulnak egy picit.
0: Persze,
1: az
0: mindig, mert ugye már, hogy belerakod a legutolsó, legfelettebb videókártyát, és fél év múlva jön egy újabb, és akkor már ugye megint újítani kell. De az koráló, higgyétek el, az ott tök jól el van, mindent elvisz, amit el kell vinnie. Hát ha bekapcsoltam, akkor még az itthoni társasházban sok áram nem maradt, de egyszer volt, az első bekapcsolásomnál volt olyan, és szerintem most már nem fognak rám haragudni, hogy mert ott nem volt stabil a földelés a legalsó szinten, és én pont ott laktam, és bekapcsoltam, és az egész társasházban elment az áram, és akkor így mindenki kérdezkedett fél óra múlva, hogy hát te is hallottad? Hát én is hallottam, de nem tudom, mi lehet. Jézus, higgyétek el, az ott tök jól el van, mindent elvisz, amit el kell vinnie. Hát ha bekapcsoltam, akkor még az itthoni társasházban sok áram nem maradt, de egyszer volt, az első bekapcsolásomnál volt olyan, és szerintem most már nem fognak rám haragudni, hogy mert ott nem volt stabil a földelés a legalsó szinten, és én pont ott laktam, és bekapcsoltam, és az egész társasházban elment az áram, és akkor így mindenki kérdezkedett fél óra múlva, hogy hát te is hallottad? Hát én is hallottam, de nem tudom, mi lehet.
1: Jézusom.
0: Hát remélem, hogy most nem haragszanak meg rám.
1: Beszélgettünk itt még a beszélgetés előtt, az élő beszélgetés előtt, hogy az inkább az adventure, inkább a sztori játékokat szereted. Akkor ez is mind az, hogy a nyugalom. Tehát, hogy most például beszéltünk itt egy ilyen hogyan fejezzük ezt most ki?
0: Próbálom úgy kifejezni, hogy remélem, hogy mindenkinek ez lefordítható lesz, de
1: én nyugati veszten stílusú játéka játszol, aminek a játék ideje egészen sok, és most mondhatod, hogy másodjára is kijátszottad.
0: Egy játék világában is el lehet veszni. A játéknak is van mondani valója, a játékra is lehet úgy tekinteni, mint egy könyv, egy film, valami, ami az én irányításommal játszódik, de előre meg van írva, és a vége az majdnem ugyanaz. És szerintem egy játék a játék ideje lehet 8 órától, 60 órától, 120 óráig valami, amit úgy szórakoztatni, ha valaki fogékony rá, és legalább lehet egy olyan történet elmesélve benne, amit végigjátszva jobban megsírat, mint a Titanic.
1: És jó néhány példát tudnánk most mondani, de a hallgatókat ezzel nem szeretnénk mutatni, mert...
0: Nem, de, tudja, de talán így a leguniverzálisabban lefordítható, mert általában a játékokat szeretik berakni egy kalapba, hogy ez tök mindegy, mert csak lövik egymást az emberek, és mindenki meghal, meg újra éled, Nem. Ez egy 60 eurós játék, az 40 óra alatt tud elmesélni egy olyan sztorit, aminek több rétege van, mint a... nem tudom, bármelyik irodalmi műnek.
1: És más sorozatok és filmek is készülnek egyébként. Abszolút. A játékokból.
0: Csak a sorozatnál megérted, mert az eddig is volt, meg nem új, meg, de a játék az legalább tud ennyi lenni, és több ideig fejlesztik, mint amennyit a sorozatot forgatnak egyébként.
1: Ilyen kérdés egyébként nem készültem, de most eszembe jutott az, hogy véget ér a sportolói pályafutásod, és az e-sport mint olyan.
0: Fú, te amúgy jó lennék benne, szerintem.
1: Na, ezért kérdezem. Csak ugye azért kérdezem, mert hogy a kompetitív játékokra azt mondtad, hogy van egy-kettő irány, amit úgy kedvelsz, lövöldözős játékok, de amúgy egyébként gondolkoztál már rajta, hogy mi lehet majd utána?
0: Ne, amúgy az e-sport az nem. Egyébként nem. Az nem, mert ott nem hiszed el, mennyit játszanak vele egyébként. Tehát 16 óra, azt hiszem, egy nap, és lehet keveset mondtam. Nem, az lehet, hogy nem én vagyok. De csak azért, mert annyit egy helyben ülni, az nem én vagyok. Az irodai munkahelyen leszek, szerintem nem árulok el nagy titkot, de az e-sportban azért nem fér hiba, mert mindenki a lehetőleg kimaximalizálja a játszható órák számát, ami csak az alvás által korlátolt. Ez valahogy így összefoglalható, és életemben nem foglaltam még össze, szóval most improvizálok. És én úgy gondolom, hogy az nem én vagyok, aki két játék között csak gyors kimegyek kezet mosni, meg játék közben is eszek. Nem. A játékot azért játszom, mert szórakoztat, nem azért, mert a munkám.
1: Egyébként focistaként kezdted.
0: Aha.
1: Miért pont a futball?
0: Nagy szívó ereje volt ennek első, második, harmadik osztályban, tudod, hogy mit akarsz játszani, és akkor Magyarországon az volt a kultúra, hogy focizzunk, és mindenki focizni ment, és hát nem indult el egy kézikép, nem, hát lehetett volna kézizni, és azt hiszem, de ez bújtatott választási lehetőség volt, mert azt hiszem hárman adták be jelentkezésüket, úgy meg nehéz, és akkor mindig csak a foci indult el, és akkor ott az nyilvánvalóan nálam is elindult, utólag kiderült, hogy ugye azért élveztem, mert gyors voltam, egy idő után meglevetköztem azt, ami zavart, zárójel a labda, és aztán csak futottam. És akkor így maradtam meg a vonalok közötti futásnál, és akkor most ebben úgy tűnik, hogy ügyes vagyok.
1: Ugye a futballcsapatsport, a 400 méter egyéni, viszont egyéni szám, neked melyik mentalitás fekszik jobban?
0: Mind a kettőt magamévá tudom tenni egyébként, de az egyéni az biztosabb, mert az csak rajtam múlik. Uh-huh. A fociban volt egy ilyen, a távozásom a fociból, annak volt egy ilyen mellék szála, hogy a meccset én nyertem meg, de nem én veszítettem el, és mind a kettőt

0: mi nyertük meg, és mi veszítettük el, nek kellene lennie, mert ez felnőttként így megy, csak a 12 éves nekem magyarázd el, hogy ez nem így van. És mivel ugye nyilvánvalóan elő voltam, jobb szélen általában, és akkor csak elrúgta valaki, vagy én megkaptam a labdámat, odarúgtam a szögletzászlóhoz, pont nem ment ki, ebben jó ügyes voltam, és én értem oda legelőször bent, már nem volt, aki fogadja, mert se az ellenfélnél, se a mi csapattársainknál nem voltak olyanok, akik tudták volna a labda nélkül követni a utamat, úgymond, és akkor így elég magányos lett a dolog, és a védekezni meg ugye én nem, mert hát elfáradtam addig, amíg odaértem előre a szögletzászlóhoz, és hogyha nem sikerült, vagy nem ment be, és ezt gyorsan kirúgták, abból kaphattunk gólt. Na mindegy, nem vagyok büszke arra a mentalitásomra, de a Dömötör Zoltán egyébként akkori edzőm rengeteget nevelt a karakterfejlődésemben, úgyhogy arra egyébként azóta is én nagyon hálás vagyok neki, és aztán így vagy úgy, de levetkőztem a focit, és akkor elkezdtem az egyéni sportágat. Ugyanakkor, mikor ott is szembe jött velem, hogy várj, ezt lehet csapatba csinálni, a váltót, akkor meg előjött bennem az, hogy na várjál, hát most itt nem csak magamért felelek, és ez kicsit később köszönt vissza újra, az első 3 évben nem nagyon volt váltóm. És akkor ott meg azon voltam, hogy tegye fel mindenki a kérdés magának, hogyha bemegy egy 4x100, 4x4, meg 4 fős váltóba, legyen az utcai váltó, tök mindegy, akkor a felelősség az oszlik, vagy 4x-es. Szerintem 4x-es. Annak ellenére, hogy 4-en csináljuk, mert nem csak magamért felelek, és ezt nem 4-en visszük azt a botot, bár 4-en visszük azt a botot, de én, amikor az én kezemben van, akkor mind a 4 embernek a súlya rajta van, és én ezzel rendszerint élek. Eddig örülök, hogy azt mondhatom, hogy amikor váltóban futok, abban csak jobban futok, mint azt bárki elvárja. Valahogy így. Ez hosszú lett.
1: De tökéletes volt. Még egy kérdés a focival kapcsolatban. Követed egyébként a labdarúgást?
0: Persze,
1: kedvenc csapat,
0: persze.
1: Kedvenc játékos?
0: Nem, ilyenekben nem bonyolódok, mert az rányomja a hangulatomat, ha kikapnak, vagy ilyesmi, úgyhogy én szeretek nézni, meg informatíve követem, de jó, hát most nyilván Fradi. De
1: nyilván Fradi, oké, okay, és a gombos, hogy lerakjuk még mondjuk Európában máshova, akkor az hol kötnek ki, mi a kedvenc?
0: Most PSV. Bocs. Hát Holland.
1: Aha. Fel kell dolgozom hirtelen egy PSV-t, mondasz tényleg. Jó, hát
0: jó, mert ott rengetegen szeretik, és rám nem, de meghívtak már, csak nem volt idő, mert edzettünk. Blablabla. Igen, kifogás.
1: Hát na jó, hát szurkolok, hogy ki tudja oda jutni majd. Még egy gyors kérdés itt a végére, bocsánat, még feltartalak, hogy hogyan néz ki most a következő 1-2 hónapod?
0: Hát a következő egy, az pihenés, úgyhogy amikor kérdezted, hogy kanapé vagy...
1: Nyugalom vagy, igen, nem.
0: Valami kanapé volt.
1: Kanapé vagy kirándulás, igen.
0: Az, hát most kanapé, aztán majd elmegyünk kirándulni, de azért, mert ez az egy hónap pihenés, ez ahhoz kell, hogy mentálisan olyan távol elszakadjak az atlétikától, hogy utána ne legyen monoton. Hiába szeretem, tud monoton lenni. És most pihenek, aztán majd 2 hónap múlva meg már... Igazából 1 hónap, 1 nap múlva meg már kőkeményen edzünk. Meg aztán jön az Európai Atlétikai Szövetség, aminek most lesz egy olyan vonzata, hogy ide hát ott lesz szellemi munka, ott csak szellemi munkám van, de az is egy új dolog. Remélem nem fog nagyon megváltoztatni, de most ez a sportdiplomáciai vonal is úgy tűnik, hogy elindul. Kíváncsi leszek, hogy ott hogyan sikerül megváltoztatni a sportágat.
1: Nagyon szurkolunk, Molnár Attilával beszélgettünk, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és sikeres és nagyon gazdag napi kétezéses időszakot kívánok neked.
0: Köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá! Hey, Fonzie!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Szabó Szilvia vagyok. A tegnap véget ért női kosárlabda világbajnokságot az Egyesült Államok csapata nyerte, amely a döntőben 97-79-re nyert a franciák ellen. A magyar válogatott, amely 28 év után jutott ki ismét a világbajnokságra, mindkét együttessel játszott, és az elvárásokat messze felülmúlva a 8. helyen végzett. A világbajnoki teljesítményről, az idáig vezető útról és a jövő feladatairól is, céljairól is beszélgetünk most a női kosárlabda válogatott szövetségi kapitányával, Völgyi Péterrel. Kapitány úr, nagy szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy eljöttél, és beszélgethetünk.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget, és nagy szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit.
2: Néhány nap már eltelt, ugye a világbajnokság óta, amióta hazautazott, hazaérkeztetek. Milyen érzések kavarognak benned? Gondolom, hogy van egyfajta fáradtság, egy jóleső, büszkeség, de mondd el te bővebben, hogy így mik jutnak eszedbe, amikor visszagondolsz erre a néhány napra?
3: Igazából nagyon fura érzés volt tegnap nézni a világbajnoki döntőt, ahol ugye az a két csapat játszott egymásján, akitől mi kikaptunk, Franciaország és az Egyesült Államok. És valóban nagyon fárasztó volt az egy hét, amit ott töltöttünk Berlinben, és nagyon büszkék vagyunk az eredményre. És nem is igazából elsősorban az eredmény, hanem az, hogy tényleg csapatként, ami az előzetes célkitűzésem volt, és a legfontosabb célkitűzésem, hogy csapatként egységesen játszottuk végig a tornát, és talán az első mérkőzést leszámítva a franciák ellen, ahol azért nagyon szétesően kosárlabdáztunk még, onnantól kezdve mérkőzésre tudtunk előrelépni, és megvalósítottuk azokat a célokat, ami miatt Berlinbe utaztunk.
2: Ugye ez egy nagyon komoly sorozatterhelés volt, erről is fogunk majd beszélgetni. 5 nap alatt 4 mérkőzés várt például a csapatra. Egyetértesz azzal, hogy azért ilyenkor nem is csak természetesen a sportszakmai tudás nagyon sokat számít, de az is nagyon fontos, hogy melyik csapat hogyan tudja kipihenni magát, regenerálódni egyik meccsről a másikra.
3: Így van, most az első változás, ami lesz, ha jól tudom, a következő VB lebonyolításában, hogy nem lesz ilyen duplázás, mint ahogy például nekünk volt az első és a második mérkőzésünk között. Ez azért is volt nehéz, mert este 9 órakor játszottunk a franciákkal az utolsó mérkőzést a sorban, és másnap pedig kora délután kellett pályára lépni Nigéria ellen. És az első másik mérkőzés eredményéből kiindulva azt is könnyen ki lehetett következtetni, hogyha megverjük Nigériát, akkor valószínűleg tovább tudunk jutni a csoportból, és Korea ellen már egy olyan mérkőzés vár ránk, ahol lehet gyakorolni, és nem elsősorban továbbjutás múlhat rajta, tehát egy kellemesebb helyzetből tudtunk volna nekivágni, és bizony az, hogy 9 órás mérkőzés, az körülbelül éjfélkor értünk a hotelba, 1 óra volt, mire megvacsorázott a csapat, és másnap reggel már 9 órakor videóztunk a Nigériából, és utána buszra szálltunk és mentünk a csarnokba. Ez nagyon kemény feladat volt a lányoknak. Nem tudtuk másképp megoldani, nekünk szerintem az egyik erősségünk az, hogyha jó, van időnk felkészülni egy ellenfélből, akkor azokat a taktikai utasításokat, feladatokat a csapat nagyon jó százaléka be tudja tartani, amit megbeszélünk, és ennek hiány az idő hiányában Franciaországban és Nigériában úgy készültünk, hogy vegyesen mind a két csapatra. Igazából se a franciára nem tudtunk úgy felkészülni, ahogy szerettünk volna, meg ideális lett volna, se Nigériára, és az egészből az volt a fontos, hogy a legfontosabb információk átmenjenek.
2: Hogyha ezt a világbajnoki szereplést értékeljük, akkor mindenképpen egészében kell nézni a folyamatokat, és visszaugrani a ruandai VB előselejtezőre, ahol ugye ki kellett vívni a VB selejtezőn való indulásjogát, majd Isztambulban a házigazda törökök elleni sorsdöntő meccsen ki kellett vívni a VB-re való kijutást, majd jött ez a világbajnokság. Hogyha ezt az utat így egészében nézzük, akkor miben lépett előre a válogatott, és nyilván a te, illetve a stábod munkája is kellett ahhoz, hogy egy ilyen szép ívet és egy szép utat bejárjon a válogatott?
3: Hát ha röviden, tömören akarok rá válaszolni, akkor szerintem mindenben sikerült előrelépni. Azt minden játékos, minden stábtag tudta, hogy sokkal nagyobb potenciál van ebbe a csapatban, mint amit eddig megmutatott. És akár az edzéseken, akár a mérkőzéseken nyújtott teljesítményen, a pszichés rákészülésen, a pihenésnek a minőségén, az edzések hosszán, mindenen próbáltunk változtatni, kicsit kellett néha kísérletezni is, mire reagál jobban a csapat, és mire az, ami kevésbé fekszik neki, és szerintem ez a két év, ami azóta eltelt, ez adott igazából válaszokat olyan kérdésekre, hogy hogy néz ki a magyar válogatott számára egy ideális felkészülés, és szerintem a játékos keretben is voltak nagyon fontos változások, illetve a stáb is úgy gondolom, hogy összeállt olyanra, hogy mindenki egyértelműen a csapat céljait tekintette elsődlegesnek, és sikerült kihúzni ebből is a maximumot.
2: Említetted, hogy voltak kísérletezgetések, ezek milyen jellegű tesztek voltak? Pihenés, sorozatterhelés, technika, taktika, szóval gondolom, hogy ebben te is, vagy a stáb is tanult.
3: Így van, volt egy a VB menetelés közepett, azért volt egy Európa bajnoki selejtező, ahol nagyon hibáztam én személy szerint, és ennek az lett az ára, hogy a csapat nem jutott ki az Európa bajnokságra, és például hasonló szituációban voltunk az afrikai előselejtező után, mint most vagyunk a VB után, hogy van egy rövid alapozása a csapatnak, utána a lányok visszatérnek a klubjukba, és igazából alapozó munka nélkül belevetik magukat a magyar bajnokság, az Euróliga vagy a külföldi csapatnál a szezonba, és igazából azt a pihenést, amire a kis feltöltődési idő, amire ilyenkor nagyon nagy szükségük lenne, ezt úgy bele kell csempészni sokszor a válogatott programba. Úgyhogy kicsit túledzettük azt az időszakot, és nem találtuk meg azt a megfelelő egyensúlyt, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy egy csapat jó állapotba, motiváltan és frissen tudjon kimenni ilyen sorsdöntő mérkőzésekre.
2: Amikor az EB-selejtező nem sikerült, akkor volt egyfajta ilyen feladat, hogy kicsit a lányokat mentálisan felrázzátok, és újabb motivációt találjátok a számukra, hiszen jöttek már a VB-selejtezők.
3: Ilyen szempontból szerencsés volt az, hogy már előtte Afrikába kiharcoltuk azt, hogy az világbajnoki selejtezőbe részt vehessünk, tehát a cél az adott volt, és ott volt az orrunk előtt, tehát nem frissen kell belvágni egy új sorozatba, ez biztos, hogy nagy segítség volt, és hát nyilván mindenkit bántott, hogy lemaradtunk az Európa-bajnokságról, úgyhogy ez a hiba javítása egy óriási lehetőség volt, és nem csak azért, hanem elsősorban saját magunk miatt szerintem extra motiváltan vetették bele magukat az isztambuli tornába is a lányok, és most a VB döntőbe is.
2: Említetted, hogy hibáztál ott az EB selejtező során, ezt így lehet, meg lehet fogalmazni, vagy körvonalazni, hogy ez mit jelent, vagy...
3: Szerintem elmondtam az előbb, tehát kicsit túledzettem a lányokat, kevés pihenőt adtam nekik, nem tudtuk úgy föltérképezni az ellenfelet, akkor is már kicsit akartam jobban szélesíteni a taktikai repertoárunkat, amire azért kevés idő volt, és jöttek szembe olyan ellenfelek, ami ismeretlenek voltak számunkra, hiszen a bolgároknál honosítottak közben egy meghatározó légióst, aki előtte ugyan játszott Magyarországon, de azóta rengeteget fejlődött, és nagyon nagy feladat volt az ő, túl nagy feladat volt például az ő semlegesítése. Úgyhogy az egész programnak az összeállítás az egy nagyon speciális dolog, hiszen a legtöbb játékos azért különböző csapatból, nyilván van két-három, aki akár Diózsőből, akár Pécsről, de a legtöbben különböző csapatból érkeznek, és ebből a különböző fizikális és mentális állapotban lévő játékosokból kell egy egységes csapatot varázsolni pár nap alatt, és az azért sokszor nem olyan egyszerű feladat.
2: Ugye az isztambuli VB-selejtezőn is az volt a helyzet, hogy sokan szinte az első mérkőzés előtti napon vagy aznap érkeztek a kerethez. Most a világbajnokság előtt viszont volt lehetőség felkészülni, ez jelentős minőségi javulást mutatott, és a ti helyzetetek is jelentősen megkönnyebbült, vagy megkönnyült ezzel?
3: Hát nagyon érdekes kérdés, mert ugye mondjuk egy francia válogatottnak a játékosai, az amerikai válogatott játékosai mind az NBA-ből érkeztek, 2-3 nappal a világbajnokság kezdet előtt utaztak Berlinbe, ott találkoztak, tudtak együtt dolgozni egy-két edzést, ugyanakkor nagyon jó ritmusban és nagyon jó állapotban voltak. A mi játékosaink, juhászdókát leszámítva, aki szintén az NBA-ből érkezett, egy-két napot tudtunk itt közösen dolgozni Székesfehérváron, a többiek mindannyian nyári pihenőből jöttek, tehát kellett egy alapozó munkát elvégezzünk. Nagyon fontos volt, hogy minimálisan szűkítsük le a sérüléseknek a kockázatát, ezért tényleg keményen dolgoztak a lányok. Menet közben akadtak olyan játékosok, akik elkezdték velünk a felkészülést, de aztán sajnos sérülés miatt nem tudtak rendelkezésre állni, és alapvetően egy-két dolgot meg kellett változtatni a támadásunkban, a védekezésünkben, és hála Istenre jól reagált a csapat, meg tudtuk oldani ezt a feladatot a világbajnokságon, de a munkánkat azért nem könnyítette meg. Úgyhogy talán a kis túlzás, de tényleg így van, hogy a franciák elleni első mérkőzés az igazából a felkészülésünknek az utolsó mérkőzése volt, hiszen azon a meccsen érkeztünk meg valósan a helyszínre, és ott tudtuk fölvenni a VB-nek a ritmusát. Ugye egy klubalapozásnál van 8-10 edzőmérkőzés, itt meg igazából kettőt tudtunk játszani a német válogatott ellen, aki azért tartalékosan lépett elnünk pályára, és sajnos a japánok sokáig hitegettek bennünket, ővelük szerettünk volna még felkészülési mérkőzést játszani, és többet nem tudtunk leszervezni, úgyhogy egy viszonylag kevesebb edző mérkőzés volt, viszont ami miatt én nagyon szurkoltam és nagyon izgultam a világbajnokság kezdete előtt, hogy tudjuk megmutatni, hogy mire vagyunk képesek, és ezért a Nigéria elleni mérkőzés volt rettenetesen fontos, és hát szerintem ebből a lányok nem tudom, hogy mennyit vettek észre, mennyit nem. Azért nagyon feszült voltam ezelőtt a mérkőzés előtt, mert nem szeretek így belemenni egy meccsbe, hogy nem tudtunk úgy fölkészülni, hogy mi azt megszoktuk, és ami a mi ritmusunk, és az egyik erősségünk. Úgyhogy ezért volt nagyon fontos, hogy azt a mérkőzést megnyerjük.
2: Mennyire volt feladat az a világbajnokság előtt, hogy ezt a felfokozott izgalmat, motivációt, ezt ne egy ilyen görcsös állapot kövesse, és mit mondtatok a lányoknak, illetve a ti fejetekben mi fogalmazódott meg, hogy mivel lennétek elégedettek a világbajnokság után?
3: Oké, hát nagyon egyszerű módszerem van erre a dolga, megkérdezem, hogy ki izgul, felrakja a kezét, aki izgul, és megmondom, megtiltom innentől kezdve. És
2: ez hat?
3: Hát mosolyognak egyet, és valamennyi feszültség azért eltűnik ilyenkor, de nyilván nem ez volt a döntő. Én azt mondtam nekik, hogy 28 év után kijutottunk, de ez nem a végállomás, tehát itt nekünk saját magunkkal szembe más célokat kell kitűzni, és az egyik az volt, amit már említettem, hogy csapatként, akármi is fog történni, csapatként kell végigmenjünk. A másik pedig az, hogy jussunk tovább a csoportból, hiszen abszolút nem tűnt lehetetlennek, bár a VB szereplő összes csapat a világranglistán is fog történni, csapatként kell végigmenjünk. A másik pedig az, hogy jussunk tovább a csoportból, hiszen abszolút nem tűnt lehetetlennek, bár a VB szereplő összes csapat a világranglistán előttünk helyezkedik el. Ettől függetlenül

0: lehetett venni, hogy már más szemmel néztek a magyar válogatottra. Ezt hogy kell érteni, mit tapasztaltatok? Ez, hogy 28 év után ott vagyunk újra, lehet, hogy volt felétek, vagy a magyar válogatott felé egy kicsit, nem azt mondom, hogy lebecsülés, de egy olyan, hogy jó, hát itt vannak, rendben, és hogy ahogy egyre jobb teljesítményt nyújtottatok, észrevehető volt ez, hogy a respekt az megnőtt irányatokba?
1: Természetesen, és szerintem ezt az energiát jól is használtuk. Nagyon fontos része volt a felkészülésünknek, amikor a lányoknak mutattam a három kosárlabda szakírónak a véleményét, hogy fog alakulni a csoportba a sorrendünk, és mind a három szakíró bennünket az utolsó helyre rakott, akik azóta utaznak majd a csoportmérkőzések után, és azt gondolom, ez is egy olyan fajta motiváció volt, amit utána jól tudtunk használni. Szerintem napról napra nőtt ez a fajta a tisztelet, amit a csapatnak sikerült kiharcolni, és nem csak elsősorban a győzelmek miatt, hanem azt gondolom, hogy amikor éppen fegyelmezettek voltunk, és jó játékot tudtunk produkálni, akkor ez egy olyan kosárlabda volt, amit minden edző szeret, mert a játékosok kiszolgálták egymást, mindig megtaláltuk az üres helyzetben lévőt, és védekezésben voltak olyan erényeink, ami elengedhetetlenül szükséges az agresszivitás és az egymásért való küzdelem, ami mindenképpen kell ahhoz, hogy eredményes tudja lenni egy ilyen mezőnyben.
0: Ugye értelemszerűen egy bővebb kerettel kezdtétek el a felkészülést a világbajnokságra. A keret szűkítése mennyire volt nehéz számodra? Az, hogy ezt közöld a játékosokkal, azért ez nem mindig a szövetségi kapitányi munka legkellemesebb része. És milyen szempontok alapján választottad ki a játékosokat? Itt ugye sokat beszélünk erről, a csapatösszhangról, a jó hangulatról, gondolom a motiváltságról, az, hogy döntő helyzetben ki hogyan viselkedik, szóval milyen szempontok játszottak szerepet?
1: A legtöbb játékossal én utánpótlás válogatottakban már dolgoztam együtt, vagy pedig a klubcsapataimban, úgyhogy egyikük sem volt számomra ismeretlen, és nagyjából azért lehetett tudni mindenkivel kapcsolatban, hogy hova érhet el, és milyen esélye van a csapatba kerülésre. Ezt teljesen őszintén elmondtam mindannyiuknak, amikor elkezdtük a munkát, és nyilván mindenki szeretett volna bekerülni a világbajnokságra utazó csapatba, de ez csak 12 játékosnak adatott meg. Ugyanakkor minden játékos szerintem megtette a maximumot, aki ott volt és tette a dolgát, és hát bízom abba, hogy ennek meg lesz majd az eredménye. Lehet, hogy egy év múlva, lehet, hogy két év múlva. A válogatott kapuja az mindig nyitva áll azoknak a játékosoknak, akik hajlandók mindent megtenni a nemzeti csapat sikerért, de nyilván ez elengedhetetlenül fontos, hogy a saját bajnokságukba, klubcsapatukba olyan teljesítmény nyújtsanak, amire föl tudják hívni magukra a figyelmet. Másik nagy probléma és másik nehéz dolog, hogy teljesen más a szerep egy válogatottban, mint egy klubcsapatban, tehát aki ezek között a szerepek között tud váltani, és elfogadja azt, hogy lehet, hogy nem nekem lesz a legtöbb rádobásom, lehet, hogy olyan védőfeladatot kapok, amit mondjuk a klubomban nem bíznak rám, azok a játékosok tudják jól lemenedzselni ezeket az időszakokat.
0: Tehát ez azt feltételezi, hogy valaki jó csapatember legyen, és ne az egyéni céljainak megfelelően játszon, hanem szépen a rendszerbe beilleszkedjen?
1: Fontosak az egyéni célok szerintem, és én szoktam is segíteni a játékosaimat abban, hogy ezeket elérjék, de első a csapat. Inkább az első három helyen van a csapat, és utána jöhetnek ezek a célok.
0: Ez az egészséges hozzáállás. Ugye a csoportban Franciaország, Nigéria és Dél-Korea várt a magyar válogatottra. Úgy lehetett kalkulálni, hogy egy győzelemmel már meg lehet a továbbjutás a csoportból. Mennyire szabad ilyenkor úgy felmenni a pályára, hogy súlyoztok, hogy a franciák ellen nem mi vagyunk az esélyesek, lehet, hogy ott nem kellene mindent kiadni magatokból, vagy a ti hozzáállásotokat ismerve szó nem volt ilyenről, és nem volt feltett kéz?
1: A játékosok nyilván beszélnek egymás között, a stáb és a csapat is nyilván beszélt ezekről a dolgokról egymás között, de az teljesen tiszta volt, hogyha ezen a francia csapat ellen nem 100%-os koncentráció és akarattal megyünk fel a pályára. Már az előbb említett hátrányok, hogy nem volt ritmusban a csapat, nagyon kevés edzőmérkőzésünk volt, azért nem voltunk teljesen felkészülve ilyen szinten a világbajnokságra, egy óriási hiba lett volna bármit is súlyozni, nyilván a játék percekkel az, hogy ki mennyi lehetőséget kap. egy nagy különbségű mérkőzésen sokkal könnyebb játszani szövetségi kapitányként, mint egy olyan meccsen, ahol minden kosár akár eldöntheti a mérkőzés kimenetelét. Úgyhogy ilyen szempontból volt

0: Japán az egy kicsit könnyebb a francia meccs, és onnantól kezdve már kicsit más volt a rotációnk is, és azok a játékosok kapták meg elsősorban a játékperceket, akik az adott szerkezetű csapatán, az adott ellenfél ellen eredményesek tudtak lenni.
1: 99-53-ra nyertek ugye a franciák, ez nagy arányú vereségnek mondható. Ilyen szempontból szerencsése az, hogy rövid idő, tényleg kiszámoltuk, ilyen 15 óra közötti különbség volt a két mérkőzés között, szóval, hogy nem volt idő arra, hogy valaki agyaljon ezen, vagy esetleg csüggedjen, hanem rögtön fel kellett pörögni a másnapi nigériai meccsre, szóval ez így esetleg pozitívum volt-e, és milyen feladataitok voltak, hogy ezt az időt kihasználva már a holnapi, a másnapi feladatra hívjátok fel a lányok figyelmét.
0: Igazából ez csak úgy lehetett megoldani, hogy ott, ahogy lefújták a mérkőzésbe, mentünk az öltözőbe, nyilván egy ekkora vereséget bevinni magaddal, az nem egy egyszerű feladat, viszont ott lezártuk abba az adott pillanatba, és mire a játékosok felszálltak a buszra, és indultunk vissza a hotelba, addigra már mindenki csak a Nigéria mérkőzéssel foglalkozott. Ez az ilyen lebonyolítás a stábot is nagyon kemény helyzetbe hozza, hiszen az első mérkőzést ott az éjszaka során kellett megvágni, és azokat a jeleneteket, azokat, amiben előnyünk lehet akár támadásban, védekezésben, azt a csapatnak egy reggel 9 órás videónál már be kellett mutatni, úgyhogy ilyenkor csapatmunka van, és mindenki az ő saját részét vágja általában. Ez úgy zajlott, hogy én mindig a saját mérkőzésünkből emeltem ki azokat a dolgokat, ami tanulságos lehet, és építeni lehet rá a következő mérkőzésen. A stábom többi tagja pedig a következő ellenfélből készült, és ebből kellett egy olyan mixet összerakni reggelre, ami nem túl rövid, nem túl hosszú, átmegy az üzenete, és ebből tudnak profitálni a játékosaink.
1: Ilyen szempontból jó befogadó képességűek a játékosaid, ismerik már a módszereidet, a rendszer, tehát gondolom, hogy néha csak kulcsszavakra van szükség.
0: Abszolút, hát kell idő, amíg összeszokik egy stáb és a csapat. Mi próbáltuk tényleg lehetőleg optimálisabban összeállítani ezt az időt. Néha azért úgy érzem, hogy általában becsúszok ebbe a hibába, hogy saját magamat akarom megnyugtatni, hogy még ezt is megmutatom, azt is megmutatom, és most szerintem sikerült visszafogni magamat vagy magunkat, mert a túl hosszú információ áradatnak az a veszélye, hogy a végére nem volt semmi meg a fejekben. Szerintem ebben most jól megtaláltuk az egyensúlyt.
1: Következett Nigéria, amik voltak a kulcsmomentumok, amelyek eldöntötték a meccset, és amire fel lehetett készülni, vagy felkészítettétek a csapatot?
0: Hát volt egy olyan dolog, amit nem sikerült igazából egészen a japán mérkőzésig megoldanunk, az adott labdáinknak a számának a leszűkítését. Nigéria ellen is túl sokat adtunk el, viszont nagyon szépen szedtük a lepattanót, nagyon keményen harcoltak a lányok mind a két oldalon, tehát támadó védő oldalon. Tudtuk, hogy Nigéria inkább egyéni kosárlabdára törekszik, egyénileg nagyon jó játékosaik vannak, de bizonyos védekezések ellen már nem találják meg annyira a megoldásokat, nem tudják annyira kidomborítani ezeket az egyéni megoldásaikat, és hát erre tettünk föl mindent, hogy a lepattanó párharcot megnyerjük. Nyilván ez kellett egy jó dobó teljesítmény ahhoz, hogy folyamatosan vissza tudjunk érni, ne kapjunk gyors kosarakat, meg tudjuk szűrni az átmeneti támadásaikat, és fontos volt az asszisztjainknak a száma, mert az mindig megmutatja, hogy egy csapat mennyire játszik csapatként, és ebben a két mutatóban maximálisan felülmúltuk őket.
1: Amikor meglett a Nigéria elleni győzelem és a továbbjutás, akkor ez okozott egy ilyen megkönnyebbülést, hogy oké, amiért jöttünk, az megvan, rossz már nem lehet, és így ment-e a csapat a Dél-Korea elleni meccsbe?
0: Nyilván ez egy könnyebbséget jelent, és ez a csapat azért az utóbbi időben nehéz feladatok elé volt állítva. Említhetném a soproni olimpiai selejtezőt, most az isztambuli VB selejtezőt, ahol mind a két helyen az utolsó pillanatokban dőlt el az, hogy ki tud tovább jutni, és ki nem, és ez pszichésen azért egyrészt nagyon kemény dolog, amit el kell tudni viselni, másrészt pedig nagyon nehéz modellezni, tehát ami például Sopronban volt, az arra szinte lehetetlen egy csapatot felkészíteni, ezt át kell élni, le kell vonni a tanulságokat, és beleépíteni a következő időszak a, a munkába, és szerintem ez nekünk sikerült Isztambulba, mert ott hasonló volt a helyzet, hogy az utolsó 5 mérkőzés, azt hiszem bármelyik a rajtunk kívül a csapatoknál másképp alkul, akkor mi már az utolsó mérkőzésben további utóként megyünk be, és mind az 5 mérkőzés úgy alkult, hogy ahogy nem szabadott volna, de nem foglalkoztunk, sikerült kizárni, és így sikerült kijutnunk Berlinbe. Itt pedig az a szerencsés helyzet állt elő, hogy tovább jutottunk már a csoportból, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy minden egyes győzelem egy újabb csapatépítő, és a legfontosabb téglák a győzelmek, minden másra ki kell egészíteni, meg színesíteni kell, de a győzelem az mindig erősíti a kohéziót, úgyhogy ezért volt fontos, hogy megnyerjük a Korea elleni mérkőzést.
1: Dél-Korea következett, majd utána Japán, ugye két mondhatjuk hasonló ázsiai stílusú csapat, Japánt ráadásul a közelmúltban kétszer-háromszor is megverte a válogatott, szóval ez így egyszerűsítette a felkészülést.
0: Igen, és szurkoltam is nagyon, hogy Japán jöjjön majd a másik csoportból, ugye az ő csoportok úgy állt, amikor mi már továbbjutók voltunk, hogy mindenkinek egy győzelme, egy veresége volt, bárki végezhetett az első meg a negyedik helyen is, úgyhogy nagyon kemény csoportjuk volt. Én a Korea mérkőzés után, mivel az alapelvek ugyanazok egy Korea és Japán ellen, igazából apróbb különbségek vannak a játékokban, mind a két csapat iszonyatosan gyors kosárlabdát játszik, és a dobó távolságuk az kijebb van egy másfél-két méterrel, mint mondjuk az európai csapatoknak, úgyhogy erre fejbe kell átállni. Isztambulban a japánokkal játszottuk az első mérkőzésünket, ott viszonylag könnyebb dolgunk volt, hiszen az egész alapozást, vagy az egész előkészületet felraktuk arra, hogy Japánán sikeresen tudjunk kezdeni, és az edzőmérkőzésünk is úgy voltak felépítve olyan ellenfelek ellen. Itt viszont ugye már harmadik mérkőzés volt pontosabban a Japán már negyedik mérkőzés volt a sorba, viszont könnyebb volt visszanyúlni azokhoz az alapfeladatokhoz, amit akkor sikerült megfogalmaznunk. Ez pedig az volt, hogy egy az egybe kell ellenük védekezni, igazából nem 2-2 védésünket is leegyszerűsítettük, támadójátékainkat is le kellett egyszerűsíteni, és hát a legfontosabb az volt, hogy higgyük el, hogy ha nem emeljük fel a kezünket, hiába állunk a 3 pontos vonaltól, még egy méterre kiebb, akkor is be fogják dobni. Úgyhogy sikerült lelassítanunk Koreát is és Japánt is. Japánnak adtunk egy negyednyi előnyt, mert ővelük a másik negyedbe próbáltuk futóversenybe fölvenni a harcot, hát ez hiba volt, és rögtön közelebb is jöttek hozzánk. Minimális előnye mehettünk be a félidei pihenőre, de a második félidőben sikerült rendezni a sorokat, és sokkal tudatosabb, türelmesebb, okosabb játékkal nagyon meggyőző győzelmet sikerült begyűjtenünk.
1: Igen, ez a türelmes játék, ez végig jellemző volt, a fegyelmezett játék is, és azt is jó volt látni, de majd megerősített, vagy megcáfolt, hogy erőlétben is abszolút bírtuk ezeket a kiki meccseket is a végéig, tehát erőléten nem múlt.
0: Nem, és az nyilván a játékosoknak a plusz munkáján is múlik, ahogy odajön egy ilyen nyári pihenőből ki, milyen állapotba, kinek mennyire volt egész nyáron a fejébe az, hogy itt kőkemény csaták várnak ránk, és óriási hiba lenne úgy odajönni, hogy erre nem készült föl, illetve szerintem többen voltak, akik azért is nem kerültek be a csapatba, mert ezt a munkát elhanyagolták, vagy nem vették elég komolyan.
1: Ez egyébként ez ilyen fakultatív egyéni terv, vagy kaptak szigorúan előírt felkészülési tervet, egyénit?
0: 4 hetes közös munkánk volt, előtte 3 héttel már találkozott a csapat, és igazából az volt a legfontosabb, hogy megnézzük, hogy ki hol tart, felidézzük azokat a legalapabb dolgokat, amit a támadásunkban és a védekezésünkben akarunk csinálni, és megkapják azt a programot, ami alapján a következő 3 hetet végig tudták dolgozni egyénileg. Szerintem ez a maximum, amit úgy egy hosszú szezon kezdeteként, mert ez egy nagyon hosszú szezon lesz mindenki számára, ezt be lehet iktatni a felkészülésbe. Szerintem jól sikerült ez a rész is.
1: Vendégünk továbbra is Völgyi Péter, a Magyar Női Kosárlabda Válogatott Szövetségi kapitánya, és a vonalban van a válogatott csapatkapitánya, Takács Kis Virág is. Szia Virág, szeretettel köszöntünk!
2: Sziasztok!
1: Nem tudom, hallgattad-e a hírek előtt a beszélgetést? Péterrel odáig jutottunk, hogy az amerikaiak elleni mérkőzésig hogy alakult ez a világbajnokság, és tőled is azt kérdezem, amit neki is feltettem kérdést, hogy miben volt érezhető az, hogy esetleg más szemmel néztek rátok az ellenfelek, vagy ott, akikkel találkoztatok, letettétek a névjegyeteket, és egyfajta tiszteletet kivívtatok magatoknak?
2: Igen, én úgy gondolom, hogy nyilván azért a torna előtt, ahogy láttuk a rangsorokat is, meg ahogy érezhettük, valamilyen szinten nem feltétlenül számoltak azzal, hogy mi akár tovább juthatunk ebből a csoportból, és nyilván még a francia mérkőzés után sem feltétlenül ezt a képet mutattuk, viszont ahogy ott nagyon rövid időn belül összeszedtük magunkat, és tényleg visszatértünk erre a tornára, és ahogy játszottunk már a második mérkőzéstől fogva, azt gondolom, hogy az ellenfeleink is láthatták azt, hogy velünk igenis számolni kell, és én azt gondolom, hogy azért ez visszamenőleg egy nagyon kemény munka mentálisan, hiszen szerintem ez a csapat eljutott már egy olyan szintre, hogy nagyon rövid időn belül is tud változtatni, és tud alkalmazkodni bizonyos helyzetekhez, bizonyos szituációkhoz, és nagyon örülök neki, hogy most már tényleg ilyen szinten van a csapatunk, és bízom benne, hogy még ennél is van feljebb, de nagyon örülök neki, hogy letettük a névjegyünket, és egy ilyen világbajnokság van mögöttünk.
1: Neked milyen feladatod volt csapatkapitányként? Kérte tőled valamit Völgyi Péter, hogy mit képviselj, vagy ez így adta magát, és mindenki egy emberként küzdött a másikért?
2: Én azt gondolom, hogy abszolút adta magát, hiszen nagyon sokszor kihangsúlyoztuk már azt, hogy ez egy milyen jó közösség, és mennyire jó hangulatban telnek a mindennapjaink a válogatottban. Nyilván én próbáltam ott segíteni a többieknek, ahol csak tudtam, akár a pályán kívül. Azért ez a keret most egy viszonylag nagyobb változáson ment keresztül, és több olyan játékos is velünk volt, aki esetleg a selejtezőn nem, vagy még akár soha nem játszott velünk tétmérkőzésen. Én azt gondolom, hogy fontos az, hogy ezek a játékosok is érezzék azt, hogy mennyire fontos tagjai ennek a válogatottnak, és abszolút a mi célunk az, hogy mi mindig csapatként haladjunk előre, és csapatként legyünk sikeresek. Én szerintem ez egy nagyon szerencsés helyzet egy ilyen csapatban csapatkapitánynak lenni, hiszen nagyon összetartó közeg vagyunk, és nyilván ez egy kulisszatitok, nem kulisszatitok, de a francia mérkőzés után is kétszer összegyűltünk, az öltözőben is, és másnap a videózás előtt is, és átbeszéltük a dolgokat, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon hálás feladat ez a szerep egy ilyen csapatban, ahol egy ennyire összetartó közeg és ilyen szerethető emberek alkotják.
1: És az abszolút látszott a pályán és a televízión keresztül, tehát ez tényleg nem csak ilyen lózunk, amit szoktak mondani, hogy jó a hangulat, és ez mondjuk a pályán nem mutatkozik meg, itt nem ez történt. Amikor tervezgettük, hogy mikor ér haza a válogatott, kit, melyik médium hív meg, akkor én azt az értesülést kaptam, hogy az amerikaiak elleni meccs előtt még nem volt megvéve a repülőjegy. Számomra ez is egy ilyen jelzésértékű, hogy itt abszolút nem arról volt szó, hogy jó, hát az amerikaiak az esélyesek, és akkor majd hazajövünk, és úgyis ők nyernek, hanem számomra ez azt jelzi, hogy úgy mentetek bele a meccsbe, abba a meccsbe is, hogy itt bármi lehet.
2: Igen, nyilván tudtuk azt, hogy Amerika milyen erőt képvisel, és tényleg egyszer egyik szupersztárok alkotják a keretüket. Én azt gondolom, hogy megpróbáltunk mindent megtenni. Nyilván egy ilyen erőltetett menetben se szabad kihangsúlyozni azt, hogy a fáradtság, és azt, hogy érezzük magunkat valójában. Viszont én azt gondolom, hogy ez volt a tornán az első mérkőzés, amikor azt éreztem magunkon, hogy egy kicsit a fáradtság kezd eluralkodni. Én azt gondolom, hogy jobb szájízzel tudtuk volna zárni a tornát, hogyha egy kicsit szorosabb mérkőzést játszunk, és ez miatt van bennem egy kis hiányérzet, és ezért is voltam kifejezetten csalódott a mérkőzés után. Én bízom benne, hogy ebből is le tudjuk vonni a tanulságokat. Ez is egy olyan összecsapás volt, amiből nagyon sokat fogunk profitálni a jövőben, és tudjuk azt abszolút, hogy miben kell fejlődnünk, miben kell még előrelépnünk, és igen, és nem számít, hogy kijön velünk szemben, el kell hinnünk azt, hogy tudunk meglepetést okozni, hiszen nagyon sok csapat, európai csapat megszorongatta Amerikát ezen a tornán, és ez egy nagyon jó példa mindenkinek.
1: Ezt is nagyon köszönjük nektek, hogy mindig nagyon-nagyon reálisan értékeltetek, akár a győzelmeket, akár a vereségeket, nagyon tisztán nyilatkoztatok minden egyes meccs után, úgyhogy ezt is nagyon-nagyon jó volt hallgatni. Mi az, amit te személy szerint magaddal hozol erről a VB-ről, és amire tudsz építeni a jövőben a pályafutásod során?
2: Mindenképpen azt, hogy nagyon rövid időn belül is egy adott szituációhoz, egy adott ellenfélhez alkalmazkodni. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon sokat tudunk profitálni, hiszen klubszinten is, és akár ha külföldön, akár magyar csapatban játszunk, azt gondolom, hogy az, hogy egy adott edző, egy adott csapatnak a filozófiájához tudjunk alkalmazkodni, az nagyon fontos, hiszen ez határozza meg a szerepünket is akár egy csapatban. Én azt gondolom, hogy ez a világbajnokság igenis megmutatta azt, hogy az elmúlt éveknek a kemény munkája az igenis kifizetődik. Természetesen tisztában vagyunk azzal is, hogy akár afrikai, akár ázsiai csapat teljesen más játékerőt képvisel, viszont én úgy gondolom, hogy amellett sem szabad elmenni, hogy ezek ellen a csapatok ellen is nagyon nehéz nyerni. Akár az, hogy ha tényleg a franciák ellen, vagy Amerika ellen, nyilván a fizikalitás az, amit ki kell emelni, de én úgy gondolom, hogy az, amikor egy ilyen mérkőzés után bele kell menni egy teljesen más fajtájú összecsapásba, amikor tényleg a 9-10 méteres három pontosok a csapatnak az erőssége, akkor is muszáj alkalmazkodni. Úgyhogy én összességében alapvetően tényleg azt emelném ki, hogy az ilyen tornák is azt erősítik bennünk, hogy azt, hogy minél hamarabb tudjunk változtatni és alkalmazkodni az adott helyzethez, az a legfontosabb, és ez is ezt erősíti bennünk.
1: Hát szívből gratulálunk az egész csapatnak és neked is. Mennyi időd van pihenni, és mikor kell visszatérned a klubhoz?
2: Nagyon szépen köszönjük. Én holnap reggel utazom már ki Valenciába. Én ezt a három napot is egy nagyon gyors regenerálódásnak, de tényleg nagyon pozitívan éltem meg, hogy legalább ennyi lehetőségem volt egy kicsit, hogy itthon legyek. Úgyhogy holnap reggel már indulok, és egyből egy média napba fogok belecsöppenni, és utána pedig már kezdődik a készülés, hiszen jövő héten két hét múlva szuperkupát fogunk már játszani.
1: Hú, hát akkor nagyon sűrű a menetrend Takács Kisvirágnak, nagyon szépen köszönjük, és akkor sok sikert neked a továbbiakban is, és a novemberi EB-selejtezőben pedig már majd újra a válogatott színeiben láthatunk. Köszönjük szépen, hogy beszélhettünk.
2: Én is köszönöm.
1: Péter, meg tudod ezt erősíteni, hogy ebben volt jó a csapat, hogy alkalmazkodott minden típusú ellenfélhez, minden típusú játékrendszerhez, taktikát szépen alkalmazták, amikor kellett?
0: Az utolsó meccsen már nehezebben tudtunk alkalmazkodni, de a világban egyetértek abban maximálisan, hogy ott már látszottak a fáradtság nyomai a csapatom. Azért szerintem azok az együttesek jutottak el a legjobb négybe, akiknek legerősebb is volt a játékos keret, és nem az öt játékosa volt erős, hanem a 12 játékosa együttvéve, hiszen sokkal könnyebb ilyen összetételű csapatoknak a csoportmérkőzések során osztani a terheket, és akár védő, akár támadó feladatokat szétbontani, mint egy más összetételű társaságnak, úgyhogy ez a szerintem az utolsó meccset leszámítva azért jó sikerült ez a változtatás.
1: Tőled is megkérdezem, hogy Virágnak milyen szerepe volt, mint csapatkapitány, tehát volt-e külön olyan fajta kérésed felé, hogy nem tudom, legyen kapocs közöttetek, vagy például Iványi Dalma is tudott-e ebben segíteni neked?
0: Igazából ez egész egy nagy team munka volt, tehát nem csak a Virágnak volt feladata, hanem minden játékosnak meg volt a maga kis feladat ebbe a kohézió kialakításába, és a stábtagoknak is, hiszen az lehetetlen, hogy mindenki mindenkivel folyamatosan tudjon beszélni, akár még csak két mondatot is, de szerintem ezek a szerepek és a feladatok is jól el voltak osztva.
1: Az amerikai meccsről is beszéljünk egy kicsit, nyilván más szint volt, lehetett látni, Rád Géber László értékelésében elmondta, hogy itt olyan világsztárok vannak, nem tudom, kiemelte Catherine Clarkot, aki állítólag több meszt ad el, mint LeBron James, tehát teljesen más dimenzió a női kosárlabda az Egyesült Államokban, szóval mennyire volt nehéz adaptálódni és ezt a meccset lehozni, ahogy már Virág említette, úgy, hogy a fáradtság már azért nyilván benne volt a lábakban.
0: Nehéz feladat volt, mert ez a csapata szerintem, hogyha hibátlanul játszunk, és ebbe beleértem azt, hogy a külső dobásainkat sokkal jobb százalékkal értékesítjük, ezáltal sokkal kevesebbszer kell gyors lerohanásaikat megvédeni, és sokkal több ütközést tudunk vállalni. Egy csomó olyan dologra marad energia és idő, amire sajnos itt a mérkőzésen belül nem maradt. Akkor tudtunk volna szerintem egy ilyen 15-20 pontos mérkőzést játszani. Azzal, hogy az elején, mérkőzés elején ezek a tiszta, kidolgozott dobóhelyzetek kimaradtak, Ezzel szerintem önmagunkat raktuk bele egy ilyen rossz szerepbe, és sajnos lemaradtunk támadásban, védekezésben onnantól kezdve nagyon sok szituációban, de tényleg nagyon nehéz ezen a csapat eljátszani, mert hogy az első perc, az utolsó ugyanazt játsszák, ugyanaz az elánna, ugyanaz az energiával, ugyanaz a motiváltsága, és tényleg a világ legjobb játékosai vannak összerakva, és még két-három világsztár itt sem volt ezen a világbajnokságon, ellentétben a franciákkal, akik minden idők legerősebb VB csapatát rakták össze, hiszen még soha nem játszottak, azt hiszem döntőt sem a világbajnokságok történetében, úgyhogy ezért volt kemény ellenfél mind a két társaság.
1: Ott a VB helyszínén hozzád eljutottak-e visszajelzések, oda mentek-e más szakvezetők, esetleg, hogy pozitívumokról beszéljenek a válogatott kapcsán?
0: Igazából úgy néz ki, egy ilyen hotel, ahol az amerikaiakat leszámítva minden csapat ott volt, hogy mindenki teszi a saját dolgát, nézi a videótermet, indul edzésre, reggelizik, mindenkinek megvan perce pontosan a napi beosztása, minimális kommunikációra van idő, ettől függetlenül azért nagyon sok ismerős, akár a játékosok között is, akár az edzőstábukban nagyon sok ismerőssel találkozik ilyenkor az ember, és megvoltak ezek a pozitív, sokszor csak egy pacsi meg egy vigyornak a kísérletében, és ilyen hosszabb beszélgetéseken nincs idő, de szerintem ezek is mindennél többet jelentenek.
1: Szerencsére itt a Nemzeti Sportrádióban van lehetőség hosszú értékelésekre, ezt meg is tettük. Rád Géber László, korábbi szövetségi kapitány, aki ugye a 98-as, a legutóbbi magyar szerepléssel járó világbajnokságon vezette a csapatot, ő értékelt, ebből következik most egy részlet.
3: Sportszakemberként elkezdtem élvezni. Mert valójában ez, ami a magyar kosárlabda sportnak van ma pillanat Magyarországon, ez egy kiemelkedő produkt. És a lányok. A lányok, ők szenzációs produktum. És az összes mérkőzésből profitáltunk. Nyilvánvaló a három győzelem az hozta a történelmi sikert, hogy bejutottunk a 8 közé. Azt gondolom, hogy a másik 2 mérkőzésből is profitáltunk. Tehát az, hogy kikaptunk 48 ponttal a franciáktól, és kikaptunk az amerikaiaktól több mint 50 ponttal, ez így első hallatára ijesztő, de ugye vertek ők másokat is 30 ponttal. A másik meg általában az olyan meccseken, ahol az egyik csapat 40-50 ponttal nyer, nem az a csapat profitál, hanem az, amelyik kikapott. És én pontosan tudom a mérföldköveket a sportszakmai pályafutás, edzői pályafutásomban, hogy amikor szerencsére nem volt sok ilyen, de amikor volt ilyen, hogy mondjuk rá 30 ponttal kikaptunk, ez én neki megváltoztatta az életemet, megváltoztatta a gondolkozásomat. Nem az volt, hogy szakmai katasztrófa, szégyen ez az, hanem célt írtunk ki, hogy érjük utol a cseheket.
1: Ezt meg tudod erősíteni? Lehet-e profitálni valamennyi mérkőzésből, és a te gondolkodásmódodban esetleg jelenthet-e változást, akár a franciák, akár az amerikaiak elleni meccs?
0: Abszolút minden mérkőzésből tanulni kell, meg az, hogy valaki testközelbe átéli, meg az, hogy látja, amikor tévében vagy akárhol máshol ezeket a játékosokat, ez teljesen más élményt jelent. Most test közelből sikerült megizlelnünk egy csúcsformába játszó francia csapatot, egy nagyon agilis amerikai válogatottat, és én biztos vagyok benne, hogyha jövő héten játszanánk velük, akkor már teljesen más képe lenne a mérkőzéseknek, úgyhogy nyilván a győzelmekből azért könnyebb, a vereségből meg többet lehet tanulni, úgyhogy ezzel teljesen egyetértek, hogy igen, ezeknek a tapasztalatait is bele kell majd építenünk a jövő munkájába.
1: Hogyha a VB, nem tudom mennyi lehetőség volt mérkőzéseket nézni, de hogyha a VB mezőnyét, a tendenciákat nézzük, miben változik leginkább a női kosárlabda, és mi jellemezte ezt a világbajnokságot?
0: Női kosárlabda egyre férfiasabb lesz, tehát egyre magasabbak a játékosok, képzettebbek, rengeteg ütközés van, óriási harc van a lepattanó párharc, rengeteg olyan dobást kell most már tanítani, dobás formát, amit igazából 10 évvel ezelőtt még női kosárlabdázótól nem is igen lehetett látni. Szóval a védekezés és a fizikalitás olyan szinten fejlődik, hogy nagyon nehéz a tiszta dobó helyzetekért értékesíteni, és odaig egyáltalán eljutni nagyon sokszor. Úgyhogy talán ezek a legfontosabb dolgok, és az, hogy az a csapat tud eredményes lenni, aki olyan távolságba tud maradni, hogy folyamatosan hozzá tudjon érni a támadójához a védekezésben, és ez óriási lelkierő kell, meg fizikum kell, de nagyon kis ellentétesek ezek a szerepek, de tényleg azt kérjük a lányoktól, hogy legyenek kreatívak, és legyenek gladiátorok benne a pályán, és ez nagyon sokszor nehéz összeegyeztetni.
1: Uh-huh. Milyen kérésekkel, milyen feladatokkal engeded ilyenkor útjára a csapatot, és ugye tegyük hozzá, hogy nem sok idő van, hiszen novemberben már kezdődnek az EB-selejtezők, tehát akkor találkoztok újra. Addig mivel engeded útjukra a klubjukhoz a játékosokat?
0: Hát most már stáb dolgozik rajta, szerintem jövő héten ez kész, mert az összes mérkőzésünkből fognak kapni a lányok egy olyan összevágást, ami tartalmazza pozitív dolgokat, de azokat is, amit lehet változtatni, és ebben a rövid időszakban, rövid két hónap alatt azért sokat lehet dolgozni. Egyénileg, amit el fogunk jutatni majd a klubokhoz is, és kérünk abba segítséget, hogy bizonyos dolgokban hogyan tud előépni az adott játékos, ez általában teljes mértékben összevág a klubnak a feladataival és az érdekeivel is, úgyhogy ez egy közös munka. És hát én nem vagyok jó ezekbe a záró beszédekbe, úgyhogy most is Báder Márton elnök úrra hagytam ezt a dolgot, viszont következő két hétben minden játékosomhoz el fog jutni, és személyesen beszéljük át a tapasztalatokat, és kitűzzük ezeket a célokat, amit novemberig, meg utána februárig majd meg kell oldanunk.
1: Minden egyes játékossal leülsz, és elmondod, hogy mit láttál a VB-n, vagy esetleg adatokkal?
0: Ez a tervem. Most nekem változik a beosztásom, eddig a DVTK felnőtt csapatánál voltam, és Euróligában szerepeltünk, heti két meccsünk volt, ez nagyon kemény feladat volt a válogatottal együtt, úgyhogy most egy kevesebb munkám nem lesz a DVTK akadémiába, Kosabda akadémiába, viszont jobban be tudom osztani az időmet, és kevesebbet kell a utazások mellé terveznem, úgyhogy nagyon szeretném, hogyha ez így működne, mert ez lenne egy nagyon jó visszajelzés, és azt gondolom, hogy ez az, amiben ki lehet egészíteni azt az időszakot, ami két válogatott összetartás között eltelik, és kicsit a tüzet azt életbe tartani.
1: Nyilván nem térünk ki minden egyes játékosra, mert így, ahogy említettük, csapatként volt igazi csapat ez a válogatott, de azért Juhász Dorkáról mindenképpen beszélünk, mekkora a húzóerő, az ő tapasztalata, a rutinja, a külföldi bajnokságban való tapasztalat szerzése, az mekkora segítség volt.
0: A Dorka tényleg óriási rutinnal rendelkezik, és remek szezonja volt, hiszen az Euróligában a legjobb játékosnak választották, és a női NBA is be is a meghatározó játékosok közé tartozik. Viszont most pont olyan időszaka volt, hogy egy sérülés után azért kevesebbet játszott, és neki is nagyon nehéz volt ezt a ennyi játékpercet folyamatosan minőséggel, támadásban, védekezésben megtölteni. És hát csak olyan csapat volt, ahol 4-5-6, akár 9 NBA játékos érkezett meg, és vitték közösen a vállukon azt a terhet, itt pedig a Dorkától mindenki rengeteget várt, és a Dorka rengeteget is tett ezért a csapatért, és a kisvilág személyében, a Lelik Réka személyében azt gondolom talált olyan két szársegédet, aki maximálisan segített és kiegészítette egymást a nehéz pillanatokba, és hála Isten voltak olyan játékosok, akik tudtak előrelépni mondjuk az isztambuli selejtezőhöz, vagy az elmúlt időszakhoz képest, gondolok itt a Kányási Verára, a Studer Ágicára, a Török Ágira, akik tényleg a Honinára, akik óriási teljesítményt tettek le ezen a tornán, és az összes többi játékosnak voltak nagyon jó momentumjai, és Josep Hucskinga, aki az egész VB legfiatalabb játékosa volt, is lerakta a névegyét ebbe a mezőnybe. Úgyhogy,
1: szemtelenül, fiatalos, lendülettel
0: még
1: játszott.
0: Még kicsit szemtelenebb, de nagy akarattal játszott, és önbizalom, és ez a fontos.
1: Az is fontos lenne, hogy ilyen hőfokú mérkőzéseket játszanak a magyar játékosok a klubokban, és ezt akár itthon, akár külföldön, nem tudom melyiket preferálod jobban, és ugye az, hogy a Pécs nem indul az Euróligában, ez mennyire jelent hátrányt mondjuk?
0: Ez komoly hátrány, és komoly hátrány az is, hogy nem tudni, hogy lesz Euróligás csapatunk, hiszen Sopan is és a DVTK is elejtezni fog. Ezek a mérkőzések, amikor benne van az ember, és van egy rossz széria, akkor sokszor óriási teherként éli meg, hiszen az Euróligában már olyan csapatok vannak, akik 8-10-es költségvetésből a játékos állományban is sokkal nagyobb fölénben vannak, mint ahogy az normális lenne. Ezek nehéz időszakok, ugyanakkor szerintem ezekből a mérkőzésekből lehet a legtöbbet profitálni. Egy olyan tükröt tart elénk, hogy amiből mindenképpen kell és lehet is tanulni, és ez a nemzetközi megmérettetések, ezek mindig kiemelten fontosak. Úgyhogy sajnálom, hogy kevés ilyen meccs lesz a magyar válogatott keret legtöbb játékosának, de pont ezért is lenne nagyon fontos, hogy a Sopron és a DVTK is tovább jusson.
1: Nyilván ennek a világbajnoki nagyszerű szereplésnek akkor van különös jelentősége, hogyha a csapat kijut az Európa-bajnokságra, és ott esetleg hasonló teljesítményt nyújt, szóval emiatt is különösen fontosak lesznek ugye a novemberi EB selejtezők.
0: Abszolút, ugye az Európa-bajnoki selejtezőn van javítani valunk, és mindenképpen kint szeretnénk lenni a következő Európa-bajnokság döntőjében, annál is inkább, hiszen innen lehet kvalifikálni az olimpiai selejtező csoportba, és ez nem lesz könnyű feladat, hiszen itt a világbajnokságon is az első 8 csapatban 5 európai csapat volt található, tehát rettenetesen nehéz az Európa-bajnokságokon is a 4 környékére odajutni, és ott még akár be is verekedni magát egy csapatnak, mert rengeteg jó társaság van, voltak olyanok, akik nem voltak például ott most a világbajnokság mezőnyében, például a szlovénok, úgyhogy nagyon nehéz feladat lesz ez is, de én remélem, hogy egy nagy önbizalom, egy nagy zsákkal több lesz az önbizalmunk, és ugyanez az alázattal fogunk neki veselkedni ennek a munkának, a felkészülésnek, és ha megtaláljuk ebben jó az egyensúlyt, akkor ki is fogunk jutni az Európa-bajnokságra. Ott egy újabb mérkőzés sorozat, az már egy következő lépés lesz.
1: Ehhez kívánunk nagyon sok sikert a felkészüléshez is, és az EB-selejtezőkhöz is, és nagyon köszönjük az elmúlt napok élményeit nagyon sok magyar szurkolónak, szerzett a magyar női kosárlabda válogatott szenzációs élményeket, és nagyon sok szurkolót szerzett magának. Völgyi Péter szövetségi kapitánynak köszönjük szépen, hogy eljöttél, Péter, és hát egyelőre akkor egy kis pihenést kívánunk, de feltöltődve akkor jó munkát az újabb feladatokhoz.
0: Nagyon szépen köszönöm. Egyetlen egy mondatom lehet. Én köszönöm minden edző kollégának, aki először labdát adott ezeknek a játékosoknak a kezébe, és lehet, hogy Szolnokon volt, lehet, hogy Nagykanizsán, lehet, hogy valahol külföldön, teljesen mindegy. Nagyon fontos, hogy ezek a csajok elkezdtek valamikor 15-20 éve ezelőtt kosárlabdázni, azóta itt van, és ilyen szinten jutottak el, úgyhogy tudom, hogy ez nagyon nehéz munka, mert sokkal kevesebb figyelemmel jár, viszont nagyon-nagyon fontos az ő munkájuk.
1: Nekik is köszönjük szépen, Völgyi Péter szövetségi kapitány volt a vendégünk.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohászottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Adásunk első egy órájában az idén 50. évfordulóját ünneplő Icarus BSE atlétikai szakosztályról fogunk beszélgetni. Három vendéget is köszöntetek a stúdióban ennek apropóján. Itt van velünk ifjabb Tomhauser István, mesteredző, szakmai vezető. Itt van Kis Dániel, EB bronzérmes gátfutó, és Amner Zoltán szakosztályvezető. Szerbusztok, köszöntelek benneteket, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
3: Köszönjük.
2: Abban maradtunk, minden tiszteletem a vendégeké, hogy tegeződni fogunk, így egyszerűbb lesz a beszélgetés, de természetesen tényleg a tisztelet az abszolút a vendégeink irányában megvan. Ugye azért egy ilyen fél évszázados évforduló, azért ez egy nagyon különleges mérföldkő bárkinek és bárminek az életében, és meg is tartottátok, megtartotta a szakosztály az ünnepségét, ha minden igaz, akkor tegnapi napon, és ott volt Kálnoki Kis Attila, sportért felelős államtitkár is, de volt egy nagyon szép beszámoló is. Szóval hogyan ünnepelt a szakosztály, milyen nagy mérföldkő, vagy csak egy állomás, vagy egy ünnepség ez a szakosztály életében?
3: Azt mondtuk, hogy egy mérföldkő természetesen, de már elkezdődött a következő 50 év története is, mert azon is dolgozunk, hogy hogyan tovább, de tegnap természetesen megálltunk egy pillanatra, és emlékeztünk, nosztalgiáztunk. Rengeteg volt sportolónk, jelen sportolónk jöttek el, bajnokok találkoztak, nosztalgiáztak, pont a Dani most mesélte kint, hogy emberekkel találkozott, akiket tök rég nem látott, és milyen fantasztikus volt velük újra összefutni, hogy... Azt hiszem, hogy kb. 500-an voltunk ott az Erzsébet Ligeti Színházban, úgyhogy ez egy nagyszabású, csodálatos este volt.
2: Milyen ez a nosztalgia, Dani, amikor így visszatekintesz, egyrészt gondolom, az ott töltött, vagy hát nyilván a sikeres pályafutásodra, és tényleg találkozol az említett társakkal.
4: Megérinti az embert akaratlanul, hiszen azért ez nekem is, ugye én 24 évet töltöttem el az Icarus pályán, az atléta pályafutásom mal, és hát ugye még mindig hazajárok, ha néha arra járok, tehát hatalmas szeretettel fordulok vissza bármikor. Nagy élmény volt, valahol szomorú is, hogy így eltelt ennyi idő, de nagyon jó látni, hogy például Pista bácsi, Pisti edzőm, édesapukája még a mai napig kortalanul viszi a hátán többet magával ezt az édes terhet, ugye.
2: Az alapító

0: Az az öröm, az a tisztelet, ami felé irányult, az teljesen az egész színházba átsütött, és szerintem ő is, meg szerintem a részvevők nagy többsége ott az elérzékenyülés határán volt, úgyhogy nagyon szép pillanat volt.
1: Picit menjünk vissza a múltba, 50 évvel ezelőttre, akkor egy kicsit múlt idézzünk, nyilván elsősorban akkor István hozzá fogok fordulni, ugye 1976-ban édesapukád indítatásra, talán mondhatjuk ezt, eldöntötte, hogy akkor ezt a szakosztályt az Ikarusznál, a klubnál, akkor egy atlétikai szakosztályt létre fog hozni. Ő volt ennek a feje. Picit az indítatásról beszéljünk, hogy egyáltalán hogy jött, mert ha minden igaz, akkor ő ugye fotósként dolgozott akkoriban, és ott talán a Népstadionban dolgozott, amikor ott egy beszélgetés apropóján indult el tulajdonképpen ennek a szakosztálynak az ötlete, de nyilván majd te elmeséled, de ilyeneket lehetett hallani. Szóval, hogy a kicsit a kezdetekről, hogy ebbe belevágni azért mostani fejjel is azért igen merész, hát még 1976-ban, de édesapukát bevállalta, és ugye, ha minden igaz, akkor 48 sportoló volt ott az első edzésen, szeptember 21. Pontos. Ha minden igaz, keddi nap, úgyhogy ott voltál te is, talán a legidősebb voltál ott. Hogy hát, nézett ki az
0: én ezen? Nagyon fiatal voltam, úgyhogy ezen gondolkodtunk is, hogy én az első edzéseken ott voltam, de ha nem is voltam ott, én nagyon hamar bekapcsolódtam. Teljesen csak zárójel, hogy én szerelmesre voltam akkor a pingpongnak gyerekként, és akkor nálam ez ilyen fura átmenet volt, mert ott volt egy ilyen kis pingpong szakosztály, ott amíg nem kezdődött az atlétika edzés, addig pingpongoztam, és amikor elkezdődött, akkor átmentem az atlétika edzésre, de visszatérve az eredeti kérdésre, hát azért ez kell egy személyiség, azt aki aput ismeri, azért tudja, hogy egy elég jó értelme vett konok ember, amit kitalál, azt így tűzön vizen meg kell csinálni, és amiben úgy beleszerelmesedik, akkor azt 100%-ig képes saját magától és a környezetéből is kipréselni a munkát. Úgyhogy a fotózás volt igen előtte, és akkor valahogy megfertőzte ez a dolog, hogy ő ezt egy ilyen kihívásnak tekintette, hogy akkor ezt megvalósítja. Az ő elmesélése alapján kételkedtek abba, hogy ezt ilyen könnyen létre lehet hozni, és szerintem ez a kételkedés ez benne ilyen dupla energiát hozott elő, hogy azért is megcsinálja. És hát igen, nagyon jó visszagondolni, ide fejlődött az egész, de ez nyilván, hogy az ő rengeteg munkája benne volt, és még rengeteg más, aki folyamatosan kapcsolódott. Valószínűleg azért neki van egy ilyen építő jellegű szemlélete, hogy így maga köré vonni azokat az embereket, akiket segítik előrevinni az egész csapatot.
1: Hogy kell elképzelni, hogy milyen volt akkor ott a hangulat, a körülmények, azok hogy néztek ki akkoriban ott ezzel a...
0: Hát nagyon szelíd körülmények között edzettünk, de akkor azt gondolom, hogy ez volt a természetes. Tehát, hogyha ott valaki kapott egy edzőcipőt, vagy egy nem is tudom
1: mindenki
0: milyen...
1: Saját,
0: mi volt az a hazai igaz? Márka már, ami volt?
1: Saját ruhákban.
0: Egy tisza cipőt, vagy egy... Igen, akkor az olyan nagyon nagy megtiszteltetés volt. Sokan már önmagában olyan annak felszedést azért képes volt motiváltan eljárni edzésre. És hát egy csalakpálya volt, nem is volt túlságosan jó karbantartva, ha fújt a szél szembe, akkor sűrűn törölgettük az orrunkat. De a nomádság ellenére én azt gondolom, hogy az mindenki ugyanabban a feltételek között sportolt ott, és ez eléggé zárt világ volt akkoriban még a kezdetén, mindenki ezt elfogadta, és így egymásnak tudtunk örülni, vagy legalábbis a fiatalok a közösségben, mint ahogy a szlogenünk és a közösség ereje az vitte előre a dolgokat.
1: Ha jól tudom, akkor azért az elején az tartotta össze, vagy talán az okozta a gyarapodását, a sportolók gyarapodását, hogy jöttek az eredmények, hogy bár már az első pár évben versenyekre mentetek, vagy mentek legalábbis, akiket ugye édesapukád mondjuk versenyre küldött, és az eredmények azok meghagyták, vagy megadták azt a belső motivációt, hogy igen, ennek van jövője? Vagy mik voltak azok, amik tényleg oda repítették ezt a szakosztály tulajdonképpen, és akkor majd mindjárt ugrunk egyet, de hogy tényleg egy kifejezetten erős, neves, népszerű, összetartó, több száz főből álló közösségről beszélünk most már. Tehát mi az, ami ott tartott titeket?
0: Mi kis egyesület voltunk, és szerintem egy ilyen pozícióban mindenki bizonyítani akar a nagyobbak felé, tehát voltak nagy egyesületek, nyilván ezek most is nagyon, nagyon jól működnek, és most is a nagy sportág.

0: illetve az atlétikának a zászlóvivői. Mellette mi picik voltunk, de mindenképpen volt bennünk egy ilyen, és ez apunak a szemléletének is nyilván köszönhető, hogy mi azért is bebizonyítjuk, hogy tudunk, hogy nyilván, hogy fiataloknál azért ez nem ugyanaz a mérce, mint a felnőtteknél, de hogy gyerekként vagy fiatalként megvolt ez a versenyhelyzet, hogy mi is tudunk úgy teljesíteni, mint a nagy, és büszkeség volt, hogyha esetleg sikerült egy szoros versenyben, vagy egy szoros bajnokságban esetleg nekünk is annyi érmet nyerni, vagy olyan sikereket elérni, mint a nagy egyesületeknek. Ez eleinte biztos, hogy hajtóerő volt, és motiváló volt mindenki számára.
1: Illetve elég hamar a Budapest válogatott már hívta Pista bácsit, és gyakorlatilag ott átvette a hatalmat idézőjelben, és mentek az igazos sportolók Budapest válogatottal, ugye, ami tovább erősítette a szikaruszt.
2: Dani, te 94-ben csatlakoztál a...
3: Én 92-ben, 10 éves voltam, igen. Tehát 82-es vagyok, 10 éves voltam, 92-ben, így van.
2: A csatlakozásod, vagy amikor oda a klubhoz?
3: Nekem vagy... olyan unalmas ugye ez, de nem csak azért, hogy mindig elmesélem. Nagyon, nagyon viccesen alakult. Mindig csábítottak engem, ugye. Látták a pedagógusok ott, a testnevelő tanárok, illetve a Józsi bácsi, nagy Józsi bácsi, aki ugye ott a Ikarusznak a gyerekkor csoportját vitte akkor, abban az iskolában, ahol én jártam, ott dolgozott, vagy ott volt egy ilyen konditerem, ahol dolgozott. Mentem haza az iskolába, és elütött egy piros zsiguli, és akkor ő vitt haza. Hát ott nyilván volt nagy ijedelem, és hazavitt édesanyám, mert több ízben volt róla szó, hogy akkor jó lenne, hogyha lenéznék az atlétika pályára. Anyukám is kerületi pedagógusként, hogy ismerték egymást, és akkor megígértette édesanyámmal, hogy akkor ez így lesz, és akkor sajnos eleget is kellett tenni, nem volt kedvem egyáltalán, tartottam az új kihívástól, meg eléggé komfortosan el voltam az akkori kis élethelyzetemmel, és nem vágytam erre, és nagyon hamar talán az első edzések egyike volt, hogy résztávos edzés volt, ami azt jelenti, hogy éppen akkor azt hiszem 200 métereket futottunk a sötét, kivilágítatlan pályán. Ugye egy lámpa égett a bejáratnál, a kanyarnál, a rajtvonalnál, és ott az egyből gyakorlatilag megvertem mindenkit. Azokat a srácokat, akik ugye már tök régóta ott sportoltak. És ez ennyi volt. Tehát a motiváció az át is billent, és onnantól kezdve minden nap menni akartam.
2: Sikerízett.
3: Ennyi volt, igen. Tehát onnantól kezdve én most is futnék, hogyha bírnék.
2: Gátfutás akkor az oda?
3: A gátfutás az egy lehet, hogy talán a Pisti ezt majd jobban el fel tudni mesélni. Szerintem nincsenek véletlenek, hogy az ember gátokat keres az életében, amiket ugye leküzdjön, vagy akadályokat úgy fogalmazva, és akkor ugye ezeket megoldogassa. Nyilván sok oldalú voltak, próbálkoztunk, vagy sok oldalú képzés volt, tehát hajtottam gerejt, mondjuk jó ügyetlenül, távolugrás, magasugrásban voltam korosztályos második, azt hiszem.
0: Az első érmed, igen.
3: Így van. Szóval mindenféle több próbába versenyeztünk, hogy öt próbák voltak, azt hiszem még ilyen serdülő korosztályban, már nagyon-nagyon rég volt, azért nézek ki kérdőn oldalra, és mindközül a gát ment a legjobban. Nyilván volt egy alapvető jó sík sebességem, viszonylag gyors voltam, de önmagában akkor nem tűnt úgy, hogy elég gyors lennék ahhoz, hogy igazán helytálljak a sprinter mezőnybe. Döntőket futottam, hogy ott voltam, de úgy nem mindig voltam a legelőre. És ez a gát valahogy ez így bejött. Kellett egy merészség hozzá, egy vagányság, jó ritmusérzék, és úgy valahogy ez így mindenből egy pici úgy volt bennem, és ott tudtam a leginkább érvényesülni. Tehát ez így adta magát, hogy én ott fogok versenyezni. Úgyhogy és egyébként utána nem is, hát 97 körül volt, hogy azt hiszem, hogy akkor datálom, hogy én komolyan gondoltam, hogy én ezzel foglalkozni szeretnék.
2: Isten, mi volt meg Daniban, ami ugye a gátfutás felé
0: belelte? Nagyon sok oldalú készség kell a gátfutáshoz. Amit a Dani említett, hogy a síkfutó sebesség az egy fontos része, de korán sem elég. Kell hozzá nagyon jó ritmusérzék, hajlékonyság, és egy óriási nagy adag bátorság. Na most ebből a bátorságból volt a legnagyobb a Danina. Tehát, hogy a falon keresztül ment, és... ezt a képességet, amikor így megtapasztaltuk, hogy semmitől nem fél, akkor már csak az volt a kérdés, hogy a többi képességét azt idővel arra szintre tudjuk-e hozni, ami igazán jó gátfutót tud belőle faragni, és úgy az évek során úgy szépen közelített hozzá, azért ez nem lehet ezt 16-17 éves korban is eldönteni, de hát ahogy teltek az évek, ez egyre inkább úgy néz ki, hogy ez menni fog.
2: Ugye 92-t említetted, és az, hogy 97 az, amikor azt mondtad, hogy már azért úgy eléggé fókuszáltál erre a pályafutásra. Akkoriban, te hogy emlékszed, már itt utaltál rá a körülményekre, de ott mi jellemezte akkor ott ezt a szakosztályt? Ott az Ikarusznál milyen
3: ez volt ez a szó jó értelmében véve, ez egy falusi közeg volt. Most ez tényleg nem degradálva, felültem a biciklire, vagy elsétáltam a pályára, gazos volt a pálya széle, de az, aki tényleg ez
2: nem volt rekordtán?
3: Nem volt rekordtán, nem, hát keresgéltük, hogy itt a gátaknak a magasság állítása, egy korosztálynak megfelelően, fiúknak, lányoknak, hogy különböző magasságokat kell beállítani, hogy hány centi magasak a gátak. Ezeket a gátonak hiányoztak ezek a pöckék, akkor a Pistivel pályaszélén fadarabokat kerestünk mindig. Ez volt melegítés része volt, hogy találtam egy jó fadarabot. Most ez így utólag baromi vicces, de hogy most egyébként ez nem volt annyira régen. De most ezt valakinek így elmeséli az ember a mai fiatalok közül, szomorú, hogy ezt így fogalmazok, hogy a mai fiatalok között tényleg ez elképzelhetetlen. Talán lehet, hogy vidéken még van egy-egy hely, ahol mondjuk rekordtempóban is komolyan gondolja valaki ezt a sportágat, és mondjuk hasonló problémákkal küzdik, de hát mondjuk most már nagyon sok helyen van szerencsére rekordtámborítás. Szóval 97 volt körülbelül, amikor ezt így először akartam, és 99-ben volt az első ilyen korosztályos világverseny, és akkor az a nagy ugrásom, hogy akkor én az onnantól kezdve belevetettem magam, és mert amikor megtudtam, hogy ugye lesz a világverseny, akkor annak a lázába égtem, és akkor Pistinek már nyakát rágtam, hogy akkor én oda akarok menni, aztán szépen közösen elevickéltünk.
2: Vissza fogunk térni a pályafutásodra, a fényes pillanatokra, viszont most Zolihoz még lenne egy kérdés, mert nyilván akkor beszéljük át, hogy ki hogyan csatlakozott. De te 2018-ba kerültél a klubhoz, vagy hát a szakosztályhoz, és
1: Én már a csoda jobba csöppentem, igen.
2: 2022-től pedig ugye szakosztályvezető vagy. Neked milyen kapcsolatod volt egyáltalán az Ikarusszal, egyáltalán mi vonzott téged, hogy akkor eljussál oda a szakosztályhoz, és egy picit akkor a Tom Hauser családnak a bájáról, a varázsáról beszéljünk, hogy milyen légkör fogadott ott egyáltalán idősebb Tom Hauser István és ugye fia, jelenlévő ifjabb Tom Hauser István, gondolom, hogy akkor is, és a mai napig is abszolút az égkövei ennek a lapillérei ennek a szakosztálynak.
1: Kereken 10 éve érkeztem a lányokkal, sportágat kerestünk, Márta Jandi kolléganőmet, ugye itt dolgozott ő is a Nemzeti Sportnál, hogy én is.
2: Igen.
1: Hívtam fel, hogy hova menjünk, és javasolta az Ikaruszt, úgyhogy teljesen ismeretlenül, őszintén már valami semmit nem tudtam az Ikaruszról. Elvittem a két lányomat, és ott ragadtunk, azonnal megfogott a pályának a csoda környezete. Tudom, hogy jártál-e ott, ez egy fantasztikus fákkal körülvett csodálatos környezet. Szerintem a legszebb pálya az országban. És felültem a lelátóra, néztem az edzéseket, nap mint nap, mi fotról jártunk, úgyhogy nem mentem haza. Végnéztem Pisti, Tamás, a többi edzőknek a 2-3 órás edzéseit, és sokat beszélgettünk Pistivel. Ő is egy kommunikatív személyiség, úgyhogy edzések előtt, után beszélgettünk, és eljutottunk oda, hogy ő vetette föl nekem Pista bácsival közösen, hogy mi lenne, ha esetleg bebesegítenék, és akkor itt kezdődött a közös munka. Elmentem rögtön egy középfokú edzői tanfolyamra, hogy ha már ez a felkérés érkezett, akkor valamit tanuljak is az iskolában, úgyhogy 18 októberétől pedig már U11-es akkor még volt ilyen korosztály bontás, ott már edzőként kezdtem a tevékenységemet. És csináltuk tovább, beszélgettünk a szakosztály vezetés életében is, egyre jobban beláthattam kommunikáció szinten, elsősorban vittem dolgokat, és 22-ben jött az a pillanat, amikor megkérdezték Pista bácsival, hogy mi lenne, ha. És azóta.
2: És most ott tartunk, ugye 48 fővel indult tulajdonképpen ez a szakosztály, tehát 50 éves, több mint 400 főről beszélhetünk.
1: Van egy hevesi, illetve egy hevesi, talán 11-12 éve van egy hevesi részlegünk, Ikarusz néven, és egy éve Kiskunfélegyház részlegünk is van már, kijelzett tagozatunk. Uh-huh. Így összesen vagyunk, vagy 420-an.
2: A közösség ereje, mint motto, itt István már mondta, és nyilván ez egy sokszor szembe jön.
1: Nem bullshit.
2: Nem, abszolút nem. Mi az, ami ez a leginkább megmutatkozik? Miben mutatkozik meg? Mik azok a tényezők, amikben ezt lehet érezni? Zoli, neked volt nem olyan régen egy igen hosszú posztol a közösségi médiában, ahol a csapatbajnokságon elért negyedik helyezett igen. után méltattad a közösséged. Egy picit akkor erről a közösségről kérdeznélek benneteket, hogy csak úgy tényleg a hallgatók is megértsék, hogy mi van ott ezen a már egy picit talán azért elénk vetített pályán, ami ennyire be tudja vonzani a fiatalokat.
1: Akár egy edzésen. Időmérésre futnak a fiatalok, vagy ugranak akármit, egymásnak rukkolnak hangosan, egymást lelkesítik, akár ellenfelek is egymást, természetesen hiszen csapattársak. Ha versenyeket rendezünk, jönnek a fiatalok, segítenek bármiben, gerebjézni, mérni, székeket pakolni. Ha kimegyünk versenyre, sátrakat pakolunk, közösen visszük ki. Segítsetek, Pisti, akkor miben nem nyilvánul meg. A csapatbajnokságok így jönnek, egymásnak drukkolnak természetesen. A kisebbek jönnek a nagyobbak bajnokságára, a nagyobbak a kisebbekére is drukkolnak.
0: Mindenki a saját neveltünk. Tehát a gyerekek egy része már most az utóbbi 10 évben már az sem ritka, hogy már 5-6 éves gyerekeknek a szülei keresnek minket, hogy szeretnének atlétizálni. Mi annyira ezt nem sürgetjük, de akkora igény van rá, hogy erre egy külön csoportot szerveztünk, és gyakorlatilag ez a piramis, ez onnan egészen alulról kezdődik pár éves kortól. És nem tudom, szerintem 10-12 éves korig van, vagy 200 fiatalunk, tehát egészen kisgyerekek. És ezek nyilván ott abban a millióban nőnek fel, belülük lesz majd később serdülő ifjúság és felnőtt atléta, és tényleg ez egy család, tehát itt nem nagyon, ugye Zoli említette a Hevesi és a nemrég csatlakozott Kiskunfélegyházi részlegünket, de őket is valahogy például a félegyháziakat is nagyon gyorsan beszippantotta ez a családias hangulat. Valószínű, hogy ez a széles alapokon nyugvó kiskortól kezdő közös munka valószínű ennek a kifutása ez.
1: És nem csak a versenysport a fontos, tehát keresjük a tehetségeket, fontosak az eredmények, de mindenki szerepet kap, és ugyanolyan fontos az a gyermek, aki mondjuk nem is akar atléta lenni, de ott van közöttünk, és csinálja becsülettel. Neki is mindenki drukkol, hogy saját határait feszegesse. És innen jutottunk oda, hogy mondjuk olyan támogatóink vannak, akik így sportoltak, és valamit szeretnének visszaadni, és vissza tudnak adni, akkor belépnek támogatóként.
2: És kapcsolatot épít ugye talán a szakosztályot a környező iskolákkal, hogyne. Ha minden igaz, az van összesen. Lehetőség szabadidős sportot is, vagy a szabadidős sport számára is, akkor annyit ott a létesítmény, a minden igaz, így pedig akkor igazi közösség teremtődik.
1: Megyünk, az összes iskolába megyünk, órákat tartunk, és próbáljuk oda csalni a fiatalokat, és jönnek is.
2: Dani, ezt te is alátámasztod, ugyanezt érezted, mikor ott te csak oda csöppentél?
3: Hát erre rendhebb is választ, nem tudok, hogy olyan rég volt, amikor oda csöppentem. Nem tudom, hogy akkor ez, hogy működött a toborzás, ez a része. De mondjuk a légkör az hasonló volt, tehát ott is tényleg akkor is egy nagy család volt. Én így emlékszem vissza. Nem tudom, hogy az akkor hogy nézett ki.
0: Nem volt ekkora létszám nyilván. Uh-huh. Dani sportolt, és salakos pályánk volt abban az időszakban, már azért már jó régóta működött a szakosztály, és úgy nem nagyon tudtuk kimozdulni erre a 120-150 fős létszámról, akármilyen szerettünk volna. Tehát abban, hogy miután a nagyot ugrottunk, és azért itt jön a létesítmény szerepe, hogy itt nem csak az élsportban van annak fontos szerepe, hogy mondjuk jó létesítmények vannak, hanem rögtön megháromszorozott a létszámunk pár éven belül. És igazából azt csak szinten kell tartani. Már többen nagyon nem is férünk el, tehát az létesítményt kéne bővíteni, hogy még több ember kulturáltan, komfortosan elférjen. Tehát egy keddi csütörtökön edzés, amikor mindenki len van, akkor úgy kell vadászni egy kis helyet, hogy balesetmentesen tudjunk rendesen edzeni, mert ott vannak a kicsik, nagyok már száguldoznak 36 km/h, és akkor ott vigyázni kell, hogy nehogy valami probléma legyen.
2: Apukának mekkora szerepe van egyébként ebben a szemléletben, ebben a millióben, amit itt felvázoltatok? Nyilván van, gondolom.
0: Nekem ugye ez természetes, uh-huh. Nyilván, hogy gyerekként, lehet, hogy kívülállóként, de én azt tapasztalom, és talán így akkor elkülönöm az elfogultságot, hogy én mindenhonnan azt látom, hogy óriási energiák mennek felé, meg tőle is, és nagyon dicsérik, úgyhogy biztos, hogy amit jól csinál.
1: Egyértelmű.
3: Nagyon szerethető figura, tényleg. Tehát ez a, talán ez a legjobb szó, nagyon szerethető.
2: És mai napig aktív részese amúgy a mindennapoknak?
0: Hát
2: a...
0: ez élteti.
2: Igen.
1: Van középtávfutó csoportja, persze.
2: És folytatjuk a beszélgetésünket három vendégünkkel, ifjabb Tom Hauser Istvánnal, Kis Dániellel és Amler Zoltánnal. A témánk pedig az idén 50. évfordulóját ünneplő Ikarus BSE atlétikai szakosztály. Ugye azt már arról már beszéltünk, hogy hát milyen körülmények, milyen idilli, milyen nagyon sajátos atmoszférája van ennek a szakosztálynak, amelynek az életében 2010 az egy nagyon meghatározó és nagyon fontos év volt. Ugye Kis Dániel, aki itt van köztünk, ugye hát a szakosztálynak az addigi legnagyobb, legkomolyabb eredményét, nemzetközi eredményét ért el, ugye a barcelonai EB-n a bronzérmet szerezted, ugye edződ itt ifjabb Tom Hauser István, aki felkészített erre. Beszéljünk akkor egy picit erről, és arról, hogy hát milyen munka kellett, hogy ott folyjon ahhoz, hogy egy ilyen komoly eredmény szülessen. Ugye azt lehetett István veled kapcsolatban azért olvasni, hallani, és egyáltalán ugye ez már egy köztudott dolog, hogy te igen komoly, vagy igen korán felismerted, hogy azért a magyar atlétáknak ebben a komplex ügyességi számokban lehet esélye, és a gátfutás felé specializálódtál, és hát Dani pedig kihozta magából azt a fantasztikus és tényleg évtizedek után egy olyan eredményt, amit azért magyar atlétikában amúgy is, manapság is, de akkoriban is ritkán láttunk. Szóval mi az, amit láttál Daniban, vagy milyen munkát kellett elvégezni, hogy Daniból kijöjjön ez a nagyon-nagyon szép és nagyon komoly eredmény, ami nem csak ugye nyilván a szakosztálynak, hanem az egész atlétikának egy nagyon komoly jelentőségű és eredménye volt.
0: Igen, azt, hogy az ügyességi számokban lehet talán egy kicsit nagyobb eséllyel nemzetközi sikereket elérni, a mai nagyon sűrű és nagyon magas szintű atlétika világában, az egy nagyon régi felismerés. Talán annyi, hogy nekünk nem voltak meg igazán ehhez a feltételek, ennek ellenére próbáltunk ebbe az irányba kitörni, tehát inkább a feltételek ellenére próbáltunk erre ráerősíteni. Tehát azért nekünk ott volt egy salakpályánk, de próbáltuk megoldani mindenképpen, hogy ezt az utat azért végigjárjuk, úgyhogy hol a még az akkori Népstadionnak az edzőpályán edzettünk, hát meg bekéreckedtünk mindenhova, ahol volt rekordtámpálya, hogy azokat a minőségi edzéseket meg tudjuk csinálni. És hát így lépdeltünk előre. Azért ez egy, nem volt ez egy ilyen lineárisan fejlődő rész, mert azért ebben voltak hullámvölgyek is. De egy biztos az látszott, hogy amikor Dani 20 éves lett, akkor azért ott már egy nagyon jó eredményt ért el. A Bécsi Fedettpályás Európa-bajnokságon 2002-ben ott egy egészen kiváló eredményt futott 20 éves kora ellenére, és akkor jött egy kis rövidebb kitérő, amerikai egyetem, kin is tanult, nyilván tartottuk a kapcsolatot, egyébként pont egy ilyen érdekes időszak volt, hogy bár akkor még a mostani nagyon könnyű kommunikációs lehetőségek nem voltak meg, de már a digitális korszak bejött, ilyen nagyon egyszerű videóképeket, videófelvételeket lehetett csinálni fényképezőgéppel, ő átküldte nekem e-mailbe, akkor nagyon szimpatikus volt az ottani edzőm, beismerte, hogy ő a gátfutás az annyira nem ért, ezért megengedte, hogy ő azt csinálja, amit mi megbeszélünk, Dani meg nagyon motiváltan csinálta, úgyhogy tulajdonképpen kin is fejlődött, és amikor a tanulmányaink vége szakadt, és hazajött, akkor tulajdonképpen ő már nagyon jó szinten volt ebből a évek alatt eltelt időszakból, úgyhogy 2005 környékén jöttél haza, jól emlékszem, akkor meg is nyerted a szabadtéri országos bajnokságot, és a következő évben egy következő szintlépés volt, 2006-ban Göteborgban az Európa-bajnokságon döntőbe került.
2: Dani, benned az így, hogy él meg, mennyire volt nehéz egyébként ezt így összeegyeztetni, és mennyire vetted olyan szinten komolyan, hogy tényleg ezek a nemzetközi sikerek célja felé orientálódtál, és mennyire volt fókuszban ez neked akkor?
3: Hát csak ez volt a fókuszban. Nagyon komolyan vettem, és nagyon, ez volt tényleg a fő mozgás, ezzel keltem, ezzel feküdtem. Utólag nagyon-nagyon másképp csinálnék szinte mindent, de hát mondjuk ennek szerintem sokan így vannak ezzel.
2: Például egy dolgot?
3: Hát talán a leginkább volt egy erős önfejűség azért itt az én sport karrieremben, és szerintem nagyon durván túlvállaltam magam nagyon sok tekintetben. Tehát sokkal több edzést csináltam, ami fölösleges volt. Nem mennék bele oly mértékben itt a szakmai részbe, sok minden fölösleges dolgot csináltam. Sokszor, sokkal kevesebb speciális dolgot talán, amit kellett volna. Nagyon hamar, itt, amikor már ilyen kétesélyesek voltak a dolgok, ezért a karrierem közepe vége fele, már azért volt egy jó pár műtétem, és akkor ugye egy másik mankót kellett keresnem, ami tökéletlenül jött az életem, vagy akkor elkezdtem edzéseket tartani. És ugye az is kellett a lelki világomnak, hogy legyen valami mellette. Aztán a végén, amikor már nem ment olyan jól, akkor ugye arra támaszkodtam inkább, de nem kellett volna egy utólag, tehát hogy sokkal inkább, ugye, de hát ez most az ilyen okokozat, tehát ez így utólag már én magam sem tudom, hogy mi lett volna a jobb, vagy mi lett volna a jó, de ez így volt, hogy Pisti elmondta, tehát évről évre komolyan fejlődtem, ilyen 2006 volt az első nemzetközi átutés, hogy ez a döntőbe jutni, ez egy szép dolog volt, hetedik lettem, és akkor utána sajnos 4 évet kellett várni a következő évben, akkor még 4 évente volt az Európa-bajnokság, nem 2 évente, mint most, és akkor 2010-es Barcelona Európa-bajnokságon pedig 3. sikerült célba érnem, az volt a csúcs.
2: De mennyiben kellett egyébként más munkát végezni, hogy más munkát kellett végezni, akár Danival, mert látva, hogy azért nemzetközi szinten is lehet eredményes, vagy mennyiben volt akár az, ahogyan te dolgoztál ott az atlétákkal más, mint mondjuk akkoriban a magyar atlétikában az általánosabb?
0: Nagyon nehéz erre törvényszerűséget találni, hogy mi a jó. Egyrészt ugyanál a versenyzőn is más, ahogy különböző korban lépked előre, tehát nem egy standard folyamat ez, és ráadásul nagyon nagy különbségek vannak nyilván előképzettségben, alkatban, Danu azért egy erősebb, muszkulárisabb típusú volt mindig is, már fiatalon is. Ennek is megvan a sajátossága, tehát amikor az ember az edzést tervezi, akkor ezt bele kell kalkulálni, egy nagyobb izomtömegű embernek a regenerációs ideje egyszerűen törvényszerűen hosszabb. Úgyhogy nála inkább a kevesebb, jobb minőségű edzés és megfelelő pihenő, az eredményesebb volt, mint igen, az, mint mondott ő is, hogy néha egy kicsit túl lett tolva. Ez a nagy motivációnak volt betudható. Hozzáteszem, ez ilyen aranyos történet, hogy már alig várt, hogy vége legyen a versenyidőszak, nem ez olyan tötyörgés. Ugye edzek egy jót, aztán 3 napig csak regenerálom magam, meg pihenem, de ugyanakkor nagyon szeretett ezen, úgyhogy mindig nagyon várt az alapozás, mert akkor végre lehetett tolni, nyomni neki rendesen a munkát.
2: Mi az, ami egyébként megvolt Daniban, ami több volt mondjuk, mint a többi fiatalban, vagy a többi gátfutóval, akik ott edzettek. Mondtad, hogy a testalkat, nyilván a bátorság, a ritmus érzék, itt azért már sok mindenről szó volt, de azért mégiscsak kellett, hogy legyen még valami plusz, hogy ilyen szintű eredményt ért el.
0: Ő rákattant erre a dologra, és nagyon fanatikus volt. Szerintem a fanatizmus nagyon kell hozzá. Néha lehet, hogy kicsit sok is volt.
3: Valószínű, igen. De egy utólag én azt mondom egyébként, hogyha engem megkérdez, hogy szerintem bárkiből lehet bármi, mondjuk most ezt a szegmens tekintet, tehát bárkiből lehet nekem, aki valamennyire gyors, de kellőképpen ugye alázattal beleveti magát. Szóval, hogyha én el tudtam jutni eddig, akkor azt gondolom, hogy bárki, aki egyébként tisztességgel, lélekkel, odaadóan, szerintem ennél messzebbre is bárki, csak akarni kell. Közhelyes, de tényleg így van.
2: Így van? Igen?
0: Szerénykedik azért, nem teljesen. Kell hozzá az adottság is.
2: És kiváló szakmai felkészülés. Akkor az a 2010-es év ilyen szempontból, ugye ott azért volt egy, vagy azt megelőzően ugye azt hiszem volt egy világbajnoki elődöntő is, igen, 2009-ben, igen. És 2010-ben pedig sikerült ott döntőt futni a fedett pályás világbajnokságon.
3: Így van.
2: Minden igaz, és akkor ott jött utána ez a barcelonai EB bronz. Ennek a picit a, hogy folyt ez le, mennyire indultál, vagy mennyire érezted azt, hogy egy ilyen évben, mint az a 2010-es, benne lehet egy érem is akár ott Barcelonában.
3: Abszolút így készültünk. Tehát ezt akkor már kimertük mondani. Ugye itt az előbb, amit említettél, 2009-ben a berlini világbajnokságon egyébként egy nagy országú csúcsot futottam, ott egy 10-et bejavítottam, meg csillaglevetjének.
2: 34-13-30.
3: Így van. Levinek az országos csúcsát, és abból abszolút várható volt, hogy a következő évben, hogyha egyben maradok, ezt ugye egészségesen tudjuk folytatni azt a felépített ritmust, akkor ebből azért úgy ki kellene, hogy jöjjön valami. Tehát reálisan voltak merészebb elképzeléseink Ezt ki is mondtuk akkor, hogy VB döntő a cél, és ez EB dobogó a cél. Most egyébként ezt csak így zárjába jegyzem meg, hogyha máshogy fogalmaztunk volna, hogy mondjuk a VB, nem tudom, 1-6 a cél, vagy a EB első hely a cél, akkor lehet, hogy ugye máshogy programoz az ember az agya, de nem egy teljes korrektséggel meg egyébként, egy szituációt felmérve fogalmaztuk ezeket meg. És hát ugye a fedett pálya jól sikerült, 8. lettem, sajnos csak 8., de magyar csúcsot futottam, jól alakult, ezt azon egészséges maradtam, és tudtam folytatni a felkészülést a nyárra, ahol egyébként abban a szezonban egyébként sok volt, abban egyébként sok lehetett volna, ott utána nem akarok ilyen panaszokat, de ott utána sajnos egyből műtettek volt, és sérve ma a szezonban, tehát ott elkezdett egy ilyen kávária, és sajnos azt a ritmust nem tudtuk viszont folytatni. Csak azért mondom, hogy a 2009-es szezont követően ugye volt egy folyamatosítás, és akkor a 10-es után meg így megszakadt egy picikét, és akkor ugye onnantól kezdve nem is igazán tudtam visszatérni arra a szintre, sajnos.
2: Ez az Európa-bajnoki bronz, ami ugye, most csak mondok egy-két évszámot, ugye 1968-ban született magyar EB érem, futószámban ezt megelőzően. Ugye most nyilván azt nézzük, ugye akkor ez 42 év. De 1934 után ugye akkor Kovács József Európa-bajnoksággal nyert, ugye 110 gáton, akkor volt újra érem ebben a számban, az ugye 76 év. Szóval hihetetlen, hogy milyen múlttal, vagy hát úgy múlttal, hogy mennyire sok idő kellett ahhoz, hogy újra jöjjön egy ilyen siker. Ez mit jelentett akkor ott a szakosztály életében? Nyilván az egész atlétika, vagy az egész egyetemes magyar sport életében nagy dolog volt, de ott a szakosztály életében ez mit eredményezett, hogy Dani hozott egy ilyen szenzációs sikert?
0: Hát egy gondolatot, ha szabad megnyíjezni, nem azért... Igen, így ha papírformát nézzük, akkor ekkora szünet volt, de azért ott volt egy Bakos György, aki fedett pályás Euróbajnok volt, meg volt ezüstérme is, tehát azért voltak ott nagyon szép sikerek, amire lehetett építkezni, és ami nyilván, hogy nekünk is adta az utat, és amit meg szerettünk volna mi is ismételni. Akkor egy kicsit olyan elkeseredett állapot volt, mert eljutottunk egy szintre, és úgy éreztük, hogy ebből a körülményből nagyon nehéz lesz ebből tovább lépni, és magasabb szintre kerülni, és az egésznek a háttér intézményét jobban kiépíteni. És akkor mi felkerekedtünk apuval, és felkerestük polgármester urat, Kovács Péter urat, aki hajdanán az Ikaros Atlétika szakosztályban is édesapámnál rövid ideig atlétizált, és nagyon támogatta a sportot a kerületben, és elmondtuk neki ezt a problémánkat, amiről meglepetésre nagyon pozitívan reagált, hogy nem voltunk felkészülve arra, hogy ennyire pozitív lesz az ő célkitűzése. Még úgy is voltunk vele, hogy majd, ha hiszük, ha megvalósul, és teljesen komolyan és tényleg szavahihetően az egész megvalósult, úgyhogy mi csak tátottuk a szánkat, mert még tulajdonképpen több is teljesült, mi a mink kívánsággal, mi bementünk hozzá, amiért felkerestük, és tulajdonképpen azért szerintem muszáj megemlíteni az ő nevét, mert azért ott, hogy tovább tudtunk lépni, abban neki nagyon nagy szerepe volt.
2: Ugye Bai Balázs is csatlakozott mindehhez 2008 körül. Dani, te voltál ott az egyik vonzó erő olyan szempontból, hogy láthattuk, vagy hát akkoriban ugye azért jöttek az eredmények, és hát ezek szerint ott a Tom Hauser Istvánék féle munka az olyan, ahol kis Dániel lehet.
3: Azt gondolom, hogy utólag igen, Balázs az egyik legjobb barátom, erről mondjuk így nagyon nem is beszéltünk sose, de azt gondolom, hogy nyilván, hogyha van valaki Budapestre jött, egy ilyen hely volt, ahol mondjuk a gátfutással így foglalkozott, ahol volt kézzelfogható normális eredmény, azok mi voltunk, esetleg a Pisti és én. És aztán egyértelmű volt, és szerintem épp ezt ember nem ment volna máshoz. Úgyhogy ezt a döntést hozta, és jól döntött, azt gondolom.
2: Az eredmények is azt mutatják.
1: És tegnap este elmondta, hogy tiszteletben ikaruszos atléta, úgyhogy ezt így is tekintünk rá.
2: Mit eredményezett? Akkor még egyszer olyan szempontból kérdezem ezt, hogy az, hogy ott ilyen két ennyire potenciálisan ennyire sikeres atléta, gátfutó, ugye Dani és ugye Balázs ott volt, ez milyen közeget, vagy milyen a fiatalok számára ez mit jelentett, milyen motivációt, lendületet adott nekik, hogy na hát akkor itt lehet eredményeket elérni, hogy ide kell jönni, és akkor lehet tanulni?
0: Nagyon, nagyon motiváló tud lenni egy sikeres sportoló, aki hús-vér ott tapintható egy szakosztályban, aki mellett ott sportolok, és tudom, hogy milyen eredményt ért el. Tehát, hogy mondjuk egy vicces történet, volt egy középtávfutó srácunk, aki egyébként nagyon szép pályát futott be egy hazai szinten, mert volt országos bajnok is. Ő amikor fiatal, hogy milyen aranyosak és naívak a gyerekek, mert Dana idősebb volt nála ugye jó pár évvel, és hogy egy ilyen középtávfutó számnál, amikor kezdett fáradni, és úgy befordult benne, hogy ez talán lehet, hogy nem tudja befejezni jól, és feladná, akkor eszébe jutott a kis Dániel, hogy ő biztos nem adná fel.
3: Ezt a középtávról lévő szó szerintem sose futottunk 800 méternél
0: többet a pályán, szerintem vagy csak nagyon ritkán. Úgyhogy ez csak azt példázza, hogy mennyire összességében mindenkire hat egy ilyen siker, nem csak a gátfutásra, meg a sprinterekre. És nyilván, hogy ennek van szakosztályon belül is egy ilyen nagy húzóereje, de talán azt gondolom, hogy országos szinten is nagyon sokan kaptak hitet edzők, sportolók, hogy ezzel talán érdemesebb minőségileg foglalkozni, mert lám, itt van egy ember, aki egész jó szaladgál.
2: Ugye Bai Balázs EB-ezüstérmet nyert, illetve világbajnoki bronzérmet is, és ezek nyilván mind alátámasztják azt, amikről amúgy beszéltünk, hogy hát egyrészt, hogy milyen szakmai munka folyik, és hogy mennyit jelenthet, hogyha két kiváló atléta egymást tudja húzni, illetve hogyha egymást tudjátok erősíteni. Picit az eredményességről beszéljünk, ugye itt már utaltam erre a negyedik helyezetre a csapatbajnokságban, és arra, hogy Zoli milyen szép szavakkal méltatta a közösséget, és a sportolókat, és a szakmai stábot. Ugye két darab olimpikonja van eddig a szakosztálynak, ugye Danin kívül még Wagner Gyürki és Viktória volt ott mind Tokióban, mind Párizsban, de azért nagyon-nagyon szép eredményeket érnek el, illetve hát lehet akárcsak a szabadtéri vagy a fedett pályás magyar bajnokságokat megnézzük akkor, hogy az Ikarusz is milyen helyet foglal el a magyar atlétika életében. Na milyen helyet foglal el, akkor most Zoli tőled kérdezem, milyen erőt képvisel? Ugye 400 főről beszéltünk, az hihetetlenül sok fiatal, ugye arról is híres ez a szakosztály, hogy egy nagyon kiváló utánpótlás nevelő műhely, hol helyezkedik el, vagy a magyar atlétikában milyen erőt képvisel, milyen jelentősége van.
1: A csapatbajnokság előtt a szakosztály vezetők, az egyesületek számolgatnak, és mindig számolnak az Ikarusszal. Olyannyira, hogy tavasszal csak pontok miatt el is igazoltak tőlünk valakit, tehát gyengítettek minket, ugye ezt mondhatjuk. Számolnak velünk, már ott a dobogó közelben számolnak, és most közel is voltunk, ilyen közel még soha nem voltunk, 500 pontot már meghaladó eredményt értünk el, úgyhogy amire a legbüszkébbek vagyunk, hogy talán a legfiatalabbak vagyunk, tehát zömmel utánpótlás korosztályú versenyzők állunk ki a csapatbajnokságon, saját nevelésű atlétákkal. Ha lenne létezni egy olyan bajnokság, akár csapatbajnokság, hogy mindenkit számba veszünk, akik megfordultak a Ikaruszba és az Ikarusz neváltjai, akkor szerintem megnyernénk. Na, mondom, Pisti, nem kérdés szerintem, hogy ott lennénk elől.
0: Nem túlzás.
1: Tényleg a saját nevelés, ez a fontos. A felnőtt magyar bajnokságon 3 aranyérmet nyertünk. Ketten Molnár Csabi és Keserő Mirabella nálunk kezdte, és gyermekként is ment végig az úton. Csabi ugye az felnőtt ebben is már részt vett idén nyáron.
2: Igen.
1: Marton Zsófi, szerintem ő egy potenciális olimpikon lehet. Őt nevelgetjük 4-5 éve már, és most EB bronzérmes volt az U18-as Európa-bajnokságon, ahol ott volt az edzőink kétharmada, közösség ereje. Kijutaztunk mindannyian szinte. Úgyhogy ez az útunk, nevelünk, és hát a legnehezebb történet, hogy meg is tartsuk őket, ezen dolgozunk a támogatóinkkal, nem tudom, reklámhelyen mondhatok-e támogatókat, egy névadó szponzorunk, Aplasz Kft., van a Dokler cégcsoport, az ő segítségükkel próbáljuk őket megtartani, hogy majd egyszer ez a negyedik helyez lehessen még fényesebb, dobogós, ez az álmunk, és ehhez kellhet, vagy ehhez kellene, és ezért lobbizunk minden téren, van nekünk egy jogerős építési engedéllyel rendelkező munkacsarnok tervünk. Hogyha egyszer ez megvalósul, azt hiszem, akkor tudunk szintet lépni, és akkor nincs megállás, akkor bármi lehet.
2: ez az, amit a jövőben kívánjunk az Ikarusz atlétika szakosztályának, hogy tényleg ezeket a fejlesztéseket megkapja, mert amint látom, azért a népszerűség, az utánpótlás megvan, a szakmai színvonalas munka megvan. Mi az, amire talán a leginkább szüksége van, akár a következő évtizedekreben nézve?
1: Azt hiszem, erről van szó. Azt mondom neked, hogy novembertől márciusig alig találkoznak az edzők és a versenyzők egymással, mert a gyerekek gyerekkorcsoportok szanaszét a tornatermekben, a nagyobbak a bokcsarnokban, sokkal kevesebbet találkozunk, mert hát bent kell edzeni az érzőmmel. Ha egyszer lesz egy ilyen csarnokunk, már pedig azt gondolom és hiszem, hogy lesz, akkor az egy igazán szintlépés, úgyhogy a többit mi csináljuk.
2: Az időnk lejárt, én nagyon szépen köszönöm, hogy most ennyi időnk adatot, hogy beszélgessünk egy kicsit az Ikarusz BS atlétikai szakosztályról, ugye az 50 év kapcsán egy könyv is készült, kézműves atlétika, amelynek a hátoldalán az szerepel, hogy az idő múlik, az emlékek maradnak, a közösség pedig tovább épül, úgyhogy ez a további épüléshez, fejlődéshez kívánunk jó munkát, sikeres edzéseket és kiváló eredményeket. Én nagyon szépen köszönöm ifjabb Tomhauser Istvánnak, Kis Dánielnek és Amer Zoltánnak, hogy eljöttek és beszélgettünk ennek apropóján.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohászkodtunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! Egyenként jönnek, de egy

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai vendégünk Babos Rita, többszörös magyar bajnok, atléta, fotós, edző, önkéntes, és majd még kibontjuk, hogy mi minden. Székesfehérváron a Bregyó közi sporttelepen beszélgetünk, mert egy versenyre készültök. És ha én jól emlékszem, akkor te Csornán születtél, ott is nőttél fel, és az édesapád testnevelő tanár, atléta edző volt, ami akár ki is jelölte az utadat rögtön az elején?
2: Igen, Csornán nőttem föl. Édesapám sportolóként is aktív atléta volt, illetve testnevelő tanár és atléta edző. Ennek ellenére hagyták, hogy megtaláljam az utamat. Ezért egyébként nagyon hálás vagyok, hogy nem az történt, hogy na akkor ő atléta volt, akkor én is atléta kell, hogy legyek. Beirattak 7 évesen néptáncolni, ami egy rendkívül jó alapot adott nekem mindenhez, ezt 11 évig csináltam. Mellette kézilabdát kipróbáltam, kosárlabdát kipróbáltam, majd, ha jól emlékszem, 7. koromban jött a kérés, hogy a Soproni Sportiskolába kellene még egy ember a csapatba, hogy tudjanak indulni csapatbajnokságon, és gyorsan leigazoltak, és akkor kapásból egy távolugró csapatbajnoki címmel indítottam az úgymond atléta pályafutásomat, és hát igazából ezutáni első egyéni verseny volt az, ami döntött, hogy én az atlétika mellett fogom letenni a voksomat, mert az első országos diákolimpiámat is sikerült megnyerni távolugrásba, úgyhogy ez volt a mérföldkő, ami az atlétika mellett tartott.
1: Találtam olyan adatot, hogy a győri Dózsában is igazolt versenyző voltál. Sopron, Győr, Székesfehérvár, Csorna, ez egy ilyen elég szabálytalan négyszög.
2: Hát igazából a Sopron ugye úgy indult, hogy amikor én elkezdtem atlétizálni Csornán, ott már atlétika szakosztály akkor nem működött. És édesapám volt tanítványa, Németh Gyula, kiváló volt távolugró, csinálta akkor Sopronban az atlétikát, és gyakorlatilag adta magát, hogy akkor legyen egy egyesületem, és oda mentem. Nagyon sokat köszönhetek nekik, nagyon jó évek voltak, ugyanúgy a Csornán készültem, de soproniakkal versenyeztem egy remek csapatban. Nagyon sok élmény, nagyon sok jó eredményt köszönhetek ennek az időszaknak is. Majd amikor a Széchenyire mentem környezetmérnöki szakra, akkor igazoltam át Győrbe a győri Dózsához. Ugye adta magát, hogy akkor ottani helyszínen tudtam edzeni Győrben, oda jártam iskolába, úgyhogy így indultak a győri évek. Ott is eltöltöttem nagyon sok évet. Egy időt úgy csináltam végig, hogy a sport mellett már elkezdtem edzősködni is, és ezután kerültem Székesfehérvárra, ahol pedig itt ragadtam.
1: Hogy jönnek a szakágak sorban az életben? Mert ugye itt vannak horizontális, illetve vertikális ugrások például, de ugyanakkor bejöttek a rövidebb és a középtávú futások is, magyarán több próba. Szóval, hogy rakódtak egymásra a szakágak?
2: Ez nagyon érdekes volt. A szívemhez legközelebb álló az valamiért mindig a magasugrás volt. Már a korai sikereim is oda is, tehát onnan is vannak, de ugye az első komolyabb eredmény az távolugrásban született az országos diákolimpián, illetve a csapatbajnokságokon távol hármas ugrásba indultunk a soproni színekben, úgyhogy ott igazából ennek kedvéért kezdtem el hármast ugrani, mert akkor az egyik csapatba szintén kellettem, és hát ez is egyrészt megtetszett, másrészt eredményesnek is bizonyult, úgyhogy így valahogy párhuzamosan bővültek ezek a dolgok. Szintén egy csapatbajnokság miatt kezdtem el a több próbát, amit akkor meg is nyertünk, és így igazából valamiért mindig olyan izgalmas, sokoldalú, változatos volt az, hogy én több mindent csinálok. Nyilván azért, aki ismert, tudja, hogy dobóalkatnak nem mondhatnám magam, tehát a hét próba az inkább az ilyen csapatszintű versenyek és a kiegészítés miatt volt nagyon jó, a futóugró számokban voltam ügyesebb, a dobásokban kevésbé, de a hét próbához is nagyon szép emlékek fűznek, mert első osztályú Európa kupán volt egy óriási élményem, amikor harmadikak lettünk csapatban. Ott azon a versenyen a magasugrásban én bizonyultam a legjobbnak, úgyhogy ehhez is fűznek remek emlékek.
1: Az edzés rendszer vagy módszerek miatt is kérdezem ezt, mert egy több próbázónak egy kicsit olyan, mint az öttusázó, hogy annyi mindenből kell jónak lennie, annyi mindenre kell edzenie, hogy hogy lehet például beosztani mondjuk egy napot, hogy akkor ma mit gyakorolunk, hogy nehogy valami sérülés legyen, vagy egy hetet például, hogy mondjuk ha a hétvégén verseny van, akkor mi az, ami talán kevésbé megy, és azt gyakoroljuk, mi az, ami jól megy, és ott már csak csiszolgatni kell.
2: Hát az az igazság, hogy ugye a főversenyszámom az végig a magasugrás és a hármasugrás voltak. Nem feltétlenül mondják sokan, hogy ez így összepasszol, de valamiért nekem működött. Egy kicsit furcsa, igen, de működtek. Ezek voltak a fő dolgok, mellette remek kiegészítés volt ugye a távolugrás alapból, illetve a gátfutás. És őszinte leszek, a többire óriási hangsúlyt nyilván nem fektettünk. Gyakoroltam, készültem, de a felkészülésem az soha nem arról szólt, hogy én egy hét próba felkészülést csináljak végig, hanem elsősorban az ugrószámokra készülve, a többit kiegészítésként használva csináltam. Hát az, hogy így is befértem a csapatba, az nyilván valahol szerencse is, vagy mindig ugye mezőnyfüggő is volt, de én ezt mindig lehetőségnek és mindig egy ilyen plusz dolognak fogtam fel.
1: Kik voltak akkor a versenytársaid, vagy akár esetleg válogatott szinten a csapattársaid, gondolok itt, akár Zsivoszki Farkas Györgyre, vagy Krizsán Kszéniára, akik az utóbbi időben, Nemes Rita, akik jól teljesítettek.
2: Igen, pont amit az előbb említettem, hogy óriási élmény volt ez az Európa Kupa bronzérem, ott Györgyivel és Kszéniával voltam egy csapatban, úgyhogy ez duplán megtisztelő volt, mert azért Györgyi már akkor is nagyon magas szinten űzte, a korosztályában Ksénia is, és hát ugye tudjuk, hogy milyen fantasztikus eredményeket értek el, úgyhogy nekem ez egy óriási megtiszteltetés volt, hogy velük egy csapatban állhattam fel a dobogóra.
1: Hogyha az eredményeidet nézzük, akkor a World Athletics ugye nyilván tart mindent, még a szívverésedet és a pulzusodat is. 13.62-t találtam hármasugrásban, magasban 1.87-et, távolban pedig 6.21-et. Hogyha megnézzük a most hétvégén lezajlott világdöntőt, atlétikai világdöntőt, akkor lehet, hogy ezekkel az eredményekkel nem tudtál volna 150 ezer dollárt nyerni, mint ahogy tették azt mások, de ahhoz képest jó eredménynek számítanak, hogy már jó néhány éve nem vagy aktív atléta. Volt valamilyen célkitűzésed annak idején, bármilyen számban, mondjuk centiméterben, vagy mondjuk futás esetén másodpercben?
2: Szerintem minden atlétának vannak célja is, meg álma is. Én nagyon-nagyon szerettem volna 190 centit megugrani magasba, illetve hát hármasugrásban a bűvös 14 méter, ami ugye egyébként az országos csúcs is. Tehát nyilván azért ez ott szerepelt a vágyaim között. Sajnos az utolsó pár évben eléggé meghatározta a felkészülést és a versenyzést, hogy egy nagyon makacs Achilles problémám volt, úgyhogy igazából ezért is kellett abba hagynom. Ezek a dolgok ugyan nem jöttek össze, de annyira sokat kaptam az atlétikától, hogy úgy érzem, hogy igazából hiány, tehát olyan szintű hiányérzetem, vagy ilyen kis tüske bennem nem maradt.
1: Hogyha globálisan nézzük ezt a két szakágat, mondjuk a hármast, illetve a magas, de akár tekinthetjük a távolt is, ugye magasban most, ha maradunk ennél a világdöntőnél, 199 körül lehetett nyerni, ugye Mahucsik annyival nyert, Olisz Léger ezt nem tudta őt tovább sarkalni, vagy tovább srófolni a távolságot, és ilyen 6-90 táján lehet távolugrással nyerni. Ha ránézünk a magyar atlétikára, akkor a hölgyeknél van valaki, aki most a közeljövőben esetleg megközelíthetné ezeket az eredményeket magasban. Ugye van most már egy fiatal tehetségünk. Távolban is vannak olyanok, akik a 6-60-at, 6-80-at ostromolják körülbelül, de van erre reményünk, esélyünk?
2: Hát igyekszem figyelni és nyomon követni egyébként a fiatalok fejlődését, és én nagyon-nagyon szurkolok, és nagyon bízom benne, hogy Báthori Liliannának ez sikerülni fog. Fantasztikus. Tehát nekem nagyon-nagyon tetszik, ahogy ugrik, nagyon tetszik, ahogy versenyzik, és ahogy tudom, a korosztályos világversenyeken is mindig követem, és próbálom élőben nézni. Számomra ő a, nem tudom, nem is titkos, hanem nekem ő a favorit, aki nagyon bízom benne, hogy ezeket el fogja érni.
1: Távolban esetleg?
2: Báhidi Farkas Petrának vannak ugye most jelenleg nagyon jó eredményei. bízom benne, hogy neki is sikerül tovább lépni és megközelíteni, de azért ezek már nagyon komoly szintek, úgyhogy igazából erről inkább ők tudnának nyilatkozni, hogy mi kell ahhoz, hogy ide eljussanak, de én nagyon szurkolok nekik.
1: Babos Ritával beszélgetünk, magyar bajnok atléta több szakákban is, és úgy olvastam, hogy volt egy magyar bajnokság, ami előtt egy súlyzózás közben rád esett egy nagyon komoly tömeg, és nyertél sérülten 3 aranyérmet. Hogy ennek a történetét megismerhetjük?
2: Hát ez úgy történt, hogy tonizáló edzésen nem, tehát egy pillanatra gondolom kihagyott a figyelmem, és a nyakamba úgy esett vissza egy súly, hogy megütötte a csigolyámat, ami a verseny után az orvosnál derült ki, hogy ott egy kis, tehát megrepett és letörött egy kis darab a csigolyából. Ennek igazából a következménye az volt, hogy a verseny reggelén, amikor felébredtem, nem tudtam mozgatni a nyakamat. Nálam valahol az soha nem volt kérdés, hogy ennek ellenére megpróbálom-e, tehát én mindig ez a végletekig kitartó, elszánt és csinálni akarom típusú versenyző voltam, úgyhogy elmentünk a versenyre. Ott egy kis akupresszúrás kezelés, bemelegítés, és nyilván ez az adrenalin, ami ilyenkor az emberben van, valószínű, hogy ezek együttesen segítettek abba, hogy ezt ki tudtam zárni. És a fedett pályás egyéni csúccsal 3 aranyérmet sikerült szereznem azon a versenyen. Megnyertem a távolugrást is, a magasugrást is, és a hármasugrást is, amire utólag így a több statisztikus azt mondta, hogy ezt így egy versenyen még nagyon nem sikerült senkinek, úgyhogy duplán emlékezetes maradt.
1: Ha jól emlékszem, akkor egyszer egy londoni olimpia előtti időszakban nyilatkoztál, hogy mennyire készülsz arra az ötkarikás játékokra, és az volna a kérdés, hogy mi lett annak a vége, annak a felkészülésnek?
2: Hát egy makacsahi lesz sérülés, probléma, tehát egy elég komoly gyulladás, amivel nem sikerült megküzdeni, úgyhogy igazából a lényeg, az eredmény az elmaradt. Valóban az volt a legközelebb talán, tehát az olimpia lehetett volna a leginkább elérhető, ez sajnos nem sikerült.
1: Volt egy főiskolai világbajnokság, ha emlékszem, akkor Bangkokban, hogyha már a sérüléseket meg a betegségeket említjük, ott pedig valamilyen vírust kaptál, és gyakorlatilag végig feküdted az egész versenyt a szállodai szobában.
2: Hát igen, én most így akkor végigmegyünk azokon a dolgokon, amik nem éppen a szerencse, tehát amikor nem éppen a szerencse szegődött mellém. Nagyon készültem erre a főiskolás világbajnokságra, ugorhattam távolugrásban és magasugrásban is a versenyen. Valahogy sikerült nem csak nekem egyébként, hanem a csapat nagy részének elkapni egy vírust, ami nálam úgy jelentkezett, hogy gyakorlatilag semmi nem maradt meg bennem, amit ettem, sikerült lefogynom, ha jól emlékszem, a 13 kint töltött nap alatt közel 7 kilót, úgyhogy az ott nekem nagyon nem volt szerencsés. Még rajthoz tudtam állni, tehát megpróbáltam nyilván, de hát erő hiányában ez nem éppen volt sikeres, úgyhogy ilyen 21-2. Helyen zártam, ha jól emlékszem. Nem életem élménye, de ebből is nagyon sokat tanultam, és úgy érzem, hogy azért utána megerősödve azért visszatértem, és a legjobb sikereimet azután értem el.
1: Ezek a történetek azt erősítik bennem, hogy olyan kötelességtudat van benned, tehát a feladat annyira a fókuszban van, hogy nem nagyon vannak olyan körülmények, amik el tudnának távolítani, vagy tántorítani a céljaidtól.
2: Igen, úgy gondolom, hogy alapvetően jellemző rám ez nem csak a sportban, hanem az életben is, hogy nagyon céltudatos vagyok, nem mindig jó, de nagyon maximalista is, úgyhogy ha valamit szeretnék, és úgy gondolom, hogy fontos, és jó dolog, akkor azt azért én mindent megteszek, hogy elérjem.
1: A pályafutásodnak az egyik, hogyha nem a legsikeresebb része, mégis egy országos bajnoki bronzérem volt, ha jól emlékszem, mert hogy 34 évesen, mindössze néhány hét alatt készültél fel erre a versenyre, de akkor már edzőként is dolgoztál, és az volt nagyon fontos, hogy a tanítványaid is láthattak.
2: Igen, igazából ennek az volt az apropója, hogy megépült itt Székesfehérváron, ugye, ahol most ülünk, ez a regionális atlétikai központ, és akkor országos bajnokságot rendeztünk, és a hazai pálya, illetve ez az új pálya élménye adott egy olyan motivációt, hogy miért ne próbálnám meg. Tényleg szó szerint 3-4 hetet készültem, nyilván a lábam állapota miatt hagytam abba ugye a versenyzést, ezért próbáltam valamilyen versenyszámot találni, ami kevésbé megterhelő, úgyhogy duplán is a magasugrás nyert, mert még a szívemnek is nagyon-nagyon kedves. Igazából én ott úgy indultam annak a versenynek, hogy 170 centi volt a selejtező szint, hogy azt megpróbálom megugrani. Ha az sikerül, akkor már igazából győztes vagyok, mert még egyszer egy döntőbe szerepelni az hatalmas élmény lett volna. Hát ez annyira jól sikerült, hogy 178 centivel bronzérmet szereztem, és mivel ugye mi rendeztük a versenyt, nagyon sok tanítványunk közreműködött, akár kosárhordók is lányként, létszrakóként egyéb feladatokat kaptak. Úgyhogy az, hogy ők végig ott voltak, körülöttem, mellettem, mögöttem végig szurkolták a versenyt, én úgy gondolom, hogy azt a plusz 8 centit, ami több lett, mint amire én terveztem, az nagy valószínűséggel ennek köszönhető.
1: Említetted, hogy a pályafutásod vége felé egy makacs Achilles-in sérülés akadályozta a felkészülést, a versenyzést, és te megpróbáltál minden módon kigyógyulni ebből, hogy az bölcs döntés volt, hogy relatíve sokáig még erőltetted ezt a sportot?
2: Hát így utólag az ember már nyilván máshogy gondol vissza. Lehet, hogy mai fejemmel már lenne olyan egy verseny, amit nem vállalnék, de nyilván, amikor az ember belerak sok hónap kőkemény felkészülést, ami ugye rengeteg lemondással is jár, akkor nehezebb sportolóként elengedni azt, hogy most odaállok egy országos bajnokságra, vagy nem. Volt olyan, ahol nagyon össze kellett szorítani a fogam, és tényleg fájdalmakkal ugrottam. Nem biztos, hogy bölcs dolog volt. Most már lehet, hogy másképp döntenék.
1: Mindig van egy nagyon nehéz döntés a sportoló életében, ez pedig a pályafutásának a befejezése. Készültél erre, egyik napról a másikra döntötted el, vagy hosszú folyamat előzte meg, és milyen volt maga a nap, amikor azt mondtad, hogy ennyi?
2: Igazából ez folyamatosan alakult úgy, ugye, ahogy beszéltünk róla már, én több éven keresztül párhuzamosan csináltam a sportot az edzősködéssel. Már gyerekkorom óta nagyon tudatos voltam, és tisztában voltam vele, hogy nem lehet csak a sportra felépíteni egy életet. Úgyhogy én környezetmérnöki diplomát szereztem. Az volt a terv, hogy majd ebben a szakmában helyezkedem el. Egy rövid fél évig dolgoztam is benne, aztán a sport karrierem is szerencsére úgy alakult, hogy volt egy időszak, amikor csak a sportra próbáltam koncentrálni. Majd mellette elvégeztem az edzőit. Elkezdtem gyerekekkel foglalkozni, és ez egy olyan értelmet adott az életemnek, hogy valahogy nem is volt egy ilyen konkrét nap, hogy én eldöntöttem, hogy na innentől kezdve nem sportolok, hanem úgy szépen kifutott, de mellette már sokkal fontosabb volt, hogy építsem azt, hogy a gyerekekkel tudjak minél jobb eredményeket elérni. Ezért én úgy gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok, mert nagyon könnyen és nagyon pozitívan sikerült ezt a váltást megélnem, és nem volt törés az életemben.
1: Ha már a gyerekeknél tartunk, ugye edzőként több csoporttal is foglalkozol, de olvastam, hogy az 5-6-7 évesek gyakorlásán is meg szoktál jelenni. Hogyan intézitek azt, hogy amikor bejön ide egy 5 éves, 6 éves, 7 éves gyerek, akkor először ugye nyilvánvalóan meg kell vele szerettetni a sportágat, és hosszú-hosszú időnek kell eltelni, amíg valamiféle szakák felé elindul. Tehát hogy milyen szemmel nézitek azokat, akik megjönnek, és meddig szerettetitek meg velük a sportágat?
2: Igazából amiről most beszélünk, ez az arakocska foglalkozás. Ez így 12 évvel ezelőtt pattant ki a fejemből, hogy valami újat kellene itt csinálnunk, és így hát nyilván az arak nevéből jött a kicsinyítő képzővel az arakocska. Ez kimondottan is egy olyan mozgásforma, ahol sokoldalúan, színesen, játékosan és élményorientáltan próbáljuk a gyerekekkel megszerettetni a mozgást. Tehát nem egy kifejezett atlétika edzésről beszélünk, ezt a szülőknek is mindig elmondjuk, hogy egy 5-6-7 éves gyerek esetében még nem az edzés terve múlik minden, hanem pont azon, hogy a gyerek megismerje a különböző mozgásformákat, megszerettessük velük, kialakuljon bennük egy olyan igény, hogy ők szeretnének mozogni. Úgyhogy igazából ezek a foglalkozások erre törekednek, hogy a korosztály sajátosságaihoz igazodva minél több színes, atletikus elemet becsempészve egy élménydús foglalkozást kapjanak minden alkalommal. Én úgy gondolom, hogy ez működik, és az is mutatja, hogy most beindult szeptember, és megint annyira sokan vannak a csoportokban, hogy már azon kell gondolkodjunk, hogy létszámstoppot hirdetünk, mert egyszerűen kinőjük magunkat.
1: Amikor most érkeztem ide, ugye hétköznap 3-4-10 körül, akkor körülbelül 50-60 gyerek futkározik itt körben az Arak pályán, hogy nekik hogy van az iskola például ilyenkor?
2: Akik ilyenkor itt délelőtt szoktak mozogni, ők az iskolákból jönnek át, tehát annak örülünk, hogy ugye közelben elég sok iskola van, és kihasználják a lehetőségét, hogy itt van az atlétika pálya, és itt tartják meg a testnevelés órákat.
1: Babos Ritával beszélgetünk, atlétikai magyar bajnok több szakákban is, és fotós. Igazából, amikor én elkezdtem azon gondolkodni, hogy veled beszélgetek majd ebben a műsorban, a fotóid fogtak meg először. A Facebookon találtam néhány olyan képet, amelyek nagyon tetszettek, de először Buk Ferencről szeretnék beszélni, hogy őt mutasd be, légy szíves, a hallgatóinknak.
2: Hát Buk Ferenc egy európai mókus, és hát olyan kötődés van köztünk, ami így vadon élő állatokkal nyilván sokkal nehezebben lenne kialakítható. Őről azt kell tudni, hogy a Sóstó Vadvédelmi Központban él, mint tartósan sérült állat. Én ott már több mint 3 éve önkéntesként is dolgozom, és amikor őt behozták a megtalálói egy fejsérüléssel, valószínűleg lepottyant a fáról kölyökként, és koponyatraumát szenvedett. Én az első perctől ott voltam, és egy ilyen megmagyarázhatatlan kötődés alakult ki köztünk. Én lettem az első számú gondozója, és talán mondhatom így, hogy a legjobb barátja, úgyhogy most már hosszú ideje tart ez a nagyon különleges barátság, és hát nekem is nagyon-nagyon sokat ad.
1: Micivackóban olvastuk, hogy ha megszeridítesz, akkor onnantól felelősséggel is tartozol, értem, akkor nagyjából ez egy ilyen történet.
2: Igen, pontosan. És nagyon-nagyon különleges, hogy tényleg ők nem szelidíthető állatok, tehát ha valaki azt gondolná, hogy egy ilyen kis kezes bárányt lehet belőle nevelni, ez azért nagyon nehéz, pláne amikor ugye nem egészen csak korától neveli az ember, de ennek ellenére egy olyan bizalmat kaptam ettől a kis lénytől, amit szerintem nagyon kevés ember tud megtapasztalni. Igyekszem minél több időt vele tölteni, és tényleg odafigyelni rá. A legtöbb esetben csak engem enged közel, tehát ha valami problémája, betegség, bármi van, akkor is én tudom őt kezelni, illetve beadni a szükséges dolgokat neki, illetve engem tisztel meg azzal a szeretettel, bizalommal, hogy bújik, hogy simogatást kér. Ha valami bajom van, akkor abszolút érzem, hogy ő ezt látja, és máshogy viselkedik, olyankor még bújósabb. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon különleges kötelék van köztünk.
1: Még egy fotótémát földobnék, ez a búbos vöcskök násztánca.
2: Hát igazából annyi az egész történethez, amit talán érdemes tudni rólam, hogy a nagy hobbim a természetfotózás, de elsősorban a természet megfigyelése és az ilyen felfedezések, amik engem hajtanak. És az egyik nagyon érdekes és számomra nagyon fontos téma az a búbos vöcskök élete, illetve hát ugye ezen belül az egyik leglátványosabb és legkülönlegesebb dolog az ő násztáncuk. Ők ilyenkor a víz alól különböző fészekanyagnak alkalmas növényeket hoznak fel, közel úsznak egymáshoz, és van egy nagyon-nagyon különleges táncuk, ahol gyakorlatilag egymásnak feszülve a víz felszínére felemelkedve óriási szinkronban végzik ezt a különleges mozgássort. A fejüket forgatják, ugye nem véletlenül kapták a nevüket, van egy nagyon szép tollbóbitája, főleg a hímeknek látványos. Úgyhogy igazából ez egy ritkán megfigyelhető és nagyon különleges dolog, ezért órákat töltöttem a nádasban elbújva, de sikerült.
1: Máté Bence kiválasztotta az egyik fotódat külön díjra, és amúgy is közönségdíjas lett a fotód. Ezek a díjak, ezek mit jelentenek egy olyan sportolónak, korábbi sportolónak, aki aranyérmeket szerzett, adott esetben híres, világhírű sportolókkal együtt versenyzett?
2: Hát egy nagyon komoly megerősítés nyilván, hogy érdemes az embernek ezzel foglalkozni, bár azt hozzátenném, hogy alapvetően a fotózásban engem nem az motivál, hogy minél több díjat nyerjek vele, nem is nagyon szoktam pályázni, mert sokkal inkább az a része hajt engem, és az a fontos, ahogyan eljutok egy fotóig. Tehát nálam Van egy-két olyan fotó is, ami egy pillanatműve, mert szerencsém van, és előttem terem a téma, de a legtöbb fotó mögött kutatómunka, megfigyelés, vagy rengeteg kilométer, vagy nagyon sok egy helyben eltöltött idő van. Tehát, hogy igazából a fotóig megtett út, ami nekem nagyon-nagyon fontos. Igyekszem úgy megmutatni a képeken a természetet, ahogy én látom, nem stúdiókörülmények, vagy ilyen nagyon komoly pályázatra való tökélyre törekedve, hanem úgy valójában, ahogy vannak. És vallom azt, hogy ha minél több emberrel meg tudom ismertetni ezeket a csodákat, akkor ha ismerik, akkor talán sokkal jobban fognak rá vigyázni, és sokkal inkább megóvják őket.
1: Ha most valaki elé letennénk egy fényképezőgépet, mondjuk egy 400-as objektívvel például, akkor lehet, hogy be sem tudná kapcsolni. Lehet, hogy egy darab fényképet sem tudna elkészíteni. Annyira bonyolultak ma már ezek az ISO beállítás, hogy milyen nyílás, hogy idő, stb. Hogy volt neked erre időd, energiád, lelki erőd, hogy ezeket mind-mind megtanuld? Mert a természetfotóhoz ezeket mind ismerni kell.
2: Igazából teljesen autodidakta módon a saját tapasztalataimmal tanultam ezt meg. Tehát nem tanított senki, nem végeztem ilyen irányban tanulmányokat. Érdekelt. Tehát én úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb az, hogy engem ez érdekelt, motivált, nyilván a saját hibáimból, rengeteg elhibázott fotóból, beállításból tanultam meg, hogy mit, hogyan kellene, és hát most már szerencsére eljutottam odáig, hogy nem is gondolkodom, hanem ösztönösen alkalmazkodva a körülményekhez csinálom a beállításokat. Azért jóval könnyebb dolgom van, mint sok évvel ezelőtt, amikor még nem voltak ezek a modern fényképezőgépek, hiszen amikor az ember 24 vagy 36 kockával tudott gazdálkodni, akkor sokkal jobban meggondolta, hogy hogyan készítse. Nekem ezt is volt szerencsém édesapám által megtapasztalni, úgyhogy ennek a varázsát is ismerem. De ez a tapasztalati út, ami nálam működött.
1: Önkénteskedsz, edzőként dolgozol, fotózol. Úgy tűnik, hogy egy boldog emberrel beszélgettem.
2: Igen. Úgy érzem, hogy ezt kijelenthetem, hogy megtaláltam azt az egyensúlyt, ami engem boldoggá tesz, hiszen van egy óriási nyüzsgés az életemben az atlétika miatt, ugye rengeteget vagyok gyerekek között, rengeteg rendezvényen, és hogy ezt kiegyensúlyozzam, ehhez társult a természet szeretet, a természetfotózás, ahol egy picit el tudok vonulni, magányban lenni, illetve az az oldalam, hogy nagyon gondoskodó típus vagyok, az pedig ebben az önkénteskedésben, az állatok védelmében, gondozásában is meg tudom találni.
1: Babos Rita, köszönjük szépen!
2: Köszönöm szépen!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Verandám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: De jó ég!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 6 óra 4 perc a pontos idő, csodálatos, csicsergős, csodaszép csütörtöki jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. Hű, szolgáim!
2: Ma már
1: szintet léptünk. Az udvartartás itt
3: jól
1: mellettem.
3: Kezdtük. Jól erősen, ugye? Erősen.
1: Marosán Gyuri, jó reggelt.
2: Jó reggelt mindenkinek.
1: Gyurcegege, jó reggelt.
2: Esetleg hozhatunk egy kávét neked?
1: Nem kávézok, köszönöm.
3: Lászás esetleg így
1: a... Nem kérek, köszönöm meg gyerekek. Tudjátok, szoktatom magam a gondolathoz, hogy ha kávé, akkor az is csak is mi mandulatájjel, vagy mivel lehet. Hiszen szombaton, szerintem azt mondta Kati, ugye, hogy valami mandulateljes Pálinger Katival kötetett fogadásom, ha megütjük szombaton női kézilabdában a norvégokat, akkor 2 hónapig fénnyel táplálkozás jön meg a reggelinek az a része, hogy kávé, mandulatelj, vagy nem tudom milyen, úgyhogy ehhez még majd szoktatom.
2: A norvégok állítólag C csapattal mennek Bukarestbe, most ezt hallottam tegnap.
1: Úgy, gyerekek, óriási lenne. Apropó kézilabda, hát sikeredző, bravúros, tehát fölényes, magabiztos, lehengerlő továbbjutás a Magyar Kupában, és hát ugye úgy engedtünk el múlt hétvégén, hogy a Nánás Hajdunánásani rangadóra készültél, 2-ből 2.
3: Mondd el a titkodat, hogy csinálod?
1: Mármint a kézlabdával kapcsolatos, persze, igen. Tehát
2: azért a játékosaim és a hozzáállásuk az a
1: titkom.
2: Nem, az a titkom, hogy ilyen játékosaim, fantasztikus játékosaim vannak, nagyon jól játszottunk.
1: Istenem, hallod, kommunikációs szakember készít fel ezekre a lózungokra, hogy ezeket
2: nem,
1: mondjad?
2: Nem, a győzelem a csapatért.
3: Kornél láttad, levette a szemüvegét is.
1: Igen, bepárásodott. Hát amikor mondtam, hogy szolga, akkor egyből így ráérzett, hogy na jó, hát akkor majd másik dimenzió lesz.
2: Nem, de a győzelem a csapaté, a vereség az edzői, tudja.
1: Az egy gólos. Na, de kicsit ezt, tehát harapófogóval kell kihúzni, hogy mi volt a Hajdunánás meccsen, hogy alakult a kupa tovább. Vármegyei, mert most még Vármegye van, vagy megye van?
2: Még Vármegye van.
1: Oké, Vármegyei, megyei rangadón az Orosházát, hát 2-szer annyi gólt szereztetek, mint az Orosháza.
2: Igen, Jóskát is, ami nekem...
1: Azt mondja, igen. Hát a világ legtermészetesebb dolga, hogy akiket a szurkolók addig várják, hogy na őket, minden körülmények között őket, és akkor azt mondja, igen. Igen, hát ez végül is valóban.
2: És ami még nekem gyönyörűvé teszi ezt a kupa továbbjutást, hogy 2 16 éves játékosom majdnem 40 percet játszott, és kiválóan kézlabdázott. Tehát még serdülőben kéne játszanak, és én azért már április óta építem őket a felnőtt csapatnál, ugye edzéseken velünk edzenek, és most már ott tartanak, hogy a felnőttnél is be tudnak szállni.
1: Ez akkor így viszont felsejlik, hogy nekem is van remény ezek szerint megtanulni úszni. Tehát sose korán elkezdeni egy ilyen sztori, ez csak megerősít. Gyerekek, tehát hogyha tényleg bejön az, hogy megverjük a norvégokat, egy kicsit rendbe szedem magam
2: alkatilag,
1: esküben vállalom még az úszást is. Esküben vállalom még az úszt. De óriási, tehát most nem tudom, hogy szabad-e ilyet mondani 6 óra 6 perckor, hogy a nagy a szám helyett, hogy nagy a pofám, de ez ugye ez úgy, tehát a nagy a szám az nem adja vissza, hogy ilyenkor az ember milyen magas lovon ül, és onnan mekkorát lehet koppanni.
3: De jót tesz neked a Sportreggel, Kornél. Tehát na, egészségügyileg, nézd meg!
1: Elhiszem hát, magamról, látod? Nem csak beszélek róla, hanem el is hiszem magamról.
3: Ez kell.
2: Olyannyira kezdünk egészségesek lenni, hogy én délután például a Kossuth Rádión az egészségmagazinban fogok szerepelni. Hoppá. De természetesen nem a táplálkozás témakörben.
3: Mondjuk, abban bíztam.
2: Igen.
3: Tehát, hogy azért... Na de visszatérve a 16 éves játékosaidat, most mondhatjuk, hogy te vagy a nevelőedzőjük, hogyha már 2 éve ott vannak nálad, akkor már ez egy picit mondhatjuk, hogy...
2: Hát jelenleg biztos, hogy nem. Tehát most, ha most megkérdeznénk őket, akkor nyilván az a nevelőedző, aki a kezükbe adta a labdát, de mondjuk, hogyha olimpiai bronzérmesek lesznek egy 10 év múlva, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy én vagyok a nevelőedző, ez az mindig egy 2-3 embernek a közös munkája, hogy általában utánpótlásban is minimum 2 edzővel dolgozik egy játékos, és a harmadik személy pedig, aki a felnőttbe elkezdi beépíteni őket, ez mindig egy, még egyszer mondom, 2-3 ember munkája az, hogy egy játékos felnevelődjön, nem kicsit, nem magyarosan, hogy kész játékossá váljon.
1: Gege, jött egy üzenet a 0630 55 55 605-re, van-e még helyben a csoportban, én is szeretnék megtanulni, ha Kornélnak sikerülni fog, nekem is.
3: Hát lassan most már egy egész csoportot indulhatunk.
1: Mennyi a kedvezmény? Mi a tarif? Mennyi a diszkont? Figyelj, tehát hogyha oda viszek egy teljes sportrádiós hallgatói brigádot, ismeretségi körömben is van olyan, aki szeret úszni, szóval, ha viszem a teljes brigádot, mi a diszkont?
3: A hangulat. hangulat, csak ez kell.
1: Na, viszont... Az üzleti érzéked nem a legjobb, azt mondták már.
3: De viszont én
1: nincs olyan, hogy de viszont vagy, de vagy viszont.
3: Elnézést, tehát ellenben azt gondolom, hogyha
1: na, ezt hát apukám.
3: Megcsináljuk, és elkezdesz edzeni, én felkészítelek titeket az 5,2-es Balatonátúszásra. Ez,
1: de
3: ez,
1: jól
3: ez
1: hangzik, de jól hangzik. Na jó, haladjunk szépen sorjában. Tehát
2: először tanulj meg úszni.
1: Igen, nem, először is nézzük meg, hogy mit sikerül alakítani Norvégia ellen majd a hétvégén. Jut eszembe, élőben közvetítjük ezt a mérkőzést itt a Nemzeti Sportrádióban. Ha minden igaz, a tervek szerint ráadásul a helyszínről, úgyhogy ez önmagában egy nagyon komoly kis túrának ígérkezik. Aztán utána majd visszatérünk a továbbiakra, mert most jelen pillanatban azért a katasztrófa védelmet is oda kell rendelni, hogyha én medence közelébe menni, plusz a vízpótlás miatt most azért óvatosan ugye itt a vízhiányos időkben. Na, mi úgy, tehát de honnan induljunk el a mai napon, mert azért többféle dolgot olvastam, nem tudom, mit szóltak ahhoz, hogy ki mennyire szeretett különféle sportegyesületek vagy országok felsőjében, mezeiben megjelenni mondjuk iskolás korában.
2: Ez minden gyermeknél, hát minden fiatalnál jelenben szerintem, nálam biztos, hogy
1: A diákok egy francia iskolában azt a feladat, illetve hát az a döntés született, hogy nem viselhetnek sportmezeket, ugyanis a tanulók között az utóbbi időben sokszor fordult elő veszekedés, amelyet szinte minden esetben a futball csapatok mezeinek viselése váltott ki. Ezt el tudjuk képzelni, hogy ez így hogy néz? Tehát, hogy mi is jártunk, tehát, hogy nekem is volt... Na, igen, várjál!
3: Tehát, ez egy olyan jó példa.
1: Bocsánat, előről kellett volna. Igen, nekem nagyon, tehát 6 óra 10 perc van. Gege, kérlek, fedd fel, hogy miért jó a példa?
3: Azért tökéletes a példa, de, hiszen...
1: Írd körül, hogy mi történik.
3: Ugye beérkeztünk a stúdió előtti váróba, ahol...
1: Szerkesztőségnek hívek.
3: Szerkesztőségbe, ahol segítek. Marosán Gyuri már itt volt. Ő általában elsőként
1: érkezik. Ez mondjuk, ez ideig jó, tehát eddig
3: semmi probléma nincs ezzel.
1: Nagyon jó.
3: Köszöntem neki mélységes tisztelettel, szia Gyurikám, nagyon jó
1: vagy. Ez is újdonság, ez így szokott kinézni, igen.
3: Ezt azért kikérem magamnak, leülök a kis fotelkába, majd Gyuri mutatja, hogy haló, hát valamit nem vettem észre.
1: Pedig azért viszonylag nagy felületet kell bekalibrálni, tehát hogy azért ott azért észre lehet venni.
3: Igen, de viszont ahogy neked a 6 óra 10, nekem ugye az 5 óra 55 perc olyan volt, hogy még azért a szemem egy kicsit be volt szűkülve, nem igazán láttam a jelenlegi pólóját a Gyurinak, és...
1: Ki van a pólóján, vagy mi van a pólóján?
3: Hát a világ legnagyobb. A GOAT number 2, tehát a második legjobb futballista a világon, Lionel Messi, ahogy mert, éppen ki, csókolja.
1: Ki az első?
3: Hát CR7. Egyértelműen.
2: Most kapcsoltak ki
1: jött el az a pillanat, amikor Tomi, mutasd csak, azt mondja, hogy melyik, azt mondja, az egyes, igen, ott, vagyis bocsánat, a négyes számú, de a pult legszél. Tehát Gege, nagyon vigyázz, mert a pulthoz közel kerültem, úgyhogy ha még egy ilyen sületlenséget itt a korai órán összebírsz hablatyolni, akkor biztos vagyok benne, hogy ki fogjuk kapcsolni a mikrofonot.
3: Tehát akkor mondjuk ki még egyszer, Cristiano Ronaldo.
2: Na de... És milyen érzelmeket
1: várjál, most próbálj meg válaszolni. Tudsz válaszolni?
2: Most nem
3: tudom. Tudom.
2: És milyen érzelmeket váltott ki belőled ez, amikor megláttad a pólómat?
1: György sikeredző megérkezett. Mutasd egy picit, hogy mit csinál? Igen, tehát Lionel Messi Argentina feliratú pólóban, Messi a katari világbajnokság után csókolja a világbajnoki trófát, ez egy ikonikus fotó, és még mellette kettő a montázs, vagyis a pólóra felkerült ilyen montázs jelleggel, szintén a katari tornáról, Messi Argentina, viszonylag nagy betűkkel látszik. Tehát ez egy ilyen 80-as, 90-es betűméret lehet a Messi felirat.
3: Arany felirattal.
1: Igen, természetesen. És akkor Gege ugye erre mondja azt, hogy minden idők második legjobb játékos a Lionel Messi. Nem igazán szimpatizálsz ez az argentin fiúval.
3: Nem, amúgy most ez egy azért
1: nem,
3: is...
1: Nem, hát ez kiderült,
3: aktuális,
1: hogy nem.
3: Aktuális a jó póló, hiszen Messi visszavonulást... ugye bejelentette már, és lesz egy mérkőzés majd, egy búcsú mérkőzés, úgyhogy utoljára láthatjuk.
1: A sportszergyártó mivel kedveskedett? Vagy hogyan kedveskedett? Tehát ugye 10-es számban játszik Lionel Messi, és ha már GOAT, ugye greatest of all time, tehát minden idők legnagyobbja, ugye ebből jön ugye ez az angol mozaik szó, és ugye ez egyébként kecskét is jelent angolul, és a kecskének a szarvaira hajazva, a nullába, mint hogyha két ilyen szarv megjelenne a hátán a messzámban, lesz szép. Majd benne.
3: Szép. Nem, ez egy azért aktuális, mert ugye búcsúzik, úgyhogy...
1: Kicsit elkezdett elcsuklani a hangja a fejúnak.
2: Igen, ugye a Ronaldónak is lesz egy ilyen egyébként.
1: Majd egy ilyen 25 év múlva, amikor úgy gondolja, hogy addigra megszírozza a 2000 gólos álomhatárban, ugye most az 1000-re hajt.
2: A hetest fogják ugye megfordítani, és akkor egy elbetű lesz formában, mint loser.
3: Azt hittem, mint Lionel.
1: Na, hát szóval azért a mi időnkben is, hogy mondjam, volt ilyen, hogy mindenféle kluboknak, vagy válogatottaknak a mezeiben mentünk.
2: Hát ez teljesen abszolút, hogy ezt betiltsák iskolában.
1: Hát oké, csak miután az van, hogy püfölik egymást napi szinten, ott, hát most elképzeled azt, hogy egyébként Marseille-be, nem tudom, valaki így véletlenül a gyerek... Láttátok, volt a hétvégén Marseille-PSG mérkőzés, és valaki Párizsból levezetett Marseille-ig autóval, és a meleg volt napközben, és ez, ami a műszerfalra ki lehet tenni, hogy ne forrósodjon föl, kirakott egy hótvörös Issy-e Paris, tehát mi vagyunk a Párizs feliratú cuccot, és csodálkozott, hogy tehát nem kellett volna, de utána telesírt mindent, hogy neki darabokra törték az autóját. Ja, se messze nem...
2: földön híres biztonságáról Marseille.
1: Igen, és akkor, na, tehát most ebből kiindulom, most gondolj bele, tehát Marseille-be valamilyen akármilyen kis nebuló, aki nem Marseille-ben született, de ő úgy gondolja, hogy itt a mai PC világban ő neki bármit lehet ott berongyol, és nem is kell, hogy PSG mezbe menjen, elég egy akármilyen, most mondok egy példát, fölvesz egy Messi-meszt, egy Barszás Messi-meszt, vagy nem tudom.
2: Egy Millwall West Ham ellentét a másodikában is kicsúcsosodik.
1: Igen, tehát ott, de egyébként mondjuk az angoloknál, tehát nem tudom, de ott mondjuk Dél-Franciaországban ebből komoly problémákat érzek, vagy látok.
3: Igen, és a gyerekek azért különösen tudnak gonoszak lenni egymással.
1: Nagyon. Hát és... most az megvan a 13 éves kislány, aki itt Budapesten a 6. vagy a 7. kerületből elindult iskolába, elkódorolt, mert hogy állítólag a közösségi médiában azt kezdett el terjedni, hogy valós vagy nem valós, bevallom őszintén nem ellenőriztem több helyről, de hogy az osztálytársai megfenyegették, talán életveszélyesen is, és hogy megijedt, és nem hogy iskolában nem ment, hanem így elkódorolt.
3: Számtalan ilyen online hát zaklatás van, amiből ugye nyilván a gyerekek fejlődő szervezet, még nem alakult ki a személyisége, és hát ilyenkor azért a személyiségzavar is fennáll.
1: Hát de figyelj, nem csak személyiségzavar, tudok olyat mondani saját ismeretségi körből, ahol cukorbetegség alakult ki. Tehát az egyik barátomnak, általános iskolai osztálytársamnak a kislányát addig szekálták, amíg kivette abból az intézményből a gyereket, és áttette a város egy másik pontján lévő intézménybe, tehát hogy még véletlenül se legyen fizikai kontaktus, és innen sem hagyták abba, hanem online tovább folytatódott a dolog egészen addig, amíg a kislányt sokkos állapotban mentő vitte kórházba, és most ebben nem vagyok jó, hogy az egyes vagy a kettes típusú az, amelyik a kialakuló cukorbetegség, de kettes típusú cukorbeteg lett. Köszi Tomi Ámbor, Tomi segít nekünk ma, hogy tudjunk beszélni, de nem csak beszélni tudunk, hanem mutatni is tudja, köszi Tomi. Szóval kettes típusú cukorbetegség alakult ki nála a sokkos állapot után, mire visszahozták és normalizálták az állapotát, tehát ennyire komolyan kell ezt venni. Tehát amikor elnevetgélünk azon, hogy a második ávon a Millwall West Ham ellentét, igen, elnevetgélünk ezen a szinten, viszont borzadály dolgok vannak már a gyerekek között is, egyre brutálisabb dolgok azért. Mi is voltunk fiatalok, mi nekünk is voltak, nem tudom, csibészségek, meg olyan húzások, amik túlmentek bizonyos határokon, de azért az, hogy valaki cukorbeteggé válik, meg társai, azért az nagyon meredek.
3: Hát itt szerintem a közösségi médiának a térhódítása ami nagyon elferdítette a fiataloknak a gondolkodás módját, hiszen nem kell személyesen oda menned hozzá, és elmondani, hogy na már pedig én Messit úgy gyűlölöm, és
1: hát meg, ugye, most bocs, hogy közbeszólok, mert majd mindjárt kapom az SMS-t, mert megint belebeszéltem, de hát az online térben, hát látjuk, hogy a rengeteg fotel huszár, amikor ugye nem face-to-face kell oda mondani, amikor egy személytelen valakinek, vagy az online térbe kell, most megint elnézést a kifejezésére oda büfögni valamit, akkor mindenkinek sokkal nagyobb a szája, és akkor megy a szájkarate.
3: Hát hogy ne, és ráadásul név és arc nélkül is lehet ez az egész. Tehát álnéven, valamilyen kamu profillal.
1: Na?
2: Népszerűtlen meglátásom van, lehet, hogy inkább nem is megyek bele, mert de én azért ne, Gyuri, hát én nem, a pedagógusoknak a szerepét is kiemelném.
1: Igen, ez vitathatatlan, viszont az a tendencia ma, azt látom, van egy olyan program, amelynek keretében Idestova most már 8. éve járom heti szinten az iskolákat, tehát látom egy program keretén belül, és a tendencia az, azon túl, hogy egyértelmű, hogy a pedagógus nevelő, annak a nevében benne volt, hogy az nevelő, és ma úgy gondolják az emberek, hogy belöki a gyereket, nagyon sokan tisztelet a kivételnek, de azt látom, hogy nagyon sokan belöki a gyereket az iskolába, ott majd a pedagógus vagy a tanár megneveli, viszont neki nincs eszköz a kezében, hiszen ha csak csúnyán nézel rá, most nem tehát félre ne értsen bárki is, nem fizikai bántalmazásokról, meg ilyen dolgokról beszélünk, nem, de ha kis túlzás, ha csak csúnyán nézel a gyerekre, hát és már téged vesznek elő, hiszen neki, világ, hát hiszen a gyereknek jogai vannak, de a kötelezettségeire felhívni a figyelmet sem mindig lehet. Tehát úgy nem működik a dolog, hogy otthonról semmit nem hoz, semmilyen kereteket nem szabunk neki otthon, mert otthon mindent lehet, és akkor utána belököd az iskolába, sokszor majdnem, hogy a szószoros értelmében, nesze, menjél, és akkor majd ott ráncba szednek. Ott az nem működik, tehát a kettőnek közösen kellene mennie, úgy, hogy nem elvéve azért nagyon sok esetben pedagógusoknak vagy a tanároknak a felelősségét, de az nem működik a szülő nélkül, az teljesen egyetlen.
2: Igen, csak ne várjon egymásra a két fél, mert ugye a szülő azt mondja, hogy az iskola neveljen, az iskola azt mondja, hogy hát az a szülő dolga, hogy neveljen,
1: igen,
2: az
1: egy 8 órát ott tölt.
2: Tehát hát egy együttműködés.
1: Oké, de ha nincs, tehát ha nincs otthonról hozott
2: hát
1: együtt...
2: Az baj, hát az óriási gond.
1: Hát persze. Gyuri, az a helyzet, hogy sajnos ebbe az irányba megyünk.
3: És itt jön be a sport. A sportnak a fontossága és a sportnak a jelentősége, hogy szerintem azt gondolom, hogy aki sportol bármilyen szinten, annak lesz egy picivel hát jobb neveltetése, egy picivel nagyobb tartása. Nyilván sajnos úszodában dolgozom, és nem sajnos, hanem látom azt, hogy milyen a tendencia. Itt is azért egy rossz tendenciát láthatunk, hogy a sport, ameddig ez egy mondhatjuk, hogy a mocsárból egy szalmaszába kapaszkodva.
2: Igen, az a 8% a napnak, ami a sport.
3: Bizony. És már
2: az iskola az 33.
3: Egy picivel elment egy rossz irányba, hiszen már ott a sport, tehát az edzőnek sincs olyan eszköz a kezében, amivel nevelő hatással tudna lenni a gyermekeknek.
1: Tudok olyat? 9-8-9 éves, tehát nagyon-nagyon fiatal gyerek, csapatsportolni szeretett volna. Pontosan azért, hogy akkor bekerüljön egy olyan közegbe, ahol vannak társak, akikhez kell alkalmazkodni, de mivel otthon semmi, de semmi keret közé nem volt szorítva, semmilyen keret közé nem volt szorítva, körülbelül 2-3 hét után megköszönték neki, hogy nem. Mert hiába akar ott, tehát ráadásul ott a szószoros értelműben nevelő edző van, mert az első edzőjével találkozik az ember, egy kicsit terelgetni, hogyha erre alkalmatlan a fogadófél.
3: Egyébként, ugye
1: rengeteg... És azért, bocsgege, ilyet a mi időnkben nem nagyon hallottunk, hogy valaki el akart menni focizni, kosarazni, kézilabdázni. Kis tudásra azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy milyen sportágat választottál. Maximum, ha semmilyen affinitásod, nulla labdaérzéket volt, akkor mondták, hogy inkább próbálkozz, lehet a vívás az neked jobban fog menni, mint a nem tudom én a kosárlabda, vagy a kézilabda, mert hogy az nem, vagy a focinál, hogy tényleg kétballábas vagy, nem tudom, menj el úszni például, most mondtam valamit, ilyenekről tudok, de az, hogy valakit ne, tehát hogy egy edző azt mondja, hogy köszönöm, én inkább akkor visszaadom nektek a gyereket a szülőknek, mert nem tudunk vele mit kezdeni, azért ez nagyon meleg.
3: És ugye minden retro dolog visszajön a világból, ugye a trapéz, farmer, akkor nem tudom, netzparti, tehát hogy minden olyan régi dolog, amit mondjuk a 80-as...
2: Egyébként a kulturáltság nem.
3: Na, ezt akarom kérdezni, mi eljöhet-e szerintetek még az a pillanat, amikor ebben a rétegben visszatérünk a régi világunkhoz?
1: Nem. Én annyira kiábrándult vagyok ebből a mai...
2: Nem.
1: Vagy a... Igen,
2: nem, egy... tehát az élet semmilyen területén nem a gentlemeneket, az úri embereket látod, tehát mehetünk itt a sporttól a politikán keresztül minden ezt, tehát mindennél a kultúra süllyedése.
1: Igen, csak most akkor egyébként szintén nem beszéltünk róla, de idehozhattuk volna, olvastam azt a hírt is, hogy Federico Higuaint menesztette a Columbus Crew, mi egy női játékvezetőre azt mondta, hogy ne feledd, ez a férfiak sportja, majd megszorította a nőnek a kezét. Tehát, hogy a PC világban neki rögtön az első gondolata, hogy egy női játékvezetőnek eleve hogy szorítod meg a kezét, vagy milyen alapon. Másrészt, miért mondod neki azt, hogy ez a férfiak sportja, amikor a női labdarúgás egyre népszerűbb, tehát, hogy nem abba az irányba megyünk, aki pedig innen közelíti meg, mert ugye ez egyértelműen egy régi módi felfogás, tehát egy régen sem volt ez normális, de régen azért sokkal többen mertek ilyeneket állítani, hogy ez a férfiak sportja, tehát hogy nem ebbe az irányba megyünk, tehát hogy az, hogy
2: ez emiatt... egymás közti kommunikációban, és tényleg ez bármilyen szinten jelenik meg, a kommunikáció lett kultúrálatlan.
1: No, hát az a helyzet, hogy szusszanunk hamarosan egy picit, de azért gyorsan vegyük át, hogy mivel is foglalkozunk. Miért baj az, ha egy sportoló sok pénzt akar keresni? Problémát jelent ez. Erről beszélgetünk majd 7 órától. Tessék csőre tölteni a telefonokat, már most szólok, 0630 55 55 605, ez az SMS számunk, lehet írni Viberen is, SMS-ben is erre a számra, mert hogy a kérdés ugye az, hogy pénz vagy karrier, és hogy a kettőt hogyan lehet összefésülni, már várom azt, az első üzenetet, kíváncsi vagyok, hogy mikor érkezik meg az első SMS, hogy Dzsudzsák Balázs és az Anzsi Halandzsala szerződés, ugye Mahacskan, amielőtt bárki is nem érteni az iróniát, szóval amikor megjelenik, majd ezt a témakört próbáljuk körbejárni. Aztán természetesen itt lesz velünk Holzer Ádám is, és Pálinger Katalin is, szokásos csütörtök reggeli vendégeink, és ha már ők itt lesznek, azért egy picit bővebben is beszélünk erről a bizonyos női kézilabda Eurókupa 4-es döntőről. Milyen sorozat ez, mit kell róla tudni, melyik 4 csapat jutott be keleti szomszédunk fővárosának ikonikus sportcsarnokjába, a Sala Polivalentába, és akkor ott összemérheti majd erejét, tudását. Szóval ezek a mai témák, úgyhogy én mindenkit szeretnék arra bíztatni, hogy itt az ébredés mellett, hiszen azért 6 óra 25 perckor, akik kávéznak, biztos, hogy az első kávét lefőzték már, a gyerek is lassan ébred, anya milyen 10 órai lesz, apa gyorsan el kell indulnunk, de kapcsoljuk be a sportrádiót, és hallgassuk mindenképpen, hogy mi történik. Szóval tessék csőre tölteni a telefonokat, mondom még egyszer az SMS és a Viber számunkat, 0630 55 55 605.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
3: Labdarúgás.
4: Megkezdi szereplését a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Hazai pályán, a Puskás Arénában észak-keleti szomszédunk lesz az ellenfél. A jó hangulat és a szoros összecsapás garantált. Magyarország-Ukrajna labdarúgó Nemzetek Ligája mérkőzés élőben pénteken 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Rendkívüli ülés tart hétfőn az országgyűlés. Munkaszüneti nappá nyilváníthatják Szentestét, több-kevesebb napsütésre számíthatunk ma. Gábor Anikó vagyok, jó reggelt kívánok!
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Rendkívüli ülést tart az országgyűlés hétfőn, jelentette be a kormányfő. A képviselők Magyar Péter, valamint két korábbi miniszter, a fideszes Hankó Balázs és a KDNP-s Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről szavazhatnak a mentelmi bizottság ülése után. A miniszterelnök esetében lopás, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A kormányfő még kedden arra kérte az országgyűlést, hogy függessze fel mentelmi jogát. Több mint 4 milliárd euró uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára az Európai Bizottság. Az összeg annak a 16 milliárdnak a része, amelyet korábban az EU a jogállamiság problémák miatt zárolt. A testület szerint hatékonyak a magyar reformok, ezért feloldhatóak az elmúlt 4 év korlátozásai. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter úgy reagált, a forrásból a következő 3 év kulcsfontosságú fejlesztéseit finanszíroznák, a közlekedés, az energetika és a vízügy területén. Már lehet pályázni a Szent István vidékfejlesztési program helyi testületeibe. Ezek feladata a térségi javaslatok összegyűjtése és a stratégia kidolgozása lesz. A Szent István program célja, hogy a helyi közösségek a saját igényeik szerint dönthessenek a fejlesztésekről. Az első kísérleti szakasz 10 eltérő adottságú vidéki mikrotérségben indul el, 1-1 milliárd forintos fejlesztési kerettel. A Szenteste munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezte a kormánypárt. Az előterjesztés szerint december 24-én az üzletek zárva tartanak, csak a vendéglátóhelyek, a virág- és édességüzletek, valamint a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok tarthatnak nyitva. Magánaudiencián fogadja a pápa délelőtt Magyar Pétert. A miniszterelnök külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról tárgyal a katolikus egyházfővel, valamint a Szent Szék diplomatáival. A látogatás alkalmából a kormányfő az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának, köztük 12. Pius pápa rádióbeszédének leíratát, amelyben 1956-ban kiállt a magyar szabadságharc mellett. Az egykori püspökök több száz éves bútorait is meg lehet nézni a veszprémi érseki palotában a hétvégén. A Szent Mihály napi rendezvénysorozat részeként a látogatók vezetett sétákon ismerhetik meg azokat a 17., 18. és 19. századi bútorokat, amelyeket a várnegyed megújítása során restauráltak. Holnap este zseblámpás túra indul a Szent Mihály főszékes egyház harangtornyához és az altemplomba, szombaton pedig az érseki könyvtár és levéltár költözésének fázisaiba nyerhetnek bepillantást az érdeklődők.
2: Közlekedés.
5: Az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán Gödöllőnél a leállósávon dolgoznak, a 32-es és a 37-es kilométer között a belső és külső sávot is leszűkítették, a munkák ideje alatt a kisbagi pihenőhely sem használható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
5: Délelőtt még többnyire napos idő lesz, majd délután több felé számíthatunk kisebb esőre. Nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24, késő este 8-14 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: Rácz László magyar győzelmet jósol az ukránok ellen. Hámori Luca döntőbe jutott az ökölvívó EB-n. Szétlövés után kapott ki a Fehérvár a V19 Bécsben. Jó reggelt kívánok, Mudrica Istvánt hallják.
2: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: A magyar labdarúgó válogatottat jelenleg erősebbnek tartja az ukránnál. Többek között erről beszélt az M1-nek a kárpátaljai születésű korábbi középpályás Rácz László, aki a szovjet válogatottal 1988-ban EB ezüstérmet nyert. A magyar csapat holnap az ukránok ellen kezdi meg szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. Rácz Lászlót hallják, aki magyar győzelmet jósol.
6: Marco Rossi már 8 éve építi a csapatot, és fölépítve mindig egy-egy új játékost bele iktat. Az ukrán válogatottnál meg egy pár hónapja van új edző, akinek most kell kezdeni építeni csak a csapatot is, és nem tudni még, hogy lesz az egész. Legtöbb meccset próbáltam megnézni a magyar válogatott, nagyon tetszik. Mindenképpen le kell támadni, bátran játszani. Gondolom, hogy a magyar válogatott ebből a szempontból jobb, mert megtokott egymást, és megvan a stílusa, amit ők játszanak. Mindegy, hogy milyen ellenfél, de jó játszanak. Én úgy gondolom, hogy a magyarok 2-0-ra, vagy 2-1-re győznek, mert jelenleg én jobb csapatnak látom, mint az ukrán válogatott.
3: Nem csak az ukránok elleni holnapi, hanem a magyar labdarúgó válogatott további 3 Nemzetek Ligája meccsét a Nemzeti Sportrádió mellett 22 óra 15 perctől a Kossuth Rádió is élőben közvetíti.
2: Nemzeti Sportkrónika.
3: A férfi vízilabda OB1 alapszakaszának második fordulójában a Vasas 5 gólos hátrányból tudott fordítani, és végül 12-11-re győzött Szolnokon. A címvédő Ferencváros és a BVSC pedig kiütéssel nyert. Az FTC 22-8-ra a Szentes, míg a BVSC 23-10-re az UVSE otthonában győzött. Szintén a férfi vízilabda bajnokságban a Honvéd az Egert 13-8-ra, míg az OSC a Szegedet 16-11-re verte idegenben. A Kaposvár pedig hazai medencében a Debrecent győzte le 13-12-re. A Vasas tehát 5 gólos hátrányból fordítva nyert 12-11-re Szolnokon. A Vasas legeredményesebb játékosa Szalai Péter volt 4 góllal, akit Farkas Márton kérdezett a győztes mérkőzés után.
7: Szerintem egy nagyon nehéz helyzetben tudtatok talajt fogni, 2-7, 2 egymás után kivédekezett emberhátrány, de onnan valami megváltozott és megindult, és pont te kezdted el a gólgyártást. Belülről ezt hogyan élted meg ezt a folyamatot? Mi az, ami átbillent bennetek?
8: Igen, nem kezdtük jól a mérkőzést, egyből leugrott a Szolnok, ugye 7-2-vel fordultunk. Hát a váltás és a fél időben szerintem azt hozta meg ezt az erőt bennünk, hogy a védekezést jobban összeraktuk, jöttek a blokkok, jöttek a Marctól a védések, jobban összeálltunk, picit taktikát is váltottunk közbe. Elől pedig higgadtabbak voltunk, úgyhogy bejöttek azok a lövések, amik az elején nem. Ki tudtuk használni a helyzeteinket, kaptuk a kiállításokat, úgyhogy nem tudom, hogy konkrétan mi okozta, de fejbe valamiért ott erősek tudtunk maradni, és meg tudtuk fordítani ezt a meccset.
7: Kovács Robert már a mérkőzés előtt is mondta, hogy egy ilyen emocionális kiégés van rajtatok, így a jó magyar kupa szereplés után, meg múlt héten ugye volt a Telekom kupa is. Mennyire sikerült nehezebben felpörögni egy ilyen mérkőzésre, mert ugye múlt héten ott el is folytatok, hát mindenki lebetegedett, meg lesérült.
8: Igen, sok volt a sérült. Nagy terhelésbe jöttünk, ahogy mondtad, a magyar kupa után volt ez a Telekom kupa is, ahol gyakorlatilag a mai kezdőnk végigjátszta mind a 3 meccset. 3 nagyon kemény meccset, ugye a brazil válogatott ellen, a Fradi és az Olympiakos ellen. A Robi szerencsére nagyon jól menedzselte a héten az edzéseket, több pihenőt kaptunk, nem is nagyon vittük túlzásba az erős edzéseket, inkább csak taktikáztunk, próbáltuk összerakni a dolgokat ide a Szolnokra, és hát úgy látszik, hogy ez bejött.
7: Egyik vezére voltál már a csapatnak, és nyilván, mint aki a válogatottban szeretne tartósan ott lenni, ott maradni, kell is, hogy ilyen mérkőzéseken vezér legyél. Mennyire kitűzött szerep, vagy kitűzött feladat ez neked ebben a szezonban, hogy ilyen nehéz helyzetekben, mint amire ma kerültetek, hátadra tud venni a csapatot?
8: Abszolút célom igazából, de gyakorlatilag ezt is várják el tőlem. Pontosan, ahogy te is mondtad, a válogatott miatt is fontos, az ilyen meccseken kell megmutatnom azt, hogy ott van a helyem, és hogy be szeretnék kerülni. ugyanis a szövetségi kapitány nyilván ezek alapján fogja ezt majd eldönteni. A csapaton belül is nagyon sokan bíznak bennem, bátorítanak, hogy lőjek, menjek, csináljam, amit tudok. A társaim nélkül ez nem sikerült volna.
3: Most pedig hallgassuk meg a Vasas vezetőedzőjét, az imént is említett Kovács Róbertet.
9: Hát az eleje az nagyon-nagyon olyan volt, amire hát én számítottam, hogy őszinte legyek, mert azért nagyon nagy terhelésbe jöttünk, és mondtam, hogy emocionálisan azért nagyon ki vagyunk sülve. Ez meglátszódott, és hát nem tudtuk, hogy merre van ez arra az elején. Nagyon nagy előnyt szerzett a Szolnok, és a félidőben csak nyugtattam a fiúkat, semmi olyan taktikai utasítást nem kaptak, amivel mi aztán feléjük kerekedtünk volna, leginkább az kellett, hogy megnyugodjunk, és ráérezzünk a játékra magára, mert látszódott, hogy nagyon fáradtak vagyunk, és elpuskáztunk legalább 10 nagyon nagy helyzetet az első félidőben. Megvoltak a helyzeteink, a védekezésünk azért feszes volt, 6 gólt kaptunk azt a félidőn, vagy talán lehet, hogy már 7-et is, de azzal nem volt annyira nagy probléma, inkább a támadásunk akadozott, ez a fáradtságnak tudható be, és nagyon büszke vagyok a fiúkra, hogy így felálltak, eszméletlen jól dolgoztak, és nagyon jó meccset csináltak.
7: Kicsit így egymást is húzták ki a gödörben, mert az első félidőben kerestük, hogy ki lesz majd az a vezér a Vasasnál, aki hátára tudja venni a csapatot, és aztán a harmadik negyedben Szalai Pepe, Gyárfás Tomi, Nagy Marci úgy megjöttek.
9: Igen, erről esett szó egyébként a meccs előtt is, hogy kelleni fognak nyilván a jó teljesítmények, illetve hát az, hogy azért csapatként tudjuk, tehát egymás segítve fogjuk tudni kihúzni egymást a csávából, és hát a hit az megint itt volt, és az nagyon fontos, hogy tényleg 7-2-nél nem veszítették el a hitüket, és sikerült egymást tényleg kiráncigálni a gödörből. Voltak extra jó, szép megoldások elől is, és ezzel sikerült tényleg a Szolnok fölé kerekedni.
3: A Szolnok tehát végül 12-11-re kikapott a Vasastól hazai medencében. A szolnokiak vezetőedzőjét, Hangai Zoltánt is megszólaltatta a mérkőzést követően Farkas Márton.
7: Azt hiszem, hogy szolnoki szempontból egy abszolút nyerő pillanatban fordult. Óriásit ez a mérkőzés. 7-2, időt kértél, volt egy emberelőnyötök, picit megcifráztátok, de nem sok hiányzott. Utána volt még egy lehetőség, az is elment, és onnantól mint egy teljesen más mérkőzés lett volna.
10: Igen, jól látod, a 7-2-nél talán nem ezt az időkérés kellett volna behívnom, de hogyha ott a szélső játékoson nem pördül ki a kezére a labda, akkor ez egy touchdown gól. Csak azt nem értem, hogy miért zavarodunk meg ennyire. Tehát tökéletesen működött a védekezésünk 2,5 negyeden keresztül, aztán már kaptunk másfél negyed alatt 9 gólt. Ki kell elemeznem. Nyilván próbáltam belenyúlni a meccsbe időkéréssel, ami a végén amúgy nagyon hiányzott, ugye? De hát ez egy ilyen mérkőzés volt, óriási tapasztalatszerzés, de most nagyon fáj ez a 3 pont. A említett időkérésnél azért nem gondoltam volna, hogy ilyen szomorúan fogok itt állni. Ettől függetlenül óriási erő volt ebben a csapatban, mert tényleg javuló tendenciát mutatunk napról napra, hétről hétre. Kellenek nekünk a meccsek, azért a Vasas erejét mutatja is ezt a szezonban, meg Robinak is elmondtam, hogy most tényleg nagyon jó flowban vannak, és pont a Vasas erejét mutatja, hogy egy ilyen mérkőzést is 7-2-ről meg tudtak fordítani, de én azt gondolom, hogy ez a mi hibánk.
7: Beszéljünk akkor a pozitívumokra, mert addig viszont abszolút ti domináltátok ezt a mérkőzést. Ugye mondtad azt, hogy jó lenne emberelőny emberhátrányt csinálni, talán nem is volt annyi, viszont azt nagyon megoldottátok, center körül is jól védekeztetek, és elől pedig tényleg nagyon vagány és magabiztos játékot mutattatok sokáig. Mi az, amiben most kapaszkodni lehet, elveszített rangadó ide vagy oda?
10: Hát az, hogy a másfél negyed alatt kaptunk 9 gólt, és ezt tudom, hogy ez a mi játékunkban kivehető. Rendezetlen védekezésből kaptunk egy 3-4-et, szélről 2-t, és ez mind akció, ugye említettem, hogy szeretem azt, hogyha az akcióból ezt elredukáljuk egy ilyen 0 köré. Nyilván nem lehet úgy lejátszani egy mérkőzés, de nagyon-nagyon sok volt az ilyen rendezetlenből kapott gól, és a pozitívum az, hogy tudom, hogy erre a csapat jól fog reagálni Kaposváron.
3: Az osztrák jégkorongligában a Fehérvár AV 19 hiába vezetett 2-szer is a Vienna Capitals otthonában, végül szétlövés után 3-2-re kikapott, így csak 1 ponttal lett gazdagabb.
2: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: A hétvégi Eurókupa bukaresti 4-es döntőjére készül a magyar női kézilabda válogatott, amely a szombati elődöntőben Norvégiával játszik. A másik ágon házigazda Románia Dániával csap majd össze, a helyosztókat vasárnap rendezik. Vámos Petra, a Metz bajnokok ligájú összes irányítója pozitívan várja a Norvégia elleni elődöntős összecsapást. Vámos Petrával Kulcsár András beszélgetett.
11: Hogyan élted meg ezt az elmúlt 5 hónapot? Mennyire volt hosszú a válogatott nélkül? Azt éreztem, hogy elég hosszú volt ez az időszak. Mindig nagyon jó újra látni a lányokat és csatlakozni a válogatotthoz, de nyilvánvalóan, amikor ennyi időt nem vagyunk együtt, akkor azért picit így az alapoktól kell kezdeni. De ez is egy izgalmas fázisa így a felkészülésnek. Nyilván közelednek a fontosabbnál fontosabb versenyek, úgyhogy mindenki izgatott, és várjuk, hogy hogyan alakul ez a hét.
3: Albek Anna sajnos most nem lehet itt a kerettel, meg kellett műteni. Az ő távollétében hogy látod, lehet, hogy ismét többször alkalmazzátok majd a két irányítós játékot, tehát hogy Simon Petrával egyszerre lesztek a pályán?
11: Igen, azt gondolom, hogy fontos lesz, hogy a Ketinek legyen váltótársa, de azt gondolom, hogy nem illetődünk meg, hogyha bármelyikünk esetleg jobb átlövőbe keveredik. Én azt gondolom, hogy tehát amilyen feladat fog elénk tárulni, azt mi igyekszünk a lehető legjobban megoldani.
3: Azt tudom, hogy vannak olyan sportolók, akik, hogyha meg tudják, hogy jön a norvég válogatott, akkor a szívükhöz kapnak, és vannak olyan sportolók, mint mondjuk te, akik azt mondják, hogy na, akkor vegyük fel a kesztyűt, hogy lehet megmutatni nekik,
11: Én azt gondolom, hogy nekik kell menni. Ez egy nagyon komoly erőpróba lesz. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy a norvégok tényleg a világ legjobbjai, de azt gondolom, hogy nekünk is ez a célunk, hogy közelítsünk feléjük, és ez egy jó teszt lesz megnézni, hogy hol tartunk, tényleg azért hosszú ideje nem találkoztunk, de bízom benne, hogy elegendő lesz ez a páredzés arra, hogy visszarázódjunk a ritmusba, újra megérezzük egymást, és hogy gördülékeny legyen ez az átmenet, és újbóli összeszokás. Úgyhogy én várom ezt a két mérkőzést, mindig öröm a válogatott címet magunkra ölteni, úgyhogy bízom benne, hogy mindenki nagyon motiváltan fog hozzáállni, és a legjobbunkat szeretnénk nyújtani a két meccsen.
3: Rengeteg jó játékos van a norvég válogatottban, de azzal foglalkoztatok, hogy végre legalább nincsen Lunde faktor?
11: Igen, valahogy így a norvég válogatottat furcsa nélküle elképzelni. Biztos, hogy fognak előhúzni szintén magas színvonalon játszó játékosokat, illetve kapusokat, akik BL-be játszanak, és tényleg képesek arra, hogy így a helyébe lépjenek. De tényleg, ahogy mondtad, annyi jó játékosuk van, hogy nehéz kiemelni egy faktort, amire nagyon kell figyelni. Én azt gondolom, hogy extra teljesítmény szükséges ahhoz, hogy mi ott legyünk velük, és tényleg egy kiki meccset játszunk, de abszolút ez a célunk.
3: És az egész hétvégét figyelembe véve játékban és eredményben mi az, amit szerinted sikerként lehetne elkönyvelni?
11: Én nagyon szeretném azt látni magunktól, vagy magunkon, hogy hihetetlenül motiváltan játszunk, bátran játszunk. Nyilván minden évben mondjuk, hogy sok fiatalunk van, stb. Én már várom azt, hogy fiatalok vagyunk, de hogy oda mentünk, és vállaltuk a pofonokat, és tényleg tudunk előrelépni. Én nagyon szeretném azt látni, hogy akár mondjuk tudatosabban építjük a támadásainkat, vagy védekezésben nagyon agresszívak vagyunk, segítünk egymásnak, és azt gondolom, hogy ez a része ugyan megvolt, és szeretném, hogyha ezt folytatnánk, de azt a fajta mentális pluszt és akaratbeli pluszt belerakni ezen a héten meg mindig, hogy küzdünk, hajtunk, vetődünk az utolsó labdáért, nem számít, hogy mi van az eredményhez, megyünk és csináljuk a dolgunkat. Úgyhogy én ezeket várom magunktól, és tényleg nagyon hiszek a lányokban, és bízom abban, hogy meg tudjuk tenni a következő lépést így a fejlődésünk útján.
3: Vámos Petrát hallották. Hámori Luca pontozással megnyerte elődöntőjét és bejutott a nők 65 kg-os súlycsoportjának fináléjába a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon. A plusz 80 kg Szira Zsófia viszont kikapott orosz riválisától az elődöntőben, így bronzéremmel zárta az EB-t. 57 kg-ban kukta, Vladislava azonban győzött tegnap és már elődöntős. A férfiaknál a 75 kg-os Akilov Pilip pedig kikapott az orosz Mucugovtól, így lemaradt az elődöntőről. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdica István. A zene után folytatódik a Sportreggel adása itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
2: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel, a stúdióban Németh Kornél, Marasán György és Gyurta Gergely. A World Boxing európai szekciója az őszi kongresszusát Budapesten tartó European Boxing első Európa-bajnokságát rendezi meg szeptember 15-e és 26-a között a bolgár fővárosban, Szófiában. Hogy miként alakul a magyarok teljesítménye, arról Keszidóra beszélgetett Elpap Istvánnal.
2: Magyar érdekeltségből ma sem volt hiánya a körvívő Európa-bajnokságon. Például Hámori Luca ugye pontosan megnyerte az elődöntőjét, és bejutott a női 65 kg-osok fináléjába. Ő érte majd ugye még pénteken szurkolhatunk, és hát így az esti programba is számos magyar lépett a ringbe, de akkor foglald össze nekünk, kérlek, hogy mi történt a mai napon.
3: Hát akkor kezdjük Hámori Lucával, nem csak azért, mert időben is ő volt az első, hiszen ő még a kora délutáni programban boxolt. Egyre jobb formában van ezen az EB-n, azt nyugodtan rögzíthetjük, ez volt a harmadik győztes meccse, és tulajdonképpen teljesen simán megverte a lengyel Kinga Krovkát, akivel boxolt már korábban is, egy fordított alapállású fiatal bunyósról van szó, de Luca nagyon kemény volt, mint ahogy az eddigi mérkőzésein is, ugye életében először jutott felnőtt világversenyen dönt, be. Korábban az U22-eseknél már döntőzött, meg az európai játékokon volt bronzérmes, azzal szerzett kvótát Párizsra, ahol ugye ki ne tudná, éremért kapott ki a biológiai férfi Imane Heliftől. Most viszont ott van a döntőben, orosz ellenfele lesz pénteken. Luca azt mondja, hogy az aranyéremért jött, mérget azért ne vegyünk rá, hogy nyerni tud, de mondjuk nem kell félteni őt, mert semmivel sem rosszabb boxoló, mint az orosz. Aztán az esti programra hárman jutottak, közülük Szila Zsófia is már biztos érmes volt, plusz 80 kg-ban. Ő tavaly megnyerte az U23-as Európa-bajnokságot, azóta majdnem 20 kilót adott le, és még fog is, mert feltett szándéka, hogy 75 kilóban fog majd neki futni a Los Angeles-i kvalifikációnak. Egy igazi őstehetség a kanizsai kislány, első éves felnőtt, ez az első világversenye. Egy orosszal találkozott, akitől kikapott, de egyébként szépen helytált, szoros meneteket boxolt ellene. 75 kg-ban igenis lesz keresni valója, mert a box tudása megvan hozzá, dietetikus foglalkozik majd vele az előttünk álló egy évben. Egyébként ebben már benne van az is, hogy az oroszok és a fehér oroszok most értek vissza, miután zöld lámpát kaptak a World Boxingtól. Ezzel ugye nem lett egyszerűbb a dolgunk, hát a fehér oroszokkal még úgy, ahogy megbirkózunk, de az oroszok azért elég rágós falatnak bizonyulnak. Erről egyébként Akilov Pilip is tud beszélni, ugye tavaly világbajnoki bronzérmes volt, 16 év után szerzett férfi boxolóként világbajnoki érmet Magyarországnak. Ő meg 80 kilóból igyekszik lefelé, 75 kilóba boxol most, ugye lehet ötödik ezzel most ezen az EB-n, hogy kikapott Iszmail Mozgovojtól, aki a másik világ, a régi világszervezet világbajnoki címvédője egyébként, egy orosz bunyós, de 70 kilóba szeretne majd boxolni Los Angelesben, 75 kilóba nem is tud, mert az nem olimpiai súlycsoport. 70 kilóba igenis lesz keresni valója, mert ha tudja hozni a súlyt, de ő elég egy ilyen aszketikus típus, úgyhogy szerintem ezzel nem lesz baj, és akkor a végére hagytam Kukta Vladislavát, aki idén a legjobb formában lévő magyar ökölvívó. Szerintem áprilisban Brazíliában világkupa döntőt boxolt, ott második lett, úgyhogy 4 győztes meccse volt. Hát én nem tudom, valaha volt-e olyan női boxtorna, hogy 4 győztes meccsel nem lehetett nyerni, de ez olyan volt, mert akkora volt a mezőny, és most is már 3 győzelemnél jár, és éppen ma ezen a mai mérkőzésen, ahol egy Zidani nevű franciát győzött le, ezzel biztosította be, ő egyelőre a bronzérmét, mert ő még csak ezzel

0: ki, hogyha lesz még egy döntősünk pénteken Hámari Luca mellett.
1: Elég sok mindent érintettél, még így az oroszokra visszatérnék, mert azért tarolják a mezőnyt, és azért nyilván nekiket plusz motivációt ad, hogy saját himnuszt hallgatva most már így saját zászlajuk alatt indulhatnak, szóval hogy látod, milyen erőt képviselnek ők tényleg ebben a mezőnyben?
0: Hát nagyon-nagyon nagyot. Ahogy szokták mondani, hogy janicsár iskolákban nevelkednek, tehát van egy rendkívül kristálytiszta, elismerésre méltó orosz box stílus, ami most ismét visszatért a egyelőre Európa szorítóiba, de hát majd nyilván, ha úgy alakul, akkor Párizsban is ott lehetnek. Azért az már előjelnek elég figyelmeztető volt, hogy az U19-es EB-n indultak először. Ugye 10 plusz 10 súlycsoport férfi női, és 8 arany és 4 ezüstérmet szereztek. Tehát mondjuk a 20 súlycsoportot elég szépen leuralták. Itt talán ekkora orosz uralom nem lesz, de azért olyan hasonló lesz, tehát a végelszámolásnál, ha az éremtáblára majd ránéz az ember, akkor ott azért bőséggel lát majd oroszokat, és egyébként ennek az Európa-bajnokságnak, ha már oroszok, van még egy viszonylag jelentős tétje is, ugye november 14-én Budapesten rendezik az első papkupát, papkup, ez a World Boxing által elismert két évente megrendezendő csúcsesemény, Európa és Amerika válogatottja boxol egymással, 10 súlycsoportban, 5 férfi és 5 női súlycsoportban, ez az olimpiai, a 7-7 olimpiai súlycsoportból a legalsó meg a legfelső ki van húzva, és a maradék 5 súlycsoportban, 2x5 súlycsoportban, és Európát meghívásos alapon az Európa bajnokok képviselik, azzal a kitétellel, hogy nyilván, ha egy Európa bajnok valami miatt nem tud jönni, akkor az Európa bajnok ezüstérmes, és egyébként magyar boxoló biztos, hogy lesz a papkupán, egy férfi és egy nő, ez benne van az alapkiírásban, a mindenkori rendező rendelkezhet így 1+1 helyel. Hát most, ha Kukta bejut a döntőbe, akkor mondjuk mindjárt kellemes gond van, mert és ha valamelyik magyar lány megnyeri, hát akkor meg aztán végképp nyilvánvalóan, mert abban a pillanatban ő alanyi jogon is résztvevője lesz a papkupának, de ha mondjuk mind a kettő megnyeri, akkor, vagy mind a kettő második, akkor már azért nehéz döntés előtt állnak a rendezők, de hát mondjuk ez legyen az ő bajuk. Ez így is nagyon szép, hogy 3 éremmel, 3 a kislány, 3 női éremmel fogjuk zárni ezt az Európa-bajnokságot. Ugye egyelőre egy ezüst és 2 bronza biztos, de legjobb esetben ebből lehet még 2 arany is.
1: Említetted még a súlycsoportváltásokkal. Takilov Pilipről már hallottam, hogy ő majd 70 kg-ba szeretne Los Angelesből indulni, most, hogy a Szíra Zsófia is jelezte, hogy ő is azért 5 kilóval lejjebb menne. Ez ilyenkor mennyi időt vesz igénybe, amíg mondjuk súlycsoportot váltanak, és abban a mezőnybe azért is felveszik a ritmust, és az ellenfeleket is megtanulják?
0: Igen, ez egy elég fontos szempont, hogy bele kell szokni abba a súlycsoportba. Általában ugye az ökölvívók általában felfelé igyekeznek, tehát a korral általában gyarapodik a testsúly, tehát az egyáltalán nem ritka, hogy valaki elkezdi mondjuk 60 kilósan, és aztán 65, és akkor pár év múlva 70 kiló lesz. Ott nagyon nehezen veszik rá magukat általában a súlycsoportváltásra, mert ugyan a súlyt már nehezen hozzák, de azért egy súlycsoportot váltani, ott sokkal nagyobbakat ütnek, ott azért kicsit fizikálisabb a bunyó, mint ahol addig voltak. Most lefele menni, ez az én praxisomban viszont ritkán fordult elő, nagyon kíváncsi vagyok, mert a kiló egyébként nem üt kicsit, és hosszú karja van, igazi klasszikus boxalkat, egyébként ezt az orosz iskolát ő például tökéletesen boxolja, úgyhogy ez egy nagy ötlet, hogyha ő tudja hozni a 70-et. Egy biztos, hogy viszont hamar el kell jutni, akár már jövőre a bocskai emlékversenyen, ami márciusban lesz, ott már jó lenne, hogy 70 kilóba tudna boxolni, azon egyszerű oknál fogva, hogy kiemelés is van a boxba, és például a kiló vitte, aztán egyáltalán nem volt most kiemelt, mert 75 kilóba boxolt. Ha 80 kilóba boxolt volna, akkor biztos kiemelt lett volna, de nem 80 kilóba boxolt, úgyhogy ez is egy nagyon fontos szempont, mert az olimpiai kvalifikációnak mondjuk nem ártana úgy nekifutni, hogy van egy jó kiemelése, és akkor mondjuk az a veszély nem fenyeget, hogy a világ egy-két legjobbjával találkozik már az első fordulókban. Nagyon-nagyon sokáig nem volt egyébként a boxba kiemelés, de mondjuk 100 évig, mert az volt a box filozófiája, hogy senkit nem érdekel senki, csak a győztes. Az meg úgyis a legjobb, de aztán rájöttek, hogy ez ennyire azért nem egyszerű a történet, úgyhogy most már jó pár éve legalább 4, de inkább 8 embert kiemelnek a világranglista alapján. Szóval a világranglistán odaéri, ahhoz pedig abban a súlycsoportban kell teljesítened, mert más súlycsoportban elért korábbi eredményeket nyilván nem vesznek ott figyelembe.
1: Ugye most 3 magyar éremnél tartunk, és mi volt a célkitűzés így a szövetség számára? Jónak számít addig ez a 3 érem? Mit gondolsz?
0: Az a kérdés, hogy milyen lesz a színe a 3 éremnek. Az

0: Biztos, hogy három érem lesz, csak ugye Kuhta még boxol elődöntőt, jó esetben döntőt, Hámori pedig boxol egy döntőt. Egyelőre Szira Zsófia bronza az egyetlen biztos. Hát a három érem az abszolút szuper, mert ez legutóbb, két évvel ezelőtt Belgrádban volt Európa-bajnokság, de az még nem a European Boxingnak, hanem az oroszok vezette világszövetség európai szekciójának volt az EB-je. Ez Párizs előtt volt, ott nem indultak azok, akik olimpiai kvótát szereztek, tehát az nagyon szűk és gyenge mezőny volt, és sokkal kisebb mezőny is volt, mint a mostani, ott voltak jócskán érmeink, de az nem mérvadó, ez a három érem, ez most szerintem így, hogy az oroszok is visszajöttek, ez egy nagyon, nagyon becsülendő, mondjuk így egy nagyon jó rajtpozíció a Los Angeles felé vezető úton, és azt se felejtsük el, hogy például Szaka István egy őrületes meccsen általános vélemény, hogy elcsalták, én azért azt nem mondanám, de minden esetre inkább azt mondom, hogy nem volt szerencséje, mert hajszállal lehet, hogy jobb volt, de hajszállal egyetlen pontozó, egyetlen menetével veszített, és akkor most ő is adott esetben érmes lehetne, úgyhogy azért van még potenciál ebbe a csapatban, meg a 70 kilós Akilovra is nagyon kíváncsi vagyok, mert nem tudom elképzelni, hogy ott ne tartozzon a közvetlen világelitbe, úgyhogy sok vasat tartunk a tűzben, és egy 4-5 olimpiai kvóta is akár összejöhet. Háromnál több, legutóbb 2008-ban volt.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Elpap István elemezte a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság eredményeit, a riporter Keszi Dóra volt.
2: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: hogy akarod. Főleg, ha lemegy a nap.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
3: Pedig Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
4: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
6: 7 óra 6 perc a pontos idő, csodálatos, csicsergős, csodaszép csütörtöki jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. Hű udvartartásom a mai reggelen. Itt a stúdióban. A szokásos triónk, akkor így mondom, na, hogy píci legyen és megnyugodjon mindenki. Marosán Gyuri.
7: Jó reggelt mindenkinek.
6: Gyurta Gege.
8: Sziasztok, jó reggelt.
6: Jó reggelt mindenkinek. Na, hát mondtam, hogy tessék csőre tölteni a telefonokat. Meleg vizekre vezünk, majdnem, hogy a szószoros értelmében is, mert hogy Szaúd-Arábia felé vesszük az irányt, mielőtt bárki is félreérten a hőmérsékletről beszéltem. Tijani Reinders a nyáron nagy meglepetése a Manchester City-től a szaudi élvonalban szereplő Al-Qasidiyához igazolt, jól lehet mindössze 28 esztendős, és Reindersnek Európából is akadtak bőven kérői. A holland válogatott labdarúgó őszintén beszélt mostanság döntésének hátteréről. Hogy pénzhajhász lennék? Ezt nem tagadhatom, mondta őszintén a holland közszolgálati csatornának adott interjújában. Reinders 4 év alatt nagyjából 100 millió eurót, 36-37 milliárd forint mai árfolyamon keres majd Szaúd-Arábiában. A középpályás ugyanakkor nem kizárólag az anyagiak miatt hagyta el a Manchester City-t, szavai szerint számára nem megfelelő szerepkörben játszott Pep Guardiolánál, mivel a dinamikus, a támadásokhoz és a védekezésekhez is értő 8-asnak tartja magát, a City-nél viszont gyakran 10-esként számítottak rá. Reinders iránt az Atletico Madrid és a Juventus is érdeklődött, ám egyikük sem tudta teljesíteni a Manchester City pénzügyi feltételeit. A szaudi csapat röhögve kifizette a 61 millió eurós vételárat, Brendan Rodgers vezetőedző pedig meggyőzte arról, hogy a szaudi kitérő nem feltétlenül jelenti az európai karrier végét. Sokan úgy gondolják, hogy egy ilyen döntéssel véget ér egy elit futballista pályafutása, én is ezt éreztem először. Rodgers viszont azt mondta, ha 3-4 évig itt is élvezhetem a futballt, aztán pedig visszatérhetsz Európába, akkor miért ne? Na, ez az én célom is, bizakodott a holland középpályás. Reinders természetesen a pénz szerepéről is beszélt ebben az interjúban. Bárki lehet erkölcscsősz, de szerintem erre mindenki igent mondott volna. A karrierem után én már nem szeretnék dolgozni, a City után sem kellett volna, de most a következő generációt is megfelelő helyzetbe hozhatom. Ha ezzel a döntéssel az unokáim is jól élhetnek, miért ne tenném meg? Így szól a hírünk Reinders kapcsán. Na, honnan induljunk el?
8: Hát, hogy ti csinálnátok-e ugyanazt, amit ő? Tehát kezdjük innen. Tehát ti belemennétek-e 28 nálam, évesen?
7: Nálam egyértelmű az igen, hiszen amit ő mond, amit Kornél az előbb idézett, ebből mindenül egészen odáig is, hogy vissza lehet igazolni topligába, hát ez nincs megtiltva, és erre láttunk olyan sok példát is.
6: Na, milyen sok példa, akik a alacsonyabb a jegyzetből topligába mentek
7: vissza? Laport például, ugye, ráadásul City, tehát ő is a Cityből ment az Al Nassr-be, világbajnok, a spanyol válogatotta, és most újra visszaigazolt topligába, La Ligába, ráadásul egy élcsapathoz, Európa Ligában érdekelt csapathoz, a Bilbaóhoz.
8: Mondok még egyet, Gabi Veiga
7: a Portóhoz ment vissza.
8: Ruben Neves,
7: illetve Kanté, N'Golo Kanté, ugye a Fenerhez jött vissza. Tehát van itt azért jó pár példa.
6: Azért a Manchester City-t összehasonlítani a Bilbaóval, a Fenerrel,
8: az már más
6: kérdés, igen. A nem tudom milyen csapatot, Portóval, azt azért kikérem magamnak. Tehát jelen pillanatban ezek a csapatok nem említhetőek egy lapon a Cityvel. De nálam az Atletico Madriddal sem, meg a Juventusszal sem.
7: Igen, de ugye a Cityben ő nem játszott sokat. Tehát ugye éppen ezt említette is, hogy Guardiola nem ott játszott, és egyre nem játszott. Tehát azért a City és nem megbántva Reinders, de úgy tűnik, hogy nem az ő szintje, hiszen nem tudta bejátszani magát. Tehát akkor a Bilbao viszont már nincs olyan messze. Értem, persze a Bilbao a negyedik, ötödik.
6: Így innen nézve egyértelmű a helyzet, hogyha ez a megközelítés.
8: Én úgy érzem, hogy azért ebbe egy pici, tehát hogy 28 évesen, amikor erőtejébe vagy, és igaziból kinyílik rengeteg a ajtó Európán belül, és neked van lehetőséged mondjuk egy Atletico Madridban, vagy egy Juventusban pályára lépni, és megmutatni, hogy te mire is vagy képes, akkor ez a lehetőség, amit most ugye a holland játékos említ, ez később is megvalósulhatott volna. Tehát, hogy én itt egy picit inkább úgy érzem, hogy ebben a pénz szerepe az sokkal fontosabb, mint az ő foci karrierje.
6: De ez baj?
8: Hát, most én úgy érzem, hogy igen. Tehát, hogyha valaki profi futballista, és tényleg neki a foci szeretete amit ő neki a célja, akkor szerintem nem menjen még.
7: A foci szeretete az öreg fiúkban, illetve nekünk, ugye ha lemegyünk focizni, akkor az a foci szeretete, de azért ő profi labdarúgó, magyarul ebből él. Tehát...
6: Oké, de ezt fordítsuk már egy kézilabdás példára egy picit, Gyuri, csak hogy ott is ennyire egyértelmű lenne az igened. Játszol a Bundesligában, nemzetiségtől függetlenül, játszol a Bundesligában, ami a világ legerősebb bajnoksága. Ez egy férfi sportoló, férfi bajnokságról beszélünk most. Játszol a Bundesligában. Bundesligában szereplő elit klubnál vagy, egy Kielnél, egy Magdeburgnál, valamelyik top csapatnál. Ugyanaz a szereped, mint Reindersnek, tehát mondjuk ez kézlabdára lefordítva, félidőnként 5 kötőjel 10 perc. Ugye ez nagyjából azzal így visszaadom. És akkor kézlabdában ugyan nem, de hogyha lenne egy szaúdi bajnokság, ahol...
7: Van azért. Kuwait, stb.
6: Oké, okay. És hívnak ugyanezekkel a feltételekkel. Akkor is ugyanezt mondanád?
7: Igen. Nem látok ebben problémát. Tehát ha pénzbeszél,
6: kutyaugat?
7: Ő nekik ez a mesterség, ő nekik ez a munkájuk. Tehát egy asztalos is, hogyha éppen nem ért egyet, nem tudom én, Józsival a sarokról, mert ő éppen más életmódot él, más csapatnak szurkol, más, nem tudom, politikai pártnak, az életmódja sem megegyező, elítéli, ahogy a nője. Viszont megrendelt tőle egy konyhabútort. És nagyon jó pénzt fizet érte.
8: Össze az almát a körtével, másról beszélsz most, az miért?
7: Tehát, de nem más, hát őnek is ez a munkája, a focistának, de hogy focizol, az asztalosnak, része. Hogy... Persze, hogy jól elvégez az asztalos is a munkát, az egy presztízs. Ugyan a labdarúgó is, ami kapja a fizetését, szórakoztató.
8: Azért... Csak ez számít.
6: Igen, de azért az nem mindegy, hogy ezt hol teszed.
7: Hát az Al Nassr szurkolóit kérdezzük, akkor ők nem így gondolják. Hát ott is szenvedély veszik körül a csapatot. Ott 0, is szeretik.
6: 0630 55 55 605. Akik már ébren vannak, és túl vannak a reggeli kávén, és kulturáltan meg tudják fogalmazni, mert jött 2 darab üzenet, de az annyira kulturálatlan volt, hogy nagyjából az volt a lényege, hogy csak és kizárólag a pénz számít, és hogyha valaki pénzéhes, akkor az éjszakai pillangó, nagyjából így tudom lefordítani, relatíve kulturáltan. Tehát, hogy kérem a kedves hallgatókat, hogy aki telefont ragad, egy normál mederbe próbálja kifejezni a véleményét. Szóval tehát, elítélendő vagy nem ítélendő el? Hogyan álltok, kedves hallgatók, főleg akik szeretitek a labdarúgást, a szaudi bajnoksághoz? Tehát tisztázzuk első körből, miközben ugye itt belementünk Reinders személyébe, vagy itt a Reinders féle jelenségbe, hogy akkor ha valaki ideigazol, helyezzük már el per pillanat a szaudi bajnokság megítélését. Tehát, hogy jó lenne látni, hogy ki mit gondol a szaudi fociról. Mert hogy a bajnokságról, mert hogy ugye azt szerintem vitán felül áll, de kérlek azonnal szóljatok közbe, hogy ha Cristiano Ronaldo nem igazolt volna oda, akkor nem ez lenne az egész ligának a megítélése. Ő volt az, aki nem kinyitotta, tokostól rúgta az ajtót be, és nyitotta ki ezáltal a többiek előtt, hogy bemerték vállalni, hogyha Ronaldo oda ment, és ráadásul jó teljesítményt is nyújt, és jól is megfizetik, akkor mások is bemerték ezt vállalni, ezt a dolgot. De az én állításom az az, hogy bármennyire is van Magyarországon is olyan sportcsatorna, amely közvetíti a szaudi bajnokság mérkőzéseit, az én állításom nagyon markáns lesz, de pontosan azért, hogy akkor lehet csatlakozni, vagy lehet ellene menni, a lőtéri kutyát sem érdekli.
7: Itt Magyarországon, Európában. De ott ne legyen hát kétségetek, hogy ugyanolyan szenvedélybe sikerül.
6: Igen. A focit viszont tetszik, nem tetszik, Európa határozza meg. Tehát mindenki, minden argentin, minden brazil kisgyerek, miután bemutatkozott a Flamengóban, a São Paulóban, az Internacionálban, az összes lokációjának, lakhelyének megfelelő klubban, vagy álmai klubjában, a következő lépés az a Barcelona, a Real Madrid, a Bayern München, az Inter, jelen pillanatban Paris. A Paris Saint-Germain, de hogy ezek a klubok tetszik, nem tetszik, ez egy ténykérdés. De
7: mindenki nem játszhat azokban a csapatokban, lásd Reinders sem.
8: De meg lett volna a lehetősége arra, hogy Atletico Madridban, vagy Juventusban, Európa, hát a számukra kimagasló klubokban, az országukban, topligás klubokban játszhat.
7: Harmadik kötőjel ötödik hely között.
8: Hát jó, de most nem tudom, te tudod, hogy a Al-Qassia az jelenleg
7: helyezkedik el? Vagy pedig kimegyek egy új kultúrába.
8: Oké.
7: Okay. Persze rengeteg pénzt keresek. Jó. Ami a családom szempontjából rendkívül fontos, és ez nem, mi nem sajátíthatjuk ki sem Reinders, sem Cristiano Ronaldo-t, sem Messi-t, mert ugyanezt Messi-re és Ronaldo-ra is.
6: Zsuzsák Balázs se.
7: Tehát Zsuzsák Balázs meg végképp nem, hiszen tehát azért ott Samuel Eto'val játszott, de most mindenjel
6: de egy picit menjünk bele, mert szerintem a Zsuzsák féle sztori tudja igazolni a te álláspontodat, és sokkal könnyebben tudsz vele azonosulni, mert hogy egy olyan csapathoz kerültél, a PSV Eindhovenből, ami egy jóba, tehát ugye rögzítsük a tényt azok kedvére, akik ugye nem tudják, hogy miről is van szó. 2010-es években járunk, Zsuzsák Balázs, az eindhoveni labdarúgó csapat, a PSV ünnepelt sztárja, hogyha ezt így mondom, ugye ezzel nem túlzok. Óriási gól, bombagólok például az Ajax ellen is, érezzük a fuvallatát, a friss szellőt, hogy akkor na végre van egy olyan labdarúgónk Détári Lajos után, aki európai nagy csapathoz, Európában jegyzett nagy csapathoz igazolhat, röpködnek a nevek, Láció, Atletico Madrid, mit tudom én, milyen nevek merültek ott föl Balázs átigazolása kapcsán, és akkor egyik pillanatról a másikra derültékből villámcsapásként jön a hír, hogy Zsuzsák az Anzsi Mahacskalához szerződött. Ez egy dagesztáni csapat, csak és kizárólag meccset játszani mentek Dagesztánba, egyébként Moszkvában éltek, és egyből égszakadás, földindulás, a 10 millió szövetségi kapitány országa hirtelen 10 millió transferguruvá változott, és mindenki kivétel nélkül kígyót, békát, a hideget, melegetből csak és kizárólag hideget tolt Zsuzsák irányába, hogy pénzért eladta a lelkét, és nem tudom én. És alapvetően én magam is közel álltam ehhez a véleményhez, és nagyon sokáig ezen a véleményen voltam. De egyrészt, amikor megláttam, hogy kikkel játszik együtt, Eto'val, Roberto Carlos-szal és társaival, azért az a PSV akármennyire is jó csapat volt akkoriban, nem rendelkezett ilyen játékosokkal. Emellé, hogyha hozzáteszel egy olyan anyagi szerződést, amiről a Mendemonda úgy tartja, Vörös Baranyi József volt, talán még most is ő Dzsudzsák menedzsere, egy ilyen Mendemonda keringet akkor tájt, hogy az első megbeszélés az az volt, hogy Józsi, el van írva a szerződés, egy nullával több van rajta, nem, nincs elírva. Azért amikor egy ilyen faxot, vagy e-mailt, vagy nem tudom mit megkapsz, és az első mondatod az az, hogy bocs, el van írva egy nullával, és mondja, hogy nem, nincs. Na akkor, mert most innen mi nagyon könnyen vagyunk, és egyébként inkább Gegéhez húzok a véleményem tekintetében, na de akkor lenne vajon ilyen, ha már azt mondtam egy órával ezelőtt, hogy nem adja vissza a nagy szánk, a nagy pofánk, most mindenki értse úgy, hogy ezt miért mondom így ebben a formában, akkor is ilyen magabiztosan mernénk állítani, hogy az Atletico Madrid hívásának teszünk eleget? És úgy, hogy Dzsudzsák esetében azt többször tisztázta, illetve elmondta, hogy nem volt valós, valódi, komoly lehetőséggel, tehát komoly eséllyel, a megvalósulás irányába mutató komoly eséllyel bíró megkeresés, tehát amik fölröppentek nevek, az, hogy most Gyurit a THV ki akarja vinni, azt most mi elkezdhetjük terjeszteni. Tudok is olyan a Szilágyi Viktor érdekeltségében, rokoni érdekeltségében tartozó szemét, nagy hirtelen, aki szintén ezt el tudja mondani, és akkor már is szájra tud kelni egy pletyka. Ettől nincs valóság alapja annak, hogy egy Bundesliga élcsapat a másodosztályú női bajnokságból akar edzőt vinni.
7: Hát nem, de mondjuk azt tudok saját példát behozni, és az ellentmonda azzal, ami a véleményem erről a témáról, bármilyen speciális is lesz. Nekem volt olyan ajánlatom, ami 12-szeres, 13-szoros ajánlat volt az adott keresetemnek, amit Magyarországon kerestem, és hasonlóan mint a Saudi Liga a fociba, hasonlóan elmaradottabb területről a kézlabdában, és én nem mentem el, de azért másabb ez, mert Reindersnek nem, tehát ő kész játékos, ő 7-3 év múlva is ugyanúgy az Atletico Madridhoz tud majd igazolni. Még egy fiatal játékos, vagy az én esetemben még akkor fiatal edző, még fiatalabb edzőként, akkor az lehetett volna oké, egy jó 2-3 éve rengeteg pénzt keresni, de nem biztos, hogy van tovább lépés. Tehát, hogy inkább építenie kell magát, akár egy fiatalabb dolognak, fiatal edzőnek. Még Reinders kész van, tehát ő ugyanúgy válogatott játékos lesz az Al-Kwaziból is.
6: Nem tudom, azért amikor azt mondja, hogy bárki lehet erkölcsös, de szerintem erre mindenki igent mondott volna, ugye ez a nyilatkozatának az a része, amit a Dzsudzsák féle példából hoztam, és akkor innentől mondtam, hogy vajon akkor is ugyanennyire magabiztosan állítaná a Gege, vagy akár én is, hogy rossz döntést hozott. Ami miatt bennem egy komoly kérdés felvetődik, és ezt nem én mondom, hanem Reinders nyilatkozza, hogy a City után sem kellett volna dolgoznom már, de most a következő generációt is megfelelő helyzetbe hozhatom. Ha ezzel a döntéssel az unokáim is jól élhetnek, miért ne tenném meg? Na most ez a Citynél lévő apanázsából is feltételezem, hogy már az unokái is. Tehát amikor van 100 egységnyi akármilyen pénzed, Ami rengeteg, ami földi halandó számára szinte elképzelhetetlen, vagy annyira nagyon sok. És akkor arra pakolnak még rá, akkor az vajon hiányzik az ember életéből?
8: Na itt ez a kulcs.
6: Tehát, hogy nem az történik, hogy egy NB3-as csapatból megvan, nem tudom mennyire figyeltétek, az elmúlt napokban szintén komoly visszhangja volt a legkisebb Kuznyecovnak, aki a Fradihoz tartozik, a Soroksárban pallérozódik jelenleg, és így nagy, nincs meg a sztori?
8: Nincs.
7: De nekem igen.
6: Neked megvan? Tehát, hogy hirtelen így mindenféle számok elkezdtek röpködni, nem tudjuk a valóság tartalmát, hogy igaz, nem igaz, hogy az apukája vinni esetleg az MTK-hoz igaz, nem igaz, de hogy tehát ott van egy akkora ugrás, hogy van egy sajtó, vagy egy pletyka arról, hogy 250 000 forint a fizetése, és ő pedig 5000 eurót szeretne. Tehát ott van egy...
7: A klub meg 1 milliót akart.
6: Igen, tehát van egy 250 000 forintos fizetés, aztán a klub akart ajánlani egy majd csak 1 millió forintosat, ő viszont 2 millió forintot szeretne. Tehát ott van egy...
7: Kimeri megkérdezni Holzer Ádámot 9
6: óra. Igen, nem egész 10-es szorzó a különbségben. Tehát ott érezhető az, hogy ha ez igaz, nem tudjuk, hogy igaz, nem voltunk ott, mi is csak a pletykát hallottuk. De ott van érezhető különbség, hogy egy alacsony apanásból elmész, vagy egy olyan irányba indulsz, egy óriásiba. De Reinders esetében egy felfoghatatlanul nagyra licitáltak rá egy még nagyobbal. Tehát azért az össz zseton, amiről szó van, az 100 millió euró. Tehát a Citynél nem akarom elhinni, hogy ő nem keresett ez alatt az időszak alatt, mit tudom én, 20 milliót, 30-at. Tehát azért a 36 milliárd helyett, ha forintban nézzük, ha csak, nem tudom, 9-et keresel, azért 9 milliárdból
7: be lehet osztani.
6: Még ha szűkösen is, de azért valahogy csak, tehát a hónap végén csak nem száraz kiflit fogunk enni.
8: És szerintem alálőttél, szóval biztos vagyok benne, hogy többet keresett volna, akár bármelyik másik nem, európai
6: klub. Azért mondom,
8: és még ne felejtsük el, hogy szerintem az európai szurkolóknál, hogyha esetleg kimagasló játékot tudsz nyújtani, akkor ott akár egy olyan státuszba is kerülhetsz, ami szerintem sokkal magasabb polcon van, mint egy szaudi klubnál.
6: Na gyerekek, az a helyzet, hogy ébredezik a nép, és felrobbant a fal, tehát hogy kicsit nehezen indultunk be a kulturált vélemények tekintetében, de most már ömlenek. Úgyhogy szusszanunk egy nagyon-nagyon picit, és aztán utána jövünk vissza a híreket követően. Akinek van bármilyen mondani valója, tényleg jöhet 0630 55 55 605. Még egyszer mondom, tehát 30-as 55 55 605. Ez az SMS számunk. A témánk Reinders, a holland válogatott futballista, a Manchester Citytől Szaúd-Arábiába szerződött pénzért, bevallottan, deklaráltan pénzért, de szeretne még egyszer visszatérni Európába, erről is nyilatkozott. A pénz mennyire határozhatja meg a döntésünket? Elfogadjuk a döntését, vagy sem? Kérdeztem azt is, és jöttek nagyon sokan, és nagyon örülök neki, hogy tudunk majd ebbe az irányba is elindulni. Hogyan vélekedtek, kedves labdarúgó szurkolók, akik a focit nézitek, értitek, szeretitek? Hogyan vélekedtek a szaudi bajnokságról? Nézitek, követitek? Mondta Gyuri ugye, hogy helyben fanatikus szurkolók vannak. Mit tapasztaltok? Tényleg vannak-e fanatikusok? Hogy állunk a szaudi bajnoksággal általánosságban? Mennyire határozhatja meg a pénz az életünket? Ezzel jövünk majd hamarosan, a zene és a hírek után.
1: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Éld át az A38 hajó semmihez sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Hámori Luca döntőbe jutott az ökölvívó Európa-bajnokságon. Kereskedelmi kérdésekről tárgyal a kínai elnök Washingtonban. Több-kevesebb napsütésre számíthatunk ma. Gábor Anikó vagyok, jó reggelt kívánok!
0: Sporthírek.
3: Hámori Luca pontozással megnyerte elődöntőjét, és bejutott a nők 65 kg-os súlycsoportjának fináléjába a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon. A plusz 80 kilós Szira Zsófia viszont kikapott orosz riválisától az elődöntőben, így bronzéremmel zárta az EB-t. 57 kg-ban Kuchta Vladislava azonban győzött tegnap, és már elődöntős. A férfiaknál a 75 kilós Akilov Filip pedig kikapott orosz Mucalgovtól, így lemaradt az elődöntőről. A Vasas 5 gólos hátrányból fordítva 12-11-re győzött Szolnokon a férfi vízilabda OB1-es alapszakaszának második fordulójában. A címvédő Ferencváros és a BVSC pedig kiütéssel nyert. Az FTC 22-8-ra a Szentes, míg a BVSC 23-10-re az UVSE otthonában győzött. Szintén a férfi vízilabda bajnokságban a Honvéd az Egert 13-8-ra, még a Semmelweis OSC a Szegedet 16-11-re verte idegenben, a Kaposvár pedig hazai medencében a Debrecen győzte le 13-12-re. Az osztrák jégkorongligában a Fehérvár AV19 hiába vezetett kétszer is a Vienna Capitals otthonában, végül szétlövés után 3-2-re kikapott, így csak egy ponttal lett gazdagabb. A DVTK a szerb Crvena Zvezda, míg a Sopron a litván Vilnius ellen harcolhatja ki a női kosárlabda Euroliga főtáblájára jutást. A csoportkörbe kerülésről egy összecsapás dönt, amelyet mindkét magyar csapat hazai pályán játszhat majd jövő szerdán.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Washingtonba érkezett a kínai elnök. Xi Jinping kereskedelmi kérdésekről, a közel-keleti és az ukrajnai konfliktus rendezéséről, valamint Tájván helyzetéről egyeztett Donald Trump amerikai elnökkel. A találkozón a mesterséges intelligencia biztonságpolitikai kihívásait és világgazdasági hatásait is megvitatják. Közben az amerikai pénzügyminiszter bejelentette, hogy január 10-ig meghosszabbítják az úgynevezett kereskedelmi fegyverszünetet, amely szerint Washington nem emeli a kínai termékekre kiszabott büntetővámokat, Peking pedig folytatja a ritka földfém szállítást az Egyesült Államokba. Magánaudiencián fogadja délelőtt a pápa Magyar Pétert. A miniszterelnök reggel magyar nyelvű szentmisén vesz részt, a Szent Péter Bazilika altemplomában található Magyarok Nagyasszonya kápolnában, majd külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról tárgyal a katolikus egyházfővel, valamint a Szent Szék diplomatáival. A következő évek fejlesztéseit finanszírozhatja a kormány a feloldásra javasolt több mint 4 milliárd euró uniós forrásból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. A többi között a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, valamint energetikai és vízügyi beruházásokat lehetne megvalósítani. Vitézi Dávid példaként említette az M3-as metró meghosszabbítását és több vasútvonal korszerűsítését. Többletforrást kapnak a Magyar Kutatási Hálózat intézményei. A csaknem 11 milliárd forintot részben az infrastruktúra működésére fordíthatják, de kiemelt cél a hosszú távú bérrendezés is. Az elmúlt évek megnövekedett állami finanszírozásának köszönhetően a csaknem 4000 munkavállaló tavaly január óta átlagosan 52%-os béremelésben részesült. Javítási munkálatok miatt teljes szélességében lezárják a Gubacsi közúti hidat vasárnap. a csepeli autós forgalom kizárólag a Kvassai hídon, valamint az M0-ás autó déli szakaszán keresztül haladhat. A korlátozás a közösségi közlekedést is érinti, a buszok terelve közlekednek. A gyalogosok és kerékpárosok a Gubacsi vasúti hidat használhatják.
0: Közlekedés.
3: Erős a forgalom a reggeli órákban a Budapest környéki utakon, lassulásra, szakaszos torlódásra kell számítani a főváros felé. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendrétől kezdődően, a 31-es főúton Maglód térségében, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Délelőtt még többnyire napos idő lesz, majd délután több felé számíthatunk kisebb esőre, nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24, késő este 8-14 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra 39 perc a pontos idő, ez a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a csodaszép, csodálatos, csicsergős Sportreggel. Most egy pillanatra megértem Gege arc kifejezését, néztem, hogy vajon mi lesz Marosán Gyurival.
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: És Gyurta Gegével.
3: Szép jó reggelt, sziasztok!
1: Na, szóval 0630 55 55 605, ez az SMS számunk, és ugye a témánk, amiben próbáljuk a kedves hallgatók véleményét, nem próbáljuk, hanem számítunk és várunk a hallgatók véleményére is. Reinders, egy holland válogatott labdarúgó, Szaúd-Arábiába szerződése, deklaráltan a pénz miatt, tehát elmondta, hogy a pénzért teszi mindezt, bízik benne, hogy van számára visszaút. Jött rengeteg üzenet, Gyurinak szerintem van kedvence, kiválasztott egyet.
2: Így van, és abból az egyből is az első harmada az SMS-nek. Így szól, Kornél, ma a Sportrádió sztár műsorvezetője vagy. Pont.
1: Hát itt meg is állunk.
2: Jó, köszönöm úgy, szépen. Ez első harmadnál hát megállunk.
1: Gyerekek, nem? Melyik része?
3: Hát mindegyik. Hát
1: de mitől lenne hihetetlen? Hát, melyik állítás nem igaz?
2: Valakinek hosszúra nyúlhatott az éjszaka, hogy ilyen SMS-t írt. Olvassuk végig azért a rendkedvéért.
1: Így szól a teljes üzenet, Kornél, ma a Sportrádió sztár műsorvezetője vagy. X összegért. Körülbelül ekkora a különbség a Saudi Liga és a Premier Liga között. De ha holnaptól egy mesecsatorna műsorvezetője lehetnél, tízszer annyiért te váltanál?
2: Na. Elmesélgetnél, nem?
1: Hát egyébként elmesélgetnék, de...
2: Egyszer volt, hol nem volt.
1: Igen, az a helyzet, hogy nagyon jó az üzenet, nagyon jó a felvetés is. Az a helyzet, hogyha valaki letenne elém tényleg egy olyan szerződést, amire, ha igaz ez a dzsudzsákféle legenda, hogy azt tudja mondani mondjuk a kedves SMS írónak, ha ő a menedzserem, ami nincs egyébként jelenleg, csak szólok, tehát hogy van egy betöltetlen poszt az életemben, ha valaki szeretne jönni, de viccet félretéve. Szóval jönne egy olyan szám, ami egy nullával több, ugye a tízszer annyi, hogy akkor most milyen döntést hoz az ember, alapvetően nyilván, tehát imádom azt, amit csinálok, imádok itt lenni reggelente, imádok közvetíteni, pláne kézilabdát, tehát tényleg az életem, nagyon szeretem. De és van egy de. Tehát azért mondom, hogy olyan könnyen beszélünk innen, hogy nem tudom.
2: De ha mégis igen, elvinnél minket.
1: Hogy együtt meséljünk el kellett?
2: Egy tízszeres szorzója.
1: Ja, hogy a saját gázsimból dobjak ki nektek is. Nem tudom, egy kicsit még emészgetni kell, és akkor valami választ majd mindjárt megpróbálok adni. Jó reggelt a szuper triónak, már mondtam, többször is ilyen a világ, a pénz, nagyúr. Próbálják tengerpénzzel felhúzni a szaudi focit, nem is annyira rossz már. Ez ugyanaz, mint az MLS, mint a Major League Soccer, az Egyesült Államok ilyen jellegű bajnoksága. Azt nem savazzuk? Üdv, Jatus! Az MLS-ben, Jatussal most vitatkozom, Jatus állandó hallgatón, köszönjük szépen, hogy itt van, és ma reggel is számíthatunk a véleményére. De annyiban azért vitatkozom vele, hogy a Major League Soccerben, az MLS-ben Messi, Suárez, Lewandowski mind akkor érkezett már meg, amikor Európában az utolsó nagy csapatnak az utolsó ajtó, ami egy igazán nagy csapathoz, vagy komoly csapathoz vezet, bezárult. Ami az MLS-ből eszembe jut példaként, az Zlatan, aki Ibrahimovic, ugye, aki megcsinálta azt, hogy azt hiszem az Interből vagy a Milánból kiment, és a másik milánóihoz vissza tudott jönni, és még onnan is vezetett út számára, talán a Unitedbe, vagy nem is tudom éppen hova ment, tehát ugye végigjárt azért viszonylag sok csapatot. Szaudi bajnoksággal kapcsolatos véleményt is kérdeztem. Én próbáltam nézni a Szaudit, de egyszerűen elkapcsoltam, nem kötött le, talán azért, mert nem éreztem a súlyát a bajnokságnak. Reinders interjúja kimondottan üde színfolt, őszinte, és ami plusz dolog, hogy onnan is van visszaút, lásd például Cancelo, aki ugye most a Barcelonában játszik, és a Barcelona is úgy engedte el, bizony, hogy akkor anyagi természetű problémák voltak, és
2: példa, mint a Laport,
1: nem, akit tudták,
2: hoztam,
1: nem tudták regisztrálni. 28 éves és 34-36 éves koráig simán focizhat, jó amúgy titeket hallgatni, írja Jupp. Köszönjük szépen Jupp véleményét, mennyire értünk vele egyet? Ki az, aki... Tehát Gyuri, te voltál a legnagyobb szószólója Reinders melletti dolgoknak. Belenéztél valahogy egy Saudi meccsbe?
2: Erre a kérdésre az válaszom, hogy igen, nem rendszeresen, de belenézni valóban
1: és
2: belenéztem.
1: És mennyire kötött le, mert Zsup azt írja, hogy belenézett, de elkapcsolt és nem kötött
2: hát,
1: tele.
2: Én speciális eset vagyok, tetszod a legjobban, hogy engem egy, most a hétvégén egy Corinthians meccs kötött le, és fantasztikusnak tartottam, tehát én azért én minden meccs le tud kötni, lekötött.
1: De jó, Gyuri, ne, állj, Boskege, nem.
2: Az az adott meccs, az igen.
1: Tehát azért köt le, most akkor nevezzük nevén a gyereket, hogyha érintett vagy benne egy bizonyos tevékenység miatt, ami sportfogadással van összefüggésben.
2: Nem feltétlenül, de én nagyon-nagyon szeretem.
1: Gyuri,
2: én
1: igen,
2: nagyon-nagyon
1: tudom,
2: szeretek
1: hogy
2: minden
1: én,
2: sportot.
1: Én, igen, ezt meg tudom erősíteni, meg ennyire ismerlek, hogy ez így van. De hogy téged extrán nem köt le a szaudi foci, ami mellett az előbb kampányoltál,
2: nem rajongok érte,
1: hogy micsoda
2: egyértelmű.
1: Jó hangulat van.
2: Persze.
1: Ott.
2: Nem, tehát én nem azt a hangulatot dicsért, tehát hogy ott is, tehát abban a közegben is ne úgy képzeljük, hogy üres lelátók előtt játszunk, és senkit nem érdekel ez, amit ők ott csinálnak. Tehát ott ugyanúgy szenvedéllyel követik, mint nálunk egy Diósgyőr meccset, vagy most akár nézhetjük egy Ajax meccset Hollandiába. Tehát hogy ott is szeretik a focit, ott is szenvedély vesz körülött, hogy mi annyira nem követjük.
1: Következő kérdés csokor, akik kritizálják, ők vajon hogy döntöttek volna a helyében? Gege, ha hívnának 10-szeres pénzért, elmennél egy másik rádióba?
3: Ha nem is rádióba, de képzétek el, bocsánat, 19 éves voltam, amikor ifjúsági Európa-bajnoki címet szereztem, és kihívtak Amerikába, abba a klubba, ahol a hosszú Katinka is készült. 100%-os ösztöndíjra, hogy itt van a lehetőség, tudsz ebbe a csapatba készülni. És nem mentem ki. Pontosan azért, mert úgy éreztem, hogy az az edzésmunka és az a fajta felkészülés számomra nem lesz ideális. Ami később nyilván akkor nem tudod, de mégis úgy döntöttem, hogy az itthoni felkészülés nekem jobb. Úgyhogy ha nem is összehasonlítható, de mégis.
2: Igen, tehát ez ugyanaz a példa, amit én hoztam saját magammal kapcsolatban, hogy te is akkor a fejlődésed útján akartál tovább menni, és úgy gondoltad, hogy az nem megfelelő ahhoz. Hiába több a pénz, nem megfelelő. Ugyanezért nem mentem én sem 10x-szeres fizetésért, mert még építettük magunkat. De Reinders már nem építi magát, tehát ő kész van.
1: Sziasztok! Az Atletihez és a Juvéhoz a City nem engedte, mert nem akarták kifizetni, vagy nem tudták kifizetni azt a lóvét, amit kért a City. A másik teljesen érthető, hogy elmegy a pénzért, a családja két generációra megvan anyagilag. Attól még élvezheti a focit, csak rongyosra keresi magát. Üdv, Heggesztő Roli!
3: Kettőre? Hát szerintem 12-re.
2: Meg,
3: hát ennyi pénz.
2: Igen, és még valamit elfelejtünk. Hát oké, hogy pénz, persze oké. Na de, Reinders, ha azt mondom neked, hogy a tavalyi Manchester Cityből soroljál föl nekem 10 játékos, biztos, hogy nincs benne a Reinders. Ez
1: jó esélye, nincs, igen.
2: Na most, ha elmegy az Atletico Madridba, ott is.
1: Rezeg a léc.
2: Elmegy a Juventusba, ott is. Az Al Quaciánál viszont top 1. Ő a number 1 az Alkvácián. Okay. Sokadik senkiként ott vagy egy bármilyen csapatban, vagy király vagy
1: de,
2: az Alkvácián.
1: Jó, igen, erre viszont mindenre vannak nagyon jó magyar mondás, erre a vakok között a félszemű is király. Ennyi, erre ezt tudom mondani.
2: De lehet, hogy a vakok közt akarsz király lenni, mint a látók között.
1: De nem, tehát hogyha te neked megvan minden képességed arra,
2: megvan?
1: És Isten őriz, hogy bárki félreértse ezt a dolgot, ez egy mondás. Mindenre van nagyon jó magyar mondásunk, mielőtt bárki azt akarja kihozni ebből, hogy a gyengén látókkal vagy a vakokkal szemben bármit is pejoratívan akarnánk megfogalmazni, tessenek gyorsan leszállni erről a vonatról, mert ez nem így van, jó? Tehát miért bárki ki akarja forgatni, hogy a Kornél hülyeséget beszélt, és a vakokat... Nem. De, ha neked van látó képességed, te ne a vakok intézetébe akarjál menni, villogni.
2: Van neki olyan képesség?
1: Hát hogy ne lenne, aki a Manchester Cityben van, meg az Atletico Madrid, meg a Juventus is szeretné ott látni maguk között.
2: A Manchester Citynél csereként is alig lépett pályára.
1: Jó. Ettől szerintem van képessége, és ne a vakok között akarjon a félszemű király lenni. Sziasztok! Jó reggelt! Mindenki pénzből él. A 28 évesen már nagyobb motivációt érez a karrierje utáni biztos anyagi háttér megteremtésére, mint a fociban elérhető eredményekre, akkor teljesen jól döntött. Pont!
3: Ki... De miért? Tehát most ha 100 millió eurót keresel, vagy 50 millió eurót?
2: Nem mindegy. De... Nem mindegy. Nem.
3: Tehát olyan pénz, amit nem fogsz tudni elkölteni soha. Tehát tehát...
1: Oké, Gege, a pályafutásod utolsó harmadában sem mentél volna az USA-ba?
3: Hát dehogy nem.
1: Csak ott meg már nem hívtak?
3: Hát ott meg már nem.
2: Hát erről van szó, a Reidert sem biztos, hogy hívni fogják 2-3 év múlva. És a másik 28 éves, de... ki mondja, ki biztos benne, hogy Reinders 31 évesen még tud focizni?
3: Hát de itt azt mondja, hogy neki az a célja, hogy visszatérjen majd Európába.
2: De itt ugye az előbbi gondolatnál. Ki? De soha nem tudod a sportban mi történik. Lehet, hogy olyan sérülést szenvedsz, hogy nem tudod folytatni.
1: Ez egy nagyon nyomós érv, és ezzel most Gyurival vagyok.
3: De ez 20 évesen is megtörténhet, bocsánat.
1: Igen. Sziasztok! Nekem már volt olyan munkahelyi ajánlatom, ahol 2,5-szeres volt a szorzó idézőjelbe, tehát 2,5-szeressel több pénz jött volna az új helyen a régi fizuhoz képest. Viszont az elveimmel és a nézeteimmel ütközött a munkáltató néhány dolga, így nem lett belőle semmi, írja Peti.
3: Én is azt gondolom, hogy itt félre kellett tennie Reindersnek azt a...
1: Na de most, igen, félrek, igen.
3: Azt, hogy ő innentől egy B vagy egy C ligás játékos lesz, és innentől kezdve nem lesz neki olyan nézőtábora, szurkolótábora, nem fogják az ő mezét venni.
1: Én B vagy C ligás műsorvezető lennék? Mondjuk most is csak Z ligás vagyok, de nem tudom, akkor ha a Mese Rádióhoz mennék 10-szeres pénzért?
3: Hát de most...
1: De nem, hát
3: nem
1: de most...
3: Jó
1: hát,
3: a példa, Mese Rádió...
1: Hát de miért nem jó a példa? Hát itt a kérdés az, hogy van 2 darab rádió. Van egy sportrádió, amit feltételezzük, hogy nagyobb tömegek hallgatnak, mint a Mese Rádiót. Most ne a csukásból induljunk ki, nem, házon belül nyilván nem fogunk egymásnak semmiféle ilyenlegű dolgba belemenni. Tehát van egy általánosságba véve egy sportrádió, meg van egy meserádió, és azt gondoljuk, azt feltételezzük, hogy a sportrádiót többen hallgatják, okay, vagy nagyobb az érdeklődés. Jó. Jön egy 10-szeres ajánlat, ugye itt a kedves SMS-ező ugye írta, és még nem válaszoltam neki. Ha én igent mondok erre, akkor én onnantól kezdve mondjuk Peti elveivel is szembe megyek, hogy akkor mivel én amúgy a kézilabdát szeretem, amúgy a sportot szeretem, de ott 10-szer annyit fizetnek, akkor ne menjek el oda?
3: Hát abban az esetben, hogyha ez Szaúd-Arábia és mondjuk egy olyan ország, ahol maga az megélés is egy kicsit nehezebb, hiszen mondjuk 52 fok van nyáron, és eleve az élet körülmények sem olyan ideálisak, mint mondjuk Európában. Tehát utaznod kell, el kell hagynod az országodat, másik helyre kell költöznöd, és oké, viheted a családodat természetesen, viszont megkeresed azt a pénzt, de
1: igen,
3: tized annyian hallgatnak, vagy huszad annyian
1: még hallgatnak. Jobb, még jobb a példádat, földobom azzal, hogy a szaudi sportrádió hív, hogy a helyi egyébként 13 darab magyarnak, aki kint van, hogy egy kicsit ott az ő körükben is, meg hogy természetesen az itthoni kapcsolataimat is egy kicsit kihasználva, de a szaudi sportrádió hív, hogy ott készítsem ugyanazt, amit itt készítek 10-szeres szorzóért.
3: 28 évesen, amikor ezt a lehetőséget mondjuk, amikor még a karriered elején voltál, és égett a motiváció, hogy te legyél a legjobb műsorvezető is, te minél több sportmeccset közvetíts, és eljuthass különböző eseményekre.
1: Jó, de jó.
3: Most viszont ne haragudj, 29 évesen vagy.
1: Jaj, te pofátlan! Hogy kiúszott belőle, hallod? Nem az első melegszító, amikor ugye kellett az úszótudás. Vártam, hogy a vénemberből hogy fogsz kijönni, hogy konkrétan leburkoltan levénembereztél.
3: De nem, de most, ha már példa,
1: Teljesen jó. Nem tudom. Sziasztok, mikor tudjuk meg, hogy egy NB1-es játékos mennyit keres, amint külföldi csapathoz kerül, rögtön nyilvános lesz a bérük. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés. Nem tudom, hogy ebbe az irányba lesz-e előrelépés vagy változás. Egy csomó minden engem is foglalkoztatom. Ugye a kis Kuznyecov esetéből is egy csomó mindent világosabban láthatnánk. Ugye itt beszéltünk róla, a legkisebb Kuznyecov, ugye akinek a nagypapája a 95-ös BL csapat egyik alapembere volt, neki a fia ugye dolgozik edzőként, és a legkisebb Daniel pedig, hát a harmadik generációs, a legkisebb Kuzi, gyakorlatilag így szokták Fradis vagy Ferencvárosi közeken belül hívni, és ugye ott találgatások mentek, hogy a 250 ezer forintból lenne ez a 2000 euróra, vagyis 5000 euróra történő emelés. Aztán Jenei Feri üzenetét őhozzá mindig kell egy ilyen tolmácsgép. Hello! Most ahogyan indítja, azt nem tudom elmondani. Őt is elszúrtuk már, a toll a kezében volt, hogy 5 éves szerződést ír alá a haladáshoz, de a szaudiak erre is ráígértek. 100 eurót nagyon elmutuk, úgyhogy most sírunk, Jenei Feri írja. Hát igen, Feri mindig vicces irányból közelíti meg a dolgot, és egyébként nem is rossz a megközelítés. Gege, 2 ajánlat érkezik neked. Na. Úszóedző Katarban 1 millió dollárért, vagy Szaudiban 5 milláért. Melyiket választod?
3: Per hó, per forint?
1: Teljesen mindegy. Tehát egyik helyen 1 millió dollár, a másikon 5 millió. De várjál, mert a másikon az van, hogy Szaudiban 5 milláért, ez nem derült ki, hogy az is dollár, de gondolom én, mivel Szaúd-Arábiában vagy, az is dollár lesz.
3: Most, ha most kérdez, persze megyek Szaúd-Arábiába. Há, hogyne? 5 milláért.
1: Hát igen, itt a nehézséget az okozza ebben a kérdéskörben, amit az előbb felvetettél, hogy ha vissza kellene ugranunk, és ugye a pályafutásod elejéről hoztad, amikor az amerikai sztorit, vagy amikor nekem mondod, hogy levén ember ezzel burkoltan, hogyha 28...
3: Menned férfi létedre.
1: Nagyon kedves. Mondjuk így, hogy mit mondtam reggel, mi volt a beköszönés, hogy nem a ízék vagytok a hűudvartartás, hanem szolga, vagy alattvaló, hát, vagy mit mondtam? Valamelyik a kettő között.
2: Egyre nagyobbat rontasz a helyzetedet.
1: Na, szóval, hogy egyébként igen, tehát, hogy nehéz ezt elképzelni, de azért 28 évesen is vannak ebben már megszívlelendő vagy megfontolandó dolgok. Miért probléma, ha egy focista nem magára gondol, hanem a gyermekeire, unokáira? Amúgy 3 év múlva lehet, hogy a Premier League-be megy. Janek írja az SMS-t. Utóirat, Gege, tükör előtt is ezt mondanád? Ez vajon nem tudom, melyikre vonatkozott, ez sajnos nem derül ki, ez ugye most érkezett,

0: megint nem valami kell, számodra.
1: Nem. Hát a szár műsorvezető vonalon mozogtunk egy picit. Minden realitás nélkülöző példákat hoztok. Gege 19 évesen nem ment el az USA-ba 100%-os ösztöndíjjal. Ez például azért nehéz logikus döntésként értelmezni. Jött egy ilyen. A Liu testvérek mindent megkaptak itthon, kivéve a rengeteg pénzt.
2: Az is igaz.
1: Hoppá, új, de jó a példa.
2: Igen.
1: És a Liu testvérek kapcsán is az volt az általános vélekedés, ahogy elmentek innen Magyarország. Most azt mondtam, hogy itthonról, holott ők itt is itthon vannak, de ugye sosem tagadták meg azt, hogy ők részben, ezek szerint 50%-ban ugyanúgy kínaiak. És onnantól kezdve, ahogy jött egy előnyösebb ajánlat, sútba dobtak olimpiai bajnoki címet és mindent, és egyébként azóta meg tudták ezeket az eredményeket közelíteni Kínában?
2: Nem. És kerültek a csapatba.
1: És az idősebb tesó, ugye Sanyi, tehát ő neki meg aztán nagyjából le is főtt a kávé.
2: Nagyjából igen. Na de ez csak akkor jöhetett létre, meg csak úgy jöhetett létre, hogy olimpiai bajnoki címet szereztek.
1: Na, szóval, hogy de jó a példa így a végére. Na, összességében akkor aláírjam a 10-szeres Mese Rádió szerződést, vagy nem?
0: Menni kell.
2: Írd.
1: Hát akkor az lesz a válaszom, itt a nagy dilemmában.
0: És végre megszabadultunk tőle. Sokba került, de megszabadultunk.
1: Na, igen, tehát megválaszolandó a kérdést. Megvártam, hogy milyen irányba billen itt a közhangulat. De hogy őszinte legyek, én is hajlok afelé, hogy ebben a mostani korban, hogy ez 28 évesen is vajon meg tudtam volna ennyire egyszerűen hozni ezt a döntést, nem tudom, de aláírás nélkül érkezett az SMS. Ugye az volt a kérdés, hogy Kornél a Sportrádió sztár műsorvezetője vagy? Ugye Gyuri, jól idézem, így jött az SMS?
0: Jó.
1: Volt benne a jelző? Mi
0: nem tudom, a T benne volt-e, és az ékezet. Ez a kettőre nem emlékszem, a T-re meg az ékezetre.
1: Mekkora egy kerámiai anyagedény! Mekkora, nem hiszem el. És szóval, hogy de vajon aláírnék-e 10-szeres pénzért egy meserádióhoz? Azt kell mondjam, hogy ma ha jönne egy 10-szeres ajánlat, most a főnökeim hallgatják és közlik, hogy akkor a belépőkártyád már kifedése lesz, jó? Valószínűleg ez lenne a döntés. 7 óra 58 perc a pontos idő. Köszi mindenkinek a rengeteg véleményt és üzenetet. Reinders szerepe, meg ez a történet azért nagyon-nagyon megosztónak gondoltuk, és aztán utána rá kellett jöjjünk, hogy mégsem annyira megosztó, hiszen a többség abban az irányban foglalt állást, hogy Reinders jó döntést hozott. Na, kézilabdás vizekre elvezünk, de csak és kizárólag Gege kedvéért, mert hogy itt a stúdióban hárman vagyunk, Tomival együtt négyen, de természetesen Gege ért hozzá legjobban. Hamarosan ezzel folytatjuk. A 4S Street és az egyszer fenn, ez jön! Hangerült fel mindenki!
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.
4: Lassan evezem, hogy kélek, ne segíts. Én háttal úszom a part után. Az ára szemben nincs esély.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 8 óra múlt 6 perccel ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a csodálatos, csodaszép, csicsergős csütört a kis Sportreggel. Hát az a helyzet, hogy irányt kell mutassak itt a kis kedves kollégáknak. Szóvá tették Marosán Gyuri is, jó reggelt!
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: És Gyurta Gege is, de elsősorban egyébként Gyuri, jó reggelt, Gege!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Szóval, hogy mi ez az alattvalózás meg társai? Na most Gyuri szegénykém annyira megszédült, miközben ezt így megpróbálta kifejteni.
2: Meg se
1: hogy
2: szólaltok.
1: A szék, hát nem az, hogy de meg se, hát neki mellé ültél a széknek, tehát úgy kellett feltámogassunk a pult alól, irányt kellett, hogy mutassak, fel kellett támogassak.
2: Nem, csak megszédültem azoktól a mondatoktól, amik jöttek
1: felőled. De ez teljesen természetes. Tehát a fényem ragyog, a sztárság, a sztársággal ez együtt jár, hogy amikor ránézel egy sztárra, akkor ilyenek történnek. Ez teljesen
2: mikor
1: normális.
2: Mikor mész a rádióba?
3: Jóri, komornyikok vagyunk mi.
2: Hát nagyon jó.
1: Följebb léptetek?
2: Mr. Hippolit.
1: Na, igen, jött még egy-két üzenet itt a pénz kérdésben az előző témánkhoz. Mindenki, az utóbbi üzenetek is Reinderszel értenek egyet, hogy jó döntést hozott. Kézilabdával megyünk viszont tovább. Kicsit ilyen kézilabdás szendvicsbe rakjuk Holzer Ádámot, mert hogy most kézilabda, aztán hamarosan Holzer Ádám, és utána Pálinger Kati. 5 hónap után újra együtt van a magyar női kézilabda válogatott. A bukaresti Eurókupa 4-es döntőjére készülnek a lányok. Gyuri, mi ez az Eurókupa?
2: Hát ez ilyen egy felkészülési torna, de én a felkészülést ezen szakaszában is fontosnak gondolom, hiszen ugye nagyon kiemelt jelentőségű lesz a decemberi, igen.
1: Igen, de hogy az biztos, hogy ez egy felkészülési torna? Tehát, hogy azt határozzuk már meg, hogy mi a versenysorozat.
2: Én felkészülés.
1: Te annak gondolod, de határozz meg kérlek, hogy mi ez az Eurókupa. Hogy az is tudja, például Gege, aki nincs képben kézilabdával.
2: Akik a selejtezőben nem vesznek részt, ugye ebben az esetben részt? Románia, mint házigazda, Magyarország, mint házigazda.
1: Jó, tehát te sem vagy teljesen tisztában vele, akkor engedd meg, hogy elmondjam, bocsáss meg. Szóval azok a csapatok játszanak ebben az úgynevezett Eurókupa sorozatban, amelyeknek valóban, ezt jól mondta Gyuri, nem kell selejtezni. Az Európa-bajnok, az Európa-bajnoki második és az Európa-bajnoki harmadik helyezett, illetve a rendező országok, Törökország, Románia, Lengyelország, összebútorozott mindenki, 2-4-es csoportot kialakítottak a szervezők, és miközben az összes többi csapatnak kell selejtező meccseket játszania, hogy ott legyen az Európa-bajnokságon, ezek a csapatok azokon a napokon, amikor mindenki más selejtezőt játszott, hogy ne maradjanak meccs nélkül, logikusan egymással tudnak játszani, hiszen más ellenfelet nem tudnak választani, ha csak nem Brazíliát ide hívják Dél-Amerikából, de lehet, hogy ott is, ha hivatalos IHF játéknap van, akkor ők is játszanak. Szóval játszanak egymás ellen. A 2-4-es csoportból az első két helyezett csapat bejutott a 4-es döntőbe, amelyet ugye keleti szomszédunk fővárosában rendeznek majd, és így keresztbe játszanak egymással. Az egyik csoportot megnyerte Norvégia, játszik a másik csoport másodikjával Magyarországgal, a másikat megnyerte Dánia, és játszik keresztbe Dánia, pedig Romániával. Tehát ez az a sorozat, amire Gyuri azt mondja, hogy szerinte ugye ez egy felkészülési torna. Hát a felkészülési tornát azért ne úgy tessék, ne úgy képzeljétek el, ne úgy tessenek elképzelni tegezve, magázva, hadd mondjam, minden korosztály számára megfelelően, mint egy nyári torna, amikor összejön augusztus közepén 4-5 csapat, és akkor vagy 8 csapat, és akkor ott játszanak, és akkor tényleg ott vagyunk benne, hogy a felkészülés, de, tehát ennél azért biztos, hogy komolyabb, de még nincs azon a szinten, mint egy Európa-bajnokság. Tehát én a kettő közé sorolnám. Gyuri húzza a száját, hogy nem jól. Melyik részét nem mondtam
2: ez
1: jól?
2: Felkészülés. Vagy... Tehát ez a felkészülés és az EBVB között nincs különbség. Tehát az nyilván az előbb elszólásom volt, és elnézést, hogy Magyarország nem házigazda, Románia házigazda. Minden, ami december előtt történik, az felkészülés, kivéve az olimpiát.
1: Oké, jó. Gege?
3: Ebben az esetben akkor az, hogy Eurókupa a nevében kapnak valamilyen...
1: Kap-e? Há, hogyne? Há, hogyne?
3: Ugyanolyan elismeréssel
2: járó... A Jiszkupán is kap elismerést. Tehát most elmész a serlegboltba és veszel egy serleget. Tehát nem, itt, ami lényeg, igen, ami, EBVB.
1: Ami miatt... Gegében most kétségek vannak, és látom, hogy szegénynek a göndörhaja elkezd kiegyenesedni, tehát más ezért gépet vesz, hogy így tudja kiegyenesíteni. Neked, Gyuri, egy-két mondata. Szögegyenesé teszi a hajadat. Az, hogy ennek a trófeának mekkora a súlya, és nem valós értelemben, hogy lemérjük, hogy ez 2 kg 76 deka, vagy 12 kg 48 deka, nem így értendő, hanem a rangját tekintve ez hol helyezkedik el. Ugye Gyuri állítása az, hogy minden, ami a világesemény előtt van, az a felkészülésnek a része. Én ezért mondtam, hogy ez egy felkészülési tornához, egy úgynevezett hagyományos értelemben vett nyári felkészülési tornához, vagy egy Jiszkupához képest komolyabb, de nem éri el azt a szintet. Tehát én nálam ez valahol a kettő között van. Menjünk egy picit tovább, mert hogy ugye 5 hónap után gyűlnek össze a lányok a válogatottban, és bizony vannak komoly hiányzóink. Gege, tudsz hiányzót mondani, aki nagyon-nagyon érzékeny veszteség a csapatunkból? Mert látom, hogy rengeteg papír van előtted, úgyhogy ebből arra következtetek, hogy készültél.
3: Hát ugye a jobb átlövőnk Albek Anna.
1: Albek Anna, pont ide akartam kiukadni. Albek Anna hiánya, az mit jelent, Gyuri? Tehát Klujber Katrin és Albek Anna jobb átlövőben. Tetszik, nem tetszik kérdés. Ha valaki, én az, már majdnem, hogy azt mondom, de most már feleségem ébren van, úgyhogy nagyon óvatosan kell fogalmazni, hogy óriási rajongója már ilyen szerelem szinten Klujber Katrinnal, de tehát Albek Anna hiánya, úgyhogy a ferencvárosi Keti Klujber Katrin azért nem a legjobb klub szezonját futotta az elmúlt időszakban, Albek meg BL győztes lett a Metszel. Itt azért ez egy nagyon komoly veszteség lehet.
2: Albek Anna az egyik legnagyobb tehetsége, és már a tehetségnél is több alapembere a válogatottnak, tehát ő nagyon fog hiányozni. De nem súlyos az ő sérülése, tehát megint csak azt mondom, hogy annyira nem nyugtalanít engem, mert decemberre rendben lesz, ahogy hallottam, olvastam.
1: Biztos? Golovin Vladimir azt mondta, hogy nem biztos ám. Tehát ő úgy nyilatkozott, hogy szerinte nem biztos, hogy az Európa-bajnokságon rendben lesz. Közben jött egy ilyen üzenet, ezen somolygok. Attól függ, hogy Magyarország házigazda, hogy Románia melyik városában rendezik.
2: Az elszólásom fajdi volt, igen. Komoly hiányzó Albek Anna, ugye a BL győztes meccsben is... Hát nem is azt mondom, hogy húzó ember volt, de már alapemberré nőtte ki magát.
1: Egyre, így van.
2: De ami sajnálatos...
1: Ugye ez egy Achilles-ín sérülés, bocsánat, hogy közbeszólok, elnézést kérek mindenkitől, akit ez zavar, Gyuri édesanyukájától is, innen is csókoltatlak, örülök, hogy ma is hallgatsz minket, és elnézést, hogyha a kísér mondandójába beleszóltam, de Albek Annánál egy Achilles-ín sérülés az, amit rendbe kell szedni. Van-e még hiányzunk, Gyuri?
2: Sajnos Kukkely Anna visszakerült a válogatottba, és nem az a sajnos, hogy visszakerült, hanem hogy megsérült, és ő kikerült. Ő természetesen nem alapember, de ugye én, hogy Békés Csabai a Kukkely Anna, így természetesen személyesen is szurkolok neki. Ő helyére Kajdon lett behívva. Ugye ott azért nagyon nehéz abban a pozícióban bárkinek hozzászólni, hát, a Simon Petra
1: na,
2: és Vámos
1: akkor igen,
2: mellett.
1: Ezt hogy mondtuk? Mert én azt mondtam, hogy ez világklasszis is irányító dónk van.
2: Jó irányító dúunk van, igen, igen.
1: Most igen, a világklasszis meg a jó között mekkora különbséget érzel?
2: Corné szeret érzelmileg túlozni, de nem jár messze az igazságtól, hogyha arra gondolunk, hogy a BL Final Four-ra kikesélyesek idén a Fradi és a Metz abszolút, sőt a Metz mint címvédő, és a címvédő Metznek az irányítója Vámos, még hogyha a játék perceiben azért nem vagyunk elragadtatva az elmúlt szezonban. Simon Petra meg a Ferencváros BL4-es döntőre esélyes csapatának a második számú irányítója, talán első számú, mikor, hogy, tehát nem állunk rosszul irányítóba.
1: Hát szerintem ő ilyen 1A-1B ott Omoregivel.
2: Igen.
1: Én nem tenném azt, hogy kettes, hanem ilyen 1A-1B, és azért az, Az egy nehéz kérdés.
2: És
1: ott.
2: Ugye most már múlt hiszen teszteltél, hogy állítanám én fel a Fradit, én azt sem tartom kizártnak, hogy fog úgy szerepelni jó néhány mérkőzésen tartósan a Fradi, hogy omoregés simán egyszer a pályán.
1: Hát és Möller jobb átlövőben, ugye ő jobb kézzel jobb átlövőt simán tud játszani, úgyhogy akkor azzal meg is vagyunk. Oké, Kajdon Blanka, én azt hiszem, hogy ugyanazt, amit Kuka Jannától várhatunk, Blankától simán várhatjuk, nagyon ügyes, jó kezű, jó gondolkodású. Igen, a pehje az az, amit már itt Gege is megértse, amit például Cseraci kapcsán elmeséltünk, vagy az úszó körökben, hogy mindenki átérzett, hogy addig, amíg van egy Michael Phelps veled egy korban és egy generációban, addig, ha a világ a feje tetejére áll, sem tudsz elég jó lenni. Kajdon Blankában minden képesség megvan ahhoz, hogy egy csomó válogatottban akár még kezdőirányító is lehessen. A magyarban, amikor két ilyen irányító van mellette, mert szándékosan nem mondom azt, hogy előtte, ott óriásit kell küzdenie a csapatba kerülésért is.
2: Bizony, bizony.
1: Oké, és mit várhatunk? Ugye az első meccs szombaton, kora délután jó ebédhez szól a norvégver, és ha ez így lesz, ugye, majd mindjárt hívjuk Pálinger Katalint, akkor gyorsan felidézzük, hogy mi volt az egyesség, ugye, amiben Gyuri is becsatlakozott.
2: Nem csatlakozott Gyuri sehol,
1: én emlékszem arra, hogy Gyuri is azt mondta, hogy
2: visszahallgatjuk a múlt heti adást.
1: Szóval tehát, hogy ugye 13 óra 15 perctől Magyarország-Norvégia mérkőzés. Mit várhatunk ettől a meccstől, Gyuri? Hogyan álljunk hozzá ehhez a meccshez? Én most nagyon szurkoló vagyok, ha onnan akarom megközelíteni, hogy felkészülés ide vagy oda. Itt azért most ott radarszint alatt, mint Barry Seal a szállítóban a filmben, a radarszint alatt meg lehetne érkezni, és éppen, oda lehetne pörkölni ezért a norvégoknak?
2: Így van, éppen ezért, mert ez egy felkészülési torna, éppen ezért a norvégok elkaphatók szerintem. Izgalmas dolgok vár. Én nagyon-nagyon várom azt, hogy mi fog történni beálló pozícióban. Felhívnám mindenki figyelmét.
1: Juhász Katára?
2: Hogy így van, hogy az a legizgalmasabb pozíció szerintem itt Los Angelesig. Juhász Katába, ha te Kluber Ketrinbe vagy szerelmes, akkor én Juhász Kata játékába és képességeibe.
1: Na már én nem tettem sajnos hozzá a Kluber Ketrin játékába, és azért mondom, hogy óvatosan kell bánni a kifejezésekkel, mert mindjárt, ha elkezd a telefonom izomból villogni, és kiírta a feleséget, hogy egy nem fogad a tívás.
2: Nyilván azt azért csak hozzá kell tenni, hogy Juhász Kata is Békés Csabai, de ott ő óriási fejlődésen megy keresztül Szilágyi Zoltán kezei között. Los Angelesben nem tartom kizártnak, hogy ott lesz, ő lesz a kezdő beálló.
1: De most még túlvízi lesz a beállónk.
2: Még igen, de hogy mekkora játékpercet kap Juhász Kata, amit kap, hogyan fogja meg, hogyan él vele. Mert ez Molek Apollónia, Elek Gábornál elképesztő fejlődés. Tehát
1: küldöm a hangfájt Ketinek, üdv Peti. Ilyen is.
3: Én vért verejtéket összeizzadtam azért, hogy megkeressem, hogy mikor vertük utoljára a norvégokat, és segítsetek, hogy hogyha minden igaz, hogy 2014. december 17-én az Európa Bajnokság Debrecenben 29-25-re. Előtte pedig 2005.
1: Igen. Nem szoktuk őket sűrűn meg.
2: Régészeti kutatást látok valamelyet.
1: Az a helyzet, hogy és Gege homlokáról egy izzadság csepp így végig gördült, és a technikára vigyázni kell, úgyhogy az óvatosan arrébb lökjük a fejét. Igen, az a helyzet, Gege, hogy így most már át tudod érezni, tehát a régészeti kutatás nagyon jó, amit Gyuri mond, végeztél, és látod, hogy mi a helyzet. Akkor is, amikor csúcson volt a magyar női kézilabda, itt a 90-es évek közepe, vége, 2000-es évek eleje, na ott sem volt jellemző, tehát ott azért mondjuk a 96-os atlantai olimpián például igen alaposan ellettek kalapálva, aztán ugye amikor Sydneyben döntőt játszottunk, ugye akkor is egy másik csapat, Dánia volt az ellenfél, nem Norvégia, de egyszerűen, tehát ez a norvég brigád, ez valami brutális.
2: És még Haaland nem is játszik ott.
1: Igen, szóval az a helyzet, hogy igen, amit találtál, az sajnos Fedi.
3: Hát így akkor Katinak a cappuccino, vagyis hát a kávéval induló reggele, ami a fogadásotok volt, hát lehet, hogy nem kell betartanod azt a fogadást.
2: De akkor nem emlegeti ezt a mandulatejet, hogy nem tudod, nem körül megy, hogy mandulatejet kell öntsél a kávédba, hanem egy teljes
1: napfénnyel táplálkozás. Tisztában igen. Vagyok fel, csak próbálom keresni azt, hogy a mandula tej, tehát hogy hát, ha nyomokban tartalmaz mandulát például, amiben kapaszkodnom kellene. Na, szóval ez az elődöntő Norvégia ellen, ugye Gege most fölhozta ezt, hogy mikor vertük legutóbb a norvégokat, nem tegnap volt sajnos, hanem tegnap előtt, nem állunk ilyen tekintetben jól, ellenben mit várunk a másik ágon a dán meccstől?
2: hazai pálya előnye, az, az lehet, szólhat a románok mellett, de, de semmi más azon kívül. Tehát ott, ott abszolút dánok az esélyesek. Papírforma szerint dán norvég döntő van vasárnap.
1: Az mondjuk azért egy 10 ujjamat nyalom.
3: Még jobb lenne egy magyar dán, vagy egy magyar román.
1: A döntőben?
3: Egy magyar román. Ha már a papírforma, akkor dőljön. Mind a két
2: akkor
3: oldalon.
2: Dőljön minden, igen.
1: Gyú, gyerekek. Na, Gyuri, ennek mennyi a realitása egy magyar románnak, de a döntőben, tehát délután 4-től vasárnap. Vasárnap is egyébként terveink között szerepel a magyar mérkőzés közvetítése 100%-os biztonságot.
2: Körülbelül annyi, mint hogy jövő csütörtökön a hattyúk tavát előadjuk itt lent a büfébe. Na. Egy balettszámot.
3: De... Na, kérem szépen.
2: És a következő, következő kép tütüben.
1: Na, azt mondja, hogy mi van ma? 2026 szeptember 24, 8 óra 21 perckor. Tomi, van egy tollat kéznél? Nem, kéne van, kire. Jó, tehát Gyuri, hattyúk tava előadás tütüben. Na. Tyú.
3: Jó,
1: az eget. Most egy pillanatra azért, tehát én az én számból ilyen, hogy a Romániának szurkolok, életemben nem jött ki. De most a magyarokkal együtt, tiszta szívből, hogy legyen egy magyar-román döntő, csak azért, hogy meg tudjam, döntő. Tehát az, aki, tehát mielőtt megint felrobban az SMS fel, hogy mikről beszélek, az a lényeg, hogy ennek döntőben kell lennie ennek a párosításnak, mert akkor Gyuri tütüben a hattyúk tavát adja elő.
2: Hát közmédia épületén belül ezt érdekesen fogok kinézni.
1: Az a helyzet, hogy Rokkó pedig humoránál van. Jó reggelt, nagyon jó a társaság, de mit szóltok a Barca kézi csapatához? Amúgy konkrétan Gege véleménye érdekel. Köszi, Rokkó. Na, Gege, akkor hadd szólj. Figyelj, Rokkó, az a helyzet, hogy Gege 4 vagy 5...
3: Nem is.
1: Mennyi? Mennyi az annyi, Gege?
3: 4.
1: 7. 7 darab kinyomtatott A4-es papírral, fotókkal illusztrálva, hogy meg tudja mondani, hogy ki Albek annak, ki Simon Petra, hogy különbséget tudjon tenni, stb. Stb.
3: Nagyon gonosz, ez nagyon gonosz.
1: Ezekkel érkezett, és akkor erre Rokó beelvez egy ilyennel, azt mondja, hogy mit szól Gege a Barca kézi csapatához, de várjál, tovább mennek, azt mondja, hol lehet jegyet kapni az előadásra? És Gege, a következő, látod, várjál, a következő, újra adásszünet lesz a közmédiában. Azt az
2: Gege, azért olyan még nem volt, hogy valaki tudatlanság a környezet szennyező legyen.
3: Látod?
2: Mert neked nyomtatni kell mindig 100 papírt, mert nem
3: de
2: tudod.
3: De sok tudok eligazodni. Most itt
2: a fák, mi lesz a fákkal?
1: Figyelj, Rokko, az a helyzet, ha még láttál kétségbe esett embert, amikor megjött...
3: De most visszakérdezi, férfi vagy női?
2: Ne kérdezz vissza, Barca lebuktál. Nincs női csapat a Barcelonában.
3: Ez volt a következő.
1: Ja, hogy beugratos kérdés, tehát Rokkót beugratos kérdéssel akarod tesztelni. Na, hát igen, beszélünk majd a Barca kézi csapatáról is egyébként, de most akkor lezárva egy pillanatra, és akkor utána Katival innen folytatjuk majd tovább hamarosan. Akkor a realitás az azt mondatja velünk, de hát a papírforma azért van, hogy fölrúgjuk, hogy vasárnap is ebédidőben egy 13 óra 15 perctől van tervezve a bronzmérkőzés, ott a magyar csapat érintett lesz, és akkor egy északi finálénak az tűnik reálisnak, és akkor egy ilyen kis visszafogott felhangoktól teljesen mentes csata a bronzéremért.
2: Nekem az a lényeg, tehát nyilván legyen egy szoros meccs a norvégok ellen is, lehetőleg nyerjük meg a harmadik helyi meccset, de ami a legfontos, az a meccs utáni nyilatkozata lesz Golovin Vladimirnek, illetve az a nyilatkozat, ami összefoglalja a tornát. Ha ő elégedett, és úgy gondolja, hogy előre léptek, akkor meg vagyunk.
1: Tervezzük jövő héten kedden a kézi órában, tervezzük Golovin Vladimir szövetségi kapitányt meghívni, tehát ez jövő héten kedden. Ez 30-a, 31-e, segítsetek, kérlek.
3: Nézem is,
1: 29-e, köszönöm. Tehát szeptember 29-én kedden, ez még egyelőre nem fix, de tervezzük. Na nem tütüben Gyurit felléptetni, az majd jövő csütörtökön lesz, hogyha összejön ez a döntő. És jegyeket is fogunk rá értékesíteni egyébként ezek után már, hogyha van erre piaci igény. De hogy komolyra fordítva a szót, tehát tervezzük a szövetségi kapitányt egy hosszabb értékelésre meghívni. Jövő héten kedden a kézi órában, ez 15 és 16 óra között a hazafutás betét programjaként az első órában, majd a kapitány reményeink szerint itt lesz, és hosszabban értékeli azt, hogy mi történt a hétvégén. Gyurinak a kérdéseire majd számítok, hogy egy kicsit megpróbálják fölnőni az ő mesteredzői dolgaihoz riporteri fronton, mert itt a műsorvezetésre vonatkozott, hogy milyen műsorvezető vagyok, Gyuri?
2: Nem emlékszem már. Hogy átlagos? Vagy hogy jött az esem?
3: Átlag alatti.
1: 8 óra 26 perc a pontos idő. A srácokban már nem akarnak többször megszólalni ebben a műsorban. Se baj, hamarosan hívjuk Holzer Ádámot. Előtte viszont Robert Miles segítségével utazunk vissza az időben. A One and One itt a folytatásban.
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Férfi jégkorong. Első alkalommal fogadja a lombardiai ellenfelét a Fradi az osztrák bázisú jégkorong bajnokságban. Az 52 mérkőzéses alapszakaszban a hazai jég előnyét érvényesítenie kell a magyar szuperkupa győztesnek. Ferencváros Milánó, osztrák jégkorongliga mérkőzés élőben pénteken 18 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Hámori Luca döntőbe jutott az ökölvívó Európa-bajnokságon. Továbbra is magas a Tisza párt támogatottsága, több-kevesebb napsütésre számíthatunk ma. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
2: Hámori Luca pontozással megnyerte elődöntőjét, és bejutott a nők 65 kg-os súlycsoportjának fináléjába a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon. A plusz 80 kilós Szira Zsófia viszont kikapott orosz riválisától az elődöntőben, így bronzélemmel zárta az EB-t. 57 kg-ban Kuchta Vladislava azonban győzött tegnap, és már elődöntős. A férfiaknál a 75 kilós Akilov Pilip pedig kikapott orosz Muculgovtól, így lemaradt az elődöntőről. A Vasas 5 gólos hátrányból fordítva 12-11-re győzött Szolnokon a férfi vízilabda OB első alapszakaszának második fordulójában. A címvédő Ferencváros és a BVSC pedig kiütéssel nyert. Az FTC 22-8-ra a Szentes, míg a BVSC 23-10-re az UVSE otthonában győzött. Szintén a férfi vízilabda a bajnokságban a Honvéd az Egert 13-8-ra, míg a Szemöveisz OSC a Szegedet 16-11-re verte idegenben, a Kaposvár pedig hazai medencében a Debrecent győzte le 13-12-re. Az osztrák jégkorongligában a Fehérvár AV 19 hiába vezetett kétszer is a Vienna Capitals otthonában, végül szétlövés után 3-2-re kikapott, így csak egy ponttal lett gazdagabb. A DVTK a szerb Crvena Zvezda még a Sopron a litván Vilnius ellen harcolhatja ki a női kosárlabda Euroliga főtáblára jutást. A csoportkörbe kerülésről egy összecsapás dönt, amelyet mindkét magyar csapat hazai pályán játszhat majd jövő szerdán.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Rendkívülést tart az országgyűlés hétfőn, jelentette be a kormányfő. A képviselők Magyar Péter, valamint két korábbi miniszter, a fideszes Hankó Balázs és a KDNP-s Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről szavazhatnak. A miniszterelnök esetében lopás, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Stabil a kormánypárt helyzete, a Tisza párt támogatottságának néhány százalékos csökkenése természetes folyamat, mondta a Medián vezetője a Kossuth Rádióban. Hannendre a társadalmat foglalkoztató témák közül a korrupciót, az elszámoltatásra, az igazságtételre való igényt emelte ki. A Medián tegnap közölt felmérése szerint a teljes népességben a kormánypárt 54, a Fidesz 22%-on áll. A Mi Hazánk 7-8%, Mi Hazánkra 7-8% voksolna. Több mint 4 milliárd euró uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára az Európai Bizottság. Az összeg annak a 16 milliárdnak a része, amelyet korábban az EU a jogállamisági problémák miatt zárolt. A testület szerint hatékonyak a magyar reformok, ezért feloldhatóak az elmúlt 4 év korlátozásai. Helyreállhat a magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz is. Legkevesebb 2 meghaltak, 8 pedig megsebesültek Kijevben, miután az orosz erők rakétákkal és drónokkal mértek csapást lakóépületekre, egészségügyi intézményekre és raktárakra, közölte az ukrán főváros polgármestere. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint Kijevben és Odessa megyében hadiüzemekre, távközlési és logisztikai központokat támadtak. Közben a dél-oroszországi Krasznodar környékén ukrán dróntámadás okozott tüzet egy ipari létesítményben. A Rosztovi régióban pedig egy olajtározó adminisztratív épületeiben keletkezett kár. Nemzetközi együttműködést sürgetnek a világ vezető mesterséges intelligencia fejlesztő vállalatai. Az ENSZ biztonsági tanácsának ülésén az OpenAI és az Anthropic vezetője is arra hívta fel a figyelmet, a rendszerek fejlődése olyan gyorssá válhat, hogy az emberek már képtelenek lesznek nyomon követni vagy beavatkozni.
0: Közlekedés.
2: Sokan haladnak az M1-esen Budapest felé, Szárliget és Óbarok között, valamint Biatorbágynál szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Szintén a főváros felé két személyautó ütközött Tatabánya térségében, a terelés elején az átterelt belső sávnál. A 61-es kilométernél a forgalom csak a külső sávon halad, 3 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Délelőtt még többnyire napos idő lesz, majd délután több felé számíthatunk kisebb esőre, nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24, késő este 8-14 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 8 óra 40 perc a pontos idő, csodálatos, csodaszép csütörtök, jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. A Blaha Louisiana nem véletlenül énekelt Veszélyes utcákról itt az elmúlt percekben, mert hogyha Gyuri tütűben megjelenik, akkor itt azok veszélyes utcáká tudnak változni. Ugye az ajánlat az úgy szólt, hogyha magyar-román meccs jön a hétvégén a női kézilabda Eurókupa döntőjében, akkor egyrészt ugye az én elképesztő fénnyel táplálkozó diétámat kell elindítani, de ezt majd mindjárt Pálinger Katival pontosan tisztázzuk a szabályrendszert, hogy mi van, hogy van, de ha ugye bejönne az, hogy a dánokat elkapja a román válogatott, és a döntőben lenne egy magyar-román, tehát itt azért két nagyon meredek kitételnek kellene teljesülnie, akkor bizony Gyuri tütűben a hattyúk tavát adná itt elő, azért az nagyon kemény lenne. Nem akarom kellemetlen helyzetbe hozni Holcát, Ádámot, hogy ez
2: valahogy ments ki,
1: Ádám, véleményezze ezt a szituációt. Jó reggelt, Ádám, viszont egy picit tényleg beszéljünk. Egy héttel ezelőtt még csak ugye vártuk azt, hogy milyen lesz Glasgow-ban a mérkőzés. Na, azóta már tudjuk, hogy a Fradi elég rendesen sikerült elkapja a Celticet. Egy jelzővel, vagy egy ilyen összetett jelzővel, egy szűk mondattal első körből kérlek csak az első gondolatod így egy héttel a meccs után, mi ezzel a Celtic Fradival kapcsolatban?
3: Jó reggelt, sziasztok! Hát ha egy szóval, akkor azt mondom, hogy érett.
1: Elképesztő. Nagy gólok, gyönyörű gólok, szép játék. Hogyan alakult ez így? És miért?
3: Hát ugye ott a felvezetőben is ugye arról beszéltünk, vagy én azt próbáltam ecsetelni, hogy ez a Celtic, ez igazából ezeket a mérkőzéseket már nem feltétlenül tudja megoldani. Ugye itt utaltam akkor a Kairat párharca, meg a Linzre, és hogy a Kairat meg a Linz nem biztos, hogy jobb csapat, mint a Fradi, vagy látványosan jobb csapat, mint a Fradi. És hogy a Celticnek ezekbe a nagy presztízsű vagy fontos nemzetközi meccsekbe az elmúlt egy évben mondjuk azért rendre beletört a bicskája, és most is ez történt. Igazából szerintem a Celtic alapjátéka az már nagyon-nagyon messze van attól, amit így az elit mondjuk úgy elfogad, és mondjuk ami így leképezi valamennyire a korszellemet. Most nem megbántva O'Neill mestert, mert minden érdeme mellett, de nem a leginnovatívabb edzők közé tartozik, és szerintem ezek pont azok a mérkőzések, ahol amúgy a pályán már nagyjából azonos kaliberű játékosok vannak, ez bármilyen furán is hangzik. Az, hogy valaki a Celticben játszik, az attól lesz csak értékesebb, hogy a Celtic meze van rajta, semmi másért. Tehát, hogyha most tegyük fel a Fradiból bárki Celtic meze töltene ezen meccs után, mert a Celtic leigazolná, valószínű 3-4-5-szörösére nőne a piaci értéke, holott ugyanaz a játékos lenne, mint tegnap a Fradiban, aztán holnap a Celticben többet ér. Tehát ez a piaci érték meg transfermárkt értékek, szerintem ezek egy Celtic szintű csapatnál nagyon el tudják vinni azt, hogy pontosan milyen csapat is a Celtic. Egy nagy presztízű csapat nyilván, ahol rang játszani, és ez ugye eltorzítja a valóságot, de az a meccs, amit én a Linz ellen láttam párharc, ugye
1: ami BS-selejtezős, így van.
3: Igen, ugye az a 4-0-ról 5-4-es kiesés, az egy olyan szintű összeesés, leolvadás volt, és egyébként a Linznek kellett volna a 4-0 pillanatában is előnyben lenni a párharcban, mert annyival jobban játszottak az osztrákok. Tehát, hogy én múlt héten is ugye azt mondom, nem az optimizmus mondjatja velem, hogy a Fradi 50-50 vagy akár egy picit lehet, hogy még esélyesebb is, mint a Celtic, hanem pusztán azok a tények, hogy a Celtic játéka az nem elég modern, nem elég korszerű, ezzel szemben a Fradié pedig egy nagyon-nagyon jó és tudatos foci, amivel ugye az elmúlt években a nemzetközi porondon azért rendre villantott a Fradi, de szerintem Borbély Balázssal ebben szintet lépett a csapat. Én azt gondolom, hogy a Rebrov éra óta ez talán a legjobb nemzetközi Fradi.
1: Nagyon szívemből szólsz, amikor Borbély Balázs dicséred. Ugye itt van a Kubatov Gábor ferencvárosi elnöknek ez az elhíresült mondás, hogy felső polcos edző. Ugye ezt nagyon sokat kifigurázták, ironizálták. Tényleg őszintén kérdezem, illetve hát eddig is őszintén kérdeztem, de hogy kérek segíts egy picit tájékozódni az elmúlt évek edzői között. Én óriási rajongója vagyok Borbély Balázsnak, nem is tagadom, nem is leplezem ezt itt adás körülmények között is. Sokszor elmondom, hogy szerintem abban, ami most a Fradival történik, oroszlán része van, tehát nagyon-nagyon komoly szerepe. Mennyire látod jó edzőnek, milyen edzőnek látod, és ha már a Rebrovi Fradit említetted, mondjuk Rebrovval lehet-e már egy lapon emlegetni, túl korai, tényleg egy kicsit helyezd el, kérlek, Borbély Balázs szerepét, vagy Borbély Balázs magát ebben a sztoriban.
3: Hát ugye én Balázzsal nem dolgoztam, valamennyire ismerem, de nem dolgoztam vele, ellenben ugye Szergellyel vele dolgoztam is. Én egyetlen edzőmtől sem tanultam annyit a játékról, mint tőle, de gondolom ezzel nem mondok újat, tehát szerintem én szoktam viccelődni, hogy én nem tudom elképzelni, hogy került ide, valószínűleg elaludt, és itt kell tenni. Mert olyan, ő olyan kaliberű edző volt, ami szerintem korábban sem.
1: Felsőpolcos.
3: Hát igen, de a 90-es évektől kezdve mondjuk szerintem soha nem járt ilyen edző ebben az országban, és szerintem azóta sem, nem megbántva senkit, mert nyilván mindenki sok sikeres edző és jó edző dolgozott itt, de szerintem őt ki lehet emelni nyugodtan ebből, mondjuk talán még Paulo Sousát lehetne szerintem ide mellé emelni, és Rebrov, tehát hogy Rebrov az, ami olyan friss új dolgot hozott a Fradi életébe, ami azt mondom, az a három szezon, amíg ő itt dolgozott, az alapozta meg azt, hogy a Fradi lett egy, hát most nem felsőpolcos csapat, mert az nem talán, hogyha Európa egészét tekintjük, de az, hogy egy konstans európai részlevelet, ennek ő tette le az alapját. Tehát korábban ez nem ment egyik edzőnek sem, viszont az az erős fundamentum, ami a Rebrov szemlélettel jött, az a Fradinak azért megadta azt az esélyt, hogy minden évben hogy lehet bajnoki címért harcolni, hogy lehet a bajnoki úgy sáfán minimum Európa Ligát érjen. Tehát én ezt mind azért a Rebrovi időszakra vezetem vissza, és függetlenül attól, hogy nyilván majdnem minden edzővel elérte a Fradi ezt, hanem ugye a Csercseszovnál volt egyedül az LKL-es sztori, amikor a Klasszik ellen kiesett a csapat, tehát így vagy úgy az Európa Liga mindig sikerült, de ennek le kellett tenni az alapját, és az elévületetlenül az Rebrové volt. És én most azt gondolom, hogy abban nem vagyok biztos, hogy egy hasonló alapot mondjuk Borbély Balázs ebben a pillanatban le tudott volna rakni egy olyan csapatnál, aki egyébként, bár a helyzet hasonló, mert ugye Rebrov 18-ban úgy került hozzánk, hogy elbuktuk a bajnoki címet a Vidivel szemben, és ugye az volt az utolsó nem megnyert bajnoki cím, ami után most ugye a Győr volt az első, aki lenyomta a Fradit, és ugye megint ilyen helyzetbe csöppent bele valaki, akinek egy picit azért fel kellett rázni a társaságot, tehát látok sok párhuzamot, de mondom, az egyik őket dolgoztam, a másikat kívülről nézem, és ismerem el a munkáját, úgyhogy így azért ennél mélyebben nem tudnék rendesen állást foglalni, ahhoz, hogy hol tartanak az összevetésben. Az viszont biztos, hogy, és ezt már mondtam itt is, meg sok helyütt megemlítettem, hogy nekem a legpozitívabb az, hogy én egyetlen egyszer nem hallottam Borbély Balázst azon keseregni, hogy 10 légiós el lett adva. Ellenben minden egyes korábbi edzőt hallottam azon keseregni, sírni, hogy neki a magyar szabályt kell betartani, neki ilyen-olyan ajánlásokhoz kell alkalmazkodni, neki csak, nem tudom, 4 légiós sikerült igazolni, és sorolhatnánk, tehát, hogy nekem a problémához valóhoz, és mert valójában ez probléma, tehát ha egy csapat 10 légióst veszít, a Fradi szintjén az probléma, de a problémához való viszonyulás az már inkább megmutat egy karaktert, és az, hogy Borbély Balázs ezt zokszó nélkül tűrte, és azzal a Bagi Ádámmal kezd Glasgow-ban, a Celtic Parkban, aki két hete még velem játszott sorin, tehát azért az durva, ezt korábban nem nagyon tudtuk elképzelni, és Bagi Ádám megoldja, de ez kell egy olyan edző, akinél a játékosok, tegyük fel, kihozzák magukból a legtöbbet, vagy lehet, hogy még azon felül is, mert elhitett velük valami olyat, amit a korábbi edzőik nem, és hogy szerintem Borbély Balázsnak jelenleg ez tűnik a legnagyobb erősségének, hogy azért, nem tudom, Romance-t és Zakarias Szent is visszaemelte a kánonba, mert újra beszélünk róluk, és aztán Nagy Olivért, meg mondjuk Bagi Ádámot tudja úgy használni, hogy újra vannak olyan magyarok a pályán, akiknek a helyén az elmúlt években nem biztos, hogy magyarok szerepeltek. Szóval nagyon, de nehéz. És mellette ugye vannak eredmények is, tehát nehéz úgy beszélni Borbély Balázs meg a Fradi munkájáról, hogy még ebben úgy hibát kell találni. Persze egy érzelmi plusszal hazajönni Glasgow-ból, és aztán Nyíregyházán ezt újra megoldani egy picit belerotált csapatba. Ez nem sikerült, de Borbély Balázs azt mondta, hogy ha lőtávon belül vannak végig, akkor majd, ha a nemzetközi erőltetett menetnek vége, akkor talán könnyebb lesz a bajnokság. Ebben biztos, hogy igaza van, és hát
2: a lőtáv az meg én azt gondolom az NB1-nek a kiegyenlítettsége miatt maradni fog, mert ott azért komoly körbeverések, meg egymástól pontcsenések várhatók ott az élbolyban, tehát az nem fordul elő szerintem, hogy a Fradi 6-8 pontra eltávolodik az első helytől, akár csak egy pillanatra sem. Most ha egy-két meccsen belül lesz a Fradi, az előbb-utóbb az ki fog egyenesedni, a más nem legkésőbb, ugye tavasszal.
4: Ádám, kérlek erősítsd meg, vagy cáfold meg az információimat, hogy érkezett Borbély Balázs, vagy hát Borbély Balázs ragaszkodott ahhoz, hogy érkezzen a csapathoz, tavalyi kollégája Győrben, Stefan Panik, aki az erőnléti edzője volt a Győrnek, és most a Ferencvárosnak a nyáron. Én úgy hallottam, hogy neki választania kellett a cseh válogatott VB szereplése, vagy a Ferencváros között, és a Ferencvárost választotta. Azt mondják, hogy neki is óriási szerepe van ebben a ferencvárosi menetelésben.
2: Igen, ez így minden igaz. Én is pontosan így tudom. Ugye nekem Megyeri Balázs jó barátom, és ugye tavaly Győrben együtt ünnepeltek bajnoki címet ezzel a stábbal, és mi pont együtt voltunk azokban a napokban, amikor ez a dolog ott május végén elindult, vagy ott zárult, hogy Borbély Balázs lesz ugye a Fradi edzője, és akkor mi ugye tudjuk az említett erőléti szakembert, ő szeretné magával vinni, de azt is tudtam, hogy ugye a cseh válogatottnak a két pótselejtezős, ugye mind a két meccsen, ha jól emlékszem, 0-2-ről egyenlített a cseh válogatott, és aztán büntetőkkel jutott ki a VB-re, és ugye akkor azért ez így ment egy kört a sajtóban, hogy ebben nagy szerepe van egy Magyarországon dolgozó szakembernek, mert hogy az a két mérkőzés az igazából fizikálisan lett megoldva a cseh válogatott részéről, nem feltétlen taktikailag, és ezt láttuk egyébként a VB-n is. Hát ha volt rossz válogatott, az a cseh válogatott volt, tehát csak nagy bedobásból volt helyzetük, meg szerintem szögletből se nagyon, de fizikálisan az biztos befutó teljesítményben rendben voltak, tehát úgyhogy a cseh válogatottnak nagyban köszönhette a VB részvételt, ugye Bárik, és hát végül is igen, ez történt, hogy neki döntenie kellett, mert a VB az nyilván tovább tartott, mint hogy a Fradi elkezdte a felkészülést, most azt, hogy ő miért így döntött, erről is lehetett hallani ezt az, de nyilván ez egy hosszú távú, de egy hosszabb távú dolog.
4: Hogy ez milyen érdekes, hogy ilyen szintű szakember itt dolgozik a magyar labdarúgásban, akinek ilyen hatása van a csapat összteljesítményére, és mégis keveset beszélünk róla, ez nagyon érdekes.
2: Én azt gondolom, de én szerintem mindenki, aki egy labdarúgó csapat, vagy bármilyen sportegyesület, de bármilyen cég kultúrában ott jelen van, dolgozik, mindenkinek megvan benne a szerepe, és akkor időszakosan kidomborodnak bizonyos szerepek picit jobban, és ha van egy csapat, mondjuk mint például mondjuk itt a cseh válogatott, vagy akár a tavalyi Győr, aki tényleg fizikálisan is, taktikailag is, de fizikálisan is az NB1 fölé tudott nőni, akkor azért ezeknek a szakembereknek a munkája egy picit előtérbe kerül. Aztán vannak, akik ugye nyilván ezt nagyon jól tudják marketingelni, és akkor ez évtizedekre is akár beragadhat, akár csak a Real Madridnál mondjuk ugye Pintus személye, akit igen. Mindenki a Real Madrid sikereivel összekapcsol, de én azt gondolom, hogy sok jó szakember dolgozik, és a Fradinál korábban is dolgoztak jó szakemberek, mert bár jó ez a Fradi, de az elmúlt 7-8 évben pontosan ugyanezt történt a Fradival, hogy mennek át a nemzetközi porondon, tehát ne vegyük el senki korábbi érdemét, meg talán ezt sem kell túlreagálni, de az biztos, hogy minden egyes csapatnak az életében azért vannak egy picit fontosabb szereplők, ha nem tudom, ha van egy nagyon jó kapus teljesítmény, amögött biztosan ott áll egy nagyon jó kapusképzés, vagy egy kapusedző, ha egy csapat egymás után hosszú évekig fel tud mutatni egy adott poszton, vagy egy adott stílusban jó teljesítményt, akkor elképzelhető, hogy amögött is ott van valami olyan szakember, aki mondjuk egy területért felel, tehát ez egy csapatjáték. Tudjuk, a játékosok meg az edző az, aki igazán learatja a babérokat, ha baj van, akkor az edző meg játékosok maradnak. Szerintem bárki bármilyen szerepbe beláll a fociban, azért előbb-utóbb rájön, hogy melyik mivel jár, siker vagy kudarc esetén. Most a Fradinál ez azért nyilván több szakembernek is kidomborítja az érdemeit, hogy így szerepel a csapat.
1: Ádám, köszi szépen, hogy itt voltál velünk ma reggel, örülünk neki, hogy újra bekapcsolódtál hozzánk. Egy kicsit kellett volna még a Nemzetek Ligájáról is beszéljünk, viszont sajnos a mostani időnk letelt, úgyhogy... Parancsolsz?
2: Mondom, annyit hozzá tudok fűzni, hogy hajrá magyarok.
1: A lényeget összefoglaltad, így van, hajrá magyarok. Természetesen a Nemzetek Ligája mérkőzéseket is, elsőként ugye majd az ukránok elleni hazai mérkőzést, aztán utána szépen sorban az összes többi találkozót is élőben közvetítjük majd. Úgyhogy most egy erőltetett menet jön. Ádám, köszi szépen, hogy itt voltál, tőled elköszönünk. Holzer Ádámot hallottuk az elmúlt percekben. Erőltetett menet jön a magyar labdarúgó válogatott számára, hiszen ugye 4 mérkőzést is egymás utánban le kell játszani. Cserébe viszont ugye a klubcsapatoknál majdnem 3 hét szünet. Ugye, október 20-a környékén jönnek azt hiszem a következő mérkőzések. Nem, bocsánat, rosszul mondom, október... De nem, jól mondom, ott lesznek valahol
5: 7-8 azt hiszem, hogy...
1: Na, valahol, igen, valahol ott jönnek majd. Tehát egy 3 hetes szünetet követően folytatódik majd a klub élet, addig mindenki a válogatottakra figyel. Ma már ugye lesz meccs, milyen meccs lesz, Magyuri?
4: Hollandia-Németország, a két új kapitány, Thomas Doll és Xavi. Thomas Doll a németeknél, Xavi a hollandoknál.
1: Szerb-görög, mondjuk ott azért pattanásig feszült hangulat nem lesz, ott azért baráti,
4: igen,
1: két baráti nép találkozik.
4: Abszolút.
5: Norvég-Dánia. Ha már a kézilabda.
4: És ha már baráti népek.
1: Na, hát azért mondom, hogy kezdődik itt, tehát a nem is olyan régen ért véget a világbajnokság, ott egy kicsit így azt hiszem, hogy megcsömörlött mindenki. A válogatott focitól ugye jó hosszúra nyúlt a VB, de hát azért most ezeket a párosításokat látva...

hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Sose hittem volna, hogy 13

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 6 perc a pontos idő, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a csodálatos, csodaszép, csicsergős csütörtöki Sportreggel Marosán Gyurival.
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: És Gyurtagegével.
3: Szép jó reggelt!
1: Na, hát szokásos csütörtök reggeli vendégünk van itt a telefonvonal túlsó végén. Pálinger Katalint köszöntöm, jó reggelt, Kati!
4: Jó reggelt, sziasztok, köszönöm a kedves hallgatókat is.
1: Képzeld el, Kati, hogy tovább gördítettük, vagy tovább vittük a múlt héten elkezdett, már az is nagyon meredek volt. Emlékszel még rá, hogy miben maradtunk a múlt héten?
4: Milyen témában?
1: Hát, na jó, van, akkor én meg vagyok, én akkor ki tudok belőle.
4: Nem, tudom, sőt, tehát én már tovább vittem, mert remélem, hogy nem voltam félreérthető, hogy ez nem csak rád vonatkozik.
1: No! Ez a beszéd!
2: De gegére is.
1: Nevezzük nem én a gyereket.
4: Gegével azért nem. Gegével szemben azért azt gondolom, hogy nem szükséges vagy, hogy mondjam.
1: Apró pici célzás, de semmi gond, igen? Ha nem kire vonatkozik, akkor még, Kati, nevezd meg, kérlek.
4: Hát természetesen a Gyurira. Hát
1: Marosán Gyura is. Jó, hát vállalja, természetesen örömmel. Viszont ő is tovább ment, Kati.
2: De figyelj, volt egy elejtett mondatom, amit azóta fölerősít Kornél, és emlegeti 10 percet.
1: Volt, tehát tovább ment. Ugyanis, ha mi csodát teszünk Norvégia ellen, és ugyanezt meg tudja tenni a román válogatott Dánia ellen. Tehát ha ezen a tornán, itt a hétvégén összejön egy magyar-román döntő, Gyuri tütüben a Hattyúk tava zenéjére fog táncolni jövő héten csütörtökön itt a házban.
4: De
1: jöttek SMS-ek, hogy hol lehet jegyet kapni az előadásra.
2: A közmédia területén belül gondoltad, Kati.
4: Azért Gyuri, ezért nem lehetetlen ennyire az, hogy
2: de értem, nekem is ez egy elejtett mondatom volt, csak Kornél belekapaszkodik azóta.
1: Nekem is volt egy mondatom, hogy mi lenne, hogyha norvégokat megvernénk. Kati rögtön egyből azonnal radarszint alatt, mint Beriszil, így visszakontra. Figyelj csak, akkor 2 hónapig fényel táplálkozás. Jó? Persze, hogy jó, Kati. Hogy ne lenne jó? Pont rám is fér egy kicsit. Szóval, Gyurika, itt az a helyzet, hogy mondtad a lelnök azt, hogy nem lehetetlen?
4: Hát nem. Szerintem nem. Még egy labdában semmi sem az.
2: Ezt aláírom, mondjuk.
1: Na, viszont ott voltál kedden, ugye már találkozott a csapat. Kicsit kérlek belülről a kulisszák mögül, mit látsz, mit érzékelsz a csajokon. Van egy nagyon-nagyon számomra annyira jó történet, egy emberi történet, amire majd mindjárt ki szeretnék térni, amennyit meg lehet ebből osztani a külvilággal, térjünk ki rá, de először kérlek tényleg, mit láttál, mit tapasztaltál, mit érzékeltél, 5 hónap után találkoztak a csajok, nagyon bizakodó volt mindenki, akit én láttam, hallottam, és ide nekünk az oroszlánt is ezt érzem a nyilatkozatokon, de te szakszemmel, egykori társként, tényleg nyakig benne ebben a történetben, mit érzékelsz rajtuk?
4: Én is pozitívan éreztem az előjeleket. Nagyon motivált a csapat, ez egyértelműen látszik, és egyébként nyilván itt a mentál trénerrel csinálunk különböző teszteket, ami szintén ezt mutatja. De hát miért ne lennének azok? A Vovával beszélgettünk sokat, és mondta, hogy igen, ilyenkor ő is mindig attól, nem is azt mondom, hogy tart egy kicsit, de arra kíváncsi, hogy amikor ilyen sok idő telik el, akkor hogy milyen gyorsan épül újra az a csapat szellem, és mennyire milyen az első hangulat, az első benyomás, de azt mondta, hogy nagyon-nagyon pozitív volt, tehát nagyon várták a lányok, hogy újra lássák egymást, és igazából ez egy jó közösség, ahova mindenki szereti menni, úgyhogy már az első nap nagyon pozitív hangulat volt, és tényleg ez fontos, hogy mindenki motivált. Én azt gondolom, hogy mindenkiben van bizonyítási vágy. Sajnos nyilván ezek a sérülések soha nem jönnek jól, ugye a játékosok, akik nem kerettagok most, de akik a helyükre érkeztek, viszont nagyon-nagyon jól motiváltak, úgyhogy bízom benne, hogy ez majd látszik a hétvégén is.
1: Amire én szeretném, hogyha külön is kitérnénk, az Bödebíró Blanka esete. Gyuri, volt-e már a praxisod alatt valaha is előfordult olyan, hogy egy játékosod azzal keresett meg, hogy egy edzőtáborban mi lenne, hogyha a kisfia is ott lehetne vele részben, egészben. Milyen, mennyire, mennyire, hogy is mondjam, szokatlan ez, nem szokatlan, hogyan látod ezt edzői szemmel, mielőtt Kati reagálna rá, hogy ez hogyan alakult?
2: Teljesen rendben van, tehát volt, nem is edzőtáborban, de edzésen, tehát ez egy normális dolog, amit meg kell értsen minden edző, hogy egy anya, tehát nem hagyhatja ott a gyerekét bizonyos szituációkban. Ez nálam megszokott volt Szombathelyen is, két játékosom is, Birjana Bandelér és Katarina Tomasevics is, akik kisgyerekekkel voltak, most is van a Giric Laura, tehát ez szerintem abszolút megszokott.
1: Na Kati, egy kicsit akkor ennek a hátteréről mesélj, kérlek. Én úgy tudom, de aztán lehet, hogy valahol sántítanak az információim, hogy Blani erről nem mindenről tudott, vagy a születésnapi köszöntésről nem tudott, vagy a születésnapi köszöntésen derült ki, hogy a kisfia is ott lesz? Egy kicsit mesélsz erről, hogy ez pontosan hogy nézett ki a gyakorlatban?
4: Nem, hát ez nyilván egyelőre lebeszélt történet, hogy amikor őt szerettük volna, hogy a válogatotthoz csatlakozzon újra, akkor nyilván ilyenkor tudjuk mi is, mint vezetők, a VUVA is, hogy azért ő neki az életben most a legfontosabb szerepe az az anyaság. És nem először fordul egyébként elő, hiszen annó még Szucsánszky Zita és Zácsik Szandram az olimpiai felkészülésre is pár napra, sőt Szani talán a világversenyre is babysitterrel vagy nagyszülővel megoldotta, hogy pár napot ott töltsön a gyerkőt. Szerintem ebből mindenki profitál, tehát egyrészt nők vagyunk, az anyai ösztön mindenkiben benne van, és jól fogadják a lányok is, tehát mindig jó, hogyha van a csapat környékén gyerek, de hát nyilván ezt itt azt az egészséges arányt kell megtalálni, hogy mondjuk ne hétfőtől vasárnapig és minden pillanatában, hanem ne vigye el a fókuszt, de biztos, hogy sokkal jobban érzi magát ilyenkor a Blani is, hogy tudja, hogy mondjuk ne lealszik este, hogy ott van a gyerkőc, gyerkőc sem hiányzik, mert senkinek nem jó az, hogy anya az edzőtáborban sír, a gyerek meg otthon sír, úgyhogy próbáljuk megtalálni azt az egészséges egyensúlyt, hogy ilyenkor pár napot természetesen nyugodtan töltsön ott a gyerek, természetesen vagy babysitterre, vagy nagyszülővel, hogy legyen megfelelő pihenőidő is, hát az edzés időben, aki vigyáz a gyerekre. Úgyhogy ez általában egy jó hangulat. Az esti köszöntése már nem voltam ott, de a napközben már ott volt a Blanival a gyerkőc, úgyhogy szerintem nem ez volt a meglepetés.
1: Akkor a köszöntés volt a meglepetés, amit meg ugye az újdonsült szobatársa Ásfavi Júlia prezentált, igen.
4: Igen, és nyilván mindig ez egy megszokott régóta válogatott, hogyha valaki a születésnapját ott ünnepli, ugye ebbe aktívan részlete, én is mindig, mert miután decemberben a születésnapom, ezért tizen nem tudom hány évig mindig valami külföldi országban világversenyen ünnepeltem a születésnapomat, úgyhogy ez természetes, hogy ilyenkor a csapat összeül, egy kis tortázás, vagy éneklés és köszöntés van.
1: Egy feldobott bödebíró Blanka vajon mennyire ássa a síromat a fénnyel táplálkozás irányába? Gyuri?
4: Remélem.
1: De és Kati megszólalt, azért remélem nagyon.
2: Nagyon, nagyon.
4: Én azt gondolom, hogy a kapus teljesítmény az mindig meghatározó. Igen. Tehát ráadásul Blani is jó formában van, és Zsófi is nagyon-nagyon jó formában van, úgyhogy bízom benne, hogy most kijön az, hogy kapuban erősebbek leszünk, mint a norvégok. Ez biztos, hogy meghatározó.
1: Képzeld el, Kati, Gege kérdezte itt a zene alatt, hogy mi a helyzet Lundéval, és Gege a fociban sokkal otthonosabban mozog, mint a kézilabda világában, de most 8 darab A4-es kinyomtatott oldallal érkezett, fotókkal illusztrálva, hogy Simon Petrát Albek Annával véletlenül se keverje össze a szőkét a vörössel barnával, a magasat az alacsonyabban, de hogy Katrine Lunde kereste, hogy hol van, és mondtuk, hogy hál' Istennek most már nincs, de hogy miért hál' Istennek, és én azt találtam neki mondani, ő neki a kedvenc labdarúgója, Cristiano Ronaldo, hát azért, mert mondom, a női kézilabdázás Cristiano Ronaldo-ja. Korban is közel vannak egymáshoz, Lunde egy nagyon picit, nem olyan sokkal, egy 8-10 évvel idősebb.
2: Én Van Bastenhez közelebb van.
1: Igen, de hogy mennyire jó a hasonlat, hogyha Gegéhez, vagy akik kevésbé járatosak a kézilabda világában, hogyha hasonlítani akarom Katrine Lundét, akkor ebbe az irányba mozdultam el. Jó, Pálinger Kati után tegyük most félre, mert Pálinger Kati volt az abszolút top, de hogy Lundét is valahogy be kell kategorizálni.
4: Nyilván egy 15 éve többet kézilabdázott, tehát hogy azért sokkal komolyabb az eredmény listája. nyilván egy olyan respektje volt neki, vagy még a mai napig nyilván megvan, de hát a pályán most már nem, ami önmagában szerintem egy nagyon-nagyon nagy erőt adott a norvég válogatottnak, ha már az ő nevével kezdődött az összeállítás, és az ellenfeleknek is biztos, hogy ott volt az, hogy na fú, hát azért mégsem mindegy, hogy kinek lövünk kapura. Úgyhogy szerintem ő nagyon fog hiányozni, nem csak a teljesítményével, hanem a személyisége is ebből a norvég válogatottból, mert hát azt mondom, hogy szinte 20 éve meghatározó alakja volt.
3: Kati, ahogy te is említetted, Golovin Vlagyimir is mondta, hogy nagyon fontos az összhang a csapaton belül. Vámos Petra is azt mondta, hogy 5 hónapja nem voltak együtt, és ilyenkor szinte az alapoktól kell kezdeni újra a felkészülést. Ilyenkor gondolom nem feltétlenül a pályán töltött időre gondolnak, hanem az emberi kapcsolatokra is, hogy ilyenkor van egy pici, nem tudom, játék, társasjáték, vagy bármilyen, amivel egy kicsit az emberi kapcsolatok is közelebb kerülnek egymáshoz, vagy ez kifejezetten szakmai és videószobában eltöltött időre gondolnak?
4: Kifejezetten szakmaira gondolnak, az emberi kapcsolatokat is építeni kell folyamatosan, és ezért dolgozik egyébként egy mentáltréner a csapat mellett, aki ezekre különösen figyelme rengeteget hozzá tud tenni, hogy ez minél folyékonyabb legyen, és minél gyorsabban újra egymásra találjon az a csapatszellem, ami egyébként nagyon jó ebben a csapatban. De hát mindig vannak új emberek, akik újként érkeznek, őket be kell azért illeszteni. De hát itt az a kérdés, hogy ugye mindenki a csapatában a megadott és elvárt taktikai elemeket gyakorolja, adott esetben például egy hármas védőnél nem mindegy, hogy mi a szabály, hogy ő a beállónál mikor lép ki, milyen esetben a szélső védő kiugrálhat, labdát szerezhet, vagy kötelezően a vonalon kell maradni, tehát nem mennék bele szakmai részletekbe, de hát azért minden edzőnek más általában az elvárása, és hát minden csapathoz alkalmazkodni kell, hogy egy válogatott azért általában nem ugyanazt játsza, mint a klubcsapatok, és nyilván itt egy teljesen más taktikai repertoár is van, amit szintén át kell forgatni a fejben, hogy na akkor most ebben a szituációban ezt így kell megoldanom, vagy ezt várja az edző, úgyhogy azért ehhez idő kell és gyakorlás, ez mindig elmegy egy pár nap azzal, hogy ez újra összeálljon és újra előjön a fejekben, de hát minél rutinosabb lesz a csapat, és minél több meccset játszanak együtt, és minél több edzésen gyakorolnak együtt, azt gondolom, hogy ezen már rövidebb lesz az idő, ami idő alatt ezeket elő lehet hozni.
3: Bocsáss meg, én pont erre akartam, amikor erre egy pár edzés elég, vagy egy pár nap elegendő ahhoz, hogy új gyakorlatokat, új mozdulatsorokat gyakoroljanak be, hiszen azért ez egy hosszú idő, azért az 5 hónap, és ezt pár alkalommal azért nem biztos, hogy elegendő.
1: Olyan, mint a biciklizés egyébként, hogyha egyszer igen, megtanultál, azért ez így visszajön, de egyébként Gyuri, nem tudom, figyeled, hogy a fiúból egészen komoly kis kézilabdás szakember tudunk lassan.
2: Jó, hát mondjuk egy erdőt ki kellett vágni ezért, igen, hogy a papírokat kinyomtassák.
1: A fél Amazonas kipusztult.
3: Ha készülök, ha
2: nem büszkék vagyunk rá, tényleg.
4: Nem, én nagyra értékelem tényleg, hogy így készültél. Nem olyan nehéz ez, bár nem hallottam még olyan edzőt, aki azt mondta, hogy elég volt a felkészülés, tehát a világon még nem beszéltem olyan edzővel, aki azt mondta volna, hogy na, ez az időszak elég volt, főleg a válogatott edzőknek mindig kevés, mindig többet szeretnének, és hát nyilván mindig szükség is lenne többre, de hát erre szoktam mondani, hogy minden csapatnak ugyanennyi áll rendelkezésére, úgyhogy sosem elég, biztos, hogy lesznek hibák, tehát az Európa-bajnoki felkészülésben azért ez egy fontos lépcsőfok és kezdésnek egy jó erőmérő lesz.
1: Na Kati, magunkkal persze nyilván saját házunk táján sepregetünk, meg magunkkal foglalkozunk, de mit lehet tudni az ellenfelekről, mennyi hiányzójuk van, van-e hiányzó egyik másik oldalon, mit láttál, hallottál, tudsz a három másik csapatról,
2: most
1: akikkel a hétvégén.
2: Most ha azt mondja, hogy a norvégok a C csapaton jönnek, azonnal leesünk a székről.
1: Akkor egy picit összeugrok. Igen, akkor egy picit.
2: A norvégok, igen, meg a dánok.
4: Szerdülő válogatottal érkezik. A generációváltás. Nem. Pont rákérdeztem egyébként Fovától, és mondom, hogy hát biztos nem lesz már a Nóra Mörk, meg hát a 40 fölött, 40-hez közeliek a norvégoknál, de hát lesznek, tehát hogy úgy néz ki, hogy azért ők is ragaszkodnak a régi nagy öregekhez, mint mindig, és teszik ezt hosszú évek óta, úgyhogy tulajdonképpen aki bevethető, tudomásom szerint lesz, illetve bő keretet láttunk, tehát nem egy olyan utazó keretet még nem láttuk.
2: Henny Reisztad, tagja a
4: Reisztad, azt gondolom, hogy igen, ő biztos, hogy ott lesz, hát azért ő ráépül, meg hát ilyen videókat láttam, ilyen összeállításokat edzésen, ott láttam például a Henny, biztos, hogy ott lesz, a Nórát nem láttam, bár a Nóra Mörk azért most már inkább csak ilyen 15 perceket vállal,
1: általában rövid oldalon cserélve, az is sok. A heteseket is olyan biztos kézzel lövöldözgeti, hogy igen, az is sok.
4: Azt gondolom, hogy én a kapura kíváncsi leszek, hogy egyébként, ha jól tudom, akkor Solberget visszahívták, ugye ő nem volt az elmúlt években talán tagja válogatottnak, de hogy most Solberget visszahívták, úgyhogy kíváncsian várom én is az összetételüket. A dánokról talán a Tramborg, ő nem válogatott most, nem kapott meghívót, amit hallottam, de a szokásos, tehát a tavalyi keretbe épül a dán válogatott
1: Kati,
4: is.
1: Aha, igen.
4: És hát emellé a románoknak pedig van, azt gondolom, egy fiatal feljövő generációk, akik már tavaly futottatták az erejüket, úgyhogy biztos, hogy hazai pályán egy nagyon kemény ellenfél lesznek.
1: Kati, mit tudsz az érdeklődésről? Beszéltél-e bárkivel szervezői részről, vagy titeket, mint MKS, bárki tájékoztat-e ilyenkor hivatalos, nem hivatalos, informális vonalon, hogy milyen érdeklődésre lehet számítani a hétvégén a helyszínen?
4: Én azt hallottam, hogy nagyon sok jegy elkelt már, és hogy biztos, hogy azért Romániában nagyon-nagyon szeretik a kézilabdát, tehát Bukarestben meg főleg.
1: A villanykapcsoló köré egy biztonsági őrt kértek majd, hogy az marad.
4: Már változott a szurkolói kultúra, már bízom benne, hogy változott annyit, hogy ilyenre nem kell figyelni. Én nagyon örülök annak, hogy ilyen jó hangulatú, mert biztos vagyok benne, hogy magas színvonalú, jó hangulatú mérkőzéseket játszunk.
1: Na, akkor zárásként arról, ha és amennyiben erről lehet bármit is tudni, hogy mikor utazik a csapat, gondolom te a csapattal együtt mész, vagy ha nem a csapattal, te mikor érkezel, és számíthatunk-e esetleg ott a helyszínen majd, mert hogy mi is megyünk és a helyszínről közvetítünk szakértelmedre esetleg ott egy-két mérkőzés után, illetve ha és amennyiben élőben kellene bevasalni a fogadás első részletét, akkor az ügyben természetesen nem leszek elérhető.
4: Igen, hát ha erre kerülsz, akkor ott helyben megkereslek, és komoly étrendet már eszközölni fogok. A csapat pénteken utazik, én szombaton utazom, mert nekem egyszerűbb azért innen Győrből, a bécsi repülőtérről a közlekedés, mint Győrből.
1: Most igen, az M1-es.
4: Azt mondom, hogy lehet, hogy hamarabb odaérek Bukarestbe egyébként, mint Győrből Budapestre sajnos. Úgyhogy én szombat reggel oldom meg az utazást, és vasárnap este már, ha minden jó megy, akkor haza is ér a csapat, úgyhogy viszonylag így az utazást sikerült jól szervezni, úgyhogy természetesen ott pedig állok rendelkezésre, ha találkozunk, akkor egy interjúra vagy véleményre, és bízom benne, hogy mosolygós interjúra.
1: Na, legyen így, én is nagyon bízom benne. Kati, köszi szépen, hogy itt voltál, jó utat akkor neked, és akkor legközelebb személyesen már keleti szomszédunk fővárosában tudunk majd további dolgokról egyeztetni. 9 óra 25 perc a pontos idő. Pálinger Katalint hallottuk.
4: Sziasztok.
1: Na Gyurika, itt kis lefehérettél, haver, egy nagyon picit. Nem nagyon észrevehető, csak egy nagyon picit tette rád a elnök asszony ugyanazt, amit rám is, ezt a célkeresztet. Nem olyan rossz az fénnyel táplálkozva reggelizni. De a többit még nem tudjuk.
2: Meg se szólaltam. Annyira le... fagytam,
1: hát azért
2: belerántottatok ebbe a ti fogadásatokba, pedig semmi közöm nem volt hozzá.
1: De hát ez most ilyen, tehát, hogy egyébként ez egy élő adás. Annyi, hogy szeretném jelezni, hogy te még fokoztad. Tehát annyi, hogy szokták mondani, hogy cukrozod a mézet.
2: Ahogy Doboz Iván barátom mondta, a kár legyen tetemes.
1: Ivuka, egyen meg szegény, ugye nincs már közöttünk a Pixeget. Mi volt ő? Technikai vezetője. Hogy mondta?
2: Ha kár legyen tetemes.
1: Hát az a helyzet, igen. Szerintem most onnan fentről elégedetten csettint és kocint egyet arra, amit mondasz. Hát annyi, hogy igen. Tehát, hogy te még ezt a tütűvel is meg tudtad fejelni, úgyhogy így gyomorra tütűben táncolni. Igen, szerintem egyébként tényleg meg lehet hirdetni, belépőjegyet lehet erre szedni.
3: Az igazta, hogy én is beszállok?
1: Már melyik részében?
3: Hát arra, hogy akkor én is vállalom ezt a étrendes... Hát ezt a kiegészítés.
2: Hát te így élsz egyébként is. Na, óriási vállalás volt.
3: Hát nem, hát most én szeretnék menni a Kolbász Fesztiválra.
2: Hoppá, már tudjuk, hogy fesztiváladi kolbásznapok
1: voltak. Jó. Igen.
2: Értem.
1: Tehát... Na, figyelj, Gege, az a helyzet, hogy egyébként segíts. Ne. Értékelem a csapategységet, hogy beszállna. Tomi, te hogy állsz ide ez a kérdéshez? Annyi, hogy a fogadástárgya, Tomi, a mai hangmérnökünk, szegény nem érti, hogy miről van szó, de bólogat, hogy
2: de
1: benne
2: nem
1: lenne. De bólogat, hogy benne lenne. Kati kiadta nekünk az ukázt, hogy az ő étrendjét kell követnünk. A reggeli az fény, tehát nyista meleg, nem óriás meleg szemüccs, ami beteríti itt előtted az egész stúdiót, hanem egy kávé maximum mandula tejjel, egy valami kis mozgás, tehát ő konkrétan edzésnek hívja. Én nekem elég, ha mondjuk a háztömböt megkerülöm kétszer, mert szerintem így gyomorra abba is a megyei katasztrófavédelmet, vagy a nem tudom, sürgősségit kell hívni, és aztán utána lehet majd valamit, amit meghatároz elfogyasztani. Tomi elgondolkodott rajta. Lehet, figyelj, a tütőre nem merlek megkérni, mert azért az mégis egy meredek sztori, de egyébként igen. Tudjátok, ki lapít nagyon, mert előtte nincs mikrofon? Itt a csapategységből kifolyólag. Ha kár, akkor legyen tetemes.
2: Bikiát, bevesszük Bikit még is egyértelműen.
1: 9 óra 27 perc a fontos idő, hamarosan a hírek után innen folytatjuk.
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Hámori Luca döntőbe jutott az ökölvívó Európa-bajnokságon. Albérletben felejtette a drogot egy díler. Több-kevesebb napsütésre számíthatunk ma. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
2: Hámori Luca pontozással megnyerte elődöntőjét, és bejutott a nők 65 kg-os súlycsoportjának fináléjába a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon. A plusz 80 kilós Szira Zsófia viszont kikapott orosz riválisától az elődöntőben, így bronzéremmel zárta az EB-t. 57 kg-ban Kuhta Vladislava azonban győzött tegnap, és már elődöntős. A férfiaknál a 75 kilós Akilov Pilip pedig kikapott az orosz Mucolgovtól, így lemaradt az elődöntőről. A Vasas 5 gólos hátrányból fordítva 12-11-re győzött Szolnokon a férfi vízilabda OB1 alapszakaszának második fordulójában. A címvédő Ferencváros és a BVSC pedig kiütéssel nyert. Az FTC 22-8-ra a Szentes, míg a BVSC 23-10-re az UVSE otthonában győzött. Szintén a férfi vízilabda bajnokságban a Honvéd az Egert 13-8-ra, míg a Semmelweis OSC a Szegedet 16-11-re verte idegenben, a Kaposvár pedig hazai medencében a Debrecent győzte le 13-12-re. Az osztrák jégkorongligában a Fehérvár AV19 hiába vezetett kétszer is a Vienna Capitals otthonában, végül szétlövés után 3-2-re kikapott, így csak egy ponttal lett gazdagabb. A világranglista 69. helyén álló Bondár Anna magyar idő szerint ma hajnalban három játszmában legyőzte az örmény Alina Csarajevát a szöuli tenisztorna második fordulójában, így bejutott a legjobb 8 közé.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Rendkívüli ülést tart az országgyűlés hétfőn, jelentette be a kormányfő. A képviselők Magyar Péter, valamint két korábbi miniszter, a fideszes Hankó Balázs és a KDNP-s Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről szavazhatnak. A miniszterelnök esetében lopás, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Stabil a kormánypárt helyzete, a Tisza párt támogatottságának néhány százalékos csökkenése természetes folyamat, mondta a Median vezetője a Kossuth Rádióban. Hannendre a társadalmat foglalkoztató témák közül a korrupciót, az elszámoltatásra, az igazságtételre való igényt emelte ki. A Median tegnap közölt felmérése szerint a teljes népességben a kormánypárt 54, a Fidesz 22%-on áll. A Mi Hazánkra 7-8% voksolna. Matolcsy György kihallgatása azt jelzi, hogy bizonyíték van a rendőrség kezében, aminek köze van az Erste ügyhöz, jelentette ki Simor András a Kossuth Rádióban. A korábbi jegybankelnök annak kapcsán beszélt erről, hogy kedden gyanúsította kihallgatásokat és kutatásokat hajtott végre a Nemzeti Nyomozóiroda az MNB-hez köthető hivatali visszaélés miatt indult büntetőügyben. Elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit vizsgálja a fogyasztóvédelem. Főként okostelefonoknál, táblagépeknél és monitoroknál nézik hagyományos boltokban és az online áruházakban egyaránt, hogy a címkével a fogyasztók valóban megkapják-e az adott termékekhez előírt tájékoztatást. Tavaly egyebek mellett a hűtők és fagyasztók esetében folytattak vizsgálatot, és a hagyományos üzletek 33%-ánál míg a webáruházak 63%-ánál tártak fel jogsértést. Albérletben felejtett drog miatt bukott le egy díler. A 22 éves férfi egy hétre vett ki egy budapesti apartmant, de az utolsó éjszakát a családjánál töltötte és nem jelentkezett ki időben. A lakás tulajdonosa takarítás közben bukkant a több mint egy kilónyi növényi kábítószerre és 6 g fehér porra. A férfit otthonában fogták el a rendőrök, kábítószerkereskedelem gyanúja miatt őrizetbe vették.
1: Közlekedés.
2: Sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé, Szárliget és Óbarok között, valamint Biatorbágynál szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban, és több baleset is lassítja a haladást a fővárosban, egyrészt a 10. kerületben a Vaspálya utcában befelé a Kőér utca után, valamint Újpesten az István úton az Árpád út közelében. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: Délelőtt még többnyire napos idő lesz, majd délután több felé számíthatunk kisebb esőre, nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24, késő este 8-14 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 42 perc a pontos idő. Csodálatos, csodaszép, csicsergős csütörtöki. Jó reggelt mindenkinek így a délelőttbe, most már azért bele csusszanva egy picit. Marosán Gyuri, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Gege, Gyurta Dani!
3: Szép jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt mindenkinek! Na hát, gyorsan elröppent megint. Tartalmas kis reggel volt ez, nem? Így mindent
2: mindenhol jártunk Szaúd-Arábiában, Reinders kapcsán jártunk, Pálinger Kattival képzelve már hétvégén Romániában,
1: Olceráldival, Glasgow-ban,
2: Olceráldival még visszamentünk az időbe egy kicsit, nem, rendben voltunk.
1: Tartalmas volt egyébként, az igazság, hogy teljes mértékben tartalmas volt, nem? Tehát tényleg nehéz lenne, most nyilván úszásról sajnos nem tudtunk beszélni, de most volt szezon van most, nem?
3: Persze, most ilyen átmeneti időszak van, viszont amiben nincs, ugye ez a kézilabda. És én a Gyurihoz szeretnék fordulni, hogy ugye Hajdunánás Békés Csaba mérkőzés 9-9-es állásánál.
1: Ho-ho! Ho-ho!
3: Egy bizonyos,
1: ez a múlt heti rangadó lesz.
3: Egy bizonyos Marosán György, a Békés Csaba előre NK Ese
1: vezetőedzője
3: egy bizonyos sárga lapot kapott. És a videót megnézve, az a 10 méter, amit felpattant Gyuri, és oda sprintelt, de olyan szinten kapkodta a lábait a játékvezető bíró hölgyhöz.
1: Melyikhez? A szőkéhez, vagy a barnához?
3: Na, azt látta? Ez sajnos, ez már...
1: Várj, mindjárt megnézem, hogy elérhető gyorsan.
2: Itt a bűnös az Erdei Márk lesz szerintem, aki ír.
1: Mi? Erdei Márk kapta a sárga lapot?
2: Nem. Hát, Gege, honnan tudná, hogy...
3: Tájékozott vagyok kézilabda berkeken belül.
1: Melyik ő? Zsófitól vagy Rékától kapta a sárga lapot?
2: Két kiváló játékvezetőről
1: beszélünk. De melyik húzta ki a zsebéből?
2: Közös koprodukció lehetett, de konkrétan szerintem Zsófi úszta elő. De teljes joggal természetesen. Hát nem, hát ugye a játékvezetők elhozzák a mérkőzésre a sárga lapot. Na most, hogyha már elhozták, akkor csak elkérem tőlük.
3: Na most akkor lépés volt, vagy nem volt lépés? Vagy
2: lépés hiba volt, tehát a következő volt az a szituáció, hogy vittük a labdát lerohanásba. Volt egy kontakt, tehát egy falt a játékosommal szemben, amiből nem tudta abban az ütemben tovább tenni a labdát, lépnie kellett még egyet, és így tette tovább. És ugye ezt lépéshibának fújták le. Én véleményem szerint itt a helyes ítélet az lett volna, hogy faltot fújnak, hiszen ezért nem tudta első szándékból azt a paszt végrehajtani. A játékvezető szerint nem, és hát ugye ez a döntő.
1: Mivel készülsz, tehát pont mind a két játékvezetővel nagyon-nagyon jó kapcsolatban vagyok. Tehát meg tudtuk volna őket kérdezni, hogy miért nem 2 percet adtak. Mi az, hogy csak sárgát?
2: Igen, jó, hogy nincs már időnk fölhívni őket talán.
1: Még várjál, mert még várok, hogy itt gyorsan a Messenger értesítés esetleg felvillanjon, hogy Zsófia visszaírt Kornélnak.
2: Nem, két kiváló játékvezetőről beszélünk, ott nem értettünk egyet, de ez benne van a játékban, és szerintem egymás tiszteletén alapszik ez a viszony. A sárga lap az
1: ilyen
2: abszolút
1: játék,
2: belefér.
1: Nem? Tehát, hogy egy ilyen húz meg, erez meg
2: persze,
1: játék.
2: Tehát a sárga lapig azért elég sűrűn elmegyek, de 2 percet nem nagyon látszom nemem mellett.
1: Ho-ho-ho! Megjelentek a Messengeren a pöttyök. Valaki visszaír.
3: Akasztják a hóhér.
1: Ajjajjajjajjaj. Pontosan mi volt az állításod? Ugye? Aha, muszáj volt. ezt kérdeztem. Igen, és ezt küld már el ezt a fotót neki, hogy lássa, hogy pont. Annyi, hogy élőadásban beszélünk erről, éppen ez gyorsan megírom neki, élőadásban téma éppen.
2: De egyszer eljöttnétek mérkőzésre, ugye ne csak legendákat halljatok.
3: Hogy igen. Hogyan is viselkedsz, és hogy mennyire vállalható, avagy vállalhatatlan?
1: Igen, én egyszer megpróbáltam, elmentem mérkőzésre. Az egy jól sikerült...
2: Azok a játékosaim követelik, hogy meg ne jelenjen a haverod a mélye meccseinken.
1: Szóval, hogy...
3: 27-24-re nyertek Gyuriék, Marosán Gyuriék.
1: Hát ugye ez egy rangadó volt. Hogy áll most egyébként a Békés Csaba? Vezetitek a bajnokságot?
2: 3 mérkőzésből 3 győzelmünk van, 200%-os csak...
1: Várjál, recseg ropog a... nem jó a mikrofon, valami nem jó a mikrofonnal.
2: Hát 3 szerintem. Nem, szerintem csak az egyiken. Nem tudom már, de 200%-os csapat van a Tempo, és mi nem vezetjük.
1: 200%-os?
2: 2 darab 100%-os csapat van, de nem mi vezetjük. Vezetjük a jobb a gólkülönbség a Tempónak.
1: Mikor lesz Csaba Tempó, vagy Tempó Csaba meg?
2: November 15, és idegenben játszunk, Gyálon játszanak, ha jól emlékszem.
1: Na,
3: November 15.
1: Figyelj, Gege, viszont most már akkor lassan, de biztosan kijelenthetjük, hogy egyre nagyobb barátságban vagy a kézilabdával?
3: Hát így, hogy egy ilyen hatalmas, óriási...
1: A méret, de most nem a méretéről kell beszélni, várjál, hanem a szakmai tudása.
3: Legendás vezetőedző van itt, személyesen velem szemben. Kénytelen.
1: De várjál már, azt papírból olvastad. Tehát most próbáld meg úgy, hogy amit nem papírból olvasod.
3: Nem, a papíron az van.
1: A papíron az van, hogy Risto V, hogy kiadta neki, hogy Gege, Gyuriról csak szépen beszél.
3: 2026, 9. hó 24-én 8:21, hattyúk tava, tütű, Gyuri. Ez van ideig.
2: Hagyjatok már ezzel a hattyúk tavával.
1: Júj, de nagy!
2: Tehát ennél még az is jobb, ha a sárgával martok meg. Nem, tehát lapozzunk itt ezt a hattyúk tavát, nagyon leragadtatok.
1: Figyelj csak, az a helyzet, hogy itt ez a ma reggel.
2: Na, akkor bevállalom, hogy többet nem fogok sárga lapot kapni. Nem reklamálok, csak a hattyúk tavát valahogy váltsam ki. Még nem is a hattyúk tavát, a tütő, ami aggasztó.
1: Nem, az a helyzet, hogy nem.
3: Kimondott szónak súlya van.
1: Más tollával ékeskedni nem a legszebb, ezt ugye én mondtam, de semmi gond, Gege. Örülök neki, hogy ugye a műsorvezető...
2: A kimondott szavaknak komoly súlya van, viszont ha mi elkezdjük a Pálinger Katinak a diétát, nekünk nem lesz már komoly súlyunk
1: többet. Na egyébként igen. Na, vegyük át gyorsan a hétvégi programot, hogy kivel mi lesz hétvégén, Gege?
3: Hát hétvégén, hát most azt nem tudom, de csütörtökön, azaz hol, vagyis holnap pénteken, most...
1: Összezavartál.
3: Magyarország játszik holnap. Az időt a sajnos
1: Ukraine, 20:45.
3: Köszönöm, 20:45.
2: Hát az időt nem tudod.
3: Azt így. Mindenképp szeretném nézni, hogy hétvégén mit fogok csinálni, azt egyelőre
1: nem sértsél tudom. Ne sértsél meg!
3: Nézek!
1: Mit csinálsz?
2: Hallgatsz, mert Kornél közvetíti. Én meg szakértem.
3: Igazatok van. Inkább hallgatom.
1: Hát te inkább hallgass el, hogyha ilyen blödségeket beszélsz.
3: Jó, hallgatom. Na, 13 órakor. Szombaton, ugye?
1: Jó ebédhez szól a német Kornél.
3: Jó.
1: Hm?
3: Csak dicsérni tudlak.
1: Na, én is így gondoltam. Gyúra?
2: Nálam elkezdődik ugye a hétvége már ma. Hát ma felvezetek.
1: Biceps-re hogy gégészeti szakrendelés
2: ma felvezetek, kezdődik az Euróliga, kosárlabda. Euróliga meccseket nézek este, majd ezután következik ugye a labdarúgó rangadó, amiről már itt ejtettünk. Ott megint csak a reggeli formahanyatlásom, amikor Jürgen Kloppot akartam természetesen mondani.
1: Dolhelyet? Na igen, látod, milyen nagyvonalú vagyok, hogy ezt föl sem emlegettem.
2: Jürgen Klopp bemutatkozik a német padon, Xavi pedig a holland padon, egymással összecsapnak, nagyon jó meccs lesz, szerb görög párhuzamosan, tehát két eszközön kell néznem a labdarúgó meccseket is. Holnap magyar válogatott játszik, ugye hát ezek között azért edzést is tartok, tehát délután edzünk, holnap edzünk.
1: Ilyenkor nem áll meg az NBA-ben az élet?
2: Előre hoztunk egy fordulót, nem tudom pontosan honnan, melyik fordulót ide szombatra.
1: 2029-ből.
2: És szombaton bajnokink is van. És
1: Kivel?
2: Borsod csapata ellen.
1: Sorsod, Borsod! Annyi, hogy esélyetek nincs, azt tudod.
2: Hát ezt nehezen tudom most ebben a pillanatban elfogadni.
1: De... Melyik Borsodba mentek, vagy ők
2: nem,
1: mennek?
2: Nem, ők jönnek.
1: Igen, mondjuk az ugye egy nehezebb kérdés. Van beépített emberük, nem Réka ott van?
2: Így van, volt játékosom Kós Réka. A vasárnap pedig itt telik, Kunigunda útján, hiszen...
1: Hány órától van a Borsod mérkőzés?
2: Este 6 órától.
1: Ja, szombat. Hát akkor alap, hogy a...
2: Szombat délután még szakértem ugye a magyar-román meccset.
1: El is várom.
2: És vasárnap délután pedig érkezek, mert lesz ugye magyar válogatott mérkőzés, és délután bízunk benne, hogy döntő. És az előrehozott, vagy illetve elhalasztott ugye a beázás miatt Eto-Fradi meccs is vasárnap lesz.
1: Akkor a Fradi nem játszik az Egerrel?
2: Én nekem tegnap esti információm.
1: Tehát pénteken játszik a Fradi az Egerrel, majd utána vasárnap a Győrrel?
2: Nekem tegnap este írt a vasárnapi műsorvezető, nem ellenőriztem le egyelőre, hiszek
1: hát
2: neki.
1: Hát én úgy tudom, hogy Fradi-Eger mérkőzés van.
2: Már most ellenőrzöm is.
1: Rád hiába nézett, tudom.
2: Nem, Eger, Ferencváros vasárnap 6 óra.
1: És pénteken 18 órától?
2: Ferencváros-Eger.
1: Ennek azért szerintem nem árt majd utána járni, mert azért ennek olyan túl nagy realitása.
2: Pedig ez szerepel.
1: Értem. Jó, hát akkor ha így, akkor így.
2: Kornél, te mit csinálsz?
3: Te dolgozol.
1: Én vártam, hogy egy Bon Voyage-al esetleg elindítotok, de semmi gond, gyerekek, nyugodtan, tehát abszolút, én ebben az SMS-ből táplálkozom itt ma reggel. Azzal jól el vagyok. Igen, indulunk Márkkal, Erdei Márkkal kerünk útra, úgyhogy megcélozzuk.
3: Mikor indultak?
1: Keleti irányba, pénteken megyünk mi is, a csapat is pénteken. Mi egy picivel később, mint ahogy a csapat érkezik, de nekünk nem kell időre, nyugovóra térnünk, a csapatnak azért jóval-jóval korábban kell. Úgyhogy írja közben Zsófi, hogy hát volt ellenük egy lépésítélet, amit videó alapján is, de hát mindegy, elő kellett húzni azt a sárga lapot.
3: Több ilyen kellene.
2: A játékvezetőnek mindig igaza van, Gege, egyezve.
1: Igen, az a helyzet, de mondom, ha legközelebb ilyet tervezel, szóljál.
3: Jó.
1: Mert fölkészülünk, és véletlenül csak így egyszer csak így az éterben megjelenik a fülesen keresztül, és csak így Zsófi a csicsergő hangja így megszólalna, hogy de Gyuri, most miért kell élőadásban mindenki előtt? Most, na, az volt, te pedig
2: én pedig elfogadtam.
1: Igen. Na jó, hát akkor ez volt a Sport reggel mára, egy hét múlva remélhetőleg már nagyszerű, kiváló, csodálatos, zseniális magyar sikerekről tudunk beszámolni, mind labdarúgás, mind kézilabda tekintetében, úgyhogy jeleztek, mindenki lesz jövő héten csütörtökön?
2: Vagyunk. Természetesen.
1: Vagyunk
2: stabilan.
1: Végig, maradunk
2: bízunk
1: végig.
2: Benne, hogy normálisan farmerban és pólóban, nem tütűben, ugye?
1: Igen, meglátjuk majd. 9 óra 53 perc a pontos idő, ez volt tehát a Sport reggel. Búcsúzik a szerkesztő Big Falvi Tamás és a társ műsorvezető Marosány György, valamint Gyurta Gergely nevében. A műsorvezető Németh Kornél Jámbor Tamásnak köszönjük szépen, hogy megszólalhattunk, és a gombokat megfelelően nyomogatta, hogy legyen hangunk. Hamarosan érkezik a folytatásban a visszajátszás Edvi Lászlóval. Adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu weboldalon. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Női kézilabda. A világelithez tartozó skandinávok ellen mutathatja meg erejét a női kézilabda válogatott. Egy igazán kemény összecsapáson. A tét a döntőbe kerülés. Magyarország-Norvégia női kézilabda Eurókupa elődöntő élőben szombaton 13 óra 15 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
2: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Négy szimpatikus magyar világklasszis. Az egyik egy csapatsportban lett olimpiai bajnok, a másik egy kevésbé ismert egyéni sportban, a harmadik csapatban és egyéniben is, míg a negyedik sportága nem olimpiai szám, így világbajnoki címmel büszkélkedhetett, és azzal, hogy első számú nyári sportágában 14-szeres magyar bajnok, és téli sportágában is 6-szoros. Sajnos valamennyiük hangját már csak a hangszalagok és a merev lemezek őrzik, de remélem örömmel hallgatják ezeket a 20-25 évvel ezelőtt velük készült beszélgetéseket. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Elsőként egy olyan vízilabdázóval készült beszélgetést elevenítünk fel, aki egy legendás riporterre legendássá vált mondatának köszönheti a halhatatlanságot, pedig 3 olimpián szerzett érmet, 1964-ben aranyat, 2-szeres Európa-bajnok vízilabdában, és nyert kontinens tornát úszásban is. Talán kitalálták a Lőj Dömötör Lőj címzetjéről az 1935-ben született Dömötör Zoltánról van szó, akivel Molnár Dániel az ezredfordulón beszélgetett.
5: Dömötör Zoltán egy csárdában dupla dudás? Jól mondom?
6: Ezt hogy érted?
5: Úgy értem, hogy te, mint úszó is értél el világsikereket, és utána rövid kihagyással vagy rövid átmeneti időszakkal, hát mint igen, vízilabdázó meg pláne.
6: Igen. Hát 48-49-ben kezdtem el úszni az újpesti úszodába, nem a faúszodába, összekötő hídnál, hanem kint Újpesten a Megyeri csárdánál, a úgynevezett Tungsram úszodában, ahol a Doki bácsi árgus szemei fedeztek fel, mint lubickoló gyerek. A Doki bácsi nem olyan közismert talán ilyen formába és ebbe a körbe, de annak idején az uszoda környékén nagyon jó hírnévre tett szert.
5: Ki volt?
6: A Doki bácsi az a háború előtti újpesti városházán árvaszéki elnök volt, nagy újpesti drukker volt, és szerette az úszást, és amikor már nyugdíjas volt, lejárt az úszodába, és csak úgy kihalászta a jó mozgású gyerekeket a vízből, és odaadta az edzőknek.
5: Halszakértőt.
6: Igen.
5: Akinek láttad, hogy olyan a mozgása,
6: igen,
5: mint a halnak, az abban a pillanatban becsaklista.
6: Igen. Talán datálódott a futballistáktól, ahol különböző jó szakszemű embereket megbízta Kavagy Bidékről, jobbról, balról hozzanak föl tehetségeket Pestre, és így az Újpestbe, a Fradiba, a Vasasba, mindenhol ezek a vidékről felszivárgott, és jó szemű szakembereknek a tanácsára be

0: kerültek a nagy klubcsapatokba.
1: Szögetődött a fejembe, hogy 1948-ban, te már 13 éves voltál, majdnem, hogy nyugdíjas, már ami az újonc kort illeti. Ma már 5 éves, meg 3 éves korban kezdenek a gyerekek úszni.
0: Ez igaz, de abban az időben nem volt ez divat. Nem voltak olyan korán kezdő úszok, mint a mai időben van. Aztán idővel rájöttek, hogy az úszás sem lehet olyan fiatal korba sérülések nélkül csinálni, és nem lehet az, hogy a gyerek 18 éves korában már kiégett versenyző legyen, úgyhogy ezeket áttették úgy, hogy most már egy kicsit később kezdenek, hosszabb alapozási idők vannak, és azt kívánják, hogy amikor az emberi szerva csúcson van fizikailag és szellemileg, a 18 és 24 éves, 26 éves kora között, akkor érje el a maximális teljesítményt, mert az valószínűleg emberileg is sokkal jobban megfelel, és nem egy kiégett személy lesz 18 éves korában, hanem egy atléta, aki virágra szóló eredményeket ért el.
1: Na most azért arra kíváncsi vagyok, hogy a magzatvíz után melyik volt az első medence?
0: Hát az változatlanul az Újpest úszoda volt, ez ősz alkalmá volt 48 idején, 48, az
1: előtte
0: olimpiai idején.
1: 48-ig, 13 éves korodig nem is voltál medencében?
0: De, úgy medencében voltam, de nem mint versenyző, hanem mint amatőr víz szerető
1: gyerek.
0: Ember. Igen,
1: mint
0: gyerek.
1: Víz szerető gyerek? Hát hány éves korodban vittek le először úszni?
0: Hát azt 5, talán 6, nem 7. is tudom megmondani, mert nem vittek le úszodába, hanem én a Duna mellett laktam nem messzi Újpesten, az újpesti összekötő hídnál, a Kis Dunánál, és ott a híd mellé jártunk le úszni. Hát kutyába tanultam meg úszni először.
1: Ki tanított meg, a papa?
0: Senki,
1: pedig
0: csak úgy a társaktól.
1: Gyerekekkel együtt,
0: igen,
1: mi a veszélyes
0: igen,
1: vizekre kimentetek?
0: Igen, hát oda a szülők nem igen jártak le, ez a újpesti barangolások, vagy a nyári időtöltések alkalmával irányultak oda a gyerekek a vízpartjára, és hát akkor ott egymástól elsajátítottuk azt, amit a vízbiztonsághoz szükséges volt.
1: És a szülők tudtak róla egyáltalán?
0: Olyan értelemben, hogy lementünk a Dunára, és ott játszottunk. Az elég közel volt a házunkhoz. Nem volt egy olyan dolog, hogy azért nagyon felelősségre vontak volna, hogy mi lementünk a Dunára.
1: Hányan voltatok testvérek?
0: Egy öcsém van.
1: Tehát ketten.
0: Ketten. Igen, ketten. És akkor természetesen hát a srácok, a haverok, akikkel együtt szoktunk játszani ott a ház körül nyáron a Dunaparton.
1: Magyarán akkor neked vízbiztonságod már volt. Kedvelted a vizet rögtön? Mert
0: igen,
1: nagyon sok
0: szerettem.
1: Gyerek fél tőle például.
0: Igen, én szerettem a vizet, és sőt, egyszer olyan szerencsétlen helyzetbe is kerültem evel a dunai kutyaúszásommal, hogy a nagybátyám átvitt Budára, átmentünk a Csillagfürdőbe, vagy a Pünkösfürdőre, nem is tudom pontosan, de ott a medencébe, a kutyába, mint ahogy a Dunába beúsztam, ott is beúsztam, de amíg a Dunába én úszva megfordultam, és úgy mentem vissza a partra, a medencébe ezt nem tudtam megcsinálni, hanem megálltam, és vissza akartam fordulni. De miután nem értem el a medence alját, és nem úgy fordultam, mint a Dunába, elvesztettem az önbizalmamat, és Károlynak hívták a nagybátyámat, ő meg ott a parton nézett engem, és akkor ugye lementem a medence aljára, fölrúgtam magamat, de csak addig tudtam fölrúgni, hogy éppen a szám kiért, és akkor kiabálni akartam neki, hogy Károly, hát csak mindig az jött ki a számba, hogy ká, aztán végül észrevette, hogy itt valami nincs rendben, és akkor végül kihúzott a vízből.
1: Még szerencsé, hogy megmentettek különbe. Mi lett volna azzal a tokiói góllal?
0: Csúnya kapcsolat adódott az én vízzel való kapcsolatom folyamán.
1: Aha. Nézzük az Újpestet.
0: A Gróf Ödönhöz kerültem, ő volt az úszóedzőm.
1: Mikor úsztál először egy percen belül? Mert azt hiszem, hogy a te korodban
0: igen,
1: még az egy
0: igen,
1: percen belül idő.
0: Igen.
1: Johnny Weissmüller és Bárány
0: igen,
1: István az etalon.
0: Én pontosan nem figyeltem meg, hogy mikor, de talán
1: ja,
0: azt
1: nem volt
0: tudnám,
1: olyan nagy esemény az életedben?
0: Azok után már ugye többször úszott az ember egy percen belül, és akkor már rendszerint úgy van, hogy a tréningen az ember már jobb időket úszik, mint amit a versenyen tud produkálni, és aztán már egy elvárt eredmény volt akkor tőlem, amikor már a versenyen megúsztam az egy percet. A legjobb időm versenyen 57-2 volt, 100 gyors, folyamatosan, de ugyanakkor én úsztam már tréningen 56-2-t is, úgyhogy azok nagyszerű időeredmények voltak. Hát ne viccelj,
1: már Rómában Dobai Gyuláék 55 valamennyivel voltak például az olimpiai döntőben.
0: Én 56-ba mentem át a vízilabdára, 56 őszén, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy nem visznek ki a Melbourne-i olimpiára.
1: Több, azért sem visznek ki, mert még nem vagy olyan jó pólós, és azért nem, mert már nem vagy olyan jó úszó. Elég bal szerencsés vagy, mert ahogy elnézem itt az eredményeidet, ugye te már 49-ben úszol, amikor voltál 14 éves, és az 52-es Helsinki olimpia idején már 17 éves vagy, majdnem, hogy ott vagy az olimpiára való kijutás küszöbén.
0: Ott is voltam tulajdonképpen, mert 56-ot megelőzően, 54-be, Torino-ba Európa-bajnokságot nyertünk a 4x200-as váltóban, de a csapathoz nem volt, az úszó csapathoz, ez a váltóhoz nem volt elég bizalma a kiküldőknek, és ezt a váltót nem vitték ilyen távoli országba, egy feltételezhetően csak a első 6-ra esetleg várható csapat részére nem szavazták meg a bizalmat, ilyen formában a váltót nem vitték ki. De akkor én még nem voltam olyan vízilabdázó, akkor még csak a Dózsa ifi csapatába, meg a Komjádi csapatba, és a olimpiai kupába, abban az évben már játszottam a Dózsának az első csapatába, akkor az volt a szokás, és az volt az olimpiai felkészülés, hogy a olimpiai válogatottakat kiemelték a klubokból, két csapatot, A és B csapatot alakítottak, és a többi klubok pedig feltöltve a fiatalokkal játszották a bajnokságot, illetve kupát. Hát a válogatott után a Dózsa nyerte meg ezt a kupát, válogatottban a Dózsából a Gyarmati, a Martin, a Vízvári, a kapusunk, a Kun Gyuri volt bent a keretbe, a Lemhényi Butykó, így rám is sort került, és be tudtam kerülni, és jó is játszottam, megindult ott a vízilabda pályafutása. Az 52-es olimpia után, miután a Helsinkiben a magyar férfi úszók nem szerepeltek jól, és akkor én már ott voltam az utánpótlás válogatottban, tehát én döngettem már ott is a válogatottság kapuját, sőt, az olimpiai felkészülésen részt vettem én is a svábhegyi akkori golfszállóba, vagy Vöröscsillagszálló volt akkor a neve, és rendszeresen jártunk le a Margit-szigetre edzéseket végezni. A vízlabdázók, úszók nem jártak le Tatára, mert ott nem volt megfelelő úszómedence, úgyhogy mi maradtunk Pesten, és a Margit-szigetre jártunk. Nagyon kellemes és jó hangulatú edzések voltak. Nem kerültem ki az úszóválogatottal Helsinkibe, mert a 4x200-as váltónak a próba úszásán, tehát a bekerülés szempontjából a kettesi Gusztival versenyeztünk a negyedik helyen a nyékiék mellett, nyéki csordás mellett azért, hogy bekerülhessünk a váltóba, és ezzel az egy alkalommal, ami számított, olyan kiugró eredményt ért el, 3 másodperccel jobbat, mint amit szokott úszni, nem is tudom, hogy nem volt-e valami a háttérbe.
1: Aha, de mire gondolsz?
0: ami most napi renden van.
1: De hát akkor még mi lehetett? Akkor még nem ismerték
0: tudom.
1: Ezeket.
0: Igen, hát nem. Hát,
1: de ez inkább csak
0: igen,
1: vicc.
0: Igen, ez csak, igen, abban az időszakban ez nem volt jellemző. Olyan kiugró eredményt ért el, hogy ebben megelőzött engem, és sajnos kint az olimpián aztán 3 másodperce meg rosszabbat úszott, mint amiket én már uszogattam akkor standardtől. Úgyhogy sajnálatos volt. Úszóknak az ilyenfajta szereplése után. Én már akkor is vízilabdázgattam az utánpótlás területén. Eltiltottak a Sáros Imrének, a még most is élő mestinek a javaslatára azokat a úszóválogatottakat, akik reménységek voltak, azokat nem engedték vízilabdázni azzal, hogy az deformálja a technikáját, úszótechnikáját, hátrányos helyzetbe kerül a többi úszóval szembe. Hát persze én sutyiba ennek ellenére játszottam mindig, mert az sokkal szórakoztatóbb volt, mint az úszás. A labda az mindig vonzott, mert mint úszó is nagyon sokat fociztam a úszodába, lábteniszeztünk, egyérintőztünk, tehát mindenfajta labdajáték vonzott engem, és hát ezeket kultiváltuk, és titokban azért játszogattam az utánpótlás meccseken.
1: Hát végül is megvolt az eredménye, mert 1958-ban a budapesti Európa-bajnokságon, ha jól emlékszem rá, akkor Pinocchio Éppen azon az Európa-bajnokságon lett, ugye?
0: Európa-bajnok.
1: Európa-bajnok.
0: Te
1: is Európa-bajnok lettél. Akkor még nagyon jó úszóink voltak már, akkor jött fel a Dobai házaspár, Bajnógel, Csilla, még akkor nem voltak házasok, de hát már a 100 méteres gyorsúszásban már a,
0: mind a ketten
1: döntőben
0: a női
1: voltak.
0: Férfibe, igen. Nem szakadtam el az úszóversenyzéstől, mert a Gyarmatival meg a Vízvárival a Dózsába hátúszó bajnokként a Magyar Laci, aki gyorsúszásban is jó volt, a három vízilabdázóval együtt magyar bajnokságot nyertünk a 400-as váltóba. Nem volt olyan idegen a vízilabdázóktól az úszás annak idején.
1: A pólósok akkor nem tiltottak el, hogy nem szabad úszni annak, aki vízilabdázik, mert deformálja.
0: Sőt, akkor élményszámba ment az úszóversenyeken azok a 10-szer meg 20-szor 50-es váltók, ahol minden hosszú után változott az eredmény. Hol egy gyorsabb úszó jött az egyik csapatból, hol a másikból, és fejfej mellett hall és állandóan változott az élenlévő csapatoknak a helyzete. Ovációval fogadták az uszodába.
1: Óriási ünneplés volt, tudom azt, hogy az 58-as Európa-bajnokság, én ezt kölyökként éltem, meg 13 éves voltam, ennek rettentő nagy visszhangja volt.
0: Az 58-as Európa-bajnokságon már a döntőben a szovjetek ellen úgy játszottunk, hogy már megnyertük az Európa-bajnokságot, és az Európa-bajnokság utolsó mérkőzésén 5-2-re megvertük a szovjeteket, úgy, mint ahogy kint Tokióba. Az 5 gólból 3 gólt én lőttem. Akkor ez egy olyan élmény volt, hogy megnyertük az Európa-bajnokságot azok után, hogy 56-ben egy csomó éljátékos kimaradt külföldön, és egy feltörekvő fiatal csapattal tudtuk ezt az eredményt elérni, hogy másokat nem mondjak, ugye. A Kadizsa akkor még fiatal volt, de ő már kim volt Melbourne-be, de Konrád, Katona, Váci Jóska, Csillag Gábor, Molnár, Robi.
1: Majdnem mind úszó volt különben.
0: Igen, igen, mind úszók voltak, és jó úszók voltak.
1: Ráadásul neked az úszás, meg a vízilabda mellett, mert mind a kettőt válogatott szinten művelted, amellett a Közgazdaságtudományi Egyetemen is helyt kellett állnod. Vagy ez valamikivel későbbre tehető?
0: Ez későbbre tehető, ugyanis én Újpesten a Könyves Kálmán gimnáziumban érettségiztem, 53-ban volt, és akkor bekerültem már én az úszóválogatottba, és az akkori sportvezetőket kértem, hogy én szeretnék villamosmérnök lenni, és szeretnék a Műszaki Egyetemre kerülni. Én jelentkeztem is, felvételiztem, és fölvettek Miskolcra az erős áramú tagozatra.
1: Akkor ezért jártak Kandóba is előtte.
0: Az úgy alakult ki, hogy Miskolcra fölvettek, és én kértem, hogy legyenek szívesek elintézni, hogy én Pestre járhassak a gyenge áramúra. Erre ígéreteket kaptam, de megoldást nem, így aztán abban az évben nem jártam az egyetemre. A következő évben már nem mertem nekivágni a felvételinek, és akkor egy néhány évem kimaradt, mert az úszás és a sport annyira lekötött, és az érettség után jól esett egy kicsikét nem stressz alatt lenni, hogy most vizsgázni kell, hogy most tanulni kell, készülni kell az iskolai feladatokra, ami azt eredményezte, hogy nem volt merszem nekivágni felkészületlenül a újabb felvételinek, és akkor a Kandóba elmentem, és ott, mint érettségizett diák, nekem 3 évet kellett csak járnom, a Kandót elvégeztem, ott technikus lettem, aha, és ezek után felvételiztem a Műszaki Egyetemre.
1: Ez már valamikor a római olimpia idején, nem sokkal előtte, vagy utána történt.
0: Ez utána volt.
1: Tokió idején egyetemista voltál.
0: Igen. Igen.
1: Európa-bajnok, ugye, olimpiai, igen, bronzérmes, igen. Lipcsében újra Európa-bajnok, 63-ban Porto Alegre-ben Univerziádé bajnok, tehát akkor már teljesen, igen, megváltottad a törzstagsági igazolványt a vízilabda válogatottban.
0: Igen. Igen, 63-ban végeztem el a Kandót, és abban a tanévben jelentkeztem a Műszaki Egyetemre, és ott egy nagyon jó matematika tanár, aki az uszodában rendszeres vendég volt, és hála Istennek még ma is él 81 néhány évesen, és gyakori vendége az uszodának, azt készített fel.
1: Nem jut eszedbe a neve.
0: Mindegy. Nem jut eszembe. Ettől függetlenül, hogy most nem jut eszembe a neve, én rendszerint tartom vele a kapcsolatot, mert jár le az uszodába, és egymást ott üdvözöljük, stb. Fölvettek a Műszaki Egyetemre, de annak idején divatos volt az, hogy a főiskolai világbajnokságokon részt vettek úgy a játékosok, hogy nem voltak egyetemisták, de biztosították ezt a lehetőséget a részükre, és miután én ezt a felvételizést a Műszaki Egyetemre meglehetősen diszkréten kezeltem, nem igen tudtak róla, kaptam egy egyéves jogi egyetemi indexet, mint főiskolás. Végül is, amikor a portolegrei főiskolai világbajnokságról hazajöttünk, tulajdonképpen elő akartak venni azért, hogy én nem is voltam tulajdonképpen hallgatója az egyetemnek, hogy ez van nekem. Végül is a leckekönyvemet bemutatva akceptálták, hogy én jogosan voltam kint, úgyhogy...
1: A nemzetközi világban akartak elővenni ezek szerint,
0: igen,
1: ugye?
0: Igen.
1: Tehát nem idehaza.
0: Ebben az időszakban kezdődött az, hogy próbáljuk meg ezt tisztán csinálni.
1: Nálad igen, szó sem lehetett arról, mert tanultál te éppen eleget,
0: igen,
1: előtte
0: valóban,
1: is, alatta is, utána is. Milyen volt Porto Alegre? Azért Brazíliában annak idején nem nagyon fordultak meg.
0: Csodálatos élmény volt, pláne úgy, hogy nyertünk, és akkor a csapat nagyon jó eredményt ért ott el, a kiküldöttségre gondolok, nem csak a vízilabdára, a vívók, a különböző sportágak nagyszerű eredményt értek el, és hát 3 napos Barnevál. Pihenést kaptunk Rio de Janeiro-ban, ugye a cukorsüvegnél, a tengerparton, a Copacabana-nak a térdigérő homokjába futballoztunk, ahogy ott csinálták a brazilok.
1: Ez mind az ajándéka, a sportajándéka.
0: Igen.
1: De azért a legnagyobb ajándék az az ajándék, amit az egész ország ismer Szepesi György jóvoltából, sistergő, recsegő, zúgó hangszálakon át jön Magyarországra az a bizonyos magyar-szovjet vízilabda döntő. Már ezt lejátszottuk Konrád Jánossal is, de ugye 1-0 mi javunkra Rusorán volt a góllövő, aztán 2-1 oda, aztán Felkai egyenlét, majd a vezetést is megszerzi. Utána jön egy 4 méteres, azt éppen Dömötör Zoltán belövi, állítólag kicsit rezgett a léc a 4 méteresnél.
0: Az a helyzet, hogy vízre a hóna alá lőttem a kapusnak. A víz kialakult hullám következtében lelassította a labdát, és a labda alig vánszorgott a hálóba, de a kapus volt olyan szerencsétlen, hogy úgy nyúlt hátra a labdáért, és úgy akarta menteni, hogy rányúlt a labdára, és belökte, és nem pedig kihúzta. Úgyhogy ez nagyon kritikus volt. Hála Istennek ez bement, de ez még mindig akkor nem volt elég. Még
1: csak
0: akkor
1: 4-2
0: volt, és 5-2 kellett ahhoz, hogy nyerhessünk, mert az volt a reális eredmény, a mérkőzés előtt úgy mértük fel, de ez eléggé kilátástalannak tűnt akkor, amikor a negyedik negyedbe úgy mentünk be, hogy az ellenfél vezetett 2-1-re, és a Róka egyenlített akkor egy emberforros helyzetből. A játék az nem ment rosszul a csapatnak, mert hajtottunk, és igazán ez a 4-2 eredmény is szép eredmény volt a szovjet csapattal szemben, de nem volt elég ahhoz, hogy aranyérmet nyerhessünk, és ugye ment a csapat, állandóan támadtunk, fordultunk, mentünk, és fél perccel a vége előtt a Rusorán Peti meg én megúsztunk. Peti hozta a labdát.
1: Előtte még a Konrádnál volt, ne hagyjuk ki.
0: Aztán
1: Konrád adta
0: igen,
1: a Rusoránnak előre.
0: Igen, az lehetséges, hogy hátulról ő dobta fel a Rusoránnak. Nagyon elvitatja a Kárpáti Gyuri, majd Gyuri az örökké veri a mellét, hogy ő volt az, aki adta a paszt. Az örömmámorba ott az ember ezekkel nem igen foglalkozott, csak később pörgettük ezeket vissza, és Magyarországra érkezett szerény filmanyag alapján megnézhette az ember. Tulajdonképpen csak a vége látszik, amikor a Rusorán meg én már megúsztunk. Hogy aztán hogy került föl a labda, az már nem igen visszapörgethető, vagy legalábbis az elsikadt a gól mellett. Támadtunk, és ugye ő is balkezes, meg én is balkezes voltam. Oroszok rosszul szervezték meg a védekezésüket. Jó, annak jelen, hogy lemaradt egy játékosuk, mert mi lefordultunk róluk. Taktikailag nem jól oldották meg, mert ő is balkezes volt, én is balkezes voltam, és én voltam a jó oldalon a balkezes részére, és őt támadták meg. Jó, hogy nála volt a labda, de engem hagytak üresen. És bement egy játékos a kapuba, és a Rusoránt lefogták, engem meg a jó oldalon ott hagytak üresen. Azért az én fejembe is megfordult az, hogy az be kell lőni, mert csak úgy tudunk nyerni. Nem nagyon gyakori helyzet az, hogy két ember áll be a kapuba, és annak kell bejelölni, az a sok kéz, meg az a két nagy test, az betakarja az egész kaput a vízbe, ha kiemelkedik mind a kettő. Na most, hát ahhoz, hogy ennyit ne zárjanak el, én meg, ahogy a Szepesi Gyuri is mondta csodálatos közvetítésében, hogy Dömötör lőj, érezte azt, hogy itten valami bizonytalanság van, és valamit kell csinálni annak érdekében, hogy egy olyan helyzet alakuljon ki, amiből 100%-osan meg lehet oldani, és én is erre vártam, és ezért lóbáltam, amikor a Gyuri mindig azt mondta, hogy lőj, de hát én végül is lövőcseleimmel megmozgattam a két embert, és a játékos, aki behúzódott a kapuba segíteni a kapusnak, az kihúzódott egy kicsikét, kicsurgott, és akkor át tudtam ívelni a kapus feje fölött, hogy a beállt játékos előbbre volt, nem tudta elérni, és akkor átment a feje.
1: Hányszor hallottad ezt a közvetítést?
0: Otthon nem szoktam ezeket úgy hallgatni, meg nézegetni, hanem hála Istennek a televízióban, meg a rádióban egyébként is nagyon sokat hallottam, mert volt egy időszak, amikor a rádióban ez volt a szignálja a sportműsornak. Nagyon kellemes érzés volt, hogy ezt választották, és ez nagyon jó érzés volt, hogy a Gyuri közvetítésében én is benne vagyok.
1: Még ma is gondolom, hogy amikor meghallod, akkor...
0: Hát igen, az a helyzet, hogy...
1: Hogy?
0: Elérzékenyül.
1: De aranyos vagy. Ez így van különben. És ebben látszik, hogy ti azért a szíveteket tettétek ki a győzelemért, de a szívetek még mindig ott van a helyén, és még mindig ugyanolyan melegséggel dobog, mint annak idején.
0: Egy olyan emléket idéz fel, ami nem csak nekem okozott örömet, hanem a családomnak, a társaimnak.
1: Akkor már volt feleség, ugye?
0: Igen.
1: Gyerek is volt,
0: gyerekek.
1: Mind a két
0: 60 és 63-ban születtek.
1: Aha, tehát akkor 4 éves, meg 1 éves igen. Volt akkor a két igen. Kislányod,
0: igen.
1: Ugye?
0: Nagy öröm volt nekik is, és én mindig közösségi szellemű voltam, és mindig a himnusz az örökké emlékeztet.
1: A segítő készségedet igazolja, hogy például a bolgár válogatott fölkészítésében segítettél már a vízilabda pályafutás végéhez közeledvén, már pedig, ha jól sejtem, akkor Bulgária, nem Anglia, Kuwait, Egyesült Arab Emirátus, ahol jó pénzt fizetnek, hanem csak inkább lemegyünk a baráti várnába egy kicsit segíteni. Oda hogy kerültél ki?
0: Akkor én már az úszószövetségben, mert akkor még a vízilabda és az úszás együtt volt, egy szövetség GX-e alatt működött. Én a vízilabda szakrésznek a szakfelügyelője voltam, és a bulgárok segítséget kértek a szövetségtől, és az én nevem így merült fel. Abban az időszakban az Európa-bajnokságban 2 6-os csoport volt. A legjobbak az első 6-ban és a második 6. Most a második 6-ban voltak a bulgárok, és miután ők rendezték az Európa-bajnokságot, szerettek volna fölkerülni az első 6-ba, ilyen formába kérték a segítséget, ilyen céllal kérték a segítséget. Én megmondtam, hogy a második 6-ba a románok, a franciák és a bulgárok voltak az aspiránsok az első helyre, hogy tovább kerüljenek direktbe. És akkor én azt mondtam, hogy elvállalom ezt a tevékenységet, de a románokat nem fogják tudni megverni semmilyen módon, mert a románoknak sokkal nagyobb a vízilabda kultúrájuk, mint a bulgároknak. A franciákat viszont előtte én Algériában dolgoztam, azon keresztül is, meg egyébként is a francia vízilabdát elég jó ismertem, és azt mondtam, hogy a franciákkal szemben van keresni valónk, és azt elvállalom, hogy azokat megelőzik.
1: Végül is a bolgár válogatott hol végzett a B csoportban?
0: A második helyen a franciákat megverték 2 góllal, és lehetőség nyílott arra, hogy a hollandokkal játsszák azt a osztályozót, és hát én a magam részéről teljesítettem azt, amit elvállaltam.
1: Algériában is voltál kint, hát azt mondom, hogy az algériai szurkoló legalább olyan lelkes, mint az egyiptomi, márpedig szegény, drága, megboldogult Hidegkuti Nándor mesélte arról, hogy amikor ő Egyiptomban volt futballedző, akkor vállán vitték a népek egy-egy győzelem után. Neked volt ilyen élményed
0: Algériában? Hát mondjuk ilyen élményem nem volt, mert a futballhoz viszonyítva a vízilabda, annak ellenére, hogy Algériának több mint 1000 kilométeres tengerpartja van, nem olyan népszerű, sőt az úszás sem, és nagyon kevesen tudnak ott úszni.
1: Még egy országban volt, a Dél-Koreában.
0: Igen, Dél-Koreában a szöuli olimpia után a Pekingben megtartott ázsiai játékokra készítettem fel a csapatot. Mind a két évben 3 hónapig voltam kint. A második 3 hónap az az éve volt, amikor már a játék előtt készítettem fel a csapatot. 89-90-ben volt.
1: Ekkor igen, 90-ben. 88-ban volt,
0: és akkor kezdődött nálunk is a rendszerváltás. Ebből kifolyólag a nagy vörös zászlóval szimbolizált Kínába nem mertek elvinni egyetlen egy olyan edzőt sem, aki a volt szocialista országból került oda ki.
1: Ahogy hallom, 4 unokád van a 2 leányzótól, 2-2 arányban, igazságosan?
0: Igen, igen, igazságosan.
1: Fiúk, lányok?
0: Mindegyiknél 1 fiú, 1 lány, és mindegyiknél az idősebb a fiú.
1: És mindegyiknél sportolnak is a gyerekek?
0: Egyelőre a legidősebb unokám, az 15 éves, az eléggé válogat a sportok között, mert tollaslabdázik, röplabdázik, tehát nem kötötte még le magát egyik helyre sem. A idősebb lányomnál lévő kislány, ennek a fiúnak az húga, az komolyan röplabdázik az iskolában, azt nagyon szereti csinálni, és elég ügyes, jó reflexű kislány. A második fiú, az meg baseball őrült lett, és hát rendszeresen járunk ki vele Szentendrére, a szentendrei alvajárók serdülő csapatának lett tagja, hát most néhány hónapja jár csak oda, de nagy szeretettel nézi, nagy érdeklődéssel.
1: Te is jársz ki vele?
0: Igen, viszem.
1: Akkor te egy nagyon jó nagypapa vagy. Szóval együtt vagy bele, folysz a család életébe.
0: Hát most a hétvégén voltunk lent vidéken egy meccsen, és a ifjúsági bajnokságban megnyerték a 3. helyet.
1: Az alvajárók?
0: Az alvajárók, igen. És a felnőtt csapatuk, azt meg az újságban olvastam, hogy a bajnoki címért 3 mérkőzést kell játszaniuk, és tulajdonképpen az első meccsen kikaptak a Nagykanizsától, és most visszavágtak, és az újságban egy nagyon jó cikk van, hogy a szentendrei alvajárók felébredtek.
1: Kérlek szépen, ahogy hallottam, Konrád Janit megvered úszásban, jártok a Héliába, és azt mondta, hogy ameddig én 4 hosszú úszok, addig a Zoli már 5 hosznál tart.
0: Vagy 6-nál.
1: Még jobban megvered.
0: Igen.
1: Ilyen jó pontiban vagy még?
0: Amikor játszottam, akkor is jobb úszó voltam, mint a Konrád Jani.
1: Na de
0: akkor
1: 6 évvel idősebb vagy.
0: Igen, de a Konrád Jani soha nem volt arról híres, hogy ő nagy távokat úszik, és nagyon szeret úszni. Ellenben 5 méteren nagyon gyors volt, és legfőképpen fifikás játékos volt, és ez hozta őt olyan helyzetbe, hogy olyan játékos lett, mint amilyen. A sok munka része azért, ami úszással és kondícióval kellett elérni, azt a Kanizsa meg én csináltuk, úgyhogy a Gyurika és a Kárpáti Gyuri is ennek abban az időben villámcsatásornak titulálták a magyar csatásort, mert én voltam a center, az egyik oldalon a Gyurika, a másik oldalon a Kanizsa, és mind a hárman 57 körül úsztunk.
1: És úgyhogy mondd, a régi játszótársakkal összejössz? Hiszen hál' Istennek, Pierre-től kezdve Markovics Kálmánig, Gyurika, Gyarmati Dezső, Konrád Jani, Kanizsa, Pócsik, Maier.
0: Hogyne, hát több okból is kifolyólag. Hát egyrészt egy óriási dolog, hogy a Schmidt Pali elintézte és megszerezte a Hélia szállodának a vezetőségét annak a célnak, hogy a nyugdíjas olimpiai bajnokokat támogassák, hogy az egészségüket ápolják. Parlamenti képviselőkön túl olimpiai bajnokok is emelik ott a színvonalat, és vonzóvá teszik azt a milliót, mert most már eléggé baráti társaságok alakulnak ott ki. Nagyon jól ismerjük egymást.
1: Zolikám, gerinced, fejed, derekad, szíved, érrendszered?
0: Hála Istennek, ezeket próbálom karbatartani. A derekam elég gyakran fáj, mert az megfázott, ugye az úszás következtében elég jó vízfekvésem volt, és a derekam az mindig hol érte a víz, igen, hol érte a víz, hol nem érte. Szeles időkben ez eléggé érzékenyé vált, és megfázott sokszor, és hát erre oda kell figyelnem. Hála Istennek a szívem, meg a többi, az a normálisnak a tetején van. Tehát közel állok ahhoz, hogy áteshetem a ló túloldalára, de ezt a rendszeres sportolással próbálom karbantartani, és mindig próbálom a normális felső léc alatt tartani ezeket az adatokat.
1: Egyet kívánok csak, hogy te is legyél személyes fültanúja annak, hogy az unokád baseball olimpiai bajnok lesz, bár mondjuk ahhoz Magyarországon egy kicsit még meg kell nyomni a baseball utánpótlás nevelését, és hát, hogy mondjuk, bis 120, találkozom veled, a sportolók nagy családja.
0: Igen. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
2: A 2019-ben 84 évesen elhunyt Dömötör Zoltánnal Molnár Dániel beszélgetett.
3: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Bondár Anna bejutott a negyeddöntőbe Szöulban, újabb drón csapódott be román területen, délután több felé elered az eső. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
3: Sporthírek.
6: Hámori Luca pontozással megnyerte elődöntőjét, és bejutott a nők 65 kg-os súlycsoportjának fináléjába a Szófiai Ökölvívó Európa-bajnokságon. A plusz 80 kilós Szira Zsófia viszont kikapott orosz riválisától az elődöntőben, így bronzéremmel zárta az EB-t. 57 kg-ban Kuhta Vladislava azonban győzött tegnap, és már elődöntős. A férfiaknál a 75 kilós Akilov Pilip pedig kikapott orosz Muculgovtól, így lemaradt az elődöntőről. A Vasas 5 gólos hátrányból fordítva 12-11-re győzött Szolnokon a férfi vízilabda OB1 alapszakaszának második fordulójában. A címvédő Ferencváros és a BVSC pedig kiütéssel nyert. Az FTC 22-8-ra a Szentes, míg a BVSC 23-10-re az UVSE otthonában győzött. Szintén a férfi vízilabda bajnokságban a Honvéd az Egert 13-8-ra, míg a Semmelweis OSC a Szegedet 16-11-re verte idegenben, a Kaposvár pedig hazai medencében a Debrecen győzte le 13-12-re. Az osztrák jégkorongligában a Fehérvár AV 19 hiába vezetett kétszer is a Vienna Capitals otthonában, végül szétlövés után 3-2-re kikapott, így csak egy ponttal lett gazdagabb. Bondár Anna bejutott a negyeddöntőbe a szöuli keménypályás női tenisztornán, miután a magyar idő szerint ma hajnalban nagy csatában 3 játszmában legyőzte az örmény Alina Csarajevát. A világranglista 69. helyén álló magyar játékos a legjobb 8 között a negyedikként rangsorolt román Elena Gabriela Russzével mérkőzik majd meg.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Washingtonba érkezett a kínai elnök. Xi Jinping kereskedelmi kérdésekről, a közel-keleti és az ukrajnai konfliktus rendezéséről, valamint Tajvan helyzetéről egyeztett Donald Trump amerikai elnökkel. A találkozón a mesterséges intelligencia biztonságpolitikai kihívásait és világgazdasági hatásait is megvitatják. Legkevesebb 2 meghaltak, 8 pedig megsebesültek Kijevben, miután az oroszok rakétákkal és drónokkal mértek csapást lakóépületekre, egészségügyi intézményekre és raktárakra. Az orosz védelmi minisztérium szerint az ukrán fővárosban és Odessa megyében hadiüzemeket, távközlési és logisztikai központokat támadtak. Közben a dél-oroszországi Krasznodar környékén ukrán dróntámadás okozott tüzet egy ipari létesítményben, a rosztovi régióban pedig egy olajtározó irodáiban keletkezett kár. Újabb drón zuhant le Románia észak-keleti részén, közölte a román védelmi minisztérium. Az Ukrajna felől érkezett pilóta nélküli eszköz mintegy 4 percig repült a román légtérben, majd Szucsava megyében csapódott be, senki sem sérült meg. A légierő 2 F-16-os vadászgépet riasztott. Éjszaka a Duna-Delta térségében is észleltek drónokat a román határ közelében, ott azonban nem történt légtérsértés. Védelmi kérdésekről és digitalizáció jövőjéről is egyeztetett a magyar államfő észt kollégájával New Yorkban, az ENSZ közgyűlésén. Észtországgal a NATO balti missziója miatt vált szorosabbá hazánk kapcsolata. Az utóbbi években a magyar Gripenek 4-szer vettek részt a balti légtér védelmében. Baka András találkozott finn kollégájával is, akivel elsősorban a NATO keleti szárnyának jelentőségéről, védelméről tárgyalt. A nyár eleje óta 288 rendőr szerelt le és 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. Az ORFK a Magyar Nemzetben tegnap megjelent cikkre reagált, amely szerint a rendőrség nem árulja el ezeket az adatokat. Közölték, hogy a testülettől távozók létszáma nem olyan magas, mint amilyen arányú leszerelési hullámra utalnak a cikkben.
3: Közlekedés.
6: Napi munkavégzés miatt torlódások alakultak ki az M5-ösön Röszke felé Őrkény térségében, valamint az M0-es déli szektorán, az M5-ös felé az 5-ös főúti csomópont után. Mindkét helyszínnél sávlezárás mellett dolgoznak. Baleset történt a főváros 10. kerületében a Vaspálya utcában befelé a Kőér utca után, valamint Újpesten az István úton az Árpád út közelében. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
6: Délelőtt még többnyire napos az idő, majd délután több felé számíthatunk kisebb esőre, nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24, késő este 8-14 fok várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Sportlövő édesapja talán nem véletlenül a vadászat istennőjétől, Dianától kölcsönözte neki a keresztnevét. No man est omen. Ezzel talán el is dőlt a sorsa, sportlövő lett. A 22 magyar bajnoki címe mellett, vagy felett, 5-ször lett Európa-bajnok, 4-szer világbajnok és 2004-ben olimpiai aranyat nyert. Az 1965-ben született Igali Dianával Rékai Gábor 2005-ben 40 éves korában beszélgetett, amikor, ezt persze csak utólag tudjuk, még 6 év volt hátra Diana pályafutásából.
7: Amikor még nem volt olimpiai bajnok, jó, bronzérem már volt meg, egy-két világbajnoki vagy helyezett cím. Szóval amikor még nem volt olimpiai bajnok, akkor is hasonlóan, maradjunk ebben finoman, hogy kedvelték az emberek? Népszerű volt?
8: Én nagyon remélem, hogy már akkor is kedveltek az emberek, nagyon bízom benne, és nem ennek kapcsán hirtelen megszerettek és kedvesek velem. Már előtte is nagyon sok kedvességet és nagyon sok szeretetteljes elismerést kaptam, és ezt kihangsúlyozom. Ott kezdődött Sydney bronzérem. Ez azért ott egy olyan bronzérem volt, amit én megnyertem, és nagyon sokan érzékelték, hogy én azt mennyire nagy örömmel veszem, és milyen boldog vagyok attól a bronzéremtől. Legalább annyira boldog, mintha egy aranyérem tulajdonosa lettem volna, vagy lennék. És talán ez volt szimpatikus, talán ez volt szívhez szóló az emberek felé, mert már ott éreztem, hogy nagyon sok kedvesért kapok.
7: Jó, hát nem igazán magát kellene megkérdezni, mert vagy dicsekvésnek tűnik, vagy álszerénykedésnek, hogyha erre megpróbál válaszolni, de mégis ez az első pillantása föltűnik az embernek, és nem elég ám ez a bronzérem, meg a sikeres sportpályafutás. Már a televízióban is feltűnt, és most egymással szemben ülünk, szóval a mosolygós, vidám, nevetős a szeme. Szerintem ez elég ritka, és ez teljesen független az olimpiai helyezéstől. Gyerekkorában, fiatalkorában, fiúk, lányok mondták magának, hogy te egy olyan szerencsés kívülről nézve alkat lehetsz.
8: Igen, ez végül is tényleg így van, mert már gyerekkoromban is mindig mondták, hogy egy ilyen pozitív bomba vagyok, hogy amerre megyek, ott vidámság kerekedik, és igazán nem is értettem, hogy miért mondják, hiszen belőlem ez úgy jön.
7: Tehát ez természetes magának.
8: Így van, természetes számomra, és én azt vettem észre magam, amikor így önkontrollt végzek, vagy leülök, és csak nézelődök, mert imádom nézni az embereket, hogy nem bírom elviselni, ha körülöttem szomorúság van, nem bírom elviselni, nem is a szomorúság, mert ugye az egy olyan dolog, amit nem lehet fölvidítani. Ha szomorú valaki, akkor valamiért szomorú.
7: Igen, ez egy konkrét oka,
8: de mondjuk
7: van, de
8: az,
7: ugye
8: hogy
7: rossz kedved,
8: nem mosolyog, nincs miért, én szeretem kinyitni az embereket, és ezt éreztem már gyerekkoromtól fogva, hogy én ahova megyek, úgy szeretem a vidámságot magam körül, és ha más nem, akkor én teremtek vidámságot. Nem vagyok egy poénos ember, tehát nem vagyok ilyen poénfakasztó valaki, és nem, még viccet sem tudok jól elmesélni, mondani, de magát az, hogy mosolyog az ember, és virul belőle az öröm, akkor az szerintem átragad másokra is.
7: Jó, ez már egy kicsit közelebb visz a talán egyik lényeges mozzanat megértéséhez, de akkor még egy kicsit tovább a saját gondolkodása is ilyen, mert egy dolog, hogy nem szereti a rossz kedvet maga körül. Na de hogy a világot úgy szemléli, hogy a jó oldaláról, hogy magának a félig üres pohár félig tele van, és így tovább. Az életét így bonyolította, a tanulmányait, meg aztán később a mindennapjait?
8: Valószínű, hogy azért az elején nem így működött. Valószínű, hogy picit hamarabb szomorkodtam, ha valami negatív dolog ért. Változtam. Most már azért a korral is, meg a tapasztalatokkal, rutinnal szerzem az éveket.
7: Na, hát azért érdekes, mert épp, hogy belefáradnak az emberek,
8: nem.
7: Vagy a többségük az
8: engem
7: években.
8: Ez egyáltalán nem fáraszt, hanem inkább új utakat nyit, és tényleg mondom, hogy olyan dolgokból merítek pozitív dolgokat, így elgondolkodtam sokszor, hogy régen ebből én nem is tudtam volna pozitív dolgot levonni, vagy kivenni. És most változott az, amikor úgy mondta, hogy a telepohár, most hogy is van ez a félpohár, vagy telepohár. Tényleg úgy van, hogy sokszor úgy negatív dolgokból is le tudom vonni, vagy ki tudom venni a pozitív részeket, és én abba kapaszkodom.
7: Egyébként szerintem nagyon értékes tulajdonság.
8: És nagyon-nagyon szeretem az embereket, és én tényleg vallom azt, hogy nem rossznak születnek az emberek, jónak születnek, csak valahogy a körülmények, a külső hatások megváltoztatják, és bízom benne, hogy vissza tudnak térni jóvá.
7: Maga említette először a korát, tehát megint csak azt kell mondanom, hogy ahogy múlnak az évek, az ember a csalódásokat is gyűjti. Kizárt, hogy magával ne történtek volna rossz dolgok, de ezek szerint nem ingatta meg ezt a fajta meggyőződését.
8: Ez így van. Minél idősebb vagyok, annál rövidebben próbálom fogni a boldogságokat. Ez alatt azt értem, hogy annál inkább gyorsan szeretném a boldogságot kivenni minden egyes olyan negatív dologból, amit esetleg padlóra is küldhetne, de talán pont ezért, mert már idősödöm, tudok kivenni és még meglátni jókat a rosszakban.
7: Na jó, hát föl lehet kelni a képzeletben egy diványról a pszichiátriai kihallgatás, hogy a pszichológus beszélgetése véget ér. Minden szabályt megszegtünk egyébként, mert nem ilyen általános vagy mélyebb kérdésekkel szoktak egy beszélgetést kezdeni, de hát egyszer nem tudtam megállni, hogy valami sugárzik magából, és azt hiszem, hogy ennek egy részéről beszélgetni tudtunk. De azért a forrás változatlan érdekes lehet, és ha sorrendbe kellene állítani, akkor mikor megtudtam, hogy nem Budapesten lakik, sőt, majd, hogy nem erdőszélen, tehát igazi természet közeli lényként tud mostanában már lakni, én azt hiszem, hogy az egyik forrás az könnyen lehet, hogy ez. Nem?
8: Valószínű. És talán ezért tudom most egy picit reálisabban szemlélni az embereket, mert nem közvetlen köztük élek.
7: Majdnem azt mondtam, hogy mert pisztoly vagy puska van
8: nem,
7: a kezében.
8: Nem, és Isten mentsed, erről szó nem esik.
7: Persze.
8: Nem, egyszerűen annyi, hogy én laktam belvárosban, és azt vettem észre, hogy türelmetlen vagyok az emberekkel szemben, türelmetlen vagyok önmagammal és a családommal szemben, és valószínű, hogy a környezet hatása. És én nagyon boldog vagyok, egy olyan környezetbe tudtam költözni, ahol le tudtam valamilyen szinten higgadni. Most ez érdekes, mert ugye közben meg egy idegi technikai sportot űzöm, tehát amikor nem versenyzem, nem versenyidőszakom van, akkor teljes regenerálódást tudok végrehajtani. Most ilyen nagyon érdekesen mondtam, de ez tényleg így van, hogy örülök, ha otthon lehetek, örülök, hogyha az erdőt járhatom, ha a kis kertemben az erdő mentén, vagy szélén ott kapirgálok, kapirágatok, ültetgetek, és ez nekem egy olyan maximális kikapcsolódás, hogy én nem vágyom sehova. Nekem már ez a kis nyugalmi béke, kis szigete az én lakásom, az én környezetem, és innen tudom szemlélni és szeretni úgy az embereket, ahogy én magam az én kis világomba kialakítom, hogy igenis tudnak ilyenek lenni az emberek.
7: Jó, de hát erre azt mondja az ember, hogy ott a nő üldögél a nagy csöndben, és ehhez képest választott egy olyan sportágat magának, ahol állandóan dörögnek a fegyverek, és egyáltalán idegesítő zaj van. Vagy ez jól működik még ebben a, hát fogalmazunk ilyen egyszerűen, zajos sportágban ez a bizonyos fülvédő? Tehát maga persze nagyon sok részétől megmenekül ennek a zajnak?
8: Mindenképpen, és én ezt mindig is ajánlom minden lövésznek, hogy fülvédőt használjon. Fontos nem csak azért, mert a halláskárosodás ugye ilyen szempontból hát sajnos érzékenyen érinti a füleket, hanem azért is, mert azért az idegrendszert is roncsolja egyáltalán.
7: Hát észrevéhetetlenül, mert napokon, heteken, hónapokon át.
8: Hát évek, azért, évtizedeken keresztül, így van.
7: Ha fölveszi az ember ezt a fülhallgatót, ugye nekünk is van, hát mondjuk egy rádió, itt is vannak roncsoló zajok akár, de a maguké tök süket,
8: nem,
7: ez nem, azért valami áthallatszik.
8: Tompítja, megfelelően tompítja a külső zajokat, ezeket a puska csattanás dörrenéseket, és inkább ennek ez a célja. Tehát az, hogy ilyen bizonyos hangokat kell, hogy halljak azért, de nem ezeket a nagyon erős, éles hangokat.
7: Jó, hát nyilván, mert akkor nem tudna létezni, vagy legalább sokkal nehezebb.
8: Igen.
7: Nem hallana meg semmit, hogyha tök
8: búrában lennék.
7: Csendes szobában. Na, a csendről és a lakásról, vagy a házról még csak egy rövid kérdés, és ez lehet, hogy nem 100%-ig korrekt, mert amikor leültünk beszélgetni, akkor mondta, hogy hát ki kellene kapcsolni a mobil, de azért van itt egy riasztóm, és ez azért nem hiszem, hogy titok. Ami azt jelenti, hogy hát legalábbis minden ember szeretete mellett a realitás érzéke sem hagyja el, tehát az erdőszéli házat azért valamilyen biztonságban kell ott hagyni. Mert úgy általában vagy egy olyan környék, vagy soha nem lehet tudni. Az ember készüljön fel azért a rosszra is minden optimizmus mellett, és tartsa szárazon a puskaport vagy a riasztót.
8: Nem, és csak is a riasztóról van szó. Tényleg a rendőrséghez bekötött riasztóról beszélek, de ilyen szempontból a puska nem jöhet szóba. Viszont én mindig mondom, hogy vannak olyanok, akikhez még nem törtek be, és van olyan, akihez már betörtek. Hozzám betörtek már 4 évvel ezelőtt, és én azt
7: ugyanide,
8: olyan...
7: vagy egy másik
8: ugyanide, akár? Ugyanide. Uh-huh. Igazándiból az volt a legnehezebb elviselnem, hogy fölbolygatták a hálószobámat. Hát az és az, hogy hozzáértek a holmiaimhoz, a magánszférámba belement egy vadidegen, és a turkált és fogdosott. Tehát ez volt az, amit nagyon nehéz volt, úgymond túl lenni rajta. Megemészteni, és hát én úgy döntöttem, úgy gondoltam, hogy talán a riasztóval valamilyen szinten elriasztom, de hát hál' Istennek vannak szomszédaim, úgyhogy teljesen egyedül nem vagyok, vannak kutyusaim, és...
7: Kutyusaim hát a... 3 méteresek? Vagy tényleg viszonylag kicsi?
8: Nem, hát van 3, van kicsi, pici, és nem, hát van azért középső, nagyobb is, de hát persze ők azért olyan békés aranyosak, bár nem tudom, mi lakozik bennük, ha idegenbe jön, de nem, tényleg szomszédai vannak, úgyhogy ők felügyelnek, segítenek ebben.
7: Csak egyszer tettem célzást erre, de túl is eshetünk rajta, de azért az embernek ugye eszébe jut, nem meglátva magát egyáltalán, szóval a lövészet. Nem azt mondom, hogy vérszomjasnak kell lenni, de hát maga szerintem vadászt is-e vadászik.
8: Nem, már 8 éve nem vadászom, de vadász vagyok, vizsgázott vadász vagyok, jártam annak idején vadászni, de én ezzel a vadászattal kapcsolatban csak annyit szoktam mondani, hogy én tényleg azt a nagyon szép klasszikus vadászatot tanultam, ami elsősorban a vadgazdálkodásról szól, a faj fenntartásról szól, és nagyon bízom benne, hogy ez újra vissza fog térni.
7: Ugyanolyan vadgazdálkodási szempontból vagy a sportpályán lőni?
8: Teljesen más. De én nem nagyon szeretnék a vadászatról beszélni. A szívemben él a természet és az állatok szeretete, és még egyszer mondom, a szép klasszikus vadászat, és én ebben szeretnék maradni. Remélem, még egyszer hangsúlyozom a mai világban, hogy visszatér az a szép, gyönyörű, klasszikus vadászat és vadgazdálkodás.
7: Ezt tiszteletben tartom. Azt azért muszáj megkérdeznem, hogy egyébként körülvesz minket némi erőszak. Maga nézi szakmai szemmel azt, hogy esetleg egy fegyvert, akár egy klasszikus West Endben, hogy tartanak, hogy lőnek. Tudom, hogy egy filmben persze nem ez a fontos, de talán foglalkozási ártalom is lehet, nem?
8: Na, hát igen, sokszor megmosolyogtató, mikor West End filmeket látok, és csípőből lőnek, és olyan történik, mint tényleg egy kis, akármilyen pici fém pénzt, vagy valami tárgyat ott reptébe eltalálnak csípőből lőve, és hirtelen. Az is megmosolyogtató, amikor úgy veszi válba a puskát, hogy nincs is válban a puska, de ezek tényleg úgy van, ilyen szakmai ártalom. Ettől független így van, nem erről szól a film, és ez így csak annyi, hogy nálam egy mosolyt eredményez maximum.
7: Jó, persze, és arra de gondoltam, nem, hogy ettől nem tetszik a film,
8: nem,
7: tetszik,
8: nem, nem, nem mulathat, erről szól.
7: Mulathat néha.
8: Igen, esetleg.
7: És akkor maga a versenyzés, itt nem említettük, vagy beszélt arról, hogy többször elutazik hosszabb időre. a lövészversenyek azok hasonlítanak, nem tudom, van-e összehasonlítási alapja mondjuk egy atlétikai vagy egy úszóversenyhez? Szerintem, hát hasonlítanak részben, igen, de biztos, hogy vannak eltérések. Most arra gondolok, hogy egy fizikai szám, amelyet teljesít az ember akár elődöntőkkel, meg középdöntőkkel, de hát ott annak van egy menete. A lövészverseny most az utóbbi időben mindenképpen egy bizonyos meghatározott idő alatt lezajlik. Miféle olyan képességek kellenek, amelyek mondjuk egy futónak, súlylökőnek, úszónak nem kellenek annyira, és fordítva?
8: Nálunk ilyen meghatározott időben zajlik a verseny. Ez nem teljesen így van. Mondjuk azt tudom, hogy dátumilag, hogy mit tudom én, 10-én, 11-én lövök. De hogy azon belül, azon a napon belül azt a két sorozatomat, mert három sorozat az alapverseny, de van, hogy két napra osztják el, azt nem tudom. Tehát van, hogy körülbelül tudom az elsőt, hogy mikor lövöm, és utána a másodikat már nem tudom, hogy 4 óra múlva lövöm, csak 6 óra múlva lövöm, este lövöm, ez a része azért nem behatárolható. Azt viszont igen, hogy 3 vagy 2 napos a verseny, mert volt ilyen is, hogy 3 napra húzták el, azért az idegtépő tud lenni. Tény és való, nem fizikailag fárasztja az embert ez a versenysorozat, verseny, hanem idegileg, de szerintem annak is, az úszósportnak is megvan a maga nehézsége.
7: Jó,
8: és a mi részünk, a lövészsportnak is megvan a maga nehézsége. A maga dinamizmusával, hiszen az én szakágam az elég dinamikus, a sportlövő számok szakágak között ez a legdinamikusabb és a legerőteljesebb.
7: A dinamikusság azt jelenti, hogy ott mozog a
8: mozgás,
7: cél, nagyon egyszerűen fogalmazva.
8: Így van, tehát mozgásban van a cél, nagyon rövid idő alatt kell lereagálni, hihetetlen jó reakciókészség kell, reflex kell, jó idegek, és nagyon hamar tudni kell variálni, tehát javítani, ha ne talántán valami rossz technikával próbálom a célzást megejteni, akkor ott nagyon gyorsan kell reagálni ezt.
7: De túlzás az, hogyha én azt mondom, hogy itt még a váratlan esetet is ki lehet számítani, mert mi a váratlan, nem találom el, és akkor kell korrigálnom. Tehát azért nagyjából tudom, hogy nem könnyű, nem gondolom, hogy könnyű. Csak hát nagyjából igen, tudom, hogy honnan jön, akkor azt a pályát írja le, az első, a második.
8: Az, hogy honnan jön, azt tudom. Viszont, hogy hova tér, az már viszont a szél, az időjárás viszontagságainak megfelelően változhat.
7: És nézi például? Tehát megnyalja az ujját, és nézi, hogy honnan fúj a szél?
8: Nem, abszolút kiszámíthatatlan, hiszen általában ezek a pályák olyan környezetben vannak téve, mint hegyoldal, vagy
7: az,
8: hegy az tetejére.
7: Az rémes lehet szél szempontból.
8: Pontosan. És pont ezért kiszámíthatatlan, hiszen forgó szelek tömkelege, és különböző orkán erejű szelek vannak, ami például az olimpián is előfordult, a fináléra bejött arra nagyon erős szél, ez teljesen kiszámíthatatlan, lökésszerűen jöttek a szélviharok, és hát hiába teszem ki a benyálazott ujjamat, hát ez teljesen...
7: 10 másodperccel vagy egy fél perccel később semmit nem ért.
8: Így van.
7: De mit lögdös a szél? A golyót? A fegyvert?
8: Korongot. Azt
7: vagy a korongot, ami repül
8: a levegőben, ami bizony nagyon kicsike, nagyon laposka, nagyon rövid ideig, nincs 2 másodperc, amíg látom, illetve amíg rálőhetek, rátni látom tovább is, csak az a jó, ha nem látom, mert akkor eltaláltam már, hogy utána. Előtte az a jó, hogyha látom természetesen, és nincs 2 másodpercem arra, hogy fölkapjam a vállamba a puskát, megcélozzam, és levadásszam, lelőjem, és még utána a következőre is, mert 2 van a levegőben.
7: Igen, tényleg, már nézve is elég tisztességes produkciónak tűnt, elmesélve pedig végképp. Na, jó idegeket említette. Amikor nincs jó ideg állapotban valaki, hát ha nem jók az idegeik, a nyilván nem is megy sportlövőnek, de rossz formában van. Az mit jelent? Az idegei? A keze? Vagy ez összefügg? Vagy egyszerűen valamiért, hogy van gödörbe egy lövész? Jó, nem találjuk.
8: Igen.
7: De, hogy mi mozog, vagy mi nem mozog benne úgy, ahogy kellene?
8: De ez érdekes egyébként, mert ugye jó nem találja el ez a mondat. Azért egy klasszis lövő, tehát aki mondjuk egy világversenyen már többször ott van az élmezőnyben, annak bizony akkor is felül kell kerekedni, ha igazán nincs jó formában. És akkor is el kell tudni találnia. Attól lesz klasszis lövő, hogy akkor is tud produkálni, hogyha nincs teljesen jó formában. Mondok egy példát. Voltam már úgy világbajnok, hogy hihetetlen szenvedéssel lőttem végig a versenyt. Nagyon güzisen, nagyon munkásan, nagyon feszített állapotban.
7: Erőlködve.
8: Borzasztó nehezen. De meglőttem. Volt olyan, amikor úgy voltam, mondjuk nem világbajnok, hogy könnyedebben lőttem. Voltam úgy világbajnok, hogy például 2002-ben úgy voltam.
7: Mint hal a vízben úgy lőtt.
8: Élvezettel lőttem, könnyedebben. Nem mondom, hogy akkor így félváról veszi az ember a frászt. Ez maximális koncentrációt igényel akkor is, csak akkor könnyebben jön a koncentráció.
7: És a legutóbbi olimpián Athénban?
8: Ez érdekes volt. Munkás. Az előzetes edzések, ami ott történt már Athénban, és még idehaza is, nagyon nehézkes volt.
7: Tehát borzasztó
8: mély gödörbe jöttem ki, és ez nagyon-nagyon lassú menet volt. És nagyon türelmetlen voltam. Tehát borzasztó türelmetlen, mert teltek a napok, a hetek, és már itt voltam 3 héttel az olimpia előtt, és jött az Európa-bajnokság, 16-dik, az még egy picit lenyomott, és aztán nagyon-nagyon mélyről kellett följönnöm az olimpiáig, viszont így mindig visszagondolok, hogy miért is volt ez a 16. hely, talán azért, hogy olimpiai bajnok tudjak lenni.
7: Biztos
8: azért,
7: segített.
8: Hogy talán ezzel, hogy ennyire mélyre kerültem, még több munkára inspirált.
7: Na de mit jelent az magánál, hogy jön ki a gödörből? Megint az úszó, többet dolgozik, keveset dolgozik, a futó ennyi erőnléti, annyi gyorsasági, állóképességi variálja. De ma mit tud csinálni annak érdekében, hogy kijebb jöjjön abból a gödörből?
8: Például én ilyet tettem, hogy minden telefonomat kikapcsoltam, tévét nem néztem, rádiót nem hallgattam, újságot nem olvastam, ez egyszer egy részről. Rendben. Hogy csak maximálisan arra az egyre tudja koncentrálni. Tehát ne tudja elvinni az agyamat más ilyen esetleg negatív dolog, vagy bármi. Csak arra koncentráltam, hogy elmentem futni, tehát egy ritmust alakítottam ki. Elmentem, többet futottam, többet úsztam, többet tornáztam, és a lövészettel kellett volna kezdenem. De ugye, ha már a lőtéren a többet lőttem, többet edzettem, maximálisan oda tudtam figyelni azért, mert nem volt külső hatás. Ezért tényleg csak erre figyeltem. Tehát nagyon összpontosítva, központulag tudtam lőni, és e köré állított fizikai

0: Janával, aki 2021-ben a koronavírus szövődményeként hunyt el.
1: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. De jó!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Pályafutása során 4-szer nyert olimpiai bajnoki címet. 3-szor csapatban, 1-szer 1968-ban, egyéniben. És visszavonulása után 3 tanítványát is az 5-karikás dobogó tetejére vezette. Nagy tíme át 100 emesét és az olasz Maurizio Randazzót. Az 1940-ben született Kulcsár Győzővel Molnár Dániel az ezredfordulón beszélgetett.
3: Néha nézem a televízióban ezeket a divat filmeket, ahol felvonulnak hölgyek és urak, persze inkább hölgyek, de néha urak is. Te nyugodtan elmehetnél egy ilyen kifutóra, divat bemutató főszereplőnek. Nem gondoltál még rá?
4: Ez meg se fordult a fejembe, és egyáltalán mi a fejét tudok én bemutatni magamról, legfeljebb egy szép kitörés, de semmi más.
3: Mennyi van rajtad már a versenysúlyodhoz képest?
4: Azt hiszem, hogy nincs rajtam semmi, hanem hát én inkább úgy mondom, hogy az emberi szervezet, legalábbis az enyém az úgy egy kicsikét átalakult, átstruktúrálódott, úgyhogy ami idáig súlyba izom volt, az úgy súlyban megmaradt, csak egy ilyen kis mentővé alakult, hát úgyhogy...
3: Na de azért valamit teszel annak érdekében,
4: semmit.
3: Hogy semmit az
4: hát annyit
3: maradom?
4: Teszek, hogy dolgozom, minden nap dolgozom, én vívóedző, ez persze aktív fizikai munkával jár, napi 3-4 órát, attól függ, hogy milyen...
3: Magyarán iskolázol.
4: Persze.
3: Ami azt jelenti, hogy ugyanúgy kell flashelni, kvartot,
4: de gyakorlatilag ugyanaz.
3: Kitörni.
4: Asszisztálom, egy vívó partner vagyok, mondjuk nem okkora internetással, mint egy...
3: Ha most elindul már egy párbajtőr versenyen, akkor milyen esélyed lenne arra, hogy jó helyen végezzél?
4: Ez egy ilyen örök vita, és vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy ők még mindig verhetetlenek, és ő a legjobb, a legszebb, ez nem igaz. Biztos, hogy meg tudnám egy darabig állni a helyemet, bár sokkal gyorsabb most már a vívás, mint amikor én voltam a versenyző, sokkal...
3: Dinamikusabb, erőszakosabb.
4: Nem jó szó, agresszívabb, durvább, szóval egy kicsikét elment rossz irányba ez a dolog, amit én állítok, hogy technikával még mindig lehetne kompenzálni. A fő baj ebbe az érdekes, hogy a kérdésre válaszoljak az, hogy idegrendszerileg, érzékileg, még mindig érzékelem azt, hogy most és mit kéne csinálni, csak hát a csacsik, a lovak már nem tudnak odavinni, úgyhogy az már nem működik.
3: Ezt csak azért kérdeztem, mert akkor, amikor a klasszikus vívás a vége felé járt, akkor Kárpáti, Kovács Pál és Gerevics jóval 50 felett voltak már, de legalábbis kettő közülük, Kovács Pál és Gerevics 50 felett volt, amikor Rómában olimpiai bajnokságot nyerte.
4: Igen, ez az, amit én mondok, és nem nagyon akarják elismerni, pedig hát ez igaz, hogy minden tiszteletem ezek a régi nagy öregekké, mert tényleg a maguk korában nem lehetett összehasználni senkivel se őket. De ha veszek egy két generációval későbbi Nébald Gyurit például, aki szerintem ide az Ali bácsi fölemelte a kölyét, kétszer körbefutotta. Ezt mindenki tagadja, pedig hát ezzel nincs mit szégyelni, ennyit változott a világ, ennyit változott azok az edzésmódszerek, a gyerekek acceleráltabbak lettek, hát a 13-14 éves gyerekek már, hadd nem mondjam, hogy mindent csinálnak, amit annak idején még csak minisztráltak talán.
3: Hogyan lesz valakiből vívó? Belőled hogyan lett vívó?
4: Hát, nézd,

0: De ez egy nehéz dolog, ez teljesen banálisan indult. Az általános iskolába hirdettek egy vívótanfolyamot, és elmentem ilyen vívótanfolyam barátaimmal együtt.
1: Hogyan vizsgáztatják például, hogyha valakit fel
0: akkor semmi lenni? Nem volt. Semmi az ég adta a világon. Azt hiszem, hogy egy ilyen tanfolyam egy évbe került, nem akarok hazudni, 40 forintba egy évbe, a Prater utcai általános iskolába kellett lemenni, ahol egy Róna Ármi nevezetű vívómester bácsi megtanította a lábmunkát. Annyira megtanított, hogy 2 évig nem is láttam még csak ilyen fegyvert, azt hiszem, mi a tőr, meg a kard között a különbség. Ez a része tényleg baromi unalmas volt, a társaság volt jó, hasonló korú srácok, ott lehetett balhézni, lehetett randalírozni, úgy megvoltunk. És aztán, amikor ennek a tanfolyamnak véget, ő megmondta, hogy hova kell elmenni, vívni, hol lehet folytatni, hol aztán a komolyabban lehet ezt csinálni.
1: Ez hány éves korodban volt?
0: Ez 14. Ez jó, most már hol van, a 14-esek már kiöregednek lassan.
1: Előtte mit sportoltál?
0: Kosárlabdázgattam a MAVS-ba, a Szabó Johnny bácsinál, ő volt a tornatanárunk. Hát annak egyszerű a története, mert ugye a tornaóra az mindig úgy kezdődött, hogy kosarasok kilépni, és akkor a kosaras volt, azok a tornaterem egyik fején kosárlabdáztak, a másikat meg ilyenféle szertornákkal gyötörték, nyúzták, az senkinek nem hiányzott, úgyhogy kosárlabda. De az sajnos nem nagyon működött, mert rüheltem futni. Lehet, hogy egy kicsikét motivált arra vagyok, hogy a vívásot nem nagyon kell rohangálni. Persze, amilyen az élet, mindent fejteteire állít, mert jött egy időszak, amikor hűen válogatott versenyző voltam, amikor a felkészülés nagy része fizikai felkészülés, ami kell, ami jó, amit akkor ugye rüheltünk, de tudomásul kell venni, hogy jó volt, hát ott aztán, amit el lehet képzelni, hegynek föl, hegynek le, ólomövvel, ólomöv nélkül. Szóval futás visszatért az ember élet.
1: De akkor már szorgalmas voltál, nem?
0: Általában szorgalmas voltunk. A mi generációm a szorgalmas volt. Az a mi csapatunk az azért volt ilyen, többek között ilyen sikeres, mert hát a szorgalma nem volt semmi gond. Szóval azt mondták, hogy vigyunk kére. Nem mondták, hogy semmit, akkor is vigyunk kére.
1: Hova jártál suliba? Melyik
0: középiskolába? Én a József Attila gimnáziumba jártam, ahol viszonylag jó kis.
1: Arra Moricsik majd körtér felé van.
0: Igen, régen Ciszter gimnázium volt, most azt hiszem megint Ciszter, nem tudom most, hogy hívják.
1: És ugyanakkor meg Újpestre jártál vívni.
0: Azt mondták a Prater utcával a vívómester bács, hogy az újpesti dózsába lehet jönni, mert ő ott edző. Megmondta az utcát, Ötvös utca.
1: És hol laktál?
0: Karinti Frigyes úton, Budán. Elég az hozzá, akkor 4-5-en srácok, akkor menjünk a dózsába vívni, végigjártok előről, hátra, hátulról előre az Ötvös utcát, és sehol nem tartok ezt az átok vívótermet, és ott tanástalankodtunk, idétlen kettünk egy kapu előtt, nem megyünk vívni, hát nincs vívóterem, nem tudunk vívni, nincs hol menni, és ahogy beszélünk, benézünk a kapu alá, benne az udvar túlsó oldalán volt egy tábla kirak, vagy ez az újpesti dózsa, akkor nem tudom, újpesti dózsa volt. Tehát egy kis isteni jelenség is volt ebben, hogy na, mégiscsak ott álltam meg, ahol kell. Na, ott bementünk, és akkor egy életre eldönt a sorsom.
1: Hamar kiderült különben, hogy tehetséges vagy? Mondjuk azt látom, hogy egy csupa idegember, ezt vagy az alkatod diktálja, vagy pedig az olaszoktól tanultad, mert...
0: Ja, itt handa bandázok össze-vissz. Hát nem, én nyugodt ember vagyok én, nem vagyok én egy kapkodós, ami ez lehet, hogy az olasz mentalitás is benne van. Az, hogy tehetséges voltam, én azt gondolom, hogy igen.
1: Hát feltétlenül
0: azt gondolom, hogy igen, mert szerettem csinálni, ehhez megvolt egy bizonyos fokú koordinációs képességem is, és ahogy ment előre a dolog, ebbe a vívásba nem maga a mozgás a szép. Az egy elég nehéz dolog, mert nincs benne egyetlen egy természetes mozdulat se. Mindet meg kell tanulni. Azért mondom, hogy mindenki megtanulhat vívni. Mert csak megfelelő szorgalommal, ügyes hozzáállás, ez tanítható.
1: Egy-egy ilyen kitörést, vagy valamilyen vívó mozdulatot hányszor kell ismételni?
0: Én csak karatézőket láttam. Én valamikor egyszer már kiszámoltam, hogy az OSC-be azon a páston, ahol annak idején a Vasimre bácsi az én edzőmmel edzettem, kiszámoltam, hogy csak azon a páston életem olyan 5-600 ezer kitörést iskola közben, úgy nagyon hozzáállás. Szóval baromi, hát nem lehet ezt mondani, mi nagyon sokat. Azt nagyit kell csinálni, amik teljesen automatikussá válik. Nem lehet ott vacakolni, hogy jaj, most itt a tempo, most meg lehetne szúrni, na, akkor én most kitörök egyet, ez így nem működik. Annak ott robbanni kell az automatikusan, ez csak úgy tud menni, hogyha az ember azt vérévé válik.
1: Ez a nagy generáció, amelyik 1964-68-72 a magyar párbajtőr olyan lendületét hozta, ez hány emberből állt? És azt hiszem, hogy ez körülbelül egykorú. Tehát Schmidt-Vali, B-nagy, Fenyvesi doktor.
0: Szerencsés dolog volt, mert sokan voltunk, az is sok volt, de ezek mögött még ott sorakozott egy erdős, egy másik erdős, egy muskosz, és sorolhatnám. Rengeteg, nem akarok mindegy mondani, mert valaki megbántódik esetleg. És ami nagyon nagy segítség volt, tényleg nagyon nagy, hogy akkor a magyar öttusa is baromi erős volt. és akkor ott a Honvéd OSZ vívótermében a Puskin mozi fölött egy délután a vívókon kívül egy marosi, egy kausz, egy rabár, egy préda, egy nemere, egy kulcsár, mit tudom, akkor megjelent a török felé, a török Otto, a Móna, a Szaniszló, a Lenglai, a Balcó, a Mújzer, a Nagy Imre, a Német Feri, hogy az ember tudjon egyáltalán vívni, az a szabály ugye, hogy aki nyer, az vívhat még egy asszal.
1: Magának uram remek memóriája van, úgy sorolva a neveket, pedig 16 év óta Itáliában
0: ezekkel él, ez volt az életünk, hát ez nem lehet elfelejteni.
1: Azon a bajnokságon, amikor Balcó nyerte az országos párbajtőr bajnokságot egyérében, azon te indultál?
0: Hogyne, ott voltam én is a döntőben, és megnyerte. Sok minden mennem mond a Keringről, hogy miért nyerte, hogy nyerte, van benne igazság, nincs benne igazság, megnyerte, pont, kész. Demonstrálva az, hogy az akkori öttusa milyen erős volt. Hihetetlen erős volt. Ma van Balog Gábor személyében egy öttusát a tanítvány, nem kell bemutatni, igencsak egy menő gyerek.
1: Világbajnok.
0: Nem könnyű meggyőzni arról, hogy a vívás mennyire fontos az öttusát.
1: 26 pont, vagy 21?
0: 27-26 pont, tehát ez 3 győzelemmel több, a 100 pont. Ahhoz annyit kell futásba, úszásba javulni, hogy belegebedhet és nem fog javulni. Most talán sikerül meggyőzni arról, hogy ez egy kicsikét jobb.
1: Hogy lehet ő a tanítványod akkor, amikor te egyben Itáliában vagy, most egy év óta, mióta hazajöttél Itáliából?
0: Most már lassan, inkább 2. Ez a második szezon, vagy a harmadik.
1: Emlékszel különben azokra az állomásokra, amelyek vívó pályafutásod és vívó sikereid elején igazán kiemelkedő állomások voltak? Most a 3 olimpia, majd ez külön.
0: Hát az elején nem tudok ilyenekről beszélni. Egy olyan igazi pechfugler, vagy ilyen szerencsétlen katona, vagy nem tudom. Mi voltam, aminek nagyon sok mindent köszönhetek.
1: De mondjuk nyertél Porto Alegre-ben, nyertél Buenos Aires-ben.
0: Nem nyertem én, de hogy nyertem. Nem, ott voltam, ott lettünk másodikak, meg kikerültem. De az elején az igazi pofonok azok nagyon súlyosak, és ma is emlékszem rá, hogy mint junior gyerek, soha például egyetlen junior világbajnokságon nem indultam el, nem tudtam elindulni. Egyetlen junior verseny nem vehettem részt, azok az baromi nagy szó volt, hogy kimehetett Lengyelországba, hát az egy szuper király volt akkor. Ha 5-öt vittek, én voltam a 6. a ranglistán. Ha 2-öt vittek, a 3. voltam. Ha 1. voltam, nem vittek egyet se. Szóval minden egyes junior versenyről lemaradtam. Van olyan ember, akit hagyjuk a fenébe, keresünk más, hát ezt nem lehet elviselni. Ez engem valahogy nem tudatosan mondom, de úgy megacélozott. Szóval...
1: Miért lettél mérnök? A papa ugye doktor kulcsa.
0: Hát ez egy
1: orvos, vagy jogász?
0: Nem, ő jogász doktor jogász. Volt. A nagypapa volt mérnök, apai nagyapám volt mérnök. Abban az időben baromi nehéz volt egyetemre bekerülni, ott kezdődik.
1: Inkább olyan volt, hogy tanulni kellett valamit.
0: Az a családból egyértelműen adódott, a érettségvel nincs befejezve a dolog, és a vívással nem is olyan tudtak abban az időben. Otthon eljárogattam, de hogy ott vívogatok, meg junior válogatott, meg versenyek vannak, az ugye egy eléggé másodrendű dolog volt, meg hát nagyon nehéz körülmények között is élt ugye a família, mert jogi doktor ugye az időben nehezen tudtak alkalmazni.
1: Nem volt annyira frekventált szakma,
0: nem volt vele semmi baj gyakorlatilag, de azért mégis, ha más világba szerezte a diplomáját, más a beállítottsága. Röviden elhelyezték, például a Diós Győrbe dolgozott a papám, a vasműbe, mint kereskedelmi valamicsoda. Mm. Tehát nem a pályáján, hanem ott találtás, azt jelenti, hogy nem is láttuk jóformán.
1: Szegények voltatok?
0: Nem mondom, hogy szegények voltunk.
1: De gazdagok sem.
0: A gazdagok biztos, hogy nem volt, hát a kettő között kell hasonlunk, hogy inkább a szegény
1: felé. Hányan voltak testvérek?
0: Ketten voltunk, vagyunk is testvérek. Van egy öcsém, aki kosárlabda válogatott volt, felnőtt válogatott volt, aztán gondolt élt, és valamikor a 60-as évek elején kimaradt egy versenyen, és Svájcba él azóta is. Az, hogy én mérnök lettem, hogy kezdjes egy egyetemet valamit, és ehhez volt valami kis érzékem, a számtalmaz, a mértalmaz, valami. Nem vettek fel a Budapest Egyetemre, mondanom se kell. Én mindig építészmérnök szerettem volna. Még most is van kedvem. Olyannyira van kedvem, a kis komputerrel még rajzolgatok is, és valamit otthon kell csinálni, akkor azt én tervezem meg. Hát az nem lehettem, szóval nem vettek föl. Végén felvettek a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemre.
1: Na most áruld el, hogy mennyit dolgoztál, mint mérnök?
0: 15 évet.
1: 15 évig dolgoztál, mint mérnök?
0: A Villamos Energiaipari Kutató Intézetben fejeztem be mérnöki tevékenységemet, mint tudományos munkatárs.
1: Áruld el nekem, hogy amellett, hogy ugye 3 olimpián is olimpiai bajnokságot nyertél egy alkalommal kétszer, mennyit voltál benn, mint tudományos munkatárs a munkahelyedet?
0: Ez úgy működött, ugye, hogy abban az időben, ha valaki élsportoló volt, az munkaidőkedvényt kapott, és vállalatok, cégek lévén állni vállalatok, hát ez ezt akceptálták. Én az akkori főnökeimmel úgy állapodtam meg, hogy szeretnék még tovább is versenyezni. Abból a fizetésből, abból nagyon nehezen lehetett volna megélni abból a mérnöki fizetésből. De igyekszem úgy csinálni, hogy amennyit tudok, benn vagyok, de hogyha el kell menni, akkor engedjenek el. Tehát a kecske is, a káposzta elve is megvan. Magyarul nem vettem igénybe azt a teljes kedvezményt, amit igénybe vehettem volna, de hát valamit muszáj volt igénybe venni. Szerencsés voltam ebben a helyzetben, mert hozzájárultak ehhez. Mi nem egyszer volt olyan, hogy egész éjszakát benn maradtam, akkor kezdődött a számítógépes rémálom, és a új gépet kapott a cég, egy ilyen Razdan típusú valami rettenetes jószágot, és azonban én ott próbáltam dolgozgatni. Én azt hiszem, hogy a körülményekhez képest tisztességesen elláttam azt a dolgot.
1: Erről az olimpiai bajnokságot nyert csapatról, amelyben két vagy három ember, azt hiszem, hogy a csapat tagja volt mind a három olimpián, tehát 64-ben, 68-ban és 72-ben is. Te mind a
0: ki voltam 64-ben, 68-ban, 72-ben és 76-ban.
1: Ki volt még, aki ebből
0: aki a csapat? Aki ezt csinálta senki.
1: Senki
0: ezt a négyet nem csinálta.
1: Egyedül te. Ki volt kint három olimpián?
0: Tokióban kimult a nem erem meg én. Tokió után jött ugye Mexikó.
1: Nem erem meg te?
0: Igen, Tokióban.
1: Hát Tokióban olimpiai bajnokok lettetek csapatban is, nem?
0: Úgy van, nem erem meg én, a Gábor, a Kaosz és a Bárány.
1: Na, akkor már az öt.
0: Ez megy.
1: Így van.
0: A mexikói olimpia az a következő. Kimondta Nemere, szerénységem, Fenyvesi, Schmidt és a B-nagy. München, a Nemeredi Szidát, ő nem volt Münchenbe, tehát volt a Fenyvesi, a Schmidt, az Erdősanyi, az Osztis Pista meg én.
1: És ezt követi 76 Montreal.
0: Ezt követi a Montreali, ahol kimondta a Fenyvesi, szerénységem, az Osztis Pista, a Schmidt Palikin volt. Ki volt az?
1: Magyar, akkor te négy olimpián voltál, és néhányan pedig három olimpián voltak kint. Ahogy hírlik, ez egy rettentő vagánytársaság volt. Én egyetlen egy dolgot szeretnék, hogyha elmesélnél nekem. Valamelyik olimpiai döntő előtt, ha jól emlékszem rá, akkor vagy a gép romlott el, vagy a zsűri elnök betegedett meg. De lényeg az, hogy halasztották egy fél órát, vagy egy órát csúszott. És azt mondják, hogy a későbbi olimpiai bajnokcsapat tagjai leültek a páston kártyázni. Igaz ez?
0: Nem, ez pontosítanom kell, mert ez egy világbajnokság volt, azt hiszem a bécsi világbajnokság, és ha jól emlékszem, a csapatverseny a döntővi utásért a svédekkel vívtunk. A svédek erős csapat volt, jó ellenfél volt, az edzőjük a Derrick Póci címzeti magyar úriember. Hát és velük ott szenvedtünk, és nem ment a dolog, de azért úgy mindig mi álltunk jobban. És a Póci, az öreg róka, hogy a svédek, hogy minket kizökkentsen a jól menő kis üzletecskénkből. Valami mondva csinált okkal félbeszakítatta a mérkőzést, mondva, hogy nem jó a találatjelzőgép, nem jók a dobok, a fémpásnak az ellenállása, mit tudom én, hány ómmal nagyobban megengedetnél, ezt most le kell ellenőrizni, mert nem lehet egy világbajnokságot csinálni. Akceptálták a vélem, és elkezdtek ott méricskén, és ment az idő. Na most a szabály az volt, hogy az a verseny, aki be van kötve épp az aktuális asszóra, az nem jöhet le a pástról. Na szerencsétlen ott ácsingózott, amíg ott méricskén jöttek. Akkor valaki azt mondta, hát ha már ott áll, akkor vigyünk föl egy asztalt, fölvittünk egy asztalt a pástról, négy szék, és elkezdtek egy kicsit bridgezni. Hát elég, hogy néz, hogy mit csinálnak. Na, megyek a fenébe, de nem lehet mit kezdeni. Folytassátok, ennyi volt az egész, és akkor tényleg zsugáztunk egy csapatmérkőzésre.
1: És meg is nyertétek a világbajnokságot.
0: Azt megnyertük, azt a mérkőzést, aztán megnyertük a döntőt. Elég fölényes azt a moruszkikkal szemben.
1: Melyik volt a kedvenc olimpiáda négy között?
0: Hát mindenki azt mondaná, hogy a mexikóiól kettőt nyertem, de nem, hanem a tókiói az első. Szóval az egy komolyabb.
1: Miért?
0: Az egy ember életében kiúrni egy olimpia, aki még nem volt kint, azért az egy más világot. Ott más emberek mozognak, és más dimenziók kezdenek el működni. Ez az olimpiai falu, az komoly hatása van az ember először. Meg hogy ide lehet menni, oda lehet menni. Ráadásul Tokióban voltam.
1: Mikor hívtatok? Először az olimpia elején, vagy az olimpia végén?
0: Ezt én már nem is tudom.
1: Nem emlékszel rá? Már csak azért, mert aki az elején van túl a versenyen, az ugye elmehet a többiek.
0: Nem volt ilyen gond. Ami emlékszem, arra az volt, hogy mi tisztességesen láttuk az edzéseket, aztán vívtunk, amit vívtunk, és onnantól kezdve minden valahol kevertünk, valami trükkel belógtunk ide-oda. Amoda.
1: Mit láttál például?
0: Ugye akkor kosárlabda döntőt láttam.
1: Futballisták akkor nyerték az olimpiát.
0: A foci döntőt, ki voltam a vízipóló döntőn.
1: Azon is ott voltál?
0: Öt tusa, lovagláson volt. Szóval, amin lehetett. Nagyon mozgalmas volt. Pici apróság, hogy bemegyek a szobámba, az ágyon van egy torta. Mondom, ez miért úró. Mint kiderült, a Japán Olimpiai Bizottság azoknak, akinek aznap volt születésnapjuk, az ágyára úgy, ahogy van, megcímkézve egy kis születésnapi tortát.
1: Mikor kötötték be a fejed, vagy mikor sikerült egy nőnek rabul ejtenie téged?
0: Hát ez gyakorlatilag a házasság, az esküvő maga, a pont, az ín, meg a pecsét a papíron, az a mexikói olimpia éve előtt történt, de ez a kapcsolat már jóval előtte. Szóval ez nyugodtan mondhatjuk azt, hogy én nem is akarok a számokat mondani, megsértődik a nejem, hogy mióta ismerjük egymást, de nagyon-nagyon-nagyon régóta.
1: Mekkora a család?
0: A család az most kezd egy kicsikét szaporodni, sajnos csak egy gyerek jött össze, ebből a cigány irodalom, amit én éltem annak idején, erre futott, egy nagy lányom van, aki most már anyuka, ő is, és két aranyos kis unoka jött össze belőle. Ő férjhez ment Olaszországba, kin volt velünk, ugye ott ment férjhez, úgyhogy van rumli a familiába azért elég, nem látni őket, bár minden nyáron 2-3 hónapra azért hazajönnek. Enrico, az a kisebbik, az most lett egy fél éves.
1: Enrico,
0: és a Sabrina az most már 2 múlt, ő most a legtündéribb korban van, mert beszél magyarul, beszél olaszul, egy büdös szót nem lehet érteni, hogy mit mond, senki nem tudja, de megállás nélkül, hogy igazi kis olasz, gyönyörű.
1: Te voltál a magyar válogatott szövetségi kapitánya is, mettől meddig, 80-tól?
0: Valahogy úgy a 80-as évektől.
1: Belesett 2 olimpiai ciklus.
0: Én csak az egyiken voltam. Én
1: hát, szövetségi kapitány csak a Los Angeles-ben el.
0: Az egy nagyon szörnyű dolog volt. Szóval az, én nyugodtan erre mondani, hogy a sport életem, a sportpályafutásom 2 ilyen nagyon-nagyon fekete luka, vagy fekete pontja, vagy amiről nem is szívesen beszél az ember, az egyik az a müncheni lövöldözés volt, amiben hát egészen közel benne voltunk. Ráadásul pont a mi versenyünk közben történt. Azt hiszem egy napot még halasztották is, vagy megszakították. Uh-huh. Nem a versenye van abban, hanem maga a tény, hogy ez történt. És a másik pedig a Los Angeles-i olimpia, amikor így a szemedben mondják, hogy megkérdem, megyünk az olimpiára? Megyünk. Másnak mondják, hogy túró. Szóval a sport az egy olyan tevékenység, szerintem, lehet, hogy baromi nagyot tévedek, és illúzionista vagy naív vagyok, ahol nem lehet mellé beszélni. Ott igaznak kell lenni, ott őszintének kell lenni, és az arról szól, hogy ott a jobbik nyer, a felkészültebb nyer. Az egy olyan világ, aminek igaz világnak kéne lenni. Ezt mondják neked, hogy holnap mész, és én nem versenyzem, mint vezető, és akkor én kínálom versenyzőket, meg gyúrom, hogy csináljátok, megyünk. Nagyon.
1: Te, mint szövetségi kapitány, valamennyi fegyvernemet felügyelted.
0: Akkor úgy volt, igen, hogy mind a négy
1: fegyver, mind a négy. Kik voltak az áldozatai a vívók közül ennek? Gedővári?
0: Hát akkor nagyon erős volt az a csapat. A női tőrcsapat az nagyon erős volt. A Stefanek Gréti, a Kovács Edith, a Maros Magdi, volt a Gedőváriék, a Nébal gyerekek, párbajtai voltak a Kolconaiék. Szóval nagyon jó kis, tényleg az akkori időben egy nagyon jó kis csapat volt, és ennek az embernek az életéből egy nagy álmot így kifújtak.
1: Félig meddig ennek is volt köszönhető, hogy te rögtön kaptál az olaszországi meghívást?
0: Én már nem kaptam, én szerettem volna már régebben is kimenni, csak mindig azt mondták, hogy kulcsállítás magára is szükség van, mutassa, bizonyítsa be, és jó, hát akkor csináljuk.
1: Miért? Itália a szíved csücske volt, vagy mert Itália a vívás hazája?
0: Nem volt egy ilyen határozott irány, hogy az Olaszország legyen. Az volt a határozott, hogy szeretném kipróbálni valahol kint is, hogy mit lehet elérni.
1: Így is? Erre is gondoltál?
0: Sok ember arról beszél, erről nem mernek beszélni, én ezt nem szégyen, arról is gondoltam. Hát ez nagy dolgokról is lehet beszélni, nem? Nem
1: hát hogy én milliómos lettem, de... Főleg, hogyha az ember
0: dolgozik,
1: jobban megbecsülik, akkor pláne.
0: Úgy van, erről van. Szóval ez is benne volt. Benne volt az is, hogy a gyerekemnek adjak egy másik lehetőséget, hogy lássa azt, hogy másképp is lehet élni. Mert másképp lehetett élni. Abban az időben, ugye elvégeztem ilyen egyetemet, olyan főiskolát, TF-et, mit tudom én mit is, le is vizsgázgattam nagyjából mindenből. Egy dolgot valahogy elfejtettek nekünk megtanítani, hogy önállóak legyünk és gondolkozzunk. Odaadtak egy feladat, az elintéztük, de egy kipattanjon az emberek fejéből egy sziklaszt, nem is biztos, hogy jó szemmel nézték.
1: Ez a város Milánó és Torino között a nevét nem tudom.
0: Vercelli. Igen.
1: Ez mi, ez egy kis város?
0: Vercelli egy ilyen mezőváros, egy kis város, egy ilyen 50-60 ezer lakosú kis város.
1: És
0: ahol mindig volt vívó. Nem, onnan jött ez a Vercelli, hogy ott minden évben azóta is van egy párbajtőr emlékverseny, csapatverseny, mert valamikor ott jött egy úgynevezett, meg él is, egy Bertinetti família, ahol a nagypapa, a Marcello az valami igen nagy sportember, de a századforduló elején, szóval minden sportágban szuper király volt, olimpiai bajnok, ebbe is, abba is, a sok mindenbe. Az ő fia, a Franco, az vívó volt, az egy generációval idősebb nálam, én már nem vívtam vele, de ő is olimpiai bajnok volt, azt hiszem, Melbourne-be. Szóval ott volt egy kis vívó élet, aztán az valami okfolytán ott megsérült, elkezdett összeomlani, és ők kerestek egy vívómestert, és és majdnem hazamentem oda.
1: Te már akkor beszéltél olaszul?
0: Nem, most sem beszéltem, akkor sem beszéltem. Nem,
1: hogy hát, mondod?
0: Nem, hát szóval nem tanultam olaszul. De beszélek olaszul, de nem tantam olaszul.
1: De kitűnően beszélsz olaszul.
0: Megértem magam, meg, hogy ne. Ha kettőnk a lányom és közöttem kell hasonlatot tenni, akkor a lányom az úgy beszél olaszul jobban, mint az olasz. Én egy olyan jó, egyszerű, olyan súksükös olasz el tudok beszélni.
1: Miért nem fektetél nagyobb súlyt rá, hogyha már ilyen hosszan
0: kim vagy? Én akkor már egyrészt nem gondoltam, hogy ilyen hossz, ennyi idő fog eltölteni ott, ez azért nem
1: ez
0: volt.
1: Hogy történt különben? Mennyi időre mentél először?
0: Először egy olyan 4-5 éve kaptam egy szerződést. És aztán ez úgy hosszabbodott, ez úgy, mert jól éreztem magam, ők elfogadtak, be tudtam illeszkedni, persze nem is nehéz abba a környezetbe beilleszkedni, mert ezek az észak-olaszok tényleg ragyogó emberek. Az az érzésem, hogy rossz elképzelés van a magyaroknak az olaszokról, csak énekelnek, meg szórakoznak, meg tévedés. Nagyon keményen dolgoznak, piszok keményen dolgoznak, és ugyanakkor nagyon lezserül élnek. Szóval tudnak élni.
1: De azért nem. Énekelnek is, meg játszanak is.
0: Játszanak is, szórakoznak is, de a munkában nem ismernek tréfát. Tudják, hogy azt nehéz kapni munkát, tudják, hogy azt meg kell becsülni, tudják, hogy azt el kell végezni, így nevelik a gyerekeiket is. Én azt mondom mindig, hogy egy ilyen szögletes német, meg az igazi nápolyi között a félúton van a kettőnek a csodálatos keverék, ez az észak-olasz. Fantáziadús, jókedvű, életvidám, rugalmas, ugyanakkor eléggé presszív, jól náluk élni.
1: Ugye mondtad, hogy korábban a építészmérnök szívesen lettél volna, hát hogyha valahol, akkor az építészet csodáit Itáliában felfedezhetted.
0: Hát azt lehet.
1: Itt Vercelliben is, vagy pedig beutaztad egész Itáliát,
0: hát
1: és vannak kedves városait?
0: Az egész országot föntről lefelé, lentről fölfelé, ha nem is privát alapon, de hát el kell kísérem a tanítványaimat mindenféle versenyre, és azért istentelen távolságok vannak az országot, szóval lemenni Szicíliába vagy Vióversenyre, olyan minden innen elmenni Párizsba, talán még több is. Ilyenkor mindig egy-két nap ugye hozzá lehet cserkészni, és meg lehet nézni a dolgot. Nem tudsz olyan ott a sarokra elmenni a Netalánával.
1: Melyik sajnos, a város?
0: Nem tudom, nagyon sok szép város van, gyönyörű. Egyik szebb, mint a másik. Vercelli speciel szerintem a világ legrandább városa, nincs semmi.
1: Ott nem jellemző ez a
0: van,
1: klasszikus.
0: Ott is van ott, de nem. Ez egy mezőváros, annyit kell tudni róla, hogy Európa legnagyobb rizstermelő központja. Tehát mezőgazdaságból élnek, az egész környéket, ami egy nagyon precíz csatornarendszer van összeszabdalva, hogy a március táján elöntik vízzel, akkor elkezd nőni a rizs, és valamikor így október táján a vizet leengedik, és learatják. Ennek az a következménye, hogy ott egy négyzetméter van 5 milliárd szúnyog. Elviselhetetlen. Az ottani lakosok már megszokták, egy állandó háború folyik a szúnyogok és az emberek között, piszkosul föl vannak hálókkal, puskákkal, szolár, mindenet, de hát nem szabad permetezni, mert akkor tönkre megy.
1: Tehát gondolom, hogy ahogyha 16 évig ott tartottak, akkor azért neked sikereid voltak, vagy komoly sikereid voltak Vercellében.
0: Igen. Mondhatom azt, hogy szerencsés találkozás volt, mert én el tudtam vinni az az érzésem, másnak kéne persze megkérdezni egy ilyen latinos viselkedést, egy kis németes precizitással, amit a Vas Imre bácsi, az én mesterem, meg mondjuk a műegyetem úgy belém vert, és ebből a kettőből én el tudtam hitetni az ottani gyerekekkel, hogy ha ezt így csináljuk, jobb lesz. Hát az elején persze kézzel, lábbal tiltakoztak egy héten kétszer edzeni, hát micsoda disznóság ez, amikor én 5-6-ról beszélgettem ott nekik. Rájöttek, hogy igazam van. Másfél év után elkezdtek jönni az eredmények, és onnantól kezdve 3 év múlva Olaszország párbajtőben legeredményesebb szakosztálya lettünk. Semmi gond nem volt, olimpiai bajnokok, világbajnokok, junior világbajnok. Szóval működött a dolog.
1: Jó voltatok az állandó bajnokok? Vercelli?
0: Hát vagy férfi párbajtő, vagy női párbajtőben, de úgy summázva az egészet, kialakult Olaszországban, az a Vercelliben a párbajtő.
1: A legjobb nevű tanítványaidat hogy hívják?
0: Paolo Milanoli, az tavaly előtt nyert világbajnokságot, egyéni VB-t, de az egy csodálatos, egy azon szóval egy annyira egyéni és annyira kreatív gyerek, hogy ritkán találni még ilyet. Az benne volt az olimpiai bajnok csapatban is, tehát olimpiai bajnok is, a Randazzo az olimpiai bajnok volt csapatban.
1: Elég gyakran meghívtak, nem a televízióban nyilatkozni, az olaszok szeretik.
0: Ott nem de. Nagyon, nem.
1: Az ott egy de azt legalább világ. Tudták, hogy te négyszeres
0: nem,
1: olimpiai
0: az,
1: bajnok
0: az, vagy? Nem, más. Olaszországban ugye vannak a profi sportok és az egyéb sportok. Mi van a profi sportban? Fotball. Az reggeltől estig.
1: Kosárlabda,
0: motor, autó, bicikli, mi van még? Talán golf. Ezzel a televíziós követőség zöme úgy, ahogy van kiismerő. Nem is érdekel. Az újságot így lapozni, ezt a sportot, valahol a végén egy ekkora hírben van benne az, hogy a világbajnokságot nyert valaki. Ez nem nagyon érdekli őket.
1: Nem zavart?
0: Sírnak, hírnak a versenyzők, panaszkodnak, jogosan panaszkodnak, de nem. Ami nem sport, amiben nincs pénz, amiben nincs sok pénz, amiben nincs nagyon-nagyon sok pénz, azt nem érdekli az emberek.
1: Miért jöttél végül is haza 16 év után?
0: Nehéz kérdés. Ez az egész életem valahogy úgy alakult, hogy olyan 14, 15, 13 évenként, most már sajnos mondhatom ezt is, úgy mindig csavartam rajta egyet. Ugye az első időben volt Magyarország, ez iskola, minden ez a nem volt, mit kezdene. Akkor elmentem élversenyzőnek, válogatottnak, az is ment egy darabig. Akkor 15 évig, mint ahogy mondtam, voltam mérnök is. 11 nehány évig voltam a Vívó Szövetség főtitkára, majd szövetségi kapitánya. Szóval volt egy más jellegű dolog. Eltelt 15 év Olaszországba, megint, az valahogy úgy van, az ember lemegy a terembe, az jaj, de jó, megint itt vagyok, dolgozunk. És amikor hú, már megint le kell menni a terembe olyan. Szóval amikor már úgy hiányzik az emberből a tűz, akkor már nem olyan jó. Egy. Ez nem csak az egy oka, kettő pedig. Itthon volt egy kényszerítő körülmény. Meg van is, hogy ugye az anyósom, a feleségemnek a mamája, az egy idős hölgy. Hát addig, amíg itt maradt Magyarország, amíg ő hát el tudta látni magát, addig nem volt különösebb gond, de most már olyan korban van, hogy nem önellátó.
1: Tehát félig meddig a családi kényszerűség.
0: Feleségem hazajön, én maradjak kint, az nem megy. Hazajövünk mind a ketten, ez a megoldás, de kimarad az unoka, ott kimarad a gyerek. Szóval idáig úgy volt, hogy Olaszországból robogtunk haza minden másnap, vagy harmadban, amikor volt egy kis üres, megnézni a haverokat, a családot, ezt-azt. Tehát Vercelli, Budapest. Most ugyanezt történik visszafelé. Amint van 2-3 napocska, akkor rohanunk vissza megnézni a kinti gyerekeket.
1: Szóval ahogy én tudom, éppen emiatt az olaszországi távollét miatt, ugye? De mint négyszeres olimpiai bajnok, mint 3 olimpia hőse, sokkal kevesebbet szerepeltél egyébként. Hát pontosan emiatt. Ez nem zavart?
0: Itthon?
1: Itthon.
0: Mostanában?
1: Mostanában.
0: Nézd oda, nem zavar. Egy idő után az emberből ezek a hiúsági dolgok, mert ez hiúság kérdése, ez kikopik, vagy nem tartom fontos. Persze, hogy jól esik, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem esik jól, de meg lehet lenni nélküle. Nagyobbik baj az, hogy nem mennek jól a dolgok. Nem az én dolgaim nem mennek jól, hanem úgy általában nem mennek jól a dolgok, és én úgy érzem, hogy tudnék valamit segíteni, de az, hogy én betolakodjak oda, hogy itt vagyok, és emiatt 4-5 ember megsértődjön, vagy ne adj Isten, 4-5 embernek a kenyere is belekerül, azt akkor nem akarom csinálni. Az, amit én mindig mondok példának, hogy tavalyi junior világbajnokságos, akkor ne beszéljünk a menőkről, mert ezekből lesznek majd a menők, ha lesznek. Ugye most már úgy rendezik ezeket a junior versenyeket, hogy egy versenyen 72 érmet lehet nyerni. Különböző korcsoportokban, különböző fegyverekben, egyéniben, csapatban 72 érmet lehet nyerni. Tavaly nyertünk egy bronzot, meg egy ezüstöt, a 72-ből.
1: Kevés.
0: Hát akkor nem mondják nekem, hogy jól mennek a dolgok. Nem mondják. Szóval valamit nagyon büdös ezzel. Ez valami jégbe kiáltó disznóság. De nem változok semmi.
1: Mit csinálsz, amikor van egy kis szabadidőd? Mert azért több szabadidőd van most már. Hát te pont elítél a nyugdíjkor határban, nem látszik rajta.
0: El tudom én foglalni magam.
1: Pingpongozol, úszol, olvasol,
0: operálod? De, hogy a mozgásigényemet én levezetem a vívóterembe. Ez változatlanul megmarad, azzal nekem semmi gondol nincsen. Ezen kívül nagyon szeretek babrálni a kertbe, szóval ott is mindig van valami kis tennivaló, vagy lerohanni Balatonra, ott is van mindig valami tennivaló. És mondom, hogy hát van nekünk egy jó baráti társaságom, most 20-25 éve, akikkel kártyázunk.
1: Bridgezel.
0: Nem, ultizunk. Sikerül összetrombitálni 3 embert, akkor azonnal megy a játék, és ez azért volt szép, mert ez hol Budapesten van, hol Vercellibe volt, mert nem csak magyarok vannak benne, hol Innsbruckba volt, hol Münchenbe van, szóval ez úgy be az autó, aztán hadd menjen. Ez azért a feleségek legnagyobb tiltakozására, és ez azért működik.
1: Jó lapjárást kívánok.
0: Köszönöm.
1: Jó hangulatot.
0: Az mindig megvan, ez a fontos.
1: És nagyon szépen köszönöm.
2: A négyszeres olimpiai bajnok Kulcsár Győző 2018-ban 77 évesen hunyt el.
3: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Összesen 20-szoros magyar bajnok, de elsősorban az 1972-ben szerzett tájfutó világbajnoki címe miatt emlékszünk rá, és egy majdnem tragédiával végződő, szerencsétlen eset miatt. A következőben egy Monspart Saroltával az ezredfordulón készült beszélgetést hallhatnak itt a visszajátszásban. A beszélgető társ Molnár Dániel.
1: Van nekem egy súgógépem, és erről a súgógépről olyan pontokat olvasok fel Monspart Saroltával kapcsolatban, hogy két fa közé beszorulva és gurulva, egy fenékkel egy egész ménest meglovagolni. Romantikus lélek, avagy a legfinomabb démokritoszi atomok Thales labirintusában, a csodálatos természet, avagy kilóg a kullancs, mármint a csodálatos természetből, és végül kergesd a nőt. Ezek a pontok azok, amelyeket veled kapcsolatban fölírtam, és te azt mondtad, hogy nem szeretnél a kullancsról beszélni. Hát akkor beszéljünk a kullancsról először.
4: De na csak jó. Röviden.
1: Nem piszkálnak a kullancsal, egy-két szóban megemlítjük majd. De a két fa közé, beszorulva és gurulva, az nekem hallatlanul tetszett egyébként akkor, amikor pályafutásod kezdetéről beszéltél.
4: De ez így igaz, mert ilyen kis kövér gombóc voltam, minden sportágat megpróbáltam, nem ment, és akkor végre jött egy ilyen, ahol a rajtba látnak, a célba látnak, és közben az erdőbe kell rohangálni a pontokért, és tényleg arra kellett csak figyelnem, hogy kis gombócként két olyan fa közt menjek át, ahol elférek.
1: Vannak gyerekkori fényképeid? Tudod
4: vannak,
1: ezt
4: igazolni? Tudom igazolni, nem hazugság.
1: Igen?
4: Sajnos nem, és most, ahogy megyek visszafelé a második gyerekkorban, megint próbálnak visszaugrálni rám a zsírkarikák.
1: A te életed annyira szerteágazóan színes, hogy nem is tudom, hogy hol kezdjem, vagy hol folytassam. Legyen ez szabadon választott gyakorlat, bár olyan csak a műkorcsolyában van. Rád bízom magam.
4: Szerintem, ami hasznosítható belőle, bár ez már egy ilyen racionális öregasszonyi tünet, hogy onnan próbálom kezdeni, hogy egy teljesen átlagos kövér gyerek voltam, négy gyerekes családból, ahol a legidősebb lánygyerek, tehát minden munka rá, három öcsi, ugye ők fiúk, kevesebb. És valahogy ebből akartam kitörni, és ezért hajlandó voltam egy véletlen folytán, ahogy megismerkedtem ezzel a bizonyos tájékozódási futással, vagy tájfutással, hogy inkább futok először hetente egyszer, aztán kétszer, aztán minden nap, aztán naponta kétszer, azért, hogy kitörjek abból, hogy otthon nekem kell sokat csinálni, és én egy átlag senki vagyok, aki valóban az előbb emlegetett, tehát ha néztem, akkor gyönyörű szép lányok korcsolyáztak, mindig irigyeltem, hogy úgy tudnak bánni a testükkel, és azt csinálnak, amit akarnak, egy gombóc az nehezebben bánni.
1: Persze neked mondjuk könnyű dolgod volt, mert te a természet lágyölén születtél, és ott is laktál, tehát ami később az életpályádat meghatározza, az mind kéznél van.
4: Igen, ez egy nagy mázli volt, a Szilágyi Erzsébet fasor Moszkva tér sarkánál laktunk, ahol az ágyunktól szerintem légvonalban 33 méterre mennek a villamosok, ráadásul egész éjjel ki a remiszbe és vissza a Szép Ilona remiszből, de a hátsó része, a hátsó kapu ennek a házsornak, az már a Városmajorra nyílik, úgyhogy írtó hamar a Majorban kezdtem edzeni, és aztán előbb-utóbb nagyon hamar rájöttem, hogy föl a budai hegyekbe, ezért én elég jó voltam azért fölfelé is, és nagyon sokszor volt különben, hogy megbeszéltük a környéken lakókkal, általában fiúkkal, fölfutottunk, utána a végén, amit talán nem is szabadna bevallani, egy-egy ilyen vikendháznak a gyümölcsösébe epresztünk, de egy szemet nem hoztunk el, csak annyit, amennyit ott megettünk. Autóbusszal visszajöttünk, mert lefelé az nem jó, ugye betonon lefelé.
1: Hány éves korra tehető az, amikor te egyszerre három sportágat is beléptetsz az életedbe?
4: Ez elég soká volt, mert sífutó a 70-es években kezdtem, tehát akkor már voltam, vagy most konkrétan mondja meg, hány éves voltam?
1: Nem, hát ugye a hölgyek kora iránt nem illik érdeklődni.
4: De nem szégyellem. Meg nem. Én még most is azt mondom egy ilyen születésnapira, hogy ne ezt a baromi hosszú 58 évet vegyük visszafelé, ha nincs is már előre 58, de nem tudom mennyi. Szóval én még valahol mindig előre felé gondolkozom, hogy meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt meg szeretném csinálni.
1: De hát akkor azért csak fiatal lány voltál még akkor.
4: Igen, ilyen 25 éves. Igen, 25-26.
1: Igen.
4: És ennek azért az a motorja hátulról, hogy gyakorlatilag egy tájfutó, tehát hiába akkor még nem voltam világbajnok különben, de elég sok eredményem volt, az itthon egy senki. Szóval aki nem olimpiai sportágban csinál valamit, az nem ér sokat, és ráadásul még atlétizálni is elkezdtem itthon, és amikor elmentem, akkor nekem egy lábam volt olyan vastag, mint az atléta csajoknak a kettő. És rám mindig rám szóltak az atléta bírók, hogy az a turista menjen hátrébb. Úgyis hátrébb kerültem valamennyire, persze sosem nem annyira, amennyire ők szerették volna a célban, de szóval valahol mindig ilyen pszichés terrorba éreztem magam. Mondom, acsuda vigye el, akkor most bebizonyítom, hogy érek még valamit, akkor elkezdtem sífutni télen.
1: Hogyha valaki téged hallgat, akkor szentül meg van győződve róla, hogy te vagy költőnő, vagy legalábbis romantikus novellákat írsz, esetleg még romantikus regényt is, és aztán kiderül, hogy Monspart Sarolta matematika-fizika tanárnő. Erre mondtam a legelőbb, elején, hogy Thales labirintusában a legfinomabb demokritoszi atomokkal ellátva.
4: Én szerintem egy racionális ember vagyok, most egy racionális öregasszony, de aki szerintem még a négyzeten racionális, de mindig is ilyen voltam, és nagyon szerettem, tehát az iskolában nem szerettem, amikor azt magyarázták, hogy azért vörös a pipacs, mert politikai színezete van, szerintem a pipacs az vörös, egy politikától függetlenül, de volt ilyen magyar tanárunk.
1: Tehát jobb, hogyha nem politizálunk.
4: Ez irritált, igen. És valahol persze oké, még egy van, ami nagyon könnyű, hogy humán osztályba jártam, ott könnyebb egy kicsit jobb adottságokkal azt hinni, hogy én vagyok a császár a matek fizikában, mint reáltárgyak. Abban a pillanatban, hogy az egyetemre bekerültem, rájöttem, hogy akik jöttek a reálból, 10-szer annyit tudnak, mint én.
1: A matematika, még fizika az valamiféle családi örökség? Mert
4: nem.
1: Ez mindig?
4: Nem. Ez lehet ennek a véletlenje, hogy a Szilágyi Gimiben humán osztályba jártam, nagyon jó humános csajok voltak, sőt, van olyan, amelyik rendező a televízióban, végül is azt hiszem nem is rossz, de ez egy tévedés volt szerintem. Végül nem bántam meg.
1: De ugyanakkor, mint tájfutó, viszont romantikus vonzalom fűzött a természethez, meg a környezethez.
4: A természetet imádom, és a tájfutásnak van még egy nagyon jó oldal, azon kívül, hogy amit mindig elmondunk, hogy van a fizikai rész, tehát futni kell, van a tájékozódás rész, azt meg kell tanulni, meg lehet jobban megtanulni, kevésbé. Van egy lelki része különben, hogy tudjak határozottan és jól és gyorsan dönteni. Ha később lehet, akkor még megmondanám, hogy mi mindennél lenne még jó. És akkor mindehhez jön az, hogy szinte nincs két egyforma edzés, ha térképpel megyünk, tehát én hiába ismerek minden bokrot a Normafánál és a Budai hegyek szinte mindegyik gördületében, mégis ha máshonnan rohantam egy más jellegű pályán, akkor nem ugyanonnan látom, nem ugyanúgy, más piszok van, más évszak van, más emberek vannak, tehát valami olyan fantasztikus változatosságot ad a tájfutás az alföldi rekettyestől kezdve, mondjuk egész a Vértesnek, ami a Magyarország egyik legszebb része, az ilyen csipkés domborzat, hogy semmiképpen nem unalmas.
1: Te befutottad az egész országot?
4: Nem. Pont most volt az Európa-bajnokság sümegés környékén, és olyan gyönyörű vidékeket láttam, persze most már csak így messziről tulajdonképp, meg a rossz lábammal nem futva, amit kiderült, hogy itt fantasztikus nagy vidékek régen a katonasághoz tartoztak, és tilos volt róla a térképet, tehát én nem futhattam rajta. Úgyhogy pont egy tábornok úr, aki ennek ugye a főnöke, vagy birtokosa legalábbis katonailag, neki mondtam, hogy a csuda vigye el, hát maguk miatt nem futhattam én ilyen szép helyeken. De azért elég sok helyen futottam.
1: Kénytelen vagyok ugye a jegyzeteimben nézni, mert te mondtad, hogy a 70-es évek elején kezd el a sízéssel foglalkozni. Millió bajnoki cím van már a hátad mögött. Gondolom, hogy nem csak egy sportágban, amikor 72-ben Stari Plavi, megnyerted a világbajnokságot. Visszaidéznénk ezt a világbajnokságot?
4: Elsősorban sokat köszönhetek neki. Másodszorban azt olyan nehéz tudomásul venni, de gondolom minden sportoló így van bele, hogy mindenki készül egy versenyre, és minden versenyen van legalább 3 vagy 13. Több talán nem, de 3-8 olyan, aki esélyes és simán nyerhet. És az aznapi véletlen, és én azt is mondom, hogy az aznapi icipici szerencse segíti ebből a végesen kevés, de mégse egy darab emberből a győztest a dobogó tetejére. És itt nekem olyan furcsán volt szerencsém, hogy ez egy nehéz, ez a Stáros Plábi, ez fönn van már majdnem az NDK határán az Elba mentén, és egy ilyen gyönyörű homokköves vidék. Uh-huh. És a homokkövek ábrázolása a térképen, az fekete pacni, tehát én nem látom, hogy az 90 vagy 1 centis vagy 1 méteres, vagy volt olyan, ami 30 méteres fekete pacni, és nyilván másképp kell közöttük közlekedni. És gyakorlatilag sokat hibáztam. Tehát ez egy olyan újszerű volt mindenkinek, ilyenen nem futottunk korábban, és most akkor azt mondom mégis, hogy ebből nekem volt szerencsém, mert végül mégis a hibázásom ellenére én nyertem, és a többiek többet hibáztak.
1: Lehet, hogy rettenető sportszerűtlen, amit kérdezek, de például egy ilyen tájfutó világbajnokságon, vagy bármilyen tájfutó versenyen soha nem fordult még elő, hogy bizonyos versenyzőknek megmutatják előre a pályát?
4: Hát nekem most azt kell mondani, hogy soha nem fordult elő, és nyilván nem is tudok róla. Van azért egy érdekesség, ez még az én időmben volt pont a Stari Plavis világbajnokság után, amikor Dániában nyáron a nagy versenyeket és 2 is én nyertem, de ősszel a világbajnokságot azt egy dán hölgy nyerte, akinek a férje volt a térképnek a javítója. Nagyon undok vagyok, ha gyanúsítom, mert nem tudom bizonyítani, de azért többekben felmerül. Szóval lehet, de általában nem jellemző a csalás.
1: Hogy lehet megoldani azt? Én tudom azt, hogy a tájfutók általában tisztességes emberek, hiszen azért, aki 10 kilométereken át gyötri magát, annak kötelező, majdnem, hogy kötelező tisztességes embernek lenni. De hogy lehet megakadályozni például az ilyesfajta csalárcságokat?
4: Azt hiszem, hogy ez ilyen automatikus szűrővel megakadályozható. Tehát mondom, ezt se lehet bebizonyítani a dán hölgyel, de maga magunkból fakad, mint ahogy szerintem a médiában is a dolgozóknak van egy önkontrolljuk, és ezt még mondhatom, azt nem a főnökük mondja, hogy ne te barhasz, hanem mond. Itt is úgy érzem, hogy van egy ilyen. Biztos, hogy megint azt mondom, hogy minél délebbre megyünk, voltak olyan sejtett dolgok. Szóval itt a tájfutásban nincs, hogy valaki soha sehol egész évben nem olyan jó, és akkor mégis otthon van egy verseny, ott hirtelen mindenkit hülyére ver.
1: Magyarán akkor Stari Plavi-ban te hibáztál egy csomót, és mégis az első lettél. Mikor derül ki? Mert ugye a tájfutásban ráadásul az emberek nem egymás mellett futnak, hanem mondjuk percenként.
4: Nagyon ismered a tájfutást.
1: Hát nem, hát egy-két alkalommal hallottam már róla.
4: Igen, egymás után indulunk 3 perccel. Tehát nekem még a mögöttem indulókat meg kellett venni 3 percenként, szörnyű volt, és ez akkoriban, tehát ez még ugye 1872, vagy mikor volt nagyon rég a múlt században.
1: 1772-ben, még a francia forradalom előtt, igen.
4: Az nem lehet, mert mi Monspartok a francia forradalom után jöttünk ide, úgyhogy... Ja.
1: Honnan?
4: Strasbourg környékéről. Milyen jól tudnék franciában most ott lenni. Az volt a nagyon jó, hogy akkoriban az nagy szó volt, hogy a csehszlovák világbajnokságra ki tudtak jönni magyar szurkolók, barátok, edzőtársak, edzők, turisták. Ugyanazt nem tudták megtenni előtte egy svéd vagy finn, mert egyszerűen nem volt pénzük és lehetőségük. Tehát sok magyar volt kint, és ez nagyon jó volt. Ők ott jobban szurkoltak körülöttem, mint én, és minden 3 perc leteltével, amikor kiderült, hogy nem jön be az ellenfél 3 percen belül, hát akkor fantasztikus.
1: Mobiltelefon akkor még nem volt, nem, de nem. Gondolom, hogy ilyenkor, mint az indiánok állnak a hegy tetején, és integetnek, hogy 3,5.
4: Nem szabad kimenni a terepre. Tehát tulajdonképpen a hegy tetején nem állnak az indiánok,
1: állnak.
4: Csak a fák, igen, meg a versenyzők jönnek egyenként. Nem, ott bent valahol a cél körül, szóval körbe van kordonozva, és pontosan ezért, hogy ne lehessen kiabálni, vagy információt adni, tehát bent várakoznak egy lezárt területen.
1: Ha magyarán akkor a célban mérték az időt, és
4: igen,
1: amikor ugye 3 perc és 40 másodperc múlva érkezett meg, akkor ez sem.
4: Igen,
1: ez
4: és
1: sem.
4: Itt ami a nagy szó volt, a 70-es az előttem, 2 évenként volt világbajnokság, a 70-es norvég világbajnoknő, az Ingrid Hadler, ő mögöttem rajtolt, és úgy, mivel én mondtam, hogy hibáztam, szóval nagyon várható volt, hogy megverte, szerencsére többet hibázott.
1: Mennyivel később jött be?
4: Hát ezt most nem emlékszem, 3-ban se volt. Tehát 3-ban se volt, végül egy finn, a Pirjo Szeppe volt a második, és egy svéd volt a harmadik, és ha azt mondhatom, még a Pirjo Szeppével mi előtte nyáron beszálltunk egy ilyen edzőtábor cirkuszba, vagy vándor cirkuszba, ami azt jelentette, hogy Svédországtól Svájcig, de közben szinte minden országban rendeztettek hétközi, hétvégi edzőversenyt, és ezt gyakorlatilag autóval végigversenyeztük. Egész nyáron Kenterbe állandóan Eggálba vertük egymást a Pirjóval, és a Pirjó is szőke volt, akkor én meg igazán szőke voltam, most ugye már csak a sárgított szőke, de azt mondták, hogy mi vagyunk a Zwei Cigáners Festerin, szóval a 2 cigánylány, mert ugye a magyarok, ez nagyon érdekes, amikor először voltam, amikor Finnországban 65-ben, egész fönt Oulu-Kemiben, akkor azt mondták, hogy jé, szőke cigányok is vannak, megláttak. Szóval valahol, de itt az életmódra vonatkozott inkább, hogy mi voltunk a 2 cigánylány.
1: Hát és... Magyarországról nagyon sokan úgy tudják, emlékszem rá, hogy a futballvilágbajnoksága Los Angelesben volt egy mexikói kislány, aki az asztalokról mindig a fölösleges dolgokat este eltakarította, és kérdezte, hogy de donde señor? És mondtam neki, hogy de Hungria. Ah, hitano. Mondta, hogy én cigány vagyok, és akkor mondtam neki, hogy hát nem, mert vannak Magyarországon nem csak cigányok is. Mire azt mondta, hogy hitano, na mondom, akkor akarod, hogy jósoljak neked, el futuro, decir el futuro. Odaadta a kezét, és azt mondom neki, hogy ezen az estén, mondom, egy magyarországi cigány legény, egy bájos mexikói fiatal asszonyt kérem elrabol. Na abban a pillanatban megszűnt ám ez a vád. Mármint, hogy én hitáló cigány vagyok.
4: De hát ez nagyon rég volt az igazából, és itt, ahogy végén összefoglaljuk, az volt a szerencsé, hogy nem a Pirjó nyert, hanem én. És
1: feldobtak a magasba, akkor amikor megérkeztél?
4: Feldobtak, és az olyan jó volt, hogy végre itt az edzőm ott lehetett, a sportági vezetők, kijöttek atléta srácok, akikkel én előtte rengeteget edzettem, például az Orbán Karcsi 50 kilométeres gyalogló volt, és ő, mint gyalogló, hát akkor nem annyira jó, bár válogatott volt gyaloglásban, mi nagyon sokat edzettünk együtt, és mindenki ott volt, és akkor mindenkinek gyorsan ott rögtön megtudtam, iciri picit köszönni, hogy segítette.
1: Ezzel párhuzamosan, mert akkor itt jön a sokoldalúság, ezzel párhuzamosan te már sítájfutottál, sífutottál, és közép, illetve hosszú táv futottál. Tudom, hogy az első nő voltál, aki 3 órán belül futottad a maratont Európában.
4: Igen, na ez a VB után volt, ugyanis meghívtak a svédek a VB után, ott kim van a Stockholmban egy ilyen nagy 15 kilométeres futóverseny, a Lidingö löppet, és azon mindenféle sportág, a férfiaknak 30 van. Minden sportág indul, és akkor gondolták, hogy na hát ez a kis hülye magyar, már bocsánat, de azért a skandinávok ők, akik. Ha megverte az ő lányaikat, akkor biztos jól fut, ez különben azért igaz is volt, meghívtak a Lidingö löpetre, hogy akkor én a svéd atlétákat, svéd sífutókat, stb. Verjem meg. És az, az igazság, hogy volt egy nagyon jó atlétájuk, az Inger Knudson, és ő megvert. Tehát második voltam, de nem nyertem. És egész szépen megvert, szóval most nem emlékszem pontosan, de nem 10 méterrel, hanem többel, és nagyon szégyeltem magam, hogy ezek kihívtak. Szóval nem tudom, szégyeltem magam.
1: Szégyelted magad, vagy pedig inkább zavart?
4: Mind a kettő, de picit szégyeltem is magam, mert ugye ők azért hívtak meg, és akkor kötelességem lett volna, szerintem nem ment. És utána itthon hazajöttem, és akkor a fiúk, akikkel együtt ezzel mondtak, hogy mennek a Csepel maratonra. De ez így egymás után jött, pikpak, szeptember, október, november eleje. Na mondom, akkor ezt most büntetésben Monspart lefutod, és megkérdeztem az edzőmet, a Garai Sanyi bácsit, hogy le tudom-e én futni, hiszen én azért 10 kilométerekre edzettem. Sokat jót, de hát a 10 meg a 42 között van különbség. Azt mondta Sanyi bácsi, hülye vagy, fiam, ne fuss le. Hát akkor egyből tudtam, hogy nem azt mondta, hogy nem tud lefutni, csak az, hogy ne fuss le, mert minek. És odaálltam a fiúk közé, és akkor mentem a Csepel maratonon. Az is érdekes volt, hogy az ilyen 21 kilométer kitököl felé és vissza, és kifelé minden versenybíró, akik azért általában urak és férfiak, kiállni, mi ez a nő, ne segítsen a hapsiknak, szóval mindent mondtak csak azért, hogy kiálljak, de hát én mentem, és nem kaptam rajtszámot, hogy én is rajtban, mert hogy nincs női verseny, nőknek maraton. Visszafelé ugyanezek az emberek, mint az őrültek, biztattak, itattak, majdnem, hogy a tenyerükön vittek 10-20 métert, ez nem igaz, de segítettek, hogy na, a kis hülye csajszé, az már visszafelé is tud futni, és a legvégén hát mindenki azon segített, hogy 3 órán ordibálva, alig éltem különben, és közben a legvégén már a célegyenes felé látom, alig láttam különben, látom, hogy jön a járdán szembe Garai Sanyi bácsi, az edzőm, és mondja, hogy ennyi, fiam, valami ilyesmit mondhatott, ami ugye eljutott hozzám, én már csak a szememmel tudtam neki köszönni, hogy jobban nem, és a célba annyira bekiabáltak, hogy tényleg valahány másodperccel, szóval pontosan 7 másodperccel, 3 órán belül jöttem, ami akkor Európában a legjobb ide volt, és akkor így indult a maraton.
1: Ezek után indultál el a világbajnokságon? Mármint a maratoni világbajnokságon?
4: Igen, igen, mert ezután állandóan meghívtak, hogy végre van, még nem voltak a szovjet meg az NDK futónak, nem voltak, hiszen az nem volt olimpiai táv, viszont Amerikában már nagyon sok lány futott. És meghívtak több versenyre, én összesen végül 6 maratont futottam, de ez a nem hivatalos világbajnokság Atlantában, ez oda mentünk, de ez olyan nagy nyomot hagyott bennem, hogy gyönyörű szép csajok, 200-300 ilyen gyönyörű szép csaj, hosszú hajúak, a havaiak például a virágcsokor a nyakukba, de amúgy is minden jól nézett ki. Mondom, ez nem igaz, hát ha ezek a csajok naponta kétszer edzenek, akkor nem ilyen csinosak. Mondom, én kétszer edzek, nem vagyok ilyen jó csaj, de lehetek valahol. És akkor majdnem nyertem.
1: Ez pénzdíjas verseny volt?
4: Nem, nem. Díjakat kaptunk.
1: Tulajdonképpen te végigcsináltál olyan sportágokat, amelyben hatalmas sikereket értél el, de nem gazdagodtál meg belőle. Tehát ha Monspart Csaci mondjuk 30 évvel később csinálja ugyanezt végig, akkor ma azért, ha nem is milliómos, de majdhogy nem milliómos lennél.
4: Ezt nem tudom, hogy én most egy olimpián annyira jó lehetnék-e maratonba. Az biztos, és akkor most én kezdem el mondani, hogy ha nem lettem volna beteg, akkor abszolút lehet, hogy most az 50 akárhány, majdnem 60 éves Monspart futna a különböző korosztályos maraton és egyéb versenyeken, ahol ha nem is pénzdíjak, de ilyen rajtpénz, szóval még itt is lehetne valamennyire pénzt keresni, viszont akkor nem lenne férjem meg gyerekem.
1: Mennyi idős a srác?
4: Most már 3. éves egyetemista, 21.
1: Hogy hívják?
4: Botond.
1: Feledi Botond. Botond. Jó nevet. Ki választotta a nevet?
4: Azt hiszem a Péter.
1: Péter?
4: Igen.
1: Áruljuk el, hogy Feledi Péter a férj.
4: Mindig azt mondom, hogy jelenlegi, tehát.
1: Hát,
4: de ezt azért, mert itt most már a mostani foglalkozásommal az egészséges életmód, a család, a harmadik, a nők adjanak magukra. Szóval mi nők azért sose tudjuk, amikor reggel eljövünk, hogy este hazamegyünk, hogy ami fantasztikusan mondunk, ám férjünk, a milyen kemény. Tehát ezért egész nap én azt szoktam mondani, hogy jelenlegi férjem.
1: Bár bár én nekem eszembe jut a Hajdúszoboszlói bácsi, aki azt mondta, hogy 60 éves kor közelében már egyre kevésbé kellett anyukomnak vigyázni az én erkölcseimre. És hát ahogy mennek az évek előre, úgy kell egyre kevésbé vigyázni a mi drága feleségünknek az erkölcseinkre. Arról nem beszélve, hogy teljesen alaptalanul gyanúsítanának bennünket. De vissza még a tájfutáshoz, ez egy hármas egység, már a tájfutás. Az egyik oldalon futni kell tudni, igen, tehát kell hozzá szív, tüdő, láb, kell hozzá egyfajta lelki késztetés, igen, és kell hozzá a gógyi. Akkor ezért tanultál te matematikát és fizikát, hogy pontosan tudd, hogy a tálesztétel hogyan szól.
4: Nem. Nem. Mert például a skandinávoknál a legelején is, amikor elkezdtük, mi azt láttuk, hogy az Ulla Lindqvist, aki többszörös világbajnok, ő neki kint csak a kötelező 10 eleménye van, és benzinkútba dolgozik. Lehet, hogy most nagyon mondok vagyok, azt se tudta, hogy Bukarest és Budapest közt mi a különbség, szóval nincs felsőfogó végzettsége. A Lars Lystad, norvég első világbajnokunk, tűzoltó volt. A Bernd Filén, svéd világbajnok utána, farmer volt, szintén 10 eleméből ilyen nyertes tehenészete volt tejtermésből, de fantasztikusan jó volt. És nekem voltak, nagyon sok a Beac Mavs klub Magyarországon jó volt ezen időmben, voltak matematikus hölgy ellenfeleim, szerintem túl komplikálták. Szóval ők túl okosak és túl komplikálták. Szóval sokkal inkább egy ilyen okos, paraszti, racionális ész kell szerintem.
1: Miután te romantikus ember vagy, szárnyaló fantáziával, telibe találtad akkor, amikor választani kellett.
4: Igen. Hát meg nem szorultam be a fák közé, szóval ez így jó.
1: Ez a bizonyos egy fenékkel ennyi ló, mert én azt írtam föl magamnak, hogy egy egész ménest kellett megülnöd. Hosszú távfutás, sítájfutás, amiből az első voltál egyébként, aki egyáltalán sítájfutó versenyen elindult, és százával verted meg a skandinávokat például, amikor elindultál.
4: Hát voltam VB-n 11., ami nem olyan rossz ahhoz képest, hogy itt sosem nem volt hó akkoriban. Tehát rengeteget edzettünk sírollerrel, meg a futótudományomat vittem oda, de most, ha bevallom, és ilyen is volt NDK-ban, sítájfutó versenyt nyertem úgy a skandinávok előtt, hogy megnéztem a terepet, itthon nagyon kevés hó volt, tehát nem sokat tudtunk sífutni, lekaptam a létszemet, és körbe választottam útvonalat kétszer is, hogy valami ilyen igazi országúton, ahol lehetett télen is futni, nem a mélyhóban, tehát viszonylag gyorsan, és a létszem a hónom alatt, és körbe futottam, hiszen ezt nem büntették, tehát ezt a szabály engedte, a rajtba és a célban nálam kellett legyen a létsz, hogy a fülemen vittem, a lábamon vagy a hónom alatt, az nem számított. Ezen kívül mondjuk a célra fölvettem, mert a végén már nem volt lehetőség, nem akarták elhinni, mikor elmagyaráztam, hogy mit csináltam.
1: Hogy te nem.
4: Igen, hogy ott én levettem, és körbe futottam sokkal hosszabbat, de gyors.
1: Az ember ugye a sítájfutóversenyt nem tudja elképzelni. Hát gondoltam arra, mint a kőszívi ember fiaiban, hogy van a hatalmas hómező, jönnek a farkasok, futni kell előle.
4: Hát ilyen lehetett volna éjszakon, de nem jöttek.
1: Hogy zajlott különben? Szóval a sítájfutó versenyen szintén hegyre föl, völgy bele?
4: Ugyanolyan, igen, mint a tájfutás. Az a bonyolultabb benne, hogy a rendező köteles minden lehető útvonalválasztáson, tehát az összes út és ösvény és erdővágás, ami létezik, ha én arra gondolok, hogy arra megyek, előtte nyomot fektetni. Tehát ha éjjel is esett a hó, és előző nap megcsinálta, akkor is ebből a nyomcsinálós nékóter, vagy nem tudom a magyar neve pontosan, de nyomcsinálóval most már van a Magyar Síszövetségnek, és a mi időnkben még nem volt ilyen, hanem természetesen lábakkal csinálták a sífutó bírók és edzők magát a pályát is, meg mi magunk. Tehát visszatérve, van ilyen, hogy ehhez a női 10 kilométeres vagy 15 kilométeres sítájfutó verseny az, ami légvonalban annyi, és a fiú az mondjuk 20-valahány, nekik, a rendezőknek erre a területre, ez ilyen 12-16 négyzetkilométeres terület lehet, 300 kilométer nyomot fektettek le. És aha, akkor viszont egyenlő, mert ha én választok, hogy erre megyek, arra megyek, azon az úton megyek, ami körbe megy síkon, vagy azon az ösvényen megyek, ami esetleg átmegy, mindenütt van nyomom. Tehát ez egy kicsit más, és ha ezt nem gyakorolja itthon az ember, az hátrány, és akkor jut ilyen hülyeség az eszébe, hogy még nagyobb körbe-körbe megy egy országúton, vagy egy olyan helyen futva, ami az rendezőknek eszükbe se jut.
1: Ilyen vázafutáson is indultál?
4: Nem, de azon egyszer edzésként mentem, két részletben, mert az 95 kilométer. A vázat, de nem indultam a versenyen. Szóval a sífutó verseny.
1: Egyébként gondolom, hogy a skandinávok azok az egyik oldalon ki nem állhattak, mert ugye detronizáltad őket, de a másik oldalon a tenyerükön hordoztak.
4: Valamelyik évben a svéd ötnaposon az egy ilyen nagyon nagy verseny, 5 nap egymás után kell futni, összeadják az eredményt a 4 idő alapján, 5. handicap indulunk, és most, ha hencegni szabad,
1: szabad,
4: akkor a mai napig nincs olyan, rajtam kívül olyan ember, aki nem skandináv nyert volna ilyen öt napos. Tehát svéd terepen öt napig nagyon nehéz terep ezen futni, úgyhogy nem ejthetek ki egy rossz eredményt, tehát ötször valahol ott kell lennem elől, az még nem skandináv, se fiú, se lány nincs, tényleg én nyertem 76-ban. De ez még a VB után volt, hogy az egyik ilyen öt naposról szállították a külföldieket mindig buszra, nem akartam megvárni, és stoppoltam, hogy visszamenjek, mert még valamit biztos akartam csinálni, talán valami jó hapsit, már nem tudom, és a taxival, amiben beültem, egy picit tudok svédül különben, de azért, mert a szakirodalmat akartam
1: ez
4: olvasni.
1: Ez döbbenetes különben, mert ebben a pillanatban akartam kérdezni, hogy van-e tiszteletbeli svéd, finn és norvég állampolgárságod, és hogy ezeken a nyelveken mit beszélsz?
4: Finnul nem tudok, a svéd-norvég az közel azonos. Azért kellett, mert csak nekik volt régen szakirodalom, és akkor muszáj volt valahonnan tanulnom, tehát onnan. Lestoppoltam valakit, de valami svéd taxiszerű volt, ilyen hosszú, és beszélgettünk, hogy tájfutó vagyok, igen, és magyar, és kicsit svédül, igen.
1: Mondd a svédül egy kicsit, legalább az, hogy magyar vagyok, tájfutó, és...
4: Ja, rungerska, ja orientérare, ja talán eliten svenska. De ez azért érdekes, mert a svéd, a norvég összelopkodt a németből, angolból a szavakat, szinte nincs nyelvtan, nagyon könnyű, viszont ilyen csúnyán beszél, azt gyakorolni kell egy fél napig talán, hogy fölkapja az ember a szó végét, ami a magyarnak teljesen nem
1: jött
4: megy.
1: Bar.
4: Igen.
1: Ja. Igen.
4: Bar, a szkó járják. Na azt mondja ez az autósofőr, hogy és képzelj, hát akkor maga ismeri, mert én tudom, hogy van egy magyar világbajnok nő. Most nem mertem neki azt mondani, hogy csesz meg én vagyok, mert úgyse hiszi el, csak akkor mondtam, igen, van egy magyar világbajnok. Itthon, ha beülök egy autóba, akkoriban 100 emberből 90, vagy talán 100 nem tudja, hogy van egy magyar tájfutó. Szóval kint tudták, hogy van egy magyar tájfutó.
1: Te ma is a világ egyik legaranyosabb, jókedvű embere vagy, még akkor is, hogyha pofát vágsz hozzá. Annak ellenére, hogy jött ez az átkozott kullancs, nagyon röviden térjünk csak rá, szóval, én hallottalak téged, hogy micsoda hihetetlen küzdelmet folytattál, majd a kullancs után 5 évvel láttalak már a 30 kilométeres téli csúcstúrán, ahol együtt futottunk, igen. Képzeld el, hát ugye te néhány évvel a lábadozás után, én pedig még akkor egy 10-15 kilóval könnyebben a két gyerekkel.
4: Ez igaz? Két aranyos kis gyerekkel jöttél. Az ember belülről is kódolban van valahol, hogy nem az a típus vagyok, aki otthon ül és várja szép perceket, lóban meg a sült kalambot. De biztos, hogy az is rengeteget segített, hogy nagyon sokan, de még ma is megyek, hát főleg vidékre, és jó is arról, ami annyit izgultunk magára. Mondom, pont ezzel gyógyultam meg. Szóval szerintem, hogy Isten hallotta, hogy itt egy fél ország azt kérül, hogy na hát ez a szegény gyerek már ne a temető felé menjen, hanem lábadozzon, és ez így is történt. Tehát akkor nekem dolgom van, végül is gondoltam, nagyképpen, és ehhez különben kerestem egy ilyen Brecht idézetet is, hogy valahogy úgy fedezve érezzem magam, hogy miért tülekedtem én még sántán és utána. És én azt hiszem, hogy mázlim volt, mert valahogy úgy kerültem aztán az élet sodrában, hogy ebben az egészséges életmódban, ebben a nemzeti egészség

0: tartó és nem vagy annyira életigenlő, akkor tulajdonképpen nem egy bájos fiatalasszonyt látnánk most itt, hanem egy rokkant bénát, vagy akit már egyáltalán nem is látnánk. Hogyha nincs ugyanolyan akaraterő benned abban a néhány évben, mint amilyen korábban volt ezernyiféle szituációban a pályán.
1: Ez van, kuloncsenkepalitisz, agyvelő, gerincvelő gyulladás. Mindig azt nyávogtam akkoriban, hogy az akarókám lett beteg, mert ugye az idegrendszere beteg az embernek, az összefügg, és akkor hogy a fenébe akarjak akarni, ha az akarókám beteg, de ezt aztán hamar elfelejtettem, mert nem jó kifogás, és tényleg azt kerestem, hogy mit csináljak, de nagyon sokan segítettek, és mint ahogy ezt minden beteg ember elmondja, vagy beteg igen, átesett ember, bocsánat, hogyha rájön akkor az egy ilyen vízválasztó, hogy ki az igazi barát, ki nem. Ez valóban így volt, hogy ki jött látogatni, ki nem, ki segített, ki nem. De fikarsnyit nem panaszkodhatom, mert sokan segítettek. És végül is abban, hogy most többek között itt beszélgetünk, és nem a szülinapomon hoznak egy szál virágot a temetőbe, ahol már azt hiszem a kukacok mind felzaváltak volna. Azért én sok mindenkinek vagyok hálás, de valahol azt mondom, hogy mindenkinek maga magán múlik, szóval szörnyű betegségek vannak. Van, amelyikben az ember hiába akar, tényleg nem tud kimászni, de nagyon sokszor, és ezt azért az orvosok is alátámasztják, hogy rengeteget számít, hogy a beteg maga is akarjon gyógyulni.
0: Tehát
1: és
0: az akarókát kell akkor, igen, ugye, mennél nagyobbra növeszteni.
1: Ezért írtó fontos, és sokan nem értik meg, hogy most, amikor bármelyik futóversenyt vesszük, csak itthon, külföldön már nagyon régóta, az első rajt előtt egy perccel jönnek a kerekesszékesek. És például ez a fajta betegségre is nagyon fontos, hogy ők példát mutatnak az összes többi kerekesszékesnek, aki valószínűleg különben nem ül kint az utcán a kapuban és nézi őket és tapsol nekik, de az ő hozzátartozójuk láthatja, és ha ismerősük, és ha ő elmeséli, hogy nem muszáj neked, te is tudsz, neked is van lehetőség, akkor választhat valamit, és nem kell túlsúlyosan, főleg lelkileg súlyosan maga-magába esni.
0: Köszönöm szépen, hogy eljöttél mi hozzánk.
1: Én is köszönöm a meghívást.
2: Az életvidám tájfutó világbajnok Monspart Sarolta 2021-ben 76 évesen hunyt el. Emlékét egyebek mellett egy tábla is őrzi a Normafánál, aki arra jár, feltétlenül álljon meg ott egy percre. A napokban egyébként majd én is megteszem ezt, most viszont még a Nemzeti Sport Rádió stúdiójából köszönöm meg a figyelmet a visszajátszás végén, a két társszerkesztő Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében. Az elmúlt egy órában Edvi László koordinálta az eseményeket, de elsősorban a beszélgetést készítő Molnár Dánielnek, illetve Rékai Gábornak jár a köszönet, és természetesen önöknek, akik velünk tartottak. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
3: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Megkezdi szereplését a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Hazai pályán, a Puskás Arénában észak-keleti szomszédunk lesz az ellenfél. A jó hangulat és a szoros összecsapás garantált. Magyarország-Ukrajna labdarúgó Nemzetek Ligája mérkőzés élőben pénteken 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. A magyar öttusát az évek során többek között edzőként, szövetségi kapitányként, főtitkárként és versenyigazgatóként is segítő Pécsi Gábor nemrég, egész pontosan augusztus 28-án ünnepelte 80. születésnapját. Ebből az apropóból a Bajnokok mostani adásában felidézzük az Arcvonások 2015-ös adását. Akkor 69 éves volt Pécsi Gábor, amikor megkerestem otthonában. Most ezt a beszélgetést hallhatják újra. Elsőként azt kérdeztem Pécsi Gábortól, hogy szokott-e még rendszeresen sportolni.
2: Most is úszodából jövök. Minden reggel volt ötusázó társaimmal a Komjádi úszodában. Fél órát úszunk. Az nekem általában 1000 métert tesz ki. Ennél lejjebb nem adom, bár 600 méternél sokszor eszembe jut, hogy miért nem 600 méterbe döntöttem el én a saját adagomat, mert nekem már nincs edzőm. Azt csinálok, amit jónak találok. Azt viszont, amit előre elhatároztam, azt meg is csinálom, és nagyon jó az, hogy naponta mozgunk valamit.
1: Minden nap hétvégén is, és ez kényelmes tempóban, mellúszás?
2: Hát nem mellúszás, mert az ötösházban gyorsan úszik, a legnagyobb részét gyorsan teszem meg, aztán vannak kiegészítők közben, de ugyanúgy, mint amikor edző voltam, magamnak is mindig előírom aznapra, hogy mit fogok úszni, és azt végig is csinálom, mert különben tényleg az van az ember, hogy ellötyög mellen, de valamit azért illik mozogni. Nem erőltetett tempóban, de egy olyan jó lendületes.
1: Gyerekkorában is már kötelező volt a sport, a mozgás, vagy pedig egyszerűen csak jött, és azért volt ösztönös.
2: Mondhatom úgy, hogy sportcsaládból származom, hiszen édesanyám úszó volt, hosszú távúszó, világbajnok volt. Emiatt aztán az egész család sportos lett, velem együtt természetesen. Ő volt Paplaci mellett a másik profi Magyarországon, aki Paplacival párhuzamosan pénzért versenyzett. Tehát a Capri-Nápolyi nem hivatalos világbajnokság, mert a hosszú távúszás még nem ismerték el hivatalos úszó szakágnak, de ez volt a nem hivatalos világbajnokság. Ugye az 33 kilométer a tengerben. Minden évben megrendezték Olaszországban. Ez egy profi verseny volt, tehát részvételi díj volt, pénzdíjat lehetett nyerni, de ugyanakkor édesanyám minden költségét saját maga fedezte, egy banki tisztviselő volt. Reggel lement az uszodába, megvette a jegyét természetesen, amikor nem kapott később már tiszteletjegyet, akkor utána elment dolgozni, de utána megint lement az uszodába. Hát mi így nőttünk föl, hogy ezt láttuk.
1: Mekkora családban voltak testvérek?
2: Igen, volt egy Miklós bátyám, akinek szintén sok köze van ehhez az én pályámhoz, hiszen ő kezdett el ötösázni először, a Győri Bencés gimnáziumba került, és lejárt úszodába, mert hát az elég jól úszott, és akkor Magyar Vilmos, a győri ötösa atya meglátta, és kérdezte tőle, hogy nem akar ötösázni. Hát kérdezte, hogy mi az, ugye, mert fogalma nem volt. Hát amikor a lóhoz eljutottak, akkor rögtön azt mondta, hogy de igen, és hát azóta is tart a szerelem az ötösával és a lóval, ő már sajnos nincs közöttünk, viszont a fia folytatta a pályát, hiszen ő most a lóversenynek a igazgatója, és ő irányítja a magyar lóversenysportot. Nagy örömünkre, hiszen gyerekkorától is úgy nőtt föl, hogy sport, ötusak, kajak, és a lovak, és a lóverseny, és most az ő pályája így beteljesedett ezzel, hogy ezt a pozíciót tölti be.
1: Mivel teltek a gyerekkor évei, és ez most Győrben volt, vagy Győr mellett?
2: Nem, mi Agárdon laktunk, elváltak a szüleim, édesapámmal Agárdon laktunk mind a ketten, és onnan került a bátyám Győrbe, hogy egy biztos és fix helyen legyen, hiszen a Bencés gimnázium egy biztosíték volt arra, hogy nem kalódik el. Én amikor a nyolcadikat elvégeztem, akkor följöttem édesanyámhoz Budapestre. De akkor már bátyám bőszen ötusázott, és volt egy kis kísérlet a vízilabdával, de az nem nagyon jött be, nem volt különösebb labdaérzékem, és aztán kérdezte a bátyám, miért nem mész el ötusázni, és akkor levitt a Benedek Feri bácsihoz a Csepp, ahol a légkör az első nap már megragadott, hiszen nem akárkikkel öltözhetett ott az ember, nem is tudtam természetesen akkor még, hogy milyen nagyságokkal, hiszen egy öltözőben voltunk a Balcó Bandival, Német Ferivel.
1: Olimpiai bajnok öttusázók.
2: Ők az olimpiai bajnokok, igen, de az akkori csapat is, a Fákja Földi, Sárfalvi Béla, Illényi Pali, azért sorolok olyan neveket is, akiknek nem rendkívüli eredményeik voltak, viszont a szellemük az pontosan olyan volt, mint a Balcó Bandiéké, és ezt szoktuk meg mi is, ezt vettük át mi is, és ezt próbáltuk tovább tanítani, amikor abba a pozícióba kerültünk.
1: Hamarosan erről még beszélünk majd kicsit részletesebben, de itt a kondiról, a fizikai állapotról eszembe jutott egy olyan kérdés is, hogy például szokott-e, megcsinálná-e most is azt, hogy segítene egy kismamának, amikor mondjuk a metróban, vagy akár egy buszon fel kell vinni a babakocsit a lépcsőn, vagy a buszra?
2: Ez természetesen Most véletlenül így össze, hogy a uszodából, amikor jöttem, és felszálltam a buszra a körúton, akkor pont egy kismama próbált leszállni. Láttam, hogy kínlódik. Természetesen odaugrik az ember és segít. Hát ez annyira természetes, hogy nem is kérdés.
3: Ezt a szüleitől örökölted, vagy pedig akár épp ott a Csepelben, tehát ezt a szellemiséget, mert ugye azért nem mindenkinek egyértelmű. Ezt sokan elgondolkodunk, hogy jaj, most mit kellene tenni, miközben itt pont nem szabad gondolkodni.
2: Hát is. Eleve a családi neveltetésben ez volt a segítőkészség, és a Csepelben is ez a szellem volt. Ott szóba nem került, hogy ki az olimpiai bajnok, és ki a kevésbé eredményes versenyző. Ott egy dolog számított, egyszer egy nagyon jó cikk volt a Pilhár György tollából a Nemzeti Sportban, amikor azt írta, hogy mi közöttünk az volt a legfrankóbb gyerek, aki először ért fel a Hármasatár hegyi kilátóhoz a császáruszodából a futóedzésen, és abszolút nem számított, hogy a egyiket mikrobusszal hozták az edzésre, a másikat egy személykocsival, vagy éppen a villamoson próbált jegy nélkül utazni, mert még arra se volt pénze. Tehát egy dolog számított az eredmény, és azon belül természetesen a sportszerűség, és ez is egy nagyon lényeges dolog, hogy ezt szívtuk magunkban már a családtól és édesanyámtól is, és természetesen a Csepelben is, hiszen ott szóba se kerülhetett az, hogy valaki ne sportszerű eszközökkel próbálja eredményt elérni.
3: Csibészség, mert azért a sportban az is kell. Akár egy olyan, hogy valaki ne futva tegye meg azt a távolságot a hármas határhegy tetejéig.
2: Hát az benne van. Az ilyen nagyon langyos gyerekekből nem szokott nagy versenyző lenni, mert megalszik a tej a szájába. És hát az ötösnek egy különösen sokfajta képességre van szükség. Az eleve egy gátja, amikor valaki nagyon alszik, és nincs benne meg a megfelelő csibészség, mert adott pillanatban bizony rögtönözni kell, és ki kell találni valami csibészes formát, hogy lehet tovább lépni azon a problémán. Az lehet csak egy mozdulat a lóhátán, vagy lóval való kapcsolat, vagy akár egy vívó asszó közben egy megoldást találni, akár trükkös megoldást találni, természetesen a sportszerűség határain belül, de ugyanez vonatkozik az edzőre is, hogy nem kell átlépni a szabályokat, hanem mindig ki lehet valami plusz találni, de még tovább megyek, hogy az életem pályáján lényeges dolog szakasz volt az is, hogy itt különböző világesemények, meg hazai események rendezésében része, ott is folyamatosan valami trükközni kell a megoldásokra.
3: 2008, ugye nem is olyan régen egy budapesti világbajnokságot a szimacsarnok előtt, és elfolyt a víz a medencéből a verseny napjára.
2: Hát én jól emlékszem, hogy a szerkesztő úr is ott ült a lelátón, és mindnyájan meglepődtünk, hát ez egy külön mese, és így utólag visszagondolva azt mondhatom, hogy az életemnek egy nagyon fontos pontja volt az, hiszen egy olyan problémával találkoztam szembe reggel 7 órakor, amikor fölhívtak, hogy elfolyt a víz, hogy először nem is vettem komolyan. Aztán Bíró Sanyi, jó barátom, aki az egész területé volt felelős, mondta, hogy azért ezt vegyem komolyra, mert tényleg egy deka víz nincs a medencébe. Lényeg az, hogy kiszakadt alul a fólia valahol, egy váratlan dolog volt, erre abszolút nem számított.
3: Hiszen egy mobil medence volt.
2: Hiszen egy mobil medence volt, mert minden áron azt akartunk megvalósítani, hogy egy helyszínen legyen mind az 5 versenyszám, és itt tényleg egy 100 méteren belül minden versenyszám megvalósítható volt, egy 200 méteren belül, és felépítettünk egy mobil medencét, 680 köbméter vízzel, gázkazán, vízcserélő, biztonsági berendezések. Hát nagyon sok oldala volt ennek a dolognak, de azt mondtuk, hogy mindig jobban megéri, mint a környékbeli úszodákba elmenni valamelyikbe, amelyik mindegyik valamilyen sebből vérzett rá. Szóval nem volt alkalmas igazán világverseny rendezésére.
3: Aztán jöttek a tömlők, tűzoltóktól.
2: Igen, és hát amelyre én kiértem a medencéhez, addigra Bíró Sanyi már intézkedett, megjelentek a tűzoltók, és a stadion másik oldalán lévő hasonló medencéből átszivattyúzták a vizet, de közben meg kellett javítani a medencét. Na most ez ugye vasárnap reggel volt, amikor nem volt olyan egyszerű összedni olyan embereket, akik meg tudnak heggeszteni egy medencét. Akkor betonszállító jött, betonkeverő, hogy beönteni az oldalát, akkor szereztünk egy targoncát, ami végigment a lovaspályán, mert fogalmunk nem volt, hogy hova tűnt el a 680 köbméter víz, nehogy valami gond legyen. Akkor kihívtuk a lelátósokat, hogy álljanak a lelátó mellett, nehogy valami megmozduljon, mert hát nem lehetett tudni, mit mosott ki. A lovaglást és az úszást megcseréltük, összehívtuk a nemzetközi mezőnyt, ahol természetesen senki nem problémázott, mert aki már ötös a versenyt rendelt, ötös a versenyt részt vett, az nagyon jó tudja, hogy minden féle gond lehet egy áramszünet, bármi történt, akkor meg kell oldani, és tovább kell lépni, tehát senki nem problémázott rajta.
3: Életet nyertek ugye az időnyerése.
2: Pontosan, és a Mauro barátunk Olaszországban, aki a technikai küldött volt itt, a piros kabátos technikai küldött, azt mondta nekem, hogy Gábor, ezt Magyarországon kívül sehol nem lehetett volna megcsinálni, a víz bárhol elfolyhat, mert olyan, hogy valami műszaki probléma történik, az bárhol bekövetkezhet, de az, hogy egy ilyen összefogás legyen, hogy a tűzoltóktól, a rendőrautókig, most már ennyi év után elmondhat, elmondhatom, hogy ami létezett Budapesten tartályban víz, és mozgatható volt, azt hozták, és öntötték bele, természetesen csak olyan, ami vegytiszta volt, és 26,5 fokos víz 4,5 óra múlva rendelkezésre állt a medencében. Ez valóban egy nagy dolog volt, mert ha még valami gond van, akkor hát idézőjelbe tett csibészséggel valóban neki kell ugrani, és valahogy meg kell oldani az ügyet.
3: Ott Agárdon az édesapjával gyerekkorban milyen játék lehetőségek voltak? Hogy zajlott akkor? Hát 1946-ban született, tehát nagyjából ott az 50-es évek, második világháború után nem is olyan sokkal járunk.
2: Igen, én 4 éves voltam, amikor Zuglóból oda költöztünk, mert államosították édesapám pékségét, és lementünk az agárdi házunkba. A játék lehetőség az végtelen volt. Én azt mondhatom, hogy természetesen ma is nagyon szomorúan gondolok arra, hogy a családot tönkretették, hiszen egy szépívű pálya lehetett volna ezelőtt a család előtt, nagyapám és édesapám nyomdokai haladva, de alapjában nekem ezzel a változással egy nagyon kellemes gyerekkor szereztek, mert ugye Agárd egy üdülőhely a Velencei tópartján, és nyáron hatalmas élet van, rengetegen jönnek a nyaralók, akkor ottan mi helybeliek, idézőjelben lehet helybeliek, de hát helybeliek voltunk, hiszen mi ott éltünk, akkor ott jól elvegyültünk, mert jó éreztem, egyszer csak szeptemberben kiürült az egész helység, egész nyaralótelep, és ott maradtunk egy pár tizen összesen, akik ott jártunk egy kis helyi iskolába, később már azért kinőtte magát, hiszen Fehérvár vonzás körzetében volt, de ott voltunk egy pár tizen, és bandába verődve jöttünk, mentünk erdőbe, madárfészkek, amilyen gyerekkorban bármi lehetséges, azt mindent végig csináltunk. A kerteli volt mondjuk gyümölcse, de azért valamelyik kertnek a gyümölcse jobban tetszett, akkor azért azt is megszereztük. Hát ezek nem rendkívüli dolgok, mert gyereknek az élete így zajlik.
3: Manapság azért nem.
2: Igen, most már egy kicsit kötöttebb a dolog, de mi akkor nagyon boldog életet éltünk ott. Hazaszaladtunk egy szelet zsíros kenyérrel, aztán ki a rétre megint focizni vagy fejelni, le a tóra télen korcsolyázni. Kérdeztem egyszer apámat, amikor már idősebb voltam, és hát nem féltettél bennünket, de hogy is nem fiam, azt mondja, mindig izgultam, hogy hogy jöttök haza. Hogy tízhattalak volna el benneteket ettől, hát hiszen ez volt az életetek.
3: Na. És ezt a csibészséget akkor ott igazából mindenki a vérébe szívta, ha akarta, ha nem, tehát aki túl akarta élni ezt a gyerekkort.
2: Pontosan, hát a nagyon maflának nem lehetett lenni, mert ott azért a élettörvényei érvényesültek, a nagyobbak, kisebbek viszonya, meg stb. Ugye ott aztán volt a tanyavilágból jött gyerektől kezdve olyan városi származású gyerek, mint én vagyok, de hát ott asszimilálódni kellett, együtt kellett egy osztályba kellett ülni, ugye, együtt kellett tanulni, és együtt mentünk a tóra este, és semmi gondunk nem volt egymásra, és a mai napig sincs, hogyha összeakadunk.
3: És gondolom, ha valaki túl nagy képű volt, akkor azt pillanat alatt helyretette az élet, a közösség.
2: Hát ez pontosan úgy, mint később az Ötusában. Ugye itt nem lehet olyan nagy szája valakinek, még akkor se, hogyha 24 verseny nyer egymás után, mert a 25-nél úgy befejel, hogy csak néz. Tehát ott is pontosan ugyanez történt, ott már egy kicsit úgy tanult az ember ebből, de igazán a sport nevelte rá az embert arra, hogy soha ne bízza el magát semmivel, legyen egy egészséges önbizalma, mert anélkül nem működik a dolog, de ennél, ha lehet, akkor ne többet, mindig rájesen kell értékelni a dolgokat. Igen, ez egy jó iskola volt a gyerekkor ilyen szempontból mindenképpen.
3: Most akkor térünk vissza Németh Ferenchez, Balcó Andráshoz, és hát Benedek Ferenchez, a mesterhez, a főnökhöz, úgy hívták a csepeli edzőt?
2: Igen, mindnyájan főnöknek hívtuk, nem is tudom, hogy hogy ragadt rá, de illett is rá, hiszen egy személyes főnök volt az egész ügyben. Sokszor eszembe jut, főleg amikor edzősködni kezdtem, akkor eszembe jutott, de azóta is, hogy Feri bácsi egy személybe csinált mindent. Tartotta az edzést, vedette a naplókat, fölépítette a gyárból, kicsente a alkatrészeket a Csepel gyárból a csepeli lőtérre, hogy a forgógépeket megteremtsük, és működjön. Természetes a lövőedzés előtt, után mi is a lőtéren tevékenykedtünk, be voltunk fogva. Ködbe a szertárt is kezelte, ködbe a szülőket tárgyalt, meg az iskolánkba is elment, hogyha nagy szükség volt rá. És amikor később már edző voltam, és én is azt hiszem, hogy úgy reggeltől estig ezt csináltam, de néha leültem, és eszembe jutott, hogy hát a Feri bácsi biztos nem ült el ilyen időszakban, biztos, hogy csinált valamit. Ő már reggel 6-kor ott ült a medence partján, a régi csasziban, egy ilyen fém kempingasztalszerűségben, ami ilyen összecsukható kempingasztal, zöld volt, és ott ült a Feri bácsi a színes szerodáival, és rajzolgatott, meg irogatott, meg tervezgetett, meg kimutatásokat csinált, miközben a Földi Laci vagy a Malackó Pista tartotta nekünk az úszóedzést, és mindenkiről tudott mindig mindent, hogy mi történt vele. Na ezért is volt aztán, hogy 70 éves születésnapján a régi Siposban a Maraskó Tibi szerzett egy ilyen asztalt, lefestette, és Feri bácsit kiültettük, kikészítettük neki a színes ceruzákat, és mondtuk, hogy na Feri bácsi, most írja le, hogy a mai napról mi a véleménye, és mi fog itt következni még. Hát persze vette a tréfát, mert nagyon szerette az egészet, de azt is tőle tanultuk el, hogy minden év végén csinált minden korosztályról egy kimutatást, azt még pauszra csinálta, és akkor fémásoltatta a gyárba, ilyen barna fémás alatok vannak belőle.
3: Ugyan átlátszó a pauz papír,
2: amennyire emlékszem. Igen, de abból lehet fénymásolni, és akkor egy ilyen barnás papír jön ki ebből. Na most ez csak azért érdekes, mert az első korosztály, akivel elkezdtem foglalkozni, azok az 59-60-as születésűek voltak, és hát...
3: Már amikor az újpesti dózsában edzősködni kezdett, ugye 25 évesen a versenyzés után.
2: Egyik pillanatról másikra edző lett belőlem. Hát még akkor itt egy mondatot, hogy kerültem oda egyáltalán, mert aztán ezt folytatom majd, mert egy érdekes dolog. Ugye elvittek katonának, és akkor beiratkoztam egy műszaki főiskolára, elvégeztem a kandót, a GANZ villanyba átmentem, és gondoltam, hogy én egy komoly mérnökember leszek itt, és akkor egyszer csak a Deák Feri szólt, hogy a Dózsában van egy hely, utánpótlás csoportnál gyerekekkel kéne foglalkozni, hát úgy körülbelül egy éjszakát gondolkodtam rajta, és hát a diploma azóta is a fiókban van, és eljöttem edzőnek, hál' Istennek, hogy eljöttem, és így döntöttem, nagyon nehéz döntés volt, hiszen azon a pályán is egy komoly karriert lehetett volna elérni, lehetett volna, nem tudjuk, hogy mi történt volna.
3: Mint üzemmérnök, ha jól olvasta.
2: Igen, mint üzemmérnök úgy működtem ott a GANZ villanyban, de az első hívószóra eljöttem. És hálát adhatok a sorsnak és magamnak is, meg a Deák Ferinek is, hogy egyáltalán elhívott, mert én onnantól kezdve 71. február 1-e óta nekem soha nem jutott eszembe, hogy én dolgozni mentem. Sokkal többet voltam elfoglalva, mint hogyha benne a GANZ villanyban reggel bélyegző, este bélyegző, amikor eljövök. Nyilván időben sokkal többet voltam, de egyetlen egyszer sem jutott eszembe, hogy most dolgozni megyek. Melyik az ötösár? Valószínűleg ugyanezt, hogyha valaki biztosította volna az anyagi hátteret, napi munka mellett, akkor megcsináltam volna a társadalmi munkába is, hiszen ez nekünk az életünk, meg a szórakozásunk volt, és hogy emellett még fizettek is, hát az aztán még egy külön boldogság. No, szóval visszatérve a pauszra és a fénymásolatokra, én ugyanezt folytattam a első csoportomban, és hát úgy eléggé szétesett a társaság, amikor abba hagyták a versenyzést, és egy jó pár évvel ezelőtt megint elkezdtek összejönni. És most a fél évente van egy találkozó, és elkezdték előszedni ezeket a fénymásolatokat. Nem is gondoltam, hogy megvan még nekik. Hát nekem megvannak azok is természetesen, és mondták, hogy de bizony, ők már nem egyszer elővették és nézegették, hogy mi minden történt. Na most ez csak arra jó példa, hogy egy ilyen oktatói, nevelői, pedagógiai munka, hiszen az edző is az, az nagyon ritkán kap visszajelzést menet közben. Ugye 5-10-15-30 év múlva egyszer csak valaki azt mondja, hogy de jó volt abban egri edző táborban, amikor felfutottunk a hegyre, és csak egy kocsvidet lehetett inni a kútnál. De az XY-ről az 2-t ihatott, mert megengedte a Gábor bácsinek, és az hogyan volt az öt, most se tudom még megemészteni. Na, hát ilyen emlékek vannak, és akkor az ember azt mondja, hogy tényleg érdemes volt ezt csinálni.
3: Ha erre a könyvespolcra nézek, akkor rengeteg könyvet látok, és emlékszem, hogy voltunk olyan öttös a világbajnokságon együtt, vagy Európa-bajnokságon, ahol egy pici szabadidő, de inkább talán este meg reggel, akkor már könyvet olvasott Pécsi Gábor. Van kedvenc, vagy pedig már annyit olvasott, hogy számtalan kedvenc van?
2: Hogy honnan származik egyáltalán, az is a Mizsér Jenő bácsitól származik, hiszen őt mindenképpen meg kell említeni ebbe a
3: Dúzsa, legendás edzője, Mizsér Attila olimpiai bajnokunk édesapja, aki sajnos már elhunyt.
2: Igen, ahogy Pál Völgyi Miki szokott fogalmazni, mindnyájunk sportbeli atya, középiskola negyedikesek voltunk, és hát persze nem olvastunk semmit, mert örültünk, hogy az edzés mellett a minimumot meg tudjuk csinálni az iskolában, mert olyan fáradtak voltunk állandóan, hogy a tananyag az pont elég volt. Jól emlékszem, hogy a Népstadionban voltunk edzőtáborban, kempingágyakon aludtunk, olyan körülmények voltak még az egyik foci öltözőben, és egyszer csak oda dobott egy Dürermatt könyvet, az Ígéret című könyvet, és mondta, hogy na, hát akkor ezt olvasd el. Hát mondom, hát olvassam el, amikor még itt az érettségi, meg a 80 000 tétel, amivel fogalmam nincs, hogy fogok én arra fölkészülni egyáltalán, de belekezdtem, és nem bírtam letenni. És hát azóta is az egyik kedvenc könyvem van, 10-15 évente elolvasom újra. És Jenő bácsival színházba is kellett járni. Ha akartunk, ha nem, megvette a junior válogatottnak a színházért, és együtt elmentünk színházba, és persze utána szépen lassan, okosan kikérdezgette tőlünk, hogy mit láttunk, meg hogy láttunk. És ez egy teljesen más pályára irányított engem. A szüleim könyvolvasó emberek voltak, de én nekem valahogy az ifjúkorom máshogy alakult, mert a réten voltam, vagy edzésen voltam, vagy valahol máshol voltam, és azóta is megvan tényleg a szerelem, és hát külön öröm, hogy amióta nyugdíjas lettem, sokkal több időm van. Most egymás után olvasom azokat a könyveket, amik kimaradtak az életemből, meg újabbakat is. Mindenevő vagyok ugyanúgy, mint a zenében. Mindenféle könyvet, ami a múzsa csókját valahol ott hordozza a homlokán, azt nagyon szívesen olvasom. Ha belekezdek, és nem olyan, akkor még inkább leteszem.
3: A mai világban Mizsér Jenő hogyan tudna érvényesülni? De akár a fiatalabb Pécsi Gábor is, tehát ugye arról beszéltünk, hogy másképp nőnek fel a gyerekek. Internet, még akár 10 évvel ezelőtt is sokkal lassabb volt az élet, a mindennapi világ, mint mostanság, amikor mindenki a telefonját nyomkodja, az okos telefonját.
2: Jenő bácsi ilyen szempontból egy kicsit más volt, mert őneki volt egy világa, az ötusa volt az ő világa. Természetesen a család is, hiszen egy nagyon szép családban éltek a feleségével és 2 gyerekkel, de a másik oldalon semmi más nem él. Ugye ablakot se szívesen csukott be, mert azzal is külön kell foglalkozni, hogy csak az ötusa érdeket, az ötusa története, ötusa eredményei, edzés módszerei, és stb. Ma már nehéz lenne így megélni, mert sokkal több oldalúnak, sok oldalúnak kell lennie valakinek, és menni kell tovább az élettel, okostelefont, és most karácsonyra kaptam egyet, meg kellett tanulnom, mert nincs mese, nem lehet tovább lépni, ugye, hogy nem tanulja meg az ember, nem volt hajlandó a számítógépet sem megtanulni. Erika táska írógépen írta továbbra is az olyan anyagait, ami ma is érvényes, és ma is, ha valami gondom van, akkor azt veszem elő, és abban nézek bele, de meg kellett tanulni a modernebb technikát. Én is mindig azt mondom, hogy nem akartam lecserélni a telefont, jó nekem a régi, de aztán elkezdett tönkre menni a régi, aztán a gyerekeim azt mondták, hogy nem, nincs tovább, okos telefon. Tehát azt megtanulta az ember. Váltani kell, és nem lehet egy oldalon gondolkodni, már nagyon sok mindennel kell ma foglalkozni, egy edzőnek is, egy vedetőnek is. Én visszasírom mindig azt az időszakot, amikor ugye 71-ben oda kerültem a sportiskolához, és semmi más gondom nem volt, mint az a 20-25 emberrel foglalkozni, reggeledzést tartani, utána nézni, hogy elmennek az iskolába rendesen.
3: Délután... Ment a Trabanta?
2: Igen, akkor még a Szürke Villám volt, úgy hívták, egy Trabant kombi volt a Szürke Villám, és a legváratlanabb helyzetekben megjelentem, és ha már szorba hozta azt, hogy gyalogolni is lehet a hegyre, akkor nem nagyon merték megtenni, mert soha nem tudták, hogy a Trabant óra hol fog valahol az erdőből kilógni. Még annyit, hogy az elején fölfutottam velük, még amikor ez a csoport elkezdett dolgozni, még a futómunkát is hozzávettük az úszáshoz, akkor még fölfutottam velük a 3-osatály kilátóhoz, aztán egyre meredekebb lett az a hegy, és én adtam lejjebb egy kicsit, ők előbb-utóbb a Szürke Villám előkerült, és akkor azzal jelentem meg mindenhol, és szállítottam őket természetesen. Nem az számított, hogy hány órája van, és mikor tud kijönni az iskolából, hanem az, hogy hogy oldjuk meg a délutáni edzést, és akkor ezen belül mindent kitaláltunk, hogy meg lehessen oldani, ha kellett, oda mentem értük, beültek a kocsiba, aztán vittem őket az edzésre, de ez is teljesen természetes volt, mert a Berelek Feri bácsi is vitt bennünket.
3: Mit üzen azoknak a mostani családoknak, akik azért azzal küzdenek, hogy el kell tartani a gyerekeket, mindennapi nehézségek, és a sport az háttérbe szorul, mert jó esetben a gyerek még sportolhat, de aztán a szülők akár 40 éves korban hát nem sportolnak, és ugye ez teljesen egészségtelen életmód.
2: A jó kifogás sose rossz. Ilyen nincs, hogy valaki nem tud sportolni, mert kell hozzá egy melegítő, meg egy tornacipő, és ki lehet menni futni, lötyögni, futógimnasztikát csinálni, tornázni, otthon tornázni, de sokkal egyszerűbb, hogy nekem nincsenek meg a lehetőségeim. Én magam is benne voltam ebben, mert amikor még edzőként jobb de amikor szakvezető lettem, akkor tényleg elég elfoglalt ember voltam, és úgy gondoltam, hogy erre nekem nincs időm, hogy én egy órát lemenjek az uszodába, vagy éppen átöltözzek és elmegyek. Évek teltek el, hogy alig csináltam valamit. Aztán megint jött az igény, a belső igény, hogy ezt csinálni kell. Egyrészt annyit mindig ki lehet szakítani minden család életében, hogy valahogy mozgásra bírják magukat, ha más nem egy kirándulásra, futásra, vagy valamilyen vízmeletti lehetőségbe vízbe menni, és ez nem mindig az anyagiakon múlik. Ez nem kell arany rajtkövetnek lenni a medencébe, hogy valaki teljesíteni tudja azt, amit elhatározott.
3: A csillogó szemű, vidám, mosolygós Pécsi Gábor az egy álca, vagy mindig ilyen volt már gyerekkorában, és már ez megmaradt határozottan az emlékeimben?
2: Hát én alapjában azt mondom, egy vidám ember vagyok, és alapjában ő egy kedves ember. Most nem tudok rá jobb kifejezést mondani. Akkor, amikor rendben mennek a dolgok. Hát ezt a kollégáim tudják esetleg megmondani, amikor főtitkár voltam, hogy ott egy hangos szó el nem hangzott soha irodába, sőt, kimondottan vidáman zajlott az élet. De hát amikor valami nem úgy ment, nem az, hogy elrontottak valamit, mert olyan előfordul, hanem azt láttam, hogy valamit nem úgy csinálnak, vagy nem úgy kellene megcsinálni, hát akkor azért volt, hogy mástól csillogott egy kicsit a szemem, akkor nehezen viselem. Ugyanez volt az edzéseken is. Ugye az alaptézisem ott is az volt, hogy vidáman is lehet jó eredményeket elérni. De ha valaki nem azt csinálta, amit kell, akkor tudtam, hogy abban nem lesz eredmény, tehát valami más módszerhez kellett folyamodni. Alapjában nem álca. Én nekem úgy általában csillog a szemem.
1: Egy 2015-ös portréműsorral köszöntöttük az augusztus 28-án 80. születésnapját ünneplő Pécsi Gábort, aki a Magyar Öttusában volt edző, szövetségi kapitány, főtitkár és versenyigazgató is. Még egyszer boldog születésnapot utólag is. Önöknek köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsolt búcsúzik.
0: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portréműsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: A Vatikánban fogadta 14. Leó pápa Magyar Pétert. Ma sem fogad látogatókat a római Kolosseum, délután több felé elered az eső. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
5: Magánaudiencián fogadta 14. Leó pápa Magyar Pétert. A miniszterelnök és a katolikus egyházfő külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról egyeztetett. Magyar Péter reggel magyar nyelvű szentmisén vett részt a Szent Péter Bazilika altemplomában található Magyarok Nagyasszonya kápolnában, majd koszorút helyezett el Szent István szobránál. Növekedésnek indult a magyar gazdaság, a fellendülés üteme jelenleg 1,7%-os, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben. Kapitány István a versenyképességi tanácsülés előtt arra emlékeztetett, hogy az előző kormány utolsó 4 évében a gazdasági növekedés lényegében nulla volt. A tárcavezető a növekedés alapjának a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és a takarékos gazdálkodást nevezte. Védelmi kérdésekről és a digitalizáció jövőjéről is egyeztetett a magyar államfő észt kollégájával New Yorkban az ENSZ közgyűlésén. Észtországgal a NATO balti missziója miatt vált szorosabbá hazánk kapcsolata. Az utóbbi években a magyar gripenek 4-szer vettek részt a balti légtér védelmében. Baka András találkozott finn kollégájával is, akivel elsősorban a NATO keleti szárnyának jelentőségéről, védelméről tárgyalt. Ismét civilek vesztették életüket orosz rakéta és drón csapásokban. Harkiv megyében egy mezőgazdasági üzemet ért támadásban 6 ember meghalt, 12-en megsebesültek, közülük többen súlyosan. Hajnalban Kijevben lakóépületeket, egészségügyi intézményeket és raktárakat rongáltak meg. 2 meghaltak, 8 pedig megsebesültek. Közben a dél-oroszországi Krasznodar környékén ukrán dróntámadás okozott tüzet egy ipari létesítményben. A Rosztovi régióban pedig egy olajtározó irodáiban keletkezett kár. Ma sem nyitott ki a római Kolosseum. A világhírű ókori amfiteátrumnál tegnap halálos munkabaleset történt. Egy 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben zuhant le a 2. szintről. A kulturális miniszter kegyeleti okokból döntött úgy, hogy ma sem fogadnak látogatókat. Egyúttal felfüggesztette az összes építési és karbantartási munkát. Újabb kártevőt azonosítottak Magyarországon. Bács-Kiskun megyében találták meg a nyáron pöttyös lámpahordó kabócát. Az invazív rovar komoly kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, a gyümölcsösökre és az erdészeti fákra. Az Ázsiából származó, gyorsan terjedő kabóca fajta jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A Nébih azt kéri, hogyha bárki észleli a rovar jelenlétét, azonnal jelentse.
0: Közlekedés.
5: Ma is nagyon erős a tranzitforgalom az M1-es autópályán Budapest felé, emiatt Tata és Tatabánya között a külső sávban áll vagy csak lépésben halad a kamionsor. Ezután Biatorbágyig szakaszos torlódást tapasztalható, de az átterelt belső sáv jól járható. Az M0-es keleti szektorán az M5-ös felé az 5-ös főúti csomópont után napi munkavégzés miatt alakult ki kisebb torlódás, a 29-es kilométernél a külső sávot lezárták. A Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
6: Időjárás.
5: Országszerte változóan felhős az ég, helyenként süt a nap. Délutántól többfelé számíthatunk kisebb esőre, nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24, késő este 8-14 fok várható.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Rácz László magyar győzelmet vár az ukránok ellen. Szétlövés után kapott ki a Fehérvár a V19 Bécsben. Rácszel volt a leggyorsabb az azeri nagydíj első szabad edzésén. Jó napot kívánok, Mujdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A magyar labdarúgó válogatottat jelenleg erősebbnek tartja az ukránnál. Többek között erről beszélt a közmédiának a kárpátaljai születésű korábbi középpályás Rácz László, aki a szovjet válogatottal 1988-ban EB ezüstérmet nyert. A magyar csapat holnap az ukránok ellen kezdi meg szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. Rácz Lászlót hallják, aki magyar győzelmet vár.
2: Marco Rossi már 8 éve építi a csapatot, és fölépítve mindig egy-egy új játékost beleiktat. Az ukrán válogatottnál meg egy pár hónapja van új edző, akinek most kell kezdeni építeni csak a csapatot is, és nem tudni még, hogy lesz az egész. Legtöbb meccset próbáltam megnézni a magyar válogatott, nagyon tetszik. Mindenképpen le kell támadni, bátran játszani. Gondolom, hogy a magyar válogatott ebből a szempontból jobb, mert megtokott egymást, és megvan a stílusa, amit ők játszanak. Mindegy, hogy milyen ellenfél, de jó játszanak. Én úgy gondolom, hogy a magyarok 2-0-ra, vagy 2-1-re győznek, mert jelenleg én jobb csapatnak látom, mint az ukrán válogatott.
1: A holnap 20 óra 45 perckor kezdődő Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, a második félidőt pedig 22 óra 15 perctől a Kossuth Rádióban is hallhatják.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A férfi vízilabda OB1 alapszakaszának második fordulójában a Vasas 5 gólos hátrányból tudott fordítani, és végül 12-11-re győzött Szolnokon. A címvédő Ferencváros és a BVSC pedig kiütéssel nyert. Az FTC 22-8-ra a Szentes, míg a BVSC 23-10-re az UVS-e otthonában győzött. Szintén a férfi vízilabda bajnokságban a Honvéd az Egert 13-8-ra, míg az OSC a Szegedet 16-11-re verte idegenben. A Kaposvár pedig hazai medencében a Debrecent győzte le 13-12-re. A Vasas tehát 5 gólos hátrányból fordítva nyert 12-11-re Szolnokon. A Vasas legeredményesebb játékosa Szalai Péter volt 4 góllal, akit Farkas Márton kérdezett a győztes mérkőzés után.
3: Szerintem egy nagyon nehéz helyzetben tudtatok talajt fogni. 2 hét, 2 egymás után kivédekezett emberhátrány, de onnan valami megváltozott és megindult, és pont te kezdted el a gólgyártást. Belülről ezt hogyan élted meg ezt a folyamatot? Mi az, ami átvillett bennetek?
4: Igen, nem kezdtük jól a mérkőzést, egyből leugrott a Szolnok, ugye 7-2-vel fordultunk. Hát a váltás és a fél időben szerintem azt hozta meg ezt az erőt bennünk, hogy a védekezés jobban összeraktuk, jöttek a blokkok, jöttek a Marcitól a védések, jobban összeálltunk, picit taktikát is váltottunk közbe. Előbb pedig higgadtabbak voltunk, úgyhogy bejöttek azok a lövések, amik az elején nem. Ki tudtuk használni a helyzeteinket, kaptuk a kiállításokat, úgyhogy nem tudom, hogy konkrétan mi okozta, de fejbe valamiért ott erősek tudtunk maradni, és meg tudtuk fordítani ezt a meccset.
3: Kovács Robert már a mérkőzés előtt is mondta, hogy egy ilyen emocionális kiégés van rajtatok, így a jó magyar kupa szereplés után, meg múlt héten ugye volt a Telekom kupa is. Mennyire sikerült nehezebben felpörögni egy ilyen mérkőzésre, mert ugye múlt héten ott el is folytatok, hát mindenki lebetegedett, meg lesérült.
4: Igen, sok volt a sérült. Nagy terhelésbe jöttünk, ahogy mondtad, a magyar kupa után volt ez a Telekom kupa is, ahol gyakorlatilag a mai kezdünk, az majdnem, hogy a kezdünk, végigjátszta mind a 3 meccset. 3 nagyon kemény meccset, ugye a brazil válogatott ellen, a Fradi és az Olympiakos ellen. A Robi szerencsére nagyon jól menedzselte a héten az edzéseket, több pihenőt kaptunk, nem is nagyon vittük túlzásba az erős edzéseket, inkább csak taktikáztunk, próbáltuk összerakni a dolgokat ide a Szolnokra. És hát úgy látszik, hogy ez bejött.
3: Egyik vezére voltál már a csapatnak, és nyilván, mint aki a válogatottban szeretne tartósan ott lenni, ott maradni, kell is, hogy ilyen mérkőzéseken vezér legyél. Mennyire kitűzött szerep, vagy kitűzött feladat ez neked ebben a szezonban, hogy ilyen nehéz helyzetekben, mint amire ma kerültetek, hátadra tud venni a csapatot?
4: Abszolút célom igazából, de gyakorlatilag ezt is várják el tőlem. Pontosan, ahogy te is mondtad, a válogatott miatt is fontos. Az ilyen meccseken kell megmutatnom azt, hogy ott van a helyem, és hogy be szeretnék kerülni. Ugyanis a szövetségi kapitány nyilván ezek alapján fogja ezt majd eldönteni. A csapaton belül is nagyon sokan bíznak bennem, bátorítanak, hogy lőjek, menjek, csináljam, amit tudok. A társaim nélkül ez nem sikerült volna.
1: Most pedig hallgassuk meg a Vasas vezetőedzőjét, az imént is említett Kovács Róbertet.
5: Hát az eleje az nagyon-nagyon olyan volt, amire hát nem számítottam, hogy őszinte legyek, mert azért nagyon nagy terhelésbe jöttünk, és mondtam, hogy emocionálisan azért nagyon ki vagyunk sülve. Ez meglátszódott, és hát nem tudtuk, hogy merre van ez arra az elején. Nagyon nagy előnyt szerzett a Szolnok, és a félidőben csak nyugtattam a fiúkat, semmi olyan taktikai utasítást nem kaptak, amivel mi aztán feléjük kerekedtünk volna, leginkább az kellett, hogy megnyugodjunk, és ráérezzünk a játékra magára, mert látszódott, hogy nagyon fáradtak vagyunk, és elpuskáztunk legalább 10 nagyon nagy helyzetet az első félidőben. Meg voltak a helyzeteink, a védekezésünk azért feszes volt, 6 gólt kaptunk a félidőn, vagy talán lehet, hogy már 7-et is, de azzal nem volt annyira nagy probléma, inkább a támadásunk akadozott, ez a fáradtságnak tudható be, és nagyon büszke vagyok a fiúkra, hogy így felálltak, eszméletlen jól dolgoztak, és nagyon jó meccset csináltak.
3: Kicsit így egymást is húzták ki a gödörben, mert az első félidőben kerestük, hogy ki lesz majd az a vezér a Vasasnál, aki hátára tudja venni a csapatot, és aztán a harmadik negyedben Szalai Pepe, Gyárfás Tomi, Nagy Marci úgy megjöttek.
5: Igen, erről esett szó egyébként a meccs előtt is, hogy kelleni fognak nyilván a jó teljesítmények, illetve hát az, hogy azért csapatként tudjuk, tehát egymás segítve fogjuk tudni kihúzni egymást a csávából, és hát a hit az megint itt volt, és az nagyon fontos, hogy tényleg 7-2-nél nem veszítették el a hitüket, és sikerült egymást tényleg kiráncigálni a gödörből. Voltak extra jó, szép megoldások elől is, és ezzel sikerült tényleg a Szolnok fölé kerekedni.
1: A Szolnok tehát végül 12-11-re kikapott a Vasastól hazai medencében, a szolnokiak vezetőedzőjét, Hangai Zoltánt is megszólaltatta a mérkőzés után Farkas Márton.
3: Azt hiszem, hogy szolnoki szempontból egy abszolút nyerő pillanatban fordult, óriásit ez a mérkőzés. 7-2, időt kértél, volt egy emberelőnyötök, picit megcifráztátok, de nem sok hiányzott, utána volt még egy lehetőség, az is elment, és onnantól mint egy teljesen más mérkőzés lett volna.
6: Igen, jól látod, 7-2-nél talán nem ezt az időkérést kellett volna behívnom, de hogyha ott a szélső játékosan nem pördül ki a kezére a labda, akkor ez egy touchdown gól. Csak azt nem értem, hogy miért zavarodunk meg ennyire. Tehát tökéletesen működött a védekezésünk 2,5 negyeden keresztül, aztán már kaptunk másfél negyed alatt 9 gólt. Ki kell elemeznem. Nyilván próbáltam belenyúlni a meccsbe időkéréssel, ami a végén amúgy nagyon hiányzott, ugye? De hát ez egy ilyen mérkőzés volt, óriási tapasztalatszerzés, de most nagyon fáj ez a 3 pont. A említett időkérésnél azért nem gondoltam volna, hogy ilyen szomorúan fogok itt állni. Ettől függetlenül óriási erő volt ebben a csapatban, mert tényleg javuló tendenciát mutatunk napról napra, hétről hétre. Kellenek nekünk a meccsek, azért a Vasas erejét mutatja is ezt a szezonban, meg Robinak is elmondtam, hogy most tényleg nagyon jó flowban vannak, és pont a Vasas erejét mutatja, hogy egy ilyen mérkőzést is 7-2-ről meg tudtak fordítani, de én azt gondolom, hogy ez a mi hibánk.
3: Beszéljünk akkor a pozitívumokra, mert addig viszont abszolút ti domináltátok ezt a mérkőzést. Ugye mondtad azt, hogy jó lenne emberelőny emberhátrányt csinálni, talán nem is volt annyi, viszont azt nagyon megoldottátok, center körül is jól védekeztetek, és elől pedig tényleg nagyon vagány és magabiztos játékot mutattatok sokáig. Mi az, amiben most kapaszkodni lehet, elveszített rangadó ide vagy oda?
6: Hát az, hogy a másfél negyed alatt kaptunk 9 gólt, és ezt tudom, hogy ez a mi játékunkban kivehető, rendezetlen védekezésből kaptunk egy 3-4-et, szélről 2-t, és ez mind akció, ugye említettem, hogy szeretem azt, hogyha az akcióból ezt leredukáljuk egy ilyen nulla köré. Nyilván nem lehet úgy lejátszani egy mérkőzés, de nagyon-nagyon sok volt az ilyen rendezetlenből kapott gól, és a pozitívum az, hogy tudom, hogy erre a csapat jól fog reagálni Kaposváron.
1: Az osztrák jégkorongligában a Fehérvár a V19 hiába vezetett kétszer is a Vienna Capitals otthonában, végül szétlövés után 3-2-re kikapott, itt csak 1 ponttal lett gazdagabb. Bondár Anna bejutott a negyed döntőbe a szöuli keménypályás női tenisztornán, miután magyar idő szerint ma hajnalban nagy csatában 3 játszmában legyőzte az örmény Csárájevát. Marozsán Fábián pedig győzelemmel kezdett a kínai Hangzhouban, hiszen az első fordulóban 2 szettben nyert az ausztrál Bolt ellen.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A hétvégi Eurókupa bukaresti 4-es döntőjére készül a magyar női kézilabda válogatott, amely a szombati elődöntőben Norvégiával játszik. A másik ágon a házigazda Románia Dániával csap majd össze. A helyosztókat vasárnap rendezik. Vámos Petra, a Metz bajnokok ligája győztes irányítója, pozitívan várja a Norvégia elleni elődöntős összecsapást. Vámos Petrával Kulcsár András beszélgetett.
7: Hogyan érted meg ezt az elmúlt 5 hónapot? Mennyire volt hosszú a válogatott nélkül? Azt éreztem, hogy elég hosszú volt ez az időszak. Mindig nagyon jó újra látni a lányokat és csatlakozni a válogatotthoz, de nyilvánvalóan, amikor ennyi időt nem vagyunk együtt, akkor azért picit így az alapoktól kell kezdeni. De ez is egy izgalmas fázisa így a felkészülésnek. Nyilván közelednek a fontosabbnál fontosabb versenyek, úgyhogy mindenki izgatott, és várjuk, hogy hogy alakul ez a hét.
1: Albek Anna sajnos most nem lehet itt a kerettel, meg kellett műteni. Az ő távollétében hogy látod, lehet, hogy ismét többször alkalmazzátok majd a két irányítós játékot, tehát hogy Simon Petrával egyszerre lesztek a pályán?
7: Igen, azt gondolom, hogy fontos lesz, hogy a Ketinek legyen váltótársa, de azt gondolom, hogy nem illetődünk meg, hogyha bármelyikünk esetleg jobb átlövőbe keveredik. Én azt gondolom, hogy tehát amilyen feladat fog elénk tárulni, azt mi igyekszünk a lehető legjobban megoldani.
1: Azt tudom, hogy vannak olyan sportolók, akik, hogyha meg tudják, hogy jön a norvég válogatott, akkor a szívükhöz kapnak, és vannak olyan sportolók, mint mondjuk te, akik azt mondják, hogy na, akkor vegyük fel a kesztyűt, hogy lehet megmutatni nekik,
7: Én azt gondolom, hogy nekik kell menni. Ez egy nagyon komoly erőpróba lesz. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy a norvégok tényleg a világ legjobbjai, de azt gondolom, hogy nekünk is az a célunk, hogy közelítsünk feléjük, és ez egy jó teszt lesz megnézni, hogy hol tartunk, azért hosszú ideje nem találkoztunk, de bízom benne, hogy elegendő lesz ez a pár edzés arra, hogy visszarázódjunk a ritmusba, újra megérezzük egymást, és hogy gördülékeny legyen ez az átmenet, és újbóli összeszokás. Úgyhogy én várom ezt a két mérkőzést, mindig öröm a válogatott címet magunkra ölteni, úgyhogy bízom benne, hogy mindenki nagyon motiváltan fog hozzáállni, és a legjobbunkat szeretnénk nyújtani a két meccsen.
1: Rengeteg jó játékos van a norvég válogatottban, de azzal foglalkoztatok, hogy végre legalább nincsen Lunde faktor?
7: Igen, valahogy így a norvég válogatottat furcsa nélküle elképzelni. Biztos, hogy fognak előhúzni szintén magas színvonalon játszó játékosokat, illetve kapusokat, akik BL-be játszanak, és tényleg képesek arra, hogy így a helyébe lépjenek. De tényleg, ahogy mondtad, annyi jó játékosuk van, hogy nehéz kiemelni egy faktort, amire nagyon kell figyelni. Én azt gondolom, hogy extra teljesítmény szükséges ahhoz, hogy mi ott legyünk velük, és egy kiki meccset játszunk, de abszolút ez a célunk.
1: És az egész hétvégét figyelembe véve játékban és eredményben mi az, amit szerinted sikerként lehetne elkönyvelni?
7: Én nagyon szeretném azt látni magunktól, vagy magunkon, hogy hihetetlenül motiváltan játszunk, bátran játszunk. Nyilván minden évben mondjuk, hogy sok fiatalunk van, stb. Én már várom azt, hogy fiatalok vagyunk, de hogy oda mentünk, és vállaltuk a pofonokat, és tényleg tudunk előrelépni. Én nagyon szeretném azt látni, hogy akár mondjuk tudatosabban építjük a támadásainkat, vagy védekezésben nagyon agresszívak vagyunk, segítünk egymásnak, és azt gondolom, hogy ez a része ugyan megvolt, és szeretném, hogyha ezt folytatnánk, de azt a fajta mentális pluszt és akaratbeli pluszt belerakni ezen a héten meg mindig, hogy küzdünk, hajtunk, vetődünk az utolsó labdáért, nem számít, hogy mi van az eredménye, ezért megyünk és csináljuk a dolgunkat. Úgyhogy én ezeket várom magunktól, és tényleg nagyon hiszek a lányokban, és bízom abban, hogy meg tudjuk tenni a következő lépést így a fejlődésünk útján.
1: Vámos Petrát hallották. George Russell, a Mercedes brit pilótája volt a leggyorsabb a Form 1-es azeri nagydíj első szabad edzésén ma délelőtt, a második helyen a négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett, míg a harmadik Charles Leclerc lett a Ferrarival. A második gyakorlást 14 órától az M4 sporton élőben láthatják. A verseny hétvége programja rendhagyó módon is folytatódik. Az időmérő edzést holnap, míg a futamot szombaton rendezik majd. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdrica István, a zene után a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből hallhatnak válogatást. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Adásunk első egy órájában az idén 50. évfordulóját ünneplő Icarus BSE atlétikai szakosztályról fogunk beszélgetni. Három vendéget is köszöntetek a stúdióban. Ennek apropóján itt van velünk ifjabb Tom Hauser István, mesteredző, szakmai vezető, itt van Kis Dániel, EB bronzérmes gátfutó, és Amner Zoltán szakosztályvezető. Szerbusztok, köszöntelek benneteket, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
2: Köszönjük.
1: Abban maradtunk, minden tiszteletem a vendégeké, hogy tegeződni fogunk, így egyszerűbb lesz a beszélgetés, de természetesen tényleg a tisztelet az abszolút a vendégeink irányában megvan. Ugye azért egy ilyen fél évszázados évforduló, azért ez egy nagyon különleges mérföldkő bárkinek és bárminek az életében, és meg is megtartotta a szakosztály az ünnepségét, ha minden igaz, akkor tegnapi napon, és ott volt Kálnoki Kis Attila, sportért felelős államtitkár is, de volt egy nagyon szép beszámoló is. Szóval hogyan ünnepelt a szakosztály, milyen nagy mérföldkő, vagy csak egy állomás, vagy egy ünnepség ez a szakosztály életében?
3: Azt mondtuk, hogy egy mérföldkő természetesen, de már elkezdődött a következő 50 év története is, mert azon is dolgozunk, hogy hogyan tovább, de tegnap természetesen megálltunk egy pillanatra, és emlékeztünk, nosztalgiáztunk. Rengeteg volt sportolónk, jelen sportolónk jöttek el, bajnokok találkoztak, nosztalgiáztak, pont a Dani most mesélte kint, hogy emberekkel találkozott, akiket tök rég nem látott, és milyen fantasztikus volt velük újra összefutni, hogy... Azt hiszem, hogy kb. 500-an voltunk ott az Erzsébet Ligeti Színházban, úgyhogy ez egy nagyszabású, csodálatos este volt.
1: Milyen ez a nosztalgia, Dani, amikor így visszatekintesz, egyrészt gondolom, az ott töltött, vagy hát nyilván a sikeres pályafutásodra, és tényleg találkozol az említett társakkal.
4: Megérinti az embert akaratlanul, hiszen azért ez nekem is, ugye én 24 évet töltöttem el az Icarus pályán, az atléta pályafutásom mal, és hát ugye még mindig hazajárok, ha néha arra járok, tehát hatalmas szeretettel fordulok vissza bármikor. Nagy élmény volt, valahol szomorú is, hogy így eltelt ennyi idő, de nagyon jó látni, hogy például Pista bácsi, Pisti edzőm, édesapukája még a mai napig kortalanul viszi a hátán többet magával ezt az édes terhet, ugye.
1: Az alapító idősebb Tom Hauser István fia, az említett Pista, Pisti, nyilván érthető, Pista bácsi, ugye gondolom akkor a idősebb Tom Hauser István. Különleges gondolom nagyon, mert a kezdetektől ott voltál, és azért az 50 év azért az 5 évtized, szóval ilyenkor neked ez miről szólt, édesapukáddal gondolom, hogy ez egy különleges amúgy is egy különleges kapcsolat, de egy különleges pillanat.
5: Valóban. Engem is nagyon megérintett. Megható volt ez a pillanat, amikor Zoli kiszólította a színpadra aput, és az az öröm, az a tisztelet, ami felé irányult, az teljesen az egész színházba átsütött, és szerintem ő is, meg szerintem a részvevők nagy többsége ott az elérzékenyülés határán volt, úgyhogy nagyon szép pillanat volt.
1: Picit menjünk vissza a múltba, 50 évvel ezelőttre, akkor egy kicsit múlt idézzünk, nyilván elsősorban akkor István hozzád fogok fordulni, ugye 1976-ban édesapukád indítatásra talán mondhatjuk ezt, eldöntötte, hogy akkor ezt a szakosztályt az Icarusnál, a klubnál akkor egy atlétikai szakosztályt létre fog hozni. Ő volt ennek a feje. Picit az indítatásról beszéljünk, hogy egyáltalán hogy jött, mert ha minden igaz, akkor ő ugye fotósként dolgozott akkoriban, és ott talán a Népstadionban dolgozott, amikor ott egy beszélgetés apropóján indult el tulajdonképpen ennek a szakosztálynak az ötlete, de nyilván majd te elmeséled, de ilyeneket lehetett hallani. Szóval, hogy a kicsit a kezdetekről, hogy ebbe belevágni azért mostani fejjel is azért igen merész, hát még 1976-ban, de édesapukát bevállalta, és ugye, ha minden igaz, akkor 48 sportoló volt ott az első edzésen, szeptember 21. Pontos. Ha minden igaz, keddi nap, úgyhogy... Ott voltál te is, talán a legidősebb voltál ott. Hogy hát, nézett ki az
5: én már nagyon fiatal voltam, úgyhogy ezen gondolkodtunk is, hogy én az első edzéseken ott voltam, de ha nem is voltam ott, én nagyon hamar bekapcsolódtam. Teljesen csak zárójel, hogy én szerelmesre voltam akkor a pingpongnak gyerekként, és akkor nálam ez ilyen fura átmenet volt, mert ott volt egy ilyen kis pingpong szakosztály, ott amíg nem kezdődött az atlétika edzés, addig pingpongoztam, és amikor elkezdődött, akkor átmentem az atlétika edzésre. De visszatérve az eredeti kérdésre, hát azért ez kell egy személyiség, ezt aki aput ismeri, azért tudja, hogy egy elég jó értelme vett konok ember, amit kitalál, azt így tűzön vizen meg kell csinálni, és amiben úgy beleszerelmesedik, akkor azt 100%-ig képes saját magától és a környezetéből is kipréselni a munkát. Úgyhogy a fotózás volt igen előtte, és akkor valahogy megfertőzte ez a dolog, hogy ő ezt egy ilyen kihívásnak tekintette, hogy akkor ezt megvalósítja. Az ő elmesélése alapján kételkedtek abba, hogy ezt ilyen könnyen létre lehet hozni, és szerintem ez a kételkedés ez benne ilyen dupla energiát hozott elő, hogy azért is megcsinálja. És hát igen, nagyon jó visszagondolni, hogy ide fejlődött az egész, de ez nyilván, hogy az ő rengeteg munkája benne volt, és még rengeteg más, aki folyamatosan kapcsolódott. Valószínűleg azért neki van egy ilyen építő jellegű szemlélete, hogy így maga köré vonni azokat az embereket, akiket segítik előrevinni az egész csapatot.
1: Hogy kell elképzelni, hogy milyen volt akkor ott a hangulat, a körülmények, azok hogy néztek ki akkoriban ott ezzel a...
5: Hát nagyon szelíd körülmények között edzettünk, de akkor azt gondolom, hogy ez volt a természetes. Tehát, hogyha ott valaki kapott egy edzőcipőt, vagy egy nem is tudom
1: milyen, saját,
5: mi volt az a hazai igaz? Márka már, ami volt.
1: Saját ruhákban.
5: Egy tisza cipőt, vagy egy... Igen, akkor ez olyan nagyon nagy megtiszteltetés volt. Sokan már önmagában olyan annak felszedést azért képes volt motiváltan eljárni edzésre. És hát egy csalakpálya volt, nem is volt túlságosan jó karbantartva, ha fújt a szél szembe, akkor sűrűn torolgattuk az orrunkat. Hát, de a nomádság ellenére én azt gondolom, hogy az mivel mindenki ugyanabban a feltételek között sportolt ott, és ez eléggé zárt világ volt akkoriban még a kezdetén, mindenki ezt elfogadta, és így egymásnak tudtunk örülni, vagy legalábbis a fiatalok a közösségben, mint ahogy a szlogenünk és a közösség ereje az vitte előre uh-huh. dolgokat.
1: Ha jól tudom, akkor azért az elején az tartotta össze, vagy talán az okozta a gyarapodását, a sportolók gyarapodását, hogy jöttek az eredmények, hogy bár már az első pár évben versenyekre mentetek, vagy mentek legalábbis, akiket ugye édesapukád mondjuk versenyre küldött, és az eredmények azok meghagyták, vagy megadták azt a belső motivációt, hogy igen, ennek van jövője? Vagy mik voltak azok, amik tényleg oda repítették ezt a szakosztály tulajdonképpen, és akkor majd mindjárt ugrunk egyet, de hogy tényleg egy kifejezetten erős, neves, népszerű, összetartó, több száz főből álló közösségről beszélünk most már. Tehát mi az, ami ott tartott titeket?
5: Mi kis egyesület voltunk, és szerintem egy ilyen pozícióban mindenki bizonyítani akar a nagyobbak felé, tehát voltak nagy egyesületek, nyilván ezek most is nagyon, nagyon jól működnek, és most is a nagy sportágnak, illetve az atlétikának a zászlóvivői. Mellette mi picik voltunk, de mindenképpen volt bennünk egy ilyen, és ez apunak a szemléletének is nyilván köszönhető, hogy mi azért is bebizonyítjuk, hogy tudunk, hogy nyilván, hogy fiataloknál azért ez nem ugyanaz a mércem, mint a felnőtteknél, de hogy gyerekként vagy fiatalként meg volt ez a versenyhelyzet, hogy mi is tudunk úgy teljesíteni, mint a nagy, és büszkeség volt, hogyha esetleg sikerült egy szoros versenyben, vagy egy szoros bajnokságban esetleg nekünk is annyi érmet nyerni, vagy olyan sikereket elérni, mint a nagy egyesületeknek. Ez eleinte biztos, hogy hajtóerő volt, és motiváló volt mindenki számára.
3: Illetve elég hamar a Budapest válogatott, már hívta Pista Belcsit, és gyakorlatilag ott átvette a hatalmat uh-huh. idézőjelben, és mentek az IKASZ-os sportolók Budapest válogatottan, ugye, ami tovább uh-huh. erősítette a szikaruszt.
1: Dani, te 94-ben csatlakoztál a...
4: Én 92-ben, 10 éves voltam, igen. Tehát 82-es vagyok, 10 éves voltam, 92-ben, így van.
1: A csatlakozásod, vagy amikor oda, mire a klubhoz
4: ez? Nekem olyan unalmas, ugye ez, de nem csak azért, hogy mindig elmesélem. Nagyon, nagyon viccesen alakult, tehát mindig csábítottak engem, ugye. Látták a pedagógusok ott, a testnevelő tanárok, illetve a Józsi bácsi, nagy Józsi bácsi, aki ugye ott a Ikarusznak a gyerekkor csoportját vitte akkor, abban az iskolában, ahol én, ahova én jártam, ott dolgozott, vagy ott volt egy ilyen konditerem, ahol dolgozott. Mentem haza az iskolába, és elütött egy piros zsiguli, és akkor ő vitt haza. Hát ott nyilván volt nagy ijedelem, és hazavitt édesanyám, mert több ízben volt róla szó, hogy akkor jó lenne, hogyha lenéznék az atlétika pályára. Anyukám is kerületi pedagógusként, hogy ismerték egymást, és akkor megígértette édesanyámmal, hogy akkor ez így lesz, és akkor sajnos eleget is kellett tenni, nem volt kedvem egyáltalán. Tartottam az új kihívástól, meg eléggé komfortosan el voltam az akkori kis élethelyzetemmel, és nem vágytam erre. És nagyon hamar, talán az első edzések egyike volt, hogy résztávos edzés volt, ami azt jelenti, hogy éppen akkor azt hiszem 200 métereket futottunk a sötét, kivilágítatlan pályán. Ugye egy lámpa égett a bejáratnál, a kanyarnál, a rajtvonalnál, és ott az egyből gyakorlatilag megvertem mindenkit. Azokat a srácokat, akik ugye már tök régóta ott sportoltak. És ez ennyi volt. Tehát a motiváció az át is billent, és onnantól kezdve minden nap menni akartam.
1: Sikerízen.
4: Ennyi volt, igen. Tehát onnantól kezdve én most is futnék, hogyha bírnék.
1: Gátfutás akkor az oda?
4: A gátfutás az egy lehet, hogy talán a Pisti ezt majd jobban el fog tudni mesélni. Szerintem nincsenek véletlenek, hogy az ember gátokat keres az életében, amiket ugye leküzdjön, vagy akadályokat úgy fogalmazva, és akkor ugye ezeket megoldogassa. Nyilván sok oldalú voltak, próbálkoztunk, vagy sok oldalú képzés volt, tehát hajtottam gerejt, mondjuk jó ügyetlenül, távolugrás, magasugrásban voltam korosztályos második, azt hiszem.
5: Az első érmed, igen.
4: Így van. Szóval mindenféle több próbába versenyeztünk, hogy öt próbák voltak, azt hiszem még ilyen serdülő korosztályban, már nagyon-nagyon rég volt, azért nézek ki kérdőn oldalra, és mindközül a gát ment a legjobban. Nyilván volt egy alapvető jó sík sebességem, viszonylag gyors voltam, de önmagában akkor nem tűnt úgy, hogy elég gyors lennék ahhoz, hogy igazán helytálljak a sprinter mezőnybe. Döntőket futottam, úgy ott voltam, de úgy nem mindig voltam a legelőre. És ez a gát valahogy ez így bejött. Ott kellett egy merészség hozzá, egy vagányság, jó ritmusérzék, és úgy valahogy ez így mindenből egy pici úgy volt bennem, és ott tudtam a leginkább érvényesülni. Tehát ez így adta magát, hogy én ott fogok versenyezni. Úgyhogy és egyébként utána nem is, hát 97 körül volt, hogy azt hiszem, hogy akkor datálom, hogy én komolyan gondoltam, hogy én ezzel foglalkozni szeretnék.
1: És te mi volt meg Daniban, ami úgy a gátfutás felé?
5: Nagyon sok oldalú készség kell a gátfutáshoz. Amit a Dani említett, hogy a síkfutósebesség az egy fontos része, de korán sem elég. Kell hozzá nagyon jó ritmusérzék, hajlékonyság, és egy óriási nagy adag bátorság. Na most ebből a bátorságból volt a legnagyobb a Danina, tehát hogy a falon keresztül ment, és ezt a képességet, amikor így megtapasztaltuk, hogy semmitől nem fél, akkor már csak az volt a kérdés, hogy a többi képességét azt idővel arra szintre tudjuk-e hozni, ami igazán jó gátfutót tud belőle faragni, és úgy az évek során úgy szépen közelített hozzá, azért ez nem lehet ezt 16-17 éves korban is eldönteni, de hát ahogy teltek az évek, ez egyre inkább úgy néz ki, hogy ez menni fog.
1: Ugye 92-t említetted, és az, hogy 97 az, amikor azt mondtad, hogy már azért úgy eléggé fókuszáltál erre a pályafutásra. Akkoriban, te hogy emlékszed, már itt utaltál rá a körülményekre, de ott mi jellemezte akkor ott ezt a szakosztályt, ott az Ikarusznál milyen
4: ez
1: volt
4: egy, ez, egy, ez a szó jó értelmében véve, ez egy falusi közeg volt. Most ez tényleg nem degradálva, ez egy, felültem a biciklire, vagy elsétáltam a pályára, gazos volt a pálya széle, de az, aki tényleg ez
1: nem
4: volt.
1: Nem volt rekordtán,
4: hát keresgéltük, hogy itt a gátoknak a magasság állítása, egy korosztálynak megfelelően, fiúknak, lányoknak, hogy különböző magasságokat kell beállítani, hogy hány centi magasak a gátak. Ezeket a gátonnak hiányoztak ezek a pöckék, akkor a Pistivel pályaszélén fadarabokat kerestünk mindig. Ez volt melegítés része volt, hogy találtam egy jó fadarabot. Most ez így utólag baromi vicces, de hogy most egyébként ez nem volt annyira régen. De most ezt valakinek így elmesélni az ember a mai fiatalok közül, szomorú, hogy ezt így fogalmazok, hogy a mai fiatalok, tényleg ez elképzelhetetlen. Talán lehet, hogy vidéken még van egy-egy hely, ahol mondjuk rekordtempóban is komolyan gondolja valaki ezt a sportágat, és mondjuk hasonló problémákkal küzdik, de hát mondjuk most már nagyon sok helyen van szerencsére rekordtámborítás. Szóval 97 volt körülbelül, amikor ezt így először akartam, és 99-ben volt az első ilyen koroszes világverseny, és akkor az a nagy ugrásom, hogy akkor én az onnantól kezdve belevetettem magam, és amikor megtudtam, hogy ugye lesz ez a világverseny, akkor annak a lázába égtem, és akkor Pistinek majd nyakát rágtam, hogy akkor én oda akarok menni, aztán szépen közösen elevickéltünk.
1: Vissza fogunk térni a pályafutásodra, a fényes pillanatokra, viszont most Zolihoz még lenne egy kérdés, mert nyilván akkor beszéljük át, hogy ki hogyan csatlakozott. De te 2018-ba kerültél a klubhoz, vagy hát a szakosztályhoz, és
3: Én már a csoda jóba csöppentem, igen.
1: 2022-től pedig ugye szakosztályvezető vagy. Neked milyen kapcsolatod volt egyáltalán az Ikarusszal, egyáltalán mi vonzott téged, hogy akkor eljussál oda a szakosztályhoz, és egy picit akkor a Tom Hauser családnak a bájáról, a varázsáról beszéljünk, hogy milyen légkör fogadott ott egyáltalán idősebb Tom Hauser István, és ugye fia, jelenlévő ifjabb Tom Hauser István, gondolom, hogy akkor is, és a mai napig is abszolút az égkövei ennek a lapillére, ennek a szakosztálynak.
3: Kereken 10 éve érkeztem a lányokkal, sportágat kerestünk, Márta Ajandi kolléganőmet, ugye itt dolgozott ő is a Nemzeti Sportnál, hogy én is.
1: Igen.
3: Hívtam fel, hogy hova menjünk, és javasolta az Ikaruszt, úgyhogy teljesen ismeretlenül, őszintén már valami semmit nem tudtam az Ikaruszról. Elvittem a két lányomat, és ott ragadtunk. Azonnal megfogott a pályának a csoda környezete. Tudom, hogy jártál le ott, ez egy fantasztikus fákkal körülvett csodálatos környezet. Szerintem a legszebb pálya az országban. És felültem a lelátóra, néztem az edzéseket, nap mint nap, mi fotról jártunk, úgyhogy nem mentem haza. Végnéztem Pisti, Tamás, a többi edzőknek a 2-3 órás edzéseit, és sokat beszélgettünk Pistivel. Ő is egy kommunikatív személyiség, úgyhogy edzések előtt, után beszélgettünk, és eljutottunk oda, hogy ő vetette föl nekem Pista bácsival közösen, hogy mi lenne, ha esetleg bebesegítenék, és akkor itt kezdődött a közös munka. Elmentem rögtön egy középfokú edzői tanfolyamra, hogy ha már ez a felkérés érkezett, akkor valamit tanuljak is az iskolában, úgyhogy 18 októberétől pedig már U11-es akkor még volt ilyen korosztály bontás, ott már edzőként kezdtem a tevékenységemet. És csináltuk tovább, beszélgettünk a szakosztály vezetés életében is, egyre jobban beláthattam kommunikációs szinten, elsősorban vittem dolgokat, és 22-ben jött az a pillanat, amikor megkérdezték Pista bácsival, hogy mi lenne, ha. És azóta.
1: És most ott tartunk, ugye 48 fővel indult tulajdonképpen ez a szakosztály, tehát 50 éves, több mint 400 főről beszélhetünk.
3: Van egy hevesi, illetve egy hevesi, talán 11-12 éve van egy hevesi részlegünk, Ikarusz néven, és egy éve Kiskunfélegyház részlegünk is van már, kijelzett tagozatunk. Úgyhogy így összesen vagyunk, vagy 420-an.
1: A közösség ereje, mint motto, itt István már mondta, és nyilván ez egy sokszor szembe jön.
3: Nem bullshit.
1: Nem, abszolút nem. Mi az, ami ez a leginkább megmutatkozik? Miben mutatkozik meg? Mik azok a tényezők, amikben ezt lehet érezni? Zoli, neked volt nem olyan régen egy igen hosszú posztod a közösségi médiában, ahol a csapatbajnokságon elért negyedik helyezett után méltattad a közösséget. Egy picit akkor erről a közösségről kérdeznélek benneteket, hogy csak úgy tényleg a hallgatók is megértsék, hogy mi van ott ezen a már egy picit talán azért elénk vetített pályán, ami ennyire be tudja vonzani a fiatalokat.
3: Akár egy edzésen időmérésre futnak a fiatalok, vagy ugranak, akármit, egymásnak rukkolnak hangosan, egymást lelkesítik, akár ellenfelek is, egymást természetesen is csapattársak. Ha versenyeket rendezünk, jönnek a fiatalok, segítenek bármiben, gerebjézni, mérni, székeket pakolni. Ha kimegyünk versenyre, sátrakat pakolunk, közösen visszük ki. Segítsetek, Pisti, akkor miben nem nyilvánul meg. A csapatbajnokságok jönnek, egymásnak drukkolnak természetesen. A kisebbek jönnek a nagyobbak bajnokságára, a nagyobbak a kisebbekére is drukkolnak.
5: Mindenki a saját neveltünk. Tehát a gyerekek egy része már most az utóbbi 10 évben már az sem ritka, hogy már 5-6 éves gyerekeknek a szülei keresnek minket, hogy szeretnének atlétizálni. Mi annyira ezt nem sürgetjük, de akkora igény van rá, hogy erre egy külön csoportot szerveztünk, és gyakorlatilag ez a piramis, ez onnan egészen alulról kezdődik pár éves kortól. És nem tudom, szerintem 10-12 éves korig van, vagy 200 fiatalunk, tehát egészen kisgyerekek. És ezek nyilván ott abban a millióban nőnek fel, belülük lesz majd később serdülő ifjúság és felnőtt atléta, és tényleg ez egy család, tehát itt nem nagyon, ugye Zoli említette a Hevesi és a nemrég csatlakozott Kiskunfélegyház részlegünket, de őket is valahogy például a félegyháziakat is nagyon gyorsan beszippantotta ez a családias hangulat. Valószínű, hogy ez a széles alapokon nyugvó, kiskortól kezdő közös munka, valószínűleg ennek a kifutása ez.
3: És nem csak a versenysport a fontos, tehát keressük a tehetségeket, fontosak az eredmények, de mindenki szerepet kap, és ugyanolyan fontos az a gyermek, aki mondjuk nem is akar atléta lenni, de ott van közöttünk, és csinálja becsülettel. Neki is mindenki drukkol, hogy saját határait feszegesse. És innen jutottunk oda, hogy mondjuk olyan támogatóink vannak, akik itt sportoltak, és valamit szeretnének visszaadni, és vissza tudnak adni, akkor belépnek támogatóként.
1: És kapcsolatot épít ugye talán a szakosztályot a környező iskolákkal, hogyne. Ha minden igaz, az van összesen. Lehetőség szabadidős sportot is, vagy a szabadidős sport számára, és akkor annyit ott a létesítmény, a minden igaz, így pedig akkor igazi tényleg közösség teremtődik. Úgy
3: megyünk, az összes iskolába megyünk, órákat tartunk, és próbáljuk oda csalni a fiatalokat, és jönnek is.
1: Dani, ezt te is alátámasztod, ugyanezt érezted, mikor ott te csak oda csöppentél?
4: Hát erre rendben is válaszom, nem tudok, hogy olyan rég volt, amikor oda csöppentem. Nem tudom, hogy akkor ez hogy működött a toborzás, ez a része. De mondjuk a légkör az hasonló volt, tehát ott is tényleg akkor is egy nagy család volt. Én így emlékszem vissza. Nem tudom, hogy az akkor hogy nézett ki.
5: Nem volt ekkora létszám nyilván. Uh-huh, Dani sportolt, egy salakos pályánk volt abban az időszakban, már azért már jó régóta működött a szakosztály, és úgy nem nagyon tudtuk kimozdulni erre a 120-150 fős létszámról, akármilyen szerettünk volna. Tehát abban, hogy miután nagyon ugrottunk, és azért itt jön a létesítmény szerepe, hogy itt nem csak az élsportban van annak fontos szerepe, hogy mondjuk jó létesítmények vannak, hanem rögtön megháromszorozott a létszámunk pár éven belül. És igazából azt csak szinten kell tartani. Már többen nagyon nem is férünk el, tehát az létesítményt kéne bővíteni, hogy még több ember kulturáltan, komfortosan elférjen. Tehát egy keddi csütörtökön edzés, amikor mindenki len van, akkor úgy kell vadászni egy kis helyet, hogy balesetmentesen tudjunk rendesen edzeni, mert ott vannak a kicsik, nagyok már száguldoznak 36 km/h, és akkor ott vigyázni kell, hogy nehogy valami probléma legyen.
1: Apukának mekkora szerepe van egyébként ebben a szemléletben, ebben a millióben, amit itt felvázoltatok? Nyilván van, gondolom.
5: Nekem ugye ez természetes, nyilván, hogy gyerekként, lehet, hogy kívülállóként, de én azt tapasztalom, és talán így akkor elkülönöm az elfogultságot, hogy én mindenhonnan azt látom, hogy óriási energiák mennek felé, meg tőle is, és nagyon dicsérik, úgyhogy biztos, hogy valamit jól csinál.
3: Egyértelmű.
4: Nagyon szerethető figura, tényleg. Tehát ez a legjobb szó, nagyon szerethető.
1: És mai napig aktív részese amúgy a mindennapoknak?
5: Hát ez élteti.
1: Igen.
3: Van középtávfutó csoportja, persze.
1: És folytatjuk a beszélgetésünket három vendégünkkel, ifjabb Tomhauser Istvánnal, Kis Dániellel és Anler Zoltánnal, a témánk pedig az idén 50. évfordulóját ünneplő Ikarus BSE atlétikai szakosztály. Ugye azt már arról már beszéltünk, hogy hát milyen körülmények, milyen idilli, milyen nagyon sajátos atmoszférája van ennek a szakosztálynak, amelynek az életében 2010 az egy nagyon meghatározó és nagyon fontos év volt, ugye Kis Dániel, aki itt van köztünk, ugye hát a szakosztálynak az addigi legnagyobb, legkomolyabb eredményét, nemzetközi eredményét ért el, ugye a barcelonai EB-n a bronzérmet szerezted, ugye edződ itt ifjabb Tomhauser István, aki felkészített erre. Beszéljünk akkor egy picit erről, és arról, hogy hát milyen munka kellett, hogy ott folyjon ahhoz, hogy egy ilyen komoly eredmény szülessen. Ugye azt lehetett István veled kapcsolatban azért olvasni, hallani, és egyáltalán ugye az már egy köztudott dolog, hogy te igen komoly, vagy igen korán felismerted, hogy azért a magyar atlétáknak ebben a komplex ügyességi számokban lehet esélye, és a gátfutás felé specializálódtál, és hát Dani pedig kihozta magából azt a fantasztikus és tényleg évtizedek után egy olyan eredményt, amit azért magyar atlétikában amúgy is, manapság is, de akkoriban is ritkán láttunk. Szóval mi az, amit láttál Daniban, vagy milyen munkát kellett elvégezni, hogy Daniból kijöjjön ez a nagyon-nagyon szép és nagyon komoly eredmény, ami nem csak ugye nyilván a szakosztálynak, hanem az egész atlétikának egy nagyon komoly jelentőségű is eredménye volt.
5: Igen, azt, hogy az ügyességi számokban lehet talán egy kicsit nagyobb eséllyel nemzetközi sikereket elérni, a mai nagyon sűrű és nagyon magas szintű atlétika világában, az egy nagyon régi felismerés. Talán annyi, hogy nekünk nem voltak meg igazán ehhez a feltételek, ennek ellenére próbáltunk ebbe az irányba kitörni, tehát inkább a feltételek ellenére próbáltunk erre ráerősíteni. Tehát azért nekünk ott volt egy salakpályánk, de próbáltuk megoldani mindenképpen, hogy ezt az utat azért végigjárjuk, úgyhogy hol még az akkori Népstadionnak az edzőpályán edzettünk, hát meg bekérezkedtünk mindenhova, ahol volt rekordtámpálya, hogy azokat a minőségi edzéseket meg tudjuk csinálni. És hát így lépdeltünk előre. Azért nem volt ez egy ilyen lineárisan fejlődő rész, mert azért ebben voltak hullámvölgyek is. De egy biztos az látszott, hogy amikor Dani 20 éves lett, akkor azért ott már egy nagyon jó eredményt ért el a Bécsi Fedezpályás Európa-bajnokságon 2002-ben, ott egy egészen kiváló eredményt futott 20 éves kora ellenére, és akkor jött egy kis rövidebb kitérő, amerikai egyetem, kint is tanult, nyilván tartottuk a kapcsolatot, egyébként pont egy ilyen érdekes időszak volt, bár akkor még a mostani nagyon könnyű kommunikációs lehetőségek nem voltak meg, de már a digitális korszak bejött, ilyen nagyon egyszerű videóképeket, videófelvételeket lehetett csinálni fényképezőgéppel, ő átküldte nekem e-mailbe, akkor nagyon szimpatikus volt az ottani edzőm, beismerte, hogy ő a gátfutás az annyira nem ért, ezért megengedte, hogy ő azt csinálja, amit mi megbeszélünk, Dani meg nagyon motiváltan csinálta, úgyhogy tulajdonképpen kin is fejlődött, és amikor a tanulmányok vége szakadt és hazajött, akkor tulajdonképpen ő már nagyon jó szinten volt ebből a évek alatt eltelt időszakból, úgyhogy 2005 környékén jöttél haza, jól emlékszem, akkor meg is nyerted a szabadtéri országos bajnokságot, és a következő évben egy következő szintlépés volt, 2006-ban Göteborgban az Európa-bajnokságon döntőbe került.
1: Dani, benned az így, hogy él meg, mennyire volt nehéz egyébként ezt így összeegyeztetni, és mennyire vetted olyan szinten komolyan, hogy tényleg ezek a nemzetközi sikerek célja felé orientálódtál, és mennyire volt fókuszban ez neked akkor?
4: Hát csak ez volt a fókuszban. Nagyon komolyan vettem, és nagyon, ez volt tényleg a fő mód, ezzel keltem, ezzel feküdtem. Utólag nagyon-nagyon-nagyon másképp csinálnék szinte mindent, de hát mondjuk ennek szerintem sokan így vannak ezzel.
1: Például egy dolgot?
4: Hát talán a leginkább volt egy erős önfejűség azért itt az én sport karrieremben, és szerintem nagyon durván túlvállaltam magam nagyon sok tekintetben. Tehát sokkal több edzést csináltam, ami fölösleges volt. Nem mennék bele oly mértékben itt a szakmai részbe, és sok minden fölösleges dolgot csináltam. Sokszor sokkal kevesebb speciális dolgot talán, amit kellett volna. Nagyon hamar itt, mikor már ilyen kétesélyesek voltak a dolgok, azért a karrierem közepe vége fele, már azért volt egy jó pár műtétem, és akkor ugye egy másik mankót kellett keresnem, amit tök feletlenül jött az életem, vagy akkor elkezdtem edzéseket tartani. És ugye az is kellett a lelki világomnak, hogy legyen valami mellette. Aztán a végén, amikor már nem ment olyan jól, akkor ugye arra támaszkodtam inkább, de nem kellett volna egy utólag, tehát hogy sokkal inkább, ugye, de hát ez most az ilyen okokozat, tehát ez így utólag már én magam sem tudom, hogy mi lett volna a jobb, vagy mi lett volna a jó, de ez így volt, hogy Pisti elmondta, tehát évről évre komolyan fejlődtem, ugye 2006 volt az első nemzetközi átutés, hogy az a döntőbe jutni, az egy szép dolog volt, hetedik lettem, és akkor utána sajnos 4 évet kellett várni a következő évben. Akkor még 4 évente volt az Európa-bajnokság, nem 2 évente, mint most. És akkor 2010-es Barcelona Európa-bajnokságon pedig 3. sikerült célba érnem. Az volt a csúcs.
1: De mennyiben kellett egyébként más munkát végezni? Más munkát kellett végezni, akár Danival, mert látva, hogy azért nemzetközi szinten is lehet eredményes, vagy mennyiben volt akár az, ahogyan te dolgoztál ott az atlétákkal más, mint mondjuk akkoriban a magyar atlétikában az általánosabb?
5: Nagyon nehéz erre törvényszerűséget találni, hogy mi a jó. Egyrészt ugyanán a versenyzőn is más, ahogy különböző korban lépked előre, tehát nem egy standard folyamat ez, és ráadásul nagyon nagy különbségek vannak nyilván előképzettségben, alkatban. Danuja azért egy erősebb, muszkulárisabb típusú volt mindig is, már fiatalon is. Ennek is megvan a sajátossága, tehát amikor az ember az edzést tervezi, akkor ezt bele kell kalkulálni, egy nagyobb izomtömegű embernek a regenerációs ideje egyszerűen törvényszerűen hosszabb, úgyhogy nála inkább a kevesebb, jobb minőségű edzés és megfelelő pihenő az eredményesebb volt, mint igen, az mint mondott ő is, hogy néha egy kicsit túl lett tolva. Ez a nagy motivációnak volt betudható. Hozzáteszem, ez ilyen aranyos történet, hogy már alig várt, hogy vége legyen a versidőszak, nem ez olyan tötyörgés. Ugye edzek egy jót, aztán három napig csak regenerálom magam, meg pihenem, de ugyanakkor nagyon szeretett ezen, úgyhogy mindig nagyon várt az alapozás, mert akkor végre lehetett tolni, nyomni neki rendesen a munkát.
1: Mi az, ami egyébként megvolt Daniban, ami több volt mondjuk, mint ott a többi fiatalban, vagy a többi gátfutóval, akik ott edzettek? Mondtad, hogy a testalkat, nyilván a bátorság, a ritmus érzék, itt azért már sok mindenről szó volt, de azért mégiscsak kellett, hogy legyen még valami plusz, hogy ilyen szintű eredményt ért el.
5: Ő rákattant erre a dologra, és nagyon fanatikus volt. Szerintem a fanatizmus nagyon kell hozzá. Néha lehet, hogy kicsit sok is volt.
4: Valószínű, igen. De egyutólag én azt mondom egyébként, hogyha engem megkérdez, hogy szerintem bárkiből lehet bármi, mondjuk most ezt a szegmens tekintet, tehát bárkiből lehet nekem, aki valamennyire gyors, de kellőképpen ugye alázattal beleveti magát. Szóval, hogyha én el tudtam jutni eddig, akkor azt gondolom, hogy bárki, aki egyébként tisztességgel, lélekkel, odaadóan, szerintem ennél messzebbre is bárki, csak akarni kell. Közhelyes, de tényleg így van.
1: Így van? Igen?
5: Szerénykedik azért, nem teljesen. Kell hozzá az adottság is.
1: És kiváló szakmai felkészülés. Akkor az a 2010-es év ilyen szempontból, ugye ott azért volt vagy azt megelőzően ugye azt hiszem volt egy világbajnoki elődöntőd is. Igen. 2009-ben Igen. és 2010-ben pedig sikerült ott döntőt futni a fedett pályás világbajnokságon.
4: Így van.
1: Minden igaz, és akkor ott jött utána ez a barcelonai EB bronz. Ennek a picit a hogy folyt ez le, mennyire indultál, vagy mennyire érezted azt, hogy egy ilyen évben, mint az a 2010-es, benne lehet egy érem is akár ott Barcelonában.
4: Abszolút így készültünk. Tehát ezt akkor már kimertük mondani. Ugye itt az előbb, amit említettél, 2009-ben a berlini világbajnokságon egyébként egy nagy országú csúcsot futottam, ott egy tizedbe javítottam, meg csillagleronként.
1: 34-13-30.
4: Így van. Levinek az országos csúcsát, és abból abszolút várható volt, hogy a következő évben, hogyha egyben maradok, ezt ugye egészségesen tudjuk folytatni azt a felépített ritmust, akkor ebből azért úgy ki kellene, hogy jöjjön valami. Tehát reálisan voltak merészebb elképzeléseink. Ezt ki is mondtuk akkor, hogy VB döntő a cél, és ez EB dobogó a cél. Most egyébként ezt csak így zárjába jegyzem meg, hogyha máshogy fogalmaztunk volna, hogy mondjuk a VB, nem tudom, 1-6 a cél, vagy a EB első hely a cél, akkor lehet, hogy ugye máshogy programoz az ember az agya, de nem, ez teljes korrektséggel meg egyébként, ugye szituációt felmérve fogalmaztuk ezeket meg. És hát ugye a fedett pálya jól sikerült, 8. lettem, sajnos csak 8., de magyar csúcsot futottam, jól alakult, ezt azon egészséges maradtam, és tudtam folytatni a felkészülést a nyárra, ahol egyébként abban a szezonban egyébként sok volt, abban egyébként sok lehetett volna, ott utána nem akarok ilyen panaszokat, de ott utána sajnos egyből műtettek volt, és sérve ma a szezonban, tehát ott elkezdett egy ilyen kávária, és sajnos azt a ritmust nem tudtuk viszont folytatni, csak azért mondom, hogy a 2009-es szezont követően ugye volt egy folyamatosítás, és akkor a 10-es után meg így megszakadt egy picikét, és akkor ugye onnantól kezdve nem is igazán tudtam visszatérni arra a szintre, sajnos.
1: Ez az Európa-bajnoki bronz, ami ugye most csak mondok egy-két évszámot, ugye 1968-ban született magyar EB érem futószámban, ezt megelőzően, ugye most nyilván a azt nézzük, ugye akkor ez 42 év, de 1934 után EB, ugye akkor Kovács József Európa bajnoksággal nyert, ugye 110 gáton, akkor volt újra érem ebben a számban, az ugye 76 év, szóval hihetetlen, hogy milyen múlttal, vagy hát úgy múlttal, hogy mennyire sok idő kellett ahhoz, hogy újra jöjjön egy ilyen siker. Ez mit jelentett akkor ott a szakosztály életében? Nyilván az egész atlétika, vagy az egész egyetemes magyar sport életében nagy dolog volt, de ott a szakosztály életében ez mit eredményezett, hogy Dani hozott egy ilyen szenzációs sikert?
5: Hát egy gondolatot, ha szabad megjegyeznem, azért igen, így ha papírformát nézzük, akkor ekkora szünet volt, de azért ott volt egy Bakos György, aki Ferenc Pályás Euróbajnok volt, meg volt ezüstérme is, tehát azért voltak ott nagyon szép sikerek, amire lehetett építkezni, és ami nyilván, hogy nekünk is adta az utat, és amit meg szerettünk volna mi is ismételni. Akkor egy kicsit olyan elkeseredett állapot volt, mert eljutottunk egy szintre, és úgy éreztük, hogy ebből a körülményből nagyon nehéz lesz ebből tovább lépni, és magasabb szintre kerülni, és az egésznek a háttér intézményét jobban kiépíteni. És akkor mi felkerekedtünk apuval, és felkerestük polgármester urat, Kovács Péter urat, aki Hajdanán az Ikaros Atlétika szakosztályban is édesapámnál rövid ideig atlétizált, és nagyon támogatta a sportot a kerületben, és elmondtuk neki ezt a problémánkat, amiről meglepetésre nagyon pozitívan reagált, hogy nem voltunk felkészülve arra, hogy ennyire pozitív lesz az ő célkitűzése. Még úgy is voltunk vele, hogy majd, ha hiszük, ha megvalósul, és teljesen komolyan és tényleg szavahihetően az egész megvalósult, úgyhogy mi csak tátottuk a szánkat, mert még tulajdonképpen több is teljesült mi amink kívánsága, mi bementünk hozzá, amiért felkerestük, és tulajdonképpen azért szerintem muszáj megemlíteni az ő nevét, mert azért ott, hogy tovább tudtunk lépni, abban neki nagyon nagy szerepe volt.
1: Ugye Bai Balázs is csatlakozott mindehhez 2008 körül. Dani, te voltál ott az egyik vonzó erő olyan szempontból, hogy láthattuk, vagy hát akkoriban ugye azért jöttek az eredmények, és hát ezek szerint ott Tom Hauser Istvánék féle munka az olyan, ahol kis Dani lehet.
4: Azt gondolom, hogy utólag igen, Balázs az egyik legjobb barátom, erről mondjuk így nagyon nem is beszéltünk sose, de azt gondolom, hogy nyilván, hogyha van valaki Budapestre jött, egy ilyen hely volt, ahol mondjuk a gátfutással így foglalkozott, ahol volt kézzelfogható normális eredmény, azok mi voltunk, és a Pisti és én. És aztán egyértelmű volt, és szerintem épp ezt ember nem ment volna máshoz. Úgyhogy ezt a döntést hozta, és jól döntött, azt gondolom.
1: Az eredmények is azt mutatják.
3: És tegnap este elmondta, hogy tiszteletben ikaruszos atléta, úgyhogy ezt így is tekintünk rá.
1: Mit eredményezett? Akkor még egyszer olyan szempontból kérdezem ezt, hogy az, hogy ott ilyen két ennyire potenciálisan ennyire sikeres atléta, gátfutó, ugye Dani és ugye Balázs ott volt. Ez milyen közeget, vagy milyen a fiatalok számára ez mit jelentett? Milyen motivációt, lendületet adott nekik, hogy na hát akkor itt lehet eredményeket elérni, vagy ide kell jönni, és akkor lehet tanulni?
5: Nagyon, nagyon motiváló tud lenni egy sikeres sportoló, aki hús-vér ott tapintható egy szakosztályban, aki mellett ott sportolok, és tudom, hogy milyen eredményt ért el. Tehát, hogy mondjuk egy vicces történet, volt egy középtávfutó srácunk, aki egyébként nagyon szép pályát futott be egy hazai szinten, mert volt országos bajnok is. Ő amikor fiatal volt, milyen aranyosak és naívak a gyerekek, de Dani idősebb volt nála ugye jó pár évvel, és hogy egy ilyen középtávfutó számnál, amikor kezdett fáradni, és úgy megfordult benne, hogy ez talán lehet, hogy nem tudja befejezni jól, és feladná, akkor eszébe jutott a kis Dániel, hogy ő biztos nem adná fel.
4: Ezt a középtávról lévő szó szerintem sose futottunk 800 métert
5: többet a pályán, szerintem van, csak nagyon ritkán. Úgyhogy ez csak azt példázza, hogy mennyire összességében mindenkire hat egy ilyen siker, nem csak a gátfutásra, meg a sprinterekre. És nyilván, hogy ennek van szakosztályon belül is egy ilyen nagy húzóereje, de talán azt gondolom, hogy országos szinten is nagyon sokan kaptak hitet edzők, sportolók, hogy ezzel talán érdemesebb minőségileg foglalkozni, mert lám, itt van egy ember, aki egész jól szaladgál.
1: Ugye Bai Balázs EB ezüstérmet nyert, illetve világbajnoki bronzérmet is, és ezek nyilván mind alátámasztják azt, amikről amúgy beszéltünk, hogy hát egyrészt, hogy milyen szakmai munka folyik, és hogy mennyit jelenthet, hogyha két kiváló atléta egymást tudja húzni, illetve hogyha egymást tudjátok erősíteni. Picit az eredményességről beszéljünk. Ugye itt már utaltam erre a negyedik helyezetre a csapatbajnokságban, és arra, hogy Zoli milyen szép szavakkal méltatta a közösséget, és a sportolókat, és a szakmai stábot. Ugye két darab olimpikonja van eddig a szakosztálynak, ugye Danin kívül még Wagner Gyürk és Viktória volt ott mind Tokióban, mind Párizsban, de azért nagyon-nagyon szép eredményeket érnek el, illetve hát lehet akár csak a szabadtéri, vagy a fedett pályás magyar bajnokságokat megnézzük akkor, hogy az Ikarusz is milyen helyet foglal el a magyar atlétika életében. Na milyen helyet foglal el? Akkor most Zoli tőled kérdezem, milyen erőt képvisel? Ugye 400 főről beszéltünk, az hihetetlenül sok fiatal, ugye arról is híres ez a szakosztály, hogy egy nagyon kiváló utánpótlás nevelő műhely. Hol helyezkedik el, vagy a magyar atlétikában milyen erőt képvisel, milyen jelentősége van?
3: A csapatbajnokság előtt a szakosztály vezetők, az egyesületek számolgatnak, és mindig számolnak az Ikarusszal. Olyannyira, hogy tavasszal csak pontok miatt el is igazoltak tőlünk valakit, tehát lengítettek minket, ugye ezt mondhatjuk. Számolnak velünk, már ott a dobogó közelben számolnak, és most közel is voltunk, ilyen közel még soha nem voltunk, 500 pontot már meghaladó eredményt értünk el, úgyhogy amire a legbüszkébbek vagyunk, hogy talán a legfiatalabbak vagyunk, tehát zömmel utánpótlás korosztályú versenyzők állunk ki a csapatbajnokságon, saját nevelési atlétákkal. Ha lenne létezni egy olyan bajnokság, akár csapatbajnokság, hogy mindenkit számba veszünk, akik megfordultak a Ikaruszba és az Ikarusz neváltjai, akkor szerintem megnyernénk. Na, mondom, Pisti, nem kérdés szerintem, hogy
2: valószínűleg
3: ott lennénk elől.
2: Nem túlzás.
3: Tényleg a saját nevelés, ez a fontos. A felnőtt magyar bajnokságon 3 aranyérmet nyertünk. Ketten Molnár Csabi és Keserő Mirabella nálunk kezdte is gyermekként, és ment végig az úton. Csabi ugye az felnőtt ebben is már részt vett idén nyáron.
1: Igen.
3: Marton Zsófi, szerintem ő egy potenciális olimpikon lehet. Őt nevelgetjük 4-5 éve már, és most ebbé bronzérmes volt az U18-as Európa-bajnokságon, ahol ott volt az edzőink kétharmada, közösség eleje. Kijutaztunk mindannyian szinte. Úgyhogy ez az útunk, nevelünk, és hát a legnehezebb történet, hogy meg is tartsuk őket, ezen dolgozunk a támogatóinkkal, nem tudom, a reklámhelyen mondhatok-e támogatókat, van egy névadó szponzorunk, Aplasz Kft., van a Dokler cégcsoport, az ő segítségükkel próbáljuk őket megtartani, hogy majd egyszer ez a negyedik helyez lehessen még fényesebb, dobogós, ez az álmunk, és ehhez kellhet, vagy ehhez kellene, és ezért lobbizunk minden téren, van nekünk egy jogerős építési engedéllyel rendelkező munkacsarnok tervünk. Hogyha egyszer ez megvalósul, azt hiszem, akkor tudunk szintet lépni, és akkor nincs megállás, akkor bármi lehet.
1: Ez az, amit a jövőben kívánjunk az Ikarusz atlétika szakosztályának, hogy tényleg ezeket a fejlesztéseket megkapja, mert amint látom, azért a népszerűség, az utánpótlás megvan, a szakmai színvonalas munka megvan, mi az, amire talán a leginkább szüksége van, akár a következő évtizedekreben nézve?
3: Azt hiszem, erről van szó. Azt mondom neked, hogy novembertől márciusig alig találkoznak az edzők és a versenyzők egymással, mert a gyerekkorcsoportok szanaszét a tornatermekben, a nagyobbak a bokcsarnokban, sokkal kevesebbet találkozunk, mert hát bent kell edzeni az érzőmmel. Ha egyszer lesz egy ilyen csarnokunk, már pedig azt gondolom és hiszem, hogy lesz, akkor az egy igazán szintlépés, úgyhogy a többit mi csináljuk.
1: Az időnk lejárt, én nagyon szépen köszönöm, hogy most ennyi időnk adatot, hogy beszélgessünk egy kicsit az Ikarusz BS atlétikai szakosztályról, ugye az 50 év kapcsán egy könyv is készült, kézműves atlétika, amelynek a hátoldalán az szerepel, hogy az idő múlik, az emlékek maradnak, a közösség pedig tovább épül, úgyhogy ez a további épüléshez, fejlődéshez kívánunk jó munkát, sikeres edzéseket és kiváló eredményeket. Én nagyon szépen köszönöm ifjabb Tomhauser Istvánnak, Kis Dánielnek és Amer Zoltánnak, hogy eljöttek és beszélgettünk ennek apropóján.
0: Korábbi műsorunkból hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Ifjú tehetségeinkre komoly idegenbeli erőpróba vár. Pontszerzéssel még megmaradna az esély a kontinens tornára való kijutásra. Horvátország, Magyarország, labdarúgó U21-es EB-selejtező élőben, szombaton 17 órától a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a sport történelem. A Nemzeti Sport Rádió multidéző magazinja.
1: Technikás volt, bírta a gyűrődést, mi több, volt vér a pucájában, már elnézést, odaállt a 11-es sugásokhoz is, és az is emlékezetes, hogy Johan Cruyff-al az Ajaxban és a Barcelonában is együtt játszott. Sosem zavarta, ha csak a világ második legjobb futballistájának nevezték. Meggyőzelem még VB-ezüstig jutott. Johan Neeskens 75 évvel ezelőtt született, a holland középpályásról beszélgetünk a sporttörténelem a mai adásában. Én Irányi Zsolt vagyok, a beszélgető társam pedig szokásosan Turi Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa. Szia Gábor, hát kezdjük azzal, hogy miként, hova helyezhető el a világ futballjában Johan Neeskens, akit előbb méltattam.
2: Én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Nos, ha azt vesszük, hogy a háromszoros aranylabdás Johan Cruyff kortársa volt, mindenképpen csak második Johan lehet. Más kérdés, ha sorrendet állítunk fel, hogy Cruyff után kit választanánk a nagy Ajaxból és a holland válogatottból, ráesne a választás. És nem csupán azért, mert egy kiadványa a világbajnokságok legjobb 100 labdarúgója közé választott, ami több a 30-nak a tornák történetében.
1: Az inkább fokmérő lehet, hogy a szakvezető Rinus Michels és a játékos Cruyff mellé ő került a Barcelonába, ugye?
2: Igen, ő maga egyébként így nyilatkozott Cruyffhoz viszonyított helyzetéről, idézem, engem nem zavar, ha csak a világ második legjobb játékosának neveznek, és ebből azért kihaladszik, jobbnak tartotta magát jogosan, mint hogy a világbajnokságok 30. játékosa legyen csupán.
1: A holland futball felemelkedését jogosan társítják Rinus Michels 1965-ös Ajaxhoz kerülésével. Miért is?
2: Nem véletlen, hogy a klub edzőközpontja, a Toekomst, azaz a jövő nevet kapta. Az amszterdamiak 1969-ben begdöntőt játszottak, 1971-ben megnyerték a kupát, majd 72-ben és 73-ban is, igaz. Utóbbi két évben már a temesvári Kovács Istvánnal kispadon. Fontos megemlíteni, hogy Hollandiában a sportág szinte amatőr alapon működött, Barry Hussofim Szürbér hivatalnokként dolgozott, Klaas Nanninga tanítóként. A 60-as évek elején Cruyff és a szintén Ajaxos Piet Keizer voltak az első profik. Johannak annyiban szerencséje volt, hogy após akkor Koster taposta ki az utat, meg persze lánya férjének a legtöbb pénzt az Ajaxból és később a Barcelonából. Amikor első Johan a Barszába igazolt, ott nagyobb fizetést kapott, mint az Ajax játékosok, összesen pedig Keizer, Neeskens, Arihán és Johnny Rep is Amsterdamban rúgta a labdát. A német alföldi profizmusra jellemző, hogy az akkor már VB ezüstérmes kapus Jan Youngblood 35 évesen 1975-ben kapta első főállású profi ajánlatát, ám visszautasította, mert dohányboltja bevétele biztosabb megélhetési forrásnak tartotta.
1: Tehát Michels és az Ajax, a szakember testnevelő tanárként kezdte, mondhatni, ő volt a profi, mert megkövetelte a fegyelmet. A sportszerű életmódot szintén megkövetelte labdarúgóitól, akiktől tudatosan tartotta a távolságot.
2: De mindezek ismeretében azért érthető, hogy a szisztéma kitermelte a sztárokat Cruyff, Neeskens, Ruud Krol, Hahn, Rep személyében, de rajtuk kívül is minőségi futballisták játszottak a nagy Ajaxban és a holland válogatottban, néhányukat felsorolom, Sjaak Swart, Keizer, Hulshoff, Wim Szürbjé és Gary Müren.
1: Michels játékrendszerének mi volt

0: lényege.
1: Az addigi felfogással szemben elmosódtak a posztok, a szélső hátvédek akár szélsőként támadó játékra is képesek voltak, a pálya középső harmadában játszók pedig rengeteget futottak. A csapat állandó mozgásban volt, a rendszer védekező és támadó futballt is megkövetelte a pályán lévőktől. Az ellenfél csatárainak lesre állítása és a taktika részévé vált. Mindemellett a rendszer a nézők számára is látványos volt, nem véletlenül nevezték a holland válogatottat Stanley Kubrick Clockwork Orange 1971-ben készült filmje alapján óraműpontos narancsnak. Ha lehet azt mondani, a szisztéma célirányosan funkcionalista volt, nem véletlenül fogalmazta meg Neeskens, ha túljutnak rajta, megrövidítik a fizetésemet.
0: Azért persze nem mindenkinek vált be ez a játékrendszer.
1: Érdemes idézni a Twentével 1969-ben bajnok és gólkirály, majd az Ajaxhoz igazoló, és ugyancsak kétszeres bekgyőztes, de éppen a játékrendszer miatt mellőzött, az inkább az egyénieskedést előtérbe helyező csatár Dick van Dijk véleményét is idézem. Mint a bútorgyárban mindenki csak részfeladatokat végez, de a végén a bútornak tökéletesen kell kinéznie, és az időben le kell szállítani a vevőnek, Michels ilyen focit akart. Egyébként nem csak Michels akart olyan focit, az Ajax 1969-es bekdöntőt még ugyan elbukta Milánnal szemben, de 71 és 73 között triplázott, s a holland klubfutball erejét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a mesterhármas előtti évben az Ernst Happel vezette Feyenoord lett a bekgyőztes 1970-ben, egyben a sorozat első holland kupa győztese. Csupán egy észrevétel. A magyar válogatott 1967-ben Rotterdamban játszott Hollandiával EB-selejtezőt, 2-2 lett az eredmény, s Peterdi Pál, a Képesport újságírója megírta, gyerekek, tutacsaj biciklisztek mezben, stoppisban a számtalan füves pálya egyikére edzeni. Nem mellékesen, a Michelshez hasonlóan karakteres Happel volt a szövetségi kapitány, az első holland sikersorozatot záró 1978-as világbajnokság ezüstérménél. Ebben az együttesben természetesen Neeskens is szerepelt.
0: Neeskensről van szó, itt a sporttörténelemben a Nemzeti Sportrádióban, Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetek. Neeskens mikor került az Ajaxba?
1: A középpályás még nem volt tagja az 1969-es backfinalista együttesnek szülővárosa csapatában, a Hampsteadben kezdett futballozni, korábban a baseballal is kacérkodott, mi több junior válogatott szintig jutott, itt szúrta ki magának a generális névre hallgató Rinus Michels. 1970-ben került az Ajaxba, 3 hónappal a bemutatkozását követően a válogatottban is debütált.
0: Milyen futballista volt Johan Neeskens, bekgyőztes, VB-ezüstérmes, ahogy már mondtuk?
1: Nem bonyolította túl a játékot, technikailag képzett volt, elképesztően sokat futott, emellett nem volt, hát ezt a kifejezést kell használnom, beszari, mert a döntőhelyzetekben vállalta csapatai 11-eseinek végrehajtását. Az 1974-es VB döntőjében Cruyff már az első percben hintába ültette a német védőket, és Uli Hoeneß csak 11-es árán tudta szerelni. A Michels által irányított csapat büntetőjét Neeskens varta be kegyetlen erővel Sepp Maier kapujába. Egyébként nem mellékesen a Bulgária ellen 4-1-re megnyert csoportmeccsen 2-11-est is belőtt Neeskens. Egy ilyen korai gól után mondhatjuk, hogy inkább a hollandok vesztették el a finálét, mint az NSK nyerte meg 2-1-re. Beigazolódott az egykori angol válogatott Gary Lineker tézise, a futball nem egy bonyolult játék, 22 ember kergeted labdát, és a végén mindig a németek győznek. Rossz nyelvek szerint azért sem lett aranyérmes Hollandia, mert az Ajax érzelmű, a nemzeti csapathoz már a Barcelonából visszatérő Michels nem akarta, hogy az a vád érje, mellőzi a Feyenoord játékosokat. A tornán az Ajaxosok közül Neeskens 5, Rep 4, Cruyff 3 gólt szerzett, a látottak alapján a hollandoknak állt a zászló.
0: Lényeges, hogy a hollandok a középdöntőben, ezen a bizonyos 1974-es VB-n az argentinokkal, a brazilokkal és a keletnémetekkel kerültek egy csoportba.
1: S látványos játékkal, 3 győzelemmel gólt sem kapva, 8-0-ás gólkülönbséggel jutottak a fináléba. Cruyff az egész pályát bejátszotta ritmusváltásaival, meghatározva a csapat játékát. A torna ezen szakaszában a holland válogatott a VB-k történetében minden idők egyik leglátványosabb teljesítményét nyújtotta. Neeskens a gólövőlistán második lett, a 7 gólos lengyel Gregors Látó mögött, beválasztották a torna All-Star csapatába. Az NDK elleni középdöntőben, amelyet 2-0-ra megnyert Hollandia, az ő gólja adta meg az alaphangot, egyébként idézem a játékáról alkotott véleményt, a hollandok Cruyff és Neeskens irányításával fölényben voltak. Brazília ellen ugyancsak 2-0 volt az eredmény a hollandoknak, ugyancsak övé a vezető gól, Neeskens most is remekelt, a döntőben rúgott büntetőről már esett szó, egyébként játékát így minősítették. Elsősorban robbanékonysága, harcossága, munkabírása hiányzott, különösen az első félidőben.
0: Akadnak persze magyar vonatkozások is Johan Neeskenssel kapcsolatban. Melyek voltak ezek?
1: Igen, a Vasas az UEFA Kupa 1975-76-os kiírása harmadik fordulójában a Barcelonával találkozott. A kinti első mérkőzésen a katalánok 3-1-re nyertek, Neeskens az első gólt fejjel szerezte, a harmadikat bombalövéssel. A Népsport szerint, idézem a szaklapot, és jött, mint a fergeteg, Neeskens jött és lőtt meg fejelt. Ilovski a kinti 3-1-es vereség után elmondta, Neeskens, Cruyff és Fortes okozta a legnehezebb perceket a kispadon. A Népsport így értékelte a teljesítményét, míg az erőteljes Neeskens, aki addig két emberrel a hátán is bebirkózta magát a kapu elé, és mindinkább ott ragadt a középpályán. Védő munkáját így is tisztességesen ellátta, beledobta magát a legszikrázóbb összecsapásokba is, de előre már ritkábban ment. A visszavágón 1-0-ra győzött a Vasas, idézem a róla alkotott véleményt, Neeskens lényegében véve beállóst játszott, minden erejét Izsó őrzésére fordította. Többször kitűnően szerelt, nehéz helyzetekben tisztázott, de jó néhányszor átjátszott őt Izsó. A csatár később egyébként elmondta, a holland megjegyezte, sok jó cselező futballistát látott, de olyat, mint ő, nem. Neeskens nem tét mérkőzésen is pályára lépett magyar csapat ellen. 1973. augusztusában az újpesti Dózsa La Coruña-ban 4-es tornán a Terézia Herrera kupáért vett részt a bekcímvédő Ajax, az Atletico Madrid és a Spartak Trnava társaságában. A lila-fehérek a harmadik helyért a hollandokkal mérkőztek, 0-0 után 11-esekkel nyertek.
0: Ez még mindig a sporttörténelem, benne Neeskensről beszélgetünk Túri Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, és ez a bizonyos Ajax még a nagy Ajax volt, tehát a három bajnok csapatok Európa kupáját egymás után megnyerő háromszoros meggyőztes Ajax.
1: Igen, el is mondom az összeállítást az Újpest ellen. Wever, Szürbé, Hulszov, Blankenburg, Kroll, Neeskens, Müren, Hahn, Repp, Cruyff, Kaiser. Akad még egy magyar vonatkozás Neeskensszel kapcsolatban, a középpályás gólt szerzett az 1974. január 18-án lejátszott Ajax Milán európai szuperkupa visszavágón, az amszterdami együttes kispadján ült Varga Zoltán is, aki végül nem lépett pályára. A szóbeszéd szerint Varga azért nem lehetett a Barcelonába távozó Johan Cruyff utóda, mert a hollandok készültek az 1974-es VB-re, és az Ajaxban rengeteg válogatott játszott, nem akarták, hogy Varga egyet is kiszorítson a csapatból.
0: Neeskens az 1978-as argentinai VB-n is második lett a válogatotta.
1: Igen, de már Cruyff nélkül viszont a cserékkel együtt 9 korábbi VB finalistával és ugyancsak a házigazda, azaz Argentina mögött, de korán sem ment neki úgy a játék, mint az NSK-ban. A döntőben azért oda tette magát, idézem a Népsport értékelését, egy fél időn át inkább csak a védekezéssel törődött, ritkán nyomult fel, de a mérkőzésnek abban a szakaszában, amikor csapatának nagy szüksége volt tapasztalatára, tudására, egyszeriben újított, mint egy 15-20 percen át a csapatjáték igazi irányítója lett.
0: A középpályás barcelonai búcsúját is emlékezetessé tette.
1: Az 1979-es KEG döntő a Fortuna Düsseldorf ellen pazar mérkőzést hozott, a rendes játékidőben 2-2-re végződő meccset a Barca hosszabbításban 4-3-ra nyerte meg. Neeskens csapata harmadik és negyedik góljában is oroszlán részt vállalt, a harmadiknál ő ívelt a labdát Reácseli, aki 13 méterről betalált, a negyedik előtt nagyszerű labdával szöktette Carrascót, aki kihagyhatatlan helyzetbe hozta Hans Krankelt. A játékvezető Palottai Károly élete egyik legnehezebb, ugyanakkor legszebb mérkőzésének nevezte a kegdöntőt, amelyen szerinte Neeskens fáradhatatlan volt.
0: Neeskens vajon miként emlékezett játékos karrierjére, pályafutására? Erre is válaszolt Turi Gábor az Arcanum segítségével.
1: Nem sokkal a visszavonulása után ezt mondta a válogatottról, népszerűek voltunk valamennyien, csodálatos élményt jelentett ebben a csapatban futballozni, hiszen ez a világ egyik legjobb gárdája volt, két egymást követő világbajnokság finalistája. Otthon talán Johan volt a legnépszerűbb, s ez így volt rendjén, hiszen ő volt a holland futball első számú sztárja, Cruyffról van szó természetesen. Szerintem ez idő, tehát a világ legjobbja is egyben, nagyon szerettem vele együtt játszani. Tény, egy év után követte Johan Cruyffot Barcelonába 1974-ben, ahol szintén legendás párost alkottak. Neeskens az Ajax színeiben 124 meccsen 33, a Barcelonában 140 mérkőzésen 35 gólt szerzett, tehát egy viszonylag jó meccs per gól átlaga volt.
0: Végezetül arról is emlékezzünk meg, hogy Neeskens észak-amerikai klubokban, többek között a Cosmosban is szerepelt. Mit találtál erről?
1: Aztán Fort Lauderdale-ben és Kansas City-ben is karrierjét Svájcban fejezte be, visszavonulása után edzőként Svájcban, Ausztráliában, Spanyolországban, Hollandiában, Törökországban és a Dél-Afrikai Köztársaságban tevékenykedett. A labdarúgástól sosem távolodott el, Algériában is a Holland Szövetség nemzetközi edző továbbképző programja miatt tartózkodott, amikor 73 éves korában 2024. október 6-án elhunyt. Érdemes megjegyezni, a halálát követően a Holland Szövetség hogyan jellemezte a futballját. Idézem, jellegzetes szereléseivel, fentséges meglátásaival és ikonikus büntetőivel örökre az egyik legkiemelkedőbb és legkedveltebb játékos marad, aki valaha is hazánkban játszott.
0: A 75 évvel ezelőtt született Johan Neeskensről beszélgettünk, meggyőztes volt, VB ezüstérmes holland labdarúgó, aki Johan Cruyffal az Ajaxban és a Barcelonában is együtt játszott. Turi Gábor, valamint Virányi Zsolt búcsúzik, viszont hallásra. Köszönjük a figyelmüket!
2: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. Ez történt a Nemzeti Sportrádióban.
0: Sporttörténelem után egy kis szabadidősport, 5 percben méghozzá Berki Zsolt riporter segítségével a Dunántúról.
3: Szabó Péterrel, az EMU elnökével beszélgetünk itt Balatonfüreden. Szia Péter!
4: Sziasztok!
3: Egy kicsit mutasd be, mit jelent az az EMU szó?
4: Az EMU az Egyesület a Magyar Ultrafutásért rövidítése. Ez egy ultrafutók által létrehozott egyesület az ultrafutás népszerűsítésére. 2000-ben alakult az egyesület, és 2007-től foglalkozik versenyszervezéssel.
3: És már nem először találkozunk itt veled Balatonfüreden. Miért?
4: Azért, mert 2011-től, én már idén 15. alkalommal Balatonfüreden rendezzük az EMU 6-napos futást, ami idén egyébként világbajnokság is lesz. Tehát mindig egy állandó helyszínen, Balatonfüreden rendezzük a versenyünket.
3: Hány országból érkeztek a mostani versenyre?
4: A mostani versenyre 32 országból érkeztek. Egyébként meg a verseny története alatt közel 50 országból fogadtunk már ultrafutókat a világ minden tájáról. Észak-Amerika, Dél-Amerika, Ausztrália, illetve az idei évben az ázsiaiak körében is már egyre népszerűbbek vagyunk. Az idei versenyünkre a legnagyobb csapat Japánból jött, de jöttek például Indonéziából, vagy a Fülöp-szigetekről is.
3: Kik nevezhettek?
4: Gyakorlatilag a nevezés nem korlátozott. Bárki nevezhet, aki érzi magában az erőt és a bátorságot, hogy egy ilyen 6 napos futásnak nekivágjon. Azért az ultrafutó múlt az elvárás, tehát korábbi ultrafutó versenyek teljesítése, lehetőleg több napos versenyek teljesítése, azért az egyfajta informális elvárás. De egyébként ezen túl bárki nevezhet.
3: Úgy tudom, hogy ismert versenyzők is versenyeznek.
4: Igen, ismert versenyzők is indulnak. A magyar ultrafutók közül megemlíthetem Marász Zsuzsannát, aki kétszeres bajnoka a versenyünknek. Ő egy nagyon ismert ultrafutó, többek között a Spartatlont is megnyerte már. Ezen kívül Rakoncai Gábor, aki idén is a pályánkon fut, szintén kétszeres bajnokunk. Illetve hát vannak helyi szinten saját körökben ismert versenyzőink is, például Bozó Pál, mindenki Pali bácsia, aki most már a 85 pluszos korosztályban versenyez, és nemrég ebben a korosztályban korosztályos világcsúcsot is felállított.
3: Ez az futás, ez éjjel-nappal tart?
4: Igen, ez a futás, ez éjjel-nappal tart, gyakorlatilag 144 órán keresztül lehetőség van a futóknak, hogy fussanak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a kempingben van egy körpálya, az esetünkben ez 898 méter hosszú, és ezen a pályán gyűjtik a köröket és a kilométereket a futók. És hát mindenkire rá van bízva, hogy osztja be az idejét, futhatnak, sétálhatnak, aludhatnak, ehetnek, pihenhetnek. Ez teljesen egyénileg változó, hogy ki hogy osztja be ezt a 144 órát. És a verseny végén az nyer, aki a leghosszabb távot megtette.
3: Legközelebb hol és mikor találkozhatunk ilyen futással?
4: Terveink szerint legközelebb egy év múlva, 2027. szeptemberében tartjuk akkor már 16. EMU hatnapos futást. Egyébként Magyarországon az EMU rendez egyedül ilyen versenyt, tehát itt Magyarországon ez egy egyedi verseny.
0: Az elmúlt percekben Szabó Péterrel beszélgetett Berki Zsolt.
2: Korábbi műsorunkból hallottak.

0: a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
1: Ez a Nemzeti Sportrádió.
0: Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyar!

0: I'm a fireball.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
2: Éld át az A38 hajó semmihez sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
3: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
1: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Russell kezdett a legjobban Azerbajdzsánban, folytatódik a Hungary Helps program, mondta a Vatikánban Magyar Péter. Estig többfelé lehet eső, zápor, Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
1: Sporthírek.
4: George Russell, a Mercedes brit pilótája volt a leggyorsabb a Forma 1-es azeri nagydíj első szabad edzésén ma délelőtt Bakuban. A második helyen a négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett, míg a harmadik Charles Leclerc lett a Ferrarival. Kimi Antonelli edzését műszaki problémák nehezítették, de így is ötödikként zárt. A második gyakorlás 14 órakor kezdődött el, az M4 Sporton élőben láthatják. Junior világbajnok lett a triatlonos Szalai Fanni. A 18 éves magyar sportoló a világbajnoki sorozat döntőjében nyerte meg a korosztályos versenyt bőfél perces előnnyel. Kropko Jászmin is remekelt, ő az 5. helyen zárta a spanyolországi Pontevedrában. Bandár Anna bejutott a negyed döntőbe a szőuli keménypályás női tenisztornán. Nagy csatában három játszmában legyőzte az örmény Alina Csarajevát. A magyar játékos a legjobb 8 között a román Elena Gabriela Ruszéval mérkőzik majd meg. Marozsán Fábián pedig győzelemmel kezdett a kínai Hangzhouban, hiszen az első fordulóban két szetben nyert az ausztrál Alex Bolt ellen. Közös megegyezéssel szerződést bontotta az FK Csíkszereda a labdarúgó csapata Szabó István vezetőedzővel. A nyáron érkezett magyar szakember 12 tét mérkőzés után távozik a román élvonal utolsó helyén álló székelyföldi együttestől.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot a Tisza kormány, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök, miután találkozott 14. Leó pápával, majd Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán államtitkársága államközi kapcsolatokért felelős titkárával, és Fabrio Salerno magyar ügyekért is felelős szentszéki diplomatával egyeztetett. A kormányfő hangsúlyozta, tájékoztatta a Vatikánt, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. A program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki, zajlik a megfelelő személy kiválasztása. Egyeztetést tartott a legfőbb ügyészség és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője. Lajtár István a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes és Unger Anna az MVVH elnöke, valamint Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes áttekintette az együttműködés kereteit és az ahhoz kapcsolódó elsődleges feladatokat. Emellett megállapodtak abban, hogy a további tevékenységük részleteit együttműködési megállapodásban rögzítik. Újabb kártevőt azonosítottak Magyarországon. Bács-Kiskun megyében találtak még a nyáron pöttyös lámpahordó kapócát. Az invazív rovar komoly kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, a gyümölcsösökre és az erdészeti fákra. Az Ázsiából származó gyorsan terjedő kapóca fajta jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A NEBIC azt kéri, hogy ha bárki észleli a rovar jelenlétét, azonnal jelentse. Megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott hetilapként újraindul a Népszabadság, közölte a lap vezetősége. Október 8-ától az nso.hu címen érhető el a portál. A nyomtatott változatban a hét legfontosabb témáit és eseményeit járják körbe. A médiacsoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság hetilapjában is megjelennek majd. A kiadó a Liberty Press Kft., amely a Jelen és a Népszava kiadói jogaival is rendelkezik.
1: Közlekedés.
4: Ma is nagyon erős a tranzitforgalom az M1-es autópályán Budapest felé, emiatt a Grébics pihenőhely és Tatabánya között a külső sávban áll, vagy csak lépésben halad a kocsisor. A külső sávot szinte csak kamionosok foglalják el, így közéjük kerülni jelentős menetidő többletet okoz. Burkolatjeleket festenek az M85-ös autóúton a Győr felé vezető oldalon a 82-es jelű Sopron kelet csomópont leajtóágán. A munkálatok ideje alatt nem lehet lehajtani, ezért a következő 72-es Nagycenk csomópontban tudnak kerülni. Vezessenek óvatosan!
1: Időjárás.
4: Estig többfelé lehet eső, zápor, nyugaton egy-egy heves zivatar is kialakulhat. Holnap többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futó zápor már csak keleten lehet. A szél a Dunántúlon megerősödik. Éjszaka 5-11, napközben 17-21 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
0: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sportrádióban. Ez a sporttörténelem. A Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.
1: Labdarúgó válogatottunk 1956. júniusában Lisszabonban 2-2-es döntetlent játszott Portugáliával. Ezt követően Sebes Gusztáv szövetségi kapitányt Bukovi Márton váltotta a kispadon. Együttesünk júliusban a Népstadionban, az akkori Népstadionban, Szusza Ferenc válogatottbeli búcsúján 4-1-re legyőzte Lengyelországot, majd készült az őszi feladatokra. A sporttörténelem mostani adásában a 60 évvel ezelőtti eseményeket Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával idézzük fel. Virányi Zsolt vagyok. Szia Gábor, köszöntjük a hallgatókat.
2: Én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat. 1956 őszén 4 mérkőzést játszott labdarúgó válogatottunk, amelyen már Bukovi Márton töltötte be a szövetségi kapitányi tisztséget. Szeptember 16-án idegenben Jugoszlávia ellen győzött 3-1-re Európa Kupa találkozón, rá egy hétre 23-án Moszkvában a Szovjetuniót is megverte 1-0. Erről a két meccsről beszélgetünk.
1: Mennyiben változott a válogatott Bukovi irányítása alatt?
2: A lengyelek elleni 4-1-es hazai összecsapáson még nem szervezte át a csapatot, ám a jugoszlávok elleni belgrádi Európa Kupa mérkőzésen jó néhány helyen változtatott. A legfontosabb, hogy a kapuba majd 2 éves kihagyás után már tatabányaiként visszatért Grosics Gyula, igaz, a hétközi edzőmérkőzést kihagyta. Ezen egyébként a B válogatott 4-1-re legyőzte az A csapatot, ráadásul úgy, hogy a B csapat feladata volt a jugoszlávok stílusában futballozni. Puskás Ferenc sérüléséből lábadozóban egyik együttesben sem kapott helyet, a sportlap úgy vélte, Belgrádban sem lesz még bevethető állapotban. A lap hozzátette, kár, mert a jó formában lévő Puskásra nagy szükség lenne a válogatottban. Szerencsére öcse az utolsó edzőmeccsen már ott lehetett, akár csak Sándor Károly, akit a szakvezető Budai 2 László helyén játszatott. Lantos Mihály sérülése miatt Kotász Antal lett a balhátvéd, a jugoszláv fővárosban 3-1 győztes csapat összeállítása annyira bevált, hogy Bukovinál ez lett az alapegyüttes. A Népsportot idézem, amely szerint különösen a második félidőben játszott jól a magyar csapat. A jugoszlávok, különösen Sándort, Hidegkutit és Puskást nem tudták lefogni, mi több, a mérkőzés végén úgy látszott, hogy játékosaink többsége erőnétben is felülmúlta az ellenfelet.
1: Mielőtt rátérnénk az egyéni teljesítmények értékelésére, beszéljünk arról, hogy mit jelent az, hogy Bukovi Mártonnál ez lett az alapcsapat.
2: Mondhatni, visszanyúlt az aranycsapathoz. Jó, mindenki nem állt persze készen, előfordult formahanyatlás, de akiről a kapitány úgy látta, képes a visszatérésre, azt motiválta. Grosics visszahozatalát nem kell magyarázni, Gyulának sokat segített, hogy Tatabányára hívták, nem mellesleg irányították a párt részéről, és nem mellesleg a hatóságok abba hagyták a vegzálását, talán ez ennél is fontosabb. Buzánszky helyére a kapitánya vasasos Kárpáti Bélát állította jobb hátvédnek, Lórán Gyula helyét középen Börzsely János vette át a védelem bal oldalára, Kotász Antal került Lantos posztjára, aki Buzánszkyhoz hasonlóan többször már nem lépett pályára a legjobbak között.
1: Kotász a Honvédban nem Bozsik József fedezett párja volt?
2: Igen, ám játék intelligenciája miatt balbekben is jó teljesítményre volt képes. Cucu maradt a jobb fedezett oldalán, Berendi Pál játszott, aki az ellenfél csatárainak életét keserítette meg. Sándor Csikar beállítása azért sem volt meglepetés, mert őt az MTK-ból jól ismerte Bukovi, aki az ötös fogad többi helyén az aranycsapat hírességét állította be, tehát Kocsis Sándor, Hidegkuti Nándor, Puskás és Ciborics bekerült. Nem véletlenül jegyezte meg a rutinos Börzsely a mérkőzésre utazva. Szeretnénk bebizonyítani, hogy öregnek tartott csapatunk képes arra, hogy visszaszerezze a magyar labdarúgó sport jó hírnevét. Puskás ehhez annyit tett hozzá, idézem, szeretnénk úgy játszani, ahogyan már régen nem láttak bennünket.
1: Ez a két nyilatkozat is arról tanúskodik, hogy Bukovi remekül motiválta az öregeket.
2: A szövetségi kapitányt megkérdezték, miért Puskásékat vette elő, mire azt mondta, a legjobb formában lévő futballistákat küldte pályára. Ez bizonyítja az egyéni értékelés is a mérkőzésről. Grosics legjobb napja emlékeztető játékot nyújtott, a hátvéd hármas legjobbja Börzsey volt. Sándor Csikar gyors szélsőnek bizonyult, Kocsis nagy formajavuláson ment át, belőle azonban hiányzott a lendület, az átütő erő. Hidegkuti jól látta el hátrahont középcsatár szerepkörét, a támadások befejezésében azonban ritkán vett részt, nem lőtt eleget kapura. Puskás fokozatosan lendült játékba, önzetlenül mindig a legjobb helyzetben lévő társhoz továbbította a labdát, sokat dolgozott. A második és harmadik gólért is dicséret illeti. Cibor néhány támadás indítást lelassított azzal, hogy hátrafelé adta labdát a védelemnek, igen sokszor segített.
1: A jugoszlávok legyőzését követően egy hét múlva a Szovjetunió következett, ráadásul szintén idegenben.
2: A magyar-szovjet futballtörténelem hozott nem egy érdekes mérkőzést, kezdve azzal, hogy a Szovjetunió más barátságos találkozókhoz hasonlóan Moszkva néven állt ki. Sebes Gusztáv korábban arról is említést tett, hogy válogatottunk egy meccsre utazott ki, aztán a szövetségi kapitány Itoról kapott ukázt, hogy még egyszer ki kell állni a csapatnak. Azt sem hallgatta el, hogy az ellenfél roppant durván játszott.
1: Ez itt a Sporttörténelem, és Turi Gábort, a Nemzeti Sport főmunkatársát kérdezem. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a szovjetek fizikai erőre szoros emberfogásra épülő játéka sosem ízlett a magyaroknak, ugye?
2: Ez tény, ugyanakkor Buzánszky Jenő úgy vélte, a szovjetek mindig bizonyítani akarták, ők a jobbak. Az aranycsapat jobb hátvédje azonban azt sem tagadta, a nagy testvér ellen dupla prémiumért játszottak, hogy nyerjenek, bizonyítva, hogy nem fekszenek le a szovjeteknek.
1: Ne tagadjuk, ezzel kapcsolatban mindig volt sútyorgás idehaza.
2: Az egyik legjobb példának az 1955. szeptember 25-e a Népstadionban 1-1-re végződött mérkőzést hozhatjuk fel, amelyen 11-esből Puskás a 87. percben egyenlített. Cibor Zoltán jóval később azt mondta erről a gólról, ha akkor azt a 11-est nem lövi be, soha az életben nem mosták volna le rólunk, hogy lefeküdtünk az oroszoknak. Öcsi mondhatott volna bármit. Puskás az 1956-os moszkvai meccs előtt mondott is, nevezetesen, hogy a házigazdák labdái rosszak, de hát ezt ugye más kifejezéssel említette, mert citálnak a levegőben. Balösszekötnőnk mindent bevetett, hogy magyar labdával játszanak, ki is választott egyet, amit az egyik szovjet játékos elkért, mondván ők is megnézik. Igen ám, de az öltöző folyosón a kivonuláskor Puskás észrevette, hogy Dövillé francia játékvezető kezében nem a magyar, hanem a hazaiak dönie van. A csapatkapitány öcsi megragadta a bíró kezét, hogy addig ki nem mennek, amíg meg nem lesz az általa kiválasztott labda, végül a szovjetek öltözőjében a pad alatt találták meg.
1: Több mint vicces történet, de ne szaladjunk ennyire előre. Milyen játékerejű volt a szovjet válogatott, amely ellen, tehát 1956. szeptember 23-án Moszkvában játszottunk a Lenin stadionban barátságos mérkőzést 105 ezer néző előtt.
2: Hannoverben 2-1-re legyőzte az aktuális színvédő NSK-t. Talán mondani sem kell, a siker mekkora jelentőséggel bírt politikai szempontból is. A Népsport szerint, idézem, a szovjet labdarúgók önbizalmát jelentősen növelte a hannoveri győzelem. Gavril Kacsanin szövetségi kapitány ennek ellenére nem volt elégedett csapata második félidei játékával, de a Népsport úgy tudta, nem lesz változás a magyarokat fogadó együttesben, Bukovi is ragaszkodott a jugoszlávok elleni győztes csapathoz. A keret ebben a felállásban kezdett az almás fűzítői Teamföld 18-0-ás legyőzése során.
1: Milyen eredményt vártak a szovjetek?
2: A moszkvai lapok hazai sikerben bíztak elsősorban azért, mert csapatuk jobb erőben van, mint a miénk. A Szovjetski Sport 2-1-es győzelmet tippelt, mondván, ha a világbajnokot ilyen arányban verték meg, az olimpiai címvédőt is sikerül. A hazaiak szakvezetője Kacsarin így fogalmazta meg elvárásait. Nagy ellenfelek találkozója lesz ez a mérkőzés. Ezt mutatja az az érdeklődés is, amely az egész világon megnyilvánul ez iránt a találkozó iránt. Érdekessége a mérkőzésnek, hogy két sajátos támadójátékú csapat méri össze erejét. Mindkettő gyorsan játszik, az egyiknek a játékát az erő, a másikét a finom technika jellemzi. Jósolni nem lehet. Ez nagyon hálátlan feladat lenne.
1: Ezek után mi történt a találkozón?
2: Többek között az is kiderült, Puskásnak érdemes volt megküzdeni a labdáért, mert a 16. percben Cibor irgalmatlan erővel vágta Jasin kapujába. Ez volt az egyetlen gól, a győztes, az értékelés nem tagadta. Meglepetésre erőnlétben is felülmúlt a nagynevű ellenfelét a magyar válogatott. Továbbá, ezt is idézem, erénye volt az is, hogy a labda megszerzése után sokszor gyorsan ment át támadásba, és ezzel meglepte ellenfelét. Az egyéni értékelés bevezetőjében senkit sem emelt ki a szaklap, mondván mindenki igyekezett tudása legjavát nyújtani. Azért a részletekben megbújt, hogy Kotász Antal nagyszerűen helyezkedett, egyszerű eszközökkel oldotta meg a nehéz helyzeteket, teljesen kikapcsolta a játékból Tatusint, majd később Mózert is. Börzsei ismét a védelem oszlopának bizonyult, Bozsik József nagy területen fáradhatatlanul mozgott, közben sokszor megcsillogtatta nagyszerű helyzet felismerési képességét. Sok ötletes megoldást láttunk tőle, játéka rendkívül hasznos volt.
1: Hogyan muzsikált a csatársor?
2: A szélsőknek nagyon jól ment, Sándor főleg a szélen végrehajtott villámgyors lefutásaival veszélyeztetett, s igen sok esetben csak szabálytalanság árán tudták őt feltartani. Cibor sokszor befelé is húzott, s gyakori helyváltoztatásaival sok zavart idézett elő a szovjet csapat védelmében. Puskás a gólhelyzetek kialakításában is elsőrendű szerepet játszott, Kocsis a második félidőre erősen feljavult, sokkal többet mozgott és igyekezett az egész csatársort összefogni.
1: A sporttörténelemben Turi Gábort hallják, a Nemzeti Sport főmunkatársát, egy 1956. szeptember 23-i magyar-szovjet labdarúgó meccsről, barátságos meccsről. A szovjeteknek miként, hogyan ment?
2: A Népsport szerint a hazaiak közül Igor Netto emelkedett ki, idézem, ő volt a szovjet csapat legjobbja, technikailag és taktikailag is kitűnően képzett játékos, végig nagy formában küzdött, szerelései a legtöbbször jól sikerültek, ő indította el a legtöbb támadást, labda vezetése kitűnő volt és leadásai is szinte mindig a legjobb helyre kerültek.
1: Bukovi Mártonnak hogyan tetszett a mérkőzés, ha egyáltalán tetszett?
2: A szövetségi kapitány elégedette, mondta, idézem, a világbajnokság óta ez volt a magyar együttes legjelentősebb mérkőzése.
1: Az 54-es VB utánról beszélünk.
2: Így van. Hát nem véletlenül mondta ezt, ugye a szovjet nagy ellenfél volt, és ugye presszis csata folyt a pályán, tehát mondhatjuk azt, hogy igaza volt Bukovinak. Felkészülésben fizikailag és taktikailag egyaránt megállta a helyét a csapat, és a jó felkészülés adta nyugodtság, látszott rajtuk a válságos időszakokban is. Egy szív, egy lélek, egy gondolat volt a csapat.
1: Milyen szépen fogalmazott.
2: Igen, szinte költő ilyen, de hozzátette, persze vannak még feladataink elsősorban egyesek gyorsaságának javításában, ez azonban már a könnyebbik feladat.
1: Mit mondott a vereség után Kacsalin?
2: A hazaiak szakvezetője elismerte, meg kell mondanom, mi nagyon igyekeztünk, mindent elkövettünk a győzelem érdekében, a magyar csapat azonban ezúttal meglepően bírta az iramot. Részünkre váratlan volt ez a magasfokú erőnlét. Úgy látszik, a nagy hanyatlásnak már vége, s hamarosan ismét a régi lesz a magyar együttes. A második félidőben igyekeztünk erősíteni, a magyar csapat azonban átvette és bírta is ezt az iramot. A kapu előtt sem ment a mieinknek. Ez azonban nem csak az ő hibájuk, hanem a magyar védelem érdeme is. Technikailag továbbra is a magyar csapat vezet, és ezúttal is sokat tanultunk játékosaiktól.
1: A pályán mennyire látszott egyébként a mieink fölénye?
2: Látszott. Az ellenfél csatára Szergej Szányukovics dicsért minket, mi több tisztelettel beszélt, idézem, én lelkes híve vagyok annak a játéknak, amit a magyaroktól annyiszor láttunk, és már évek óta harcolok a minél szélesebb körben való elterjesztésén. Rendkívül sokat tanultam Puskástól és Kocsistól, 27 éves koromban kezdtem el alkalmazni azokat a dolgokat, amiket tőlük láttam. A legnagyobb örömöm pedig az volt, amikor tavaly Budapest azt a dicséretet kaptam, hogy a szovjet csatárok közül az én játékom közelíti meg legjobban a magyar sztárok játékát. A győztes gólszerzője Cibor Zoltán az öltözőben eufóriában jegyezte meg, legyőztük a kommunizmust. Ez későbbi visszaemlékezésekből derült ki, talán mondani sem kell, hogy a Népsport ezt 1956-ban nem írhatta meg. Másról viszont áradozhatott a szaklap, idézem, a játék egyes időszakaiban gyors, pontos volt az összjáték, a támadás befejezésekben olyan elemeket lehetett felfedezni, lyukraperdítés, lyukrafutás, helyváltoztatás, amely a legjobb magyar válogatottat jellemezte.
1: Az is olvasható, hogy durva mérkőzés volt. Ez mit jelent?
2: Így igaz, Mihály Ogonykov, Eduard Streltsov és Valentin Ivanov faragta a mieinket, ezt a szovjetski sport is elismerte, igaz, Sándor Csikar szintén adott nekik. De a banketten már régi barátokként beszélgettek a felek, a Népsport le is vonta a következtetést. A megbánás és a megbocsátás szelleme, mintha még szorosabbá tette volna a régi sportbarátságot a szovjet és a magyar labdarúgók között. A gólnak azért volt utóélete, Cibor komáromi szülőházának az ablakát köpködték, dobálták a szemközti szovjet laktanya katonái. Persze ezt sem írta meg a Népsport.
1: Legjobbjainkra Franciaország várt, igaz már októberben.
2: Ezért is volt ott a Lenin stadion lelátóján Gabriel Annaud, a France Football munkatársa, aki ezt látta, idézem, szóvá tette, hogy a szovjet-magyar durvaságait, idézem, ez a mérkőzés inkább verekedés volt, mint játék. Utólag megállapíthatjuk, mind a kettőből jól jött ki a magyar válogatott.
1: Tehát Magyarország, Szovjetunió, Lenin stadion, Moszkva, 1956. szeptember 23-a, 105 ezer néző, barátságos meccsen a mieink 1-0-ra nyertek, Grosicssal a kapuban, Kárpáti Börzsei, Kotász a védelem, Buzsik, Berendi, ők a szűrők mai nyelven, Sándor, Kocsis, Hidegkuti, Puskás, Cibor, Bukovi Márton volt a szövetségi kapitány, és ezt megelőzően néhány nappal, egy héttel korábban, 56. szeptember 16-án Belgrádban, 65 ezer néző előtt Európa Kupa mérkőzésen Jugoszláviát 3-1-re legyőzte a Bukovi csapat, a Bukovi Márton szövetségi kapitány által irányított magyar labdarúgó válogatott. A sporttörténelem véget ért, Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával Virányi Zsolt búcsúzik, viszont hallásra.
0: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. Korábbi műsorunkból hallottak.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere Korsubert, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
0: Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá.
1: Hajrá, magyarok.

0: nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója.
2: Minden hétköznap 16 órától
1: a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Férfi jégkorong.
3: Első alkalommal fogadja a lombardiai ellenfelét a Fradi az osztrák bázisú jégkorong bajnokságban. Az 52 mérkőzéses alapszakaszban a hazai jég előnyét érvényesítenie kell a magyar szuperkupa győztesnek. Ferencváros, Milánó, osztrák jégkorongliga mérkőzés élőben pénteken 18 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá, hajrá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Jó napot kívánok, ez itt a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, a szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is szeretettel köszöntöm Önöket, és nagyon kellemes rádiózást kívánok a most következő néhány órára. Az elkövetkező hetekben újra a válogatottak labdarúgó viadalai uralják majd a közbeszédet. Kicsit talán szokatlan is, hogy még alig vagyunk pár hónappal a labdarúgó világbajnokság után, és megint majd ezek a csapatok kerülnek a fókuszba. Úgyhogy alapvetően ennek az elemzésével foglalkozunk a most következő első órában, első fél órában, és ennek kapcsán itt van velünk a stúdióban a Nemzeti Sport labdarúgó szakírója Cselőtei Márk. Szerbusz, szeretettel köszöntelek.
7: Köszöntök én is mindenkit.
6: Kezdjük talán ott a Márk, hogy túl vagyunk-e már azért a világbajnokság hosszúsága, meg számossága, már a mérkőzések számossága okozta túltöltésen, kellően kiéhezett már a közvélemény arra szerinted, hogy azért egy nyilván picit megváltozott elsősorban európai terepen, új szövetségi kapitányokkal, sok helyen új csapatokkal, de nekivágjunk egy újabb sorozatnak.
7: Érdekes kérdés szerintem, mert azért az elmúlt időszakban megszokhattuk, hogy a Nemzetek Ligáját is rengeteg kritika éri, de ha visszaemlékszünk azokra az időkre, amikor ezt az időszakot barátságos meccsek, felkészülési meccsek töltötték föl, akkor annál szerintem sokkal jobb a helyzet. Ráadásul most, hogyha a magyar szemszöget kivesszük és nemzetközileg nézzük, akkor azért rengeteg izgalmas debütálónk lesz itt. Jürgen Klopp és a német válogatott, Xavi és a hollandok, vagy éppen Zinedine Zidane a franciák élén. Tehát ilyen szempontból van egy kis pikantéria benne. Azért a topligák szerelmesei általában nem szeretik, hogyha a válogatott szünetek mindig megtörik a lendületet. Ez most egy akkora törés, hogy ugye 4 meccset játszanak rögtön a csapatok.
6: Időben is nagyon hosszú lesz most, igen.
7: Így van, ugye 3 hét telik el a két topligás bajnoki forduló között, úgyhogy ez mindenképp szokatlan az eddigihez képest, de szerintem izgalmas változtatás, mert így nem 3 hetente van egy válogatott szünet, hanem egyben van egy nagyobb.
6: Igen, akkor még egy picit visszautalva arra, amit a kezdeteket illetően mondtál, ugye 2018-ban indult el az UEFA-nak ez az újítása, a Nemzetek Ligája sorozat, és többféle célja is volt, többek között ugye az is, amit említettél, hogy azért az alapvetően ilyenkor jellemző úgymond barátságos mérkőzéseket tétmérkőzésekké alakítsa, és hát nyilván azért is, hogy ennek a sorozatnak a végén azért legyenek trófák, legyenek elismerések, illetve ugye most már azért azt is tudjuk, hogy megszerezhető pozíciókat is lehet vele nyerni, ugye Európa-bajnoki kvalifikációt, vagy pótkvalifikációt, oly sok mindent. Úgyhogy szerinted ebben a vonatkozásában a sorozat kezdi-e, vagy beváltotta-e az UEFA által ehhez fűzött reményeket?
7: Szerintem, hogyha azt nézzük, hogy mennyi volt a fanyalgó, amikor a sorozatot létrehozták, akkor mindenképpen pozitív a kicsengése. Vannak persze olyan tényezői, amik sokak számára igazságtalanságként értendőek. Például ugye a svédek a C-ligát megnyerték nem túl nehezen az előző sorozatban, és hiába lettek utolsók a VB-s rejtezőben, 0 ponttal zártak, így is ők VB-pós rejtezőt játszhattak, mi pedig nem ugye a magyar válogatottként. Pedig a Magyarország az A-ligából pottyant ugye éppen ki. Tehát, hogy azért vannak ilyen egyenlőtlenségek. Ettől függetlenül az, hogy tényleg

0: van itt egy 8-as döntő mindig a sorozat végén, és arra már a nagy csapatok is odafókuszálnak, illetve mindenki olyan erősségű ellenfél ellen találkozik, ami papíron hozzáillik. Gondolok itt arra, hogy Gibraltár nyert az előző Nemzetek Ligája sorozatban 2 meccset is, azért ez nekik egy olyan jellegű siker, amit nem könyvelhetnének el akkor, hogyha mindig csak felkészülési meccseket vagy selejtezőket játszanak. Én azt gondolom, hogy van még mindig mit finomítani a Nemzetek Ligáján és azon szabályain, illetve hogy hogyan kapcsolódjon az a selejtezőkhöz, de összességében ez egy pozitív sorozat, főleg a felki meccsek után.
1: Igen, ugye nem pontos svédeket említetted, azokat a svédeket, akik az ukránokat ejtették ki a világbajnoki selejtezőkből, akikkel pedig mi fogunk játszani, úgyhogy az összemszögükből is nyilván sokféle ugye revans készülődik, de majd erre egy picit később fogunk beszélgetni, és Gibraltárt meg a kis csapatokat említetted, és azt én teljesen értem, hogy ez a fajta súlyozás és a különféle ugye osztályok vagy divíziók megadják a lehetőséget annak, hogy mindenki a saját súlycsoportjában mérkőzzön, viszont a nagyok komoly olyan veszik-e ezt? Mert ugye értelemszerűen egy olyan sorozatnak, amelyben azért különféle, hogy is mondjam, csoportokra és erősségre osztják ugye itt a küzdelmeket, ebben a tekintetben azt gondolnánk, hogy a nagyok között ennek nagy presztízse van, és ugye azt is tudjuk, hogy a mi átjárásunk az A meg a B divízió között is sokáig kérdéses volt, majd erre is kitérünk, hogy szerinted hol van igazából a helyünk.
0: Én úgy ítélem meg, hogy a nagyokat akkor érdekli ez a sorozat, amikor már ott vannak a 8-as döntőben. Egyébként addig azért ellavíroznak ebben a sorozatban, de ez sem mindig igaz, mert például az angolok hatalmas arcú csapásként érték meg, amikor ugye tőlünk oda-vissza kikaptak, és aztán vagy ugye játszottunk egy döntetlen, és 4-0-ra nyertünk Wolverhamptonban, akkor ők kiestek a B divízióba, és onnan kellett visszaküzdeni magukat az A ligába. Rendben van, hogy mondjuk nem érdekli az angol szurkolókat, hogy megnyerik a Nemzetek Ligáját. Lehet, hogy van egy ilyen aspektus, hogy éppen játékosokat, de azért a B-ligában már nem szeretnének lecsúszni, és ez észrevehető szerintem az összes nagy válogatottan. Az olyan csapatok pedig, mint amilyen mi is vagyunk, azért mégiscsak egy presztízst ad, hogyha az A-ligában szerepelhetünk, évekig kitartottunk ott, és volt, amikor meg is nyertük a csoportot, és az olaszok elleni utolsó meccs döntött el, hogy végül nem megyünk a 8-as döntőbe. És hát amikor meg a B-ligában vagyunk, akkor ott meg már, és ezt majd érdemes figyelni a következő években, még taktikázni is lehet, mert pont ebből a svéd példából kiindulva, ha a magyar válogatott mondjuk, és nyilván nem teszünk majd ilyet, szándékosan a B-ligában maradna, és ott próbálna el a következő VB-selejtezőnél, vagy előtt jó eredményt elérni, akkor sokkal jobb esélye lenne arra, hogy aztán a VB-selejtezőben szerepeljen, úgyhogy vannak itt azért olyan dolgok, amiket mondom, lehetne finomítani a Nemzetek Ligája kapcsán. Inkább a játékosokon, a nagy válogatottakhoz visszatérve érzem azt, hogy ők azért kicsit óckodnak ettől a sorozattól, azért nem egy olyan játékos láttunk már, például Kylian Mbappé az előző Nemzetek Ligája teljes szakaszában, amikor mindig, hogy nem a válogatott szünet előtt lett egy kicsit sérült, és nem tudott csatlakozni, ebből azért vannak példák.
1: Biztosan lesznek. Én egy megmondom őszintén, ezért visszaemlékszem, hogy a spanyol-portugál döntőre legutóbbi sorozatban, hogy azért az egy, ott már egy nagyon komoly csatát hozott. Én ugye többek előtt abból a mérkőzésből és a portugálok győzelméből is következtettem arra, hogy majd a világbajnoksága jobban szerepelnek, aztán ez nem teljesen alakult így. Tehát ott már azt lehet mondani, hogy ott már azért ennek megérkezik a presztízse, ugye?
0: Abszolút, tehát ott már ennek megvan a presztízse, és ha visszanézzük, hogy milyen döntők voltak, vagy 8-as döntők, akkor szerintem ezt látjuk most már a Nemzetek Ligája kapcsán, és mondhatom így, hogy történelmi mintán, hogy a vége mindig izgalmas, és azért volt itt olyan francia-spanyol, ami 5-4-es végeredménnyel zárult, ugye pont az előző sorozatban, de volt olyan francia-spanyol döntő is, ami 3-2 lett, hogy a Cristiano Ronaldo kétszer is megnyerte ezt a sorozatot, amire a VB utáni nyilatkozataiban rendszeresen vissza is mutogatott, hogy neki két ilyen sikere is van, úgyhogy azért kezd olyan presztízse lenni a végső részének ennek a sorozatnak, amit a szervezők vagy a kitalálók szerettek volna eredetileg is.
1: Ha már Ronaldót is szóba hoztad meg a nagy egyéniségeket, akkor egy picit most az edzők szempontjából vágjunk még bele egy pár gondolat erejéig abba, hogy mire számíthatunk, hiszen itt azért egy ilyen keringőt lehet látni itt az európai foci térképen. Ugye érdekes, hogy például ugye Ukrajna is olasz edzővel készül már, hogy Szerhij Rebrovnak pontosan emiatt a kudarcos világbajnoki selejtező miatt tavasszal mennie kellett. Aztán azt is látjuk, ugye, hogy Xavi került ugye a holland kapitányi székbe, Jürgen Klopp hazaérkezett. hát ha szabad így fogalmazni, és Zinedine Zidane pedig szintén, mondhatjuk ezt, de azért azt gondolom, hogy két olyan markáns egyéniség került két igazán nagy futballkultúra élére, akiktől szerintem rengeteget várnak a szurkolók, és nem minthogyha előtte egy sikertelen ére lett volna, bár azért a németeknél valamelyest igen. Szóval tőlük mire számíthatunk, engem, amikor Jürgen Kloppnak így a személyes kamerában mondott közösségi média üzenetét láttam, akkor azért azt mondtam, hogy hát erre azért nagyon kevés kapitány képes, hogy így kiszóljon az ő szurkolóinak, valószínűleg millióknak.
0: Nem tudjuk a jövőt, de nekem úgy tűnik, mintha Jürgen Klopp erre a szerepre született volna.
1: Lehet. És
0: nagyon jól teljesített a Dortmunddal, a Liverpoolnál talán még történelmi tetteket hajtott végre, aztán volt egy kis Red Bullos kitérő per pihenés.
1: Egy kis szerintem akkor kellett magát így összeszednie, regenerálni, és megéheznie erre
0: van,
1: a feladatot.
0: És ugye a napi munkát a Premier League-ben már sokkal adta, de ez pont egy olyan szerep, vagy egy munkakör, ahol azért kevesebb erőbefektetése, mégis nagyon nagy hatása lehet. Azért ő is, ha nem is olyan, mint Xavi a hollandok élén, hogy testidegen, de egy picit furcsa, hogy ős dortmundiként egy olyan német válogatott keretet irányít majd, ahol azért a Bayern München játékosai többségben vannak, és láttuk is, hogy próbálja Klopp azért ezt enyhíteni azzal, hogy például egy 44 fős keretet hirdetett az első.
1: Jött van miből, tehát igen.
0: Van miből meríteni, de mégis úgy van vele, hogy most megnéz mindenkit ezen a négy meccsen, és emiatt nagyon nagy a keret, azért itt a Bayern játékosokkal majd kíváncsi leszek, hogy találja meg a hangsúlyt. És ha már Klopp, ő mondta azt, egyébként teljesen igaza van, még ha viccesen is hangzik, hogy ugye a hollandokkal játszanak rögtön, és hogy Xavinál ő több holland játékost ismer.
1: Igen, és szerintem ebben nagy igazság.
0: Ez így van, ugye a Liverpoolnál ott volt Hakpo, Grafenberg, vagy éppen Van Dijk, szóval lehet, hogy tényleg több hollandot ismer, és ha már a testidegen jelző, hát Xavi abszolút így funkcionál eddig, meccsek nélkül a holland válogatottban. Nem mondom, hogy nem működhet az a játék, amit a Barcelonánál mutatott, hogy elképzel, de nagyon furcsa volt számomra az ő kinevezése. Még a sajtótájékoztatón a bemutatásán is megjegyezte a holland szövetség elnöke, hogy egyébként a negyedik-ötödik opció volt Xavi, de örülnek, hogy itt van, úgyhogy innen többet.
1: Hát azt mondjuk, az nem egy kedves komment,
0: igen,
1: maradjunk ennyiben.
0: Amikor pedig tegnap megkérdezték Xavit, hogy tervezi-e megtanulni a holland himnuszt, akkor így egy 3 másodperc meglepődött gondolkodás után mondta, hogy persze, ha lesz magyar, akkor megtanulja. Szóval,
1: de mintha valami nem túl hosszú közös munkára készülnének ebből az ilyen.
0: Igen, nekem ez egyelőre úgy tűnik, hogy azért itt csikarognak még a fogaskerekek, de ettől még lehet ez sikeres, azért a holland keret is jól néz ki. Ami viszont Zidane-t illeti, az tényleg a mesébe illő történet. Nagyon régóta várt erre Zinedine Zidane. Tehát azért láttuk rajta, játékosként is megfontolt volt, hanem itt a élete, karrierje utolsó pillanatára gondolunk, a Materazzi lefejlésére, de azért az edzői munkáit nagyon megválogatja. A Real Madridhoz kétszer visszament, de nem ment soha a Juventushoz, a Manchester Unitedhez, nem vállalt el olyat, amiben ő megéghetett volna. Ő 5-6 éve a francia válogatott padjára vár, és most, hogy Deschamps távozott, így megadatik neki ez a lehetőség, hát van miből főzni.
1: Igen, és hát ha valahol hosszú távú együttműködés van kilátásban, szerintem ellentétben talán ezzel a Xavi és holland válogatott képlettel, akkor talán pont ez az, hiszen egy remek válogatottat vesz át, és azért az edzői kvalitásaihoz nem férhet kétség, és érzékeljük, hogy valamifajta szigort is behozott legalábbis a csapat öltözködését illetően. Szóval alapvetően izgalmas mérkőzésekre készüljünk szerinted itt a következő hetekben az európai szintéren?
0: Ugye az elején szóba került, hogy mennyire veszik komolyan nagy válogatottak, azért látunk majd olyanokat, mint például a spanyolok, akik egy kicsit sem éhesek most a sikerre, éppen nyertek egy VB-t. Itt van Jakubai Nemzetek Ligája, azért tőlük lehet, hogy majd láblógatást látunk. De ezek a válogatottak, akiknek van mit bizonyítani, és ugye a portugálok is ilyenek, hiszen Jesus ugye leült a kispadra, Ronaldo ismét ott van 41 évesen a keretben, nekik is azért van miért mit bizonyítaniuk, ott vannak a franciák ugyanezzel, a németek új edzővel, a hollandok, tehát hogy nagyon sok változás van a VB után, több szerintem, mint szokott egy nagy világversenyt követően. Ez például a spanyolokra nem igaz, mondom, lehet, hogy ők átsziasztázzák majd itt a mérkőzéseken, de összességében izgalmasabbnak ígérkezik ez a pár hét, főleg a négy meccsel, mint amilyenek az első Nemzetek Ligája szünetek szoktak.
1: Vendégem itt a Hazafutás stúdiójában Cselőtei Márk és a Nemzetek Ligája európai szintjeiről beszélgetünk, és folytatjuk a magyarokkal.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Cselőtei Márkkal beszélgetünk a Nemzetek Ligája előttünk álló feladatairól, és ugye nagyjából az európai szintér után szűkítsük a fókuszunkat, és jöjjön ugye az első megméretés a Magyarország-Ukrajna találkozó, amely több szempontból is nagyon izgalmasnak tűnik. Ugye már arról esett egy pár mondat, hogy Szerhi Rebrov elköszönt, és ugye egy olasz szakember készíti az ukrán válogatottat, amely javarészt úgy tűnik, hogy ukrán játékosokból és nem a légiósokból áll össze. Ugye mindig nagyon érdekes kérdés az a helyzet, amikor egy válogatott, hát olyan handicapes élethelyzetből érkezik, mint amilyen sajnos évek óta Ukrajnában a sportot körülveszi. Ez adhat ugye extra motivációt, nyilvánvalóan a tavaszi bukás vagy a VB-re ki nem jutás az összemszögükből is adhat extra motivációt. És érdekes, hogy ott az ukrán lapokat olvasva, vagy az ottani sajtóértesülések egy egyértelmű győzelmet várnak az ukrán válogatottól. Hozzáteszem, Magyarországról is hasonló a hozzáállás. Milyen esélyeink vannak?
0: Erős az ukrán keret. Szerintem, ha a névsoron végignézünk, ezt kijelenthetjük. Ettől függetlenül én nem teljesen értem azt az elvárást, amit az ukránok megfogalmaznak a saját válogatottjukkal szemben. Már csak amiatt is, hogy a hazai pálya kérdése az most már évek óta fennáll, ugye, és azért hányathatott sorsú itt a válogatottnak a szereplés az elmúlt években. Az, hogy ebben a helyzetben Szerhij Rebrovtól egyértelmű elvárás volt a világbajnokságra való kijutás, az szerintem erős elvárás a szövetség részéről. Nem is nagyon értettem, hogy a svédek, és oké, megbeszéltük, hogy hogyan szerepeltek a VB-s selejtezőben a svédek, de ha a kereten végignézünk, akkor erősebb a keret, mint az ukrán. És összességében én emiatt nem értem, hogy ez miért jelentett egyértelmű kenyértörés Rebrovval. Ahogy most az esélyeket elnézve is, azért a magyar válogatott kerete, még hogyha van is benne változás, még hogyha vannak is bőven sérültjeink, nem érzem, hogy annyival gyengébb lenne, mint az ukrán csapat. Főleg úgy, hogy a teltházas Puskás Aréna ugye az első meccsnek a helyszíne. Szerintem ez egy kiki meccs, és ezt egyébként belül, én azt gondolom, hogy a klub körül, vagy a csapat körül az ukránok is pontosan tudják. Az, hogy a sajtó meg a szövetség milyen elvárásokat támaszt, az nyilván ismerjük a magyar elvárásokat is, mindig magasak. Ahogy beszéltük is, Magyarországon magyar győzelemre számítanak, Ukrajnában pedig ukránra, de pont ettől lesz ez egy nagyon jó kiki meccs.
1: Igen, és ugye itt azért az elmúlt hetekben, hát most inkább azt mondom, hogy elmúlt egy hétben azért az elvárásunkat egy picit igazítani kellett ugye a rendelkezés álló válogatott állományhoz, és ebben sajnos nagyon fontos, markáns nevek kerültek be sérültként, ilyen szempontból maradnak ki Marco Rossi együtteséből. Ugye láthattuk és olvashattuk a Nemzeti Sportoldalán, gondolom neked is markáns részed van abban, hogy néz ki az olvasóink által, vagy éppen akár a kollégák által összeállított mostani válogatottunk. Hogyha innen nézzük, akkor szerinted egyrészt Marco Rossi szokás szerint készül-e valami meglepetéssel, illetve hogy ez a sorozat összességében ad-e mozgásteret arra, hogy akár újoncok is bekerüljenek, hiszen láttuk korábban a kevésbé fontos tétmérkőzéseken, azért ez könnyedén vállalta Marco Rossi.
0: Ha megnézzük, hogy hogyan kezd el egy új sorozatot, most már szintén történelmi mintán Marco Rossi, jó hosszú ideje ott van a válogatott, tényleg 86 meccs.
1: Igen, ezt akarom, közelít a 100-hoz, igen, nincs messze már.
0: Közelít a 100-hoz, sőt ez jövőre össze is jöhet. Szóval, hogyha megnézzük, hogy hogyan kezd általában egy sorozatot Rossi, akkor ott azért kevéssé szereti bedobálni a fiatal tapasztalatlan játékosokat, de ez a magyar válogatott keret most nagyon szokatlanul áll össze, én azt gondolom, mert hogy a két szélső védő posztján teli vagyunk opciókkal, főleg balhátvédként ugye Nagy Zsolt is bekerül sérülés miatt a keretbe. Igen. Ott van Doktori, csak az NBA-ben fantasztikus, ott van Márgráf, ott van Kerkez, tehát hogy annyi opciónk van baloldalra, csak azzal fel tudnánk tölteni a csapatot. A középső védők Willi Orbán és Csinger Márkon kívül nem is azt mondom, hogy elfogytak, de azért jóval kevesebben vannak, mint az elmúlt években. Kapusposzt nyilván Tóth Balázs révén megoldottnak tűnik. A középpálya az pedig olyan erős, amit én nem tudom, hogy mióta a magyar válogatottat követem, vagy mióta emlékszem, az ott volt ennyire erős és stabil középpályán, mert hogyha végignézünk rajta, hogy milyen nevek szállhatnak be, ahogy ugye a Nemzeti Sporton is felírtuk, ott volt Vitális Milán, aki az Alcaténban játszik hétről hétre,
1: és a BL-ben szerepel. Most már volt,
0: pont is szerzett a teniszínekben. Jól játszik, ott van Schäfer, aki a Bundesligában ért el éppen a 100. meccsét, és akkor oké, hogy a Bournemouthban padozik legtöbbször Tóth Alex, de mégiscsak a Premier League-ben játszik. Ott van Csongvai, aki Szentetyiennel arra esélyes, hogy feljusson a ligönbe, és szintén minden héten játszik. Szűcs Tamást is említettem. Tehát Tehát, hogy nagyon erős a középpálya szerintem. Mi Szoboszlai Dominikát nem is tudom, hogy hirtelen hova mondjam, mert egyébként az sem ördögtől való gondolat, hogy ő esetleg a csatárposztján.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy mi van elől viszont, ugye, ahonnan olyan név vagy nevek estek ki, mint értelemszerűen legelől Varga Barnabás, de azért Salai Roland is normál esetben, ugye, ha éppen nem Törökországban játszik, akkor inkább elől játszik, mint szélsővédőként vagy jobb hátvédként.
0: Igen, szándékosan a szebbik oldalával kezdtem, mert hogy elől azért vannak gondok, és azt gondolom, hogy a középpályáról direkt is választottam el Szoboszlai Dominikot, mert ezeken a mérkőzéseken Szoboszlainak egyértelműen a támadó szerepkört kell erősíteni ebben a válogatottban.
1: Vezérő, tud ehhez alkalmazkodni.
0: Vezérő mindenhol, és tud ehhez alkalmazkodni, a pontrugásait pontosan ismerjük, hogy milyenek, és egyébként be is tud fejezni, azért van 18 gólya már ebben a válogatottban, a legtöbb akkor is, hogyha Sallai és Varga a pályán lenne mindenki közül, tehát hogy tudjuk, hogy Szoboszlai ebben is jó, és azért mondtam, hogy az sem elvetendő, hogy akár ő játszon legelő. Damir Regs is egy biztos pont szerintem a jobb szélen, mert ő a Salzburgban minden héten játszik gyakorlatilag, és ráadásul jól. A bal oldalon Sallai kiesésével már nagyobb a kérdés, azért itt a Vasasból Tóth Milan bekerült, de nagyon meglepne, hogyha ő rögtön játszana. Úgyhogy érdekes lesz, akár Lukás Dánielt játszhatja itt, rossz idő is inkább csatár szokott lenni. Az érdekes, Bárány Donát lehetne center, de ő maga mondta a Nemzeti Sportnak adott interjújában, hogy jelenleg olyan 60%-os, ami nem biztos, hogy ezt lehetővé teszi, főleg rossz színál, aki
1: ebben szigorú. Pedig az NSO válogatottnál, ami 11-nél pont ő van ott legelőn, igen, ahogy így látom.
0: Ugye a mi 11-ünkben, akik szerintünk fel kéne, hogy álljanak, de nem biztos, hogy Bárány bírni fogja ezt. És akkor ott van Szalai József, aki viszont abszolút újoncként lenne bedobva, hogyha ő lenne a középcsatár, ami működhet, mert fantasztikus idénye van Pakson egyelőre, de szintén, ha megnézzük, hogy Rossi hogyan szokta feltenni a csapatot, akkor egy újoncot kevésszer rak be, főleg egy ennyire fontos posztra. Varga Barnabás sérülése sajnálatos, olyan szempontból viszont meg tudja nézni Rossi, hogy nem kérdés, Varga Barnabás a következő 2-3-4 évben még a válogatott első számú center lesz, de meg tudja nézni ezen a 4 meccsen Rossi, hogy ki lehet az ő biztos pótlása, mert az elmúlt időszakban rengeteg játékos próbálgatott itt, Szabó Leventétől elkezdve Kovács Bende, Guzonát, Rossi, hogy ki a másodszámú csatár, ez most kiderülhet szerintem Szalai és Bárány között, persze Kovács Bende, Guza, Ákmárban még meglátjuk a következő hónapokban, hogy teljesít. A bal oldal szerintem nagyobb kérdés most, hogy oda Rossi ki tud betenni, de hát itt van ez a 4 meccs, tétmeccsek, fontos sorozat, de azért mégiscsak azt érzem, hogy lehet kísérletezgetni, mert hogyha nem úgy fordul októberre a válogatott, hogy az első helyen van, akkor sem dől össze a világ.
1: Igen, ugye egy kicsit, nem tudom, hogy van-e analógia, de azért emlékezzünk vissza, hogy amikor a 20-ra, aztán 21-ben sorra kerül Európa-bajnokság előtt, ugye egy tartós személyremcsont sérülés, vagy probléma miatt ugye kiesett a válogatottat az EB-re kiruló Szoboszlai Dominik, akkor is az ott az ember érzete, hogy ugye ott értelemszerűen meg kellett oldani a dolgokat, és olyan emberek. Például az volt Schäfer nagy felfedezése, és tulajdonképpen egy olyan pozícióba kerülése, hogy hozhat-e szerinted most az ilyen helyzetet ott esetben, hogy néhány ember, nem azt mondom, hogy kényszerből, de végül is a lehetőséget megragadva felbukkan.
0: Abszolút, hát mindenben észre kell venni a jót is, és az ilyen sérüléseknél szerintem pont a lehetőség, ami a keret többi részének nyitott, mert hogy azért, hogyha Sallai és Varga ott lenne, akkor legyünk őszinték, valószínűleg mind a ketten végigjátszanák ezeket a meccseket, esetleg a 80. percben lekapná Vargát Rossi a pályáról, és hát Sallait is egyébként már többen pedzegették, hogy akár ha lenne a bal oldalra valaki, akkor szintén meg lehetne nézni jobb hátvédbe, mert hogy a Galatasaray olyan szépen átnevelte őt, hogy tényleg most már nagyon hatékony.
1: Sőt, néhányan féltették, hogy vajon a gólszerző képessége nem kopott-e pont azért, mert hogy jobb hátvéd pozícióban játszik olyan sokat.
0: Így van, úgyhogy most nem mondom, hogy Sallait hosszú távon tegye át Rossi a jobb oldalra, de hogyha feltűnne most a bal oldalon valaki, aki egyébként hosszú távon majd be tudné tölteni azt a posztot, mert hogy jelenleg nincs ilyen szerintem, akit így csettintésre mondunk a bal szélen, akkor Sallai még ott is játszhatna akár. Arra mindenképp jó lesz ez az időszak, hogy kísérletezgessen Rossi. Fontos, még egyszer hangsúlyozom, hogy milyen eredménnyel jön ki a válogatott ebből a 4 meccsből. valószínűleg Rossi lelkiállapota szempontjából is fontos azért a VB-s elejtező után. Tét meccsen, ugye most lépünk azóta pályára először, hogy az írek ellen kikaptunk.
1: A mi lelkiállapotunknak sem mindegy egyébként. Zárásként még talán egy rövid gondolatot arra, ami általánosságban ennek a magyar-ukrán mérkőzésnek a hangulatát jelentheti, hiszen ugye már lehetett látni, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség kifejezetten határozottan kérte, ugye, hogy mik ne hangozzanak el, milyen transzparensek ne jelenjenek meg, mi az, amihez illene tartalmunkat. Te milyen hangulatú mérkőzésre számítasz, Márk?
0: Azért ez a 60 ezer ember, és a 60 ezer ember jelentős része mindegyik válogatott meccsre maximális intenzitással érkezik, és elképesztő hangulatot szokott teremteni a Puskás Arénában. Én is remélem, hogy nem lesz egy olyan réteg, amelyik elrontja majd a többi szórakozását, illetve hát azért itt van a következő selejtező sorozatok. Tudjuk, hogy az UEFA milyen követelményeket támaszt, milyen szigorú követelményeket támaszt, kifejezetten a magyar válogatott elé, és általában ez nem a 60 ezer ember 80%-án szokott múlni, hanem azon a pár emberen. Úgyhogy én remélem, hogy ehhez tudjuk tartani magunkat mindannyian, mert szükség van a válogatottnak nem csak most az ukránok ellen, hanem a következő időszakban arra, hogy ahogy említettem, tehát az írek elleni meccs az utolsó igazi tétmeccs emlékünk, majd egy évvel ezelőtt volt novemberben, tapadjanak újra jó emlékek a Puskás Arénához, ez pedig ebben a négy, tehát ezen a két meccsen, amit ebben a válogatott szünetben játszunk, lehet azért pótolni.
1: Így van, úgyhogy én is azt gondolom, hogy ne zárjuk ki a szurkolókat a hátralévő Puskás Aréna mérkőzésekből, még akár csak részlegesen se. Ehhez természetesen kultúrát, szórakozás kell, és hát reméljük, hogy jó hangulatú, jó minőségű mérkőzés. Cselőtei Márknak köszönöm szépen. A témát természetesen tartjuk tovább, hiszen ez számunkra nagyon fontos, de jönnek a hírek, és aztán folytatjuk.
3: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: George Russell volt a leggyorsabb Bakuban, folytatódik a Hungary Hubs program. Estig többfelé lehet eső, zápor. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
3: Sporthírek.
4: George Russell, a Mercedes brit pilótája, az első és a második szabad edzést is megnyerte a Forma 1-es azeri nagydíjon Bakuban. Kimi Antonelli első edzését műszaki problémák nehezítették, de így is ötödikként zárt, majd kora délután második lett. Az időmérő edzést holnap, a futamot szombaton 13 órától rendezik. Junior világbajnok lett a triatlonos Szalai Fanni. A 18 éves magyar sportoló a világbajnoki sorozat döntőjében nyerte meg a korosztályos versenyt. Kropkó Jászmin is remekelt, ő az 5. helyen zárta a spanyolországi Pontevedrában. Bondár Anna bejutott a negyed döntőbe a szőuli keménypályás női tenisztornán, miután nagy csatában, három játszmában legyőzte az örmény Alina Csarajevát. Marozsán Fábián pedig győzelemmel kezdette a kínai Hangzhouban, hiszen az első fordulóban két szettben nyert az ausztrál Alex Bolt ellen.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Átvizsgálás után folytatja a Hungary Hubs programot a Tisza kormány, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök a Vatikánban találkozott 14. Leó pápával, majd Paul Richard Gelegel érsekkel és Fábio Salerno magyar ügyekért is felelős szentszéki diplomatával. A kormányfő hangsúlyozta, Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. A program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki, zajlik a megfelelő személy kiválasztása. Öt előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén a Tisza párt. Ez derül ki abból a dokumentumból, amelyet Bújdosó Andrea frakció vezető tett közzé az országgyűlés honlapján. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítvány, amely alapján Baka András államfő dr. Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett döntenek Hankó Balázs fideszes, Sesták Miklós KDNP-s, Gurzó Mária tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyéről. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők holnap és holnap után a kutatók éjszakáján. Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat. A programok egy része regisztráció köteles, de jó néhány előadás online is elérhető.
3: Közlekedés.
4: Ma is nagyon erős a tranzitforgalom az M1-es autópályán Budapest felé, emiatt a komáromi csomópont és Tatabánya között a külső sávban áll, vagy csak araszolva halad a kocsisor. A belső sáv is feltorlódott a 69-es kilométertől kezdődően, így mindkét sávban jelentős torlódást tapasztalható, vezessenek óvatosan.
3: Időjárás.
4: Estig többfelé lehet eső, zápor, nyugaton egy-egy heves zivatar is kialakulhat, holnap többnyire felhős lesz az ég. Éjszaka 5-11, napközben 17-21 fok várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 15 óra 31 perc van, ez itt továbbra is a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban, és az elmúlt fél órában már a Nemzeti Sport szakírójával, Csöllőtei Márkkal elemeztük egyrészt ugye a Nemzetek Ligájának újraindulását, ezt a mostani sorozatot, hogy mennyire vagyunk kiéhezve válogatott mérkőzésekre, a nemzetközi porondról is szó esett, és hát természetesen ugye a holnap este 20 óra 45 perckor kezdődő ennek a mostani sorozatnak magyar szempontból első összecsapására, amelyet a Puskás Arénában rendeznek, ugye Magyarország Ukrajna ellen lép majd pályára, és a terveink szerint kapcsolunk majd, illetve bekapcsolódunk egészen pontosan majd, ugye a Telkiben most délutánra tervezett sajtótájékoztatóba, ahol tudomásunk szerint Márko Rossi szövetségi kapitány mellett majd Szoboszlai Dominik lesz a másik, és ebben a pillanatban látom is, hogy Szoboszlai Dominik megérkezett Szabó Gergő sajtófőn, kell, úgyhogy Bene Ferenc kollégám is itt van velünk a vonalban. Szia Feri, csak egy gyors üdvözlés.
6: Tiszteletek, köszöntök mindenkit. Szia Zsuzsi.
1: Nagyon örülök, hogy itt vagy, úgyhogy rövidesen azt tesszük, hogy megpróbáljuk végighallgatni az ott történteket. Ha olyan dolog van, ami elemzésre szorul természetesen, akkor már rögtön fordulok is hozzád. Most ebben a pillanatban látom, hogy megkezdi a sajtótájékoztatót Szabó Gergő, úgyhogy akkor belekapcsolódunk ebbe a mostani eseménybe.
7: Kezdik a szokásoknak megfelelően. A mikrofont kérem, hogy minden esetben majd szíveskedjetek megvárni. És akkor Borbola Bence ott a szélen a Nemzeti Sportó parancsolj.
8: Na hát vannak hiányzók elől, ez a te játékodat mennyire befolyásolhatja? Nyilván az, hogy vezérszerep hárul rád, az abszolút nem újdonság, de ezek az elmozgások mennyire változhatnak most? Köszönöm.
9: Üdvözlök mindenkit, nem is kell adni. Jó, hogy te kezdted, vagy ti kezdtétek, hisz van egy ilyen dolog, amiről nem szívesen beszélek, és gondolkoztam, hogy válaszoljak-e a kérdésetekre. Szerintem tudjuk mit mindenki, hogy miért. Úgyhogy szeretném letisztázni itt is mindenki előttetek is, mint Nemzeti Sport, de az összes többi újságnak is szól ez az egész, hogy bármilyen olyan dolog van Angliában, ami rólam megjelenik, és ezt ti úgy hozzátok le, hogy engem egy klublegenda előtt kicsit fura helyzetbe hoztok, vagy nekem utána magyarázkodnom kéne neki, hogy ez miért is volt, vagy hogy is volt. Egy, kettő. Hogyha rólam olyan dolgokat hoztok le, ami nem igaz, szerintem tudjátok, hogy miről beszélek, vagy az én családomat olyan helyzetbe hozzátok, ami úgy gondolom, hogy nem jó, és ők tényleg háttérben maradnak, hisz ezt építettem fel egész életemben, hogy ne legyen senki szem előtt. Úgyhogy erre szeretnék mindenkit kérni, hogy a közeljövőben, és amíg én focizom, addig bármilyen olyan dolog, ami rólam kapcsolatos, családomról kapcsolatos, és ezekhez tartozik. Ha még egyszer, ez nem félre ne értsük egymást, nem fenyegetés, vagy valami, még egyszer olyan dolog történik, mint ami most történt, akkor azzal az illetővel én, mint Szoboszlai Dominik, soha többet nem állok szóba. Úgyhogy ezt remélem itt tiszta mindenkinek, és remélem, hogy ezt itt mindenki megértette, és tök jó szívvel mondom, csak hogy tiszta lappal induljunk. És úgy gondolom, még ez egy plusz, hogy a focit tegyük félre, és nektek, mint újságírók, akik ebben dolgoznak, minden egyes magyar sportolót pusholni kéne. Vannak olyan sportolók, akár játékosok, vagy más sportban, akiknek nem biztos, hogy pozitív minden egyes, akár mérkőzésük, tornájuk, olimpia, hívjuk, aminek akarjuk. Ilyenkor én úgy gondolom, hogy rátok van szükségük, vagy rátok van szükségünk olyan irányba pusholni minket, ami pozitív. És higgyétek el, hogyha ezt mindenki megcsinálja, saját tapasztalatban mondom, akkor teljesen máshogy fogunk kinézni, teljesen máshogy fognak a sportolók rátok nézni, teljesen máshogy fogunk mi rátok nézni, és szerintem egy jó kapcsolat az újságírás és a sportolók között az nagyon fontos. Úgyhogy mi odafigyelünk arra, hogy mit mondunk, hogy teljesítünk, ti viszont ugyanezt a saját munkátokban úgy gondolom, hogy érdemes odafigyelni, hogy ki és mit ír, milyen formában, és a fordítás azért legyen egyenes. Úgyhogy erről ennyit akartam mondani. Kérdésedre válasz. Szerintem két nagyon fontos játékosát vesztett el a csapat sérülés miatt, ha most a Saláról és a Barniról beszélünk, de mondtam már sokszor, hogy válogatott mérkőzésen megvannak az ilyen szempontok, úgyhogy most vannak olyan játékosok, akiknek előtérbe kell lépni, és felelősséget kell vállalni a teljesítményükkel, úgyhogy utána senkinek egy szava ne lehessen, és próbálj meg úgy játszani, hogy mintha nem is lettek volna hiányzóink.
7: Következő kérdés. Józsi, parancsolj.
10: Köszöntelek benneteket, Maros József vagyok. De azt szeretném kérdezni, ugye van 5 újonc a keretben, te mint csapatkapitány, azt kérdezem, hogy kell ezeket a fiúkat pátyolgatni, mint csapatkapitány, és hogy látod a csapatnak a helyzetét a holnapi találkozó előtt? Hogy látod az együttest?
9: Szerintem nem vagyunk kisgyerekek, pátyolgatni senkit nem kell, de úgy gondolom, hogy van egy olyan közösségünk, ahol bejönni nagyon könnyű, hisz mindenkit nagyon szeretettel várunk, és próbálunk segíteni mindenkinek, az új játékosoknak. Úgyhogy ezt tőlük kell megkérdezni, hogy ez valójában így is érzik-e, mert ez fontos visszaigazolás nekünk is. De úgy gondolom, hogy mindenki okkal van itt, és remélhetőleg mindenki meg tudja mutatni magát, hogy tényleg itt a helye, és itt is akar ragadni. Ez nem csak egy egyszeri alkalom. Úgyhogy ezért mindenkinek meg kell tenni a maga dolgát. Holnapi mérkőzésre még nem tudok válaszolni, hisz még én sem tudom, hogy mi lesz a kezdőcsapat. Úgyhogy ezt majd a következő úriembertől megkérdezni, aki jön.
7: Józsi, parancsolj.
11: Gergelics József, MTI. Még egy pillanatra én visszatérnék a hiányzókhoz, hogy nem taktikáról szeretnék beszélni, hiszen azt nem fogjátok elárulni, meg nem is kell, hogy van-e olyan, akitől kifejezetten várod csapaton belül azt, hogy előre lépjen, ha esetleg nevet nem akarsz mondani, hogy te, mint csapatkapitány, beszélsz-e vele, hogy ebben a helyzetben még több kell tőle, még nagyobb felelősségvállalás is, hogy elő kell lépnie, és talán még a csoportra hagyd térjen ki, hogy célnak vagy elvárásnak tekinted-e a feljutást vagy az első helyet?
9: Nem beszéltem így külön játékossal, hogy ki az, akitől várom. Szerintem vannak olyan játékosaink, akik régóta itt vannak a válogatottban, és tudják maguktól, hogy nekik most elő kell lépni, és olyan teljesítményre és karakterre van szükségünk, amit ők meg tudnak ugrani, és szükség is lesz rájuk. Hogy elvárása vagy cél, én úgy gondolom, hogy meccsre kell tekinteni, és mindent beleadni. Én személy szerint fel szeretnék jutni, de szerintem mindenki fel szeretne jutni vissza az A-ba, úgyhogy ezért mindent meg fogunk tenni minden meccsen, és az nem szabad elfelejteni, hogy azért elég jó válogatottak ellen fogunk játszani, de tényleg a maximumot ki fogjuk tenni a pályára minden egyes alkalommal, de ugyanúgy szurkolókra és mindenkire szükség lesz.
7: További kérdés van még a Dominikhoz. Parancsolj.
12: Szervusz, Vég János vagyok a Nemzeti Sporttól. Az a kérdésem, hogy neked személyesen tetszik-e az a változtatás, hogy összevonták a szeptemberi és az októberi válogatott időszakokat, illetve miben más most a felkészülés egy olyan időszakhoz képest, amikor csak két meccset játszatok?
9: Hát nem vagyok szerintem olyan pozícióban, hogy megmondjam, hogy mi a jó, vagy mi a nem. Én személy szerint nekem nem szimpatikus annyira, hisz 12 nap alatt 4 meccset kell játszanunk, ami még azoknak is sok szerintem, akik hozzá vannak szokva a 3 napozáshoz, és azért szerintem több olyan játékos van a keretünkben, aki nem biztos, hogy minden héten 3 napozik, úgyhogy ez egy jó szempont lesz ahhoz, hogy meglássuk, hogy milyen helyzetben vagyunk jelen pillanatban, ki milyen erőben van, és ki hogy tudja ezt a pályára utána kitenni, hisz beszélni könnyű, teljesíteni annál nehezebb.
7: Egy záró kérdése még van időnk, ha Bence parancsolj.
13: A támadójátékban még az érdekelne, nyilvánvaló, hogy megvolt a kapcsolatod a hiányzókkal, de most, hogy ha új játékosok lépnek be itt az edzéseken, mennyire lehet azt érezni, hogy már érzed őket? Rendkívül fontos, hogy együtt mozgások mennyire alakulnak ki. Ezt lehet ilyenkor már érezni az elmúlt napok tanulsága alapján?
9: Ez nehéz, hisz itt is alig van időnk edzeni, úgyhogy próbálunk mindent a taktikai dolgokra fordítani. De szerintem ez naturálisan jön, hogy valakivel érzed-e jobban vagy kevésbé. Mindenkinek elő kell venni a legjobb ényét, és úgy teljesíteni, hisz mindenkire szükség lesz. 4 meccsünk van. Lehet, hogy az első meccsen valaki nem lesz keretbe, lehet, hogy valaki másodikon kezdeni fog. Úgyhogy tényleg mindenkire szükség van egytől egyig.
7: Köszönjük szépen, Domot engedjük. És következik a szövetségi kapitány rögtön, addig én elmondanám csak a rendkedvéért, hogy ugye holnap Ukrajna ellen lépünk pályára 20:45-től a Puskás Arénában. Ezt követően ugye hétfőn Észak-Írországban, Belfastban játszunk majd Észak-Írország ellen, ezt követően másodikán Georgia vagy Grúzia ellen, ismét hazai pályán a Puskás Arénában, majd Szlovákiában, nagy szombatban az ukránok ellen zárjuk a mostani 4 mérkőzést. És itt is van a szövetségi kapitány, úgyhogy a folytatásban hozzávárjuk a kérdéseket. Yes. Úgyhogy parancsoljatok.
14: Jó napot kívánok, Borbola Bence vagyok a Nemzeti Sporttól. Ugye sokat beszéltünk Dominikkal is arról, hogy vannak hiányzók, különösen a támadó fronton, és arra lennék kíváncsi, hogy vajon megmarad-e nagyjából ugyanaz a hadrend, amihez hozzászokhattunk az elmúlt időszakban, vagy elképzelhető, hogy egy kicsit át kell alakítani, és hamis kilencessel játszhatunk, akár érinti-e ez Dominiknak a játékát. Köszönöm.
15: Sorry. I don't think that, of course, if you miss.
16: Persze, hogyha important players, fontos játékosok, kulcsjátékosok kiesnek, mindig is nagyon nehéz gondoskodni a pótlásukról. A minőség az minőség. Ha vannak minőségi játékosaid, ha lennének minőségi játékosaink minden játékos posztra, hogyha minden játékos posztra két minőségi játékosunk lenne, nagyon egyszerű dolgunk lenne. De sose tudtunk meghívni 44 játékos közül választani tárkeretet, mint ahogy Jürgen Kloppnak ez lehetséges, ugye? Két mérkőzést is 20 játékossal lejátszani, és 20 játékossal a következő mérkőzés. Ugyanez érvényes Olaszországra is. De mi nem tudunk nemzetközi szinten ilyen sok játékost megjátszani.
15: We will miss some important.
16: De hogyha kiesik is néhány kulcs játékos, noha mi vagyunk papíron alultagsálva, mert ugye Ukrajnát tagsálják favoritnak, ilyen és olyan okokból, tehát amikor téged tagsálnak alacsonyabbra, és vannak ilyen hiányzóink, amilyen most vannak, akkor ez egyúttal lehetőséget is jelent. Attól függ, hogy hogyan közelíted meg, pohár félig teli, vagy félig üres. És a srácok reakcióján múlik majd, hogy hogyan közelítik ezt meg. Persze ez egy nehéz helyzet, mert már nagyon sokszor a motivációnk maximális volt, de ebből még további motivációt tudnak maguk számára kivonni. És most bemutathatják, hogy milyen szinten tekintik magukat, milyen hogyan árazzák be magukat nemzetközi szinten azok, akik újoncok, de beszélek azokról is, akiket másodszor vagy harmadjára hívtam meg a keretbe. Én sohasem síratom a hiányzókat, és most sem fogom megsíratni a hiányzóinkat, tehát az élettel szembe kell nézni,
15: without killing ourselves,
16: anélkül, hogy az ember
15: every time to react,
16: önmagát marcangolná, és mindig meg kell próbálnunk a lehető leginkább pozitív módon reagálni. Ha az ember siratja az elveszített lehetőségeket, nincs esélyed a győzelemre.
17: Józsi, parancsolj!
10: Köszöntöm a kapitány urat is. Ugye van 5-5 újonc, ugye? A hadra gondoltam. Tehát van 5 újonc a keretben, mennyire elégedett az újoncoknak az edzés munkájával, és van-e olyan, látott ez alatt a 3-4 nap alatt, olyan valami pluszt valakinél, aki esetleg meglepetése akár holnap a név nélkül, akár holnap a kezdőcsapatban is szerepelhet?
15: Just to be precise,
16: csak hogy megint szőrszálhasogató legyek, a mai napon, tehát a mérkőzés előtti utolsó edzésen, ugye ez az az edzés, amelyen gyakorlatilag lehetszhetjük a standard megszokott helyzeteket, nem lehet túlterhelni a srácokat. Összességében ugye másfél edzésünk volt, tehát ezzel együtt, tehát volt a tegnapi, a szerdai, aztán kedden, amikor még nem volt minden játékosunk még nem regenerálódott a vasárnapi meccs után, mert ugye sajnos mindig azt is figyelembe kell venni, hogy mikor játszották az utolsó mérkőzésüket, mennyit utaztak, mire beestek ide, tehát itt gyakorlatilag regeneráció zajlik sok esetben. Aztán ugye holnap már játszunk, és így utána három nap után lesz még egy mérkőzésünk. Tehát így lehet azt mondani, hogy persze 11 játékost lecserélhetek, de nem cserélhetek a 11 játékost. Tehát az első és a második mérkőzés között mi lesz a dolgunk? Újabb regeneráció. A második és a harmadik között is ez lesz a feladatunk, és így tovább. Tehát regenerálódnunk kell.
15: All in all, two trainings.
16: Tehát összességében ugye mondjuk úgy, hogy két edzéssel leszünk túl. A srácok nevében kijelenthetem, hogy abszolút koncentráltak, összpontosítanak, odafigyeltek, megértették a kéréseinket, nagyon sok videóelemzésen is vagyunk túl. Információkat osztottunk
15: meg velük,
16: és úgy hiszem a hozzáállásuk kifogástalan. A pályán megtették, amit kértünk, senki felől nem panaszkodhatom, és remélem, hogy tudod, a következő négy mérkőzésen nagyjából mindenki kap lehetőséget, mindenkinek lehet lehetőséget.
15: És all the satisfactions they deserve to.
16: Úgy hiszem, hogy bizonyíthat, aki megérdemli, hogy bizonyítson.
18: Gergelics József, MTI. Azért én annyiban még visszatérnék a két fontos hiányzóra, hogy módosította-e azért az erőviszonyokat az ő kiesésük, a kapitánynak mekkora fejtörést okoz a pótlásuk, illetve a soros ellenfél Ukrajnáról szeretném kérdezni, hogy mi az, amire nagyon felhívta a játékosok figyelmét.
15: Of course, we have players that you mentioned.
16: Vannak olyan játékosok, akikre te utálsz a
15: clear and particular skills and characteristics.
16: Nekik egyértelműen olyan sajátosságaik és skilljeik, készségeik vannak. Például a Varga Barniról beszélünk, ugye feljátékban ő a az egyik legjobb, Európa egyik legjobb támadója. Tehát eléggé nehéz, majd nem lehetetlen ebből a szempontból pótolni. Ugyanakkor, hogyha magas labdák, a hosszú labdákkal számolunk, akkor lehet, hogy erre való tekintettel holnap más stratégiát kell követnünk. Ami pedig Rolit illeti, számunkra nagyon fontos játékos, ugye ő szélső, sajnos az egyesületében
15: hátvédként,
16: középhátvédként játszhatják, és az közelmúltban nehézségei is voltak. Van ilyen, de hát mindesetre az én szememben ő szélső, és onnantól kezdve, hogy rendelkezésünkre áll, ő szélsőként fog játszani a mi keretünkben. Azt hiszem, az ő, ami őt illeti, több lehetőségünk van a pótlására, de persze nem várhatjuk el, hogy ugyanazt a készségeket megkapjuk egy olyan játékos részéről, aki pótlásként beáll Roli helyére. Meglátjuk, hogy kik azok, akik közül választhatunk. Ja, igen, elnézést. Még kérdeztél egyet a
18: Ukrajnáról. Ukrajnáról, hogy mire hívtak a játékosok figyelmét.
15: Igen.
16: Hát, mint mindig bemutattuk a srácoknak az ellenfelünk csapatszintű és egyedi sajátosságait, és tudjuk, hogy abszolút elismerésre méltó játékosok, sok fontos európai klubcsapatban játszanak, de talán nem sokan közülük,
15: but
16: vannak köztük olyanok, akik
15: I think that we
16: talán kevésbé értékesek, de azt hiszem sokszor bizonyítottuk a nemzetközi mérkőzéseinken, mármint a magyar válogatott sok esetben bizonyította, hogy sohasem a két csapat értéke
15: maximum respect for our opponent,
16: az, ami eldönti a mérkőzést. Tehát maximális tisztelettel lépünk pályára France holnap,
15: to,
16: de
15: to play
16: semmi okot
15: match,
16: nem adunk ahhoz, hogy
15: I
16: a szurkolóink előtt szégyenkeznünk kelljen. Nem tudom megígérni azt, hogy elhozzuk
15: what
16: a három pontot.
15: Promise, what I
16: egy dolgot ígérhetek,
15: we will do all
16: és
15: our
16: ezt meg is ígérem,
15: to achieve the three points,
16: hogy mindent megteszünk azért a három pontért, az első perctől az utolsó pillanatig teljes erőbedobással fogunk küzdeni.
13: Ahogy szóba került, ugye nagyon sűrű ez a néhány nap, négy mérkőzés is lesz. Ilyenkor már most figyelembe kell venni azt, hogy hogyan sakkozik a szövetségi kapitány a játékosokkal, vagy most ilyenkor még mindent alá kell rendelni annak, hogy az első mérkőzést sikerrel vegyük, és meg legyen a győzelem. Köszönöm.
15: I think that from my point
16: úgy
15: of view,
16: hiszem,
15: from my
16: ami engem illet,
15: way of thinking,
16: ahogy én gondolkodom erről,
15: the most important is
16: a legeslegfontosabb mindig az a mérkőzés, ami előtted van. Okay. Tehát én nem tudok úgy gondolkodni, hogy jó, akkor ezt így vagy úgy, majd a második, majd a harmadik, tehát ezt is ezt a játék módot fogjuk megközelíteni. Nem, ugye jön ez a négy mérkőzés, és amikor erről beszélek, mint jövőnkről, erről a négy mérkőzésről, ugyanúgy beszélek róla, mint általában a jövőnkről, mint a hosszú távú jövőnkről, és tudod, a labdarúgásban mindenki részére, de különösen az edzők részére, mert szerencséjük van a játékosoknak, nekik egy picit más, de az edzőnek minden mérkőzés az utolsó is lehet. Ezért minden meccsbe a maximumot kell, a falig el kell lenned minden mérkőzésen, és most, hogy Ukrajna ellen játszunk, csak rájuk tudunk gondolni, és amikor lefújják, elhangzik a három sípszó, akkor el tudunk kezdeni gondolkodni a következő mérkőzésre.
19: Eddig tartott a sajtótájékoztató, 5 órakor kezdődik az edzés kint a center pályán, 15 perc lesz az első 15 perc sajtónyilvános, és azt kérném, hogy szíveskedjetek mindannyian most elhagyni ezt a termet, mert a csapat, ahogy ilyenkor szokás, ide fog jönni meetingre. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen! Itt a Nemzeti Sport Rádióban, a hazafutásban hallgathatták élőben Telkiből a Magyar Labdarúgó Szövetség sajtótájékoztatóját. Először Szoboszlai Dominik csapatkapitány beszélt a sajtónak, és aztán Marco Rossi szövetségi kapitány véleményét hallhattuk újságírói kérdésekre, és itt van velünk a vonalban Bene Ferenc, a Nemzeti Sport Rádió állandó labdarúgó szakértője, kedves kollégánk. Szia, Feri!
6: Köszöntöm ismételten a Nemzeti Sportrádió hallgatói, szia Zsuzsi, itt vagyok.
1: Igen, a sajtótájékoztató elején ugye tudtalak köszönteni, aztán rögtön el is indultak a gondolatok, nem volt értelme ugye közben megállnunk, hogy rész gondolatokat elemezzünk. Én azt gondolom, hogy azt, amit Dominik, Szoboszlai Dominik itt a sajtótájékoztató elején egy kicsit ilyen privát üzenetként mondott, ezzel most nem terhelnélek, nem sokára jön a Nemzeti Sportkörűnek, majd a kollégáink, szerintem meg fogjuk ezt vitatni. Ez nem kevés, tehát ez sokkal kevésbé szakmai kérdés, mint inkább azt gondolom, hogy újságírói megvitatásra váró kérdéskör. Hogy kell egy játékosnak a sajtóval kapcsolatos meglátásait közölni? Kell ez egyáltalán, vagy pedig nem dolga, szerintem ezt mi majd kibeszéljük a most következő egy órában. De arra inkább akkor egy kicsit térjünk ki, ugye itt a szakmai szempontok alapján, ami szerintem érdekes, hogy ugye kérdés hangzott, hogy új a lebonyolítás, és 12 nap alatt ugye négy mérkőzés, és nyilván erre volt egy, hát mondjuk egy ilyen fiók válasz a Dominiknek, hogy hát természetesen nem az ő dolga ezt megítélni, de azért személy szerint ő annyira nem boldog ettől, mert azt gondolja, hogy azért ez még azoknak is relatíven egy terhelés, akik ugye a három napon mérkőzés rendbe szoktak bele. Szerinted mennyire? Mit jelenthet ez? Tényleg mennyire lehet ez megviselő a válogatott számára, vagy esetleg néhányak számára, akiknek nincs meg ez a terhelési rutinjuk?
6: Igen, ez a kérdés nem véletlenül merül fel, és hogy Szoboszlai Dominik, aki a legerősebb bajnokság a Premier League egyik éljátékosa, és ő is ezt nyilvánítja ki, hogy gyakorlatilag ez a 12 nap alatti négy mérkőzés, ez túl sűrű és túl nagy terhelést jelent a játékosoknak, ez abszolút mértékben egy egyértelmű üzenet. Tehát akkor mit várjunk el, hogyha a legmagasabb szinten, a legerősebb bajnokságban rendszeresen 90 perceket játszó játékos is soknak tartja, akkor egyértelmű, hogy itt nagyon-nagyon komoly regenerációs folyamatokat kell eszközölni a mérkőzések után. Ugye azt se felejtsük el, hogy mindegyik találkozó este 20-45-ös kezdéssel zajlik, tehát gyakorlatilag ilyenkor a játékos szinte éjfélig el se hagyja a stadion helyszínét, akkor regenerációs folyamatokat kell azonnal elindítani, már ott az öltöző belefújás után. Be kell rendezkedni az étkezéssel kapcsolatban, nagyon későn fekszik le a játékos, tehát gyakorlatilag ezen a regenerációs folyamat elhúzódik hajnali 2-3 óráig, amikor a játékos ágyba kerül, tehát nincs meg az az optimálisan legalább 3 nap két mérkőzés között, úgyhogy hát én biztos vagyok benne, hogy főleg a harmadik és a negyedik mérkőzés óriási fejtörést fog okozni a kapitányok.
1: Egyébként erre Marco Rossi maga is kitért, és hosszasan mondta ugye, hogy itt a regenerációnak mekkora jelentősége lesz majd a mérkőzések között. Ezért tette ezt, mert hogy ilyen szempontból ez még az ő általa most már 85 mérkőzés óta vezetett magyar válogatottnak is szokatlan terhelés?
6: Igen, mert ugye általában válogatott szinten ezek az UEFA vagy FIFA napok vagy hetek, ezek úgy szoktak ugye a versenyprogramba beilleszkedni, hogy általában két mérkőzésre rendezkednek be a kapitányok. Egyszer-egyszer előfordult az új rendszerben 3 is, az sem egy egyszerű, de hát ezt gondoljunk bele, ez folyamatosan olyan, mintha szerda-szombat terhelése lenne a játékosoknak, és azért klub szinten ezt könnyebb lebonyolítani, hiszen kisebbek az utazások, egy helyről jönnek a játékosok, egy olyan kollektívát irányít a kapitány, akiket legalább fél éves cikluson keresztül. Itt pedig hát 100 helyről jönnek a játékosok, eltérő regeneráció szinten vannak, tehát nem véletlenül Marco Rossi azt emelte,

0: edzés alatt, hogy idézem Marco Rossit, nem lehet új játékkapcsolatokat kialakítani.
1: Igen, ez valóban nem túl hosszú, már pedig kell, mert ugye ez is elhangzott, hogy a hiányzók miatt vajon milyen a válogatott hát belső hangulata, és azért az érdekes volt, hogy Marco Rossi kihangsúlyozta, hogy ő sose az a típus, aki úgymond sírna a hiányzók miatt, és sosem panaszkodik a hiányzók miatt, ezt elfogadja, mint egy olyan élethelyzetet, ami úgysem lehet változtatni. Aztán természetesen persze utalta arra is, ugye a kérdések között, hogy ezért olyan kaliberű játékosokat, pláne a feljátékban, mint Varga Barnabás, szinte lehet, hiszen európai szinten is egyedülálló képességekkel rendelkezik pótolni. Ugyanakkor ahhoz mit szólsz, hogy azt mondta, hogy nagy valószínűséggel azért a négy mérkőzés alatt mindenki az újoncok közül is akár pályára fog lépni.
0: Igen, ez pontosan abból adódik, hogy négy mérkőzés, tehát nem akarok visszatérni az előző mondandómhoz. Inkább ugye vegyítjük egy kicsit Marco Rossinak és Szoboszlai Dominiknak a nyilatkozatát a bizonyos két kulcsjátékosunkra, akik hiányozni fognak, mert ugye Callum Fites is hiányozni fog, de talán ő a pótolható kategória, nem a kvalitásai miatt feltétlenül, hanem a pozíciója miatt. De ha kvalitásokat nézzük, akkor véleményem szerint két játékos egész egyszerűen pótolhatatlan jelenleg a magyar válogatottban, az Varga Barnabás és Szoboszlai Dominik, és hát sajnos az egyikőjük kiesett, ráadásul akivel esetleg már a múltban sikerült Varga Barnabás pótolni, ha más karakterisztikájú játékos is, az pont Sallai Roland, aki azért már játszott center pozícióban, igaz, más taktikai feladattal megbízva, de ő is kiesett. Így most, ha optimálisan nézzük a csapatunkat, akkor három gólerős, nemzeti szinten gólerős játékosunkból kettő kiesett. És itt jön az az érdekesség, hogy két irány van ilyenkor. Az egyik, amit Dominik is említett, hogy lesznek olyan játékosok, akiknek előre kell lépni, és felelősséget kell vállalni. És itt most szó szerint idéztem a mondatait, hiszen nem lehet azt, a másik út meg az, hogy ugye mindenki majd Szoboszlai Dominiktól fogja elvárni a csodát, de az sem lehetséges, és pontosan ezért olvastam fel, vagy most mondtam vissza a Dominik szavait, mert igenis most elő kell lépni olyan játékosoknak, akik esetleg eddig háttérbe vonultak, mert nincs más megoldás. Vagy jön a klasszikus, hogy pontrugásokból kell a válogatottnak eredményesnek lennie, és egy nagyon-nagyon stabil csapatjátékot fog előrukkolni, mert egyszerűen nincs más megoldás. Viszont Dominik szempontjából is nagyon fontos lesz, hogy ő ezt a fajta box-to-box, tehát 16-ostól 16-osig az egész pályát felülelő középpályás stílus szereti legjobban. Én most nyilván háttérből azt javasolnám neki, hogy ne foglalkozzon azzal, hogy elkéri mondjuk a védőktől a labdát, mert számomra akkor távol kerül az ellenfél kapujától. Most inkább a támadó erényeit csillogtassa, és bízza másokra a játéképítését, mert féltem, hogy így ki fog égni.
1: Na jó, hát ezt majd meglátjuk, ebben alapvetően nyilván a kapitánynak is lesz majd ötlete és beleszólása, hogy valóban milyen szerepkör hárul, hogy hárulhat Szoboszlai Dominikra, aki független attól, hogy éppen milyen szerepkörben kell játszani, úgy tűnik, hogy amúgy egyébként mindent is tud a pályán csinálni, de tény is való, hogy azt szeretnénk, hogy a kapuhoz minél közelebb játszon, és meg tudja mutatni a góllövő erényeit is, de hát ahogy elhangzott, ugye ezt nem lehet csak rábízni. Nagyon érdekes kérdés lesz ez, hiszen ugye már itt előtte én Márkkal is emlegettük ugye azt a bizonyos 21-ben zajló Európa-bajnokságot, ahol pont az ő sérülése miatt kellett tulajdonképpen sokaknak felnőni a feladathoz, és hát ha nem is feltétlenül az ő szerepében, de bukkantak fel a válogatottban olyan azóta is meghatározó játékosok, mint Schäfer András például. Úgyhogy előfordulhat, hogy pont egy ilyen élethelyzet hoz helyzetbe akár újakat, vagy újoncokat, vagy olyanokat, akik átérzik ennek a felelősséget. Hát legyen így. Benne Ferencnek egyenlőre köszönöm szépen az elemzést. Annyit tudok ígérni, drága Feri, hogy rövidesen egy bő fél nap múlva folytathatjuk ezt majd holnap a reggeli műsorban, ahol találkozunk természetesen, és szerintem lesz miről.
0: Számíthatok rám, köszönöm
1: szépen. Igen, lesz miről beszélgetnünk, köszönjük szépen, és egy picit ugyan belecsúsztunk a Nemzeti Sportkör kezdésébe, de azt gondolom mindenképpen érdemes volt belehallgatunk ebbe a friss sajtótájékoztatóba, amely abszolút témát ad nekünk arra, hogy a most következőkben három kitűnő kollégával elemezzük mindezt.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 10 perc van, ez itt már a Nemzeti Sportkör, itt van a stúdióban Kovács Erika, a Nemzeti Sport főmunkatársa, Cseszegi Balázs, a Nemzeti Sport Rádió munkatársa, és Álpap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője, egyben mai műsorunk szerkesztője, akinek ez a remek ötlete támadt, hogy az elmúlt fél órában élő egyenesben hallgassuk a sajtótájékoztatót, és hát a technika is ezt lehetővé tette.
3: Összefüggött a kettő.
2: Összefüggött, hiszen erről beszélgettünk az azt megelőző fél órában is, ugye Cselőtei Márk kollégánkkal, és hát mi másról is volna szó, amikor holnap 20-45 perccel ugye pályára lép a Puskás Arénában a magyar labdarúgó válogatott Ukrajna ellen, megkezdi ugye ezt a mostani Nemzetek Ligája sorozatát, de meg mielőtt a szakmába belemennénk, és nem is akarok erre hosszú időt szállni, de úgy kíváncsi vagyok a véleményetek, hogy hallottátok-e, illetve mi a véleményetek, ugye Szoboszlai Dominiknak volt azért egy ilyen privát üzenete, mielőtt a szakmai kérdésekre válaszolt volna, ami elsősorban a sajtónak, nekünk szólt, hogy mit kérdezzünk, minek hogy ne kérdezzük, miről írjunk, miről ne írjunk. Most azért nem akarok, nem akarom azt mondani, hogy ez vajon kinek szólhatott, vagy mely orgánumnak, mert szerintem generálisan beszélt úgy mindenkihez. Lehet, hogy tudja az az újságíró, akinek szólt, hogy neki szólt. Szerintem nincs jelentősége. Egy ilyen kaliberű, és aztán a végén, és talán ez inkább a szerintem leginkább a kérdés, ugye belengedte azt is, hogy mert ha így lesz, akkor soha többet nem nyilatkozik majd nekik, vagy annak az orgánumnak. Fontos-e, van-e ennek jelentősége, kell egy ilyen kaliberű sportolónak, és most direkt nem labdarúgó játékost mondok, szerintetek egy ilyen sajtótájékoztatón tenni egy ilyen kijelentést, mert egyáltalán van-e foganatja?
3: Hát ha most rám nézel, akkor rád szerintem...
2: Rád nézel, Balázs, menjünk itt sorba, akkor így balra jobbra.
3: Én szerintem egyébként lesz foganatja, egyébként pont, hogy ilyen kaliberű sportoló mondhat ilyet, én szerintem. Talán az utolsó mondat, amit mondtál, hogy akkor soha többet nem nyilatkozok, az nem kellett volna, de elmondhatja a véleményt, mint hogy mi elmondhatjuk róla a véleményünket. Ő is elmondhatja egy megjelent cikkről a véleményét, én azt gondolom, vagy éppen egy megjelent interjúról. Én azt gondolom, hogy ahogy neki el kell viselni a kritikákat, úgy nekünk is el kell viselni a kritikákat, nem hiszem, hogy ezt tovább kell nekünk ezzel gondolni bármit is.
4: Csak én azt gondolom, hogy most egy újabb kő került a tóba ezzel az első 5 perccel. Elmondhatja, nyilván mindenki elmondhatja a véleményét, csak szerinted nem születnek majd ebből cikkek, meg...
2: Ott erről beszélt, nyilván, hiszen majd mi is ezzel kezdtük a mai beszélgetésünket, mert alapvetően is, inkább azt a kérdést teszem föl, alapvetően, hogy aki ennyire hozzászokott ahhoz, hogy a kirakatban van, és hát nyilván tudja, hogy mivel jár ez a státusz, ahova egyébként a teljesítménye okán jutott el, megakadályozható ez? És vajon Angliában mond-e ilyet? Mert abban nem vagyok biztos szerintem, hogy ott az angol sajtónak mondaná ilyet. Pedig az angol sajtóról tudjuk, hogy hát azért nem minden esetben bánik kesztyűs kézzel, generálisan a játékosokkal, nem pont Szoboszlaival.
4: Én nem leszek népszerű, szerintem sokkal elegánsabb lett volna, mint ahogy Rosszinál is ezt szoktam mondani, hogy szerintem ezekkel nem kell foglalkozniuk nekik. Uh-huh. Nyilván van egy pont, amit már nem szabad engedni, de szerintem elegánsabb, ettől nagyobb sztár, nagyobb név, nagyobb játékos, nagyobb sportoló.
2: Hát olyan menedzsmentje van, amelyik szerintem ezt privátban, adott esetben az adott cikk szerzővel lerendezheti, nem?
5: Szokták is, de szokták azért is. Különböztessük meg, hogy ugye Szoboszlai a médiával foglalkozott, Rosszi a kommentelőkkel szokott foglalkozni, az nem ugyanaz.
4: És
5: ettől még az se nem szerencsés, persze. Mert még olvasgat kommenteket, de rögeszmésen olvasgat, tehát erről már nagyon sokan próbálták leszoktatni, még Barát Botond mondta, hogy már a Honvéd öltözőben is próbálták leállítani, hiába. De nem ment, lefordítatott mindent magának. Jó, hát ha ő így tud élni, akkor csinálja, nekem ez egyébként semmi bajom. Amúgy én Szoboszlainak bizonyos szempontból igazat adok, most abból a szempontból adok igazat, hogy engem például egyáltalán nem érdekel, hogy Szoboszlai milyen ruhában érkezik meg Telkibe, abszolút nem érdekel, milyen autóba, először is megkeresi rá a pénzt, tehát mit érdekel engem, hogy kinek mennyi pénze van, még a mellettem ülő fizetése se érdekel, nem, hogy a Szoboszlaié. de és nem érdekel, hogy milyen táskája van, meg a családjáról, meg amit ő megosztani, meg szeretne osztani, azt ossza meg. Tehát ez engem az érdekel, hogy mit csinál a pályán, de nem is ezekről a dolgokról beszélt egyébként Szoboszlai, hogy a pályán mit csinál. Nyilván itt azért a magyar sportújság, és nem is csak sport, mert Szoboszlai az túlnőtt már azon. Hát tehát ő abszolút mértékben celeb, mondhatnám nyugodtan, hogy pillanatnyilag a legismertebb magyar a világon, bárki bármit mond, többen tudják ki a Szoboszlai, mint hogy ki a Puskás, szerintem pillanatnyilag.
4: Hát az élők közül, meg aztán nyilván hát
5: minden abszolút. De jó, de mindent összevetve legyen top 3-ban. De szerintem a top 3-ban a nem sportot is beleszámítva a világon pillanatnyilag.
2: Mondjuk valami Nobel-díjas gondolsz még ide?
5: Hát Nobel-díjas, tehát most szerinted
2: mondjuk Karikó Katalin
5: nevét, Karikó Katalinnál Tóth Alex nevét is többen ismerik Magyarországon szerintem, és ez nem a Karikó Katalinnak a minősítése sajnos, hanem a
2: nem csak mondod, hanem hogy a sporton kívül is, persze.
5: Hát, abszolút,
4: hát igen,
5: persze.
4: Mert ugye
5: tehát
4: most
5: a celeb alatt értem az ismertséget. Persze. Csak lezárva az egészet, nekem ezzel semmi bajom, tőlem ilyet a Szoboszlai nyugodtan mondhat, ez eleve Szoboszlaitól mindennek örülünk, amit mond. Magamra nem veszem, az aztán végképp, és a közvetlen kollégáimra sem, mert ugyan a Nemzeti Sport neve elhangzott, de ez inkább a Nemzeti Sport social médiájában.
4: Igen, de mi van, hogyha bele spirálozódsz te abba, mint Nemzeti Sport szerkesztő, vagy mint Nemzeti Sportrádió szerkesztő, hogy eljutunk odáig, hogy akkor nem beszél-e?
5: Hát akkor...
4: Mert értem, hogy nem veszed magadra, ne is vedd magadra, de
5: Szoboszlai Dominiknak egyébként egy nagyon normális európai menedzsmentje van.
2: Igen.
5: Mind a menedzsere, mind a kommunikációval foglalkozó részleg.
2: Részleg,
5: így van. Babják Bence. És innentől kezdve ez nem a telki sajtó tájékoztatóit ennek a fő sodra ennek a történetnek. De mondom, engem aztán végképp nem zavar, mert nem érzem magam címezve azzal, amit Szoboszlai mondott. Ő bizonyára fontosnak érezte. Lehet, hogy ezért vállalta, hogy itt most eljön erre a sajtótájékoztatóra.
2: Nekem van egy ilyen gyanúm egyébként,
5: de nagyon
2: hogy ezt akartam legelején.
5: De nagyon örülünk neki, mert ez az első 5 perc, ez a Szoboszlai meg a róla hülyeségeket írók írói munkássága, és az összes többi pedig a magyar válogatott csapat kapitányának az ukrán meccsel kapcsolatos véleménye, azt meg egyébként lehet, hogy nem hallottuk volna, ha most emiatt nem jön erre a sajtótájékoztatóra, úgyhogy én tulajdonképpen hálás vagyok.
4: Én annyit még hadd mondjak, mert nem én vagyok ebben a mérvadó, de a mostani megjelenése az szerintem az összes 3 év múlva esedékes mindenfajta divat bemutatón. Hát ahogy megjelent az autó, a kinézet, a stílus.
5: Egy az egyben, volt egyszer egy Hollywood jutott eszembe.
4: Hát ahogy most kinézett, tehát ez látszik, hogy én nem gondolom, hogy csak sugnak neki, hanem van egy ilyen vénája, tehát hogy szerintem nem csak a focihoz ért. Tehát
5: bár
4: borzasztóan,
5: nem érdekel, de
4: tehát egy nagyon jól szépen felép, tehát nagyon jó volt látni, hogy így néz ki. Szóval szerintem itt a divattervezők is csettintettek. Egyébként mindegy, nem is hozom be, hogy melyik volt divattervező, már régóta dicséri a stílusát, az egyedül állóságát, meg a egyediségét, meg ahogy nyúl és mer nyúlni dolgokhoz. Csak hát nyilván ez csak a hozadék annak, hogy ő valójában egy sportoló.
2: Na hát,
3: engedj meg, Zsuzsi, hogy annyiban én lezárnám ezt az egészet, és tényleg nem ér többet, hogy én szerintem egyébként ő ezt azért tartotta fontosnak elmondani, mert az, ami kihozta ezt belőle, ez egy helyi legenda, egy liverpooli legenda, Gerrardral való visszaelődés, meg a messzámokkal való visszaelődés. Lehet, hogy fontosnak érezte, hogy így is kiálljon, és hogy ő nem akart semmi rosszat, csak az egy vicc volt.
4: Én szerintem meg a táskája alapján a felesége
5: az a másik,
4: kommentelése, tehát ott a család is benne volt.
3: Igen, amikor mondta, hogy a család.
4: Igen. Szóval szerintem emiatt is, hogy azt szeretné ott meghúzni azt a vonalat.
3: Ebben meg szerintem teljes mértékben igaza van.
5: Abszolút.
3: Egyébként a családhoz én szerintem nagyon nincsen közünk, ha csak nem akar róla beszélni.
2: Persze, ezzel nincs egyetértek, és magam szemszögéből is nyilván azt gondolom, én mindig, mindenkorban, és most már változatlanul mindig játékos párti leszek, tehát abszolút meg tudom érteni azt a nézőpontot, azt a szemszöget, ettől függetlenül én is azt gondolom, hogy tudnia kell, és tisztában kell lennie Szoboszlai Dominiknek, pláne, hogy nyilvánvalóan van egyfajta csomagolása az ő személyiségének a pályán kívül is, hogy ez igenis fog témát adni, mindig fog témát adni, de a az tény is, hogy abban szerintem lehet valamifajta mértéktartás, hogy hol húzza meg ő a határt. Szerintem ez nagyon fontos, hogy az ember addig mehet és nem tovább, illetve a másik az az, hogy az igazság leírása az sose probléma. Tehát, hogy ne zavar, tehát a tényeknek a tisztelete szerintem senki sem zavarja meg a tisztelátásban, mert az azért nem lényegtelen kérdés. Beszéljünk akkor viszont arról, amit a válogatottról mondott. Ugye volt itt egy elég fontos kérdés, ugye, hogy vajon cél, vagy kötelező feladat lehet a csoportelsőség, ami most, nyilván, hogy még csak most kezdjük a sorozatot, azért valóban egy picit messzebbre tekintő kérdés, és hát a maga, azt gondolom, hogy szakmai megközelítésében azt mondta természetesen, hogy mindig meccsről meccsre kell haladni, ő ugyanakkor személyesen, és én szeretem, hogy ő mindig elmondja a kapitányi látásmódot, hogy ő mit vár, és ő azt mondta, hogy neki célja a feljutás.
5: Hát mi te onnan jövünk?
2: Tudjuk, de hát jó, de most hát arról is beszéltünk, és erről már Csölőtei Márka is szó esett, hogy azért, ha ebben a csoportban maradunk, most pont éppen a világbajnoki is selejtező előtt derült ki, hogy azért van egyfajta mozgástér, egyfajta játék, akár a későbbi VB selejtező.
5: Hát, lásd a svédek, ezért mondom. Selejtezőre jutása, tehát, azt hiszem a déligából, hogyha...
2: Igen. És pont azokat az ukránokat ejtették ki, akik most jönnek holnap, csak úgy mellesleg.
5: Hát így van, de ez az, akikkel most játszunk, én szerintem az északírek egyébként egy polccal lejjebb vannak, de mondjuk Ukrajna vagy Grúzia, Georgia az már nem, de följebb se. Tehát ez pont a mi szintünk, ez egy szép szakmai feladat lesz ezt megugrani. Egyébként jellemzően az ilyen meccseket mi szoktuk hozni, tehát mondjuk azon az EB-selejtezőn, ahol ugye a szerbek, a montenegróiak, a bolgárok előtt végeztünk, az nagyjából ez a kategória egyébként. Ott mondjuk gyakorlatilag vereség nélkül hoztuk le az egész történetet. Legutóbb ugye az írek ellen persze kikaptunk, de az egy teljes, én azt mondom, az nem volt rendszerszerű, az egy fatális történet, és én nem tekintem annak, az egy fatális pech volt, hogy azt a meccset elvesztettük, a kintit meg egyszerűen elcsatta a bíró, tehát tudom, hogy így kényelmesebb, de nem kényelemből mondom ezt, hanem mert tényleg így gondolom. Úgyhogy körülbelül 10 nap vagy 2 héttel ezelőtt mondtam itt a Nemzeti Sportklubban, hogy végre olyan szituba vagyunk, hogy minden kulcsemberünk egészséges, és most aztán meglátjuk.
2: Tessék, majd aztán egy hétek is bevallottad, hogy vagy ezen gondolkoztál.
5: 5 percenként megsérült valaki.
6: Te vagy a hibás.
2: Te mondtad, hogy azt mondtad, hogy mi van, ha valaki.
5: Még azt kellett volna, hogy Szoboszlaion rácsúszanak a legutóbbi bajnoki, de szerencsére az nem történt meg.
3: De ráadásul aggódhatunk Kerkezért is, mert hogy ugye valamelyik mérkőzés végére lecserélték.
5: Így van, de azóta már játszott.
3: Ő azért stabil gyerek, úgyhogy itt van. Egyébként még annyit, ez szerintem is cél, tehát célnak kellene, nem lehet más, és főleg azért, amit mondtál, mert ez a csoport, ez teljesen kiegyenlített, ez a mi szintünk, de fejlődni meg csak akkor tudunk, ha sokkal erősebbekkel vagy erősebbekkel játszunk. Persze nyilván egy olasz-angol lehet, hogy az meg jönnének a pofonok, nem tudom, de a fejlődést az mindenképpen az hozza, illetve a másik, amin viszont mindenkinek el kell gondolkozni, erről Leóval kint beszélgettünk, nem nekünk, meg nem a kapitánynak, hanem akik ezeket a sorozatokat kiírják. Szóval azért nem véletlen, hogy ennyi sérült játékos van, és ezek a játékosok nem mondják vissza a válogatottságot, és azért az, hogy most sorozatban 4 mérkőzésük lesz a válogatott, majd visszamennek, aztán Bajnokok Ligája, Premier League és a többi, iszonyat sérüli és veszélyes, azokról nem beszélve, akik ott voltak a világbajnokságon, még inkább az, tehát itt ezen szerintem bármennyire jó és bármennyire ragyogó meccseket látunk, és szeretünk szurkolni a válogatottaknak, meg a csapatoknak, azért lassan-lassan az embert, a játékost is figyelembe kellene venni.
4: Én ezt már a 2 évvel ezelőtti, vagy a tavalyi klub VB óta abszolút mondogatom, hogy annyira csapágyasra vannak hajtva az emberek, és ezt már nem lehet fizikailag bírni.
3: És edzeni sem tudnak gyakorlatilag, mert a meccs helyettesíti az edzést, beleesnek meccsből, nem tudnak
2: most
3: dolgozni.
2: Most kifejezetten ez lesz a helyzet, ugye ez el is hangzott, és egyébként Dominiknek is volt ezzel kapcsolatosan véleménye. Pont ez volt a kérdés, hogy még azok a játékosok is, akik egyébként ugye a szerda-szombat terheléshez hozzá vannak szokva relatíve, még azoknak is ez a 12 nap alatt 4 mérkőzés nagyon nagy terhelés lesz, és hát egyáltalán nem mindegy, nyilvánvalóan a forma, meg főleg az egészség szempontjából, hogy fejezik ezt be.
5: És azt is tegyük hozzá, hogy ugye bár most már 5-öt lehet cserélni a futballban jellemzően, ami azért azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden meccsen a kapus ne számoljuk, a kezdőcsapat fele nem játsza végig a mérkőzéseket, de speciál Szoboszlai minden meccset gyakorlatilag, tudom, hogy most legutóbb lecserélték, de a 80-valahányadik percben.
2: De akkor is nyilván a mérkőzés javát végig
5: gyakorlatilag
2: kell,
5: gyakorlatilag egész életében pályán van, de egyébként ez mondjuk Vili Orbára is igaz a posztjából fakadóan, mert középső védőt ugye nem cserél senki, ha csak nem valami fatális dolog történik, sérülés, vagy ez az amaz. Úgyhogy hát ők ez ehhez ők hozzá vannak szokva, és aki meg esetleg nincs, azt meg úgyse tartja fönn a pályán Marco Rossi. Tehát azért szerencsére a cserékkel lehet variálni, de nem állunk mi annyira jól, hiszen már azon is itt rágjuk a szánk szélét, hogy most mi lesz Varga Barnabás nélkül, meg Sallai nélkül, mert annyira nem állunk jól, hogy nekünk 20.
3: És ez mind izomsérülések egyébként.
2: Igen. És az ugye nem ütközésből, igen. Például a Bargái sem ugye kontaktsérülés, hanem gyakorlatilag ez a
4: Csesszinek fáradásos támasztja alá.
2: Igen, abszolút.
5: És ebből az izomsérülés egy olyan, hogy még a kicsi is olyan, hogy abból lehet a nagy, és a nagy az meg hónapok. Tehát
3: nem tudod, hogy hogyan gyógyul meg, mikor
4: gyógyul
3: meg. Kezelni
4: nem annyira lehet, tehát nem az van, hogy bevesz egy gyógyszert. Igen, így.
3: És megpróbálod, és még mindig fáj. Jó, akkor ne erőltessük.
4: Vagy hát, nem fáj, csak majd 5 perc múlva, igen, és akkor már nagyon
3: igen.
4: Fáj.
3: Na most jó,
2: illetve a rábsérülés veszélye, ugye?
3: Hát igen,
2: aki ezt tudja, ez egy óriási probléma. Visszatérve akkor a hiányzókra, az viszont szerintem egy ilyen nagyon Marco Rossi kijelentés volt, ugye, hogy ő sosem, és ezután sem fogja elkezdeni a sírást a hiányzók miatt, mert hogy az élet az ilyen, tehát mindig azzal kell főzni, amit éppen ugye kap az ember alapanyagként. És egyben ez azt is jelenti, és az is érdekes volt Szoboszlai mondatából is, és itt rímmel a kettő, hogy előbb-utóbb elő kell lépni olyan játékosoknak, és vállalni kell a felelősséget ebben egyébként. Ugye Szoboszlai is arra utalt, hogy nem lehet mindent majd rá megjátszani, tehát hogy ő is bízik abban, hogy adott esetben lesznek olyanok, akik megérzik az idők szavát, és megmutatják magukat rendesen, komolyan.
3: Hát igen, ugye pont Marco Rossi mondta ezt, ha jól emlékszem, hogy ugye jelen pillanatban két olyan posztunk van, amin most keresgél. Az egyik az a Vili Orbán melletti középső védőposztja. Ott azért most talán azzal, hogy Csinger külföldön van, azzal, hogy Márgráf Dániában van, és mind a ketten játszanak, azzal kicsit bővült, és majd gondolom Dárdai Mártonra is, ha visszatér, szintén számíthat. Tehát ott azért talán meg vagyunk, de a legrosszabb az, hogy ugye bár az is igaz, hogy Szalai Ádám visszavonulásánál sem nagyon tudtuk, hogy ki fogja majd megoldani az ég pozícióját, és jött Varga Barnabás is megoldotta, de most megint ugyanott vagyunk, hogy amikor Varga Barnabás megsérül, megint nem tudjuk, hogy ki van. Nyilván ott van Szalai, de hát ő még nem volt NB1-es, mert nem volt válogatottban. Most elkezdte rugdosni a gólokat, de igazán NB1-es tapasztalata sincsen. És azért azt tudjuk, hogy Rossi behív egy játékost a válogatottban, megnézi, hogy illeszkedik a társaságban, nem feltétlenül a játékrendszerbe, abba is, de hogy illeszkedik bele úgymond a családba,
5: és aztán két percet,
3: aztán majd a következő mérkőzésen esetleg már ad 20-25-öt, tehát hogy nagyon folyamatosan építi be a csapatba, tehát ez is egy érdekes kérdés lesz, hogy most kivel fogja pótolni, mert szerintem például Lukács nem center, hanem inkább szélső.
2: Bárány Donát volt, Bárány a nemzeti Donát, sport igen, elképzelés ugye, szerint, aki mondja, hogy ő maga most nem 100%-os.
3: Hát így van, ugye most tért vissza Bárány Donát,
5: neki nem lesz 90
3: perc. Nem, egészen biztos, sőt szerintem egyszer 90 perce sem lesz. Ukrajna ellen biztos, hogy nem, de összesen sem biztos.
5: 4x20-25.
3: Igen, erre tippelnék.
5: Ezzel együtt pont, mert Varga Barnabást szinte direktben lehetetlen pótolni, mert direktben igazából csak Szalai tudná pótolni, az meg abban meg azért van rizikó valóban, és Rossi nem szokott ilyenbe könsebben rizikózni, úgyhogy simán el tudom képzelni, hogy két csatára játszunk, tehát hogy egyszer mást játszunk. Abban meg megint van rizikó, mert nem arra van trenírozva a válogatott, amelynek még a riválisaink is szokták mondani, még aztán talán a portugál kapitány is mondta, hogy a magyar válogatott egy klubcsapatra emlékeztet, és ebben tényleg van valami, mert Rossi így építi ezt a csapatot hosszú-hosszú évek alatt, vagy évek óta. Úgyhogy hát majd meglátjuk, ez egy érdekes kísérlet lesz, hogy itt hogy fogunk felállni, mert szerintem csukott szemben mindenki el tud mondani mondjuk 9 embert a kezdőből, de azt a maradék 2-t ott ember legyen a talpán, aki eltalálja.
4: Rossi.
2: Hát igen,
5: Rossi az ember, aki
2: igen, az ember. És lesz a talpán.
5: Rossi igen. Az ember a talpán.
2: Minden esetre majd a híreket követően ezzel az érdekes nézőponttal fogjuk folytatni, hogy a magyar-ukrán összecsapást két olasz kapitány vezényli majd le, hiszen az ukrán válogatott éldén pedig Andrea Maldeira váltotta Szerhi Rebrovot, úgyhogy ez is egy érdekes vetülete lesz ennek a témának. Természetesen a híreket követően folytatjuk a Nemzeti Sportkörben.
0: Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Megkezdi szereplését a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Hazai pályán, a Puskás Arénában észak-keleti szomszédunk lesz az ellenfél. A jó hangulat és a szoros összecsapás garantált. Magyarország-Ukrajna labdarúgó Nemzetek Ligája mérkőzés élőben pénteken 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: George Russell volt a leggyorsabb Bakuban, 5 előterjesztést tárgyal hétfőn az országgyűlés. Estig többfelé lehet eső, zápor. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
6: George Russell, a Mercedes brit pilótája, az első és a második szabad edzést is megnyerte a Forma 1-es azeri nagydíjon Bakuban. Kimi Antonelli első edzését műszaki problémák nehezítették, de így is ötödikként zárt, majd kora délután második lett. Az időmérő edzést holnap, a futamot szombaton 13 órától rendezik. A Kispest Honvéd középpályása Somogyi Ádám szárkapott csonttörést szenvedett az Európa-bajnoki selejtezőkre készülő magyar U21-es labdarúgó válogatott edzésén. A 18 éves játékosra legalább 3 hónapos kihagyás vár, ugyanakkor a teljes felépülés ennél hosszabb időt is igénybe vehet. Junior világbajnok lett a triatlonos Szalai Fanni. A 18 éves magyar sportoló a világbajnoki sorozat döntőjében nyerte meg a korosztályos versenyt. Krupko Jászmin is remekelt, ő az 5. helyen zárta a spanyolországi Pontevedrában. Bodnár Anna bejutott a negyed döntőbe a szőuli keménypályás női tenisztornán, miután nagy csatában 3 játszmában legyőzte az örmény Alina Csarajevát. Marozsán Fábián pedig győzelemmel kezdette a kínai Hangzhouban, hiszen az első fordulóban 2 szetben nyerte az ausztrál Alex Bolt ellen.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: Átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot a Tisza kormány, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök a Vatikánban találkozott 14. Leó pápával és több magas rangú szentszéki tisztviselővel. A kormányfő hangsúlyozta, Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. A Hungary Helps program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki, zajlik a megfelelő személy kiválasztása. 5 előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén a Tisza párt. Ez derül ki abból a dokumentumból, amelyet Bújdosó Andrea frakcióvezető tett közzé az országgyűlés honlapján. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő dr. Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett döntenek Hankó Balázs fideszes, Sesták Miklós KDNP-s, Gurzó Mária tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyéről. Újabb 3 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá Ukrajna számára az Európai Unió. A brüsszeli intézkedés azt jelzi, hogy Ukrajna sikeresen teljesíti az Unió által feltételként szabott célkitűzéseket. Eközben az ukrán elnök bejelentette, hogy egy Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges rakétacsomagot kap Ukrajna. Volodymyr Zelenszky azt tudatosan elhallgatta, hogy melyik országgal kötöttek megállapodást. Sajtóértesülések szerint Spanyolországnak, illetve Görögországnak vannak hamarosan lejáró szavatosságú rakétái. Az ukrán elnök egyenlőre nem utasította el a moszkvai tárgyalásokra szóló orosz meghívást, közölte a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov szerint Oroszország nyitott a rendezési folyamatra, de úgy véli, hogy a békét kell célul kitűzni, nem pedig egy ideiglenes fegyverszünetet. Moszkva megköszönte Vlagyimir Putyin meghívását a G20 csoport Miami csúcs találkozójára. Oroszország biztosan ott lesz, de arról még nincs döntés, hogy Putyin vezeti-e a delegációt, mondta a szóvivő.
0: Közlekedés.
6: Ma is nagyon erős a tranzitforgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Tata térségében feloszlóban van a torlódás, most Bicske és Biatorbágy között lassú az előrejutás, az ott közlekedők meg-megállnak vagy csak araszolva haladnak. Az átterelt sávon dinamikusabban lehet autózni, de már ott is vannak lassulások. Az M3-as autópályán a főváros felé az Ecsédi pihenőhely előtt két személyautó és egy kamion ütközött. A 66-os kilométernél csak egy sávon járható a forgalom, vezessenek óvatosan.
7: Időjárás.
6: Estig többfelé lehet eső, zápor, nyugaton egy-egy heves zivatar is kialakulhat. Holnap többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futózápor már csak keleten lehet. A szél a Dunántúlon megerősödik. Éjszaka 5-11, napközben 17-21 fok várható. A hétvégén száraz, enyhe idő várható vasárnap már országszerte sok napsütéssel.
7: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Folytatjuk a Nemzeti Sportkört Csesszegi Balázsral, Kovács Erikával és Elpap Istvánnal, és ott hagytuk az imént abba, hogy hát lehet, hogy azért jó néhány évvel ezelőtt nem gondoltuk volna, hogy egy ukrán-magyar, pontosabban egy magyar-ukrán válogatott mérkőzést a kapitányi székekből két olasz vezényel. Hát ugye a mi magyar-olaszunk Marco Rossi várt már része nagyon régóta az életünknek, ugye 86. mérkőzésre készül rövidesen, ha úgy alakul, akkor elérhet ugye a kerek 100-hoz is. De Andrea Maldeira mindenképpen új az ukrán kispadon, és hát az is érdekesség, ugye, hogy olyan sorsdöntőnek minősítették, ugye az ukránok VB-re ki nem jutását, hogy azért a nemzeti hősnek tekintett Szerhij Rebrovot is elküldték. Vajon mit hozhat ez az olasz-olasz párharc szerintetek?
5: Hát nyilván a mi olaszunknál van az előny, abból, hát abból a szempontból, ami a kicsivel többet tud a magyar futballról, mint Maldeira.
4: Mi olaszunk már inkább magyar, mint ez az olasz ukrán, nem?
5: Hát, ugye állampolgárságára nézve is, most már várjuk majd a magyar nyilatkozatokat is Marco Rossitól. Annyiból nem, hogy engem egyébként ez különösebben nem zavar. Ettől még egyébként tudhatna magyarul, és vélhetően azért annyit tud is, hogy a hétköznapi életben ő kommunikál, de az nem ugyanaz, mintha interjút adsz. Tehát azért ez nyilván két különböző dolog. Na, az ukránok olasza, Maldeira, aki ugye nagy neki személy szerint gyakorlatilag nincsen futball múltja, de a családja, például Aldo Maldeira, a nagybátyja Aldo Maldeira, ő milános volt a 70-es években, de azt én még annyira nem követtem, de azt tudom, hogy ott egy iszonyatosan jó AS Róma a 80-as években, egyébként megdöntőt is játszott, ez a Conti féle Róma, de ott ilyen Cerezo, Falcao, amikor még csak nagyon kevés légiós lehetett, akkor még csak kettő, akkor az a Cerezo meg a Falcao volt, később a Prohászka, tehát hihetetlen jó játékosokból állt az a Pruzzo, az a Róma, és annak az a Maldeira, a nagybácsi az egyik abszolút kulcsembere volt már 30 felett, úgyhogy ez a név, ez nekem minden van meg. Hát én természetesen szurkolok ennek a Maldeirának, csak majd nem holnap. Meg nem a nagy szombati. Hát én meg nem szurkolok neki, nem a nagy szombati meccsen, mert ugye nagy szombatban ott játsszuk majd az idegenbeli meccset.
4: Én ezen meg nem gondolkoztam, így kell mondani?
5: Így. Ja, nagy szombatban, mint Csíkszeredában, amit magamtól Csíkszeredán így mondani, de tudom, hogy nem így kell. Na, de lényeg, hogy az abból a szempontból jó lesz, az nekik semmivel se lesz hazai pályább, mint nekünk, szerintem.
2: Nem így kell mondani, de ez jó.
5: Hazaibb pálya.
3: Most már így kell.
5: Hát hazaibb pálya, nyilván így kell, de hogyha egy fogalomnak tekintjük, akkor reszkírozzuk meg.
2: Ez tetszik.
5: Na, lényeg, hogy egyébként engem nem érdekel különösebben, hogy kiül az ukrán kispadon, ez tényleg egy érdekesség, hogy két olasz. Azért inkább érdekel, hogy Rossi párti vagyok egyébként, tehát én még véletlenül se hívnám Kopasz Kóklernek, ahogy a kommentelők szokták hívni, de tényleg.
4: Ja. Ugyanígy néztem a múltkor, ja. A műsorvezetőként ezt felolvastad, hát hogy elmondtad, hogy ezt így, és nem is értem.
3: Számomra érthetetlen.
2: Nincs is meg.
5: Nem tudom, ez olaszul hogyan van, de már sokszor lefordították Marco Rossinak, mert ugye ő meg olvassa ezeket a kommenteket, én meg azt mondom, ne foglalkozzon vele, foglalkozzon a csapattal. Főleg amiatt, mert az, akár is nézzük a magyar labdarúgó válogatott, az a magyar sport első számú kirakat csapata. Elég körülnézni a Puskás Arénába majd pénteken is, és szeretném, hogy ez így is maradjon. Tehát ne rombolódjon
2: egyébként
5: le semmi.
2: Nem is az olasz az érdekesség, inkább az, hogy az Erebrovi érehoz képest egy más típusú filozófiát képviselő edzőt mondanak, ugye Maldera személyében egy magasan letámadó, proaktívabb csapatépítésről lehet tudni, amennyire meg lehetett sejteni, hiszen azért tétmérkőzésen most fog először majd ugye Maldera irányítása alatt pályára lépni szintén az ukrán válogatott, úgyhogy csak ez a kérdés, hogy ez ezt nagyon hogy...
3: Ez a nagy előnyünk, hogy ő még a saját csapatát sem ismeri. Rossi meg valószínűleg mindkét ez csapatot lehet, hogy jobban ismeri, mint saját maga. Hát én azért arra kíváncsi leszek, amíg egy olasz mester magas letámadást vezényel, meg hogy megy ez majd ezeknek az ukránoknak, mert azért Rebrov sem ennek volt teljes mértékben a híve, legalábbis én úgy emlékszem, de én is azt gondolom, hogy itt meg valahol hallottam, lehet, hogy pont itt a Nemzeti Sportrádióban, hogy pont ez egy nagy előny, hogy azért Rossi jobban ismeri a csapatát, mint Maldera, pontosan tudja, hogy kitől mire számíthat. Ráadásul azért a Puskás Arénában játszunk, szóval na, ott azért sok csapatnak már megremegett a lába. Én azt gondolom, hogy nyerni kell, és akkor vissza az első kérdésedre, egyértelműen cél a feljutás.
2: Na, nagyon jó. És
5: nem kötelező, hanem cél.
2: Ha már szóba jött ugye itt két kapitány értelemszerűen, akkor kicsit beszéljünk a kapitányokról, mert ez a mostani Nemzetek Ligája meg az, hogy ugye a világbajnokság után elindulnak tulajdonképpen a válogatott mérkőzések, azért hát egy ilyen kis európai kapitány keringőbe torkollott. Volt, aki ugye vált, tehát értelemszerűen várt régóta a pozícióra, Zinedine Zidane például, tudjuk jól, hogy ilyen volt. Jürgen Klopp is, mintha legalábbis azt hallottam, mintha erre született volna, azért az eddigi előélete azért kellően megalapozta azt, hogy a nacionál F-nek
5: beleöregedett.
2: Igen. Bár ez mondjuk azon a 48 fogú mosolyon, ahogy belenézett a kis kamerájába, és üzent a szurkolóknak, hogy itt vagyok, és az olyan nagyon kloppos volt nekem, úgyhogy ez mindenképpen érdekes, és hát persze ő üzent nem csak neki, hanem Xavinek is üzent, ugye, hogy több holland játékos is mert, mint az oda kerülő új szövetségi kapitány, szóval úgy kitől mit vártok, mert szerintem ez egy izgalmas teszt lesz, hogy ezeknek a csapatoknak az élén vajon ezek a tényleg markáns személyiségek mit tesznek majd.
3: Hát Van Dijknek Kloppnak üzent, mondta, hogy nagyon, nagyon reméli, hogy vereséggel kezdje a német válogatott élén.
5: Nagyon szereti.
3: Igen, de hát ez is mutatja, hogy egyébként milyen stílusú edző, tényleg imádják a játékosai, szóval erre kíváncsi leszek. Én szerintem ennyiben azért jobb lehet majd ez a német válogatott. Én néztem azt, hogy ugye 44 játékost hívott meg.
5: Óriási. Először 50 név volt, azt szűkítette 44.
3: És gyakorlatilag két különböző kerettel játsza végig. Hát ugye így könnyű.
2: Na, de mondjuk, ha most itt német játékos vagy, és téged nem hív be Klopp, akkor ott az kész. Tehát ott szerintem hát mindenki így vált.
3: De a 44-ben biztos, persze.
2: Igen, hogy
5: és van ilyen, mert azt hiszem például Undav vagy Zané.
3: Undavot nem
5: azok
3: hívta
5: nincsenek,
3: meg. Azok nincsenek. És Undavot sem hívta meg.
5: De olyan is van, hogy most nem is tudom, szégyellem a nevét, bármit a 44-en vannak, nem biztos, hogy szégyelni kell. Szégyellem, hogy nem tudom a nevét.
4: Ezt akartam, nem a nevét
5: szégyellem. Nem. Aki éppen azon vacillált, hogy már nem tudom, melyik ország meghívóját fogadja el. Mert azért ott a német váltottban vannak jó páran, akik, mint ahogy egyébként Európa nyugati felén. Persze. A legtöbb válogatottnak a fele olyan, hogy ha akkor majd gánai lesz, igen, vagy nem tudom. Igen. És valakivel kokettált, amikor egyszer csörgött a telefonja, és a Klopp volt, és azt mondta, hogy na jó, de ott onnantól kezdve nem eldőlt a kérdés, tehát onnantól kezdve igen.
4: Klopp megoldotta a dilemmát.
5: Én mondjuk szimpatizálok eleve a Borussia Dortmunddal, amúgy meg a Liverpooldal is, és nem azért, mert Szoboszlai ott van, hanem Upstart. Én a Kloppot hihetetlen módon szeretem. Szóval egy olyan kicsit antik figura is, meg modern figura is, tehát semmi...
2: Jó kombinációja, sokféle értéknek.
5: Semmi bulváros nincs a Klopba, semmi ilyen modern hívság nincsen benne, miközben egyébként ma is hihetetlenül népszerű.
2: És nagyon jól közeli a közösségi médiát, hogy neki mégis van egyfajta viszonya ehhez a mai modern világhoz, ezért mondom nagyon, azt, hogy személyiségével megfér.
5: Természetesen most mindenkori munkaadó, az most éppen a Német Labdarúgó Szövetség részéről Klopp egy teli talál. Azt nem, abban nem látok bele, hogy a Red Bull részéről mennyire volt telitalált, de ez egy más jellegű munka is volt, de hát hogy Dortmundban vagy Liverpoolban nagyon nehéz az ő utódjának lenni. Azt azért úgy tudjuk.
3: És nem csak az eredmények miatt, hanem azért, mert egy olyan személyiség, akiért a játékosok tűzbe mennek. Uh-huh. Tehát, hogy tényleg egy ilyen...
5: Meg a szurkolók
3: egy apai személyiség, miközben egy ilyen vezérszurkolói
2: abszolút,
3: személyiség.
2: Abszolút apa figura szerintem is.
3: Miközben tényleg nem egy úgymond modern személyiség, de a futballról vallott nézetei valahogy ő mindig meg tudja újítani saját magát.
2: Megközelíthető, tehát miközben
5: egy pozitív figura, azt ne felejtsük.
2: Igen, de miközben olyan magasságokban jár, ahova egyébként nem engedik oda a szurkolókat, ezzel, hogy neki ilyen direkt a kapcsolata, és kibeszél az ő közönségének, valószínűleg milliókrak egy ilyen kiszólásra, hogy sziasztok, és addig vártam el. Ezáltal az ember úgy érzi, hogy gyakorlatilag mindjárt benyit az ajtómon, nem?
4: Pont, hogy olyan mint te meg én, vagy hát nem tudom, ez az igen, érzése ez a, van igen, szerintem is az embernek, és ezért végtelen
5: szimpatikus. Azért én jobban örülök, hogy ő ül a német válogatott
4: kis vagy hogyha... Nem így gondoltam, hogy ugyanolyan embernek érzed, tehát nyilván mindenki ugyanolyan ember, de ugyanolyan hétköznapi embernek érződik.
2: Erre törekszik szerintem, hogy ezt a fajta hétköznapiságát megtartja.
4: Tiszteletre meg becsülendő, hogy ő nagyon jól kezeli a közösségi médiát sokakkal ellentétben.
5: Meg a hagyományos médiát.
4: Is. Igen, de a kommunikációja jó.
5: Arra emlékszem, igen, amikor elment Dortmundból, akkor ugye Tuchel volt az utódja Dortmundban, arra már kevesen emlékeznek, mert túl sok nyomot nem hagyott a Dortmundon Tuchel, de amikor elment a Klopp, nekem van egy ismerősöm, egy magyar orvosnő, aki egyébként Dortmundban lakik, és az ő tribünön bérletes, mit tudom én, 15 éve, és ő konkrétan majdnem sírt. Akkor utána találkoztam vele, azt mondta, hogy ő természetesen előfizető, akkor a szurkoló, amit csak el lehet képzelni, tehát előfizetője mindenféle klub tévének, ő a Klopp összes sajtótájékoztatóját mindig élőben nézte, már reggel alig bírt magával, hogy délután a Klopp megszólalt.
4: Kicsit azért túlspirázott, doktornőként.
5: Nem baj.
3: Egy kicsit csúszik a rendelésbe.
4: Ha rosszat mondott, akkor most nem jössz be, igen.
5: Akkor nem gyógyulnak a németek, amikor a Klopp sajtákat. Na, de lényeg az, hogy teljesen el volt kenődve, mert azt mondta, hogy a Tuchel azt mondja, hogy ő készséggel elfogadja, hogy szakmailag teljesen rendben van, de ilyen unalmas embert ő még nem látott, már most mondja le az előfizetést, és elköltözik Liverpoolba, tehát teljesen oda volt, hogy...
2: Ja, erről Löw Zsoltot is megkérdezhetnénk, hogy ezért ennyire unalmas Tuchel.
5: Hát szurkolói szemmel, szurkolói szemmel és Klopp után, tehát valószínűleg...
2: Szerintem Klopp után bárki érkezik, annak nehéz dolga van. Tehát azért ezt tudjuk, van egy pár ilyen edző, Carlo Ancelotti után sem könnyű feltörteni az űrt, ez is kiderült, ugye akár a Real Madridnál. Szóval minden szempontból kíváncsi leszek én is arra, hogy ugye azért ez a német-német házasság most itt hogy fog működni, és akkor Zizuról mi a véleményünk, mert ugye ő is az a szakember, egyrészt hallottuk a bevezetett szigort, hogy nincsen most már bevonulás egy olyan országban, ahol a divat ugye középpontban van, másrészt ugyanakkor azt is pontosan tudjuk, hogy egy nagyon maximalista szakemberről beszélünk, és volt türelme kivárni, tehát nem kóricált jobbra-balra, hanem megvárta azt, amíg eljön a pillanat, hogy a francia válogatott szövetségi kapitánya legyen.
5: Viszonylag a tutiba ment már olyan szempontból, mint ahogy a Reálnál is.
2: Igen.
5: Olyan szempontból, hogy Zidane, ha valahol, akkor a Real Madridnál és a francia válogatott élén...
2: Orján, jó helyen van.
5: Hát meg...
2: meg
5: otthonos. Meg Arne Slotot, merész párhuzam Zidannal, de Arne Slotot nyilván októberben már kirúgták volna tavaly, ha előtte nem nyerte volna meg a Premier League-et a Liverpool-la. Zidannak nem kellett semmit nyerni előtte a Reállal, vagy most a francia válogatottal, hogy neki egy olyan kreditje legyen, mert a...
2: De aztán hozta is ezt a kreditet.
5: És hát igen, ez a következő mondatom, hogy és ha Zinedine Zidane besétál egy öltözőbe, akkor ott a Zinedine Zidane sétált be, és ott mondjuk a Cristiano Ronaldo, vagy a Gareth Bale, csak hogy a madridiakat mondjam, akik ugye ott játszottak a keze alatt, azok pontosan tudják, hogy mi a világ legjobb labdarúgói vagyunk, viszont semmivel se vagyunk jobb labdarúgók, mint ez az ember volt, aki itt most bejön. És ha beállna, szerintem ezt most még ma is tudná igazolni. És hát a francia válogatott élén, ha semmi más, csak az a 98-as világbajnoki cím, emiatt ő neki, mint ahogy Michel Platininek is annó, az egy ilyen örök kredit, és ott most ott békében, nyugodtan dolgoztat, arról nem is beszél, hogy milyen hihetetlen játékos anyag van a keze alatt, tehát azért nincs is annyira nehéz dolga talán.
3: A kedvenc futballistám volt valaha, volt kedvenc futballistám Zizou, annak ellenére, hogy a Real Madridot sem szerettem soha, de egyébként Laxens Lacroix mondta most, hogy egyszerűen az, hogy egy Zidane bemegy az edzésre, ő passzolja a labdát, és melegítőben ott van, és mutatja meg a feladatokat.
5: De
3: odarúgja, ahova kell. És azt mondta, hogy egész egyszerűen válogatott labdarúgóként kirázza a hideg, hogy ez a az ember még mindig milyen szinten tud futballozni. Tehát ez sem mindegy, mert ezeket a srácokat azért nem kell megtanítani futballozni, már mint a francia válogatottat.
2: Egész jó anyagot neki, kap hogy, a kezébe. Igen,
3: te ideálsz fel, figyelj, kicsit mennyi följebb, jóval játsszuk le mérkőzést. Egész egyszerűen a meccsbe kell belenyúlnia, ha bele kell nyúlnia, szerintem.
2: Ez hálás feladat lesz szerintem azért ezt a játékos állományt átvenni és velük dolgozni, és hát Ronaldot is szóba hoztátok, aki úgy tűnik, hogy még mindig ugye Jézus rendelkezésére áll, és még mindig nem. És
4: hát
2: még mindig nem jelentette, hogy mikor látja a végét a válogatottságának. Ne bántsuk, kérlek.
3: Nem bántom.
4: Csatlakozom.
5: Miért bántanánk?
2: Mert az a nézésedből kicsit erre következtetem.
3: Nem, én nagyon tisztelem.
2: De ez a
3: tisztelet. Tehát én ha már egy választani kell, akkor én Messi is vagyok, de hogy
2: az időseket tiszteled amúgy is.
3: Igen. De hihetetlen.
5: Átkíséred a zebrát.
3: Hozzátettem, idősebb vagyok azért, mint Ronaldo, de egyébként hihetetlen, tehát hogy milyen fizikai állapotban van. De azért a teljesítménye már nem ugyanaz. Mm-hmm. Tehát, hogy ezt azért tegyük hozzá. A Szaudi Ligában elfutballozgat, jó az neki, onnan már nem fog visszajönni a európai szintre.
2: De úgy szereti ezt a Nemzetek Ligáját, neki ebben sikerei voltak. Szerintem ezt nem tudja elengedni, meg valószínűleg még a világbajnokság után van benne ilyen érzel.
5: Úgy mondod, mintha egyébként semmi sikere nem lett
2: volna. Ebben kifejezetten, hát ő hányszor utalt
3: a fiával lehet.
2: Az is lehet.
3: Mi van két-három
4: év addig?
5: Mint Gudjonszon.
2: Na, mi nem engedjük, nem?
4: Nem, én is elismerem őt nagyon, meg nem tudom. Csak ez az, amikor mondtad, hogy Szaúdi Ligába eljátszogat, ha már az idősekről beszéltünk, ez pont olyan volt. Tessék ide egy leülni, aztán megvárni, amíg jönnek, érted? Tehát ez pont ilyen volt ez a mondatod amúgy.
3: Ugye több játékos is mondja, hogy a Szaúdi Liga egyébként egyre erősebb. Igen. Mondjuk azt erősnek éreztem, amikor azt mondta Ronaldo, hogy a francia ligánál, meg nem tudom, a spanyol ligánál erősebb a Szaúdi Liga, de amit mondjuk Tiani Reinders mondott, hogy a nagyjából a holland liga szintjén van, azt el tudom fogadni.
5: Hát annyi, hogy ha most felsorolunk 50 nevet, akik ott játszanak, azok külön-külön nagyszerű nevek, csak ebből az 50 névből legalább 47 kizárólag a pénzért szerződött oda, az pedig önmagában azért nem egy liga minőségét az önmagában nem fogja feljavítani, tovább azokban a csapatokban nem csak ezek a kétségkívül egykori vagy a közelmúlt nagy sztárjai voltak, hanem játszanak ott helyi srácok is, akik pedig például semmivel se jobbak mondjuk, mint akik itt játszanak a magyar NB1-be, és azért, mert mondjuk Ronaldo ide jönne játszani, azért a magyar NB1 még nem érné el azonnal a holland liga szintjét.
2: Két hír szeretnék még, ha érintenénk gyorsan a hátralévő 5 percben, mind a kettő egy kicsit célzottan szólhat ide és oda is. Ugye klubvilágbajnokságot játszik a Veszprém férfi kézilabda csapat, a meghívást kaptak. Azon túlmenően, hogy ugye láttuk és tudtuk, hogy a Veszprémnek már sikerült ezt megnyernie korábban, és azt is tudjuk, hogy elég markáns pénzdíj van a győztesnek a végén. Ugye most több csapat is van. Vajon most itt szezon közben egy viszonylag jól kezdett, ugye nem viszonylag, egy jól kezdett BL menetelés, meg bajnoki menetelés közben. Jó ez, rossz, nem jó? Mit várjunk ettől?
3: Azért nem vettünk össze, mert beszéltünk, éppen most játszik a híres neve Sydney University csapatá.
2: Mint első állomás.
3: Nyilván nem tudom mennyi a pénz, biztos óriási, meg nagyon jó, hogy Mustafa hazájában van, és kimehet és megnézheti a mérkőzést az elnök, de körülbelül ennyi a pozitívum, mert hogy egyszer megnyerte, tavaly második lett, aztán egyszer sem jutott be a Final Four-ba a Veszprém. Ugyanaz a véleményem erről, mint a foci klubvilágbajnok, sok tök felesleges, és a játékosok így is 60-70 mérkőzést játszanak egy évben, ők is egyik mérkőzésből a másikba esnek be, nem tudnak edzeni, nem tudnak. A Veszprém persze jó formában van, de hát mondjuk hozzáteszem, hogy azon a poszton nagyon megerősödtek, ahol lyukasak voltak ezek a puszposzt, és amelyik visszajön beállóba Lukasz Jörgensen, akkor lassan már azzal lesz gondja Csavi Pászkálnak, hogy kit hagyjon ki.
2: Viszont a pénzdíjra, hogy a 24-ben, amikor nyert a Veszprém, akkor 350 ezer eurót, az 140 millió forintot vihetett haza. Hát,
3: no, igen, csak a költségvetés az ilyen 10 millió, 12 millió nekik, uh-huh. És aztán van olyan csapat, ami 20 millió környékén van, tehát nem tudom, hogy ez
5: de azon a héten ennyit másként nem kerestek.
3: Ez így van, csak én féltem a játékosokat, én játékos párti vagyok.
5: De egy fükszely, ugye itt is jöhet egy uh-huh.
2: Jön is,
5: jön is. Igen, tehát az pedig
2: kell-e jobb,
5: mint mondjuk ilyen minőségű ellenfél ellen, mert ez egy tesztmérkőzés.
4: De még akkor is csak szeptember vége van.
5: Persze, ezzel együtt azért ott csillog a háttérben szerintem ebben az évben négyes döntő esélye. Ezt úgy, ilyen, tehát nem szoktam különösebben ezzel foglalkozni.
4: És nem is szokott bejönni a tippet.
2: Yes.
5: Nem, mondom, nem szoktam tippelni, de az tény, hogy ez nagyon, nagyon jól nézett ki. Amit eddig ettől a Veszprémtől idén láttunk, de erről van szó, amit a Cseszi mond, tehát azért itt célzott.
2: Ez egy célzottan, célzottan, a kedvéért.
5: Célzottan nagyon, nem azt mondom, hanem hogy a Veszprém célzottan erősített, és sokszor erősített már jó nevekben jól, de most mintha ez a pályára is úgy.
3: Meg egyet ne felejtsünk el, most azt mondjuk, hogy a Füksze, de a Fükszében gyakorlatilag egyedül maradt Gicsen.
5: Így van.
3: Igaz, hogy a világ legjobb játékos, és valószínűleg a 8-ig elviszi így is majd a Bajnokok Ligáján.
5: Meg
3: van
5: egy tizet bárkinek bármit gondol.
3: Bár igen, csak nem lesz elég. Ugye már most sérüléseik vannak, ha már itt tartunk, mert Lichtlein nem tudott játszani. Egyik legfontosabb, hogy a Lasse Andersen ugye kiesett ezért, már hogy eligazolt, ezért nincsen. Aztán persze a jövőre majd már tudjuk, hogy érkezik Dikamán, meg érkezik Pitlik. Tehát nem is nagyon tudom, hogy hova fogja eltenni Dikamem, mert valószínűleg irányítani fog Gidzel, tehát hogy a világ két legjobb alkezése, vagy talán mondhatja, hogy a két legjobb játékosa egy csapatban, ez is túlzás lesz, tehát tulajdonképpen most kéne megnyerni a Veszprémnek a Bajnokok Ligáját.
2: Jó hangzik.
4: Na, ezt jól elvesz, minden
5: egy.
3: Jól van. Mert jövőre kioszthatjuk a Füksének.
2: Imre Bence is ott van már, úgyhogy
5: tavaly meg már nem tudja megnyerni, úgyhogy így van, de akkor marad a most.
3: Így van, illetve abban bízhatunk, hogy a Füksze esetleg a jövő évi kiírásban a Bundesligából nem tud bejutni a Bajnokok Ligájába, mert ez viszont előfordulhat.
2: Akkor az utolsó egy perc most azért a tiéd, mert amit viszont már biztosan megnyertünk, ez egészen biztos, ugye a Szófiai Ökölvívó Európa-bajnokságon az a három érem, ami már a miénké, és hát van egy remek lehetősége Hamri Lucának, aki ott van a döntőben a 65 kg-os súlycsoportban, úgyhogy ott akár arany is lett. Hozzáteszem persze, ugye, hogy azért az oroszok visszajöttek, és remek módon jöttek vissza, ő is orosz ellenfélel.
5: Mert szinte minden súlycsoportban döntőznek, de ehhez amúgy is hozzá voltunk szokva, tehát ebben nincsen különösebben meglepő. Hadd tegyem hozzá, hogy Kukta Valadiszlava is döntős lehet, mert majd mindjárt boxol, és elég jó, de nem annyira fiatal északírrel, azt azért csak a rendkedvér, hogy a boxban az a fura helyzet áll elő, hogy egy ír szövetség van, tehát az egyébként máshol brit színekbe boxoló, de a boxban ugyanaz van, mint futballban, külön boxolnak az angolok, a skótok, meg a velsziek, mert ősi sport, és akkor még nem voltak ilyen brit szövetségek, és az északírek valamiért az írekkel voltak mindig együtt, úgyhogy most szépen ír zászló alatt boxol, ír himnuszt játszanak el neki az eredményedet, és nem persze ír is, mert ugye az északírek jellemzően írek, de amit majd eljátszanak, nem fognak semmit eljátszani egyébként, mert a Kukta reményeim szerint megveri, és akkor ő is döntött boxolónak, nem csak Hamori. Most a két döntősünk lenne, azt azért, hogy jó ízlelgetni, mert abból egyébként akár még egy arany is kifuthat, de mondjuk mindenképpen egy olyan szereplés, amivel haza lehet jönni, még neki lehet aztán futni majd Los Angelesnek.
2: Na hát, ez mindenképpen ígéretes, úgyhogy hajrá. Nagyon szurkolunk természetesen a miénknek, és ezzel véget is ért a Nemzeti Sportkör mára. Kovács Erikának, Cseszregi Balázsnak és Elpap Istvánnak köszönöm szépen.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. A Hazafutás utolsó órájában a kosárlabda és birkózás következik. Előbb a három pontos magazint hallhatják, majd a feles híreket követően Karfiolfül című magazinunk következik.
0: Ez a három pontos, a Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja.
4: Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, ez itt a három pontos. A mai adásban nagyrészt Pallai Tamással, a válogatott és a szolnoki olajbányász játékosával beszélgetünk, de még mielőtt ezt elkezdenénk, néhány rövid hír, ami egészen aktuális volt az elmúlt napokban. Szerdán este például Lelik Réka bemutatkozott új csapatában Törökországban, és a női Euroliga selejtezőjében az Emlák Konut csapat

0: Majd a jövő héten szeptember 30-án pedig akkor így Lelik Rékának is szoríthatunk, annak kapcsán, hogy Euroliga főtáblás legyen majd a csapatával, de hát azért nem csak rá kell odafigyelni, hiszen a magyar klubcsapatok közül ugye a DVTK az a szerb Crvena Zvezdával meccsel majd a csoportkörbe való jutásért, míg a Sopron csapata a litván Vilniusszal találkozik, úgyhogy több magyar érdekeltségű csapat ott lehet majd a főtáblán, de mindez majd jövő héten dől tehát el. Még annyit a női Euroligáról, hogy Juhász Dorka ugye a tavalyi döntős Galatasaray csapatával majd idén is ott lesz a legjobbak között. És még egy hír, Lukács Norbert csapata ugye a Nizsnyi Novgorod bejelentette, hogy nem indul a VTB ligában, ami azt jelenti, hogy a magyar játékos úgy döntött, hogy ott hagyja Oroszországot, és a hírek szerint azért többen is megkeresték már azóta, hogy Lukács ezt bejelentette, viszont a magyar játékos azt mindenféleképpen kikötötte, hogy külföldön szeretné folytatni pályafutását, ugye eddig egy szezon töltött légiósként Oroszországban, de az a célja, hogy még a következő években is valahol külföldön szerepeljen. Ennek kapcsán azért érdemes azt megemlíteni, hogy szeptember utolsó napjaiban új csapatot keresni az nem feltétlenül ideális, sőt, de azért mindenképpen szurkolunk Norbinak, hogy ez sikeres legyen a folytatás az ő számára, hiszen novemberben világbajnoki selejtezők is következnek, és azért jó lenne, hogyha akkor is jó formában érkezne meg a válogatotthoz. Ahogyan tehát az adás elején ígértem, Pallai Tamással beszélgetünk majd a mai adás nagy részében, én Korsós Kristóf vagyok, és hát Tomi, az első kérdésem az lenne, hogy miként telt a nyár, nyilván ilyenkor nagyon fontos az, hogy kellőképpen ki tudjon kapcsolódni az ember egy hosszú szezon után, de közben meg azért voltak válogatott kötelezettségeid, szóval mennyiben teljesült az, hogy mondjuk kosárlabda nélkül is eltöltöttél kellő mennyiségű időt?
1: Köszöntöm a hallgatókat. Igen, ugye, ahogy említetted, ahogy a bajnokság véget ért, utána 3 hét pihenőt követően kezdődött meg az első válogatott edzőtáborunk. Utána játszottunk 2 mérkőzést ugye még a VB-s rejtező első csoportkörében, ahonnan sikeresen tovább tudtunk jutni a második körbe, és így augusztusban is volt egy ablak, de én azt gondolom, hogy tudtunk így is pihenni, és nem csak a saját, hanem a csapattársai nevében is beszélhetek, hogy megtaláltuk szerintem azt az egyensúlyt, hogy valamelyest formában tartottuk magunkat ezekben az edzőtáborokban, szerintem tisztesen helytáltunk és felvettük a ritmus, de a pihenés is megvolt, és így az augusztusi, vagy bármilyen, hogy szinte és talán szeptemberben csatlakoztunk itt a klubcsapat felkészüléséhez, ide már nagyon éhesen és motiváltan tudtunk és kipihenten újra megérkezni.
0: Ugye az előző szezonokban azért sajnos voltak komolyabb sérüléseid is. Ilyenkor, amikor leállás van, meg egy picit tényleg ez a nyári szünet, akkor mennyire kell ezzel foglalkozni? Tehát vannak-e mondjuk plusz feladataid emiatt ezzel kapcsolatban?
1: Hát alapvetően igen, de talán azt nem tudnám mondani, hogy csak ezekre a sérültebb területekre fókuszálok, meg az sem, hogy ez a nyári időszaknak mondjuk vagy ez csak egy nyári időszakra megvalósult dolog lenne, hanem ezt én az egész szezon során és nyáron is próbálom szem előtt tartani, hogy az egész testemre odafigyeljek, minden egyes izületemre. Azért aki a profi sportban benne van, azt tudja, hogy azért kisebb-nagyobb fájdalmak folyamatosan vannak, és ezekre végig oda kell figyelni, hogy nagyobb baj ne történhessen velük, illetve igen, hogyha valami sérülést összeszedtél, azt jó esélye utána még nagyon sokáig, azután is, hogy felépültél belőle, hordozod magaddal, úgyhogy örökké karban kell tartanod a testedet, hogy minél hosszabb karriert futhassál be, úgyhogy nyáron is természetesen nagyon sokat figyelek rá, de mint mondtam, szezon közben is azért próbálom szem előtt tartani azt, hogy mondjuk nekem a gerincem, a térdem az rendben legyen, és stabil legyen, és ne fájjon, és jól érezzem magam.
0: Te egyébként alapvetően így magadban hogy zártad le az előző szezon? Tehát volt ebben egy bajnoki döntő, volt egy kupagyőzelem, meg hát azért, ha belegondolunk, az a BL menetelés is, ameddig tartott, az nagyon emlékezetes volt, még akkor is, hogyha tudom, hogy sérülés miatt azért jó pár meccset kihagytál, de mennyire volt ez egy emlékezetes szezon neked?
1: Hát személy szerint én nagyon-nagyon jól éltem meg a tavalyi szezont. Én mondhatom ezeket a sok eredményt, vagy apróbb sikereket, amiket felsoroltál, de még jobban ennél az marad meg nekem, hogy milyen jó társaság állt össze, és hogy tényleg mennyire jó minőségű munkát tudtunk elvégezni, mennyire jó hangulatban tudtunk dolgozni, és mennyire élvezetes volt tényleg annak a tavalyi csapatnak a tagjának lenni. Úgyhogy

0: még a mai napig szoktam visszaemlékezni, illetve tartom is a kapcsolatot majd heti, havi szinten mindenkivel a tavalyi csapatból. Én nagyon-nagyon jó szájízzel tekintek vissza, annak ellenére, hogy a döntő nagyon fájó pont volt, mert én úgy éreztem, hogy meg lehetett volna nyerni, nagyon jó esélyünk volt, és ugye sosem tudhatjuk, hogy mikor játszik az ember életében legközelebb döntőt, így nyilván ez egy nagyon-nagyon fájdalmas dolog, de nem tudok ennek ellenére negatív lenni, hiszen mondom, olyan csodálatos játékosok voltak, olyan jó emberek, a csapattársaim, az edzőim, hogy minden percét élveztem egyébként a tavalyi szezonnak, még a sérülésein ellenére is.
1: Ez egyébként mennyire rossz ez a része, bár nyilván kalkuláltuk ezzel, de hogy tényleg, ahogy mondod, hogy tulajdonképpen mindig szezonról szezonra változik a játékos keret, vagy legalábbis ugye a légiósok nagy része az cserélődik, és most úgy számoltam, hogy neked a 8. szezonod jön Szolnokon, hogyha minden igaz, igen, itt az NB1-ben. Szóval, hogy ehhez amúgy mennyire szoktál hozzá, vagy ez... Nyilván most, ahogy mondod, most még ezekben a hetekben, hónapokban tartjátok a kapcsolatot a korábbi társakkal, de gondolom, hogy az évek alatt, meg az idő során ez egy picit azért elkopik, ahogy mentek előre az időben.
0: Hát igen, sajnos javarészt elkopik, hiszen azért ezek a 10 hónap alatt megkötetett barátságok, kapcsolatok, ezek erősek tudnak lenni, de nyilván, hogyha utána 5 év eltelik, akkor már azért tényleg megfakul. Hát ez egy olyan része szerintem ennek a munkának, amit el kell fogadni, meg fel kell rá készülni. Nyilván azért azt sem lehet kizárni, hogy még valahol az élet összesodor minket, hiszen lehetünk még csapattársak valahol, valamikor. Lehet az is, hogy egyből valaki szerződést hosszabbít, lehet, hogy mit tudom, én leszek az, aki elmegy, lehet, hogy a másik az. Úgyhogy hát ez egy ilyen dolog szerintem a profi sportban, ez abszolút nem tudom, egy olyan tényezővel számolni kell, és ugye itt ez nem csak a külföldiekre vonatkozik, hanem akár a magyarokra is, hiszen azért én Lukács Norbival, Somogyi Ádival mondjuk a teljes igénye nélkül nagyon-nagyon jó baráti viszonyban voltam, vagyok, és nyilván a mi barátságunknak is ez nehéz, hogy most idén csak az online térben tudjuk tartani a kapcsolatot, vagy nyilván válogatott összetartásokon majd azért találkozunk, és az király lesz.
1: Mennyire van egyébként most új időszámítás kezdete Szolnokon szerinted abból a szempontból, hogy ugye 3. éven belül ez a 3. vezetőedző, aki érkezik a csapathoz, ugye Mikko Lárkászról van szó, egy finn mesterről. Ugye 2 évvel ezelőtt Oliver Vidin jött, szerb edzőként is bajnoki címet nyert, aztán a bosnyák Vedran Bosznic kupa győzelemig jutott, és igazából az előző 2 szezonban is szerintem azt mondhatjuk, hogy erős csapata volt a Szolnoknak, meg tényleg biztató volt az a munka, ami ott folyt, de közben meg mégis mindig a következő szezonra egy új vezetőedző jött, szóval ezeket hogy lehet így megfogalmazni, hogy minden egyes szezonban egy új fejezet kezdődik, vagy te ehhez hogy állsz hozzá?
0: Hát egy kicsit így, ahogy mondod, hogy valahol mindig ott egy új fejezet kezdődik szerintem, ahol új vezetőedző érkezik, és a csapatnak a túlnyomó többsége lecserélődik, hiszen akkor újra mindenkinek, mindenkihez alkalmazkodnia kell, és mert nem az van, mint mondjuk abban a helyzetben, hogyha egy vezetőedző marad, vagy akkor a rendszer is marad vele, bizonyos játékosok maradnak, akik már ismerik ezt a rendszert, és csak az új érkezőket kell beintegrálni ebbe a harmóniába, hanem itt akkor most megint egy olyan helyzet áll elő, hogy mindenki újra kell tanuljon mindent, az edző meg kell, hogy ismerje a játékos keretét, nyilván az edző is tanul a csapatról, a csapat tanul az edzőtől, az edzőről, az ő elvárásairól, szóval ez az ismerkedési folyamat, ez talán mindig olyan érzés, mintha új fejezet kezdődne. Ugyanakkor Szolnoknak van egy ilyen varázsa szerintem, hogy itt akkora érdeklődés övezi a kosárlabdát, és annyi embert érdekel, annyira fontos itt a város lakóinak, hogy ez egy nagy fejezet, ez az egész, hogy ez egy nagy, nem is tudom, történet itt egybe, és én azt gondolom, hogy a szolnoki kosárlabda az, amíg ekkora érdeklődés övezi, és remélem, hogy nagyon sokáig fogja ekkora érdeklődés övezni, addig ez egy szépen íródó történet marad egyben, és ezek a, hogy mondjam, új bekezdések lesznek csak benne, nem pedig új fejezetek.
1: Hogy tudnád nekünk most így röviden bemutatni az új vezetőedzőt, ahogy a szavaidból kivettem, így az elmúlt hetekben kezdődött úgy igazából a közös munka, de mégis, hogyha arra gondolunk, hogy a finn kosárlabda mondjuk így az elmúlt években azért elég szépen felzárkózott mondjuk az európai elithez, vagy azt közelítve, akkor erről a szakemberről, Lárkászról mi az, amit így első benyomásként el tudsz mondani?
0: Hát ugye alapvetően a finnek egy kicsit más jellegű kosárlabdát játszottak, mint mondjuk az a délszláv vonal képvisel, amit itt mi Magyarországon már megszoktunk, vagy akár Szolnokon, ugye azért jellemzően délszláv edzőkkel dolgoztam én ebben a 8 évben mondjuk. Ez egy kicsit modernebb kosárlabda felfogás, én szerintem sokkal nagyobb szabadságot adva az egyén döntéshozatalának, és sokkal kevésbé a precizitás dominál, hanem inkább a gyorsaság, az egyéni képességek, úgyhogy ez egy nagyon érdekes rendszer, amit ő behozott, de azt tudjuk és láttuk, hogy ez egy működő rendszer egyébként, mert ha ezt jól játssz egy csapat, akkor úgy, mint a finn válogatott, akár egy Európa bajnoki 4. helyig is eljuthat vele, sőt, azért klub csapatoknál is nagyon szép sikereket értek már el hasonló rendszerekkel, finn vagy akár más nemzetiségű edzők, csak nekünk is az időbe telik, mire erre át tudunk állni. Tehát az a maga, aki itt együtt pallérozódik most már évek óta, mi is egy másik fajta rendszerhez vagyunk szokva, most egy kicsit ezzel ismerkedünk, mi is nyilván jöttek az új játékosok, ők sem nagyon találkoztak, kivéve a finn válogatott Madsen, aki már ismerte ezt a rendszert, de a többieknek szint új, úgyhogy alapvetően most az a benyomás, ami viccesen megfogalmazunk, hogyha egy ilyen fiatal tudós ide érkezett volna közénk, és akkor el akarná magyarázni, hogy ahogy eddig éltünk, az nem az egyetlen módja, hanem teljesen máshogy is lehet, és akkor most ezt tanuljuk, hogy hogyan lehet máshogy.
1: De figyelj, ez nem feltétlenül hangzik rossznak, sőt, egyébként.
0: Nem, abszolút, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Egyfelől, tehát érdekes a kosárlabdán belül, hiszen tényleg olyan alapvetéseket döntünk meg, amik mondjuk nekünk a gyerekkorunk óta zsigerileg beidegződtek. Másfelől szerintem a kosárlabdán túl tekintve is érdekes, hogy basszus, nem is gondoljuk, hogy mennyi mindent lehetne teljesen máshogy csinálni, csak azért, mert mi úgy tanultuk, hogy ezt így kell. Nem biztos, hogy ez az egyetlen módja, és nagyon érdekes dolog, hogy ennyire máshogy is meg lehet közelíteni dolgokat, és hogyha megvan bennünk a kellő nyitottság ehhez, és a kellő türelem, az nagyon fontos, mert nem tud egyik pillanatra, másik pillanatra megváltozni bennünk szervesen minden, de akkor szerintem ez egy, nem is tudom, tehát nyilván a kosárlabda is, mint a legtöbb dolog a világon, folyamatosan fejlődik, és hogyha ugyanazt csináljuk újra és újra, akkor ez a fejlődés lelassul, vagy megáll. Hogyha pedig új dolgokat próbálunk ki, hogyha tanulunk új dolgokat, akkor ez az egész sporták fejlődésének egyébként egy nagyon jó dolog szerintem.
1: Na és te amúgy mennyire vagy nyitott ezekre, mert pont az imént említetted Somogyi Ádámot is, nekem most ő jutott eszembe, hogy szerintem a magyar kosarasok közül talán ő az egyik leginkább olyan személyiség, aki nagyon nyitott az ilyen innovációkra, meg újfajta edzésmódszerekre, képzésekre, így rajta keresztül ezt így szerintem többen tapasztaltuk, de veled kapcsolatban mi a helyzet ilyen téren?
0: Hát én megmondom, hogy én próbálkozok nagyon nyitottnak lenni. Én szerintem a magánéletemben elég nyitott vagyok, de a kosárpályán nekem mondjuk ezek a beidegződések, ezek elég mélyre lementek, talán nem vagyok annyira kreatív, mint az Ádi, és nem tudom olyan könnyűszerrel befogadni ezeket az új dolgokat, talán nekem egy picit több időbe telik, de alapvetően már én azt egy sikernek élem meg, hogy nem kezelem kudarcként azt, hogyha nem sikerül valami, és hogy folyamatosan motivált tudok ebbe lenni, illetve érdeklődő, nem dogom magukba a fejemet. Én ezt már a magam részéről nyitottságnak élem meg, és aztán nyilván jönnek persze a sikerélmények benne, amikor majd egy-két hét után bizonyos dolgok már jobban mennek, akkor azt én is érzem magamon, és akkor annak már tudok én is örülni.
1: Még arról mindenképp beszéljünk, hogy kisugárzásra, vagy így megjelenésre milyen típusú ember Lárkász egyébként, mert nekem Oliver Vidin volt olyan, hogy egy picit ilyen távolságtartó, meg ilyen nagyon szigorú megjelenése volt egy picit, most nem azt mondom, hogy tartott tőle az ember, de hogy biztos, hogy kellett egy kis idő, amíg úgy közelebb tudott kerülni hozzá. Aztán Vedran Bosznics kapcsán meg hasonló, de egy sokkal mosolygósabb kiadásban, tehát egy szintén határozott, jó fellépésű edző, de azért sokkal vidámabb. Most ez a következő szakember, a finn edzőt, őt milyennek látod eddig?
0: Hát ő azért habitusában is eltér, ugye a délszlávokra jellemző az a forró vérűség, hogy együtt élnek a játékkal, meg amúgy is pörögnek, forognak a pályán, szinte úgy mozognak, mint egy játékos, kiabálnak, habzik a szájuk, nem tudom. Ez rá nem jellemző feltétlenül, egy elég nyugodt, elég visszafogott személy, de alapvetően egy játékos párti edzőnek mondanám, egy olyan edzőnek, aki odafigyel ránk, aki megkérdez minket, aki időt szán arra, hogy beszéljen velünk. Hogy mondjam, a technológiai innovációkban is hisz, tehát most egy új rendszerrel csapaton belül például mérünk nagyon sok adatot alvástól kezdve edzés, hogy mondjam, hát edzhetőségen át sok mást, és akkor ezeket ő folyamatosan szem előtt tartja, hogyha azt látja, hogy a csapatnak mit tudom, és valaki, vagy többen rosszul aludtak, fárasztó volt a tegnap érzés, mit tudom, akkor visszábbet, úgyhogy ez is egy tök új megközelítés a dolgoknak, azért a délszláv szakemberekkel nem mindig ehhez szoktunk hozzá, de alapvetően egy ilyen intelligens, nagyon-nagyon intelligens, nagyon nyugodt habitusú ember egyébként, nekem szimpatikus, és nagyon remélem, hogy sokáig fogunk együtt dolgozni.
1: Hogyha egy picit beszélünk a te személyes fejlődésedről, azért az elmúlt szezonokban az elég szépen látható volt, hogy van egy íve akár a szerepednek is a csapaton belül, meg tényleg mondjuk játékpercekben is egyre többet kaptál, de szerzett pontokban is előrébb kerültél, szóval, hogy hol tart most ez a folyamat, azért még mindig szerintem a fiatalabb játékosok közé tartozol, de mondjuk mi az, amit így következő lépcsőfokként látsz esetleg magad előtt?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye nyilván én nem tudok elvonatkoztatni magamtól, vagy külső szemlélőként tekinteni erre. Én csak azt tudom elmondani, amit én belülről megélek. De az megegyezik ezzel, hogy én is azt értem, hogy egyre nagyobb a bizalom felém, egyre fontosabb a pályán és a pályán kívül betöltött szerepem a csapatban, aminek nagyon örülök. Nyilván ebben sok munka is van, tehát én azt gondolom, hogy ha valaki sok minden, sok energiát belefektet valamibe, akkor az előbb-utóbb kifizetődik, és jelentkezni fognak ennek a jelei. Én is ezt élem most meg, nyilván nekem is vannak hullámvölgyeim, hullámhegyeim, mikor jobban megy, mikor rosszabbul. Én szeretném ezt egy kicsit jobban levetkőzni, hogy még konzisztensebben tudjak hozni egy teljesítményt. Illetve nem tudom, hát én folyamatosan úgy tekintek a kosárlabdára, hogy fejlődni szeretnék benne, és nem csak a kosárlabdában, hanem minden olyan dologban, ami összefonódhat a kosárlabdával, úgyhogy én egy tanulási folyamatnak élem meg ezt, és azt tudom elmondani, hogy most talán előrébb járhatok, mint tavaly ilyenkor, és szeretnék jövőre ilyenkor megint előrébb járni, mint most, úgyhogy nem tudnám megmondani, hogy hol tartok ezen az úton.
1: Hát, de ez mindenképpen bíztató, amit mondasz. Még nekem az jutott eszembe, hogy így beszéltél közben, hogy mondjuk az, hogy az elmúlt időszakban már a válogatottban is rendszeresen meghívtak, az mondjuk egy klubon belül, akár a vezetőedző szemében jelente plusz. Tehát mondjuk előfordulhat-e az, hogy mivel rólad tudja, hogy téged mindig hívnak a válogatottba, ezért mondjuk akár a klubcsapatnál is a vezetőedző az ezáltal is megerősítés nyer abból a szempontból, hogy akkor neked érdemes még több játékpercet adni. Van-e ilyesmi jelenség?
0: De biztosan, főleg szerintem akkor, amikor egy új szakember érkezik, és mondjuk, mint idén a Mikó érkezett hozzánk, és akkor itt a dokumentumokat a kezébe vette, akkor azt látta az aktákban, hogy van 4 válogatott játékos, a jelenleg ugye 3 magyar, meg ugye a Mátszán a finn. Tehát, hogy ez ilyenkor biztos, azért szerintem szezon közben, amikor már megismer, akkor nem biztos, hogy ez annyit nyom alatba. Ugyanakkor ez a kettő dolog meg kéz a kézben jár, hiszen aki a klubban jól teljesít, azt hívják a válogatottba, és nyilván hogyha meg válogatottba hívnak, akkor az, ahogy mondtad, egy megerősítés az edzőben is, hogy akkor ez más is úgy látja, hogy én is, akkor megérdemli a játékperceket, illetve a lehetőséget.
1: Az azért egyértelműen látszik, hogy a tripla dobás a játékod legnagyobb erőssége, és ezt mondjuk a válogatottban is akár percek alatt is tudtad hozni. Ezen kívül van-e esetleg olyasmi, amiben te személy szerint úgy érzed, hogy szeretnél, nem tudom, akár előrelépni, ugye azért van a mai kosárlabdában egy ilyen tendencia, hogy ez a típusú játékos, aki triplákat dob az egyik oldalon, meg nagyon jól védekezik a másik oldalon, szóval mennyire ez az az irány, amit te is így próbálsz képviselni?
0: Hát valamelyes szinten abszolút ez, mert én azt gondolom, hogy egy ilyen csapat, vagy egy ilyen játékos minden csapatban elfér és el kell, hiszen aki védekezni tud, ugye védekezés minden rendszer alapja, vagy minden edzőnek a veszőparipája, úgy ez a legfontosabb eleme a játéknak. És a hárompontos dobás meg az olyan, hogy az nem sok vizet arra az a játékos, aki jól dobja a hárompontost, az széthúzza a pályát, illetve hogyha ott hagyják különösen, akkor meg bedobja. De nem szeretnék amúgy ennyire kettődimenziós lenni, szeretném, hogyha meg azt is látom azért az igazán jó dobók is, azoknak nem hagyják magas szinten azt, hogy ebből éljenek, viszont azért, mert közel kell védekezniük hozzájuk, illetve ezt a dobást nem szabad nekik odaadni, ezért sok más lehetőségük a kreálásra vagy pontszerzésre megnyílik. Úgyhogy én azt látom, hogy most egy jó dobó játékos a mai világban már tud egy-két leütéssel labdát vezetni, betörni, passzolni, közelről befejezni, úgyhogy ezeken a dolgokon szeretnék sokat dolgozni és fejlődni ebben a szezonban is, meg nyáron is én úgy érzem, hogy ezeken dolgoztam a legtöbbet.
1: Most menjünk bele abba, hogy Szolnokon milyen csapat épülhet erre a szezonra. Én két pozíciót gondoltam, amit kiemelhetnénk. Az egyik nyilván az irányító, ugye Somogyi Ádám távozott, ezt tudjuk már hónapok óta, és Krinyánszki Boris lehet így az első számú irányító. Így elsősorban most erről kérdeznélek, hogy ő szerinted mennyire éred bele ebbe a szerepbe?
0: Hát az első részére a kérdésének nehéz válaszolni, mert igazából az új rendszere, vagy az új rendszer a csapatnak az az, hogy nincsen olyan semmiben, hogy első számú, másodszámú, hanem mindenki egy ugyanolyan fontos szerepet tölt be, tök mindegy, hogy kezdőként jön cserepadon, ez a játékpercekben is azt jelenti, hogy hasonlóan fognak eloszlani a tervek szerint, illetve felelősségvállalásban is, tehát így nem tudom azt megmondani, hogy most ki lesz az első számú irányító, vagy ki nem, de én azt gondolom, hogy ha így tekintünk rá, általános esetben akkor valószínűleg Boris lesz az a játékos, aki a legjobban egybe tudja tartani majd a pályát. Én szerintem ő abszolút megérett arra a feladatra, hogy a Szolnoki Lajbányásznak legyen az egyik vezére, a Somogyi Ádinak, hogy mondjam, nehéz a nyomdokaiból hízni, mert nagyon-nagyon jó
1: hát nem könnyű, játszod,
0: hogyha valaki... De ha valakiben van erre potenciál, szerintem a Boris, hiszen én azt gondolom, hogy a pályán és azon kívül is benne olyan értékek vannak, és annyira elhivatottan, annyira koncentráltan, és annyira profinál a dolgokhoz, hogy az ő fejlődését szerintem mérni is nagyon nehéz. És én arra számítok tőle egyébként idén, hogy egy még jobb szezont fogjuk futni, mint tavaly futott.
1: Na hát ezt mindenképp kíváncsian figyeljük. A másik pozíció, amit még így kiemelt, nék szívesen, az a magas emberek kérdésköre, ugye ha visszagondolsz, te is két szezonnal ezelőtt Aimák vagy Aimák, nem tudom ki, hogy ejti, kanadai származású játékos volt, nagyon domináns center, aztán a tavalyi szezonban Brady Skins is nagyon magas szintű játékot hozott még a Bajnokok Ligájában is, most pedig érkezett az általad is már említett Madsen, aki egy 208 centis finn játékos. Most így elsőre nyilván az az ember benyomása, hogy hát a finn edző hozott egy finn játékost magával, de közben meg valahol, így az említett előző két névvel együtt, ez Szolnokon koncepció is, hogy legyen egy elég jó, meghatározó, magas ember?
0: Hát szerintem a legtöbb csapat úgy építkezik, hogy az ötös, ez a center poszt és az irányító poszt a két legmeghatározóbb pozíció, hiszen hogyha ezen a kettő jó játékosok vannak, akkor nem tudom, hogyha megnézzük, hogy hogyan játszanak ma Magyarországon, vagy akár Európában a csapatok, akkor azt nézhetjük, vagy azt láthatjuk, hogy a figurák végét jellemző ez a két pozíció fejezi be egy pick and roll-lal, és akkor lehet, hogy a dobás, az utolsó dobás nem az övék, mert mit az irányító máshova passzol, de jellemzően ez a két pozíció nagyon-nagyon fontos, és szerintem nálunk is koncepció, hogy mindig szeretnénk jó játékosokat igazolni erre a posztra, és azért az, hogy sikerül is, az már egy nagyobb dolog szerintem, mert szerintem minden csapat szeretne olyan jó játékosokat igazolni, mint mondjuk az Aimák vagy a Skins voltak, de nyilván ez egy kicsit szerencsekérdés, ez egy kicsit az edzők és a szakmai stáb munkáját dicséri, hogy megtalálták ezeket a játékosokat. Úgyhogy én azt gondolom, persze koncepció ez, hogy ide ilyen játékosokat igazoljunk. Nyilván ez mikor sikerül, mikor nem. Én azt gondolom, hogy a Madsen személyében is egy olyan játékos sikerült igazolni, aki nagyon jó képet fest első hónap után. Aztán nyilván majd kiderül, hiszen amiket említették, klasszisok voltak, és talán a Mátszának meg nem is mondjuk a pontszerzés lesz a legnagyobb erőssége, de én szerintem egy nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon jó szereplő lesz a mi csapatunknak, ez biztos.
1: Szóba hoztad már azt, hogy a szolnoki közösségnek mennyit jelent a kosárlabda, meg hogy tényleg elég sok szurkolót áll mindig a csapat mögött. Erre a szezonra szerinted mi az, amit meg lehet fogalmazni? Nyilván az előző idényben bajnokságban, kupában is döntőbe jutott a csapat. Hasonló szintű eredményeket el lehet-e várni, meg egyáltalán hogy látod, átalakult-e valamelyest a mezőny Magyarországon belül az előző évekhez képest, vagy nagyjából azért ugyanarra lehet számítani most is?
0: Hát ez egy jó kérdés, ugye még nem is volt egy tét meccs sem, edzőmérkőzéseket, illetve igazolásokat látunk, hogy a mezőny mennyire alakult át, azt nehéz megjósolni. Én azt gondolom, hogy azért mindig van 2-3-4 csapat, akik nagyon stabilan az élbolyt képezik, és mindig van egy-két csapat, akik ilyen fekete lóként egy-egy szezonban, de felérnek a legjobb négy közé, és borsot törnek bárkinek az orrára, mint mondjuk a Kaposvár volt az, vagy az Alba, hogy mondjuk az elmúlt években az Albánál látszott az, hogy talán nem voltak olyan sikeresek, meg eredményesek, mint ahogy a szezon előtt gondoltuk volna róluk, de szerintem ők egy olyan csapat, akiben mindig benne van az extra, és mindig egy nagyon veszélyes ellenfél, úgyhogy azért a Falkónál azt látom, hogy ők nagyon stabilan építkeznek évről évre, szerintem Szolnokon is ez a helyzet, a Paksnál is ezt érzem, hogy évről évre ott vannak az élbolyban, úgyhogy én most is valami hasonlóra számítok, hogy ezek a csapatok ott lesznek az élbolyban, és akkor biztos, hogy lesz egy-két olyan meglepetés csapat, akik meg talán az elvárások felett is teljesítenek. És a mi céljainkat illetően pedig én azt gondolom, hogy az kell, hogy legyen, hogy a legjobb négy között ott legyünk, mind a kupában, mind a bajnokságban. És a legjobb négy meg egy olyan érdekes dolgot, mert szerintem bármi megtörténhet, ott nem mindig a jobb csapat győzött, nagyon sok mentális, lelki tényező, regeneráció, szerencsefaktor, stb. Együttese kell ahhoz, hogy ott nyerjen az ember. Hogy én szerintem, mint elvárás nem lehet azt támasztani, hogy bajnoki cím és kupa győzelem. Nyilván célként meg lehet fogalmazni, és ezt meg is tesszük, tehát mi természetesen bajnokok szeretnénk lenni, és kupát szeretnénk nyerni, de elvárásnak azért nem támasztanám. Én azt gondolom, hogyha négyben nem lennénk, akkor viszont joggal lenne hatalmas elégedetlenség mind a szurkolókban, mind bennünk, mind a vezetőségben. Így, én azt gondolom, hogy így tudunk megindulni ennek a szezonnak is.
1: Na hát, aki hallgatta ezt a beszélgetést, szerintem mindenképpen azt gondolja, hogy izgalmas szezon előtt áll a Szolnok, úgyhogy figyeljük majd természetesen, hogy hogyan alakul itt a finn elképzeléssel ez az idény. Pallai Tamásnak nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta, és tényleg sok sikert kívánok a következő szezonra is, ami ugye már most hétvégén kezdődik, a mai adásban viszont ennyi fért, a mediaclick.hu weboldalon visszahallgathatják ezt a beszélgetést, most arra viszont köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.
2: Ez volt a 3 pontos, a Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: George Russell volt a leggyorsabb Bakuban, folytatódik a Hungary Helps program, estig többfelé lehet esőzápor, Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
3: George Russell, a Mercedes brit pilótája, az első és a második szabad edzést is megnyerte a Forma 1-es azeri nagydíjon Bakuban. Kimi Antonelli első edzését műszaki problémák nehezítették, de így is ötödikként zárt, majd kora délután második lett. Az időmérő edzést holnap a futamot, szombaton 13 órától rendezik. David Alaba az olasz élvonalban szereplő Udinese labdarúgó csapatába igazolt. A 34 éves osztrák védő szabadon igazolhatóként érkezik, miután nyáron lejárt a szerződése a Real Madridnál. Alaba 5 év alatt 11 trófeát nyert a madridiakkal, köztük 2 bajnokok ligáját és 2 spanyol bajnoki címet. Korábban 13 évet töltött a Bayern Münchennél, ahol 10 Bundesliga aranyat és 2 BL trófeát szerzett.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Átvizsgálás után folytathatja a Hungary Helps programot a Tisza kormány, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök a Vatikánban találkozott 14. Leó pápával és több magas rangú szentszéki tisztviselővel. A kormányfő hangsúlyozta, Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. A Hungary Helps program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki, zajlik a megfelelő személy kiválasztása. Idéglenesen sem költözik az országgyűlés az Agrárminisztérium korábbi épületébe, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint az országház felújítása sok milliárdos költöztetés nélkül is megoldható, hiszen az épületben két szinte teljesen egyforma ülésterem található. A költözés korábban házelnök Kövér László ötlete volt. A miniszter egyben bejelentette, a végéhez közeledik a kúriának otthont adó igazságügyi palota felújítása és az Agrárminisztérium korábbi épületének rekonstrukciója is, ugyanakkor ezeket a projekteket is tüzetesen átvilágítják.
2: Közlekedés.
3: Az M3-as autópályán a főváros felé az Ecsédi pihenőhely előtt két személyautó és egy kamion ütközött. A 66-os kilométernél csak egy sáv járható, 2-3 kilométeres a kocsisor, vezessenek óvatosan.
2: Időjárás.
3: Holnap többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futózápor már csak keleten lehet. A szél a Dunántúlon megerősödik. Éjszaka 5-11, napközben 17-21 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en. Ez a Karfiolfül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja.
5: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiolfű 37. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Nagy tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, az olimpiai világ és Európa bajnok Hegedűs Csabát. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ezúttal is itt van velünk Deák Zsigmond, az MBS Média Bizottságának elnöke. Téged is köszöntelek a stúdióban. Hegedűs Csabát rengeteg elismerés érte már élete során, a szőnyegen kívül is, a teljesség igénye nélkül prima primissima díj, díszpolgári címek, Lórán Gyula díj, de milyen érzés volt ez a legutóbbi, amikor önről nevezték el a Haladás szombathelyi birkózó termét?
6: Üdvözlöm a hallgatókat. Hát én vasmegyei vagyok, majdnem 80 éve születtem Sárváron, és 9 éves koromtól Szombathelyen éltem 18 éves koromig. Igazán oda tartozólag tartom magamat, és amikor felkértek, hogy járuljak hozzá, hogy rólam nevezik el, nem számítottam rá, valahogy már nem gondoltam, hogy ilyen megtiszteltetésért, és amikor a barátaim miatt meghívva mentem be a Haladásnak ebbe a csodálatos csarnokában, akkor nagyon meglepődtem. Nagyon-nagyon jól esett az a színvonalas várás, ahogy engem ott vártak. Hát mit nem mondjak, megkönnyeztem. És amikor felkértek, hogy mondjak pár gondolatot, akkor odálltam a mikrofonhoz, és általában nem nagyon szoktam zavarba jönni a mikrofontól, mert már elég régóta a keblemre öleltem, és hát ott álltam, és nem tudtam, hogy honnét kezdjem. Annyi érzés, annyi emlék, annyi fantasztikus gondolat jött a fejembe, hiszen ott álmodtam a világbajnoki címet, ott álmodtam az életem sport elkötelezettségemet, ott álmodtam a jogi egyetem elvégzését, és egyáltalán az életem stabil részét ott tanultam meg, gondolkodni, szeretni a sportágamat. Ott tanultam meg úszni, és országos serdülőkeretbe kerülni, mint úszónak, és ott volt a Laki Laci barátom, aki nekem a testnevelő tanárom volt, és akivel azt a csodát megéltük, hogy középiskolás magyar bajnokok lettünk kosárlabdában, és már csütörtök pénteken már 4 meccsünk volt, mind a 4-et megnyertük, és a legnagyobb meglepetésre bekerültünk a döntőbe, és hát szombaton volt a döntő, és az Istvánfi Csabi, aki későbbiek folyamán a testnevelési egyetem rektora volt, ő egy gimnáziumban volt testnevelő tanár, és az ő csapatokkal kerültünk össze, és hát ahogy emlékszem, elég fennhéjászó pesti gyerekek voltak, és egy kicsit úgy lenéztek bennünket, hogy mit akarnak itt ezek a vidéki kis gyerekek, és én délután 2-kor nekem meg a Vajda Péter utcában a birkózásban volt magyar bajnokságom, és akkor mondtam a Laci bácsinak, hogy Laci bácsi, én már a döntőben nem tudok játszani, mert már halálfáradt voltam, hiszen 4 meccsen folyamatosan fönn voltam, hiszen én voltam a center, meg hát az egyik legjobb játékos, de mivel 8 ponttal vezetett az ellenfél, lerángattam egy társamról a szerelést, és mondtam a tanárnak, hogy itt vagyok, de Csabi, hát a magyar bajnokság, mert egy kicsit összeszólalkoztak a birkózó edzőmmel, és mondtam, hogy nem, Laci bácsi, ezt én vállalom, és mondom, én megnyerem a magyar bajnokságot a birkózásban is, és bementem, és én voltam a center, elhoztam a labdát, és soha nem felejtem, a félpályáról megfordultam, és dobtam egy tempót, és bement. Tehát egyszerűen behoztuk a 8 ponttal, és 9 ponttal megvertük, és megnyertük a kosárlabda magyar bajnokságot. Hát már elkéstem volna a mérlegelést, és akkor a Laci bácsi belenyúlt a zsebébe, és adott 10 forintot, Csabikán, mennyi taxival ég.
7: Melyik évben volt ez?
6: Ez 63.
7: Na, hát 63-ban azért még a fiatal szombathelyi kosarasok nem nagyon jártak taxival, szerintem.
6: Hát, igen, abszolút. És hát jöttek utána drukkolni ott nekem, és hát sikerült azt is abszolválnom, és megnyerni a magyar bajnokságot.
7: Hány kívül volt Csaba bákon?
6: Akkor 79 kilóban
7: hát birkóztam. Akkor már komoly ember volt, hogy így mondjam. Mert én például 32 kilóban kezdtem el birkózni annak idején, úgyhogy.
6: Hát igen, nekem nem különösebben sokat változott a súlyom. Uh-huh. Szerencsém volt, hogy Mexikóban változott a súlycsoport, és a 79 kilóból 82
7: lett. És akkor ahogy erősödött, akkor
6: igen,
7: pont
6: jól jött. Igen, mert én akkor fölmentem 87 kilóban, mert nagyon, uh-huh. Hát így is az olimpián 11 kilót fogytam.
7: Igen.
6: Tehát sokat kellett fogyni.
8: Ekkoriban, amikor elkezdett birkózni, ekkor gyanítom már 4-5 éve birkózott, amikor ez történt, gondolta volna, hogy ekkora karrier áll ön előtt?
7: Hát amikor elkezdte, de hát ugye nem csak a versenyző, így van, nem csak a versenyzőire gondolok, mert azért...
6: Nem innét kezdeném, mert ha egy szóval kellene válaszolnom, akkor igen. Sárváron egy tragédia volt a családunk életében, hiszen édesapám a Toldi Miklós sportalán kezdődő Ludovikát végezte, és hát abban a rendszerben ezt nem nagyon csipték, és nem nagyon szerették, és apu behozta a biciklét este 8-kor, és megolajozta a láncot, és én ott sírtam a konyhaasztal alatt, és mondja, hogy ez borzasztó, hogy egy családapának így kell elhagyni a családját, de azt mondta, hogy ő tudja, hogy jönnek érte az ávósok, és ha őt beviszik, akkor abból a bizonyos szobából senki nem jön ki élve, ő se. És egy itt cseng a fülembe a hangja, hogy egy családnak családapára van szüksége. És valóban így volt, 8 órakor felült a biciklire, és éjjel 12-kor 3 ávós pofajkába dobtáros géppisztolya verte a redőnyünket. Főutcán laktunk, és akkor házkutatást tartottak, és akkor egy hétre tudtuk meg, hogy édesapám Ausztriába van. Borzasztó dolog volt, mert nekünk a bátyámmal, Miklós bátyámmal édesapánk volt a példaképünk, ahogy öltözött, ahogy viselkedett, ahogy Sárváron hazajött a munkából, és mint a síp álltunk, én a végén, bátyám is, a nővérem, a Katalin, és előre kellett tartanunk a kezünket, és csak rátekintett, hogy tisztálja a körmünk, hogy a cipőnknek az egyik fűzőjének olyannak kellett lenni, mint a másiknak, megfésülködve. Tehát apám az így, én így nevelkedtem, és ez magától, mai napig is magától értetődő. És soha nem felejtem el, hogy itt van az oromban az illata, mert Hermes Kölnit használt már akkor, és én is szenvedélyesen folyogatom magamat, nem tudok úgy otthonról eljönni, hogy valamilyen éppen újat, vagy valami régi kölnit ne tegyek magamra, mert azt mondom, hogy ugyanúgy minden nap azzal kezdem, hogy fürdök, hajat mosok. Tehát ezeket mind tőle hallottam, és legközelebb az olimpián, a müncheni olimpián.
7: Ezt akartam kérdezni, hogyha jól tudom, akkor találkoztak legközelebb, ugye?
6: Igen, jött fel a Maróti Pisti barátom, és akkor mondja, hogy Miklós Csabi lent vár egy úriember a portán, és akkor lementünk, és hát ott állt édesapám a maga mi voltjában, begombolt, nyaksállal begombolt, zakóval, és az egyik keze a zsebbe, a másik így a mellényébe. Tehát tipikus, ahogy apukám nőtt, és most tudtam meg egy pár héttel ezelőtt a testvéremmel, Miklóssal beszélgettünk, és én kértem, mert másnapra még 2,5 kilót le kellett este fogynom, hogy Miklós, vedd át aput, mert nekem 2,5 kilót le kell fogynom.
7: Persze.
6: És akkor a Mikivel beültek valami pizzázóba, és akkor hosszasan nézte a bátyámat, a Miklóst, és azt mondta, hogy Mikloskám, klassz srácok vagytok. Na most ezt az én apámtól, ezt a szót, sajnos, hogy most tudtam meg, ezt a fantasztikus dicséretet megkapni, hát így is megnyertem az olimpiát, de ha ezt akkor elmondja nekem a Miki, akkor azt hiszem, hogy derékba törtem volna minden ellenfelemet.
8: Ez a rendszerezés, rendszeretés, amiről itt az előbb beszélt, ez a szőnyege mennyire volt segítség birkózásban, akár a felkészülésben, akár a meccseken?
6: Hát én, amikor följöttem Budapestre 18 éves koromban, történt ez. Én, ahogy apukámat ismertem, én az, hogy egyből bekerültem a válogatottba, és a válogatottba járhattam edzésre, én öltönnyakkendőbe jártak. Természetesen, hogy a hátam mögött én észrevettem, hogy mit játsza meg magát ez a hát a vasmegyei parasztgyerek, ugye, mert hát Vasmegyőből származtam egyébként, édesanyám, édesapám tanárok voltak, tehát nem annyira voltam, de úgy voltam vele, hogy kivívtam a Vasasba is, hát a Vasasba a legnagyobb pestis ticikai voltak, és oda kerültem, de én gyerekkoromban Illos Virudi bácsi, a későbbi nagyon jó barátom, ugye behozta a 4-2-4-et, és hát világra szóló eredményeket értek el, és én a többségében Ferencváros, hát hogy a Haliat, az Hali, az mai napig
7: nyilván.
6: A bátyámmal összetelefonálunk, hogy láttad a Halit, hallottad a Halit, hát az kim voltam gyerekkoromban, és későbbiek folyamán a Komora, a Novák Dezső, a Molnár, a Szöllősi, és Szarka Zoli olimpia bajnok, ezek mind a legjobb barátaim voltak, és hát azt gondolom, hogy egy fél év után kivívtam a helyemet úgy a Vasasba, mint a versenyeken, mert a Vasasba is addig ugye a pesti sicik, na, Vasmegyei kis paraszt gyerek, és akkor a következő mérkőzésem azzal a emberrel volt, aki ezt mondtam, oda mentem az edzőmre, és mondtam, hogy a Wagner Kálmánnal, vagy a Gubcsák Rezsővel szeretnék beszélni, és hát én úgy emlékszem rá, hogy a következő, mikor akartam velük birkozni, húzózkodtak, mert kivívtam a helyemet, és borzasztó, kemény, akaratos gyerek voltam. És én, amikor 8 éves koromban kijöttem a Nádasdi gimnáziumból Sárváron, akkor mindig a Miklóssal arról beszéltünk, hogy válasszunk egy csillagot. És ahogy a sötétbe ott fölnéztünk, választottunk egy csillagot, és én mindig azt kértem, hogy drága jó Istenem, de jó lenne ennek a világnak a bajnokának lenni. Én akkor, ahol nem volt tévé, nem volt telefon, internet, akkor én azt gondoltam, hogy ahol a Sárváron a föld találkozik az égbolttal, az a világ. Ugye egy kis gyerek, hát mit gondol? De jó volt ezen álmodozni, és nekem az, hogy én a világ bajnoka legyek, én ezt egyre jobban, ezt az aranyrögöt szorítottam a markomba, és akkor egyszer csak kimondtam azt, hogy én nem szeretnék, hanem az leszek. Mert megtanultam azt, hogy a szeretnémben benn van az embernek a sikertelenség kapcsán a felmentése is, és én annyit dolgoztam, mint edző is a munkába hiszek, most a akadémián is a gyerekek első gondolat, hogy a munka, munka, munka, munka, az hozza meg az eredményt, és hát, hogy mennyire apacentrikusok voltunk, drága jó édesanyám, akinek mindent köszönhetek, a életem első pénzét, amikor világbajnok lettem 23-ban, illetve 23 éves koromban, akkor kaptam 28 ezer forintot a olimpia aranyére, bocsánat, a világbajnok aranyére mér. Zárójelbe jegyzem meg, hogy egy Zsiguli 1200-as 80 ezer forint volt. És vettem egy Vénusz TV-t anyukámnak, vettem egy hasított bőrkabátot, egy hasított ahhoz megfelelő szoknyát, egy kardigánt, és elmentünk ketten 3 hétre Gajatetőre, és fáromáztunk, és megtehettem azt, hogy letérdeltem el, és megköszöntem, hogy ő végig kitartott mellettem, mert ha anya nincs,
7: az biztos.
6: Soha nem felejtem el, amikor már 18 egy negyed éves voltam, és akkor megkeresett a Vasas, hogy menjek fel a Vasasba. És boldogan mentem haza, akkor már bátyám is dolgozott, és Zacskóstól mindig édesanyámnak leadta a fizetését, és mondtam, édesanyám, szeretnék beszélni. És mondom neki, hogy szeretnék fölmenni a Vasasba, mert én úgy érzem, hogy általános iskolát, középiskolát átvitt értelembe a birkózásban, kivívtam, ifi válogatott vagyok, ifi magyar bajnok vagyok, hogy egyetemre kell járnom, mert én világ olimpia bajnok akarok lenni. És akkor anyukám azt mondta, hogy nem, kisfiam, nem engedlek el, mert te nem leszel pesti strici. És akkor elsírtam magam, és mondtam, te anya, te úgy ismersz engem, hogy én pesti strici leszek. És akkor két nap múlva jöttem haza a suliból, és ott volt a levél. Életem nagy bánata, hogy nem tettem el, és egy gyönyörű, gyönyörű levél volt, és mondta, hogy hozzájárulok, hogy fel tudjál menni.
7: Hadd mondjak én is egy történetet, ami Csaba bábával kapcsolatos, és tehát ugye azt szoktam mondani, hogy lelőni se lehet a Csaba bát, mert tényleg olyan motivátor, és a történetek azok szenzációsak. Egy közös történetet, amire Csaba bá nem emlékszik, de én emlékszem, 86-ban volt, ifi válogatott birkózó voltam, hogy mondjam, inkább az alja, mint a teteje, de mindegy. Lublinba mentünk versenyre, és a címeres mezes melegítőért mentünk be még a régi szövetségek székháza, még ott a Népstadion mellett a bodagákba összerakott. És ott volt, most nem tudom, Csaba bá, hogy akkor még szövkap volt, vagy alelnöke a szövetségnek, mindegy, benn volt az irodába. És mi ott szerencsétlenkedtünk, és sorba állított minket, mindenkinek a szemébe nézett, és azt mondta, ti vagytok a magyar birkózás jövője. Mondom, egy lublini egyszerű nemzetközi verseny, semmi faxni, és olyan motivációs beszédet mondott számára ismeretlen tizenéves srácoknak, hogy az elmondhatatlan. Csak azért mondom, hogy nekem egy ilyen, nem lettem a magyar birkózásnak annyira a jövője, de mindesetem megteszem a magamén, de ezt biztos, hogy, és ez 40 éve volt, soha nem felejtem el, és szerintem érzékelik a hallgatók is, hogy amikor valakinek Csaba bá beszél, akkor annak megvan a látszatja, és azt nem fogja soha elfelejteni.
6: Hát köszönöm szépen. Ugye megcsináltam a Mr. Tus iskolát, többek között Lőrinc Tomi is kijött, és most 6 éve ott vagyok a akadémián, a Kozma Pisti akadémiáján, és a gyerekekkel minden edzés előtt milyen birkózót nevelünk, és kórusban mondják, hogy gondolkodó birkózót. Mi a célünk? A világ legyőzése. És ezt minden nap, minden alkalommal ismételjük, mert ennek bele kell égni a gondolatokba, mert én világéletemben gondolkodtam, volt vagy 200 fölötti olyan technikai elemem, amit én magam találtam ki, és 26 éves koromban a Milán Ercegán, a világszövetség elnöke mondta, hogy Dubrovnikban van egy világkonferencia, egy hetes konferencia, és hogy elvállalnám-e a kötött fogásnak a képviseletét, és mondtam, hogy hát ez természetes, meg hát én még versenyző vagyok, és a Sasahara volt a világ legtechnikásabb versenyzője és edzője, aki a szabadfogást csinálta, és láttam, hogy két órás előadást tartott a Sasahara, és utána én jöttem. És hát én úgy nőttem föl, apukám 26-szorozta hanovista volt a Sárvári cukorgyárban, mint normamérnök, nem estem messze a fától, és én úgy álltam oda a világ továbbképzésében, hogy Én azt mondtam, hogy én, mint magyar ember, én megmutatom, és egyszerre imádtam a birkózást, és akkor már 26 évesen olimpiai világ Európa bajnokként talán abban az évben nyertem a Európa bajnokságot Leningrádban.
7: Hát 76-ban nyerte, igen.
6: Én mutatok olyat, és a Sasahara az ott maradt, nem ment elfürdeni, hanem ott maradt, hogy ki ez a kölök, aki itt, és hát amikor befejeztem, akkor mondta, hogy van minut Mr. Hegedűs, és akkor kérdezte, hogy ki vagyok én. Ki vagyok én, hogy ilyen mélyen elemezve csinálom ezeket a technikai elemeket, és akkor elmondtam, hogy én világéletemben gondolkodtam, és világéletemben büszke voltam arra, hogy a birkózó sportot csinálom, és hát az életemben a legnagyobb dolog az volt, amikor két olimpiának lehettem az igazgatója, és abból a Pekingit, a Washington Post, ami a világ legnagyobb sportlapja, az olimpiai rendezés első helyére tette. Nagyon jól esett. Elérzékenyültem, mert én mindent úgy csinálok, hogy magyar ember vagyok, és a hazám legyen büszke rám, mint amikor a dobogón, valamelyik dobogón álltam, vagy a versenyzőm álltak, akkor én mindig őszintén úgy gondolom, hogy egy magyar ember vagyunk a sok közül, aki legyőzik a világot, és nem egyszer, nem kétszer, nem tizenkétszer sikerült ezt megtenni. Nekem a régi időben a legnagyobb boldogság az volt, és a legnagyobb célom, hogy a szovjet 270 millióból is, hát a birkózásot rettenetesen elő, hogy a dobogó tetejéről mindig így lefelé fogja a kezet, és hát nem kétszer sikerült megtörtént.
7: Is. Igen.
8: Nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondani, de lejárt az időnk, viszont záró gondolatnak ez szerintem nagyon szép volt. Dr. Hegedűs Csaba, olimpiai világ és Európa bajnok birkózó volt a vendégünk. Deák Zsigmondnak is köszönöm a beszélgetést, a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet. Két hét múlva jelentkezünk legközelebb, viszonthallásra.
2: Ez volt a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
9: Kedves hallgatók, Karfiol Fül című birkózó magazinunkat hallották. Ez volt a hazafutás, búcsúzik a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig következik már a körkapcsolás Cseszregi Balázsral, no meg élő közvetítésekkel, kosárlabdával és vízilabdával. Viszont hallásra!
2: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Női kézilabda. A világelithez tartozó skandinávok ellen mutathatja meg erejét a női kézilabda válogatott egy igazán kemény összecsapáson. A tét a döntőbe kerülés. Magyarország-Norvégia női kézilabda Eurókupa elődöntő élőben szombaton 13 óra 15 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
10: Éld át az A38 hajó semmihez sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és sütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
2: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
11: Jó estét kívánok, a szerkesztő Tóth Béla és a technikát kezelő Antal Rihárd nevében is köszöntöm Önöket. Én Cseszregi Balázs vagyok. A mai körkapcsolás két mérkőzés köré épül, elkezdődik ugyanis, illetve elkezdődött gyakorlatilag ezekben a percekben a női kosárlabda bajnokság az Eto Basket Elte Beac Újbuda mérkőzéssel, 19 órától pedig a Budapesti Jégkorong Akadémia Korona Brassóval mérkőzik az Erste Liga Jégkorong bajnokságában. Természetesen mindkét mérkőzés közvetítést adunk, de azért lesz a közelgő labdarúgó válogatott mérkőzésekre tekintettel labdarúgás, kosárlabda, egy kis esélylatolgatás a bajnokság előtt, megszólal Ónodi János Kuti Máté, hogy milyen is egy kézilabdázó élete most külföldön, foglalkozunk.

az ELTE Beac fiatal vezetőedzője az, aki az övéit egy kicsit rendre teremti, hogy mi merre, hány méter legyen ezen a találkozón, miközben azért az kétségtelen tény, hogy az Eto Hegedűs Péterrel a kispadon talán esélyes ennek a találkozónak, pedig egy fél évvel ezelőtt nem ez volt a helyzet, hiszen épp hogy bennmaradt a győri csapat az élvonalban, a Sziget-Szent Miklós ellen játszott egy kiki mérkőzést, akkor nyerni tudtak ezzel a győri női kosárlabda csapat az élvonal tagja maradhatott. Az ELTE-nek, vagy az ELTE Beacnak azért egy kicsit másabb helyzete volt, hiszen a negyed döntőig jutottak az NKA Pécs ellen két mérkőzésen, kikaptak, aztán az 5.-8. helyért játszhattak két találkozót, vagyis hát két felvonást, hiszen a Szekszárd, illetve a Csata ellen tudtak diadalmaskodni, így az 5. helyen végzett a fővárosi csapat, mégis a TFS-e lett a legjobb budapesti együttes az előző bajnoki idényben. Sokat nem pihenhettek a hölgyek, főleg Dúl Panka, az Eto játékosa, aki ott volt az Európa bajnokságon, alig telt el talán 2-2.5 hét, újból kosárlabdát kell fogni a Dúl Pankának, illetve a győri csapatban ő az egyetlen, illetve az egész mezőnyben, aki az Európa bajnokságon jelen volt. Labda elindul, mármint útjára indul valójában a labda, az első támadás joga pedig az ELTE Beacé. Nincs kosár azonban, Majla Fischer volt az, aki próbálkozott, lejön a lepattanó, amit megszereznek a győriek. Éppen most Dúl Terka, hiszen két Dúl testvér is van most már a győrieknél. Ők próbálják a támadást vezetni, egy szabálytalanság, mégpedig Szanogóval szemben, úgyhogy majd jöhet két büntetővel majd a győri együttes. Nincsenek sokan az olimpiai sportparkban, egy maroknyi néző sereg jött össze, olyan családias a hangulat, és majd a két büntetővel jöhet Szanogó, aki a Texas Egyetemen végzett, és így most már itt a győri csapatnak a tagjaként erősítheti leginkább a palánk alatt majd a Győr-Moson-Sopron megyei együttes. Megvan az első pont, az ő neve mellett van, így aztán az első büntetőt bedobta, a második is a helyén, ami azt jelenti, hogy a gyűrűben 2-0-ra vezet a győri csapat, eltelt 20 másodperc a találkozóból, a hazaiaknál van tehát az előny. Egyébként a kezdő ötösöket illetően a hazaiaknál Rozman, Birne, Szanogó, Ács és Gálos, míg az ELTE Beacnál időközben egy 3 pontos, ami süllyedt, ami azt jelenti, hogy Varga révén már az ELTE Beacnál az előny, szóval Fischer, Rácz, Salamon, Dinnyés és Puskás kezdő ötössel voltak a fővárosiak. Varga a padról érkezett, és rögtön egy 3 pontossal vétette magát, vagy mutatta magát meg. Az alapvonalról jöhetnek majd a győriek, mégpedig 10-es számmal Zsebe Véninger. Ő az, aki figyeli, hogy kinek lehetne, egy Szanogó kéri el, aztán vissza a feladónak. Egyelőre jól védekeznek a fővárosiak, olyannyira, hogy 1 másodperc a támadóidőben nem is tudtak dobni a győriek, jöhet az ellentámadás, 1 perc telt el a mérkőzésből, 3-2-re vezet az ELTE Beac a Győr ellen, de visszazárnak már a győriek. Szanogó, hiába ő a center, hát ha úgy adódik, akkor bizony megpróbálja az ellenfelet lefogni, még ott a körte tetején, Zsebe Véninger pedig aztán labdát szerez, így jöhetnek előre a győriek. Megint nála van a labda, Zsebe Véninger beviszi a sűrűjébe, megütik, úgyhogy újból dobhat 2-t majd az Eto, akkor, amikor eltelt a mérkőzésből 1 perc 20 másodperc, és már a 3., illetve 4. büntetőjét dobhatja majd a győri együttes. Egyébként ez a fajta változás nem csak úgy jelenik meg a győrieknél, hogy vannak új játékosok, hiszen már a nevük is más, Eto Basket néven fut most már a győri kosárlabda csapat, amely azért hajdanán messze-messze eredményesebb volt, mint éppen az elmúlt esztendőben. Lehet, hogy most már stabilizálódott minden szempontból a helyzet. Nem dobta be azonban Zsebe Véninger egyik büntetőjét sem, úgyhogy marad a 3-2, mégpedig az ELTE Beacnak jön azonban az ellencsapás, úgyhogy most már 5-2-re vezetnek a fővárosiak. Drahos Leila volt az, aki egy könnyedén dobott zicser tudott pontokká varázsolni. Szanogó kapja a labdát, aztán beviszi könnyedén, és végül még meg is ütötték, úgyhogy 5-4-re zárkózik az Eto, ráadásul még egyet dobhat, egy büntetőt, hiszen megütötték a kezét, úgyhogy Szanogó révén majd most akár egyenlíthet is a győri csapat. Jelenleg Hegedűs Pétert figyelve azért ő még a maga nemében higgadtan figyeli a találkozót, miközben azért az ELTE oldalán Mészáros Vivien állva figyeli az övéjét. Szanogó pedig pattogtatja a labdát, 8 perc, 10 másodperc van hátra az első negyedből, bedobja, 5-5, úgyhogy most már egyenlő a találkozó.

0: állása. Jönnek előre azonban a fővárosiak, egy rossz átadás. Tatai volt az, aki oldalra kihajította a labdát, ezért majd jöhet a Győr oldalról, mégpedig majd Gálos kezében a labda. Letámadnak egész pályán a győri, vagyis az ELTE játékosai. Úgy néz ki, hogy azért, ha úgy adódik, akkor korán labdát akarnak szerezni közel az ellenfél gyűrűjéhez. Megint egy szabálytalanság, ami azt jelenti valójában egy lépéshiba a győrieknél. Pusztai érkezik majd, aki a felkészülés során 41 pontot szor. Úgyhogy az ő esetében még arról is lehet beszélni, hogy egy jó formában lévő győri játékos érkezik a pályára, cserélt megint az Eto vezető edzője. 5-5 az állás, 7 perc 50 másodperc van hátra az első negyedből. Egyelőre stabil a védekezése mindkét együttesnek, bár ugye a győriek esetében az a helyzet, hogy most figyelni kellett egy középtávolit, ami behullott, így már 7-5-re vezetnek, szóval volt azért büntetőből lehetősége a győrieknek a pontjaik számát egy kicsit feljebb tornázni. 7-5-re vezet az ELTE Beac, túl a labdával, ugye ketten vannak, de most Panka egyelőre nincs a pályán, hanem a testvére valójában, Terka, de nem nála van a labda, Burnett nem tudja bele passzírozni a gyűrűbe a labdát, aztán egy szabálytalanság, illetve egy elcsúszás, egyveleg Ezsebe Véninger az, aki fel tudja szedni a földről az ELTE Beac 34-esét, Varga Sárát, aki ugye egy triplát már elsüllyesztett, igazából elcsúszott, de a játékvezetők szerintem beírják szabálytalanságnak, úgyhogy majd oldalról jöhetnek a budapestiek. 7 perc, 11 másodperc van hátra az első negyedből. Eto Basket, ELTE Beac, 5-7, stúdió.
1: Köszönjük szépen, természetesen nem sokára megyünk vissza Győrbe, de egy két gyors és jó hír. Kukta Vladislava megnyerte elődöntőjét, így bejutott az 57 kg-os súlycsoport holnapi fináléjába a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon. Kukta győzelme azt jelenti, hogy a záró napon két magyar lesz érdekelt a döntős programban, ugyanis Hámori Luca a 65 kilós fináléban lép majd a kötelek közé. A másik jó hír pedig, hogy a férfi kézilabda klubvilágbajnokságon a Veszprém a papírformának megfelelően 45-19-re legyőzte a Sydney University gárdáját. Maradjunk a kosárlabdánál, hiszen az imént hallott Eto Basket ELTE Beac mérkőzéssel megkezdődött a női kosárlabda bajnokság is. A bajnoki címvédő Pécs alapemberei közül csak Josepovics Kinga, Studer Ágnes és Török Ágnes maradt a csapatjátékosa erre az évadra is. A távozókat leginkább fiatalokkal pótolta, a Zsejko Gyokics vezette szakmai stáb. A mecsekaljaiak pénzügyi nehézségek miatt a nemzetközi porondon sem indulnak, így teljességében a számukra szombaton Szekszárdon rajtoló bajnokságra összpontosítottak. Gyokics Zsejkót Nyágúj Gergely kérdezte.
2: Hullámvasút volt nektek ez a nyár, ugye bajnoki cím, aztán jöttek a hírek, hogy nincs Euróliga, nincsen nemzetközi szereplés, azért maradtak meghatározó játékosok, jött két új légiós, de a csapat kis túlzása a fele, ugye érintett volt a VB-n, tehát nem volt egy könnyű felkészülés, most így pár nappal a bajnokság kezdet előtt, hogy néz ki a csapat?
3: Ha elsősorban tudod, amit kérdeztél, hogy csapat nem marad, ez nagyon sajnálom, még mindig kell mondanom, mert két éve munkát engedtünk úgy, hogy elmennek a játékosok, hogy nem legyen Euróliga, tudod, mai napon, hogy sok életben nem fogunk érteni, hogy nem kellett ez városnak és ittoni embereknek, mert én szerintem mindig, mikor Pécs ül nekem eszembe, mindig női kosárlabda, tudod. Úgyhogy nagyon sajnálom ez a játékosok, aki voltak itt, és nagyon szépen fejlődtek, hogy ebbe a helyzetben elmentek, mert nagyon bizonytalan volt az egész. Reálisan maradtak játékosok, akik voltak szerződés alatt, akinek voltak szerződések. Ezeket, akik elmentek, azért sajnálom, mert én látom bennünk még fejlődési év. Én szerintem ennek globális csapatnak volt biztos benne Euroliga szint. De amit nekem fontos, én tudod, nehezen, de túlléptem. És tudod, mikor kezdtünk itt alapozni és dolgozni, mikor indul az edzés, én már kezdek bemelegíteni, és kezdik új energiák bennem. És én ebben a csapatban teszem minden, amit ugyanolyan, amit tettem utolsó két év alatt, talán többet is, mert ez még kevesebb tapasztalat csapat, és sok-sok dologban kell újra nullától indulni. Csináltunk 6-7 alapozás, amit alapul én szoktam. persze nem teljes csapattal, és azt érzem, hogy nagyon keves ez az idő, mert itt kellett nagyon visszajönni alapokhoz, és sajnos nagyon kevesen voltunk, és játszottunk eddig csak egy edző meccs, ez is nagyon keves. Úgyhogy ez elég fura az egész. Vannak válogatott játékosok, aki voltak másfél hónap szállodában, és utána jött világbajnokság, ott is ugyanolyan kb. Edzés nélkül. Azt jelenti, hogy most nagyon valami szinten okosan kell beépíteni őket munkában, vagy kell megszokni őket újra edzésre. Pont úgy vagyunk, hogy mi szeretünk kétszer naponta is edzeni, és most tartottunk egy nap két edzést, és láttam, hogy ez karakiri volt. Azt jelenti, hogy ezt gyorsan kell feladni, ez a gondolkozásom, mert kell úgy kicsit adaptálni a játékosokra, nem játékosoknak most, amit mi itt szeretünk. De szépen időben lassan step by step fogunk próbálni persze ezt alakítani. Én persze nagyon örülök, hogy végre kompletek vagyunk, ez már számomra egy nagyszerű dolog.
2: És ugye az, hogy említetted, azért vannak külföldi érkezők, vannak válogatott játékosok, és ismerve a csapatban folyó munkát és a pécsi hagyományokat, mi lehet, vagy mi a cél ezek után, hiszen azért tudva, ismerve téged és a csapatot, gyanítom, hogy a Pécs az idén is érmekért szeretne abban a két sorozatban küzdeni, a bajnokságban és a kupában, ahol elindultok.
3: Tudod, nagyon itt nehéz ez bármi mondani erről eredmény szempontból, mert mondom, erről szerintem lehet beszélni ott januárban, ha kicsit megnézzünk, mikor leszünk együtt, mert mondom, itt van sok új játékosok kijut a U23 csapatból is. Kérdés, mennyi ők is tudnak tenni ebbe az egészben. Például tavaly nagyon jók voltunk, mert igazi csapat voltunk, és tudod, bárki jött pályán, tudta mi a feladat, és tudta jól teljesíteni. Most ugyanolyan kell nézni, mi tudnak teljesíteni ez a játékosok. Utána jön nagy kérdés, milyen formában lesznek játékosok, aki visszajönnek világbajnokságból, mert mondtam, hogy nagyon hosszú nyár van mögöttünk. Nem is beszél vele, ha nem is ismerem annyira még ellenfelek, hogy tudom reálisan mondani, mi a itt. De mi ugyanolyan szinten próbálunk edzeni, mi tavaly, mikor akarunk bajnokok lenni, azt jelenti, úgy próbálunk, állandóan mondom is lányoknak, itt van nagy különbség, hogy edzesz olyan mindsettel, mentális állapottal, hogy úgy szeretsz edzeni, hogy nem csak saját magad szeretsz fejleszteni, hanem csapatársad. Másik, tudod, ez is nagyon fontos, mennyi gyorsan fogunk tudni rakni pályán rendszer, mert én mindig ebbe hittem, ha nincs is top szintű játékosok, ha kicsit gyengébb az anyag, ha rendszer tud működni, ő tud hozni eredmények. Azt jelenti, erre most kőkeményen dolgozunk, és erre mai meccs is van Győr ellen, ezt fogunk próbálni gyakorolni.
1: Gyokics Zsejkót hallották, a bajnok Pécs vezetőedzőjét, nem sokára majd hallhatják.
3: Erre most kőkeményen dolgozunk, és erre mai meccs is van Győr ellen, ezt fogunk próbálni gyakorolni.
1: Gyokics Zsejkót hallották, a bajnok Pécs vezetőedzőjét, nem sokára majd hallhatják a szombati ellenfél, a Szekszárd vezetőedzőjét, Magyar Biankát is, de most kapcsoljunk vissza Győrbe, az Olimpiai Sportparkba, Eto Basket, Elte Beac és Katona László.
0: 3 perc van hátra az első negyedből, és döntetlen az állás, 13-13, Sanogo rendkívül nagy erőssége ennek az Etónak, most éppen lepattanóért megy, és aztán sikerül is neki, meg tudja szerezni. Szóval nem feltétlenül emiatt, de 7 pontja van már a 13-ból, és hát összességében azért van már blokkja is, illetve lepattanója is, pedig jelen állás szerint 3, úgyhogy ebből is érződik, hogy az amerikaival azért beljebb van most már a Győr csapata, és Bernievel együtt két magas embert játszott Hegedűs Péter, az a Hegedűs Péter, aki a TFS-től érkezett ide a győri csapathoz, szóval tényleg egy kicsit átalakult most a Eto együttesek. Gál kérni oldalt majd a labdát, döntetlen állásnál, hiszen majd a saját térfelének közepéről, oldalról jöhetnek majd a győriek, ha minden a rendje és módja szerint mehet tovább a játékvezetők, egyelőre egymást figyelve arra a döntésre jutnak, hogy mehet tovább a találkozó. Gál bedobja oldalról, Dúl hozza a labdát, egyelőre Dúl Panka alig volt a pályán, úgyhogy egyelőre csak is kizárólag Dúl Terkáról lehet beszélni. Távoli kísérlet Zsebe Véningertől, lejön azonban a gyűrűről a labda könnyedén, 2,5 perc van hátra, döntetlen az állás, 13-13, egy nagyon-nagyon távoli kísérlet, épp hogy eljutott igazából a gyűrűig, mégpedig Myla Fischertől, az Elte Beac játékosától, aztán egy szabálytalanságot bent középen a gyűrű alatt, és úgy látszik, hogy majd jöhet az Eto, hiszen Gál Hajnalka a földön, és a győriek megkapják a labdát, az alapvonalról jöhetnek majd. Egyelőre Sanogo, Zsebe Véninger, Gálos, Bernie, illetve Dúl Terka, akik a pályán Az Etu oldaláról lehetne beasszál pedig Fischer, Salamon, De Angelo, Drahos, illetve Varga, az a Varga, akinek egy tripla a neve mellett egyelőre. Dúl hozza a labdát, olyannyira, hogy érződik, hogy ott a palánk alatt Sanogo, ha van rá lehetőség, akkor Bernievel együtt mindig elzárásokkal próbálnak.

0: operálni. Sanogo inkább a legtávolabb lévő embernek, Dulterkának adja a labdát, az irányító egyel tovább, Zsebe Véninger le a szélre, Gáltól jön aztán a tripla, és lejön a gyűrűről, a lepattanót pedig könnyedén megszerzik Salamon révén a fővárosiak. 2 perc van hátra az első negyedből, megint egy távoli 3 pontos kísérlet, ez bent van amúgy! Vargassára második triplája, és most már 16-13-ra vezet az Elte Beac az Eto ellen. Hárommal még nem ment a fővárosi együttes. Sanogo nem dobja el távolról. Látszódik a képzettség az amerikain, abszolút. Aztán Dulla szemben szabálytalankodnak. És mivel megvannak a csapathibák, a személyi hibák, jócskán, innentől már csak büntetőkkel operálhatnak a csapatok, hogyha éppen szabálytalanságok vannak a mérkőzés során. Jöhet majd a büntetővel Dulterka, aki eddig ezen a mérkőzésen még nem dobott pontot, de megteheti most a büntető vonalról. Bent is van, 14-16, ami azt jelenti, hogy 2 pontos hátrányban egyelőre a győri együttes. A vendégeknél Drahos 4 ponttal a legeredményesebb. Dulltól a második is bent van, aztán 16-15 vezet az Elte Beac egyelőre idegenben, Győrben a bajnokság első mérkőzésén. Varga Sára a csapatkapitány az, aki megtalálja a mellette lévő De Angelo Chelsea-t. Egyelőre a labda azonban dadog a kezekben, megszerzi éppen Dulterka, úgyhogy jöhet előre a Győr, akár át is vehetik a vezetést a hazaiak. Zsebe Véninger, Dulterka a szélen most oldalt lent, Sanogo kérné 3 pontosra. Zsebe Véninger nem adja egyelőre, 1-1-ben nem tudja szerintem megverni, hogy könnyedén puskást, aztán végül van ott középen egy ember, feltette szépen a gyűrűre, vagy hát inkább a palánkra Zsebe Véninger, de vele szemben szabálytalankodnak, úgyhogy 1 perc 6 másodperccel a negyed vége előtt jöhet majd büntetővel Zsebe Véninger, illetve az Eto. Ha mindkettőt bedobja, akkor megszerzi a vezetést a győri csapat, de hát az első kettőt kihagyta. De megvan az első pontja neki a mérkőzésen is, úgyhogy most már egyelő 16-16. Egyelőre ezekkel a büntetőkkel eléggé jól sáfárkodnak a hazaiak, és már 17-16 az állás, csere, mégpedig Salamon jön a pályára, Majla Fischer pedig pihenőt kap az Elte Beac edzői párosától, Mészáros Vivientől és Vajda Annától. Ketten vannak, de hát Mészáros Vivien az, aki inkább az oldalvonal mentén figyeli az övéit. Kilépett, hiszen 3 pontos kísérletet próbált volna meg megint Vargasára, de már a lába az kint volt az oldalvonalon kívül, emiatt a vonalra lépés miatt teljesen mindegy, hogy mi történt. Egyébként lejött a palánkról, vagy a csonkról a labda, úgyhogy hiába ment volna be, nem érvényes a 3 pontos. 50 másodperc, 1 ponttal vezet a Győr, Zsebe Véningert ütik, vágják, ahogy megy éppen a gyűrű felé, de oldalra ki tudja játszani a labdát, majd aztán Sanogo megpróbálja 8 másodperc a támadó időből, befelé tudja vinni a labdát az emberrel együtt, de aztán eladja valójában. Lesz még egy támadási lehetősége a hazaiaknak, de jönnek előre az Elte Beac játékosai, Salamon, és nem tudja a középtávolit bedobni, pedig senki sem zavarta őt, úgyhogy ha jól sáfárkodik az idejével az Eto, bár most Sanogo eldobja távolról, a gyűrűt éri a labda, akár az Elte Beac most átveheti a vezetést az utolsó pár másodpercben, majd az első negyedben egy rossz kísérlet, és aztán végül jöhet a fővárosi csapat. 11,8 másodperc van hátra az első negyedből. Sanogo blokkolta igazából a dobását az egyik vendégjátékosnak, az alaponalról jöhetnek majd most a vendégek. Meg egy 3 pontos kísérlet, ami lejön, aztán Schlegel próbálkozott, még 5 másodperc, egy utolsó nagy lehetőség, Zsebe Véninger, 3 pontos kísérlet, ez is lejön, és megvan a lepattanó, de nem tudják bedobni a hazaiak, így 10 perc játék után az első negyedet követően a hazai csapat vezet. Eto Basket, Elte Beac, 17-16 a Szó a budapesti stúdióé.
1: Ahonnan természetesen kosárlabdával folytatjuk, ígértem, hogy megszólal majd Magyar Bianca, a Szekszárd vezetőedzője is, hiszen szombaton Szekszárdon a bajnok Pécset fogadják, és erősödött a Szekszárd női csapata, amely a múlt idényt a csalódást keltő 7. helyen fejezte be. Nyáron azonban a magyar válogatott Rátkai Eszterrel, a rutinos Rufnagy Dórával, és többek között a fiatal bedóvóval, Dávidi Mijával gyarapodott a játékos állomány. A vezetőedző Magyar Bianca pedig bizakodóan tekint harmadik szekszárdi idénye elé urával, és többek között a fiatal bedóvóval, Dávidi Miával gyarapodott a játékos

0: állomány, a vezetőedző Magyar Bianca pedig bizakodóan tekint harmadik szekszárdi idénye elé. A szakvezetővel Keszi Dóra beszélgetett.
1: 2024 májusában érkeztél a Szekszárd csapatához, és most 26 májusában azért hosszabbítottál plusz 2 évet. Ezek szerint jól érzed magad a városban, és megtaláltad a számításaidat, mert azért a Szekszárd is elég komoly női kosárlabda hagyományokkal rendelkezik, és azért ott is jelen van az utánpótlás is. Szóval te magad hogy érzed magad Szekszárdon és a csapatnál?
2: Egyre jobban érzem magam. Azt tudni kell, hogy amikor ide érkeztem 2 évvel ezelőtt, akkor egy nagy átalakuláson ment át a csapat, és gyakorlatilag a nulláról kezdtünk el építkezni, és most tartunk nagyjából az építkezés felénél, és most, amikor jöttem vissza nyáron Szekszárdra, nagyon jó érzések fogtak el, és most érzem azt, általán azt mondhatom, hogy először, hogy tényleg olyan csapatunk van, és olyan sok minőségű játékosunk van, akikre már régóta vártunk, ugye tavaly előtt nagyon szűk rotációval dolgoztunk, és nagyon nehéz volt minden egyes nap tényleg, de most azt tudom mondani, hogy minden a számításaink szerint alakult. Nagyon örülök annak is, hogy a légióseink számát a felére tudtuk csökkenteni, tehát idén 2 légióssal fogunk a 4 helyet szerepelni. Ennek én személy szerint nagyon örülök, hiszen az egyetemi válogatott edzőjeként mindig is fontos volt számomra, hogy a fiatal játékosoknak minél nagyobb teret és lehetőséget biztosítsak, és ez a csapat pedig azt látom, hogy készen áll a felelősségvállalásra. 5 új magyar játékos sikerült igazolnunk, akik fiatalok, lelkesek, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok. Jól sikerült a felkészülésünk is, a 7 hetes felkészülésünk is, úgyhogy azt látom, hogy a csapat napról napra jobban áll össze.
1: De akkor, ha már rátértél itt az új igazolásokra, akkor szerintem menjünk is rajtuk végig. Ugye érkezett Rátkai Eszter az előző bajnok Pécstől, de érkezett a Vasas Nevelés Tóth Orsi, ugye jött hozzátok egy kubai válogatott center Naomi Svárges Hardy, de egy amerikai center is érkezett. Ezen kívül például jött Ruf Nagy Dóra, aki ugye korábban a győrieket erősítette, Dávid Mia, Jáni Zsófi, de Bál Dominikával pedig hosszabbítottatok. Szóval ilyen szempontból azért vannak rutinos játékosok is, de hát nagyon fiatal keretetek van mellette, szóval mire számítasz? Mindegyiket, ahogy így eddig figyeltem, tényleg nagyon ambíciózus és nagyon motivált.
2: Igen, és nem csak, hogy motiváltak, de tényleg nagyon keményen edzenek, szóval nyilván minden csapatom, ez lesz a 7. szezonom vezetőedzőként az első osztályban, minden szezon és minden csapat különleges volt, és más miatt lehetett hozzájuk kapcsolódni, de azt látom ezeken a játékosokon, ezeken a fiatalokon, hogy nagyon-nagyon keményen edzenek, úgyhogy nyilván a szezon az hosszú, tehát nem tudom, hogy mire számít csak rögtön az első éles bajnoki mérkőzésünkön, de nagyon bizakodó vagyok, de tényleg figyelembe kell venni azt is, hogy fiatal csapatunk van, ez nem egy sprintfutás, hanem egy maraton. Tavaly nagyon jól kezdtük a szezont, és a végére elfáradtunk, most bízom benne, hogy egész szezonban kiegyensúlyozott jó teljesítményt tudunk nyújtani, és hát az igazolásokat, ahogy említetted, az volt a koncepciónk, az volt a célunk, hogy fiatal játékosokat hozzunk be a programba, és nagyon sok játékossal nem csak 1 évre, hanem 2 évre szerződtünk, úgyhogy ez is az építkezésnek egy része, de nagyon jól edzhető a csapat, és most jelenleg edzőként ez a legfontosabb számomra, hogy terhelhetőek, és bírják, és igénylik is a kemény munkát.
1: Neked mi az edzői filozófiád, illetve mióta akár itt vagy?
2: De nagyon jól edzhető a csapat, és most jelenleg edzőként ez a legfontosabb számomra, hogy terhelhetőek, és bírják, és igénylik is a kemény munkát.
1: Neked mi az edzői filozófiád, illetve mióta akár itt vagy Szekszárdon, te is a 2 év alatt mit fejlődtél, miben fejlődtél, mit gondolsz, mint edző?
2: Én azt gondolom, hogy ebben a 2 évben fejlődtem talán a legjobban, a legtöbbet, és ez azért furcsa, mert azt lehet mondani, hogy a 2 év, amióta itt vagyok Szekszárdon, az eredményekben nem volt annyira sikeres, nyilván itt az építkezésnek is köszönhető, hogy a nullára kellett kezdenünk, de ezek a vereségek nagyon sok mindenre megtanítottak, és nyilván, hogyha az ember vereséget szenved, akkor sokkal jobban és mélyebben analizálja magát, a saját teljesítményét, sokkal többet akar tényleg folyamatosan próbálok az új trendekkel lépést tartani, de azt gondolom, hogy amiben a legtöbbet fejlődtem, aztán az, hogy egy picit lehiggadtam, én is balanszban vagyok, és az első években nyilván nagyon sokszor meg is kaptam, hogy kicsit ilyen tűzről pattant vagyok, most azt gondolom, hogy a döntéshozataim is fejlődtek, higgadtabban hozom meg a döntéseket, akár az edzéseken, akár a mérkőzéseken.

0: Ezt a területet emelném ki, sokat foglalkozom, dolgozom és fejlesztem magam ilyen téren is, nem csak szakmai téren, hanem ilyen téren is, és én azt gondolom, hogy talán ebben is bízom benne, hogy ebben a szezonban ez látszódni fog, és lehető legjobban tudom a csapatot segíteni.
1: Felkészülés során számos kupán részt vettetek, a Siókupát ugye megnyertétek ott a Vasas Akadémiával, vagy mondjuk a Cseh Basketball Brandisszel találkoztatok, de a Kappa kupán is részt vettetek Szlovákiában. Itt miket tudtatok gyakorolni, összetételeket mennyire tudtad variálni, próbálgatni, hogy mi az, ami majd sikerre viheti a csapatot?
0: Az első Kappa kupán annyira nem tudtuk a rotációt gyakorolni, hiszen azt hiszem 6 játékossal tudtunk csak kiállni, mert válogatottban voltak a játékosok, illetve a kubai centerünk egy kisebb sérüléssel érkezett hozzánk, ami azóta hál' Istennek már rendben van. Úgyhogy ott a rotációkat annyira még nem tudtuk gyakorolni, hanem inkább azt szerettem volna viszont látni, hogy amiket edzésen gyakorlunk, hogy tud mérkőzésen mennyit látunk belőle vissza. Ezeken az edzőmérkőzéseken számomra sose az a fontos, hogy most nyerünk-e, vagy mi áll az eredményjelző táblán, hanem sokkal inkább az, hogy nézünk ki csapatként, és mennyire hatásos az a munka, amit beleteszünk nap mint nap, és mi az, ami esetleg gyengébben megy, akkor azokat még hangsúlyosabban kell edzésen gyakorolni. De igazából 5 mérkőzést játszottunk a felkészülés alatt, és egy ilyen felfelé azt láttam, hogy meccsről-meccsre fejlődünk, úgyhogy bízom abban, hogy most itt a Sió kupával még rá tudunk tenni egy lapáttal, és szombaton ez a fejlődés ez nem torpan meg, hanem győzelemmel párosul.
1: És hát nem kis falat várátok, mint ugye az előző bajnok Pécs, és lévén, hogy ők ugye most a nemzetközi kupában nem indulnak, azt gondolom, hogy hát nyilván a hazai bajnokságra még inkább motiváltak lesznek, hogy jó eredményeket érjenek el, szóval nem tudom, bár az beszélgetésünk elején mondtad, hogy azért ilyen szempontból, mivel nagyon a szezon elején vagyunk, még nem igazán tudott te sem, hogy mit várj ettől a mérkőzéstől, de azért hogy készítetted fel a lányokat, hogy készültettök erre a hétvégére?
0: Igen, a Pécs meccsek mindig egy picit pikánsabbak, nem csak a játékosoknak, de azt gondolom, vagy az edzőknek, de azt gondolom, hogy az egész klubnak, klubvezetésnek, mindenki nagyon várja már ezt a találkozót, hiszen az előző vezetőedző vezeti most a Pécs csapatát, úgyhogy emiatt is pikáns lesz ez a mérkőzés. A szurkolók is, ez a Pécs szexer mindig is egy ilyen nagy rangadó volt, és én nagyon örülök ennek, hogy ezek ilyen meccsek, és egyébként a bajnokságtól is azt várom, hogy lehet, hogy nem fognak egyébként a szurkolók WNBA játékos látni, mint mondjuk 1-2 évvel ezelőtt, de szerintem sokkal kiszámíthatatlanabbak lesznek a meccsek, ezáltal sokkal nagyobb az érdeklődés, és sokkal izgalmasabb lesz akár egy-egy forduló. Lehet, hogy nem lesznek annyira lejátszott meccsek, mint az előző szezonban, vagy pár éve, hogy biztosan tudni lehetett, hogy most ez biztos 30 pont van a melyik csapatnak, hanem sokkal kiszámíthatatlanabb lesz a bajnokság. És ezzel abba is bízom, és azért is számítunk ennyire a magyarokra, hogy ezek a magyar játékosok meg tudják mutatni azt, ami bennük van, és nem annyira inkább a légiósokról fog szólni, hanem tényleg ki tudják bontakoztatni a tehetségüket. Úgyhogy én nagyon várom, és nagyon bízom abba, hogy a szezon végén majd arról beszélünk, hogy hány új magyar játékos kapott esetleg helyet a magyar válogatottba, vagy mennyit tudtak előrelépni.
1: Így a vezetőséggel egyébként, vagy a klubbal volt valami célkitűzés, hogy hanyadik helyen szeretnétek végezni, vagy hol szeretnétek végezni a szezon folyamán?
0: A klubvezetés azt tűzte ki célul, hogy nyilván szeretnénk visszakerülni a legjobb 4-be és a top csapatok közé. Mi egy picit ennél nagyobbat is álmodtunk a játékosokkal, és az első edzésen meg is fogalmaztunk, hogy szeretnénk ott lenni a legjobb a végelszámolásnál is, úgyhogy ilyen célokat eddig még sose fogalmaztam meg, amióta szexárdon vagyok, de idén azt éreztem, hogy fontos az, hogy az első naptól kezdve a játékosok is úgy álljanak hozzá, illetve a stábtagok is úgy álljanak hozzá, hogy tudják, hogy milyen célokért küzdünk, és minden nap ezek a célok lebegjenek a szemek előtt.
2: Szombaton tehát Szekszárd Pécs, a szexárdiak vezetőedzőjét, Magyar Biankát hallották, és egy eredmény erejéig vissza Győrbe, Katona Lászlóhoz, Etóbaszket, Elte Beac.
3: Most már a győriek vezetnek, ami azt jelenti, hogy egy kicsit nagyobb az előny, hát az egynél több, 2 valójában. 25-23 a mérkőzés állása akkor, amikor 5 perc, 40 másodperc van hátra a fél idő végéig.
2: Köszönöm szépen, a hírekkel folytatjuk, utána pedig kosárlabda.
4: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Hajrá! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Ideiglenesen sem költözik az országgyűlés, újabb fajta stroke kezelést alkalmaztak Kecskeméten. Estig többfelé lehet eső, zápor, Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Ideiglenesen sem költözik az országgyűlés az Agrárminisztérium korábbi épületébe, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint az országház felújítása sok milliárdos költöztetés nélkül is megoldható, hiszen az épületben két szinte teljesen egyforma ülésterem található. A költözés a korábbi házelnök Kövér László ötlete volt. A miniszter egyben bejelentette, a végéhez közeledik a kúriának otthont adó igazságügyi palota felújítása és az Agrárminisztérium korábbi épületének rekonstrukciója is. Ugyanakkor ezeket a projekteket is tüzetesen átvidágítják. Átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot a Tisza kormány, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök a Vatikánban találkozott 14. Leó pápával és több magas rangú szentszéki tisztviselővel. A kormányfő hangsúlyozta, Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. A Hungary Helps program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki, zajlik a megfelelő személy kiválasztása. A pozitív bírósági döntés ellenére sem engedték be a Fehérházba a CNN, a Politico és az MS Now munkatársait. A Trump kormányzat szerint az újságírók munkája nemzetbiztonsági értekeket sértett. A bíróság szerint ezt az állítást nem sikerült megfelelő érvekkel alátámasztani, ezért blokkolták az elnök médiumokat kitiltó rendeletét. A Fehérház biztonsági emberei ennek ellenére megtagadták a belépést az épületbe az érintett újságíróktól. Újfajta stroke kezelést alkalmaztak Kecskeméten. Elsőként a Bács-Kiskun megyei oktatókórházban kapott új típusú életmentő véralvadék gyógyszert, tenekteplászt, egy sztrókos beteg Magyarországon. Az eljárás különösen a súlyos nagy érelzáródáson átesett betegek ellátásában jelent előrelépést. A kezelés legnagyobb előnye és gyorsasága, míg a korábban használt készítményt egy órás infúzióban kellett beadni, az új gyógyszert egyetlen injekcióban juttatják a szervezetbe.
4: Közlekedés.
7: Az M0-ás autóút déli szektorán a 6-os főút csomópontjánál az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a korábban kialakult torlódás lassan oszlik, jelenleg 4-5 km hosszú. A 6-os főút felől érkezők is 10-12 perces araszolás után tudnak feljutni az autóútra, vezessenek óvatosan.
4: Időjárás.
7: Holnap többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futózápor már csak keleten lehet. A szél a Dunántúlon megerősödik. Éjszaka 5-11, napközben 17-21 fok várható.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjú, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Hamarosan kapcsolunk megint Győrbe, csak két gyors sporthír, hiszen jó elmondani a magyar sikereket. Kukta Vladislava megnyerte elődöntőjét, így bejutott az 57 kg-os súlycsoport holnapi fináléjába a szofiai ökölvívó Európa-bajnokságon. Kukta mellett holnap Hámori Luca a 65 kg-os döntőben lesz érdekelt, és azt is elmondtuk már, hogy a férfi kézilabda klubvilágbajnokságon a Veszprém 45-19-re legyőzte a Sydney együttesét. A legeredményesebb magyar játékos Gáncs Pető Máté volt 13 találattal, Hugo Deszka pedig 11-ig jutott. Na de menjünk vissza Katona Lászlóhoz kosárlabdára, ugyanis az Etobasket Elte Beac új Buda mérkőzéssel megkezdődik az NB1-es női kosárlabda bajnokság.
3: 3 perc van hátra a fél időig, döntetlen az állás, pedig a Győrnek már volt 5 pontos előnye is. Most éppen a palánk alatt nagy a harc, esnek kellnek a játékosok, azt ítéli a játékvezető, hogy majd az Eto jöhet. 2 perc 52 másodperc van hátra az első fél időből, 29-29 a találkozó állása, és itt most egy kisebb szünet következik időkérés formájában. Az Etónál Szanogó 13 ponttal, illetve 5 lepattanóval, na meg 2 blokkal a legkiemelkedőbb játékosa a hazaiaknak, de most már Dúl Pankának is van 8 pontja, illetve 4 lepattanója, úgyhogy ők ketten hordják az Etót a hátukon, miközben az Elte Beac oldalán megoszlanak a pontok. Drahos Lejlának van 9, Fischernek és Vargának 6-6 pontja, de tényleg nincs nagy különbség a két csapat között, ez a kettő, ez maximum abban jelenik meg jelenállás szerint, bár döntetlen az állás, hogy többet próbálkozhatott az Elte Beac, mint a Győr együttese, de minden szempontból kiegyenlített a találkozó. Az Elte vezetőedző párosa, Mészáros Vivien, valamint Vajda Anna kért időt, valószínűleg azért itt most megadatik majd a lehetőség a védekezés során, hogy majd utána egy kellemes támadásra átvegye a vezetést az Elte Beac. 1-2 pont erejéig már volt erre lehetőség, az Eto meg nem tud ellépni az ellenfelétől egyelőre. Szanágó 9 kísérletből 5-ször tudott betalálni, és van neki ráadásul még ugye 3 bedobott büntetője. Na ez az, ami nagy különbség a két csapat között, hiszen 2 büntetője volt mindössze Fischer révén az Elte Beacnak. 11-szer állhatott oda a vonalhoz az Eto, és ebből 9-et be tudott dobni a hazai csapat. Azt a 2 Zsebe Véninger még az elején hagyta ki, de most jöhetnek a győriek, mégpedig az alapvonalról. 2 perc, 52 másodperc az első fél időből. 29-29 a találkozó állása. Elkéri a labdát Bernie, és aztán talán Pusztai révén lesz 3 pontos kísérlet, nem, inkább a csapattárs rádobja a csonkra Dúl Panka, úgyhogy ez le is jön. A lepattanót pedig, hát ketten-hárman is rávetődnek a labdára, végül a győrieknél marad, ha minden igaz, és oldalról jöhetnek majd az Eto játékosai. Nem, végül az Elte Beac jöhet. Pillanatra mindenki arra figyelt, hogy most mi lesz valójában. Oldalról jön De Angelo, ő dobja be, és akár az Elte Beac átveheti a vezetést. De Angelo egyel tovább Vargasára, jó távol van az ellenfél gyűrűjétől, de ezúttal nem akar 3 pontos dobni, de előfordulhat, hogy majd egy befordulás után nincs, 2 blokk is van, és aztán nincs 3. valójában, de megint Szanogó volt az, aki egymás után mutatta be a blokkokat, úgymond a 4 a neve mellett. Van 5 lepattanója, 13 pontja. Hát ha úgy adódik, egyelőre még gólpassza nincs, de még akár dupla-duplája is lehet, az elég valószínű ezen a mérkőzésen. Hát itt a dupla az nagyon ritka a hölgyeknél, de ha úgy adódik, és nem assziszt formájában, hanem blokkok tekintetében Szanogó összehozhatja még ezt is. Másfél másodperc van hátra a támadó időből, az Elte Beac az alapvonalról jöhet, egy pöttyintésre tökéletes lehet, egy passz után el kell dobnia valakinek mindenféleképpen. Meg is történik a 3 pontos kísérlet, és nem hullik be a gyűrűbe lepattanó Dúl Pankáé. Érdekes, mert Terkával ők nem játszanak együtt, mindig külön-külön. Szanogó most már gólpassz nem, de lepattanót szerez meg, 2 pontot is. Így aztán 31-29 az Etónál van az előny, 15 pontos Szanogó már a mérkőzésem. És megint egy lepattanó a neve mellett, úgyhogy duplázva tudja így általában a statisztikai adatokat a neve mellé tenni. 3 pontos kísérlet, majd aztán ez is lejön, körbe dobták most a gyűrűt Az ELTE játékosai Vargasára, nem jó azonban a tripla tőle, ez is lejön. 1 perc, 35 másodperc, két ponttal vezet az Eto 31-29-re, és most Dulpanka az, aki támadja a gyűrűt, oldalra kiteszi, jó az átadás tőle. Pusztai azonban megállt parancsol, Szanogótól kérne egy elzárást, hát ilyen e-mailában sikerült, Dulpanka azonban az icet megoldja, középen befutott, és nagyon üresen volt. Kicsit szellősebb most a hazaiak védekezése, 4 pontos előny a győrieknél, befutó ember Fischer révén nem tudja azonban bedobni, szabálytalanság azonban van, és most odaállhatnak a büntető vonalhoz majd, ha minden igaz, akkor a vendégek, meg csere is lesz, Szanogó elhagyja a pályát, Dempsey az, aki Dempsey Tony érkezik, ő az egyik, aki jön, meg Zsebe Véninger a másik, aki most már a győrieknél is a pályán. Aki majd a büntetőt dobhatja, az pedig Fischer lesz, majd a Fischer egyelőre ezen a mérkőzésen jelen állás szerint 6 ponttal, de van neki 4 lepattanója, nem megy be az első büntetője, pedig valójában ő bedobta az első 2-t, a harmadikat kihagyja, 1 perc 11 másodperc egyelőre, még a fél időből a második büntetőjét bedobja, így aztán 33-30-nál lejöhet Fischer, és Solomon érkezik majd a helyére, 3 pontos előnyben egyelőre a győri csapat. Mégpedig Dempsey Tony hozta játékba a labdát, Dulpanka pedig már a felező vonalon túl, és figyeli, hogy kinek lehet adni, Zsebe Véninger a védekező játékostól el tud jönni, oldalra ki Pusztai, majd aztán vissza középre Bernie, illetve most már megint Dulnál van a labda, Zsebe Véninger hát egy gyengébb elzárással, de végül is tud Dulpankának egy kisebb folyosót mutatni, aminek következtében ő felteszi a gyűrűbe a labdát. 35-30, és labdát szereznek a hazaiak, Zsebe Véninger, 3 pontos kísérlet, nincs bent, ráadásul szabálytalankodtak vele szemben, úgyhogy 3-at dobhat majd az Eto. 36,8 másodperc van hátra az első fél időből, 5 pontos vezetése van a Győrnek, és hogyha a 3 büntető bemegy, akkor már 8 is lehet közte, jó érzékkel vagy sem, de az Elte Beasz vezetőedző párosa, Mészáros Vivien és Vajda Anna időt kér. Hát talán majd Zsebe Véningernek emiatt gondjai lesznek, amikor a büntetőket dobhatja. 12 pontos Dulpanka, 15 Szanogó. Ráadásul van 4 blokja, meg 7 lepattanója. Elképesztő, amit mutat a Texas Egyetemen végzett kosárlabdázó első győri mérkőzésén. Pusztai, aki, ahogy említettem, még a felkészülés során 41 pontot tudott dobni, hát most egyelőre csak 2-nél jár, de nem is őneki kell valószínűleg megmutatnia magát ezen a találkozón, hiszen vannak mások is, akik a pályán több időt töltöttek, Pusztai 10 percen fölül már, de egyébként a legtöbbet Szanogó töltötte a pályát, majdnem 16 percet, tehát olyan sokat azért nem ad Hegedűs Péter, hogy valahogy egy kicsit pihenjen, de lehet nem is kell, hiszen hajtani kell a játékosait. És aztán, hogy a Győr győzelemmel kezdi a bajnokságot, az egy jó visszatérés, hiszen az előző idényben tényleg borzalmas volt Eto meccsre menni, vagy győri mérkőzésre, női kosármérkőzésre menni, hiszen volt idő itt, amikor ugye 2012-ben bajnok lett a csapat, ezüst bronzérmek is voltak az elmúlt 10 évben többször is, szóval nem arról van szó, hogy hozzászoktak a gyenge szerepléshez a győriek, de itt különböző financiális kérdések mindig közbeszóltak. Zsebe Véninger már szerintem egy másfél perce vagy egy perce biztos eldobta volna a büntetőt, csak az időkérés után most lesz erre lehetősége. 35-30-ra vezet az Eto, az Elte Beac ellen. Az első büntető bent van, 36-30. Ugye az első két büntetőjét kihagyta még Zsebe Véninger, de a második kettőt már bedobta, most megint egyet hozzátesz, ami a kihagyottak sorát erősíti. Úgyhogy marad a 36-30, jöhet a harmadik majd, és ez már bent. 37-37 ponttal még nem vezetett a Győr, most ez is megtörténik, és egyszer támadhatnak még biztosan majd a hazaiak, ellenben most jön előre az Elte Beac. Mégpedig Varga révén, aki oldalra teszi a labdát, Tatai, ez a Drahosnál van, megint Fischer ott van a pályán, Szanogó, nem is Szanogó mellett, hanem Dempsey mellett, Dempsey Tony mellett akarta feltenni a gyűrűvel, labdát szereznek megint a vendégek, és megoldják, 15 másodperc van, hát a 37-32, több fővárosi kosár nem valószínű, hogy lesz, ha csak nem eladja az Eto, Dulpanka azonban leszedi az égből a labdát, 5 másodperc le a szélre, de már kint volt, úgy látszik, az egyik lábával, a bal lábával Zsebe Véninger, és maradt 2,7 másodperc, 5 pontos hátránya van az Elte Beacnak. Ha valahogy gyorsan az ellenfél térfelére átjutnak egy dobás erejéig, akkor még kevesebb is lehet a hátrányuk majd. Na de lesz-e dobás valamilyen formában, blokkolja ráadásul Dulpanka, úgyhogy akkor, amikor eltelik két negyed, egy fél idő a női kosárlabda bajnokság nyitó mérkőzésén, Eto Basket Elte Beac 37-32, a hazaiaknál Szanogó 15 pontos, Dulpanka is 12-vel, a vendégeknél Drahos és Fischer 9-9 ponttal, negyed óra szünet, aztán folytatódik majd a második játékrész, a szó a stúdióért.
2: És a szünetben sem maradunk természetesen kosárlabda nélkül, hiszen hallhatták már a tavalyi aranyérmes Pécs vezetőedzőjét Gyokics Zsejkót, vagy éppen a hetedik helyezett Szekszárd Magyar Biankát, most pedig jöjjön az ezüstérmes, ugyanis jelentősen átalakult a DVTK is. A miskolciaktól válogatott játékosok távoztak, ám a legmeghatározóbb változása a kispadon történt. Völgyi Péter helyét Magyar Gergely vette át. Marosréti Ervin összeállításában először az újdonsült vezetőedző szólal meg.
8: Sportolók vagyunk, profik vagyunk, tehát mindig a legmagasabb célokra törünk, de azért az nyilván felelőtlenség lenne most kijelenteni, hogy bajnoki címre vágyunk, mert még hogyha így is van, vagy így is gondoljuk, akkor is azért ez sok mindentől függ. Úgyhogy konkrét cél nem lett megfogalmazva, nyilván, ahogy mondtam, azért a legjobb négy csapat közé szeretnénk bejutni, akár a kupában, akár a bajnokságban.
9: Fogalmazott a hétvégén rajtoló szezon terveivel kapcsolatban Magyar Gergely, a DVTK vezetőedzője, aki nyáron vette át az irányítást a piros-fehéreknél Völgyi Péter szövetségi kapitánytól. A diósgyőriek kerete nyáron jelentősen átalakult. A tavalyi ezüstérmes csapatból mindössze 5 maradtak. A Hótájra a Hónina, Kányási Veronika, Pockodi Zsófia és Bella Smuda. A Vasgyáriak nyári felkészülési programjában 4 edzőmérkőzés szerepelt, amelyek közül csupán a Beac otthonában maradtak alul, de a teljes keret csupán 2 hétig tudott együtt készülni a világbajnokság miatt. A csapat azonban elvégezte azt a munkát, amit ebben a helyzetben lehetett. Magyar Gergely vezetőedző.
8: Ahogy közeledik az időpont, annál inkább izgatottabb az ember, és várja azt, hogy éles szituációban is megméresse magát, úgyhogy abszolút várjuk ezt, hogy elkezdődjön egyrészt a bajnokság, másrészt pedig az Euroliga selejtező, úgyhogy nagyon várjuk, azt gondolom, hogy ezt többes számban is mondhatom az egész csapat, de azért még egyelőre a munkára koncentrálunk.
9: Sikerült beletenni azt a munkát, amit a nyári alapozás előtt elterveztél, hogy mi az, amit el lehet végezni a lányok? Tudva azt, hogy ugye ketten a világbajnokság miatt nem voltak itt veletek?
8: Azzal a 6-7 emberrel, akikkel edzettünk jó pár héten keresztül, azzal mindenféleképpen sikerült elvégezni azt a munkát, amit terveztünk. Most ugye ez volt a negyedik csapatedzésünk, ahol 12, illetve most sem voltunk 12-en, csak 11-en, de ahol már majdhogy nem komplett létszámban tudtunk gyakorolni. Úgyhogy azért, ha nem is azt mondom, hogy van hiányérzetem, de azért könnyebb lenne, hogyha több időnk lett volna készülni, ettől függetlenül nem szeretek panaszkodni, tehát azt az időt kell kihasználnunk, ami rendelkezésre áll, még a rendelkezésünkre áll ez a hét a Vasas elleni bajnoki nyitányig, illetve még jövő héten is lesz ugye 2 edzésünk az Euroliga selejtező előtt, úgyhogy ebbe a pár edzésbe még megpróbáljuk azért belesűríteni azt, amit úgy látunk az edzőmérkőzések alapján, hogy gyakorolnunk kell, akár támadásban, akár védekezésben, úgyhogy félig tele, félig üres a pohár, de azon dolgozunk, hogy tele legyen, mire oda kell érnünk, hogy elrajtoljon a történet.
9: Elsősorban az összeszokottság szempontjából érzel hiányosságokat a felkészülésben?
8: Abszolút, tehát nyilván mindig nehéz nulláról felépíteni egy új csapatot, hiszen azért itt azt gondolom, hogy új csapatról beszélünk, még hogyha vannak is olyanok, akik maradtak az elmúlt szezonról. Másfél hónap alatt is nehéz egy új csapatot felépíteni, nemhogy 4 edzés alatt, úgyhogy ebből kifolyólag nyilván igen az, hogy a játékosok még nem annyira ismerik egymást, van, aki a klubjába teljesen más szerepkörben játszott, csapatot, vagy másokat vártak el tőle, tehát azért ezt összerakni, ez inkább hosszú hónapok folyamata, és nekünk most ezt bele kell sűríteni ebbe a rövid időtartamba, de én azt látom a lányokon, ugye azért a többség az rutinos tapasztalt játékos, akiket újonnan igazoltunk, hogy abszolút meg lesz ez, illetve halad a folyamat, de idő azért még kell hozzá.
9: A DVTK a távozók helyére olyan játékosokat igazolt, akik ugyan még fiatalok, de nemzetközi tapasztalattal is rendelkeznek. Újonnan csatlakozott a csapathoz Várajai Viola, Telekdi Zsófia, a nigériai Nicole Enabosi, a mali francia kettős állampolgárságú Diana Balayera, és Olaszországból hazatért Boros Júlia is.
10: Már nagyon várjuk a lányokkal a bajnoki rajtot. Ugye a felkészülés elején nem tudtunk teljes létszámmal dolgozni, mivel négyen a válogatott elfoglaltságon voltak a világbajnokságon. Úgyhogy igazából nem volt sok időnk készülni együtt így a teljes csapattal. Múlt héten csatlakoztak a lányok, de úgy gondolom, hogy ennek ellenére nagyon izgatottan és nagy lendülettel várjuk a szombati rajtot.
9: Egy átalakuló, talán mondhatjuk, hogy megfiatalodó, de az értékeit megtartó Diós Győr indulhat neki a magyar bajnokságnak, illetve a nemzetközi sorozatnak?
10: Igen, sok változás történt, de én tényleg azt gondolom, hogy ezt egy új lehetőségként kell felfogni, és teljesen megújult a stáb is, nagyon sok tényleg játékos is kicserélődött, és most ez a feladat, hogy ezt hogy rakjuk egybe, és hogy fogjuk azt megmutatni, hogy mi is nagyon jól együtt tudunk működni.
9: Számodra is egy új történet kezdete ez a mostani.
10: Igen, én is hazajöttem Olaszországból, ott játszottam Szardinián az előző szezonban, úgyhogy én nagyon örülök, hogy itthon lehetek, és igazából tényleg izgatottan várom, hogy a diósgyőri közönség előtt milyen játszani, mert itt mindig nagyon jó a hangulat.
9: A Honvágy húzott haza, vagy az új szakmai kihívás adott esetben, hogy egy magyar klubcsapatban, egy ilyen csapatban is megmutasd magad?
10: Az utóbbi, azt mondanám, hogy én egy nagyon jó kihívásként fogom ezt fel, hogy egyfajta vezérszerepben is meg kell itt mutatkozni, és egy nagyon nagy múltú és egy nagyon jó klubnál is tudok szerepelni, és remélem meg tudom mutatni magamat.
9: Beléptél ide, elkezdődött a munka. Mi az, amit magaddal szemben megfogalmaztál az előttünk álló időszakra? A szurkolói elvárás csak úgy, mint a futballstadionban, azért itt is nagy a lányokkal szemben, no meg az elmúlt esztendők eredményei valamilyen szinten kötelezik is a csapatot.
10: A lábadni nem szeretnék semmiképpen, de igen, azt tudni kell, hogy ez egy teljesen új keret. Igazából konkrét helyezést most nem is szeretnék még mondani, de tényleg minden mérkőzésen azon leszünk maximálisan a lányokkal, azt megígérhetem, hogy minden meccset megnyerjünk, a Magyar Kupán is, a bajnokságban is, a Euróligában is remélhetőleg, hogyha bejutunk, akkor hogy tényleg az összes meccsünket megnyerjük, és a lehető legjobban teljesítsünk.
9: A Vasas ellen kezd a csapat, meccsről meccsre kell haladni, ez egy jó felvezető találkozó lehet itt a bajnoki nyitány kapcsán?
10: Igen, szerintem ez egy jó első meccs lesz, amiatt is, mert nekünk jövő hét szerdán a legfontosabb mérkőzésünk lesz, mert ugye az lesz az Euróliga selejtező meccsünk, úgyhogy mindenképpen ez egy arra is egy jó felkészülés lesz, valamint arra is jó, ugye, hogy minél jobban össze tudunk még rázódni, mert amint mondtam, nem sok ideje dolgozik együtt így a csapat.
9: Ez mennyire nehéz feladat, hogy gyakorlatilag az egész szezont meghatározza majd a szeptember 30-ai Euróliga selejtező, aminek jól kell sikerülni, hogy rangos ellenfeleket tudjatok idehozni és erősödjetek velük szemben, de hát nem volt annyi időtök közösen dolgozni.
10: Igen, viszont azt gondolom, hogy itt mindenki profi mentalitású és profi játékos, valamint a stáb is, úgyhogy én azt gondolom, hogy fel fogunk tudni készülni így is. Bízunk magunkba és a mi erősségeinkbe, hogy ez elég lesz szerdára, és meg tudjuk nyerni így is ezt a mérkőzést.
9: A néhány hete véget ért világbajnokság nagy sikert hozott a magyar válogatott számára, hiszen a csapat 3 győzelemmel bejutott a torna negyed döntőjébe. A németországi eseményen csak a 2 finalista, az Egyesült Államok és Franciaország tudta legyőzni a mieinket. A csapatban a DVTK-t 2 játékos, Ahó Nina és Kányási Veronika képviselte, akik a torna után szinte azonnal csatlakoztak a klubcsapatukhoz. Kányási Veronika bízik benne, hogy a válogatott sikerélménye kitart a szezon során is.
10: Azt gondolom, hogy nagyon szerencsés, hogy ilyen pozitív élménnyel térhettünk haza, és ez mindenféleképpen egy plusz lendületet fog adni, meg motivációt. Nyilván ez olyan szempontból nehézkes, hogy azért nem volt sok időnk a csapattal készülni. Konkrétan egy edzés után mentünk le lejátszani az első edzőmeccset, úgyhogy az természetes folyamat szerintem, hogy még kelleni fog egy kis idő, hogy összejön a csapatjátékunk, de abban is biztos vagyok, hogy mindent meg fogunk tenni ennek érdekében, és mivel egy nagyon fiatal lendületes csapatunk van, ezért remélhetőleg majd tudjuk ezt az összeszokottságot kompenzálni a sebességünkkel. Úgyhogy ezzel leszünk, készülünk ezzel az első bajnoki fordulóra, utána pedig az Euroliga selejtezőre.
9: Azt nem lehet ugyanakkor mondani, hogy nem lennél meccsben.
10: Abszolút. Nyilván a szisztéma az, ami kicsit másabb, meg az, hogy teljesen új csapatunk épül Diósgyőrben, és azért még annyira nem ismerjük egymást, akkor is, hogyha vannak olyan fiatal játékosok, akikkel már játszottunk együtt, de azért rengeteg új játékosunk van, egy új koncepció, úgyhogy ennek fényében azért az összeszokottságnak kell még egy kis idő, de az erőlétünk az rendben van.
9: Hogy látod ezt az új koncepciót?
10: Szerintem ez egy nagyon jó egyveleg lesz. Nyilván a mi rutint azt kell, hogy hozzuk, amit akár a válogatottból is, meg az előző évekből is hozunk, de a fiatalok meg azt a lendületet, meg azt a sebességet, amiről beszéltünk, amit szeretnénk felvenni, azt mindenféleképpen tudják majd hozni, illetve védekezésben azt, hogy egy ilyen nagyon küzdős hajtós csapatunk legyen, az szerintem az alapvető elvárás. Utána pedig az, hogy mérkőzésről mérkőzésre, lépésről lépésre építkezzünk, mert amit mondtam, azért nem elvárható, hogy itt rögtön a szezon elején a legjobb játékunkat nyújtsuk, de mindenképpen szeretnénk minden meccsen előre lépni.
9: Más stílusú kosárlabdát fog játszani a DVTK, mint az elmúlt években?
10: Lesznek azért szerintem hasonló elemek, de mi, nyilván mivel egy új edző van, egy új elképzelés, ezért egy új koncepció is lesz, meg egy új stílus is. Azt mindenféleképpen szeretnénk ezt a védekezésre alapuló agresszivitást megtartani szerintem. Másodszorban pedig majd szerintem a Geri egy nagyon gyors kosárlabdát szeretne játszani, sok tranzíciós játékkal és nagy sebességgel, úgyhogy ilyen szempontból lehet, hogy egy kicsit másabb lesz a stílus, hogy több átmeneti játékunk lesz, de szerintem ez egy olyan irány, ami fekszik a mostani keretnek, meg a mostani csapatnak, úgyhogy nagyon várom már azt, hogy elkezdődjön a bajnokság.
9: Hogy látod az erőviszonyokat? Beszéljünk először a magyar bajnokságról, mert hogy az első tétmérkőzés ugye a Vasas ellen lesz már most hétvégén.
10: A Vasas pálya az nem egy egyszerű pálya, azt már azért nagyon sok csapat tapasztalta, hogy ott nem könnyű játszani, úgyhogy semmiféleképpen nem arra számítunk, hogy ez most rögtön egy könnyű győzelem lesz, főleg, hogy az első tétmeccsünk lesz élesben. Azt gondolom, hogy végig nagyon koncentráltnak kell lennünk, mindenféleképpen szeretnénk az első mérkőzésen győzelmet aratni, az, hogy jól tudjunk hangolódni az Euroliga selejtezőre. Rákövetkező szerdán pedig már ugye játsszuk is az Euroliga selejtezőt, ahol
9: nyilvánvalóan ez az egy meccs, ami majd szeptember 30-án lesz itt a DVTK arénában, eldönti, meghatározza az egész őszi szezon, tehát azért ez egy nagyon fontos találkozó lesz.
10: Abszolút, ez egy kedvező helyzet, ugye, hogy itthon egy meccsen dől el számunkra szerintem, de nyilván az a célunk, hogy euroligázunk, ez az egész szezon meg fogja határozni ez az egy meccs. Biztos vagyok benne, hogy nagyon jó hangulat lesz, mi mindent meg fogunk tenni ennek érdekében. Nyilván ez a cél, aztán mindent, amit említettem, mindent ki fogunk tenni a pályára, és remélhetőleg be tudunk jutni együtt az Euroligába.
9: A DVTK tehát szombaton a Vasas otthonában kezdi meg az NB1-es bajnokságot, de jövő héten szerdán a szezon egyik legfontosabb találkozója vár a piros-fehérekre, akik hazai pályán Euroliga selejtezőt játszanak, ez pedig az egész őszt meghatározza majd. Magyar Gergely vezetőedző.
8: Egyrészt a csapatnak a fele az már jócskán tapasztalt játékos, és ugye sok mindent megélt, a légiósaink is azért a tapasztaltabbak közé sorolhatóak, és ugye van a másik fele a csapatnak, akik meg a fiatal feltörekvő játékosok, de ahogy te is említetted, ugye van köztük olyan, aki már külföldi tapasztalatokkal is bírt, úgyhogy ezt kell megpróbálni egy egységén gyúrni, és hát nyilván a fiataloké a jövő, tehát egyértelműen az a cél, hogy őket is akár a magyar kosárlabdának, akár a DVTK-nak a lehető legjobb formába hozzuk, de részünk, vagy a mi szempontunkból az a legfontosabb, hogy ezt a kettőt egy olyan elegyé gyúrjuk, ahol mindenki megtalálja a helyét, és a lehető legeredményesebben tud szerepelni.
9: Nyilván figyeltétek a többi csapatnál is a játékos mozgást, ha kimondottan a magyar bajnokságról beszélünk, milyen erőviszonyok alakulhatnak ki ebben a szezonban?
8: Még nagyon korai erről azt gondolom beszélni, nyilván, hogyha egy-két forduló lemegy majd a bajnokságból, ahol akkor azért bátrabban merek én is erre bármit mondani, de ettől függetlenül igen, az igazolásokat tekintve én azt gondolom, hogy egy 5-6 csapat lesz minimum, akikkel szemben bármi előfordulhat. Ugye ezt már korábban elmondtam több helyen, hogy azért az, hogy a Sopron is mi indulunk csak nemzetközi kupába, azért az is átrajzolhatja így az erőviszonyokat abban a tekintetben, hogy nekünk pár napunk lesz egy adott ellenfélre felkészülni, illetve játszunk egy erős mérkőzést hétközben, míg a ellenfeleink többségének meg egy hete áll rendelkezésre, hogy csak ránk készüljön és beossza az energiáit. Úgyhogy ebből adódóan én azt gondolom, hogy születhetnek majd azért meglepetés eredmények is, ezt sem szabad kizárni, így azért nehéz jósolni, de úgy gondolom, hogy az 5-6 csapat az megvan, akik az erőt képviselik. Mi nyilván szeretnénk az eddigi tradícióhoz méltóan minél előrébb jutni, és minimum a legjobb 4 közé bejutni, de azt gondolom, hogy ahogy telni fog az idő, és ahogy látni fogjuk azt, hogy milyenek az erőviszonyok, úgy már könnyebb lesz erre válaszolni.
9: Konkrét célt tehát nem fogalmazott meg a szakosztály vezetése?
8: Nem, nyilván sportolók vagyunk, profik vagyunk, tehát mindig a legmagasabb célokra törünk, de azért az nyilván felelőtlenség lenne most kijelenteni, hogy bajnoki címre vágyunk, mert még hogyha így is van, vagy így is gondoljuk, akkor is azért ez sok mindentől függ. Úgyhogy konkrét cél nem lett megfogalmazva. Nyilván, ahogy mondtam, azért a legjobb 4 csapat közé szeretnénk bejutni, akár a kupában, akár a bajnokságban.
9: Kellemes kettős terhelést pedig örömmel vállaljátok, és vállalnátok, hogy még nehezebb legyen, tehát Euróligában szerepeljen a csapat. Ehhez egy meccsen kell nagyon jól teljesíteni.
8: Igen, abszolút ez a célunk, illetve bármelyik játékost megkérdezi bárki, biztos, hogy a legmagasabb szinten szeretne Európában játszani, ez az Euróliga jelen pillanatban, úgyhogy egyértelműen az a célunk, hogy abban a bajnokságban szerepeljünk és tudjunk majd tapasztalatokat gyűjteni, úgyhogy még hogyha ez esetlegesen a magyar bajnokság beli teljesítményünket is mondjuk befolyásolhatja, de ettől függetlenül egyértelműen az Euróligában való szereplés a cél.
9: A DVTK a Cervan az Zvezda ellen vívhatja ki a továbbjutást az Euróliga csoportkörébe, miután a szerbek az

0: ezzel meg is kezdődött a női kosárlabda idén itt Magyarországon is, de ahogy műsorunk elején ígértem, 19 órakor elkezdődött a Budapest Jégkorong Akadémia Korona Brassó Erste Liga jégkorong mérkőzés is, úgyhogy most Erdei Márké a szó.
1: Van miért visszavágnia a BJA-nak. Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Annak a BJA-nak, amely most egy nagyon-nagyon veszélyes támadást vezetett, jól tette keresztbe a korongot Weidemann, és de aztán nem érkezett rá társ, emiatt nem lett lövőhelyzete a hazai csapat játékosainak. Szabó Bencénél van a korong, aztán elmondom majd azt is hamarosan, hogy miért kell visszavágnia, illetve miért szeretne visszavágni a budapesti együttes. Most pedig van rá lehetőségem, hiszen megszerezte a korongot Matthias Haranen révén a brassói együttes. No, tehát eléggé, hát hogy is fogalmazzak, nem túl rózsás a közelmúlt a BL szempontból, hiszen a legfontosabb meccseket azokat mind elbukták a brassóval szemben. Az Erste Liga tavalyi elődöntőjében találkozott ez a két csapat egymással, és nagyon-nagyon szoros párharc lett belőle, hiszen 4-3-ra tudott csak nyerni a Brassó, de hát mégiscsak ott is a mindent eldöntő hetedik találkozót elvesztette a BL, és előtte sem a bajnokságban nem sok babér termett a BL-nak, azért tényleg jobb csapat ez a Brassó, és nem véletlenül lettek ők aztán végül a második helyezettek, miután elvesztették az Erste Liga döntőjét a Gyergyó Szent Miklós ellen. Most éppen 3 perc 54 másodperccel a mérkőzés kezdete után gól még nem esett, tehát BJA Korona Brassó 0-0, és nálunk áll a játék, hiszen felpattant a korong a korongfogó hálóba, emiatt kapcsoljunk Győrbe Katona Lászlóhoz.
2: Köszönöm szépen, 45-34, 11 ponttal vezet most már az Eto'o, eltelt másfél perc a második félidőből, Dulpankát lehozza a vezetőedző, aki egy 3 pontossal vétette magát észre rögtön a második félidő elején. És most úgy néz ki, hogy egy Elte Beac esetében megint egy távoli kísérlet, ami lejön a gyűrűről, ráadásul a támadó játékosról ment ki a labda, úgyhogy jöhet majd az alapvonaltól, és az alapvonalról Pusztai révén a Győr. Szóval nyílik az olló, és érződik azért, hogy most már a győriek egy kicsit magukhoz ragadták a kezdeményezést. Zsebe Véninger az, aki ott van a pályán, Szanogó természetesen Bernie, úgyhogy az alapcsapattal egyelőre a pályán az Eto'o. Bernie, az amerikai megpróbálná a 3 pontos, ezúttal neki ez nem jött össze, nem mint hogyha eddig a mérkőzés során ment volna. 5 lepattanója és 2 pontja van eddig idézőjelben mindössze. Hát Szanogó pedig a francia Lubickol egyelőre a mérkőzés során a 15 pontjával, sőt most már 17 van a neve mellett. 7 perc, 45 másodperc, akkor amikor Zsebe Véninger egy elzárás után megkapja a labdát, és mehet az ellenfél gyűrűje felé, felteszi, és könnyedén pontot szerez. 47-34, akkor amikor 7,5 perc van hátra a harmadik negyedből. Jégkorong!
1: Nálunk 15 perc és 40 másodperc van még hátra az első játékrészből, vagyis az első harmadból. Gól továbbra sem esett, BJA Korona Brassó, továbbra is 0-0 az Erste Liga második fordulójában, mikor éppen van egy korongbedobás a BJA harmadában, hiszen eléggé gondba került az imént Farkas, a hazai a kapusa, hiszen a félpályáról érkezett egy nem éppen erős lövés, mégis nagyon nehezen ért át egyik vastól a másikig, és nagyon nehezen tudta rárakni a mamutját, végül aztán szerencséje volt, nem csúszott át a korong rajta. Elhozta a bulit a Brassó, úgyhogy jöhet egy veszélyes lövés, végül a blokkról lepattan. Válcsár próbálkozott, nem volt ez egy rossz lövés, de a blokk is kiválóan helyezkedett. Most már jöhet előre a BJA, egy hosszú passzal indítanák a társat, de ez nem igazán jó. Aki pedig megpróbált kiugrani, az Zepernik volt, viszont érezte Adorján, hogy neki erre ki kell jönnie a vendégek kapusa, és ő indította támadásba az övéit. Most már megint a korong ott van a BJA játékosoknál a semleges harmadban. Szabó Bence a tavalyi év legjobb Erste Liga hátvédje teszi át keresztbe a korongot, de ebből sem lesz gól, hiszen Zimányi botja alatt elcsúszik, a brassóiak pedig már is fel tudnak szabadítani. Aztán nagyon-nagyon rosszul esik az egyik BJA játékos, éppen Szabó Bence volt az, fejjel csúszott neki a palánknak, de szerencsére jobban van és le tudott menni cserélni. A korong megint bent van a BJA harmadában, most éppen Levin botján, vagyis a vendégek dédelgették, de mire befejezem a mondatot, már is visszaszerzi a BJA. Ez jellemző eddig egyelőre a mérkőzésre, egyébként nagyon-nagyon csapkodó, hol egyik, hol másik csapat birtokolja a korongot, nem igazán tudják azt komolyabban birtokolni, csak 1-2-3 másodpercig, mert vagy jön egy rossz passz, vagy éppen egy lövés, ami után a másik csapat majd jöhet, hiszen nagy valószínűség szerint ugye a jégkorongban a kipattanó általában a védekező csapaté, ezt mutatják a számok, de hát nyilván jól kell helyezkedni. Most jöhet előre a Brassó, de ebben a pillanatban ez a támadás is elakad, úgyhogy 14,5 perccel az első harmad vége előtt, BJA Brassó 0-0, Katona László.
2: Alig 3,5 perc alatt már dobott 13 pontot az Eto'o, és 50-34-re vezet az Elte Beac ellen. Rögtön időt is kért a vendégek vezetőedzője. Jelen állás szerint nem áll jól a szénája a fővárosi csapatnak, az Eto'o pedig mutatja azt, hogy ez teljesen más, mint a tavalyi esztendő volt.

0: Erős a csapat, összeszokott már egyáltalán. Tudtak azért kellő mennyiségű mérkőzést a felkészülés során együtt játszani. Náluk is sok a fiatal, csak úgy, mint az Elte Beacnál. Szóval úgy néz ki, hogy azért most már a győrieknél is. Ha a hangulat még nézők számában azért nem olyan nagy, de lassan-lassan azért visszatér az élet a Kisalföld partjára, a Rába partjára. 6 perc, 39 másodperc van hátra. A harmadik negyedből Győr, Elte Beac, 50-34, Erdei Márk.
1: Budapesti Ékonom Akadémia, Brassó az első harmad feléhez közelítve, továbbra is 0-0. Most éppen Szabó Dánielnél van a pak, ő teszi be azt a brassói harmadba, amelyre megérkezett az ő csapattársa Keresztes Levente, de ő nem tudta azt megszerezni, gyorsabbak voltak nála a brassói védők. Most már a BA védőinél van, Szivák tette át keresztbe a korongot, de egyelőre ebből nem lesz nagyobb lehetősége a BA-nak, hiszen lementek cserélni, közben pedig aladják a korongot, Borstól jön egy lövés, ami nem volt rossz, de nagyon-nagyon középre ment, az erő az benne volt, de a korongnak a helyezése az nem volt igazán jó, úgyhogy simán le tudta nyelni ezt a korongot Farkas Roland, megvan ezzel az újabb védése. A kapusnak, a BA kapusának 6,5 perccel a mérkőzés kezdete után gól még továbbra sem esett, no de véget érte már az időkérés Győrben.
0: Bizony, és már a győriek támadnának, azonban Szanogó kezéből kiesik a labda, úgyhogy jöhet majd a felező vonaltól az Elte Beac. 50-34, 13-2-es idézőjelbe futásban vannak a győriek, ezt a negyedet nagyon nyerik egyelőre a hazaiak. Talán sikerül a felzárkózás, most egy könnyed kosarat tudnak dobni a vendégek, Drahos Leila révén, hát rá nem lehet panasz, hiszen már a mérkőzésen ez volt a 11. pontja, igaz azért ő sokszor próbálkozott a győrieknél, pedig Pusztai az, aki három botos kísérletet eresztel, a csonkra dobja rá, onnan pedig a lepattanót az ausztrál Fischer le tudja szedni. 6 perc van hátra a mérkőzés harmadik negyedéből, jöhetnek majd a vendégek büntetőkkel, de 14 pontos hátrányban az Elte Beac a Győrrel szemben. Jégkorong.
1: Nálunk időközben megvolt az újabb korongbedobás, amelyet a Brassó elhozott a BA harmadában, azóta pedig birtokolják a korongot. Most volt egy jó belőtt korong a kapu elé, Levin bele is rakta a botját, de érezte Farkas, hogy hova fog jönni ez a kis beleszúrás. Ez a korongba szúrás oda a kapunak a bal alsó sarkába, szépen kirakta a bal mamutját, így pedig nem tudott rajta átjutni a korong. Időközben a BA fel tud szabadítani, és jöhet előre megint a Brassó a saját harmadából. Válsár teszi most már hátra Messikámmelhez, ők játszanak össze kiválóan, aztán a túloldalon már, mármint a BA harmadában már a korong, de ez lejön egy blokkról, mármint a brassói lövés, most már jöhet előre megint a BA, Percsisnél van a korong, ő nyargal be vele a Brassó harmadába, de csak nyargalna, hiszen valamelyik csapattársa előbb lépett be, mint maga a korong, hogy átjutott volna a kék vonalon, úgyhogy 11 perc 53 másodpercnél áll az óra, ennyi van még hátra az első harmadból. BA Korona Brassó továbbra is 0-0. Katona László.
0: Legalább egy perce nem dobtak pontokat a hölgyek. Na most, Fischer igen. 50-40, 3 pontos. Így aztán az ő esetében ez már a 12. a neve mellett, de 10 pontos hátrány van egyelőre az Elte Beac. Kezd egy kicsit éledezni a fővárosi csapat. Dulpanka forgatja meg Margát, aztán kiteszi oldalra, és zsebe Véningertől is ott a tripla. 53-40. Úgyhogy hiába valónak mondható Fischer remek játéka ezen a mérkőzésen, vagy az előző három pontosa, volt erre válasza a győrieknek. 5 perc van hátra a harmadik negyedből, kicsit próbálná az Elte Beac valahogy a tempót gyorsítani, ebben néha azért hiba is kerül, például most, de volt egy szabálytalanság, ezért majd jöhetnek a fővárosiak az alapvonalról. 4 perc 59 másodperc, cserélnek a vendégek, 53-40-re vezet a Győr az Elte Beac ellen a női kosárlabda bajnokság első fordulójában. Erdei Márk.
1: Nálunk 11-18-nál áll az óra itt a Tüskecsarnokban, hiszen volt egy veszélyes lövése most a BA-sok részéről. Boros Dánielnek a kék vonalról eresztett meg egy nagyot, egy nagy kipattanót, ő volt az, aki belerakta a botját, ezt követően pedig simán megfogta azt Adorján, de most már a korong megint a brassóiaknál van, ők jöhetnek előre, Vasilnél van a korong, de most már gyorsan el is veszti, Bóna pedig saját magát ugratná ki, de lehet, hogy ebből tilos felszabadítás lesz, a lehet pedig most már egészen biztos, picit talán túl hosszan nyomott bele a korongba, túl nagyot lökött bele a korongba Bóna Dávid, így pedig nem tudta elérni a saját maga szöktetését, úgyhogy most a brassói harmad helyett a BA harmadában lesz majd egy korongbedobás, és ráadásul a BA-nak a negyedik sora van bent, amelyre most megérkezett az első brassói sor. ez most azért nem a hazai csapat mellett szól, könnyen lehet az, hogy most megszületik a mérkőzés első gólja, de mivel elhozta a korongot a BIA, ezért nem biztos, aztán villámgyorsan megszerzi a Brassó, most már az ő botjaikon vándorol a korong, egy kereszt, átadás jobb oldalra Williamshez, Williams tovább tolja Levin felé, a kékről nincsen még lövés, most egy visszatett korong, most lehetne lövés, de még mindig nincsen, McAuley az, aki tovább passzolta, most már a BIA kapuja mögött jár a korong, és az is brassói botokon továbbra is természetesen, Williams várna a kék vonalon Levintől, de egyelőre nem kapja, mert kiválóan védekeznek a BIA fiatal játékosai, benn van a 16 esztendős kis Csongor is, aki most eladja a korongot, de segít neki a társa Szivák Gergő, aztán még mindig ott van Vers lévén a brassói botokon a korong, de az ő botja alatt most éppen átcsúszik a korong, a passz az nem volt rossz, de mintha Vers sem lett volna biztosabban, hogy ezt eléri, így pedig kicsúszott az a botja alatt, aztán Szivák akad össze az egyik brassói játékossal, méghozzá Owen Williams-el, de szerencsére Bunyóig nem jutnak a felek. 10-15-nél áll az óra, BIA Korona Brassó, továbbra is 0-0, Katona László.
0: 4 perc, 4 másodperc, még a harmadik negyedből 11 ponttal vezet az Eto 53-42-re. Az Elte Beac ellen Dulpanka volt az, aki a földre került, és hát, menni nehezebben tud, de el kell végeznie a két büntetőt, mert vele szemben szabálytalankodtak a vendégek, és akár be is dobhatja a 16. 17. pontját is a mérkőzés során. Maga biztos egyelőre, az Eto és Dulpanka is jól játszik az összecsapáson, de egyelőre még Sanogónak van több pontja. Dúl az első büntetőjét bedobja, 16 pontos, egyelőre még ő büntetőt nem hibázott, de úgy összességében az Eto játékosok jól dobják a vonalról ezeket a lehetőségeket. A második kísérlete is mindjárt megy a gyűrű felé, eldobja, és az is bent. 17 pontos Dulpanka, és így aztán ő és Sanogo a két kiemelkedő a francia mellett, tehát a magyar válogatott játékosa is. Dúl Terka pedig jön, ő váltja a testvért, úgyhogy ez általában így megy, úgy látszik, majd lehet a bajnokság során a győrieknél. 55-42, akkor amikor az Elte Beac jönne a támadásra, Zsebe Véninger majdnem labdát szerzett, Dúl Terkát betolják, Fischer egészen pontosan, és aztán sikerül a lepattanót is összeszednie a budapestieknek. Fischer rá tekeredik a labdára, el is veszíti, és aztán Dempsey Tony az, aki megszerzi az amerikai. De Dempsey Tony kérné Dúl Terkától, lehet meg is kapja majd a gyűrű alatt, de egyelőre pusztai körbejáratják a győriek, Zsebe Véninger három pontos kísérlete lejön, a lepattanó is megvan a győrieknél, sőt második szándékból is lesz majd még lehetőségük dobni, vagy harmadikból? Lesz, hiszen visszapattan hozzájuk a labda, hogy jöhetnek majd a győriek. 3 perc, 24 másodperc van hátra a harmadik negyedből. 55-42-re vezet a Győr az Elte Beac ellen. Jégkorong.
1: Az utóbbi 1-2 percben sebességet váltott a Brassó, és rendre ők birtokolják a korongot a BIA harmadában. Ezzel szemben most viszont voltak nagy lehetőségei a hazai együttesnek is. Seregének is volt egy jó lekészítése, amelyet követően aztán a társ megpróbált tüzelni, lőtt is, de a korongja lejött az első blokkról, Zimányi volt az, aki megpróbálkozott egy lövéssel, az elképzelés nem volt rossz, de Adorjánnak sem kellett hárítania, hiszen az előtte álló játékos kiválóan blokkolta az ő felületét, az ő területét, amelyre neki blokkolnia kellett. Most már Levinnél van a korong a BIA harmadában, de a passza az nem néz ki igazán jól, úgyhogy a másik keresztes erőbb Leventénél volt a korong, most már Zsombor az, aki tovább tudta tuszkolni, most már Seregénynek kell figyelni, ő figyel is és tovább teszi a korongot, de nem társhoz, most már Sziváknál van viszont, Szivákot fellökik hátulról, ez egy nagy ütközés volt, de szép volt és megvan a mérkőzés első gólja, először McCauley ütközött egy óriásit a palánknál a BIA kapuja mögött, de kiválóan a szabályosság keretein belül, ezt követően pedig Fonákkal gyorsan hátrakotorta, érezte, hogy ott van mögötte a társa, David Levin, őneki pedig nem volt nehéz dolga, közvetlen közelről teljesen üresen Farkas kapuja előtt, csak fel kellett lőnie a korongot Farkasolnak a bal válla fölé. Ő ezt megtette, úgyhogy megvan a mérkőzés első gólja, 7,5 perccel az első harmad vége egyről. Budapesti Jégkorong Akadémia, Korona Brassó, most már 0-1. Katona László.
0: 2 perc, 16 másodperc a harmadik negyedből, cserélnek a győriek, 58-44 az állás. Nagyon magabiztos egyelőre továbbra is az Eto, ráadásul most már Dempsey Tonynak is van egy hármasa, így aztán a triplákat illetően megint javult egy kicsit a statisztikája a hazaiaknak. Hát hozzá kell tenni, hogy 20-szor próbálkoztak ebből 50-be, ez nem a legjobb, és ebben még azért lehet bőven van, de 17-4 a másik oldal, tehát 4 jó 3 pontosa volt az Elte Beacnak. Időt kér mégpedig a vendégek, nem a hazaiak vezetőedzője, de hát 14 pontos az előny, úgyhogy igazából nincs is mire valójában. Nagyon magabiztos továbbra is, hogy ezt tudom hajtogatni a győri együttes. 17 pontos most már túl Panka, nem csak Szanogó. 58-44 a hazaiaknak az Elte Beac ellen. Jégkorong.
1: Ebben a pillanatban indult újra a mérkőzés a gól után, amely természetesen szabályos volt, viszont Strenk Hunor a vendégek vezető edzője valamit meg akart beszélni a bírókkal. Mártunk Bonifácot hívta oda magához, valamivel nem elégedett a brassóiak vezető edzője, mármint valamelyik játékvezetői tevékenységgel, vagy éppen olyan tevékenységgel, amelyet nem hajtottak végre. Mindegy, lényeg a lényeg, hogy a Brassónál az előny, és ők birtokolják most a korongot a BA harmadában, de mire befejezem a mondatot, egy rossz pass révén már is kijönnek. Aztán végül Adorján indítja újra támadásba az övéit, most megint bent vannak a BA harmadában, Váltsárnál van a korong, ő és Farkas védi ki ezt a próbálkozást, oda ment volna a kapunak a bal felső sarkában, nem volt rossz, de Farkas szépen belerakta a lepkés kesztyűjét. Most még mindig a brassói botokon vándorol a korong, aztán most szerzi meg a BA-t, talán ki tudnak jönni, egy kiemelt korong, de ez túl hosszúnak tűnik, könnyen lehet, hogy megint tilos felszabadítás lesz, de nem, kiváló vonalbírói ítélet, hiszen Van Wormer nem sietett eléggé a korongért, ami azt jelenti, hogy emiatt nem szabadott tilos felszabadítást ítélni. Most már jöhet előre megint a brassó, Rokajnál volt a korong egy pillanatra, de az ő botjáról lepördült, aztán most már Borosnál van, Boros húzogat a semleges harmadban, belövi a korongot a Dorian kapuja mögé, amelyre talán van érkező, így van, Szabó Dánielnél van a korong, Nagy Krisztiánhoz passzol, most a Brassó kapuja mögött van a pak, Nagy Gergő, aztán Borostól egy újabb lövés, ez sem volt rossz, mint az imént nagyjából 3 perccel ezelőtt, de ez most pár centivel elkerülte a baloldali kapuvasat. 6 perc van már csak hátra kereken az első harmadból, Budapest Jégkorong Akadémia, HC Korona Brassó 0-1 az Erste Liga második fordulójában. Katona László, véget ért az időkérés.
0: Véget bizony, és ráadásul az Elte Beac jöhet büntetőkkel, bent is van az első, mégpedig Drahos Leila volt az, aki újabb pontot szedett, 12 a neve mellett, Fischer 14-jel a legeredményesebb fővárosi játékos, a másodikat is bedobta Drahos, 58-46, 12 pontos hátrányban az Elte Beac, vagy inkább mondjam azt, hogy a Győr vezet egy tucat ponttal. Úgy néz ki, hogy Dempsey Toni kilépett a vonalon kívülre, vagy magára a vonalra lépett, ezért elveszik a játékvezetők tőle a labdát, jöhetnek majd a vendégek Drahos kezében, aki már hozza játékba Vinyést, aki azért sokat nem játszott még a mérkőzésen, de most úgy látszik, hogy megadja a lehetőséget a Mészáros Vajda kettős, a roppant fiatal játékosoknak, mert alapjában véve sok a 20 éves, illetve a 10 éves kosárlabdázó az Elte Beacnál. Egy lepattanót összeszednek a hazaiak, ami azt jelenti, hogy Rozmán meg eladja, vagy valójában Dempsey Toni volt az, és Drahos a zicsert bedobja. 10 közte, 1 perc 25 másodperccel a harmadik negyed vége előtt. Eto Elte Basket 58-48, Erdei Márk.
1: Megint volt egy brassói próbálkozás a kék vonalról, ami egy BA-s fejet talált el egy pillanatra, lent maradt a jégen Szivák, akinek most már a fejfedője, a sisakja is lekerült. Hát reméljük, hogy minden rendben van. Egy pillanatra óriási csend lett itt a tüskecsarnokban, ami nem véletlen, mert Szivák még mindig lent fekszik, valóban a nyaka környékén találta el őt ez a kis gumidarab, ami hát abszolút nem esik jól, hogyha távolról, sem hogyha közelről érkezik. Hát Szivák ebben a pillanatban elhagyta a jeget a saját lábán, ez mindenképpen jó hír. Én meg lennék lepve, hogyha még visszatérne, remélem, hogy minden rendben van vele. Én úgy látom, hogy nem vérzik, ez már egy jó jel mindenképpen, és hát őt azért eléggé kemény fából faragták, hiszen fiatalkora ellenére ő gyakorlatilag a verő embere a BA-nak, a szabad ilyen csúnyán fogalmazzak, ő áll bele általában a bunyókba, most pedig vissza is tér a kispadra egyből, nagyjából az öltöző felé félúton meggondolta magát, és úgy volt vele, hogy jobban lesz, inkább kiheveri ezt a kis sérülést a cserepadon. Na most aztán végül mégiscsak elindul még hozzá a mentősök érkeznek meg hozzá. Hát hamarosan beszámolok majd róla, hogyha látok valami olyat, ami esetleg bizalomra ad okot. Most egyelőre 5 perc 9 másodpercnél áll az óra, ennyi van még hátra az első harmadból. BA Brassó 0-1 kosárlabda.
0: Kevesebb, mint fél perc, pedig a harmadik negyedből, 60-48, Zsebe Véninger a sarokból, bedobja! 63-48, 15 pontos különbség a két csapat között, és ezt a negyedet tényleg nagyon-nagyon megnyeri a hazai csapat 26-16-ra egyelőre. Azt a 16 pontot megint megdobja az Eltebe Ac, mint ahogy az első két negyedben. Csak hát többet dob a Győri együttes, ilyen egyszerű, egy ilyen három, majd aztán 6 pontos fejlődési tendencia van a hazaiaknál. 20 másodperc van hátra, jönnek előre az Eltebe Ac játékosai, egészen pontosan a csapatkapitány Vargasára, de nem nagyon talál embert, aki éppen elkéne. Dinnyé és oldalra ki, Csímbe kapta, majdnem Zsebevéninger megszerezte, de aztán végül sikerül valahogy begyömöszölni, nem sikerül a gyűrűbe a labdát. 2 másodperc, Dúl Terka nagyon távolról, majdnem bement a palánkról a gyűrűre, onnan pedig kivágódik. Akkor, amikor a záró 10 perc következik, vagy hát a negyedik, inkább úgy fogalmazok, a Győr 63-48-ra vezet az Elte Beac csapata ellen. 2 percnyi szünet, jégkorong, Erdei Már.
1: Könnyen lehet, hogy nálunk is most egy 2-3 perces szünet, pauza lesz, hiszen éppen takarítják el a jégről azokat a kis vércseppeket, amik mégiscsak keletkeztek szívák sérülésénél. Innen én fentről úgy láttam, hogy nem vérzik szegénynek az arca, de úgy tűnik, hogy mégiscsak valamilyen olyan helyen találta a korong. Könnyen lehet, hogy a fogvédője mozdult el, így pedig a foga esett ki, vagy nem is tudom, tényleg nem szeretnék tippelgetni, hogy mi lehet vele. Lényeg, hogy elhagyta a játékteret és bement az öltözőbe, vele együtt pedig 2 mentős kolléga. Reméljük, hogy jobban lesz majd, és vissza tud térni még a mérkőzés folyamán, de most ebben a pillanatban mehet majd tovább a játék. Ugye picivel több mint 5 perc van hátra az első játék részből, és őrzi egy gólos előnyét a Korona Brassó, amelyet nem olyan rég, kereken 2,5 perccel ezelőtt hozott össze Levin góljának köszönhetően a BIA otthonában. Új otthonában, a Tüskecsarnokban, hiszen azért azt mondjuk el, hogy tavaly még ugye a Vasas Régcentrumban játszotta a hazai meccseit a BIA, most viszont visszatért ide a Tüskecsarnokba, azért visszatért, mert pár éve ugye ők még itt játszottak, és gyakorlatilag a Tüskecsarnok felépülése óta ez a BIA otthona volt, aztán most nem olyan régen, 1-2 évre visszaköltöztek Káposztásmegyerre, illetve átköltöztek Káposztásmegyerre, és most visszatértek ide a Tüskecsarnokba. Most éppen 4 perc 47-nél áll az óra, méghozzá azért, mert egy tilos felszabadítás van, illetve egy les egészen pontosan, ezt ítélték meg végül, mind a kettő volt, de végül a tilos felszabadítás helyett a les mellett döntöttek a játékvezetők, úgyhogy a brassói harmad elől jöhet majd ez a korong bedobás. Ebben a pillanatban ez meg is történt, Szabó Bence révén elhozta a BIA. Jól lövi, hát keresztbe Szabó! Érkezett rá Percsics, de Percsics nem tudta előni egyből, átcsúszott valahogy a botja alatt a korong, pedig az ajtóablak zicser lett volna, ha és amennyiben Percsics eltalálja ezt a korongot. Éppen most ő szerzi vissza, aztán kiütik a botját a kezéből, ez akár egy 2 perces kiállítás is megért volna, de Tóth Renátó szerint ez nem ért 2 perces büntetés. Percsicsnél van a korong, Percsics birtokolja most a brassói kapu mögött, aztán elválasztja a túlerő, hiszen ketten is rámentek, aki pedig elvette tőle az Ivan Wardley volt. Most már ő passzolja tovább Williamshez, aztán most már Messi Kammen, aztán Van Wormert is bevonják a passzolgatásba a semleges harmadban. Igazából jók a passzok, de egy másodpercig sem haladt előre, egy métert sem haladt előre ez a brassói akció. Na most már bent vannak az új a BIA-nak a harmadában. Megint Van Wormernél van a pak, most ő teszi tovább, most már Válcsár birtokolja, Válcsár forgódik jobbra-balra, aztán valahogy behúzza a kapu elé, és megpróbálta rászúrni a kapura, aztán visszaszerzi a kipattanóját, amelyet elsőre Farkas védett, Farkas pedig ebben a pillanatban tud rátenyerelni a pakra. 3 perc 45-nél áll az óra, és 1-0-ra továbbra is a Brassó vezet a BIA ellen. Katona László, negyedik negyed.
0: Elkezdődött már, bár roppant érdekes, mert a győrieknél volt a lehetőség, hogy oldalról bedobják, csak nem sikerült, vagyis valójában az alapvonalon kívülre dobták, vagy szabálytalanság volt, és most egy ilyen álló háború van, hogy akkor mi is történik valójában, az Elte Beac fogja kapni a labdát, és akkor ők jöhetnek majd oldalról. 63-48, és akkor el is kezdődik ténylegesen most már a negyedik negyed, a labdával Vargasára, és aztán már Dinnyéssel, amikor váltanak. Egyelőre rengeteget lábbal dolgozik az Elte Beac, csak az átadások pontatlanok, Zsebevéninger labdát szerez, mehet az ellenfél gyűrűje felé, és egy blokk, és ráadásul úgy látszik, hogy szabályos is volt, rögtön a győriek oda mennek Zsebevéningerhez, hogy felszedjék őt a földről, a blokkot pedig De Angelo az, aki megmutatta, és aztán ő kapja a hatalmas tapsot, az ausztrál játékos. Van egy amerikaiuk, Fischer, és igazából jelenleg a külföldieket tekintve ennyiben meg is áll a történet az ELTE Beasz csapatánál. Bernie ugye a győrieknél amerikai, Sanogo francia, és Dempsey még aki amerikai játékos az Etónál. Zsebe Véninger egyel tovább, most már eltelt több mint 25 másodperc a negyedik negyedből. Sanogo mutatja a labdát, aki kéri, kapja. Zsebe Véninger az, aki végül megkaparintotta. Dulterka betörne oda a gyűrű közelébe, és aztán fel tudja tenni Sanogónak. Megvan most már 10. lepattanója, de nincs meg a 19. után a 21. pontja. Ellenben jöhet majd Zsebe Véninger révén újból büntető, és most már dupla-duplánál jár a francia Sanogo, de hát nincs asszisztja, nehezen lesz ebből tripla-dupla, mondjuk van neki három blokkja. 63-48 a találkozó állása, 9 perc 18 másodperc van hátra a negyedik negyedből. Jégkorong.
1: Jött volna előre most a BIA, ezzel szemben majdnem eladják a korongot, és majdnem ki tud vele lépni a brassói játékos. Végül megúszták ezt a hazai csapat játékosai, hiszen visszakerült hozzájuk a korong. Most már újra a brassóiaknál van, Vers teszi be a kapuja elé a BIA-nak. Aztán szép áthúzás egyik blotra a másikra, és lesz majd egy 2 perces kiállítás. Posgai Tamást, a hazaiak csapatkapitányát látták szabálytalannak a játékvezetők. Ő lesz tehát az első játékos a mérkőzésen, akinek el kell hagynia a jeget 2 percre. 2 perc 19 van egyébként hátra az első harmadból, ami azt jelenti, hogy majdnem az egész első harmadot emberölőnyben játszhatja le a Brassó, ha is amennyiben az erdélyi csapat játékosai nem találnak be addig, mert hogyha gólt lőnek, ugye abban a pillanatban véget ér az emberelőny, és Posgai visszatér a jégre. Hamarosan megtudjuk, hogy mi lesz ebből, viszont most kapcsoljunk kosárlabdára.
0: 1 perc eltelt a negyedik negyedből, 65-48 a találkozó állása. Vezette át a Győr a fővárosi ELTE Beasz ellen, így most már azért biztosra vehető, hogy sikerrel kezdi az Eto a női kosárlabda bajnokságot. Dulterka hozza a labdát, Bernie-től jön a 3 pontos, a gyűrűt elérte, ráadásul duplán is hozzáért a labda, de kivágódik, és jön előre most éppen Fischer révén a ELTE Beasz csapata. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit! A Győr ELTE Beasz mérkőzés állása 8,5 perccel a negyedik negyed vége előtt, 65-51, tehát nagyon magabiztos 14 pontos előnye van a győri csapatnak, pedig nem így kezdődött a találkozó, hiszen nagyon fej-fej mellett voltak az együttesek, ráadásul volt, hogy az ELTE Beasz 1-2 ponttal el tudott menni. Nem meglepetés az eredmény, bár az előző idényben 11. helyen zárt, épp hogy bennmaradt a Győr, de most már megerősödtek, egy kicsit más az összetétele az együttesnek. A francia Sanogo dupla-duplánál jár, 19 pontnál, valamint 10 lepattanónál, de Dulpanka a másik új játékosa is, 19 pontos a győrieknek. 14 pont az előny akkor, amikor 8 perc van hátra a negyedik negyedből. Eto Basket ELTE Beasz 65-51, de zajlik egy jégkorong mérkőzés is, Budapest Jégkorong Akadémia Brassó, Erdei Márk.
1: Zajlik bizony, én is köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. Nálunk 45 másodperc van hátra a Tüskecsarnokban a Budapest Jégkorong Akadémia Korona Brassó mérkőzés első harmadából, és jelenleg a brassóiak állnak jobban. Ők szerezték meg a találkozó első gólját. Nagyjából 7 perc ezelőtt esett az a találat, amikor is McCauley ütközte le még a szabályosság keretein belül hátulról Szivákot a BIA kapuja mögött, ezt követően pedig érzésből szépen fonákkal bepasszolta a korongot a BIA kapuja elé. Ott pedig nem volt más, mint David Levin, a vendégek egyik legponterősebb játékosa. Ő pedig átvette a pakot egyes-egyedül a BIA kapuja előtt, Farkassal szemben pedig nem volt nehéz dolga. Felemelte azt a kapunak a bal felső sarkába, azzal a góllal vezette át még mindig a Brassó a BIA otthonában. De most még 5 másodperc van hátra ebből a harmadból, lepörgött Posgai Tamásnak a kiállítása, vagyis nem tudott emberelőnyből gólt szerezni a Brassó. Egy harmadnyi játék után az Erste Liga második fordulójában. BIA Brassó 0-1. Stúdió.
2: Köszönöm szépen, itt pedig a Nemzeti Sportrádióban hírekkel folytatjuk.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Ideiglenesen sem költözik az országgyűlés, újfajta stroke kezelést alkalmaztak Kecskeméten. Ma még több felé lehet esőzápor. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Ideiglenesen sem költözik az országgyűlés az Agrárminisztérium korábbi épületébe, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint az országház felújítása sok milliárdos költöztetés nélkül is megoldható, hiszen az épületben két szinte teljesen egyforma ülésterem található. A költözése a korábbi házelnök Kövér László ötlete volt. Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul az országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságon belül. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter azt mondta, hogy az akkumulátoripari hatósági feladatokat megyei szintről országos szintre emelik, hogy az ágazat ellenőrzése a legnagyobb figyelmet kaphassa. A főhatóság kiemelt feladata lesz a gyárak létesítésének és működésének felügyelete, különös tekintettel a környezeti hatásvizsgálatokra. Öt előterjesztést javasol az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésére a Tisza párt. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő dr. Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett döntenek Hankó Balázs fideszes, Sesták Miklós KDNP-s, Gurzó Mária tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyéről. A humántudományok képviselői szerint a Magyar Tudományos Akadémia közvetlen irányítása alatt kellene működnie a kutatóhálózatnak. A humántudományok a NER után című konferencia előadói közös nyilatkozatban rögzítették. Az akadémia már bizonyította irányítási képességeit. Amennyiben nem állítható helyre a teljes egység, a korábban leválasztott négy társadalom és bölcsészettudományi kutatóközpont a Magyar Tudományos Akadémiához kívánna csatlakozni. Újfajta stroke kezelést alkalmaztak Kecskeméten. Elsőként a Bács-Kiskun megyei oktatókórházban kapott új típusú életmentő véralvadékoldó gyógyszert, Tectenplast egy sztrókos beteg Magyarországon. Az eljárás különösen a súlyos nagy ír elzáródáson átesett betegek ellátásában jelent előrelépést. A kezelés legnagyobb előnye a gyorsasága. Még a korábban használt készítményt egy órás infúzióban kellett beadni, az új gyógyszert egyetlen injekcióban juttatják a szervezetbe.
3: Közlekedés.
5: Az 55-ös főúton Mélykút térségében egy személyautó és egy kamion koccant. Az 58-as kilométernél a félútpályát lezárták. Vezessenek óvatosan.
3: Időjárás.
5: Holnap többnyire felhős lesz az ég, de tök kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futózápor már csak keleten lehet. A szél a Dunántúlon megerősödik, éjszaka 5-11, napközben 17-21 fok várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
2: A jégkorong mérkőzésen még szünet van, de tart a negyedik negyed Győrben az Etobasket Eltebeac Újbuda találkozón. A kommentátor továbbra is Katona László.
0: Köszönöm szépen, 10 pontos a hátránya az Eltebeacnak. Emiatt egy kicsit megbátorodott, úgy látszik, a fővárosi csapat, hiszen időt kért az Eto. 69-59, 5 perc, 11 másodperc van hátra a negyedik negyedből, vagy talán a mérkőzésből értelemszerűen, hogyha döntetlen, akkor jön a hosszabbítás. de itt a negyedik negyedben egy kicsit kezd magára találni valamilyen formában az Elte Beac, hiszen 15-tel is ment már 69-54-re, sőt 65-48-ra 17 ponttal is az Eto, de most ez a 10 pont, mondjuk azt, hogy zsinórban két, egy hármas, illetve egy két pontos, szóval lehet, hogy valamit beindíthat még az utolsó pillanatokban a budapestieknél. Drahos Leila 19 ponttal egyelőre, Fischer 17 pontos, az Etónál pedig Dul Panka jelen állás szerint 22 ponttal a legeredményesebb, Szanogó pedig 19-el, de van a neve mellett 10 lepattanó is, miközben Fischer mondjuk a Beac játékosa 17 ponttal és 8 ponttal áll, szóval, vagy 8 lepattanóval, szóval most azért a dupla-duplákat ostromolják a hölgyekre elég rendesen. Dul Terka az, aki hozza az alapvonaltól a labdát, aztán már oda teszi a csapattársának egyben testvérének, Pankának. Dul Panka az, aki forgolódik, Terkának teszi, és aztán van egy zárás is, mégpedig a csapattástól, de Dul Terka bemegy bátran, és aztán a két pontot felteszi, nem csak magába a gyűrűbe, hanem az eredményjelzőre, 71-59, 4 perc, 45 másodperc van hátra a negyedik negyedből. Varga oldalra, Fischertől jön a három pontos, bent van! 71-62, 9 pont. Jobb a helyzet, mint volt mondjuk egy 30-40 másodperccel ezelőtt. Ha így haladnak, akkor nem lesz ideje valószínűleg az Elte Beacnak felzárkózni, hogyha egy-egy pontokat tudnak csak valahogy leszedni a győri előnyből. Kellene a jó védekezés is a fővárosiaktól. Varga éppen Dul Terkát, nem is üti, vágja, de ketten vannak már rajta. Középen Szanogó üresen. Blokkolják, ráadásul lejár a támadó idő. Jöhetnek előre a vendégek. Szanogó nagyon fogja az ellenfelét, át tudja nagy nehezen vinni a labdát a félpályán. Az Elte Beac Vargától a középtávoli, lejön a gyűrűről, marad a 71-62, 4 perc van hátra a mérkőzésből, a negyedik negyedből. Dul Terka Varga sárával szemben, nem tudja most Varga megkaparintani a labdát, Dultól pedig aztán egészen Szanogóig kerül a sarokba a labda, egy másik Dul Panka kapja a labdát. Szanogó hiába az elzárás, Dul bemegy a folyosón, és nem tudja bedobni. Marad a 9 pontos előny a hazaiaknál, de lehet akár 6 is közte, ha csak nem volt egy szabálytalanság, egy ütés, ugye aztán majd jöhet az Elte Beac, ha minden igaz, oldalról, mert valójában az Etónál ez csak a harmadik szabálytalanság. Jön Burn, az amerikai játékosa a győrieknek, illetve Simon. Az Elte Beacnál. Így aztán majd jöhetnek a fővárosiak, mégpedig volt úgy látszik egy dobás kísérlet, nem is csak úgy szimpla szabálytalanság, úgyhogy büntetővel jöhetnek a vendégek. Az első már bent is van, mégpedig Drahos az, aki tovább tudja a pontjai számát növelni, 20-nál jár, csak úgy, mint Fischer, úgyhogy ők ketten már 40-et tettek a közösben, 41-et, mert a másodikat is bedobja valójában Drahos, és még oldalról is jöhetnek ráadásul, úgyhogy itt több szempontból volt hátrányos helyzetben jelen állás szerint a győri csapat, oldalról pedig majd a labdával De Angelo jöhet, az ausztrál idegen légiósa az Elte Beacnak, be tudja dobni Drahosnak a labdát. Van egy elzárás is Dinyéstől, megy második is, középen őt kaphatná. Varga aztán egy keresztpasszal megtalálja a sarokban lévő üres csapattársat. Nem jó azonban a három pontos, hiába való De Angelótól, a lepattanót pedig elveszik, el hozzák a győriek. 3 perc, 15 másodperc van hátra a negyedik negyedből. Zsebe Véninger egy pillanatra megnézte magának a gyűrű távolról, de nem dobta el. És Dul Terka rálép a vonalra, az oldalvonalra, emiatt jöhetnek majd a vendégek. Egy rögtönzött kis csoport alakul, ötfős az Elte Beacnál, mert lehet, hogy tényleg, ha most jól tudnak egy támadást befejezni, akkor akár 4 pontra is felzárkózhatnak. 71-64, közte 7 pont, ez bárhogyan nézem, ez 3 labdányi különbség. Fischer megy be, és aztán Drahos kezéből kiesik a labda, de azért, mert lehet megütötte valaki, vagy éppen hozzájött az egyik győri, Zsebe Véninger, az alapvonaltól jöhetnek most majd az Elte Beac játékosai. 2 perc, 58 másodperc van hátra a negyedik negyedből, 13 másodperc a támadó időből a vendégeknél. Salamon nem tudja hova tegye, nagyon egyedül volt, aztán Varga érkezik oldalra, lejön a három pontos, lejön a gyűrűről, és nincs meg valójában, aztán Drahostól a lepattanó, pedig nem volt rossz Salamontól a tripla kísérlet, üres ember a szélen, lent a sarokban, és Zsebe Wieringer a gyűrűn táncolgatott a labda, hogy aztán bepattanjon, 74-64, 2 perc 36 másodperc, és akkor, amikor igazából még hátra van, ez a 2 perc 36 másodperc, lehet, hogy félig meddig már eldőlt a mérkőzés. 10 pontos a különbség a két csapat között, és ez lehet egy kicsit megrogyasztja majd az Elte Beac játékosait, ráadásul úgy, hogy még egy technikait is kapott az Elte Beac vezető edzője, ennek következtében jöhet majd Bernie-től a büntető dobás, nem csak egy, hanem most már kettő, hiszen jó volt az az első büntetője az amerikainak, az ő neve mellett egyelőre 5 pont, de ez most már valójában a 6. és a 7. is megvan. 76-64, most már 12 közte, pedig volt 7 is, nem tudott élni a lehetőséggel az Elte Beac. Ismételten köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. 12 ponttal vezet a Győr az Elte Beac ellen, akkor, amikor 2 perc 25 másodperc van hátra a női kosárlabda bajnokság első mérkőzéséből a bajnokságban. Győri sikerrel fog zárulni nagy valószínűséggel majd ez a bajnoki összecsapás, az első mérkőzés, a visszatérése az erőteljesebb győri együttesnek, amely tavaly csak 11-ként zárt, most úgy néz ki, egy más univerzumba, más irányba fogja majd terelni a jövőjét. 76-64 a mérkőzés állása akkor, amikor 2 perc 25 másodperc van hátra a találkozóból. Az első büntető bent volt, amelyet végül is tudott a vendégek ausztrál játékos a De Angelo bedobni, és aztán van egy lepattanó is, amit megkaparintott volna az Eto kettese, Dempsey Toney, de valójában nem tudta megfogni a labdát. 2 perc 22 másodperc a mérkőzésből, 76-65-re vezet az Eto az Elte Beac ellen. Jön az alapvonalról majd a fővárosi csapat, is egy apró pöccintéssel, Salamon Zsófia pontokat szerez, 76-67. Hát talán lesz még fordulat, most már szinte egész pályás letámadásra mennek rá a fővárosiak. Hamarosan 2 percen belül a csapatok, Dulterka nem erőlteti annyira a gyors támadás vezetés, 6 másodperc a támadóidőből, Dulpanka elszórja a labdát, de lábhoz ért, úgyhogy majd jöhet oldalról az Eto, 4,4 másodpercről 14-re kúszik fel a támadó idő, újra kezdheti tehát a győri csapat, és akkor úgy néz ki, hogy ezt most már nem akarja a véletlenre bízni, a győriek mestere Hegedűs Péter időt kér, akkor amikor 9 ponttal vezet valójában a Győr az Elte Beac ellen, de hát ha úgy van, akkor még egy utolsó utáni instrukciót nyugodt szívvel átad a övéinek. Csak úgy zárójelbe hozzáteszem, a vendégeknél Salamonnak 4 hibája van, még Ács révén a győrieknél is van 4 hibával játszó kosárlabdázó, de összességében nagyon-nagyon a fair play szellemében játszottak a hölgyek az első bajnoki mérkőzését a két csapat. Nem voltak durvaságok, tehát a két csapat közti különbség az a 9 pont, ami jelenleg a táblán van, az mutatja, hogy lehet azért majd itt a bajnokság során is máshogy kell rájuk tekinteni. Dulpanka 21 pontjával egyelőre a legeredményesebb, ami azért szép és jó, mert 8 kísérletből tudott 6-szor 2 pontot szórni, van egy triplája neki, illetve mind a 6 büntetőjét le tudta dobni. Van 6 gólpassza és van 6 lepattanója is, ő a mérkőzés embere, bár Sanogónak 19 pontja van a 10 lepattanója mellett, 14 kísérletből tudott 8-2 pontost szerezni, így aztán ő is remekül bemutatkozik az élvonalban, a francia játékos, akár a 7 csapatában is benne lehet, ha egyáltalán lesz olyan, de Zsebe Wieringer is 18 ponttal, 4 triplával, úgyhogy abszolút erőssége ő is ennek a győri csapatnak. 14 másodperc a támadóidő, és 1 perc 59 másodperc van hátra a negyedik negyedből. Dulpanka dobja be a labdát Sanogónak, aztán már Bernie az, aki kérné egy labdafelhozót, hogy ne neki kelljen valójában a játékot majd valójában megmutatnia, hogy milyen stratégia, taktika szerint menjen a támadás. Az Elte Beacnál pedig egy szabálytalanság, ami azt jelenti, hogy jöhet majd Zsebe Wieringertől a büntető, hiszen már ők is túl vannak az öt szabálytalanság, az öt csapat hibán. Az első büntetőt bedobja, így aztán most már 20 pont környékén van mindjárt Zsebe Véninger, valójában csak idézőjelben 19-nél, és a 20. is megvan most már a neve mellett, úgyhogy abszolút kiváló a győri kosárlabdázók teljesítménye, hiszen hárman majdnem 20 pont környékén, még Szanogónak hiányzik egy, de ha úgy adódik, mivel a pályán ezt gyorsan eszközölheti. Lepattanót szednek az Eltebeac játékosai, meg a győriek is. Bernie adja aztán Dull Terkának, ő átviszi a félpályán, le a szélre, Zsebe Véninger, a három pontos bent van, mégpedig a 5. a neve mellett most már, és 23 ponttal ő a legeredményesebb játékosa a győrieknek, illetve az egész mérkőzésnek. 3 gólpassza van, illetve van egy lepattanója. Úgyhogy a legeredményesebb Zsebe Véninger egyelőre a mérkőzésen. 81-67, és 1 perc 23 másodperc van hátra a találkozóból. Hosszú az összecsapás, hiszen már majdnem 1 óra és 45 perce tart a mérkőzés. Ráadásul még hátra van majdnem másfél perc, de mivel mindkét oldalt a csapatok sokszor szabálytalankodtak, most már büntető párbaj kezdődik meg. Az elsőt kihagyta ráadásul Drahos, aki pont a vendégek egyik legeredményesebbje, 21-el, most már 22 ponttal, 81-68, 1 perc 23 másodperc, és nincs arról szó, hogy a Eltebeac játékosai visszavonulót fújnának, hanem letámadnak egész pályán. Dull Pankánál a labda, mégpedig Terkának teszi a másik Dullnak, Zsebe Véninger megint ott volt a sarokban, Szanogó, ő azért itt a második félidőben egy kicsit halványabb, már mint a pontokat tekintve, 15-nél járt az első félidőben. Na most aztán Bernie dobhatja a triplát, de 84-68, igazán kiemelkedő ez a pontzuhatag, amit mutatnak az Eto játékosai. Ráadásul Zsebe Véninger, Dull, Szanogó, és most már Bernie is ugye 2 számjegynél jár, azaz 10 pont fölött, és sikeresen tudott újabb pontokat szerezni, mégpedig Varga Sára révén az Eltebeac, úgyhogy most már 71-nél járnak a fővárosiak, ez is jónak mondható, csak a kapott pontok mennyisége sok. 40 másodperc van hátra a mérkőzésből, mondanám, de hát megint egy apró falt, szabálytalanság, ami azt jelenti, hogy jöhet majd büntetőkkel az Eto, illetve Dull Panka az, aki egyfajta ilyen házi háborúban Zsebe Véninget utolérheti, ha mind a kettőt bedobja. Eddig nem volt probléma a büntetőkkel, hiszen 6-ból 6 a neve mellett, 21 pontnál jár, 84-71 a Győrnek. Az első büntető bent van, kapja a pacsit a játékosoktól, a csapattársaktól, Szanogótól és Bernie-től, és akkor jöhet majd a második büntető, és egy támadása még biztosan lesz majd az Etónak. 85-nél jár egyelőre az Eto, illetve most már 86-nál, 15 pontos előnye van tehát a győri együttesnek, akkor, amikor 35 másodperc van hátra a találkozóból, jönnek még azért előre tisztelettel, becsülettel a vendégek, nem sikerült a kosárra, a gyűrű felé dobni a labdát, így aztán az utolsó támadás majd az Eto játékosai. Pár másodperc még maradt azért a 2 óra között, az 1-2 másodperc az nem biztos, hogy majd még támadás formájában megjelenik az Eltebeacnál. Bernie felteheti az íre a pontot, meg is teszi, 88-71, 17 pontos különbség a két csapat között, 3 másodperc Varga Sára, triplás bent van, és így aztán 88-74-jel zárul a találkozó, 14 pontos győzelem, abszolút magabiztos és abszolút megérdemelt a nevük mellett, mármint a győri csapat neve mellett. 88-74, 14 ponttal győzte át az Eto az Eltebeac ellen a női kosárlabda bajnokság nyitányaként. Győr búcsúzik, a szó a budapesti stúdióért.
2: Köszönöm szépen, és innen megyünk is tovább a Budapesti Jégkorong Akadémia Korona Brassó Eszterig a jégkorong mérkőzésre, Erdei Márkhoz.
1: Hiszen már elindult a második harmad, 2 perc 15 másodperc eltelt belőle, de még csak veszélyes lehetőségig jutottak a csapatok. Méghozzá a Brassónak volt egy veszélyes próbálkozása. A kékről érkezett egy lövés, amivel Jared Van Warmer tudta belerakni a botját, amiről nagyon-nagyon veszélyesen pattant a korong, de hát a kapu vastról valahogy fölé vánszorgott. Érdekes a kapura ránézni, mármint a BL kapujáról, hogy rajta van egy korong, ami a szabályok szerint nem szabadna, hogy menjen a játék így, de amíg egyik bíró sem látja meg ezt a korongot, addig nyilván mehet, addig nem fogják ezt megállítani. Most már ott van a korong Szabó Bencénél, aztán szépen tovább tett korong után már Weidemann lépne be a Brassónak a harmadába, végül tovább passzolja a kis Csongor felé, őt pedig villámgyorsan elválasztják a paktól a Brassónak a védői, most már ők passzolgatnak és tennék ki a saját harmadból a korongot, ebben a pillanatban ez meg is történt, egy pici gáncsolás, de e fölött szemet húznak a játékvezetők. Kárjelájnen az, aki most már tovább húzta, aztán az ő botjáról is lepördült a korong, most már Okai Boldizsárnál van, a vendégek egyik játékosánál, és kapná vissza a BL kapuja előtt a korongot, de a passz az pontatlan volt, elcsúszott a társ botján, botja alatt a korong. Aztán kis Csongort is leütközik, úgyhogy ebből sem lesz veszélyes BA akció, eléggé csapkodó a játék, csak úgy, mint az első harmad elején volt. Most már Van Wormer lőne megint, de az ő lövése felpattan Szabó Bence botjáról, úgyhogy az pedig egészen a korongfogó hálóig megy, emiatt megáll megint a játék, 3,5 perccel a második harmad kezdete után, tehát Budapest Jégkorong Akadémia, Korona Brassó továbbra is 0-1, és mivel nálunk most áll a játék, ezért érdemes kitekintgetni, hogy mi újság a többi pályán az Erste Ligában, hiszen Erdélyben már 3 mérkőzés is véget ért. Volt egy Csíkszereda Újpest 5-2, ott a hazaiak visszavágtak ugye azért a 14-es vereségért, amelyet pár nappal ezelőtt Újpesten szenvedtek el, pont fele annyi gól esett, mint akkor ugye azon a mérkőzésen. Gyergyó DVTK hosszabbítás után 1-2, vagyis nagy meglepetésre a címvédő otthonából a DVTK elvitt legalább 2 darab pontot, Kármeniémi tudott betalálni a hosszabbításban, és ezzel dőlt el minden. Aztán volt egy nagyon-nagyon sima találkozó is, Háromszéki Ágyusok Dab 7-1. Ott azért nem sok esélye volt a Dunaújvárosi Együttesnek arra, hogy az újonc otthonából elvigye a pontokat, így pedig kiválóan áll továbbra is Háromszéki Ágyusok, 2 meccs után egyelőre veretlenek. Nálunk pedig most éppen megint áll a játék, mert kipattant a korong az egyik büntető padra, méghozzá a Brassó meg a padjára, úgyhogy jöhet majd hamarosan a korongbedobás a buli, amelynél Keresztes Levente néz majd farkas szemet az egyik Brassó játékossal, Válcsárral. Végül Válcsári lett a korong, ő hozta el, és most már hátrapasszolja a bektársának, úgyhogy most Messi Kamer révén jöhet egy újabb brassói támadás a saját harmadból. Na nézzük, hogy mire mennek ezzel az erdélyi csapat játékosai. Válcsánál van a korong, ő megy bóriási lendülettel a BL harmadába, de aztán végül Posgai minden rutinját bevetve elveszi tőle a pakkot, és tovább passzolja Nádorhoz. Nádor pedig felgyorsít, aztán tovább nyomja a Keresztes Leventéhez, ő stukkolja be a korongot a brassói kapu mögé. Most még mindig a BL csapat játékosai birtokolják, ez eddig nem volt jellemző itt a második játékfészben. Nádornál van a korong, aki Zepörniket játsza meg, Zepörnik is húzogatja, aztán végül nem tud még lőni Posgaihoz, passzol, most van a lövés a kék vonalról, de ez csúnyán fölé megy, ezt nem igazán tudta helyezni Posgai Tamás, a csapatkapitánya a BA-nak. Aztán ő passzolja vissza Nádorék felé, Nádor pedig nem tudja megszelídíteni a pakot, így átcsúszik a botja alatt. Posgai megint ütközik helyet, aztán egy keresztpassz a brassóiaktól a saját harmadban. Ezt nem igazán szokták szeretni az edzők, de most gyorsabb volt a brassói, mint Seregély Máté, így maradt náluk a korong. Egyelőre nem tud felszabadítani a brassó a saját harmadából, passzolgatnak, és ők birtokolják a pakkot, de inkább mindenki lemegy cserélni, és jöhetnek a friss lábú játékosok. Levinnél van a korong, a mérkőzés eddig egyetlen góljának a szerzőjénél. Ő vágtat be most már a BA harmadába, aztán tovább passzolja rögtön, most már Vels várja a bal oldalon a pakkot, ő is visszalövi, aztán a jobb oldalra a BA kapuja mögött. Ez lelassul egy BA boton, emiatt jó egy másik brassói játékosnak. Most Rokajnál van a korong, Rokaj hagyja ott a társnak Williamsnek, Williams pedig lőne, az ő korongja aztán hova pattan, föl az égbe. Ott pedig úgy ítélik meg a játékvezetők, hogy valamelyik fényhez hozzáért, valamelyik lámpához vagy lámpabúrához hozzáért a korong, emiatt újra áll a játék, és jöhet majd egy korongbedobás, egy újabb buli a BA harmadából, amelynél majd megint Keresztes Zsombor fogod állni, a túloldalon pedig majd Vels lesz az, aki megpróbálja elhozni a pakkot. Vels mellett pedig McCauley, valamint Levin is benn vannak a brassói támadó hármasban. Messikán mentezi tovább a korongot, vagyis elhozta a brassó. Most már Levinnél van, aztán megint Messikán mellett elcsúszik a vonalbíró, ami egy pillanatra megzavarhatta, hiszen fellőtte a korongot a korongfogó hálóba. Aztán pedig össze is veszik villámgyorsan a vonalbíróval. Úgy látszik, hogy valóban nem tetszett neki, hogy elcsúszott. De hát nyilván erről egyikőjük sem tehetett. Nem értem, hogy ezen miért kapta fel a vizet a román válogatott, egyébként finn származású játékosa. Jöhet egy újabb korongbedobás most a BA harmadából. Vers lesz az megint, aki keresztessel farkas szemet néz. A legutóbbi 3 buli róluk szólt, és legutóbbi 3-at mind megnyerte a brassói játékos, csak úgy, mint most. Vers hátratette a korongot, aztán jött volna vissza a kékről éppen felé, de ő elfordult, emiatt elcsúszott mellette a pak. Most már Rokai gyűjti be a saját harmadban, ő teszi át keresztbe, Messi Kammenhez megnyújtja előre Vels felé, de ez sem jut sokáig a Brassó, hiszen seregét gyorsan lestoppolja a Bakkot, és védőtársához Szabó Bencéhez passzol. 6 perc telik el már a második játékrészből, BJA Brassó. Továbbra is 0-1 az Erste Liga második fordulójának a záró mérkőzésén. Jöhet előre most a saját kapu mögül majd a Brassó, ha és amennyiben Messi Kammen is úgy gondolja, úgy gondolta úgy, hogy Velshez jönne előre fel egy hosszú indítás, de ez elcsúszik a botok alatt, így pedig ez nem lehet más, mint egy tilos felszabadítás. Kárjalájnán az, aki birtokolja és dédelgeti a korongot, de csak addig, amíg odapasszolja az egyik vonalbírónak, és hát nyilván tilos felszabadításnál a brassói játékosok a védőcsapat játékosai nem mehetnek lecserélni. Ők már eléggé régóta benn vannak, úgyhogy most egy friss BJA sor ellen kell, hogy kivédekezzék ezt a pár másodpercet. Nagy Krisztián révén elhozza a korongot a BJA bulinál, de végül Nagy Gergő nem tudja jól tovább tenni, és így pedig kimegy a brassói harmadból a pak. Most már McCallinál van, vele szemben Boros védekezik, még a szabályosság keretein belül, pedig hát azért eléggé ráncigált a hátulról Boros McCallit, de fölött most szemet hunytak a játékvezetők. Nagy Krisztiánál van most már a korong bent a brassói harmadban, aztán ő játszik össze Szabó Dániellel, aki most is csatárként szerepel, Kangyal Balázsék feltolták erre az évre csatárposztra védő pozícióból. Vels révén most már jöhet előre a Brassó, Vels nagyjából egy 3-4 percben van folyamatosan, talán most fog majd lemenni cserélni, így is ebben a másodpercben hagyta le a játékteret. Vasilnél van a korong, az ifjabbiknál, a tesó most nincs fönt a jégen, aztán ő el is adja már, mint a Resh Vasil, és most már ott van kis Csongornál, amint azért 16 eszendős játékosnál a pak, de őt is villámgyorsan elválasztják tőle. Hát nyilván őnek itt ez az első felnőtt szezonja, ő még nincs hozzászokva az ekkora sebességhez, hiszen utánpótlásban azért ezt nem szokhatta meg. Jöhet előre most a Brassó 2-1-ben, és kijátszották volna 3 passzal, szépen oda-ide-oda, csiki-csukival a BJA védelmék, de Vasilnak a visszapassza nem volt jó a társ felé, így pedig nem tudott gólt szerezni a Brassó, nem tudták megduplázni az előnyüket. 12,5 perc van már csak hátra a második játékrészből, a második harmadból. BJA Brassó továbbra is 0-1, mi pedig most menjünk vissza a stúdióba.
2: Köszönöm szépen, és természetesen megyünk majd vissza hamarosan a találkozóra Erdei Márkhoz, de közben azért érkezett egy jégkorong hír. Az újonc háromszéki ágyúsok csapata házigazdaként 7-1-re nyert a Dunaújváros ellen a jégkorong Erste Ligában, tehát egy mérkőzés már véget ért, és folytassuk kosárlabdával. Szó volt róla, hogy a Szekszárd szombaton fogadja a bajnok Pécs együttesét, ugye megszólalt a két vezetőedző Gyokic Zsejko, illetve a szekszárdiak mestere Magyar Bianka is. Most pedig jöjjön az a Rátkai Eszter, aki még a Pécssel volt bajnok az elmúlt szezonban, aztán áttette a székhelyét a Tolnai megyeszékhelyre, méghozzá Szekszárdra. Vele Keszidóra beszélgetett.
7: Munkával telt a nyár számodra, lévén ugye, hogy a válogatottal azért elég nagy falat várt rátok a világbajnokság, ugye ez szeptember közepén ért véget, akkor értetek haza, de hát most már nyakunkon az új magyar bajnoki szezon, mennyit tudtál pihenni, és mikor tudtál csatlakozni az új klubodhoz, a Szekszárdhoz, mert azért nem sok idő maradt neked is a szezon kezdésig.
8: Így van, egy bő hosszú hétvégén volt, és ott megpróbáltam minél jobban kipihenni magam, illetve Bihályéktól amilyen gyorsan lehet csak elkérni a csapatnak a játékait, a figuráit, és minél gyorsabban úgy felzárkózni már itthon, hogy hétfőn tényleg úgy kezdtem az edzéseket, hogy mentálisan teljes mértékben ott vagyok, és már a következő szezonra fókuszálok. Nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, ahogy ők fogadtak, és amilyen szeretetbe érkezhettem. Nagyon-nagyon jó edzeni a lányokkal, nagyon élvezem ezt az új közeget, és minden nap tényleg úgy kelek fel, hogy nagyon örülök, hogy ide mehetek le edzeni, és nagyon örülök, hogy ilyen emberekkel vagyok körbevéve, akik ennyire szeretik ezt a sportot, és ilyen profik itt, és minden nap tudok tőlük valami újat tanulni.
7: De hát hozzád hasonlóan azért számos új játékos érkezett, szóval nem te leszel egyedül hasonló cipőben, hogy azért újoncként mutatkozhat be a Szekszárd csapatában. Mik voltak az első benyomásaid, mennyire értitek már meg egymást a lányokkal, szóval milyen a közeg most ebben az új csapatban?
8: Én úgy érzem, hogy egy nagyon-nagyon fiatalos közegünk van, és ezt feltétlenül jól megértjük egymást a pályán, ami elsőre nem mondanám, hogy meglepő volt, de úgy gondoltam, hogy egy kicsit nehezebb lesz így együtt összeszokni a pályán, viszont szerintem ez a Siókupán is látszott, hogy az eszméletlenül nem így van, és nagyon megértjük egymást, szempillantásból is tudunk akár játszani, és örülök, hogy egy olyan közegbe lehetek, egy olyan kosárlabda kultúrába csöppenhettem be, ami tényleg az egész városnak nagyon-nagyon fontos. Akár a vezetőségtől kezdve, a vezetőedzőn keresztül mindenki elhal a kosárlabdáért, és nagyon jó úgy a városba itt sétálni, hogy a szurkolók állítanak meg, és gratulálnak akár a Siókupához, vagy akár egy-két jó szót tudnak nekünk mondani, úgyhogy örülök, hogy itt lehetek.
7: És Magyar Bianca, mint vezetőedző személyemtől azért tényleg korban közelebb áll hozzátok, illetve szerintem mennyiben más egy női vezetőedző, mint akár egy férfi vezetőedző?
8: Húha, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, ezen így igazából még nem is gondolkoztam. Viszont szerintem egy kicsit az segíti meg a dolgunkat, hogy Bia is volt játékos, és nagyon-nagyon sok mindent ő is átélt már így a kosárlabdán keresztül, és sok mindenben nyitott, és érdekli őt a mi véleményünk is, hogy akár a pályán hogy éljük meg a játékokat, vagy hogyha esetleg ő valamilyen taktikát vagy figurát kigondol, akkor neki nagyon fontos a mi visszajelzésünk is, ami egy tök jó és egy fontos pont abban, hogyha sikeresek szeretnénk lenni.

0: És hogyha mondhatom, akkor ebbe a stílusba én úgy érzem, hogy én jobban beleillek, és abszolút könnyű volt felvenni ezt a ritmust itt a lányokkal. Egy nagyon-nagyon gyors kosárlabdát játszunk, nagyon gyorsan futunk, és olvassuk a játékot, ami fontos szempont volt. És tényleg, ahogy érezzük, ami ösztönből jön, úgy játszunk, és örülök, hogy ezt a stílust képviselhetjük, és emellett pedig nagyon fontos az, hogy a játékosoknak a saját maguk előnyeit próbáljuk kiemelni, és abból próbálunk építkezni. Szerintem egy nagyon-nagyon színes csapatunk van, és mindenki valami másba is jó, úgyhogy ezt jó akár edzésen is látni, illetve valami újat tanulni a csapattársamtól.
1: És ezt Magyar Bianca azt is kiemelte nekem így a beszélgetésünkben, hogy főként egyébként a magyar játékosokra épít, tehát hogy oké, lesz idegen légiós a csapatban, de sokkal kevesebb, mint az előző években, és inkább így a magyar magra szeretne építeni. Mit gondolsz, ez mondjuk akár a válogatott szempontjából mennyire lehet gyümölcsöző, akár ha azt nézzük az 5-5-ös vagy a 3x3-as kosárlabda válogatott szempontjából?
0: Szerintem ez a jövőre nézve nagyon-nagyon nagy pozitívum, hogy szinte most így egy korosztály vagyunk, a fiatalabb generáció játszik így együtt, és szerintem ez egy nagyon jó főpróba, illetve próba lehet majd így a jövőre nézve, hogy mit tudunk lerakni tényleg élesbe az egész szezonba a pályára, és hogy minél többen ott legyünk a válogatottba, ugye most még csak ketten voltunk ott Dombival a felnőtt válogatottba, de remélem, hogy a csapatból még többen lesznek, akik akár most már idén csatlakoznak a bőkerethez, vagy majd a jövőben tényleg akár így is hallgassunk egy csapatot majd ott.
1: A Sió Kupa, mint felkészülési tornán már te is részt vettél, mit szűrtél le ebből a tornából?
0: Úgy érzem, hogy amit előtte készültünk, és amilyen célt kitűztünk erre a kupára, hogy egyfajta visszaigazolást kapjunk arról, hogy milyen úton haladunk, és hogy mit szeretnénk majd elérni így a szezon kezdésre. Én úgy gondolom, hogy mindent meg tudtunk abból valósítani, amit Bia kért, akár egy gyors támadásvédekezés csere, vagy egy jó tranzícióvédés, illetve a játékainkat is, amiket szerettünk volna gyakorolni szerintem, azokat mind tudtuk ezen a kupán. Ugyan két meccset nyertünk, és nagyon-nagyon boldogok vagyunk, de nekünk nem az eredmény volt elsődlegesen a fontos, hanem hogy szépen fel tudjuk magunkat építeni a szezonra, és hogy hatalmas motivációval belecsapjunk az első körbe.
1: Ami ugye most hétvégén következik, szombaton a Pécs ellen léptek pályára, ami ugye neked különösen pikáns lévén, hogy a volt csapatod ellen fogsz játszani, szóval milyen érzésekkel vágsz neki ennek a mérkőzésnek?
0: Sokan kérdezték már meg ezt a kérdést, de nekem ugyanúgy csak egy meccs lesz, én már egy új klubban vagyok, ők a régi klubom, de teljesen átalakultak, úgyhogy szerintem ebben a szezonban minden csapat egy új csapat lett, úgyhogy izgatottan várva a mérkőzést most már szexuális színekben.
1: És te mivel lennél elégedett szezon végén? Egyébként Biancát is kérdeztem, ő ugye a top 4-et jelölte meg, vagy hát azt mondta, hogy ugye az volt a vezetőség célkitűzése is, de ez tényleg egy fantasztikus keretnek tűnik. Szóval te mivel lennél elégedett így a szezon végén?
0: Szerintem hatalmas potenciál van bennünk, és eredményre vagyunk szerintem nagyon így éhező, úgymond a fiatalabb generáció révén is szeretnénk oda kerülni a top 4-be, és akár döntőt is játszani. Ez sok embernek az első ilyen élménye lenne az életében, és én olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy ezt tavaly átéltem, hogy milyen bajnoknak lenni, viszont ez egyáltalán nem áll időn, vagy nem áll meg ott, hogy én ezt kipipálhattam, úgyhogy szeretném még a határaimat is feszegetni, illetve a csapattal akár még döntőt is szeretnénk játszani, de az elsődleges cél az biztosan az, hogy benne legyünk a top 4-ben.
2: A világbajnoki 8. helyzet Rátkai Eszter, tehát szombaton pont egykori csapata, a bajnok Pécs ellen mutatkozik be a Szekszárd színeiben. Néhány jégkorong eredmény a mai napról az Erste Ligából: Háromszéki Ágyusok, Dunaújvárosi Acélbikák 7-1, Gyergyó DVTK Jegesmedvék 1-2, Csíkszereda Újpest 5-2, és akkor menjünk megint Erdei Márkhoz, Budapesti Jégkorong Akadémia, Korona Brassó, egészen a harmad végéig Márké a szó.
3: Köszönöm szépen, Budapesti Jégkorong Akadémia, HC Korona Brassó, pedig csak, hogy folytassuk a sort 0-1, mármint azt a sort, amely éppen az eredményekről, vagy éppen az állásokról szól, hiszen nálunk még csak részeredmény van, állás, 5,5 perc van hátra a második harmadból, egy gólos előnyét őrzi tehát a Korona Brassó, amelyet ezelőtt nagyjából 22 perccel sikerült kialakítaniuk, azóta egyébként volt kiállítása is a brassóiaknak, az imént ért vissza a büntetőpadról Válcsár, őt látták szabálytalannak Bottal akasztásért, de abból az emberelőnyből olyan óriási BJ-zicser végül nem lett, úgyhogy letelt, és most pedig már 5-5 ellen folytatják a csapatok, és mondom még egyszer, 5 perc 45 másodperc van hátra a második harmadból. Várli próbál

0: célozott volna meg most egy lövéssel a kék vonalról a brassóiak részéről, de egyből elhalt a blokkban. Szabó Dániel volt az, aki kiválóan helyezkedett. Most már megint Váltsárnál van a korong, aki aztán odaszúr egyet Nagy Gergő lábára. Hát ez nem nézett ki jól, eléggé csúnya volt, nem is Nagy Gergő volt, bocsánat, hanem Boros Dániel. Lényeg a lényeg, hogy Boros lenn maradt, és Váltsárnak pedig megint ki kell ülnie majd a büntetőpadra. Ez most teljesen jogos, szerintem szúrás lesz majd az ítélet, és lehet, hogy akár több is lesz ez, mint egy szimpla 2 perc, de végül csak bottal akasztás az ítélet, ami pedig nem lehet több, mint 2 darab perc, úgyhogy 5 perc 30-nál áll az óra, ami azt jelenti, hogy ha ezt sem tudja kihasználni a BIA, akkor már csak 3 perc 30 másodperc fog maradni. A budapesti csapatnak arra itt a második harmadban, hogy valahogy még kiegyenlítsenek. Na nézzük, kik vannak most bent a BIA részről. Nádor, mellette ott van Percsics, valamint Keresztes Zsombor, védőposzton Karjalainen, mellette pedig Keresztes Levente, mind a két Keresztes úgy látszik, hogy most lehetőséget kap Kangyal Balázstól ember előnyben. Villámgyorsan elhozza a korongot a Brassó, és már ki is emelik azt a saját harmadból, egészen Farkas Rolandig jut, a kapus pedig kilöki oldalra a társnak, Karjalainennek. Aztán ő az, aki most szépen lepördül a letámadó játékosról, már mint a finn játékos. Most már Nádornál van a korong a brassói harmadban, Nádor ott hagyja aztán Karjalainennek. Karjalainen pedig egyelőre csak cselezget, nem nagyon tud lőni. Most talán Keresztes Leventétől jöhet egy lövés balról, ez meg is volt, de a védés kiváló Adorjántól. Oda ment valóban mamutjai közé ez a korong, érezte és szépen össze is zárta azokat. Most már megint jöhet előre a BIA, mert Farkas indítja útjára a korongot. Keresztes Leventénél van, aki megint csak lő, a lövése pedig felpattan, de nem a korongfogó hálóig, így pedig nem kell megállítaniuk a játékot a játékvezetőknek. Most talán ki tud jönni a Brassó a saját harmadból, de nem, mert Nagy Krisztián kiválóan támad le és szerzi vissza a korongot, aztán Karjalainenhez passzol, ő teszi át keresztbe, de ez a passz nem volt megfelelő, nem tudott egyből tüzelni a társ. Aztán megint a finn védőnek kell figyelni arra, hogy kimenjen a korong mellett a harmadból, mármint a brassói harmadból. Most már Adorján teszi hátra, miután kilépett a kapujából kiválóan. Aztán visszaszerzi a BIA, Szabó Dániel elcsúszik. Nagy ügyel bajjal végül megszerzi a korongot, de nem sokáig, mert odaadja egy brassóinak, aki aztán megpróbálja fonákkal kiemelni, de kiváló a védekezés BIA részről a kék vonalnál. Kiváló volt, hiszen most már kiütik mellette a korongot Szabó Bence mellett a brassói védők. Úgyhogy már csak 28 másodperc van hátra ebből a BIA ember előnyből, könnyen lehet, hogy ezt sem tudják a hazaiak kihasználni. Ott van a korong most Nagy Gergőnél bent a Brassó harmadában, ő sem tud lőni, Zepörnike sem tudja egyelőre hátrarakni a kékre, úgyhogy kénytelen bevinni a korongot Adorján kapuja mögé, már csak 10 másodperc a kiállításából Váltsárnak. Most ott van a korong egy másik BIA-snál, nem Nagy Gergőnél, hanem Nagy Krisztiánnál, a drusszájánál gyakorlatilag, hogyha a vezeték neveket nézzük. Ott van most a korong mellette levő társnál, kicsit össze is akad egymással Nagy Krisztián, valamint az egyik brassói védő, 58-as a Livon Várli, ők ketten akadtak össze, aztán még mindig mi az adók kapok, egyfolytában ütögették egymást. Hát szerencséjük volt szerintem, hogy egyik őket sem állított, aki 2 percre a játékvezető, lehet, hogy lesz majd még ennek folytatása a következő cseréknél. Lényeg a lényeg, hogy a rutinos amerikai játékos, illetve kanadai játékos lehet, hogy ezt nem fogja majd annyiban hagyni, hogy Nagy Krisztián párszor ráütött az ő kezére, de hát Nagy Krisztián sem szeret adósa lenni senkinek, úgyhogy lehet, hogy igazából ez ennyiben ez a sztori, ez abban is marad. 3,5 perc van már csak hátra, tehát a második harmadból. A Brassó megint kiegészült, a BIA megint nem tudott gólt lőni ember előnyből. Most elhoznák a hazaiak a korongot, de rögtön visszafújják, mert a bulinál történt valamilyen szabálytalanság. Weidemann Márkot látták szabálytalannak a játékvezetők, akinek most helyet kell cserélnie a társával, Kis Csongorral. Ez is egy új szabály, hogyha valamelyik bulizó játékos szabálytalankodik, akkor annak helyet kell cserélnie valamelyik társa. Most jön egy lövés a kék vonalról, BIA részről. Posgai Tamás eresztette ezt meg, nem volt rossz az elképzelés, de senki nem tudott belehúzni ebbe a korongba. Bóna pedig közben kicselezi magát a brassói harmadból, és most már azon kellett ügyködnie, nehogy véletlenül eladja a korongot, és kiugorjon ezzel valamelyik brassói játékos. Kis Csongor az, aki fonákkal visszarakja a brassói kapu mögé a pakkot, onnan pedig egy borzasztóan rossz indítás a brassóiaktól. Borisenko volt az, aki rosszul passzolt előre, ott nem volt társ, így pedig ez nem lehet más, mint egy tilos felszabadítás. Kereken 3 perccel a második harmad vége előtt, még mindig a Brassónál az előny, az elmúlt pár percben nyilván köszönhetően a BIA ember előnyének is, nem igazán tudott kijönni az erdélyi együttes a saját harmadából. Keresztes Zsombor az, aki most oda megy bulizni, meglátjuk, hogy sikerül-e neki elhozni. Sikerült, hátrapasszolt az Zimányi felé. Zimányi elsőre nem indult el a korongért, aztán másodjára igen, mert mutatta neki a védőtársa, hogy nyugodtan menjen érte. Most már Percsicsnél van a pak, aztán Keresztes Zsomborhoz továbbít, most szépen adogatnak a BL játékosai, de amint befejezem a mondatot, már is megszerzik a Brassó rutinos hátvédei. Most részek kap helyet a fejére, de szerencsére jól van, Keresztes Zsombor ütközött vele egy picit talán szabálytalanul, aztán visszaszerzi a pakot a BL Brassónak a harmadában egy kapu elé belöbbölt Korong Zimányitól, de Keresztes Zsombor ebben nem tudott belehúzni, így pedig a Dorján Attilával, miután lepacsisztak, véget ért ez a kis BA támadás is, hiszen Adorján megfogta a korongot Keresztes Zsombor egy pillanatra, mintha ráütött volna a kezére, emiatt is kért ezt követően elnézést, de természetesen ez mehet tovább, annak ellenére is, hogy Marcsunk Bonifác játékvezető figyelmezteti Keresztest, hogy többet ilyet ne csináljon, mert máskülönben ki fogja őt állítani. Kapussal szembeni támadásért 2 percre. Jöhet előre most egy brassói akció, ami nagyon-nagyon régen volt már itt a mérkőzésen, most bent vannak a BA harmadában, egyelőre viszont Korong nélkül, mert Cseregé kiválóan helyezkedik, és kiemeli a pakot a saját harmadból, és nincs is tilos felszabadítás, mert egyértelmű volt, hogy Borshuba elengedte maga mellett a Korongot, így pedig nem lehetett tilos felszabadítást ítélni. Jöhet előre most a Brassó, már csak 2 perc van hátra a második játékrészből. Ez is egy rossz passz a Brassóiaktól a semleges harmadban. Nagy Gergő az, aki aztán tovább passzolná a korongot, végül Zepörnik elesik. Zepörnik aztán várná vissza a korongot a semlegesben, meg is kapja. Vele szemben Vels, de mellette elpasszolja a korongot át a túloldalra, a baloldalra Szabó Dánielhez. Már bent van a BA egyébként a Brassói harmadban. De mire befejezem a mondatot, már ki is jön megint a Brassó. Hát eléggé csapkodó itt az elmúlt 1-1.5 percben a játék. Hol egyik, hol másik térfélen járnak a csapatok a koronggal. Karjalainen most óriási lendülettel indul meg. Be is beviszi a korongot a Brassónak a harmadába, aztán eladja, de végül lehet, hogy szerencséjük van. Ha és amennyiben Nagy Krisztián tovább tudja passzolni, nem tudta, viszont szerencséje van, mert Nagy Gergő lelopja a brassói botról a korongot. Nagy Gergő húzogat, vele szemben 2 brassói, lehet, hogy nyer a túlerő, de nem, mert az egyik játékos lepattan Nagy Gergőlől, a másik pedig csak szabálytalanul tudja őt akadályozni. Most megint úgy tűnik, hogy Várdli az, aki szabálytalankodik, de ez sem ér 2 percet a játékvezetők szerint. Aztán van Karjalainentől egy óriási ütközés, ez sem volt 2 perces szabálytalanság. Hát eléggé engedik most a játékvezetők a kemény játékot, de már csak 1 percük van a csapatodnak arra, hogy valamennyire törlesszenek egymáson, ha és amennyiben ez a céljuk, de szerintem inkább a gólszerzés, mert most jön előre a Brassó, Haranennél van a korong, Haranen átviszi a BA kapuja mögött, aztán passzolná tovább, ebben a pillanatban ezt megteszi, Várdinál van, és már várná vissza Haranen, meg is kapja, Haranen lőhetne a kékről, nem inkább Várdlihoz teszi vissza, Várdli sem tud lőni, aztán belöbbeli a kapu elé a korongot, végül ez lepattan egy BA lábról, így Rokai Szilárd nem tud ezzel igazából semmit sem kezdeni. Aztán visszaszerzi a Brassó, egy lövés, szépen védi, Farkas Roland, a kipattanó pedig Szabó Bencé, aki eltakarítja a korongot a veszélyes helyről, vagyis a BA kapuja elől. Ráadásul ki is csorog a korong a BA-nak a harmadából, úgyhogy az utolsó 20 másodpercet könnyen lehet, hogy majd egy támadás építéssel kell, hogy megkezdje a brassói együttes. Válcsárnál volt a korong, ő lőtte be a BA kapuja mögé, Posgai felé, aztán pedig lesz egy kiállítás. Így is van, Szabó Bence a kiállított. Én a másik irányban néztem, Szabó Bencét pedig valamiért szabálytalannak lát a Tóth Renátó. Mindjárt nézem a játékvezető kézmozdulatát. Testreütés a szabálytalanság. Aztán azt mutatta, hogy hátra csapott helyet a botjával, és emiatt állítja ki a tavalyi év legjobb Erste Liga hátvédjét, Szabó Bencét. Szabó egyébként nem értett egyet az ítélettel, de hát igazából teljesen mindegy, hogy ő mit mond ebben a helyzetben, hiszen a játékvezető a vezető bíró szava dönt. 11,3 másodpercnél áll az óra, ami azt jelenti, hogy ennyi ideje van a Brassónak, hogyha még ebben a harmadban szeretnék kihasználni ezt az ember előnyüket. Meglátjuk, hogy sikerül-e nekik, egy korong elhozatal nyilván kéne nekik a bulinál. Belső révén el is hozzák, aztán végül Borisenkóhoz hátra menne a korong a kékre, de ez egy pontatlan passz, kimegy a BA harmadából, és lassan véget is fog érni, tehát ez a harmad újabb lövés itt már nem lesz. Végül még volt, az utolsó 10 másodpercben Farkas Rolandnak kellett a jobb mamutjával kirakni oldalra a korongot, aztán egy kis összeakaszkodás még van, Boros Dániel, valamint a vendégek részéről Colby McAuley. Látták úgy, hogy még valamilyen nézeteltérést meg kell, hogy beszéljenek. Úgy látom, hogy ők ezt megtették, úgyhogy 17 perc múlva folytatódik majd a mérkőzés a harmadik játékrésszel. Egyelőre Budapest Jégkorong Akadémia HC, Korona Brassó 0-1 stúdió.
1: Köszönjük szépen. Természetesen a záró harmadra megyünk majd vissza Erdei Márkhoz, de most a szünetben tulajdonképpen lezárjuk kosárlabda interjú sorozatunkat, mert hogy a női bajnokság esélyesei közül még Sopronban nem jártunk. A 17-szeres magyar bajnok az előző évadból, 10 évadból 8-at aranyéremmel záró Sopron Basket a most kezdődő bajnokságnak is vérmes reményekkel vág neki. Az alapok megmaradtak a Gáspár Dávid irányította együttesnél, hiszen a magyar maghoz a belga Mehelentől érkező amerikai hátvéd Kennedy Todd Williams csatlakozott, azzal a reménnyel, hogy vezére lesz a csapatnak. Nagy változás a klubnál, hogy hosszú idő után először jelen a Brooks nélkül kezdett neki a felkészülésnek a keret. Ez utóbbinak tagja a TFS-től igazolt Tóth Franka, aki első soproni élményeiről Keszi Dórának beszélt.
2: Nyár azért munkával telt neked is, mert oszlopos tagja voltál a 3x3-as válogatottnak, illetve ugye az 5-5-ös válogatott bővebb keretében is benne voltál, és segítettél azért a lányoknak a felkészülésben a berlini világbajnokságra. Mennyit tudtál pihenni, és mikor tudtál csatlakozni immáron új klubot haza Sopronhoz?
3: Igen, szerencsére rengeteg időm telt a kosárlabdával, aminek nagyon örültem így nyáron is, mivel szerintem ez ilyenkor kiváló lehetőség, akár így a 3x3-ban, meg az 5-5 válogatottban is fejleszteni önmagamat, és ez szerencsére úgy gondolom, hogy sikerült a nyáron. Igen, jól mondtad, a 3x3-mal rengeteget utaztunk, és jártunk tornákra, edzettünk rengeteget, ami nagyon jó élmény, mivel a 3x3 az egy teljesen más kosárlabda, és ott teljesen más aspektusokat tudunk fejleszteni, amit azért élvezek nagyon, és ezt követően pedig az 5-5-ös lányokkal voltam együtt, és velük tényleg minden perc ugyanúgy a pályán, és azon kívül is fantasztikus, mivel tényleg egy nagyon jó közösség és nagyon jó társaság van, és emellett pedig brutálisan kemény munka folyt. Így úgy gondolom, hogy nagyon jól telt a nyár ilyen szempontból, és ezt követően pedig így, vagy ezzel egy időben le tudtam költözni Sopronba, és itt el tudtuk kezdeni a munkát, vagy be tudtam csatlakozni itt a lányokhoz a munkába, és itt is ugyanúgy tényleg így már az első edzéstől kezdve, amikor megismertem minden új arcot, óriási dolog nekem, hogy itt vagyok Sopronban, és tényleg élvezem ennek is minden percét.
2: És hát milyen Budapestről leköltözni egy vidéki klubhoz, mert azért nyilván más a közeg, más mondjuk edzésre járni, lehet, hogy kevesebbet ülsz dugóban, akár mondjuk ez is praktikusság szempontjából, azért jól lehet, szóval milyen a közeg vidéken Budapesthez képest?
3: Igen, ugye ezt a vidéki létet, ezt már én megtapasztaltam szerencsére Miskolcon is, és önmagamat is, és tényleg megleptem, hogy mennyire szerettem így a vidéki életet, és mennyire jó igazából. De ugye itt mindig elmondom azt, hogy nem kifejezetten csak a város miatt költözik az ember, hanem főleg a klubért, és itt ugye Sopronban talán ez országon belül, de szinte Európában is az egyik legmagasabb szinten van itt, szóval nem kérdés, hogy tényleg élvezem, és nagyon jó, kedves kisváros Sopron, viszont ugye itt a stáb, a környezet, ami itt fel van építve Sopronban, az tényleg világ klassz is, tényleg, ahogy hozzá mindenki a munkához, és amennyire támogatva van mindenki abban, hogy tényleg csak a kosárlabdára tudjon koncentrálni, az nagyon jó, fantasztikus.
2: Gondolom azért nyilván más a vezetőedző személye, nyilván ő is mást követel, mint mondjuk az előző edző, szóval mennyiben más most tényleg így akár munka szempontjából Sopron?
3: Igazából talán a legnagyobb különbség az, hogy itt olyan csapatot raktak össze, amik kettős terhelésre vagyunk hivatottak igazából most így a következő szezonban is, ami azt jelenti, hogy talán egy kicsit mélyebb a rotációnk, így az edzésmunkát is talán másképp tudjuk menedzselni, és tényleg rengeteget edzünk, mivel szerintem itt a Gáspi is egyértelműen, meg a klub is a kemény munkában hisz, de ezt ugyanúgy megtapasztaltam a TS-nél is, mivel ott is rengeteget edzettünk. Itt talán ami óriási különbség lesz majd ez a kettős terhelés, és tényleg az, hogy a munkának a mennyisége, mert itt még tettünk erre egy lapáttal, amit én nagyon élvezek, mert tényleg én és a munkában hiszek, és az, hogy már a bemelegítéstől kezdve tényleg az edzéseken, a kondin keresztül minden nagyon komolyan fel van építve itt.
2: Igen, ugye ti az Euróliga kapujában is álltok, majd mindjárt erről is fogunk beszélgetni, de egy hónapja beszélgettem körülbelül Fegyverneki Zsófival, és ő akkor még azt mondta, hogy hát ezt a keretet úgy alakították ki, hogy akkor még ugye nem tudták, hogy indulhatnak akár mondjuk a nemzetközi kupa porondon, ugye a Pécs visszalépése miatt azért megpályázta ezt a Sopron, amiből szerintem ti magatok játékosok is nagyon sokat fogtok profitálni. De nem csak a Sopronnál, nagyon sok csapatnál egyébként bődületes mozgást láthatok, akár mondjuk a Szexárdot is említettem, vagy nagyon sok más csapatot. És nálatok azért kicserélődött rendesen itt a Sopronnak a közege. Jelen a Brooks ugye befejezte pályafutását, Böröndö Vivi Papdia távozott, ők külföldre mentek, és hát most egy nagyon-nagyon fiatal csapata lesz Gáspár Dávidnak, hát az átlag életkor az nálatok most 23 év. Milyen a hangulat az öltözőben, milyen a csapat hangulat, mit érzékelsz, milyen lesz ez a csapat tényleg?
3: Igen, most ezzel az információval sokkoltál, hogy 23 az átlag életkor, mert eddig mindig az átlag életkor alatt voltam, most így akkor először van, hogy így fölötte, de nem baj, ezt még megemésztem. De igazából szerencsére talán pont ezért is, hogy ennyire közel vagyunk így korban egymáshoz, így talán még jobb az öltözői hangulat, mert tényleg mindenki egy hullámhosszon van, és ezt szeretnénk mindenféleképpen a pályára is áthelyezni, ami ugye talán azért egy kicsit nehezebb, mert ennyire sok új arc, sok új helyről érkeztünk mind. Ugye sokan ismerik már egymást, így korábbi klubokból, vagy akár a válogatottból, így a magyar fiatalok, vagy így a magyarok igazából, mert mind fiatalok vagyunk, de így a külföldiek is szerintem teljesen beillenek abban a rendszerben, amit a Gáspár és a Zsófi így összerakott, és ezt szeretnénk, ahogy te is mondtad, már most így a hétvégén, szombaton, mert most kezdjük a szezon, de ahogy mondtad, az Euroliga kapujában, amit meg majd a jövő héten szerdán játszunk, addigra tényleg így ezt edzéseken és tényleg a kemény edzésmunkával összecsiszolni annyira, hogy már most így a szezon elején egy olyan munkát tudjunk, meg egy olyan arcunkat tudjuk megmutatni, ami az Euroligát jelenti majd a számunkra.
2: Neked mi volt az első gondolatod, vagy az érzésed, amikor így megtudtad, hogy akár így nemzetközi kupában is játszhattok? Tényleg lehet ebből ugye Euróliga is, rosszabb esetben mondjuk Európa kupa, de szerintem az is egy tök jó fejlődési lehetőség. Szóval neked mi volt a legelső gondolatod, amikor azt megtudtad, hogy a Sopron azért indulni fog?
3: Pont amit mondasz, az, hogy ez mekkora hihetetlen lehetőség így nekem is, mert ugye az Európa kupa volt úgymond biztos, a tényleg az Euroliga lehetőségéről én csak álmodtam, hogy ezt már így rögtön úgymond így talán az első évben itt ezt elérjük, szóval nagyon izgatottan álltam ennek a kihívásnak, mert igazából szerintem ez teljes mértékben az lesz egy óriási lehetőség, és tényleg egy ilyen challenge a csapat felé, hogy ezt ilyen korán a szezonban ezt meg tudjuk lépni, de tényleg, amit mondtam, dolgozunk ezerrel, tényleg amióta mindenki megérkezett, tudjuk, hogy ez az egyik fő fókusz most, és ezt szeretnénk egy meccsben, ugye egy meccs lehetőségünk van arra, hogy ezt bebizonyítsuk, szóval emiatt és ezért dolgozunk nagyon keményen minden nap.
2: És ugye számos felkészülési mérkőzést is játszottatok, azokból, amit szűrtél le, mi az, ami még esetleg kell javítani így a szezon kezdés előtt?
3: Összességében tényleg talán, ami nagyon pozitív volt, hogy így meccsről meccsre tudtunk előrelépni csapatszinten, és szerintem akár egyénileg is, de itt talán főleg a csapat kohézión, a csapat egységen, így a pályán volt a hangsúly, és úgy gondolom, hogy most így az utolsó mérkőzésünkön, amit a Skio ellen játszottunk, ott voltak tényleg olyan periódusai, amit sajnos kikaptunk, de voltak olyan periódusai a meccsnek, ahol tényleg egy olyan számomra gyönyörű játékot mutattunk, ami nagyon pozitív előrejelzés lehet így akár a mindenkinek, meg egy jó visszajelzés, hogy tényleg készen állunk arra, és ez szerintem tök jó lehetőség így azt, vagy tök jól alakult, hogy a szezon is most kezdődik szombaton, így van még talán egy főpróbánk, úgymond az Euroliga selejtező előtt, hogy tényleg ott még jobban még egy 40 percnyi játék lehetőségünk legyen arra, hogy finomra hangoljuk a dolgokat, és szerdán megmutassuk azt, hogy készen állunk a feladatra.
2: Igen, ez a főpróba a Cegléd ellen lesz. Hát ha mondhatunk ilyet, a papírforma az nyilván ugye a Sopron mellett szól, de mit vársz még ettől a mérkőzéstől?
3: Igazából ugye a Ceglédben is érkeztek új játékosok, és mi most egy új csapat vagyunk, szóval úgy gondolom, hogy 40 percen keresztül koncentrált játékot kell mutassunk, főleg azért, mert hazai pályán ez lesz az első meccs, a játszának ez lesz a visszavonulása, és szerintem úgy gondolom, hogy méltó esemény arra tényleg, hogy így bemutatkozzunk mi is, és jól játszunk. Szóval, de ehhez az kell, hogy tényleg 40 percen keresztül koncentráltan azt mutassuk, azt a játékot mutassuk, amit szeretnénk, és tényleg ezt a játékot, amit mi szeretnénk játszani, azt erőltessük rá a Ceglédre.
2: Lett kimondva bármilyen célcsapat szinten erre a szezonra? Mert hogy te is mondtad, azért kettős terhelés vár rátok mindenképpen, illetve jöhet még egy harmadik terhelés is, hogyha a Magyar Kupában is bekerültök mondjuk a legjobb négybe. Szóval lett kimondva bármilyen helyezés vagy cél?
3: Úgy gondolom, hogy ezt itt talán Sopronban nem is biztos, hogy ki kell mondani, hogy mik a célok így, főleg a magyar bajnokságra, ott egyértelműen dominálni, és a legszebben csillogó érmet minden alkalommal elhozni. Szerintem mindannyian ezzel a mentalitással és ezt nagyon tudatosan építve jöttünk ide. Én legalábbis igen, és emiatt nagyon-nagyon várom már így a szezon kezdés, hogy tényleg részese legyek így a klubnak, és ezt el tudjam én is érni. Nemzetközi szinten pedig igazából nem szabad szerintem túlságosan előre gondolkozni, hanem azt tényleg, nehogy ne csak az Euroliga kapujával legyünk, hanem tényleg átmenjünk azon a kapun meg az ajtón, és akkor onnantól kezdve pedig elkezdhetünk arról beszélni, hogy így mik a célok, de ahhoz először szerdán nyerni kell itthon.
1: Tóth Frankát hallották a bajnoki várakozásokról. Ugye Tóth Franka a TFS-éből igazolt a Sopron együttesébe, mi pedig a hírekkel folytatjuk.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Megkezdi szereplését a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Hazai pályán, a Puskás Arénában észak-keleti szomszédunk lesz az ellenfél. A jó hangulat és a szoros összecsapás garantált. Magyarország-Ukrajna labdarúgó Nemzetek Ligája mérkőzés élőben pénteken 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Éld át az A38 hajó semmihez sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Nyert a Győr a női kosárlabda bajnokság új szezonjának nyitó mérkőzésén. Bak András felszólalt az ENSZ-ben. Változékony idő lesz, csapadék nélkül. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
4: Sporthírek.
6: A Győr nyerte a női kosárlabda bajnokság új szezonjának nyitó mérkőzését. Eto Beac Újbuda 88-74. Maga biztosan nyerte a szabad kártyával induló Veszprém az egyiptomi kézilabdaklub világbajnokság selejtezőjében. Xabi Pascual együttesen 45-19-re verte a Sydney University együttesét, így bejutott a csoportkörbe, ahol többek között a Füchse Berlinnel is összecsap majd. A Veszprém két éve megnyerte a tornát, tavaly pedig második lett. Kuchta Vladislava megnyerte elődöntőjét, így bejutott az 57 kg-os súlycsoport holnapi fináléjába a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon. A kazak származású magyar boxoló győzelme azt jelenti, hogy a zárónapon két magyar lesz érdekelt a döntős programban, ugyanis Hámori Luca a 65 kg-os fináléban lép kötelek közé. George Russell, a Mercedes brit pilótája, az első és a második szabad edzését is megnyerte a Forma 1-es azeri nagydíjon Bakuban. Kimi Antonelli első edzését műszaki problémák nehezítették, de így is ötödikként zárt, majd kora délután második lett. Az időmérő edzést holnap, a futamot szombaton 13 órától rendezik. David Alaba az olasz élvonalban szereplő Udinese labdarúgó csapatába igazolt. A 34 éves osztrák védő szabadon igazolhatóként érkezik, miután nyáron lejárta a szerződése a Real Madridnál. Alaba 5 év alatt 11 trófeát nyert a madridiakkal, köztük két bajnokok ligáját és két spanyol bajnoki címet. Korábban 13 évet töltött a Bayern Münchennél, ahol 10 Bundesliga aranyat és két BL trófeát szerzett.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Az ENSZ bizalmi válságban van és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban, az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András hangsúlyozta, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérhetjük más mércével szövetségeseinket, mint a többi országot. Az államfő hozzátette, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie, valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. Késes támadás történt a kelet-lengyelországi Jaroszláv városban működő női bencés kolostor templomában. Egy pap meghalt, további 4 ember megsebesült. A 31 éves ukrán állampolgárságú elkövetőt a rendőrség őrizetbe vette. Egyelőre nem tudni, hogy a támadónak van-e köze a kolostor közelében működő ukrán menekülteket támogató központhoz. A NATO kidolgozta az összes lehetséges válaszlépést az orosz hibrid fenyegetések kezelésére. A NATO főtitkára azt mondta, a válaszlépéseket alkalmazni is fogják szükség esetén, hogy az Észak-Atlanti Szövetség továbbra is erős maradhasson. Mark Rutte szerint a NATO felkészült arra, hogy Oroszország a kibertérben és más területeken is fokozni fogja a tevékenységét, ezért arra biztatta a világ országait, hogy nyújtsanak még több támogatást Ukrajna számára. A humántudományok képviselői szerint a Magyar Tudományos Akadémia közvetlen irányítása alatt kellene működnie a kutatóhálózatnak. A humántudományok a Nerután című konferencia előadói közös nyilatkozatban rögzítették, az akadémia már bizonyította irányítási képességeit. Amennyiben nem állítható helyre a teljes egység, a korábban leválasztott 4 társadalom és bölcsészettudományi kutatóközpont a Magyar Tudományos Akadémiához kíván csatlakozni. Megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott heti lapként újraindul a Népszabadság, közölte a lap vezetősége. Október 8-ától az nso.hu címen érhető el a portál, a nyomtatott változatban a hét legfontosabb témáit és eseményeit járják körbe.
4: Közlekedés.
6: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak, vezessenek óvatosan.
4: Időjárás.
6: Holnap többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futózápor már csak keleten lehet. A szél a Dunántúlon megerősödik. Éjszaka 5-11, napközben 17-21 fok várható.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
7: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: És ahogy ígértem, jégkoronggal folytatjuk, mivel folytatódott a Budapest Jégkorong Akadémia Korona Brassó Eszteriga jégkorong mérkőzés. A kommentátor Erdei Márk.
2: Már csak 15 perc és 20 másodperc van hátra a jelenállás szerint a találkozóból, hiszen őrzi egy gólos előnyét a Brassó, amely most éppen jön előre, 1-0 vezet egyébként a Brassó a BIA otthonában, mint a Tüskecsarnokban. Közben a brassóiak elvesztették a korongot, a BIA-sok megszerezték, Zepörnik pedig kiemelheti azt a saját harmadából. Végül ez nem jut messzire, mert a kék vonalon megállítja a brassóiak egyik védője Borsúba, aztán egyből kapura is szúrja, de ez egy könnyű védés volt Farkas számára. Aztán a kipattanó a védőjé, vagyis a BIA játékosai, akik aztán túl hosszan indítják Nádort, így pedig ez nem lehet más, ide tilos felszabadítás, hiszen a korong időközben áthaladt a másik piroson, vagyis a túloldali alapvonalon, a Brassónak az alapvonalán. Kereken 15 percnél áll az óra, ennyi van hátra jelenállás szerint a mérkőzésből. Azon nem lehet vádolni a csapatokat, hogy ne tennének meg mindent az újabb gól megszerzéséért, vagyis hát a BIA az első gólért, a Brassó pedig a másodikért, de hát eléggé érződik, hogy még nagyon-nagyon szezon eleje van, hiszen egyik csapatnak a támadó gépezete sem tűnik úgy, hogy a legjobb formában van. Most éppen ott van a korong hátul, a brassói harmadban. Hárárennél ő rakja aztán előre, Rokaj felé. Most ez egy jó ritmusváltás a brassóiaktól, amelyel bejutnak a BIA-nak a harmadába. Megint van egy lövés, sikerül leszedni ezt a levegővel egy brassói támadónak. Ez jól nézett ki, Van Wormer az, aki még mindig harcol a korongért. Végül nem az övé lett, de Borsi igen, aztán Bors visszalövi a kapu elé. Ebből viszont kijöhet a BIA, keresztes Leventénél van, aki aztán bejuttatja a brassói harmadba, a brassói kapu mögé Adorjánhoz, aki egy szép cselt is meghúz, majd elpasszolja valahogy Percsics mellett, pedig a szlovén játékosnak a jobb lábában még megakadt a korong egy pillanatra. Most már jöhet előre a Brassó, nincsen tilos felszabadítás, pedig beemelik a korongot oda Farkas Roland kapuja mögé, de hát nyilván azért nincsen, hiszen már a BIA-nak a térfeléről jött ez a magas korong. Jöhet előre most a budapesti együttes, Szabó Bencénél van a pak, ő pedig még húzott egy cselt a kék vonalat megelőzően. Így pedig ez nem lehet más, mint les, mert erre a cserre igaz, hogy elmentek a brassói védők, de keresztes Zsombor ezzel már nem számolt, és gyorsan belépett a Brassónak a harmadába, úgyhogy jöhet most egy korongbedobás a brassói harmad elől, amelynél majd ott lesz természetesen Zimányi mellett Nádor, valamint Weidemann is, ez a harmadik BIA sor. A túloldalon pedig benn van a két Vasil, valamint mellettük még segítségnek Válcsár, de most nem tudja még egyedül elhozni a korongot a Brassó, hiszen a BIA játékosok birtokolják, Weidemann kígyózik be vele a Brassó harmadába, aztán átlövi a korongot a kapu mögött, de ott nincsen társ, ott csak Brassó játékos van, ebből pedig kilépett egy másik brassói, és úgy ítéli meg a játékvezetők, hogy les, pedig gól született ebből az akcióból. Mivel már belefújtak a játékvezetők, emiatt nem szabadott volna ellőni a korongot, emiatt ezt zokon is vették természetesen teljesen jogosan a BIA védői, és mennek ezt megtorolni. Hát ez nem volt egy szép momentum. A 92-es Colby McAuley-tól ő volt az, aki kilépett, és végül kapuba is tette a korongot, de csak a sípszó után. Úgyhogy ez természetesen nem ér. A lényeg, hogy les miatt mennek vissza a csapatok végül egészen a brassói harmadba. Egyre inkább kérdezem, mint mondom, mert mintha a két vonalbíró sem tudná pontosan, hogy mit szeretnének. Végül valóban visszaviszik a pakkot oda a brassói harmadba, hiszen onnan jött a hosszú indítás, amelyel majdnem ki tudott lépni Colby McAuley. De hát egy les megakadályozott mindent, hiszen a társa gyorsabban ment be a BIA harmadába, mint maga a korong. Jöhet át a korongbedobás hamarosan, Nagy Krisztián van ott a bulinál, ő próbálja meg most majd elhozni a korongot, vele szemben pedig Jeremy Welsh, meglátjuk, hogy ez majd kié lesz. Egyelőre a játékvezetők még nem hagyják elvégezni ezt a bulit, még pedig azért nem, mert Frank Hunor, a vendégek vezetőedzője, valamit számon kért rajtuk, de úgy látom, hogy szent a béke, úgyhogy mehet tovább a mérkőzés, amelyen továbbra is BIA Brassó 0-1. Nagy Krisztián elhozta a bulit, aztán végül elválasztották a korongtól, most már Messikamennél van, ő teszi tovább, aztán visszakapja. Messikamennek egyébként volt egy gólja az első meccsén a Brassónak, most pedig jöhet előre a Brassó, de egy rossz passz után már Nagy Krisztián birtokolja a pakkot, Lévinek a botjáról lejött, emiatt Nagy Krisztián azt meg tudta egy pillanatra szerezni, aztán elvesztette. Most benn vannak a brassóiak a BIA harmadában, jött egy veszélyes lövés a bal oldalról a kék vonalról, de ez igazából elsuhant a BIA kapuja előtt, éppen Messikamen próbálkozott, akiről az imént már beszéltem. Az első meccset egyébként a BL megnyerte a bajnokságban, büntetők után megverték a Dabot, a Dunaújváros együttesét, míg hosszabbítás után a brassóiak alul maradtak a háromszéki ágyusokkal szemben, akik mivel ma is nyertek, így ők továbbra is hibátlanok. Jöhet előre most a brassó a saját harmadból, Rokkai teszi át keresztbe a korongot a semlegesben Válcsár felé, Válcsár viszont nem tudja átvenni, úgyhogy most már seregélyt teszi előre, beemeli azt a brassói kapu mögé, egyelőre a társ még nem érkezett meg rá kis, neki nincs is rá továbbra sincs rá lehetősége, hiszen a brassói védők elkotorták onnan a korongot, aztán kis most megpróbál letámadni, ez sem sikerül neki, de a sokkal rutinosabb társa, Nagy Gergő most kisegíti a fiatal játékost. Nádor Kristófnál van most már a korong a brassónak a harmadában, de gyorsan-gyorsan kisodródik vele, nem igazán tud felállni a BL a brassói harmadban, itt a harmadik játék részben. Most megint jöhetnek előre a brassóiak, Van Wormer szúrja kapura fonákkal, és ez egy szép védés volt Farkas Rolandtól, ezt mindenképpen említsük meg. Jó helyre ment a korong a kapunak a jobb alsó sarkába, de érezte ezt egyébként Farkas Roland, de miatt oda tette a jobb mamutját. Most már jöhet előre a BA, de megint egy pontatlan átadás, most Zepörnik volt az, aki nem passzolt jól, ezt követően pedig az egyik BA játékos kiemeli a palánkon át, a palánkon túlra a korongot, amelyre a lelkes fiatalok lecsaphatnak, így pedig egy erekével távozhatnak innen a tüskecsarnokból. Hát mondhatnám azt, hogy legalább ez, ha már egy jó mérkőzést nem láttak, mert azért jégkorongban az egy gól, ami esett eddig majdnem 50 perc alatt, azért az azt mutatja, hogy nincsen egy igazából jó mérkőzés itt a tüskecsarnokban. Emiatt is megyünk vissza hamarosan a budapesti stúdióba. BA Korona Brassó 11 perc 50 másodperccel a mérkőzés vége előtt 0-1 stúdió.
1: Köszönöm szépen, mi pedig egy olyan sportággal folytatjuk, amellyel viszonylag keveset foglalkozunk. A magyar para válogatott bocsában 5. és 9. helyezéssel, valamint értékes világranglista pontokkal zárta a szeptember elején Dél-Koreában megrendezett parabocsa világbajnokságot. A nagy Vivien Szabó Alexandra és Berkes Gergő alkotta csapat szerepléséről és paralimpiai kvalifikációs esélyeiről, Szappanos Zoltán, Szabó és Berkes pécsi edzője, valamint a válogatott BC4-es csapatának vezetője beszélt Nyágúj Gergelynek.
3: Nemrégiben hazaérkezett a magyar paraválogatott a boccsa világbajnokságról, és a három versenyzőből kettő a PEAC csapatában játszik, és itt van velem szemben az edzőjük, aki egyébként ott volt a világbajnokságon, a BC4-es csapat vezetőjeként is, Szappanos Zoltán. Hát kezdjük azzal, hogy Rescsik Csaba révén megszületett az első paralimpiai kvótánk, és hát bizony a két pécsi versenyző sincs ettől messze, és ez a világbajnoki szereplés ez hozzásegített, de akkor foglaljuk egy picit össze, kérlek, hogy mi is történt pontosan a Távol-Keleten.
4: Szöulban volt a világbajnokság, egy nagyon hosszú versenyről beszélünk, mivel általában 8-9 nap egy verseny a bocsa sportban, itt viszont 15 napot töltöttünk a Távol-Keleten, ebben ugye a két hosszú utazás is benne volt, tehát nagyon speciálisan kellett készülni. Körülményekre sosem szoktam hivatkozni, de csak azt tudja, hogy milyen az időjárás Ázsiában, aki egyszer ott volt. Ez a jó kis monszumos idő, háromszor öltözünk át. Ez is egy kihívás volt, maga a szállás is kihívás volt, az étkezés is, de hát mindezekhez próbáltunk igazodni, és ezek után úgy lépni a pályára, hogy az elmúlt években, ahogy készültünk a világbajnokságra. Ha az eredményeket picit megnézzük, akkor lehet hiányérzetünk is, de a végén azt is mondhatjuk, hogy ha rákanyarodok a leltárnak a végére, hogy lehet, hogy mégiscsak kösszeljel mondva félig tele van a pohár. Egy budapesti versenyzőtársunk, Nagy Vivien, a budapesti merekese versenyzője, edzője Szász Zsolt, ők bejutottak a legjobb 8 közé, végül is világbajnoki 5-ek lettek. Szabó Alexandrával VB 13-ak lettünk, az egyenes kiesés szakaszba bekerültünk, csoport elsőként jutottunk tovább, pozitív mérleggel zártunk, 2 győzelem, egy vereséggel, de ebben a nagyon hihetetlen erős mezőnyben ez a 13. helyre volt elég. Gergőnek az egyénie nem sikerült, több ok miatt sem, de ugye őt elsősorban a párosra készítettük, ugye itt az a szabály, aki párosban indul, egyéniben is indulhat. Párosra már a kintlétnek az utolsó harmadában voltunk, itt különböző egészségügyi problémák is akadályoztak minket, de ez is próbáltunk igazodni. Az előzetes gondolataink az voltak, hogy azzal a szerepléssel, amit az elmúlt fél évben ez a páros csinált, 4 világkupán is a legjobb 4 között végeztünk, 1 világkupán elsők lettünk, a csoportban mindig 2 győzelmet szereztünk, ugye ez mindig is elég volt az egyenes szakaszra. Itt az előre tervezett 2 győzelmet megszereztük, Spanyolország és Kanada ellen Kolumbiától kikaptunk, és mi voltunk az egyedüli csapat, akik azért nem jutottak a legjobb 8 közé, mert a pontarányunk rosszabb volt. Egyedüli párosként 2 győzelemmel elvéreztünk, az összes többi kieső csapatnak 1 győzelme volt. Viszont amikor hazajöttünk, és egy kicsit vártunk, és így a szomorkodásból az ember felúcsodott, és azt próbálta nézni, hogyan is szerepelhettünk volna jobban, de vártuk a világranglista pontokat. Ugye a világbajnokság és az olimpia 4-szeres szorzós verseny, nincs ilyen, még az EB, a világkupák is csak 2,5-szeresek. Akkor mutatkozott meg, hogy Szandinak is a csoportbeli 2 győzelme, továbbjutása, a párosnak a 2 győzelme, Viviennek az 5. helye mennyi pontot eredményezett, és azt mondhatjuk, hogyha most ránézünk a világranglistára, Nagy Vivien és Szabó Alexandra is 6. az egyéni ranglistán, ahol 80-90 versenyző van a világból, míg Gergő is a 20.-30. hely között van, és hát ami egyik legnagyobb öröm, hogy párosban is sikerült megtartani a 9. helyünket. Természetesen mi sem vagyunk bolondok, tehát az ember szeretne érmet szerezni, de ha mindig egy kicsit az ember hátralép és összességében nézi, és a távlati célokat is, akkor azt mondom, hogy a szereplés lehet jónak mondani, de mindenképpen ez akkor ér valamit, hogyha tudunk tanulni abból, hogy mi történt Szoulban. 5 versenyre vagyunk a paralimpiai kvalifikációnak a kihirdetésétől. Ezen az 5 versenyen ezeket a helyeket, ha meg tudjuk tartani, az itteni tapasztalatokkal felvértezve, akkor azt gondolom, hogy merészeket álmodhatunk.
3: Említetted, hogy most már csak 5 versenyre vagytok a paralimpiától. Sok esetben most kezdik még csak el a felkészülést, vagy akár a kvalifikációt, viszont ti már a célegyenesben vagytok, de nyilván azért tudni kell azt, hogy a jövő évi versenyekről oda is kellene valahogy jutni, és oda kellene utazni. Egy picit beszélgessünk azokról a lehetőségekről, amik most egyébként akár a pécsi, akár pedig az országos bocsát, a parabocsát illetik, hiszen nyilván nálatok is ez a bizonytalanság jelenleg nem a legjobban tervezhető a paralimpiát tekintve.
4: Ugye nekem mindig az ott az elvem, hogy politikával nem foglalkozunk, mindenki megkérdezte, milyen pártnak vagy a szimpatizánsa, mindig azt mondtam, hogy fogyatékossággal élő párti vagyok, tehát ezt továbbra is tartjuk. Az biztos, hogy lehet érezni, hogy per pillanat azok a biztos források, amik az elmúlt években voltak, azt nem lehet tudni, hogy lesznek vagy nem lesznek. Úgyhogy nagyon kíváncsian várja szerintem, mint a Magyar Paralimpiai Bizottság, mint a PTA PEAC is, és mint szerintem a Pécsi Tudomány Egyetem is, hogy a finanszírozás hogyan fog megoldódni. Én azt gondolom, hogy mind az állami támogatások eddig is és a jövőben is az volt kommunikálva, hogy a fogyatékos sport ugye a kiemelt helyen lesz, remélem erre számíthatunk. Nem hiszem, hogy az elmúlt évek munkái kárba vesznének, úgyhogy bizakodóak vagyunk, várjuk a híreket, és tudjuk, hogy 1000 más fontos probléma van, de előbb-utóbb a sport is terítékre kerül.
3: És akkor, ha már sportszakmai kérdéssel kezdtük, zárjuk is azzal, hogy ezek a nagyon jó világranglista helyezések és az eddigi szereplés mennyire jelenthet akár garanciát erre a paralimpiai szereplésre, tehát gyakorlatilag mondjuk erről a világranglistáról hányan jutnak oda, és mikor reális esélyeitek?
4: Bocsasport nagyon, nagyon bonyolult, tehát szerintem egyetlen olyan sportág nincs, még én tudom, hogy az asztali tenisz mind az épeknél, mint a parasportolóknál van, hogy folyamatosan ott kell lenni éveken keresztül. Mi nekünk azért kell versenyről versenyre ott lenni, mert nálunk vannak a World Bocsa Challenge versenyek, ami olyan világkupák, csak egyszeres szorzósak. De egy 2,5-szeres szorzós világkupára, Európa bajnokságra, vagy ugye más országnak a saját kontinens bajnokságára, az olimpiára, paralimpiára nekünk kvalifikálni kell magunkat. Tehát nem úgy van, hogy most akkor oké, én befizetek valóvel még egy versenyre, nem. Olyan helyen kell lennünk a világranglistán is, hogy a jelzéseink alapján meghívást kapjunk ezekre a versenyekre. Garancia szerintem botorság lenne, hogyha azt mondanám. Mi mindig azt mondtuk, hogy dolgozunk. Mi akkor lépünk hátra, vagy gurulunk hátra, ugye meg kerekesszékesek vagyunk, amikor egy új lendületet veszünk, és a következő cél felé, akkor egy nagyobb lendülettel tudunk odalépni, odagurulni. A munkánk természetesen a támogatók nélkül, a szponzorok nélkül nem tudna ilyen folyamatos lenni, és nem tudnánk azt a szakmai fejlődést megcsinálni. Tehát nagyon szépen köszönjük a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Magyar Parabocsa Szövetség, a PTA PEAC és a Pécsi Tudomány Egyetemnek a kiemelt támogatását. Reméljük, hogy együtt meg tudjuk majd azokat a célokat valósítani, amit kitűztünk. Köszönjük a szurkolóink támogatását, és azt mondom, hogy ugye van egy saját szlogenünk, üzenjük a szurkolóknak és a támogatóinknak is, hogy továbbra is maradjanak velünk lendületben.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
4: És a Körkapcsolásban akkor hajrájához érkezik a Budapesti Jégkorong Akadémia Korona Brassó, ez pedig a jégkorong mérkőzés minden más Erdei Márktól.
5: Hát nem tudom, hogy a csapatok hallgatták-e a Boccia interjút, de hát mindenképpen jót tett a mérkőzésnek, hiszen most két újabb gól is esett, legutóbb ugye 1-0 volt, mikor nálam volt a szó, 1-0-ra vezetett a Brassó, de most már 2-1-re vezetnek az erdélyi csapat játékosai, hiszen az imént be tudott találni Nagy Gergő kettős emberelőnyből, és ráadásul a második emberelőnyből még 1 perc 18 másodperc hátra van, úgyhogy könnyen lehet, hogyha ezt az emberelőnyt is ki tudja használni a BL, akkor ki tudnak egyenlíteni itt a mérkőzés hajrájában, hiszen már csak 5 perc van hátra a találkozóból. Ezelőtt 5 perccel duplázta meg egyébként az előnyét a Brassó, akkor David Levin nem csak a saját maga, hanem ugye a csapatának a második gólját szerezte, azzal volt 2-0, és ahogyan említettem az imént, Nagy Gergő kettős emberelőnyből talált be, egy óriási bombának köszönhetően Zeppörni készített le neki, ő pedig kapásból kilőtte a kapunak a jobb felső sarkát. Éppen Zeppörniknél van most a korong, ő passzolja tovább a társnak, Szabó Dánielnek, természetesen már is fel tud állni a BA. A Brassó harmadában Zeppörnik teszi hátra aztán Nagy Gergőhöz. Az imént gólszerző játékos dajdukálgatja most a korongot, majd visszarakja Zeppörniknek a kék vonalra. Szabó Bence van még Zeppörnik mellett, most Nagy Gergő kapja meg inkább a pakkot. Nagy Gergő előtt pedig sorrakoznak a brassói botok, végül bele is lövi az egyikbe, Rokai Szilárdnak a botjáról, kimegy a korong a saját harmadból, vagyis a brassói harmadból, egészen át Farkas kapuja mögé, ami azt jelenti, hogy már csak 30 másodperce van a BL-jának arra, hogy valahogy emberelőnyben betaláljanak, illetve megszerezzék a második góljukat emberelőnyből. Nádor kap egy óriást az arcára, de ezt most nem vették észre a játékvezetők, emiatt nem lesz újabb kiállítás. McCauley nyomott neki oda egyet. Most már Karelány nem birtokolja a korongot, aztán eladja, és nincs szerencséjük, hiszen lepattant egy BL játékosról, de az egy brassói védőnek a zsákmánya lett ezt követően. Percsisnél van most már bent a saját harmadában, már csak 2 másodperc, emiatt veri a jeget egyébként Farkas Roland, hamarosan kiegészül a Brassó, ebben a másodpercben ez meg is történt. Jöhet viszont most még egy BA akció, Percsis lövi át a korongot keresztbe, keresztes Zsomborhoz, már csak 3,5 perc, 2-1-re vezet a Brassó, a korongot pedig elvesztette a BA. Aztán gyorsan visszaszerzik a semleges harmadban, Boros passzolját Karjalainenhez, Karjalainennek a keresztpassza pedig borzasztóan rossz. Hát nem lehet azt mondani a finn légiósra, aki a nyáron érkezett a finn fiatal játékosra, hogy a legjobb barátságban lenne a koronggal és jó döntéseket hozna rendre, mert ezzel azért eléggé nagyot kamuznék, hogyha ezt mondanám. Megint egy rossz paszt választott, aztán le is ment inkább cserélni. Jöhetne most egy brassói akció, így is van, Levinnél van a korong, aki küzd a harmadik góljáért itt a mérkőzésen. Aztán Válcsárhoz passzol, végül nem ő éri el a korongot, mármint nem Válcsár, hanem Levin, de velük szemben van két BA védő is, Posgai Tamás gyötri az életét most Válcsárnak, de Válcsár így is meg tudta szerezni, illetve meg tudja tartani a pakot, aztán McCauley kapja meg, majd jöhetne a kékről egy lövés Vádlitor, de ez lepattan a blokkról, Vegdeman helyezkedett kiválóan. 3 percen belül vannak már a csapatok, most már van egy McCauley próbálkozás, ez szépen védi elsőre Farkas másodjára, és aztán kijön a kapusról, de végül lefújják a játékvezetők, mert úgy tűnik, hogy Farkas valahogy még rá tudott feküdni erre a pakra, aztán összeakadt Zimányi, valamint McCauley, hát úgy látszik, hogy McCauley az egyik új igazolása a brassóiaknak, beleáll mindenféle ütközetben már, Zimányi legalább a 3.-4. játékos, akibe belekött McCauley, egyelőre bunyol még nem volt, de még mindig magyaráz egymásnak Zimányi, valamint McCauley, most már elhagyják a játékteret, úgyhogy szerencsére bunyóra most sem fog sor kerülni. 2 perc 39 másodperc van hátra a mérkőzésből, jelenállás szerint a mérkőzésből, ha is amennyiben a BA ki tudna egyenlíteni, abban az esetben ugye jöhetne majd a hosszabbítás, de ez még mindig nagyon-nagyon távolinak tűnik BA szemüvegen keresztül. Most már egy lövés a kékről, kijön Farkasról, de a kipattanó nem a brassóiaké. hanem a BIA játékosoké. Williams volt az, aki megeresztett egy óriási bombát laposan, ami akár meg is trükközhette, meg is tréfálhatta volna a BIA kapusát, de tudta Farkas, hogy hova fog jönni ez a korong, és most már az övéi birtokolják a korongot a Brassó harmadában, mire befejezve a mondatot, aztán elpasszolják Szabónak a botja alatt, kicsúszik a Brassó harmadából. Nagy Krisztián lövi aztán vissza, és Adorjánnak ez egy könnyű zsákmány, simán megfogja a korongot. Zepörnik pedig Messi Kámennel akad össze egy pillanatra, de mutatja mind a két játékos, hogy nincsen harag, mehet tovább a mérkőzés, majd egy bulival természetesen. 2 perc, 4 másodperce van már csak a BIA-nak arra, hogy valahogy kiegyenlítsenek, és úgy látom, mint a Kandyal Balázs vezető edző mutatná a T betűt, ami azt jelenti valóban, hogy időt kér. A BIA vezető edzője úgy érzi, hogy most így nagyjából 124 másodperccel a mérkőzés vége előtt még tud olyat mondani az övéinek, akár mondjuk lehozza Farkas Rolandot, és megpróbálkoznak egy 6-5-tel üres kapuval, amelybenek ugye az a kockázata, hogyha korongot tud szerezni a Brassó, akkor könnyen megint visszaállíthatják a két gólos különbséget, és azzal közel 2 perccel a vége előtt aztán végképp minden eldőlne. De hogyha a szívemre szeretném tenni a kezem, és őszinte szeretnék lenni, akkor a Brassó ez alapján, a mérkőzés alapján valamennyivel jobban megérdemelni ezt a bizonyos 3 pontot, mint a Budapesti Jégkorong Akadémia HC. Többet tett érte a Brassó, veszélyesebb támadásaik voltak, de azért itt az utolsó percekben a BIA is mindent megtesz azért, hogy valahogy kiegyenlítsenek. Véget ért a félperces időkérés, jönnek vissza a csapatok a jégre, a BIA-nál pedig üres kapu így is van, amit megjósoltam az időkérést megelőzően, hogy Farkas el fogja hagyni a kapuját, ez meg is történt helyette, plusz egy mezőnyjátékos. Érdekes, hogy Karelainen is benn van, akinek ezen a mérkőzésen sok jó döntése nem volt, de bízik benne Kandyal Balázs vezető edző. Sikerül elhozni a pakkot a BIA-nak, Szabó Bencénél van, aztán Nagy Gergő kapja, aki belövi egyből laposan a kapu elé. Az elképzelés nem volt rossz, de az első brassói lábon ez elakadt. Most már a brassóiak próbálnának kijönni a saját harmadból, a korongot végül kiütik, de ebből nem lesz üres kapus próbálkozás. Szabó Bencénél van a korong, aki kénytelen a semlegesből visszalőni ezt a saját harmadba. Most megint nagy lendülettel Zepörnik indul meg, aki aztán odalövi a korongot Adorján felé, Adorján pedig meg is fogja ezt a korongot. Aztán megint egy kisebb nézeteltérés, megint Vádli az egyik, aki szintén azért ide-oda ütöget a BIA játékosoknak. Most éppen Nádorral akadt össze az imént, egy óriási tudanyomot neki az arcára. Abból ugye nem volt kiállítás, hát ebből sem lesz, mert tovább a játék, még akkor is, hogyha Nádor éppen az arcát fájlalja. Az első harmadban egyébként ugye beszéltem arról, hogy Szivák Gergő kapott egy lövést az arcára, ő azóta sajnos nem tudott visszatérni, és az állapotáról nincsenek híreink, de mivel a saját lábán hagyta el a jeget, ezért reméljük, hogy nincsen semmi komoly, amiről szó eshet, vagy szó lehet. Nagy Krisztián most másodjára nem tudja elhozni a bulit, a brassóiak kilőnék azt a saját harmadból, egyelőre még nem tudják ezt megtenni, másfél perc van már csak hátra a mérkőzésből, és a BIA-sok birtokolják a korongot, de már csak a semlegesben aztán egy lövés, mert elvesztik, és megvan Versnek is a gólja, amellyel visszaáll a két gólos különbség. Vers lőtte le a félpályáról, konkrétan a piros vonalról, és az ő gyenge lapos lövése valahogy hosszú ideig is, de átcsúszott a BIA-nak a gólvonalán. Ez egy sunyi lapos lövés volt, de hát pont ennyi kellett, ezzel ugye eldőlt minden, hiszen már csak 80.

0: Végül aztán a brassóiak megint visszaszerzik, Williamsnél van a saját harmadban, ő Fonákkal tovább teszi Levin felé. Hát Levin még azért küzd azért a harmadik góljáért, hát ha sikerül neki azt megszerezni, meglátjuk. Egy perce még van erre egyébként a légiósnak. Jöhet előre most a BIA, már benn vannak a brassói harmadban, de a korongot azt muszáj elengedniük, hiszen hogyha hozzáértek volna, akkor abban az esetben lest ítéltek volna a játékvezetők. Lévin birtokolja most a korongot és húzogat ide-oda, aztán már csak 45 másodperc, mikor ránézek a nagy órára, hát nyilván már minden eldőlt, pláne úgy, hogy brassói botokon birtokol a korong, vándorol a korong. Budapesti Jégkorong Akadémia korona brassó, tehát 1-3. Még jönne előre a BIA, megpróbálkoznak egy becsület gólt szerezni, vagyis még egyet, de úgy látszik, hogy erre már nem lesz lehetőségük. Rokajnál van a korong, ő teszi vissza a társnak, Borisenkónak. Borisenko pedig átpasszolja keresztbe. Hát igen, a brassóiak már nem igen akarnak támadni, inkább csak elpasszolgatják ezt a maradék 20 másodpercet. Keresztes Zsombor még oda megy, csak hogy lássa rajta azért Kangyal Balázs, hogy még ilyenkor is letámad, de nyilván neki sincsen már ehhez sok kedve, és valóban véget fog érni hamarosan a mérkőzés, hiszen McCauley nem hajlandó kijönni a saját kapuja mögül, már csak 3 másodpercet kell kihúznia, és ebben a pillanatban meg fog szólalni a duda, így is történik. Nem történt meglepetés a Tüskecsarnokban. BIA Brassó 1-3. A találkozó eleje eléggé csapkodó volt, hol egyik, hol másik csapat birtokolta a korongot, de óriási lehetőséget igazából egyik sem tudott kialakítani. Az a 12 percet követően jött az első nagy lehetőség, és megtört a jég, hiszen McCauley ütközte le a szabályosság keretein belül még szivákot a BIA kapuja mögött, ezt követően pedig McCauley visszakotorta Fonákkal a korongot a BIA kapuja elé, ahol nem volt más, mint Levin, aki pedig átvette a pakkot egyes egyedül, és belőtte azt Farkasnak a bal válla fölé. Ezzel tehát 1-0 volt a brassóiaknak, és a következő gólra majd 40 percet kellett várni, de akkor is Levin tudott betalálni. Jobbról kapott egy jó passz Messikán mentől, ő ezzel érkezett ma a kapu elé, és közvetlen közelről megint be tudott találni. Most éppen Farkasnak nem a bal válla fölötti részt vette célba, hanem a baloldali kesztyűje, vagyis a lepkés kesztyűje és a mamutja közötti részt. Ezzel a góllal lett tehát 2-0 a brassóiaknak. Aztán 5 perccel a vége előtt Nagy Gergő kettős ember előnyből tudott betalálni egy óriási bombának köszönhetően, célba vette a kapunak a bal felső sarkát, és egyből kapásba el is találta azt. Azzal akkor visszajött a mérkőzésbe valamennyire a BIA, hiszen 2-1 állt akkor a táblán a brassóiaknak, de végül jött a mindent eldöntő üres kapus találat. Vels volt az, aki be tudta venni a BIA kapuját, ezzel eldőlt minden, és elvitte a 3 pontot a Tüskecsarnokból a brassó. Még egyszer a végeredmény, BIA Brassó 1-3. A szó a stúdióé.
1: Erdei Márknak köszönjük szépen. Még 3 eredmény az Erste Ligából, 3 Széki Ágyusok, Dunaújvárosi Acélbikák 7-1, Gyergyó DVTK Jeges Medvég 1-2, és SC Csíkszereda Újpest 5-2. Holnap már pályára lép az UEFA Nemzetek Ligája B csoportjában, B ligájában egészen pontosan a magyar labdarúgó válogatott, méghozzá Ukrajnát fogadják majd Marco Rossiék a Puskás arénában, ma pedig elkezdődött már a Nemzetek Ligája itt Európában. A D csoportban már véget is ért egy mérkőzés, Andorra, Málta 1-2, az A ligában a 21. percben Hollandia, Németország 0-0, Szerbia, Görögország 1-0, ugyancsak a 22. percben jár, szintén az A ligában a Norvégia-Dánia találkozó, a norvégok Bob és Holland góljával 2-0-ra vezetnek, még a portugálok is megszerezték már a vezetést, Wales ellen 1-0, tehát a lusitánoknak. A B ligában ugyancsak a 20. perc tájéken Ausztria, Izrael, illetve Koszovó, Írország is 0-0, valamint a D-ligában zajlik egy mérkőzés, ugyancsak a 23. percben járunk, Liechtenstein, Litvánia 0-0, ma pedig ugye a magyar válogatott, illetve az ukránok is sajtótájékoztatót tartottak a holnapi mérkőzés előtt. Tóth Béla összefoglalója következik.
2: Ukrajna ellen nyitja a Nemzetek Ligája 2026-27-es kiírását a magyar labdarúgó válogatott. Az első alkalommal 2018-ban megrendezett sorozat 5. idényét a B-divízióban tölti a Marco Rossi vezette együttes. A 2. számú csoportban a már említett ukrán válogatott mellett Észak-Írország és Georgia legjobbjaival mérkőzik meg a magyar csapat. A kvartett első helyezettje feljut a legmagasabb osztályba, az A-divízióba. A második a feljutásért osztályozót játszhat az A-ligás csoportok 3. helyezettjeinek valamelyikével. A csoportunk utolsó helyén záró válogatottra a bemaradó

0: adásért kiért osztályozó vár majd a C-ligából érkező ellenféllel szemben, míg a csoport harmadik megőrzi B-divíziós tagságát. A Nemzetek Ligája közvetlenül sem világ, sem pedig Európa bajnokságra nem kvalifikál, ugyanakkor döntő befolyással bírhat a 2028-as kontinens viadalra vezető út alakulásában. Egyrészt a Nemzetek Ligája csoportküzdelmének végén kialakult sorrend szerint osztják be a kalapokat a következő EB selejtező sorozatára. Másrészt pedig az Európa bajnoki pótselejtezőre is el lehet majd jutni a Nemzetek Ligája védőhálójának köszönhetően. Ez az egyenlet természetesen még több ismeretlenes, a lényeg, hogy a magyar válogatottnak a minél eredményesebb szereplés lehet a célkitűzése erre az őszre, hiszen a Nemzetek Ligája csoportköre november közepére véget is ér. A következő két hétben négy tétmérkőzést játszik a magyar csapat, amely holnap Ukrajnát fogadja, majd hétfőn Belfastban Észak-Írország vendégeként lép pályára. Jövő hét pénteken a grúz együttes érkezik a Puskás Arénába, majd október 5-én nagyszombatban ismét az ukrán válogatott következik. A háborúban álló keleti szomszédunk az idei világbajnokságról lemaradt, a sikertelen VB pótselejtező után pedig menesztették Szerhij Rebrov szövetségi kapitányt, akinek helyét Andrea Maldéra örökölte meg. Az 55 éves olasz szakvezető Roberto De Zerbi segítőjeként dolgozott korábban Brightonban és Marseille-ben is. Az ukrán kispadon holnap este Budapesten mutatkozik be. Tagja az ukrán nemzeti együttes keretének az örökifjú Andriy Jarmolenko. A Dinamo Kiev 36 éves csatára a mérkőzés megelőzően így nyilatkozott. Mindig úgy érzem, mintha első válogatottságomra készülnék, hiszen folyamatosan változik a keret. Az viszont valóban állandó érzés, hogy megtiszteltetés a nemzeti csapatban szerepet kapni. A szövetségi kapitányt legalább 8 éve ismerem, és kiváló embernek, valamint edzőnek tartom. Különleges dolog vele együtt dolgozni. A magyar csapat komoly ellenfél, mindig agresszív felfogásban játszik, főleg otthon, erre pedig készültünk. Készen állunk a holnapi összecsapására, mondta Andriy Jarmolenko. A magyar válogatott helyzetét sérülések nehezítik. Sallai Roland és Varga Barnabás is kénytelen kihagyni a következő mérkőzéseket. A kulcsemberek távollétében kire hárulhat főszerep? Erről is beszélt Szoboszlai Dominik, akit Gergelics József kérdezett.
1: Szerintem két nagyon fontos játékosát vesztett el a csapat sérülés miatt, ha most a Saláról és a Barniról beszélünk, de mondtam már sokszor, hogy válogatott mérkőzésen megvannak az ilyen szempontok, úgyhogy most vannak olyan játékosok, akiknek előtérbe kell lépni, és felelősséget kell vállalni a teljesítményükkel, úgyhogy utána senkinek egy szavon lehessen, és próbálj meg úgy játszani, hogy mintha nem is lettek volna hiányzóink. Szerintem nem vagyunk kisgyerekek, pátyogatni senkit nem kell, de úgy gondolom, hogy van egy olyan közösségünk, ahol bejönni nagyon könnyű, hisz mindenkit nagyon szeretettel várunk, és próbálunk segíteni mindenkinek, az új játékosoknak. Úgyhogy ezt tőlük kell megkérdezni, hogy ez valójában így is érzik-e, mert ez fontos visszaigazolás nekünk is. De úgy gondolom, hogy mindenki okkal van itt, és remélhetőleg mindenki meg tudja mutatni magát, hogy tényleg itt a helye, és itt is akar ragadni. Ez nem csak egy egyszeri alkalom. Úgyhogy ezért mindenkinek meg kell tenni a maga dolgát. Holnapi mérkőzésre még nem tudok válaszolni, hisz még én sem tudom, hogy mi lesz a kezdőcsapat. Ezt majd a következő úriembertől megkérdezni, aki ilyen.
2: Még egy pillanatra én visszatérnék a hiányzókhoz, hogy nem taktikáról szeretnék beszélni, hiszen azt nem fogjátok elárulni, meg nem is kell, hogy van-e olyan, akitől kifejezetten várod csapaton belül azt, hogy előre lépjen, ha esetleg nevet nem akarsz mondani, hogy te, mint csapatkapitány, beszélsz-e vele, hogy ebben a helyzetben még több kell tőle, még nagyobb felelősségvállalás is, hogy elő kell lépnie, és talán még a csoportra hagy térjen ki, hogy célnak vagy elvárásnak tekinted-e a feljutást vagy az első helyet?
1: Nem beszéltem így külön játékos, hogy ki az, akitől várom. Szerintem vannak olyan játékosaink, akik régóta itt vannak a válogatottban, és tudják maguktól, hogy nekik most elő kell lépni, és olyan teljesítményre és karakterre van szükségünk, amit ők meg tudnak ugrani, és szükség is lesz rájuk. Hogy elvárása vagy cél, én úgy gondolom, hogy meccsre kell tekinteni, és mindent beleadni. Én személy szerint fel szeretnék jutni, de szerintem mindenki fel szeretne jutni vissza az A-ba, úgyhogy ezért mindent meg fogunk tenni minden meccsen, és nem szabad elfelejteni, hogy azért elég jó válogatottak ellen fogunk játszani, de tényleg a maximumot ki fogjuk tenni a pályára minden egyes alkalommal, de ugyanúgy szurkolókra és mindenkire szükség lesz.
0: Marco Rossi szövetségi kapitány konkrétumokat nem árult el a kezdő csapatról, de elmondta, a taktikát már ismertette a játékosokkal.
3: Of course, if you miss,
4: persze, hogyha important players, fontos játékosok, kulcsjátékosok kiesnek, mindig is nagyon nehéz gondoskodni a pótlásukról. A minőség az minőség. Ha vannak minőségi játékosaid, ha lennének minőségi játékosaink minden játékos posztra, hogyha minden játékos posztra két minőségi játékosunk lenne, nagyon egyszerű dolgunk lenne. De sose tudtunk meghívni 44 játékos közül választani tárkeretet, mint a Jürgen Kloppnak ez lehetséges, ugye? Két mérkőzést is 20 játékossal lejátszani, és 20 játékossal a következő mérkőzés. Ugyanez érvényes Olaszországra is. De mi nem tudunk nemzetközi szinten ilyen sok játékost megjátszani. De hogyha kiesik is néhány kulcs játékos, noha mi vagyunk papíron alultagsálva, mert ugye Ukrajnát tagsálják favoritnak ilyen és olyan okokból, tehát amikor téged tagsálnak alacsonyabbra, és vannak ilyen hiányzóink, amilyen most vannak, akkor ez egyúttal lehetőséget is jelent. Attól függ, hogy hogyan közelíted meg, pohár félig teli, vagy félig üres. És a srácok reakcióján múlik majd, hogy hogyan közelítik ezt meg. Persze ez egy nehéz helyzet, mert már nagyon sokszor a motivációnk maximális volt, de ebből még további motivációt tudnak a maguk számára kivonni. És most bemutathatják, hogy milyen szinten tekintik magukat, milyen hogyan árazzák be magukat nemzetközi szinten azok, akik újoncok, de beszélek azokról is, akiket másodszor vagy harmadjára hívtam meg.
0: A Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája mérkőzés péntek este 20 óra 45 perckor kezdődik, és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.
5: Kézilabdával folytatjuk. Második franciaországi idényének vágott neki Ónodi János Kuti Máté, aki tavaly nyáron igazolt a Ferencváros kézilabda csapatától a Nîmes együtteséhez. A Dél-Francia Kisváros Egyesülete a múlt évadot a 11. helyen zárta a 16 tagú élvonalbeli mezőnyben. A most futó szezont pedig két győzelemmel és egy vereséggel kezdte. A Nîmes életről és a francia bajnokságról is nyilatkozott Szilágyi Dórának a válogatott jobbá átlövő Ónodi János Kuti Máté.
6: Azt mondtad, hogy éppen edzésről jössz, és videóztok is. Most mi van a hangsúly, mi volt az edzésen, mi volt a videózáson?
7: Hát igazából a holnapi nap folyamán játszunk a Dunkirk csapatával a hazai pályán, úgyhogy ez már egy ilyen végső taktikai simítások jellegű edzés volt. Ugye most a múlt héten idegenbe játszottunk, úgyhogy volt szerencsére a múlt héten hétvégénk a szabad volt, jutott egy kis idő a feltöltődésre, mert most ezen a héten játszunk a Dunkirk csapatával, aztán jövő héten szerdán kupa meccs elég távol, és jövő hét pénteken megint egy hazai mérkőzés, úgyhogy azért most már úgy elkezdődött rendesen így a bajnokság, igazából így telik most ez az első időszak.
6: Ha megnézzük egyébként a mérlegeteket, mármint a Dunkirk elleni mérkőzéseket, akkor azért elég szoros is, ráadásul a legutóbbi az egy döntetlennel ért véget. Most mik az erőviszonyok? Ez egy rangadó lesz most is?
7: Hát nagyon remélem, hogy nem lesz rangadó, és sima győzelmet tudunk aratni ellenük. Ugye tavaly érkeztünk jó páran új játékosok, így belső első poszton is idén is vannak új igazolások, de azt gondolom, hogy már egy kicsit úgy összeszakadtabban tudunk mozogni, és új edzőnk is van, ami én azt gondolom, hogy sokszor jó hatása van a csapatra, ugye az új impulzus, mindenki szeretné neki megmutatni. De nagyjából azért megvan a csapatnak az a magja, ami azért, amire mindig lehet számítani, most már én azt gondolom. A tavalyi szezonban ezt még nem feltétlenül éreztem mindig, és ugye nem mondom azt, hogy sikeresen szerepeltünk tavaly, mivel a céljaink nem ezek voltak. Én nagyon remélem, hogy az idén sikeresebb szezon tudunk zárni, és ahhoz nagyon kell az is például, hogy ezt a Dunkerque elleni meccset például behúzzuk. Ugye tavaly, ha jól emlékszem, idegenbe kikaptunk tőlük, hazai pályán pedig x-eltünk, ahogy te is mondtad. Úgyhogy most mindenféleképpen azon vagyunk, hogy jól induljon a szezon. Ugye én azt gondolom, hogy jól is indult egyelőre. Szeretnénk ezt a győzelmi sorozatunkat megtartani. Nyilván a Montpellier meccset itt én kivenném ez alól, de azt gondolom, hogy ez nem is feltétlen volt elvárható, hogy ezen a mérkőzésen nyerjünk.
6: Igen, hiszen ugye eddig három forduló volt, abból egy vereség, és ez a Montpellier elleni, de hát a kézilabda rajongók azért nagyon jól ismerik ezt a csapatot, hiszen a Bajnokok Ligájában is sokszor láthattuk, tehát papírforma alapján alakult, és ahogy te is mondtad, igen, ez a találkozó. Ha visszamegyünk mondjuk, visszanézünk 2025 nyarára, itt azért sok mindent említettél, ugye akkor igazoltál ehhez a csapathoz, még egy másik vezetőedzőhöz, és azt is említetted már egyébként interjúkból is kiderült, hogy ugye az elején te ugye nem sok játék lehetőséget kaptál, nem sok szerephez jutottál, aztán ez azért tavasszal változott. Te mennyit változtál, milyen volt most elkezdeni egyébként ezt a szezont, úgyhogy már egyébként a körülmények azok ismertek, hiszen nem most idén kezdtél egy új országban, hiszen ugye tavaly 13 év után a Ferencvárostól igazoltál Franciaországba, és kezdted el a légiós életet, viszont azért abból a szempontból volt egy kis új, hogy ugye most már idénytől Guillaume Sorin a vezetőedzőtöt.
7: Így van, hát mondhatnám, hogy minden kezdet nehéz. Én az esetemben az volt talán egy kicsit ebbe egy egészen nehéz dolog, hogy az első hónapban és a felkészülés alatt is sokat játszottam, és jól is ment a játék, aztán történt valami, és utána ott október, november, december volt egy kicsit ilyen fekete vonat, ahol nem is azt mondanám, hogy nem játszottam sokat, keveset se, de hogy azért egy ilyen 20-25 percet azért mindig játszottam. Nyilván nem ment olyan jól a játék, de azt gondolom, hogy nehéz volt a beilleszkedésem. Nyilván idén ezáltal már sokkal könnyebb volt ide visszajönni, mivel tudtam, hogy hova fogok jönni. Tavaly, amikor ide megérkeztünk, akkor ugye még azt se tudtam, hogy hova fogok lakni, úgyhogy így elég nehézkesen indult a tavalyi szezon. Ugye nyelvi nehézségek is voltak, mivel már elkezdtem franciául tanulni, de azért, amikor úgy ide kiérsz, akkor úgy azért úgy a valóság úgy szembe jön veled, hogy ez nem olyan, mint amikor otthon úgy beszélgetsz egy kicsit lassabb tempóba, de az idei év az ezáltal nekem már sokkal könnyebb, ugye a srácokat is ismerem, azért a taktika az olyan sokat nem változott, úgyhogy ahhoz már a tavalyi szezonban hozzászokhattam. Pluszból ugye nyilván még a tavalyi évben az is nehéz volt, hogy azért, hogyha egymás mellé teszem a magyar és a francia bajnokságot, akkor azért elég nagy a különbség, teljesen más a játék felfogása, a játéknak a tempója, nagyon sok az egy-egy elleni játék, és talán mondhatnám, hogy én sokkal fizikálisabbnak is érzem, úgyhogy én nagyon remélem, hogy az idei szezonban már azt mondhatom, hogy ebbe úgy igazán beleerősödtem, úgy, ahogy a tavalyi szezon másik felében is nagy segítségére tudok lenni a csapatnak.
6: Mikor érezted ezt egyébként, hogy most már bizonyítottál, és most már számítanak rád, illetve előtte azt megbeszélted a vezetőedző, hogy mi történt, vagy te azt tudod-e, hogy ott miért jutottál aztán egy picit kevesebb szerephez?
7: Lehet, hogy ez egy örök kérdőjel marad, és már őszintén nem is szeretnék ezzel annyira foglalkozni, inkább a jövőben nézek, és a jelennel foglalkozok, ugye ez már elmúlt, úgyhogy tényleg itt idén az új vezetőedzővel, ahogy te is mondtad, új célok vannak. Nem mondanám azt, hogy azt éreztem, hogy bizonyítottam, én sose szeretném ezt érezni, mert mindig én egy maximalista személy vagyok, úgyhogy szeretnék mindig jobb és jobb lenni. Talán ha egy kicsit is azt érzem, hogy most egy jobb időszakom volt, jobb meccsem volt, akkor is én ezt nem szeretem mondani, mert sose szeretném azt érzni, hogy eleget bizonyítottam, mert mindig szeretnék fejlődni és jobb játékossá válni, de tényleg a tavalyi év második felében ott nagyon sokat játszottam, szinte végig játszottam a mérkőzéseket, és jól is ment a játék, úgyhogy az mindenféleképpen nagyban hozzájárult ahhoz, hogy jobb játékossá válhassak mind védekezésben, mint támadásban.
6: Hogy állsz a francia nyelvvel?
7: Egyre jobban igazából, most már úgy, ami a sporttal kapcsolatos, szinte mindent megértek, tehát egyébként idén többet fordítanak angolra a srácok és az edző is, de nagyjából egyébként megértem franciául, amit mondanak. A beszéddel is próbálkozok, de azért úgy a szókincsem az még nem az igazi, de van, akihez tudok ebbe fordulni a csapatba, és például segít, hogy lassabban beszélek. Meg itthon a feleségemmel néha szoktunk próbálkozni azzal, hogy az esti vacsoránál franciául elmondjuk a napunkat, őnek ilyen sokkal jobban megy, nekem még nem annyira, de mindenféleképpen azon vagyok egyébként, hogy megtanuljam, mert akkor meg tényleg azt mondanám, hogy akkor tényleg tudok csak a kézlabdára fókuszálni.
6: Mert hogy ahogy egyébként az előző válaszodban említetted, hogy egyre többet fordítanak angolra, például Vámos Petráék is mondták, hogy a Metznél minden franciául van, és ahogy egyébként amikor Imre Bence Kielbe igazolt, akkor is meg tudjuk például a Bundesligáról is, hogy ott elvárás és követelés az, hogy a játékosok megtanuljanak németül, hiszen ott a Bundesligában az időkérés, az öltözőben minden németül zajlik. Gondolom nálatok is minden franciául van.
7: Így van, igazából minden franciául van. A csapatcsoportunkban, a nagy csoportban, ahol az edzők, a stábtagok, a vezetőség benne van, minden franciául írnak be. Szóval minden franciául zajlik tényleg. Ezért egy kicsit így ez a része is tavaly nehezebb volt, de most nyilván az ugye nincsen tanárunk itt kint, szóval ami így ránk ragad, meg amit így magunktól tanulunk meg, azt tudjuk utána hasznosítani, így egy kicsit nehezebb, és ezért is én azt érzem, hogy mivel nincsen tanárunk, ezért elvárás, de nem nincs az, hogy neked franciául kell beszélned, mivel így egy kicsit fura is lenne, hogyha azt mondanák. Nyilván, hogyha lenne tanárunk, akivel tudnánk tanulni ezt az egészet, akkor azt mondanám, hogy ez egy teljesen reális elvárás, hogy én például a második évemnek az elején már tudjak azért franciául beszélni, legalább a sportnyelvén, amit egyébként azt gondolom, hogy tudok magamtól is, mert tanulok, meg ragad rám, de igen, minden franciául megy itt nagy részt.
6: Tehát akkor teljesen önállóan tanultok, gondolom te is és a feleséged is.
7: Így van, igen, igazából wow. Vannak itthon ilyen francia könyvek, meg francia szókeresőn szoktunk így próbálkozni, meg ugye vannak internetes applikációk, amikkel úgy valamicske ragad rád, de azért a legtöbb azt gondolom, hogy amikor így benne vagyunk francia társaságban, és halljuk ezt a nyelvet folyamatosan, vagy amikor a tévét bekapcsoljuk, és franciául hallgatunk, akkor ragad ránk a legtöbb a francia nyelvből.
6: Természetesen, persze, de hát azért egy hatalmas kalap előttetek, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat. Most milyen a viszonyod a csapattársaiddal? Van-e ott mondjuk legjobb barátod?
7: Igen, azt gondolom, hogy most már azért sokkal jobb, mint az elején, most már úgy megismertük egymást. Én nem vagyok egy ilyen harsány, nagyhangú figura, hogy így fogalmazzak, én egy ilyen csendesebb vagyok, aztán nyilván, hogyha ha feloldódok, akkor tudok egy sokkal nyitottabb személyiség lenni, úgyhogy ezt gondolom, hogy valamilyen szempontból ez az én hibám is volt, hogy nehezebb volt a beilleszkedésem, mert hoztam ezt a szokásos formámat, és nyilván úgy nehezebb megismerni az embert.
6: De hát nem is tudtad a nyelvet se.
7: Jó, igen, de egyébként az egy nagyon nagy szerencsé és egy pozitívum itt kint minbe, hogy a csapat beszél angolul, szinte mindenki, a csapat 95%-a beszél angolul, mert egyébként ez nincs így Franciaországban, ahogy hallottam itt a többiektől, szóval nagyon sok helyen 95% nem beszél angolul, mert akkor lett volna egy igazán nagy kihívás a tavalyi év is, hogyha amikor nem tudod magad megértetni egy emberrel egy másik nyelven. Itt ugye volt legalább a tavalyi évben közös nyelvünk az angol, de tényleg idén már sokkal jobb a kapcsolat, azt mondom, hogy talán a külföldiek kell még jobb, ugye mi nyilván angolul kommunikálunk egymással, úgyhogy vannak, igen, megvannak azok a kis barátaim, és azok a biztos pontok, akikre azt gondolom, hogy számíthatok, és számíthatunk egymásra, de az idei év az tényleg egyelőre sokkal könnyebb ilyen szempontból is.
6: Kik ők? Csapaton belül vannak?
7: Hát, igen, csapaton belül, ugye itt mondhatnám a lengyel beállóst, ővel egy korosztály is vagyunk, ővel ugye tavaly is már nagyon jó volt a kapcsolatom. Tehát most érkezett egy fehér orosz kapus, aki ugyanúgy szintén a mi korosztályunk, őnek így mi próbálunk azért nagyon sokat segíteni, mert tudjuk, hogy nekünk is nehéz volt az eleje, és hogy neki legyen egy kicsit egyszerűbb. Aztán ugye most visszaigazolt hozzánk a egyiptomi jobbszélső, a Mohamed Sanad, aki ugye előtte 10 évet játszott itt Nimbe. Ő hatalmas segítségünkre van, mert egy kicsit a szócsövünk is, amikor mi angolul valamit elmondunk, és az egyből érti, akkor ő egyből fordít, és egyébként így velük vagyok így a legjobb viszonyban egyelőre.
6: Milyen a szereped a játékban, a csapatban? Mi az, amit rád bíz a vezetőedző a játékszervezésben is belső poszt révén? Azért elég sok felelősség hárulhat rád.
7: Így van, ezt most még azért azt gondolom, hogy itt még az elején vagyunk, ugye az egész bajnokságnak az új edzővel, most ezt még egy kicsit nehéz megítélni, hogy kire milyen szerep hárul. Az azért már így látszódik, ugye rám számít támadás védekezésben, aminek nagyon örülök. Annak is örülök, hogy például most az utolsó mérkőzésünkön a Szeren elleni meccsen, ahol talán X-nél az utolsó 4 percben ott már nem voltam a pályán, és utána visszaküldött, hogy a végjátékot én játszam le ember előnybe.
6: És bocsánat, azt tegyük hozzá, hogy ez egy szoros végjáték lehetett, hiszen ugye az eredmény az 32-31 a ti javatokra.
7: Így van, és én 31-31-nél mentem vissza a pályára, pont egy emberelőnyös szituációban, amit én is játszottam le, aminek nagyon örülök, hogy egy ilyen kritikus szituációban, meccs végjátékában a pályán lehettem, mert azt gondolom, hogy ettől lesz a végén jobb játékos valaki. Igen, például támadásban nehéz velük, mert egy nagyon más szisztémába játszanak, mint amiből például én egész életemben játszottam, de próbálunk azért az erősségemre alapozni, hogy jól játszok a beállóval, a szélekre, és hogy az egy az egy elleni játékokban tudja kiteljesedni támadójátékban, valamint szinte mondhatnám, hogy 85-90%-ban az emberelőnyes figurákat támadásban szinte mindig én játszom le, úgyhogy így most jelenleg teljesen egyetértek, és elégedett is vagyok vele, hogy az ilyen szituációkban és játékhelyzetekben tudok kibontakozni.
6: Most ahogy így mondod, azt veszem le a szavaidból, hogy beértél ide Franciaországban, és jól érzed magad. Volt olyan mondjuk tavaly, amikor azt gondoltad, hogy nem érdemes folytatni tovább ezt a francia kalandot, és most már azt tudod mondani, hogy így egy évvel később, hogy megérte, és sikerült beilleszkednem, és ott vagyok, és kapok felelősséget, és kapok feladatot, és számítanak rám, látom, hogy fontos magja vagyok, vagy fontos eleme vagyok a csapatnak.
7: Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem fordult meg a fejembe, hogy elég volt, de az a szerencse, én mindig azt mondom, hogy nyilván megfordul az ember fejébe. Az a lényeg, hogy ez egy kósza gondolat, vagy utána ezután nyilván tettek is követik. Nyilván, amikor nehezebb időszak volt, amikor nem játszottam, amikor úgy éreztem, hogy úgymond egyedül vagyok itt, nem értem őket, nincsenek itt a barátaim, nincsenek itt a családom, akkor hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem fordult meg a fejembe. Aztán szerencsére én nem vagyok az a típus, aki szereti így feladni a dolgokat, és ezért megküzdöttem, és tényleg a második fél évben már többet játszottam. Idén is azon vagyok, hogy minél többet játszik, és hogy tudjak majd még előre lépni, mert szeretnék, és most igen, teljesen azt tudom mondani, hogy megérte, és egyébként én szeretem a külföldi létet, külföldön lenni, egy más kultúrát megismerni, mert azért nyilván azért jöttem ki, hogy jobb játékos legyek, de azért azt se tehetjük félre, hogy emberként is sokat változok, és fejlődök itt a kinti létben is. Úgyhogy én most teljesen azt mondanám, hogy megérte. Én nagyon örülök, hogy meghoztam ezt a döntést 20-25-ben, hogy ideigazolok ki Franciaországba, mert azt gondolom, hogy emberileg és sportolóként is sokat fejlődtem.
6: Beszéljünk még egy kicsit a válogatottról, hiszen azt már tudjuk egy ideje, hogy az új szövetségi kapitány Sótonyi László. Tudom, hogy még nem kaptatok válogatott meghívót, de azért 2023 óta rendszeres tagja vagy a válogatottnak. Mit szóltatok hozzá, hiszen Sótonyi László utánpótlás korotokban egy meghatározó személyiség volt, hiszen a 2023-as junior világbajnokságon ezüstérmet szereztetek vele, ugye ő akkor volt a szövetségi edzője annak a válogatottnak, és hát ott annak a csapatnak a magja most már egyébként a felnőtt válogatottban van. Ez a baráti társaság is, remélem, hogy így is nevezhetem, hiszen azt tudom, hogy nagyon jóban vagytok, ugye Illi Zorán, Imre Bence, Fazekas Gergő, Lukács Péter, Palasics Kristóf, Pap Tamás, Pergel Andrej, te is ott voltál, és csak néhány nevet említve. Mit szóltatok hozzá, hogy ő lett a szövetségi kapitány?
7: Elsősorban ugye ez a leges, legnagyobb büszkeség, amikor ugye a válogatottba mehetünk, és ez még, hogy társul ezzel, hogy úgymond ebből a generációból ilyen sokan ott tudunk lenni, ez nagyon jó. Valamint én azt gondolom, hogy ehhez nyilván az is még egy nagyon pozitív dolog, hogy a tapasztaltabb játékosok, akik ott vannak, azokkal egy nagyon jó elegyet tudunk alkotni. És én azt gondolom, hogy egy sikeres időszak nyilván nehézségekkel, de egy sikeres időszakon van túl azért a válogatott, ugye egy Európa bajnok, 7. hely, egy olimpia, vannak benne nem olyan eredményei, de a férfi kézlabdában itt ez ez sajnos ilyen, annyira együtt van a mezőny, hogy teljesen kiszámíthatatlan, főleg egy Európa-bajnokságon, ahol minden meccs élet halál. Én nagyon kíváncsian várom az első válogatott összetartást a showval, ugye bele is fogunk csapni a lecsóba, mert egyből két nagyon fontos mérkőzés vár ránk, úgyhogy kíváncsian várom, hogy milyen lesz. Nyilván ez már nem egy junior válogatott, egy utánpótlás világeseményre készülünk, hanem ez a felnőtt válogatott a kézilabda elitje, úgyhogy nagyon kíváncsian várom. A srácokkal még nem beszéltünk erről, azt gondolom, hogy azért mindenki nagyon elfoglalt a klubjában, de az biztos, hogy mindenki nagyon várja az első összetartást, ugye november elején, úgyhogy addig is meg azért dolgozunk mindenki a klubjában, hogy egyáltalán ott legyünk majd a válogatottban.
6: Milyen edző egyébként ő, vagy milyen pedagógus Sótonyi László?
7: Az biztos, hogy az utolsó junior világbajnokság, ami azért jó emlékeket hagyott, ott azért taktikailag nagyon, nagyon felkészültek voltunk. Én azt gondolom, hogy ez is volt az erőségünk talán, hogy tényleg taktikailag mindenki ki tudott teljesedni a taktikán belül, de azért megvoltak azok a fix dolgaink, amiket követtünk, és amik sikerre vezettek minket. Úgyhogy én azt mondanám így a legfontosabb dolognak, amit így ki tudnék emelni abból az időszakból, ami rémlik, de azért már ez sem most volt. Azóta gondolom, hogy ő is azért változott, mint edző, úgyhogy meglátjuk talán erről, hogyha majd november végén vagy decemberben beszélgetünk, akkor egy konkrétabb véleményt tudok mondani, most talán ennyi, amit ki tudnék emelni.
5: A francia NIM együttesében kézilabdázó Ónodi János Kuti Mátéval Szilágyi Dóra beszélgetett.
8: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Ifjú tehetségeinkre komoly idegenbeli erőpróba vár. Pontszerzéssel még megmaradna az esély a kontinens tornára való kijutásra. Horvátország, Magyarország, labdarúgó U21-es EB selejtező élőben, szombaton 17 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
9: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
8: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
10: Nyert a Győr a női kosárlabda bajnokság új szezonjának nyitó mérkőzésén. Bak András felszólalt az ENSZ-ben. Változékony idő lesz, csapadék nélkül. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
8: Sporthírek.
10: A Győr nyerte a női kosárlabda bajnokság új szezonjának nyitó mérkőzését. Eto Beac Újbuda 88-74. Maga biztosan nyerte a szabad kártyával induló Veszprém az egyiptomi kézilabdaklub világbajnokság selejtezőjében. Xavi Pascual együttese 45-19-re verte a Sydney University együttesét, így bejutott a csoportkörbe, ahol többek között a Füchse Berlinnel is összecsap majd. A Veszprém két éve megnyerte a tornát, tavaly pedig második lett. Kuchta Vladislava megnyerte elődöntőjét, így bejutott az 57 kg-os súlycsoport holnapi fináléjába a szófiai ökölvívó Európa bajnokságon. A kazak származású magyar boxoló győzelme azt jelenti, hogy a zárónapon két magyar lesz érdekelt a döntős programban, ugyanis Hámori Luca a 65 kg-os fináléban lép kötelek közé. George Russell, a Mercedes brit pilótája, az első és a második szabad edzését is megnyerte a Forma 1-es azeri nagydíjon Bakuban. Kimi Antonelli első edzését műszaki problémák nehezítették, de így is ötödikként zárt, majd kora délután második lett. Az időmérő edzést holnap, a futamot szombaton 13 órától rendezik. David Alaba az olasz élvonalban szereplő Udinese labdarúgó csapatába igazolt. A 34 éves osztrák védő szabadon igazolhatóként érkezik, miután nyáron lejárta a szerződése a Real Madridnál. Alaba 5 év alatt 11 trófeát nyert a madridiakkal, köztük két bajnokok ligáját és két spanyol bajnoki címet. Korábban 13 évet töltött a Bayern Münchennél, ahol 10 Bundesliga aranyat és két BL trófeát szerzett.
8: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
10: Az ENSZ bizalmi válságban van és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András hangsúlyozta, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérhetjük más mércével szövetségeseinket, mint a többi országot. Az államfő hozzátette, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie, valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. Késes támadás történt a kelet-lengyelországi Jaroszláv városban működő női bencés kolostor templomában. Egy pap meghalt, további 4 ember megsebesült. A 31 éves ukrán állampolgárságú elkövetőt a rendőrség őrizetbe vette. Egyelőre nem tudni, hogy a támadónak van-e köze a kolostor közelében működő ukrán menekülteket támogató központhoz. A NATO kidolgozta az összes lehetséges válaszlépést az orosz hibrid fenyegetések kezelésére. A NATO főtitkára azt mondta, a válaszlépéseket alkalmazni is fogják szükség esetén, hogy az Észak-Atlanti Szövetség továbbra is erős maradhasson. Mark Rutte szerint a NATO felkészült arra, hogy Oroszország a kibertérben és más területeken is fokozni fogja a tevékenységét, ezért arra biztatta a világ országait, hogy nyújtsanak még több támogatást Ukrajna számára. A humántudományok képviselői szerint a Magyar Tudományos Akadémia közvetlen irányítása alatt kellene működnie a kutatóhálózatnak. A humántudományok a NERUTÁN című konferencia előadói közös nyilatkozatban rögzítették, az akadémia már bizonyította irányítási képességeit. Amennyiben nem állítható helyre a teljes egység, a korábban leválasztott 4 társadalom és bölcsészettudományi kutatóközpont a Magyar Tudományos Akadémiához kíván csatlakozni. Megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott heti lapként újraindul a Népszabadság, közölte a lap vezetősége. Október 8-ától az nso.hu címen érhető el a portál, a nyomtatott változatban a hét legfontosabb témáit és eseményeit járják körbe.
8: Közlekedés.
10: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak, vezessenek óvatosan.
8: Időjárás.
10: Holnap többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futózápor már csak keleten lehet. A szél a Dunántúlon megerősödik. Éjszaka 5-11, napközben 17-21 fok várható.
8: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
5: Ifjabb Növőnyi Norbert hiába győzte le ellenfelét magyar idő szerint szerda hajnalban Las Vegasban, nem kapott UFC szerződést. Bár a 26 éves MMA harcos az amerikai Theo Hague ellen egyhangú pontozással nyert, ennek ellenére a kevert harcművészetek első számú szervezetének mindenható ura Dana White nem kínált neki megállapodást. A mentálisan megterhelő ütközet után az ifjú harcos olimpiai bajnok édesapját, Növényi Norbertet kérte értékelésre Jó András.
12: Ez nem olimpia, ahol érem kell, hanem show, cirkusz és pénz. Talán így lenne a legegyszerűbb leírni a szerda hajnalban történteket, mert Norbi legyőzte ellenfelét, ám de UFC szerződés nem járt érte.
13: Hát igen. Hát, hogyha megnézzük a Michael Venom Page-nek az esetét, aki 4 győzelemmel nem kapott utána szerződés, mert hogy nem látványos kiütéseket nem csinált, akkor nem kell csodálkozni semmi. De sajnos a probléma az is az volt a Norbinál, hogy a visszatöltésnél, a fogyás után ott valamit elrontott, mert nagyon-nagyon rosszul volt végig, és azért már meg a 2 percben már elveszette a kondiát, ami volt, és nem tudott úgy figyelni a dologat, de akkor is győzött, és a labdarúgásban is egy góla győznek is, de győznek is, itt ez a lényeg. De hát a rómaiak megmondták, hogy Peremet Szerkenszesz, tehát lenyeleti cirkusz a népnek.
12: Apaként nyilván nagyon nehéz kívülről nézni egy ilyen mérkőzést. Volt olyan pillanat, amikor azt érezted, hogy baj lehet, ez nem elég, vagy inkább végig bíztál benne?
13: A bajt azt nem gondoltam, hogy baj lehet, mert tudtam az adottságait, képességét, mert mi mindent tett be a dologba, csak engem is meglepett az, hogy nem volt éles, úgy is mondhatnám. Tehát lassabb volt, nem ugrott rá a másikra úgy, ahogy kellett, és a végén már inkább azt csinálta, hogy levitt és lentartotta, hogy úgy vigye el a meccset, mert nem érezte jól, tehát nem volt jó sajnos.
12: Mit gondolsz, mi hiányzott most a teljesítményéből ahhoz, hogy Dana White azt mondja, hogy ezt a fiút szerződtetjük? Több vér kellett volna, ha tényleg nagyon-nagyon egyszerűen fogalmaznék?
13: Igen, de ha bele gondolsz, avval meg szerződés kötött, akit meg össze-vissza vertek, és órán száján folyt a vér. Hát most, ha ez kell az embereknek, akkor inkább van úgy, ne legyen, de nagyon el van keseredve a fiam, de hát most nem tudja, hogy mi lesz a következő, bár még a föntartotta azt a Dana White, hogy a következő szériában még részt vehet, de hát a Norbi nagyon készült erre, nagyon akarta ezt a szerződést, de hát most ez így alakul, de hát tudod, csak azt tud győzni, meg kikapni, aki ott van. És azért ne vegyük azt is még figyelembe, ne vegyük félvára, hogy az Amerikában volt, és egy amerikai ellen, aki egyébként meg a 8 mérkőzésben 7-et submissionnel nyert meg. És így is azért kétszer megrogyasztotta a sikerült úgy leütni, hogy féltét ereszkedett, meg ilyen nagyon komoly jitsu helyzetekből jött ki, és majdnem bejött ez a átfeszítése is, csak hát el volt fáradva, mert egyszerűen annyira fizikailag ez a visszatöltés, ahogy mondta, hogy egész nap ment a hasai szegénynek, úgyhogy nagyon-nagyon nem ő volt igazából ott most, sajnos. Ez így jött össze. Hát van ilyen. Az élet furcsa dolgokat ki tud adni, és nem úgy jön, ahogy az ember azt eltervezi. De hát föl kell állni, és menni kell tovább.
12: Ugye többször is elmondtad, hogy fizikai állapot volt a döntő tényező. Szó lehet mentális nyomásról is? Összenyomta a teher a túlzott bizonyítási vágy?
13: Igen, emiatt volt. Tehát nem tudott úgy mozogni, ahogy ő szokott. Nem volt benne az a ritmus, az a lendület. Egyszerűen nem bírt, mert ő rosszul volt végig a mérkőzés alatt. Valami miatt, nem tudom, ment, az lehet, hogy benyert a vírus, vagy nem tudom, ő azt mondja, hogy a visszatöltésnél ő rontott el valamit. És hát most fel kezd dolgoznia, mert én nagyon beleérte magát, nagyon sokat tett bele ebbe a dologba, nagyon jó formában is volt egyébként, ami itt igazából nem is látszott, mert lehetett látni, hogy 2 perc alatt elfáradt ő, aki az összes emberét a kondiával verte meg, az eddigieket.
12: Norbi nagyon keményen fogalmazott saját magával kapcsolatban a mérkőzés után. Te mit mondtál neki, amikor később beszéltetek?
13: Hát igazából sokat nem tudtam neki mondani, mert láttam rajta, és hagyni kell, hogy egy kicsit ezt megemésze is elgondolja, de egy a fontos, hogy ő nyert. Tehát itt azért egy győzelemről beszélünk, és azt kritizáljuk. Hát ugye a másik ember se, az is felkészültem, ment oda, se azért, hogy most nem lehet mindenkit pillanatok alatt leütni minden, bár benne volt a pakliban, mert mondom kétszer is, hogy ha a normális egészségállapotban van, akkor biztos, és nem erre akarom fogni, de ez tényleg, ez tény. Tehát így működött, és most megvárom még egy-két napot, amíg ő magában ezt letisztázta a dolgot, hogy ez így alakult, nem az elképzelés szerint, és akkor majd meglátjuk. Hát én próbálok lelket önteni belé, de jó gondolkodik, tehát nincs ebben baj, csak én tudom, hogy ez ilyenkor ez egy szörnyű állapot, amit ő most átél. Még úgy is, hogy győztesen hagyta el a kertecet.
12: Azért azt tényleg tegyük hozzá, hogy 11 győzelem, mindössze egy vereség, azért ez egy nagyon-nagyon komoly mérleg.
13: Igen, de hát ha megnézed azt a vereséget is, azt is ő szúrt el egyébként, mert a harmadik menetet, tehát a pontzások alapján döntetlennek kellett volna kihozni minimum, de igazából őt megverték, de ő verte meg azt, aki ő megverte igazából, mert van 20 másodperc, akkor azt is, mert a bíróisnak is számolni kellett volna az emberre minden, de hát későn kezdett el hajrázni a harmadik menetbe, mert ő látványosnak akarta a UFC miatt ezt megcsinálni egy kivítéssel, de hát igazából ütéseket se kapott az első 2 menetben. Szóval a harmadik menetben, amikor már beindult, akkor már késő volt. Tehát még kellett volna egy 20-30 másodperc, és akkor biztos, hogy KO-val végezott is.
12: Elképesztő, hogy egy győzelem után kell ilyenről beszélni, hogy mi az, amit rosszul csinált. mi kell még ahhoz szerinted, hogy eljusson oda, ahova szeretne?
13: Semmi, ugyanúgy tovább menni, de hát az élet, tudod, mindig ad valami dolgot, és bármi közben jött, mondom, ez is az a hasmenés, hogy rosszul töltötte vissza magát a fogyasztás után, azért nem keveset fogyaszt, de beszéltem a mélegelés előtt, utána is teljesen jó volt hangulata minden, csak amikor elkezdett a feltöltés, ugye mert volt még egy nap a mélegelés után a versenyzésig, ott szúrt el valamit, valami olyat tehetett, ami nagyon nem volt jó a szervezetének, nem szólott volna, és hát ez lett a vége, hogy mentálisan nem tudott odafigyelni, mert arra figyelt, hogy lehet az, hogy másik két perc alatt így elfárad. Miközben a világ egyik legjobb kondia van.
12: Milyen stáb áll Norbi mögött? Itt leginkább a mentális állapotra lennék kíváncsi, hogy van-e olyan ember, aki ebben is tud, vagy tartósan segít neki?
13: Nem, nagyon jó kezekben van egyébként, mert az edző, amikor beszélek a Norbival, mindig az edző is körülbelül 99%-ban ugyanazt a dolgokat mondja, mint én. A Norbi elmondása szerint, tehát jó kezekben van, itt nincs van. Tehát az élet ilyen, mindig rányom az emberre, mondom váratlan dolgokat. Tehát most így, ez így alakult. A következő, reméljük, hogy ez már nem fog így alakulni a következő meccse. De mondom, ezt még a gyereknek kell feldolgoznia, mert ő nagyon szerette volna ezt a szerződést. De hát most én állapotban van, ezért nem is akarom itt most nagyon a szavaimmal, de nem is tudok nagyon mit mondani neki, mert ezt neki kell feldolgoznia. Én maximum csak annyit tudok mondani, hogy ugyanígy tovább ezen az úton, ahogy eddig járt, és akkor nem lesz semmi gond. El fog jönni az álom, az a cél, amit kitűzött magának gyerekkor óta.
12: Mit tudtok még, mi lehet, hogyan tovább, mennyire elérhető még a UFC?
13: Hát ott már fölhangzottak azok a szövegek is, hogy nagy valószínűség szerint azért nem kaptam meg így a dolgot először is, mert ugye nem volt olyan látványos az egész. A másik meg, hogy a Danny White az össze, mert a Michael Venue Page-et nem szerződtette, úgyhogy pedig 4 győzelme volt a UFC-nél, és mivel tudja, hogy nagyon jobban van Norbival, lehet, hogy ez is közrejátszott a személyes dolgok, nem tudni. De már ilyen hangokat is hallok vissza. Hát nem tudom. Nem tudom. Én a lehetőséget fenntartja neki a Danny White. Az is lehet, hogyha valakinek nem lesz mondjuk egy UFC-n meccs, akkor gyorsan beugrasztják. Nem, fogalmam nincs. Nem tudom, hogy van. Az majd el fog dőlni egy pár nap múlva. Még túl friss a dolog. De hát így is van csomó negatív hang, meg megjegyzések. Én nem értem, hogyha valakihoz, ha csak egy ponttal is, de nyer, akkor az is egy győzelem, akár egy labdarúgásra, hogy bármelyik dolgot nézed. A győztesnek miért kéne került leamortizálni, meg minden. Hát nyert, és nem is akárhogy, mert tehát Amerikában nyert egy amerikai ellen, és azért a helyi közönség is teljesen a másik mellett volt, úgyhogy ezek mind befolyásoló tényezők. De mondom, Norbi az biztos, hogy mert van olyan mentális erőssége, hogy föl tudja ezt dolgozni, és bízik annyiba magában, hogy meg lesz. Most el van keseredve, persze, mert nem úgy jött a dolog, de bízom benne, hogy ez nem fog akadályt gördíteni elé a elkövetkezőkbe. Nekem most nagyon nehéz erről beszélni egyébként, emiatt.
5: Idősebb Növényi Norbertet hallották, aki ugye birkózásban olimpiai bajnok, és nem véletlen, hogy ezzel folytatjuk, hiszen Szombathelyen Hegedűs Csabáról, a 100. magyar olimpiai aranyérmet szerző birkózó legendáról neveztek el egy termet. Ő volt a vendége Karfiolfül című podcastunknak, ahol Deák Zsigmond, illetve Regős László Pál beszélgetett vele.
14: Hegedűs Csabát rengeteg elismerés érte már élete során, a szőnyegen kívül is, a teljesség igénye nélkül Prima Primissima díj, díszpolgári címek, Lórán Gyula díj, de milyen érzés volt ez a legutóbbi, amikor önről nevezték el a haladás szombathelyi birkózó termét?
15: Én Vas megyei vagyok, majdnem 80 éve születtem Sárváron, és 9 éves koromtól Szombathelyen éltem 18 éves koromig. Igazán oda tartozólag tartom magamat, és amikor felkértek, hogy járuljak hozzá, hogy rólam nevezik el, nem számítottam rá, valahogy már nem gondoltam, hogy ilyen megtiszteltetésért, és amikor a barátaim miatt meghívva mentem be a haladásnak ebbe a csodálatos csarnokában, akkor nagyon meglepődtem. Nagyon-nagyon jól esett az a színvonalas várás, ahogy engem ott vártak. Hát mit te mondjak, megkönnyeztem. És amikor felkértek, hogy mondjak pár gondolatot, akkor odálltam a mikrofonhoz, és általában nem nagyon szoktam zavarba jönni a mikrofontól, mert már elég régóta a keblemre öleltem, és hát ott álltam, és nem tudtam, hogy honnét kezdjem. Annyi érzés, annyi emlék, annyi fantasztikus gondolat jött a fejembe, hiszen ott álmodtam a világbajnoki címet, ott álmodtam az életem sport elkötelezettségemet, ott álmodtam a jogi egyetem elvégzését, és egyáltalán az életem stabil részét ott tanultam meg gondolkodni, szeretni a sportágamat. Ott tanultam meg úszni és országos serdülőkeretbe kerülni, mint úszónak, és ott volt a Laki Laci barátom, aki nekem a testnevelő tanárom volt, és akivel azt a csodát megéltük, hogy középiskolás magyar bajnokok lettünk kosárlabdában, és már csütörtök pénteken már 4 meccsünk volt, mind a 4-et megnyertük, és a legnagyobb meglepetésre bekerültünk a döntőbe, és hát szombaton volt a döntő, és az Istvánfi Csabi, aki későbbiek folyamán a testnevelési egyetem rektora volt, ő egy gimnáziumban volt testnevelő tanár, és az ő csapatukkal kerültünk össze, és hát ahogy emlékszem, elég fennhéjászó pesti gyerekek voltak, és egy kicsit úgy lenéztek bennünket, hogy mit akarnak itt ezek a vidéki kis gyerekek, és én délután 2-kor nekem meg a Vajda Péter utcában a birkózásban volt magyar bajnokságom. És akkor mondtam a Laci bácsinak, hogy Laci bácsi, én már a döntőben nem tudok játszani, mert már halálfáradt voltam, hiszen 4 meccsen folyamatosan fönn voltam, hiszen én voltam a center, meg hát az egyik legjobb játékos. De mivel 8 ponttal vezetett az ellenfél, lerángattam egy társamról a szerelést, és mondtam a tanárnak, hogy itt vagyok, de Csabi, hát a magyar bajnokság, mert egy kicsit összeszólalkoztak a birkózó edzőmmel, és mondtam, hogy nem, Laci bácsi, ezt én vállalom, és mondom, én megnyerem a magyar bajnokságot a birkózásban is, és bementem, és én voltam a center, elhoztam a labdát, és soha nem felejtem, a fél pályáról megfordultam, és dobtam egy tempót, és bement. Tehát egyszerűen behoztuk a 8 ponttal, és 9 ponttal megvertük, és megnyertük a kosárlabda magyar bajnokságot. Hát már elkéstem volna a mérlegelést, és akkor a Laci bácsi belenyúlt a zsebébe, és adott 10 forintot, Csabikán, mennyi taxival
16: melyik évben volt ez? Melyik évben volt ez?
15: Ez 63.
16: Na, hát 63-ban azért még a fiatal szombathelyi kosarasok nem nagyon jártak taxival szerintem.
15: Hát, igen, abszolút. És hát jöttek utána drukkolni ott nekem, és hát sikerült azt is abszolválnom, és megnyerni a magyar bajnokságot.
16: Hány kilós volt Csaba bákon?
15: Akkor 79 kilóban
16: birkoztam. Akkor már komoly ember volt, hogy így mondjam. Mert én például 32 kilóban kezdtem el birkozni annak idején. Úgyhogy.
15: Hát igen, nekem nem különösebben sokat változott a súlyom. A súlyom. Uh-huh. Szerencsém volt, hogy Mexikóban változott a súlycsoport, és a 79 kilóból 82
16: lett. És akkor ahogy erősödött, akkor
15: igen,
16: pont jól
15: jött. Igen, mert én akkor fölmentem 87 kilóba, mert nagyon, hát így is az olimpián 11 kilót fogytam.
16: Igen.
15: Tehát sokat kellett fogyni.
17: Ekkoriban, amikor elkezdett birkózni, ekkor gyanítom már 4-5 éve birkózott, amikor ez történt, gondolta volna, hogy ekkora karrier áll ön előtt?
16: Hát amikor elkezdte, de hát ugye nem csak a versenyzői, években. Így van, nem csak a versenyzőire gondolok, mert azért...
15: Nem innét kezdeném, mert ha egy szóval kellene válaszolnom, akkor igen. Sárváron egy tragédia volt a családunk életében, hiszen édesapám a Toldi Miklós sportalánkéző Ludovikát végezte, és hát abban a rendszerben ezt nem nagyon csipték, és nem nagyon szerették. És apu behozta a biciklét este 8-kor, és megolajozta a láncot, és én ott sírtam a konyhaasztal alatt, és mondja, hogy ez borzasztó, hogy egy családapának így kell elhagyni a családját, de azt mondta, hogy ő tudja, hogy jönnek érte az ávósok, és ha őt beviszik, akkor abból a bizonyos szobából senki nem jön ki élve ő se. És egy itt cseng a fülembe a hangja, hogy egy családnak családapára van szüksége. És valóban így volt, 8 órakor felült a biciklire, és éjjel 12-kor 3 ávós pufajkába dobtáras géppisztolya verte a redőnyünket. Fő utcán laktunk, és akkor házkutatást tartottak, és akkor rá egy hétre tudtuk meg, hogy édesapám Ausztriába van. Borzasztó dolog volt, mert nekünk a bátyámmal, Miklós bátyámmal édesapánk volt a példaképünk, ahogy öltözött, ahogy viselkedett, ahogy Sárváron hazajött a munkából, és mint a síp álltunk, én a végén, bátyám is, a nővérem, a Katalin, és előre kellett tartanunk a kezünket, és csak rátekintett, hogy tisztálja a körmünk, hogy a cipőnknek az egyik füzőjének olyannak kellett lenni, mint a másiknak, megfésülködve. Tehát apám az így, én így nevelkedtem, és ez magától, mai napig is magától érthetődő. És soha nem felejtem el, hogy itt van az oromban az illata, mert Hermes Kölnit használt már akkor, és én is szenvedélyesen folyogatom magamat, nem tudok úgy otthonról eljönni, hogy valamilyen éppen újat, vagy valami régi kölnit ne tegyek magamra, mert azt mondom, hogy ugyanúgy minden nap azzal kezdem, hogy fürdök, hajat mosok. Tehát ezeket mind tőle hallottam, és legközelebb az olimpián, a Müncheni olimpián.
16: Ezt akartam kérdezni, hogy ha jól tudom, akkor találkoztak legközelebb, ugye?
15: Igen, jött fel a Maróti Pisti barátom, és akkor mondja, hogy Miklós Csabi lent vár egy úriember a portán, és akkor lementünk, és hát ott állt édesapám a maga mi voltjában begombolt, nyaksállal begombolt, zakóval, és az egyik keze a zsebbe, a másik így a mellényébe. Tehát tipikus, ahogy apukám nőtt, és most tudtam meg egy pár héttel ezelőtt a testvéremmel, Miklóssal beszélgettünk, és én kértem, mert másnapra még 2,5 kilót le kellett este fogynom, hogy Miklós, vedd át aput, mert nekem 2,5 kilót le kell fogynom. És akkor a Mikivel beültek valami pizzázóba, és akkor hosszasan nézte a bátyámat, a Miklóst, és azt mondta, hogy Mikloskám, klassz srácok vagytok. Na most ezt az én apámtól, ezt a szót sajnos, hogy most tudtam meg, ezt a fantasztikus dicséretet megkapni, hát így is megnyertem az olimpiát, de ha ezt akkor elmondja nekem a Miki, akkor azt hiszem, hogy derékba törtem volna minden ellenfelemet.
17: ez a rendszerezés, rendszeretés, amiről itt az előbb beszélt, ez a szőnyege mennyire volt segítség birkózásban, akár a felkészülésben, akár a meccseken?
15: Hát én amikor följöttem Budapestre 18 éves koromban, történt ez. Én ahogy apukámat ismertem, én az, hogy egyből bekerültem a válogatottba, és a válogatottba járhattam edzésre, én öltönnyakkendőbe jártak. Természetesen, hogy a hátam mögött én észrevettem, hogy mit játssza meg magát ez a hát a vasmegyei paraszt gyerek, ugye, mert hát Vasmegyőből származtam egyébként, édesanyám, édesapám tanárok voltak, tehát nem annyira voltam, de úgy voltam vele, hogy kivívtam a Vasasba is, hát a Vasasba a legnagyobb pesti sticikai voltak, és oda kerültem, de én gyerekkoromban Illos Firudi bácsi,

0: Egy fél év után kivívtam a helyemet úgy a Vasasba, mint a versenyeken, mert a Vasasba is addig ugye a pesti sicik, na, Vas megyei kis parasztgyerek, és akkor a következő mérkőzésem azzal a emberrel volt, aki ezt mondtam. Oda mentem az edzőm, és mondtam, hogy a Wagner Kálmánnal, vagy a Gubcsák Rezsővel szeretnék beszélni, és hát én úgy emlékszem rá, hogy a következő, mikor akartam velük birkózni, húzózkodtak, mert kivívtam a helyemet, és borzasztó, kemény, akaratos gyerek voltam. És én, amikor 8 éves koromban kijöttem a Nádasdi gimnáziumba Sárváron, akkor mindig a Miklóssal arról beszéltünk, hogy válasszunk egy csillagot. És ahogy a sötétbe ott fölnéztünk, választottunk egy csillagot, és én mindig azt kértem, hogy drága jó Istenem, de jó lenne ennek a világnak a bajnokának lenni. Én akkor, ahol nem volt tévé, nem volt telefon, internet, akkor én azt gondoltam, hogy ahol a Sárváron a föld találkozik az égbolttal, az a világ. Ugye egy kis gyerek, hát mit gondol? De jó volt ezen álmodozni, és nekem az, hogy én a világbajnoka legyek, én ezt egyre jobban, ezt az aranyrögöt szorítottam a markomba, és akkor egyszer csak kimondtam azt, hogy én nem szeretnék, hanem az leszek. Mert megtanultam azt, hogy a szeretnémben benn az embernek a sikertelenség kapcsán a felmentése is, és én annyit dolgoztam, mint edző is a munkába hiszek, most a akadémián is a gyerekek első gondolat, hogy a munka, munka, munka, munka, az hozza meg az eredményt, és hát, hogy mennyire apacentrikusok voltunk, drága jó édesanyám, akinek mindent köszönhetek, a életem első pénzét, amikor világbajnok lettem 23-ba, illetve 23 éves koromban, akkor kaptam 28 ezer forintot a olimpia aranyére, bocsánat, a világbajnok aranyére mért. Zárójelbe jegyzem meg, hogy egy Zsiguli 1200-as 80 ezer forint volt, és vettem egy Vénusz TV-t anyukámnak, vettem egy hasított bőrkabátot, egy hasított ahhoz megfelelő szoknyát, egy kardigánt, és elmentünk ketten 3 hétre Gajatetőre, és fáromáztunk, és megtehettem azt, hogy letérdeltem el, és megköszöntem, hogy a végig kitartott mellettem, mert ha anya nincs,
1: az biztos.
0: Soha nem felejtem el, amikor már 18 egynegyed éves voltam, és akkor megkeresett a Vasas, hogy menjek fel a Vasasba. És boldogan mentem haza, akkor már bátyám is dolgozott, és Zacskóstól mindig édesanyámnak leadta a fizetését. És mondtam, édesanyám, szeretnék beszélni. És mondom neki, hogy szeretnék fölmenni a Vasasba, mert én úgy érzem, hogy általános iskolát, középiskolát átvitt értelembe a birkózásban. Kivívtam, ifi válogatott vagyok, ifi magyar bajnok vagyok, hogy egyetemre kell járnom, mert én világ olimpia bajnok akarok lenni. És akkor anyukám azt mondta, hogy nem, kisfiam, nem engedlek el, mert te nem leszel pesti strici. És akkor elsírtam magam, és mondtam, te anya, te úgy ismersz engem, hogy én pesti strici leszek. És akkor 2 nap múlva jöttem haza a suliból, és ott volt a levél, életem nagy bánata, hogy nem tettem el, és egy gyönyörű, gyönyörű levél volt, és mondta, hogy hozzájárulok, hogy fel tudjál menni.
1: Hogy mondjak én is egy történetet, ami Csaba bábával kapcsolatos, és tehát ugye azt szoktam mondani, hogy lelőni se lehet a Csaba bát, mert

0: mert tényleg olyan, olyan motivátor, és a történetek azok szenzációsak. Egy közös történet, amire Csabában nem emlékszik, de én emlékszem, 86-ban volt, ifi válogatott birkózó voltam, hogy mondjam, inkább az alja, mint a teteje, de mindegy. Lublinba mentünk versenyre, és a címeres mezes melegítőért mentünk be még a régi szövetségek székháza, még ott a Népstadion mellett a bodagákból összerakott. És ott volt, most nem tudom Csaba bár, hogy akkor még szövkap volt, vagy alelnöke a szövetségnek, mindegy, benn volt az irodába. És mi ott szerencsétlenkedtünk, és sorba állított minket, mindenkinek a szemébe nézett, és azt mondta, ti vagytok a magyar birkózás jövője. Mondom, egy lublini egyszerű nemzetközi verseny, semmi faxni, és olyan motivációs beszédet mondott számára ismeretlen tizenéves srácoknak, hogy az elmondhatatlan. Csak azért mondom, hogy nekem egy ilyen, nem lettem a magyar birkózásnak annyira a jövője, de mindesetem megteszem a magamét, de ezt biztos, hogy ez 40 éve volt, soha nem felejtem el, és szerintem érzékelik a hallgatók is, hogy amikor valakinek Csaba bá beszél, akkor annak megvan a látszatja, és azt nem fogja soha elfelejteni.
1: Hát köszönöm szépen. Hát az életemben a legnagyobb dolog az volt, amikor két olimpiának lehettem az igazgatója, és abból a Pekingit a Washington Post, ami a világ legnagyobb sportlapja, az olimpiai rendezés első helyére tette. Nagyon jól esett. Elérzékenyültem, mert én mindent úgy csinálok, hogy magyar ember vagyok, és a hazám legyen büszke rám, mint amikor a valamelyik dobogón álltam, vagy a versenyzőm álltak, akkor én mindig őszintén úgy gondolom, hogy egy magyar ember vagyunk a sok közül, aki legyőzik a világot, és nem egyszer, nem kétszer, nem tizenkétszer sikerült ezt megtenni. Nekem a régi időben a legnagyobb boldogság az volt, és a legnagyobb célom, hogy a szovjet 270 millióból is, hát a birkozás ott rettenetesen elő, hogy a dobogó tetejéről mindig így lefelé fogja a kezet, és hát nem kétszer megtörtént.
0: Igen.
2: Nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondani, de lejárt az időnk, viszont záró gondolatnak ez szerintem nagyon szép volt. Dr. Hegedűs Csaba, olimpiai világ és Európa bajnok birkózó volt a vendégünk.
3: Kedves hallgatóink! A körkapcsolás már a véget ért, műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu-n, nem sokára pedig következik a Sportvilág. Én köszönöm figyelmüket Antal Richárd, illetve Tóth Béla nevében. Viszont hallásra Cseszregi Balást hallották.
4: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Még mindig van egy centi, és olimpiai bajnok Szene Attila!
6: Premieri 105-ös a pályafutása végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, tanítvány!
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
7: Szerint vannak olyan játékosok, akiknek elő kell lépniük. Csoportkörbe jutott a Veszprém a klub VB-n. Jó estét kívánok, Bredák József nevében is köszöntöm Önöket, Berelmese vagyok. Megkezdődtek a labdarúgó Nemzetek Ligája küzdelmei. Jelenleg 4 mérkőzés zajlik az A divízióban, ezek egyaránt 20:45 perckor kezdődtek. Az állások Hollandia-Németország 0-1, Norvégia-Dánia 2-2, Portugália-Wales 1-0 és Szerbia-Görögország szintén 1-0. A magyar labdarúgó válogatott holnap kezdi meg szereplését a Nemzetek Ligájában. A csapatkapitány Szoboszlai Dominik szerint a hiányzó kulcsjátékosok távollétében másoknak kell előlépniük annak érdekében, hogy a csapat jól szerepeljen a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban soron következő 4 mérkőzésen, így a holnapi Ukrajna elleni hazai találkozón is. Varga Barnabás és Sallai Roland egyaránt combsérülés miatt hiányzik majd. Most Szoboszlai Dominikot halljuk.
8: Szerintem két nagyon fontos játékosát vesztett el a csapat sérülés miatt, ha most a Saláról és a Barniról beszélünk, de mondtam már sokszor, hogy válogatott mérkőzésen megvannak az ilyen szempontok, úgyhogy most vannak olyan játékosok, akiknek előtérbe kell lépni, és felelősséget kell vállalni a teljesítményükkel, úgyhogy utána senkinek egy szava ne lehessen, és próbálj meg úgy játszani, hogy mintha nem is lettek volna hiányzóink. Szerintem nem vagyunk kisgyerekek, pátyogatni senkit nem kell, de úgy gondolom, hogy van egy olyan közösségünk, ahol bejönni nagyon könnyű, hisz mindenkit nagyon szeretettel várunk, és próbálunk segíteni mindenkinek, az új játékosoknak. Úgyhogy ezt tőlük kell megkérdezni, hogy ez valójában így is érzik-e, mert ez fontos visszaigazolás nekünk is. De úgy gondolom, hogy mindenki okkal van itt, és remélhetőleg mindenki meg tudja mutatni magát, hogy tényleg itt a helye, és itt is akar ragadni. Ez nem csak egy egyszeri alkalom. Úgyhogy ezért mindenkinek meg kell tenni a maga dolgát. Holnapi mérkőzésre még nem tudok válaszolni, hisz még én sem tudom, hogy mi lesz a kezdőcsapat. Ezt majd a következő úriembertől megkérdezni, aki jön.
7: A következő úriember pedig Marco Rossi, a szövetségi kapitány, és úgy gondolja, hogy az egyaránt combsérüléssel bajlódó Sallai Roland és Varga Barnabás hiánya egyben lehetőséget is jelent mások számára a magyar labdarúgó válogatottban. Marco Rossit halljuk.
9: Of course, if you miss,
10: persze, hogyha important players, fontos játékosok, kulcsjátékosok kiesnek, mindig is nagyon nehéz gondoskodni a pótlásukról. A minőség az minőség. Ha vannak minőségi játékosaid, ha lennének minőségi játékosaink minden játékos posztra, hogyha minden játékos posztra két minőségi játékosunk lenne, nagyon egyszerű dolgunk lenne. De sosem tudtunk meghívni 44 játékos közül választani tágkeretet, mint a Jürgen Kloppnak ez lehetséges, ugye? Két mérkőzést is 20 játékossal lejátszani, és 20 játékossal a következő mérkőzés. Ugyanez érvényes Olaszországra is. De mi nem tudunk nemzetközi szinten ilyen sok játékost megjátszani. De hogyha kiesik is néhány kulcs játékos, noha mi vagyunk papíron alultagsálva, mert ugye Ukrajnát tagsálják favoritnak, ilyen és olyan okokból, tehát amikor téged tagsálnak alacsonyabbra, és vannak ilyen hiányzóink, amilyen most vannak, akkor ez egyúttal lehetőséget is jelent. Attól függ, hogy hogyan közelíted meg, pohár félig teli, vagy félig üres. És a srácok reakcióján múlik majd, hogy hogyan közelítik ezt meg. Persze ez egy nehéz helyzet, mert
9: a lot of time, very
10: már
9: motivated, but I hope that
10: nagyon sokszor a motivációnk maximális volt, de ebből még további motivációt tudnak a maguk számára kivonni. És most bemutathatják, hogy milyen szinten tekintik magukat, milyen hogyan árazzák be magukat nemzetközi szinten. Azok, akik újoncok, de beszélek azokról is, akiket másodszor vagy harmadjára hívtam meg a keretbe. Én sohasem síratom a hiányzókat, és most sem fogom megsíratni a hiányzóinkat. Tehát az élettel szembe kell nézni,
9: without killing ourselves,
10: anélkül, hogy az ember
9: every time to react,
10: önmagát marcangolná, és mindig meg kell próbálnunk a lehető leginkább pozitív módon reagálni. Ha az ember siratja az elveszített lehetőségeket, nincs esélyed a győzelemre.
7: A holnap 20:45-kor kezdődő Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, a második félidőt pedig 22:15-től a Kossuth Rádióban is hallhatják. Az elmúlt percekben két gól is született a Nemzetek Ligája A divíziójában. Norvégia-Dánia 76. percben 3-2, a három norvég gólból kettőt Erling Haaland szerzett, és egyenlítettek a görögök a szerbek otthonában. A 76. percben 1-1-re áll ez a találkozó. David Alaba az olasz élvonalban szereplő Udinese labdarúgó csapatában folytatja pályafutását. A 34 éves osztrák védő szabadon igazolhatóként érkezik, miután nyáron lejárt a szerződése a Real Madridnál. Magabiztosan nyert a szabad kártyával induló Veszprém az egyiptomi kézilabda klubvilágbajnokság selejtezőjében. Xavi Pascual együttese 45-19-re verte a Sydney University együttesét, így bejutott a csoportkörbe, ahol többek között a Füchse Berlinnel is összecsap majd. A Veszprém két éve megnyerte a tornát, tavaly pedig második lett. Az Eto Eltebeac találkozóval megkezdődött a női kosárlabda bajnokság 2026-27-es szezonja. Az NB1 nyitó mérkőzéséről Győrből Katona László tudósít.
11: Hazai siker a nyitányon, Eto Basket Eltebeac 88-74. Új játékosaival egy erősebb Győr várta a bajnokság kezdését, amely tavaly épp hogy bennmaradt az élvonalban. Az amerikai Texas Egyetemen végzett Sanogo a gyűrű alatt aktívan kezdte magyarországi karrierjét, 7 pontot szórt az első negyedben, amelyet 17-16-ra nyert a kisalföldi együttes. A folytatásban a fővárosiak drahos pontjainak is köszönhetően tartották a lépést, de Vargasára triplái is izgalmasabbá tették a mérkőzést. A Dúl testvérek Terka és Panka is a győriekhez igazolt, a VB-n szereplő Panka formájára nem lehetett panasz. A félidőig 12 pontot dobott, 37-32-re vezetett az Eto. A fordulásra nem változott a kép, a magabiztos Etót Sanogo és Dúl Panka szállította a győzelem felé. A harmadik 10 perc után már 15 ponttal vezetett a hazai csapat 63-48-ra. Az erősítések más univerzumba repíthetik idén az Etót. A mérkőzésen érződött is, hogy az új vezetőedző Hegedűs Péter válogathatott a cserék között. A hazaiaknál Dúl Panka és Zsebe Véninger Laura is 23 pontot dobott, a francia Sanogo dupla-duplát ért el. A fővárosiaknál Drahos Leila 22 ponttal a legeredményesebb. A női kosárlabda bajnokság nyitómérkőzésén Eto Basket Eltebeac 88-74. Dúl Panka, az Eto játékosa, gratulálok a győzelemhez. Ez most úgy néz ki, ez az Eto, mintha összeállt volna. Kezdésnek tökéletes volt?
12: A játék kimenetelét illetően igen, egy jó kezdés volt, főleg, hogy nyertünk. Nagyon sok hibánk kijött, amit a legutóbbi edzőmérkőzésünkön nem követtünk el, de szerintem ez betudható egy ilyen kezdeti megilletődöttségnek. Egy nagyon hasznos mérkőzést játszottunk, ebből kell építkezni a továbbiakban.
11: Milyen a testvéreddel együtt játszani?
12: Hát már hiányzott. Ugye régebben az volt pár év, még a TFL-nek együtt játszottunk. Nagyon jó, hogy itt van. Terke nagyon jó játékos, nagyon jó irányító, úgyhogy mindig jó egy ilyen jó irányítóval együtt játszani.
11: Tavaly ez a Győr épp hogy bennmaradt, most meg úgy néz ki, hogy azért talán más lesz, gondolom, a célkitűzés.
12: Mindenképpen teljesen más szeretnénk elérni, nem szeretnénk annyival beírni, hogy mondjuk tavaly ne essünk ki, azzal se érjük be, hogy a legjobb 8-ba jussunk. Szerintem egy nagyon jó eredményre képes ez a csapat, nyilván még nem tartunk ott, de ez a folyamat része, úgyhogy én nem aggódok.
11: A válogatottas 8 közé jutást, Amerika elleni mérkőzést, és mi egymást már a múltba hátradobtad?
12: Így van, nyilván egy örök emlék, de hát nem lehet a múltba kapaszkodni, mindig előre kell nézni. Most én más csapatban vagyok, más bajnokságban, úgyhogy 100%-ig erre koncentrálok.
11: Pihenni meg nem volt időd?
12: Pár napon volt, de igazából nem bánom, mert nagyon vártam, hogy csatlakozzak a lányokhoz. Ugye ők egész nyáron már egész augusztusban együtt dolgoztak, hogy nem akartam kimaradni nagyon még több taktikából, még több edzésből, úgyhogy nem bánom, hogy korán csatlakoztam.
11: Mészáros Vivien az Eltebeac vezetőedzője. Vereség az első meccsen, de az első fél időben jól tartottátok magatokat. Hogy értékeled a találkozót?
13: Először is gratulálnék a Győrnek, hiszen a második fél időben egyértelműen ők voltak a jobbak. Amin dolgoztunk, hogy az első fél időnk jobb legyen, az sikerült. Ez az edzőmérkőzéseken nem működött jól, úgyhogy ebben látok előrelépést. A második fél időben talán a fegyelmezetlenség és a rutintalanság is közbeszólhatott, illetve az, hogy rettentő rövid paddal játszunk most, kettő kulcsjátékosunk nem volt ma. Azért ez rettentő sokat számít egy ilyen mérkőzésen. Úgy gondolom, hogy szégyenkezni valónk nincs, viszont rettentő jól látszik ebből a mérkőzésből, hogy mi az, amire a legtöbb hangsúlyt kell fektetni majd a következő időszakban.
11: Tavaly ötödik lett ez a csapat, most mire számít az, hogy mire lehet jó a brigád?
13: Én úgy gondolom, hogy az egész mezőny átrendeződött, már úgy értve az országban, mások lesznek az erőviszonyok, mint ami tavaly volt. A mi csapatunk rettentően megfiatalodott, tehát minden játékosunk 2000 és utána született, ami azért nyilván egész mást fog eredményezni, mint ami tavaly volt. Rutinos játékosok elmentek, visszavonultak, és most egy másra kell építenünk igazából a taktikánkat ezáltal is. Én úgy gondolom, hogy rutint nem lehet tanítani, minden mást viszont igen. Szeretnénk egy agresszív és gyors kosárlabdát játszani. Ha mindenki megérkezik a csapatba, és mindenki egészséges lesz, én nagyon bízom benne, hogy tudunk a középmezőnnyel versenyezni idén is.
7: Az Eto Basket néven szereplő Győr tehát hazai pályán 88-74-re legyőzte az Elte Beac Újbuda együttesét. Négy mérkőzést rendeztek ma a Jégkorong Erste Ligában. A Korona Brassó Budapest Jégkorong Akadémia találkozóról Erdei Márk tudósít.
14: Nem történt meglepetés a Tüskecsarnokban. BEA, Brassó, 1-3. A találkozó eleje eléggé csapkodó volt, hol egyik, hol másik csapat birtokolta a korongot, de óriási lehetőséget igazából egyik sem tudott kialakítani. Az a 12 percet követően jött az első nagy lehetőség, és megtört a jég, hiszen McCauley ütközte le a szabályosság keretein belül még Szivákot a BEA kapuja mögött, ezt követően pedig McCauley visszakotorta fonákkal a korongot a BEA kapuja elé, ahol nem volt más, mint Levin, aki pedig átvette a pakkot egyes egyedül, és belőtte azt Farkasnak a bal válla fölé. Ezzel tehát 1-0 volt a brassóiaknak, és a következő gólra majd 40 percet kellett várni, de akkor is Levin tudott betalálni. Jobbról kapott egy jó passz Messikán mentől, ő ezzel érkezett ma a kapu elé, és közvetlen közelről megint be tudott találni. Most éppen Farkasnak nem a bal válla fölötti részt vette célba, hanem a baloldali kesztyűje, vagyis a lepkés kesztyűje és a mamutja közötti részt. Ezzel a góllal lett tehát 2-0 brassóiaknak. Aztán 5 perccel a vége előtt Nagy Gergő kettős ember előnyből tudott betalálni egy óriási bombának köszönhetően, célba vette a kapunak a bal felső sarkát, és egyből kapásból el is találta azt. Azzal akkor visszajött a mérkőzésbe valamennyire a BEA, hiszen 2-1 állt akkor a táblán a brassóiaknak, de végül jött a mindent eldöntő üres kapus találat. Vels volt az, aki be tudta venni a BEA kapuját. Ezzel eldőlt minden, és elvitte a 3 pontot a Tüskecsarnokból a Brassó. Még egyszer a végeredmény, BEA Brassó 1-3.
7: További végeredmények a Jégkorong Erste Ligából. Háromszéki Ágyúsok, Dunaújvárosi Acél Bikák 7-1, Gyergyói HK, DVTK hosszabbítás után 1-2, és SCC Csíkszereda Újpest 5-2. Kukta Vladislava megnyerte elődöntőjét, így bejutott az 57 kg-os súlycsoport holnapi fináléjába a Szófiai Ökölvívó Európa-bajnokságon. A kazak származású magyar boxoló győzelme azt jelenti, hogy a zárónapon két magyar lesz érdekelt a döntős programban, ugyanis Hámori Luca a 65 kg-os fináléban lép kötelek közé. George Russell, a Mercedes brit pilótája az első és a második szabad edzést is megnyerte a Forma 1-es azeri nagydíjon Bakuban. Az összetett pontversenyben nagy fölénnyel vezető, szintén Mercedeses Kimi Antonelli első edzését műszaki problémák nehezítették, de így is ötödikként zárt, majd kora délután második lett. Az időmérő edzést holnap, a futamot szombaton 13 órától rendezik. Junior világbajnok lett a triatlonos Szalai Fanni, a 18 éves magyar sportoló, a világbajnoki sorozat döntőjében nyerte meg a korosztályos versenyt a spanyolországi Pontevedrában. A sportvilág ezzel véget ért, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
15: Ez volt a sportvilág. Budapesten az az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
16: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
15: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a három pontos. A Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja.
1: Kellemes délután kívánok mindenkinek, ez itt a három pontos. A mai adásban nagyrészt Pallai Tamással, a válogatott és a szolnoki olajbányász játékosával beszélgetünk, de még mielőtt ezt elkezdenénk, néhány rövid hír, ami egészen aktuális volt az elmúlt napokban. Szerdán este például Lelik Réka bemutatkozott új csapatában Törökországban, és a női Euroliga selejtezőjében az Emlak Konut csapatával 91-68-ra legyőzték a görög Panathinaikost, ez tehát Euroliga selejtező volt, ami azt jelenti, hogy ezzel a megnyert találkozóval továbbítottak a mindent eldöntő párharcra, ahol majd a spanyol Girona lesz az ellenfél. És ami egészen fontos ebből a hírből, az, hogy Lelik Réka pazarul debütált új csapatában, hiszen 10 pontja mellett 9 lepattanót és 10 asszisztot szerzett, ami azt jelenti, hogy egyetlen egy lepattanó hiányzott csak neki a tripla-duplához első török csapatában lejátszott mérkőzésén, ami azért elég bravúros így első hallásra. 32 percet töltött egyébként a pályán, amiből azt hiszem, hogy látszódik, hogy alapemberként számolnak vele új csapatában, úgyhogy abszolút biztató volt a kezdés, és majd a jövő héten szeptember 30-án pedig akkor így Lelik Rékának is szoríthatunk annak kapcsán, hogy Euroliga főtáblás legyen majd a csapatával, de hát azért nem csak rá kell odafigyelni, hiszen a magyar klubcsapatok közül ugye a DVTK az a szerb Crvena Zvezdával meccsel majd a csoportkörbe való jutásért, míg a Sopron csapata a litván Vilniusszal találkozik, úgyhogy több magyar érdekeltségű csapat ott lehet majd a főtáblán, de mindez majd jövő héten dől tehát el. Még annyit a női Euroligáról, hogy Juhász Dorka ugye a tavalyi döntős Galatasaray csapatával majd idén is ott lesz a legjobbak között. És még egy hír, Lukács Norbert csapata ugye a Nizsnyi Novgorod bejelentette, hogy nem indul a VTB ligában, ami azt jelenti, hogy a magyar játékos úgy döntött, hogy ott hagyja Oroszországot, és a hírek szerint azért többen is megkeresték már azóta, hogy Lukács ezt bejelentette, viszont a magyar játékos azt mindenféleképpen kikötötte, hogy külföldön szeretné folytatni pályafutását, ugye eddig egy szezon töltött légiósként Oroszországban, de az a célja, hogy még a következő években is valahol külföldön szerepeljen. Ennek kapcsán azért érdemes azt megemlíteni, hogy szeptember utolsó napjaiban új csapatot keresni az nem feltétlenül ideális, sőt, de azért mindenképpen szurkolunk Norbinak, hogy ez sikeres legyen a folytatás az ő számára, hiszen novemberben világbajnoki selejtezők is következnek, és azért jó lenne, hogyha akkor is jó formában érkezne meg a válogatotthoz. Ahogyan tehát az adás elején ígértem, Pallai Tamással beszélgetünk majd a mai adás nagy részében, én Korsos Kristóf vagyok, és hát Tomi, az első kérdésem az lenne, hogy miként telt a nyár, nyilván ilyenkor nagyon fontos az, hogy kellőképpen ki tudjon kapcsolódni az ember egy hosszú szezon után, de közben meg azért voltak válogatott kötelezettségeid, szóval mennyiben teljesült az, hogy mondjuk kosárlabda nélkül is eltöltöttél kellő mennyiségű időt?
2: Köszöntöm a hallgatókat. Igen, ugye, ahogy említetted, ahogy a bajnokság véget ért, utána 3 hét pihenőt követően kezdődött meg az első válogatott edzőtáborunk. Utána játszottunk 2 mérkőzést, ugye még a VB-s selejtező első csoportkörében, ahonnan sikeresen tovább tudtunk jutni a második körbe, és így augusztusban is volt egy ablak, de én azt gondolom, hogy tudtunk így is pihenni, és nem csak a saját, hanem a csapattársai nevében is beszélhetek, hogy megtaláltuk szerintem azt az egyensúlyt, hogy valamelyest formában tartottuk magunkat ezekben az edzőtáborokban, szerintem tisztesen helytáltunk, és felvettük a ritmus, de a pihenés is megvolt, és így az augusztusi, vagy bármilyen, hogy szinte és talán szeptemberben csatlakoztunk itt a klubcsapat felkészüléséhez, ide már nagyon éhesen és motiváltan tudtunk és kipihenten újra megérkezni.
1: Ugye az előző szezonokban azért sajnos voltak komolyabb sérüléseid is. Ilyenkor, amikor leállás van meg egy picit tényleg ez a nyári szünet, akkor mennyire kell ezzel foglalkozni? Tehát vannak-e mondjuk plusz feladataid emiatt ezzel kapcsolatban?
2: Hát alapvetően igen, de talán azt nem tudnám mondani, hogy csak ezekre a sérültebb területekre fókuszálok, meg az sem, hogy ez a nyári időszaknak mondjuk vagy ez csak egy nyári időszakra megvalósult dolog lenne, hanem ezt én az egész szezon során és nyáron is próbálom szem előtt tartani, hogy az egész testemre odafigyeljek, minden egyes izületemre. Azért aki a profi sportban benne van, az tudja, hogy azért kisebb-nagyobb fájdalmak folyamatosan vannak, és ezekre végig oda kell figyelni, hogy nagyobb baj ne történhessen velük, illetve igen, hogyha valami sérülést összeszedtél, azt jó esélye utána még nagyon sokáig, azután is, hogy felépültél belőle, hordozod magaddal, úgyhogy örökké karban kell tartanod a testedet, hogy minél hosszabb karriert futhassál be, úgyhogy nyáron is természetesen nagyon sokat figyelek rá, de mint mondtam, szezon közben is azért próbálom szem előtt tartani azt, hogy mondjuk nekem a gerincem, a térdem, az rendben legyen, és stabil legyen, és ne fájjon, és jól érezzem magam.
1: Te egyébként alapvetően így magadban hogy zártad le az előző szezon? Tehát volt ebben egy bajnoki döntő, volt egy kupagyőzelem, meg hát azért, ha belegondolunk, az a BL menetelés is, ameddig tartott, az nagyon emlékezetes volt, még akkor is, hogyha tudom, hogy sérülés miatt azért jó pár meccset kihagytál, de mennyire volt ez egy emlékezetes szezon neked?
2: Hát személy szerint én nagyon-nagyon jól éltem meg a tavalyi szezont. Én mondhatom ezeket a sok eredményt, vagy apró sikereket, amiket felsoroltál, de még jobban ennél az marad meg nekem, hogy milyen jó társaság állt össze, és hogy tényleg mennyire jó minőségű munkát tudtunk elvégezni, mennyire jó hangulatban tudtunk dolgozni, és mennyire élvezetes volt tényleg annak a tavalyi csapatnak a tagjának lenni. Úgyhogy még a mai napig szoktam visszaemlékezni, illetve tartom is a kapcsolatot majd heti, havi szinten mindenkivel a tavalyi csapatból. Én nagyon-nagyon jó szájízzel tekintek vissza, annak ellenére, hogy a döntő egy nagyon fájó pont volt, mert én úgy éreztem, hogy meg lehetett volna nyerni, nagyon jó esélyünk volt, és ugye sosem tudhatjuk, hogy mikor játszik az ember életében legközelebb döntőt, így nyilván ez egy nagyon-nagyon fájdalmas dolog, de nem tudok ennek ellenére negatív lenni, hiszen mondom, olyan csodálatos játékosok voltak, olyan jó emberek a csapattársaim, az edzőim, hogy minden percét élveztem egyébként a tavalyi szezonnak, még a sérülésein ellenére is.
1: Ez egyébként mennyire rossz ez a része, bár nyilván kalkuláltuk ezzel, de hogy tényleg, ahogy mondod, hogy tulajdonképpen mindig szezonról szezonra változik a játékos keret, vagy legalábbis ugye a légiósok nagy része az cserélődik, és most úgy számoltam, hogy neked a 8. szezonod jön Szolnokon, hogyha minden igaz, igen, itt az NB1-ben. Szóval, hogy ehhez amúgy mennyire szoktál hozzá, vagy ez... Nyilván most, ahogy mondod, most még ezekben a hetekben, hónapokban tartjátok a kapcsolatot a korábbi társakkal, de gondolom, hogy az évek alatt, meg az idő során ez egy picit azért elkopik, ahogy mentek előre az időben.
2: Hát igen, sajnos javarészt elkopik, hiszen azért ezek a 10 hónap alatt megkötetett barátságok, kapcsolatok, ezek erősek tudnak lenni, de nyilván, hogyha utána 5 év eltelik, akkor már azért tényleg megfakul. Hát ez egy olyan része szerintem ennek a munkának, amit el kell fogadni, meg fel kell rá készülni. Nyilván azért azt sem lehet kizárni, hogy még valahol az élet összesodor minket, hiszen lehetünk még csapattársak valahol, valamikor. Lehet az is, hogy egyből valaki szerződést hosszabbít, lehet, hogy mit tudom, én leszek az, aki elmegy, lehet, hogy a másik az. Úgyhogy hát ez egy ilyen dolog szerintem a profi sportban, ez abszolút nem tudom, egy olyan tényezővel számolni kell, és ugye itt ez nem csak a külföldiekre vonatkozik, hanem akár a magyarokra is, hiszen azért én Lukács Norbival, Somogyi Ádival mondjuk a teljes igénye nélkül nagyon-nagyon jó baráti viszonyban voltam, vagyok, és nyilván a mi barátságunknak is ez nehéz, hogy most idén csak az online térben tudjuk tartani a kapcsolatot, vagy nyilván válogatott összetartásokon majd azért találkozunk, és az király lesz.
1: Mennyire van egyébként most új időszámítás kezdete Szolnokon szerinted abból a szempontból, hogy ugye 3. éven belül ez a 3. vezetőedző, aki érkezik a csapathoz, ugye Mikko Lárkászról van szó, egy finn mesterről, ugye 2 évvel ezelőtt Oliver Vidin jött, szerb edzőként is bajnoki címet nyert, aztán a bosnyák Vedran Bosznic kupagyőzelemig jutott, és igazából az előző 2 szezonban is szerintem azt mondhatjuk, hogy erős csapata volt a Szolnoknak, meg tényleg biztató volt az a munka, ami ott folyt, de közben meg mégis mindig a következő szezonra egy új vezetőedző jött, szóval ezeket hogy lehet így megfogalmazni, hogy minden egyes szezonban egy új fejezet kezdődik, vagy te ehhez hogy állsz hozzá?
2: Hát egy kicsit így, ahogy mondod, hogy valahol mindig ott egy új fejezet kezdődik szerintem, ahol új vezetőedző érkezik, és a csapatnak a túlnyomó többsége lecserélődik, hiszen akkor újra mindenkinek, mindenkihez alkalmazkodnia kell, és mert nem az van, mint mondjuk abban a helyzetben, hogyha egy vezetőedző marad, vagy akkor a rendszer is marad vele, bizonyos játékosok maradnak, akik már ismerik ezt a rendszert, és csak az új érkezőket kell beintegrálni ebbe a harmóniába, hanem itt akkor most megint egy olyan helyzet áll elő, hogy mindenki újra kell tanuljon mindent, az edző meg kell, hogy ismerje a játékos keretét, nyilván az edző is tanul a csapatról, a csapat tanul az edzőtől, az edzőről, az ő elvárásairól, szóval ez az ismerkedési folyamat, ez talán mindig olyan érzés, mintha új fejezet kezdődne. Ugyanakkor Szolnoknak van egy ilyen varázsa szerintem, hogy itt akkora érdeklődés övezi a kosárlabdát, és annyi embert érdekel, annyira fontos itt a város lakóinak, hogy ez egy nagy fejezet, ez az egész, hogy ez egy nagy, nem is tudom, történet itt egybe, és én azt gondolom, hogy a szolnoki kosárlabda az, amíg ekkora érdeklődés övezi, és remélem, hogy nagyon sokáig fogja ekkora érdeklődés övezni, addig ez egy szépen íródó történet marad egyben, és ezek a, hogy mondjam, új bekezdések lesznek csak benne, nem pedig új fejezetek.
1: Hogy tudnád nekünk most így röviden bemutatni az új vezetőedzőt, ahogy a szavaidból kivettem, így az elmúlt hetekben kezdődött-e úgy igazából a közös munka, de mégis, hogyha arra gondolunk, hogy a finn kosárlabda mondjuk így az elmúlt években azért elég szépen felzárkózott mondjuk az európai elithez, vagy azt közelítve, akkor erről a szakemberről, Lárkászról mi az, amit így első benyomásként el tudsz mondani?
2: Hát ugye alapvetően a finnek egy kicsit más jellegű kosárlabdát játszottak, mint mondjuk az a délszláv vonal képvisel, amit itt mi Magyarországon már megszoktunk, vagy akár Szolnokon, ugye azért jellemzően délszláv edzőkkel dolgoztam én ebben a 8 évben mondjuk. Ez egy kicsit modernebb kosárlabda felfogás, én szerintem sokkal nagyobb szabadságot adva az egyén döntéshozatalának, és sokkal kevésbé a precizitás dominál, hanem inkább a gyorsaság, az egyéni képességek, úgyhogy ez egy nagyon érdekes rendszer, amit ő behozott, de azt tudjuk és láttuk, hogy ez egy működő rendszer egyébként, mert ha ezt jól játssz egy csapat, akkor úgy, mint a finn válogatott, akár egy Európa bajnoki negyedik helyig is eljuthat vele, sőt, azért klub csapatoknál is nagyon szép sikereket értek már el hasonló rendszerekkel, finn vagy akár más nemzetiségű edzők, csak nekünk is az időbe telik, mire erre át tudunk állni. Tehát az a maga, aki itt együtt palérozódik most már évek óta, mi is egy másik fajta rendszerhez vagyunk szokva, most egy kicsit ezzel ismerkedünk, mi is nyilván jöttek az új játékosok, ők sem nagyon találkoztak, kivéve a finn válogatott Madsen, aki már ismerte ezt a rendszert, de a többieknek szint új, úgyhogy alapvetően most az a benyomásom, így viccesen megfogalmazunk, hogyha egy ilyen fiatal tudós ide érkezett volna közünk, és akkor el akarná magyarázni, hogy ahogy eddig éltünk, az nem az egyetlen módja, hanem teljesen máshogy is lehet, és akkor most ezt tanuljuk, hogy hogyan lehet máshogy.
1: De figyelj, ez nem feltétlenül hangzik rossznak, sőt, egyébként.
2: Nem, abszolút, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Egyfelől, tehát érdekes a kosárlabdán belül, hiszen tényleg olyan alapvetéseket döntünk meg, amik mondjuk nekünk a gyerekkorunk óta zsigerileg beidegződtek. Másfelől szerintem a kosárlabdán túl tekintve is érdekes, hogy basszus, nem is gondoljuk, hogy mennyi mindent lehetne teljesen máshogy csinálni, csak azért, mert mi úgy tanultuk, hogy ezt így kell. Nem biztos, hogy ez az egyetlen módja, és nagyon érdekes dolog, hogy ennyire máshogy is meg lehet közelíteni dolgokat, és hogyha megvan bennünk a kellő nyitottság ehhez, és a kellő türelem az nagyon fontos, mert nem tud egyik pillanatra, másik pillanatra megváltozni bennünk szervesen minden, de akkor szerintem ez egy, nem is tudom, tehát nyilván a kosárlabda is, mint a legtöbb dolog a világon, folyamatosan fejlődik, és hogyha ugyanazt csináljuk újra és újra, akkor ez a fejlődés lelassul, vagy megáll. Hogyha pedig új dolgokat próbálunk ki, hogyha tanulunk új dolgokat, akkor ez az egész sporták fejlődésének egyébként egy nagyon jó dolog szerintem.
1: Na és te amúgy mennyire vagy nyitott ezekre, mert pont az imént említetted Somogyi Ádámot is, nekem most ő jutott eszembe, hogy szerintem a magyar kosarasok közül talán ő az egyik leginkább olyan személyiség, aki nagyon nyitott az ilyen innovációkra, meg újfajta edzésmódszerekre, képzésekre, így rajta keresztül ezt így szerintem többen tapasztaltuk, de veled kapcsolatban mi a helyzet ilyen téren?
2: Hát én megmondom, hogy én próbálkozok nagyon nyitottnak lenni. Én szerintem a magánéletemben elég nyitott vagyok, de a kosárpályán nekem mondjuk ezek a beidegződések, ezek elég mélyre lementek, talán nem vagyok annyira kreatív, mint az Ádi, és nem tudom olyan könnyűszerrel befogadni ezeket az új dolgokat, talán nekem egy picit több időbe telik, de alapvetően már én azt egy sikernek élem meg, hogy nem kezelem kudarcként azt, hogyha nem sikerül valami, és hogy folyamatosan motivált tudok ebbe lenni, illetve érdeklődő, nem dogom homokba a fejemet. Én ezt már a magam részéről nyitottságnak élem meg, és aztán nyilván jönnek persze a sikerélmények benne, amikor majd egy-két hét után bizonyos dolgok már jobban mennek, akkor azt én is érzem magamon, és akkor annak már tudok én is örülni.
1: Még arról mindenképp beszéljünk, hogy kisugárzása, vagy így megjelenése milyen típusú ember Larkas egyébként, mert nekem Oliver Vidin volt olyan, hogy egy picit ilyen távolságtartó, meg ilyen nagyon szigorú megjelenése volt egy picit, most nem azt mondom, hogy tartott tőle az ember, de hogy biztos, hogy kellett egy kis idő, amíg úgy közelebb tudott kerülni hozzá. Aztán Vedran Bosznics kapcsán meg hasonló, de egy sokkal mosolygósabb kiadásban, tehát egy szintén határozott, jó fellépésű edző, de azért sokkal vidámabb. Most ez a következő szakember, a finn edzőt, őt milyennek látod eddig?
2: Hát ő azért habitusában is eltér, ugye a délszlávokra jellemző az a forró vérűség, hogy együtt élnek a játékkal, meg amúgy is pörögnek, forognak a pályán, szinte úgy mozognak, mint egy játékos, kiabálnak, habzik a szájuk, nem tudom. Ez rá nem jellemző feltétlenül, egy elég nyugodt, elég visszafogott személy, de alapvetően egy játékos párti edzőnek mondanám, egy olyan edzőnek, aki odafigyel ránk, aki megkérdez minket, aki időt szán arra, hogy beszéljen velünk. Hogy mondjam, a technológiai innovációkban is hisz, tehát most egy új rendszerrel csapaton belül például mérünk nagyon sok adatot, alvástól kezdve edzés, hogy mondjam, hát edzhetőségen át sok mást, és akkor ezeket ő folyamatosan szem előtt tartja, hogyha azt látja, hogy a csapatnak mit tudom, és valaki, vagy többen rosszul aludtak, fárasztó volt a tegnap érzés, mit tudom, akkor visszábbet, úgyhogy ez is egy tök új megközelítése a dolgoknak, azért a délszláv szakemberekkel nem mindig ehhez szoktunk hozzá, de alapvetően egy ilyen intelligens, nagyon-nagyon intelligens, nagyon nyugodt habitusú ember egyébként, nekem szimpatikus, és nagyon remélem, hogy sokáig fogunk együtt dolgozni.
1: Hogyha egy picit beszélünk a te személyes fejlődésedről, azért az elmúlt szezonokban az elég szépen látható volt, hogy van egy íve akár a szerepednek is a csapaton belül, meg tényleg mondjuk játékpercekben is egyre többet kaptál, de szerzett pontokban is előrébb kerültél, szóval, hogy hol tart most ez a folyamat, azért még mindig szerintem a fiatalabb játékosok közé tartozol, de mondjuk mi az, amit így következő lépcsőfokként látsz esetleg magad előtt?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye nyilván én nem tudok elvonatkoztatni magamtól, vagy külső szemlélőként tekinteni erre. Én csak azt tudom elmondani, amit én belülről megélek. De az megegyezik ezzel, hogy én is azt értem, hogy egyre nagyobb a bizalom felém, egyre fontosabb a pályán és a pályán kívül betöltött szerepem a csapatban, aminek nagyon örülök. Nyilván ebben sok munka is van, tehát én azt gondolom, hogy ha valaki sok minden, sok energiát belefektet valamibe, akkor az előbb-utóbb kifizetődik, és jelentkezni fognak ennek a jelei. Én is ezt élem most meg, nyilván nekem is vannak hullámvölgyeim, hullámhegyeim, mikor jobban megy, mikor rosszabbul. Én szeretném ezt egy kicsit jobban levetkőzni, hogy még konzisztensebben tudjak hozni egy teljesítményt. Illetve nem tudom, hát én folyamatosan úgy tekintek a kosárlabdára, hogy fejlődni szeretnék benne, és nem csak a kosárlabdában, hanem minden olyan dologban, ami összefonódhat a kosárlabdával, úgyhogy én egy tanulási folyamatnak élem meg ezt, és azt tudom elmondani, hogy most talán előrébb járhatok, mint tavaly ilyenkor, és szeretnék jövőre ilyenkor megint előrébb járni, mint most, úgyhogy nem tudnám megmondani, hogy hol tartok ezen az úton.
1: Hát, de ez mindenképpen bíztató, amit mondasz. Még nekem az jutott eszembe, hogy így beszéltél közben, hogy mondjuk az, hogy az elmúlt időszakban már a válogatottban is rendszeresen meghívtak, az mondjuk egy klubon belül, akár a vezetőedző szemében jelente plusz. Tehát mondjuk előfordulhat-e az, hogy mivel rólad tudja, hogy téged mindig hívnak a válogatottba, ezért mondjuk akár a klubcsapatnál is a vezetőedző az ezáltal is megerősítés nyer abból a szempontból, hogy akkor neked érdemes még több játékpercet adni. Van-e ilyesmi jelenség?
2: De biztosan, főleg szerintem akkor, amikor egy új szakember érkezik, és mondjuk, mint idén a Mikó érkezett hozzánk, és akkor itt a dokumentumokat a kezébe vette, akkor azt látta az aktákban, hogy van 4 válogatott játékos, a jelenleg ugye 3 magyar, meg ugye a Mácsán a finn. Tehát, hogy ez ilyenkor biztos, azért szerintem szezon közben, amikor már megismer, akkor nem biztos, hogy ez annyit nyom a labba. Ugyanakkor ez a kettő dolog meg kéz a kézbe jár, hiszen aki a klubba jól teljesít, azt hívják a válogatottba, és nyilván, hogyha meg válogatottba hívnak, akkor az, ahogy mondtad, egy megerősítés az edzőben is, hogy akkor az más is úgy látja, hogy én, és akkor megérdemli a játékperceket, illetve a lehetőséget.
1: Az azért egyértelműen látszódik, hogy a tripla dobás a játékod legnagyobb erőssége, és ezt mondjuk a válogatottban is akár percek alatt is tudtad hozni. Ezen kívül van-e esetleg olyasmi, amiben te személy szerint úgy érzed, hogy szeretnél, nem tudom, akár előrelépni? Ugye azért van a mai kosárlabdában egy ilyen tendencia, hogy ez a típusú játékos, aki triplákat dob az egyik oldalon, meg nagyon jól védekezik a másik oldalon. Szóval mennyire ez az az irány, amit te is így próbálsz képviselni?
2: Hát valamelyes szinten abszolút ez, mert én azt gondolom, hogy egy ilyen csapat, vagy egy ilyen játékos minden csapatban elfér és el kell, hiszen aki védekezni tud, ugye védekezés minden rendszer alapja, vagy minden edzőnek a veszőparipája, úgy ez a legfontosabb eleme a játéknak. És a hárompontos dobás meg az olyan, hogy az nem sok vizet arra az a játékos, aki jól dobja a hárompontost, az széthúzza a pályát, illetve hogyha ott hagyják különösen, akkor bedobja. De nem szeretnék amúgy ennyire kettődimenziós lenni, szeretném, hogyha meg azt is látom azért az igazán jó dobók is, azoknak nem hagyják magas szinten azt, hogy ebből éljenek, viszont azért, mert közel kell védekezniük hozzájuk, illetve ezt a dobást nem szabad nekik odaadni, ezért sok más lehetőségük a kreálásra vagy pontszerzésre megnyílik. Úgyhogy én azt látom, hogy most egy jó dobó játékos a mai világban már tud egy-két leütéssel labdát vezetni, betörni, passzolni, közelről befejezni, úgyhogy ezeken a dolgokon szeretnék sokat dolgozni és fejlődni ebben a szezonban is, meg nyáron is én úgy érzem, hogy ezeken dolgoztam a legtöbbet.
1: Most menjünk bele abba, hogy Szolnokon milyen csapat épülhet erre a szezonra. Én két pozíciót gondoltam, amit kiemelhetnénk. Az egyik nyilván az irányító, ugye Somogyi Ádám távozott, ezt tudjuk már hónapok óta, és Krinyánszki Boris lehet így az első számú irányító. Így elsősorban most erről kérdeznélek, hogy ő szerinted mennyire éred bele ebbe a szerepbe?
2: Hát az első részére a kérdésének nehéz válaszolni, mert igazából az új rendszere, vagy az új rendszer a csapatnak az, hogy nincsen olyan semmiben, hogy első számú, másodszámú, hanem mindenki egy ugyanolyan fontos szerepet tölt be, tök mindenki kezdőként, ilyen cserepadon, ez a játékpercekben is azt jelenti, hogy hasonlóan fognak eloszlani a tervek szerint, illetve felelősségvállalásban is, tehát így nem tudom azt megmondani, hogy most ki lesz az első számú irányító, vagy ki nem, de én azt gondolom, hogy ha így tekintünk rá, általános esetben akkor valószínűleg Boris lesz az a játékos, aki a legjobban egybe tudja tartani majd a pályát. Én szerintem ő abszolút megérett arra a feladatra, hogy a Szolnoki Olajbányásznak legyen az egyik vezére, a Somogyi Ádinak, hogy mondjam, nehéz a nyomdokaiból érni, mert nagyon-nagyon jó
1: hát nem könnyű, játszod,
2: de ha valaki. De ha valakiben van erre potenciál, szerintem a Boris, hiszen én azt gondolom, hogy a pályán és azon kívül is benne olyan értékek vannak, és annyira elhivatottan, annyira koncentráltan, és annyira profinál a dolgokhoz, hogy az ő fejlődését szerintem mérni is nagyon nehéz. És én arra számítok tőle egyébként idén, hogy egy még jobb szezont fogjuk futni, mint tavaly futott.
1: Na hát ezt mindenképp kíváncsian figyeljük. A másik pozíció, amit még így kiemelt, nék szívesen, az a magas emberek kérdésköre, ugye, hogyha visszagondolsz, te is két szezonnal ezelőtt Aimák vagy Aimák, nem tudom ki, hogy ejti, kanadai származású játékos volt, nagyon domináns center, aztán a tavalyi szezonban Brady Skins is nagyon magas szintű játékot hozott még a Bajnokok Ligájában is, most pedig érkezett az általad is már említett Madsen, aki egy 208 centis finn játékos. Most így elsőre nyilván az az ember benyomása, hogy hát a finn edző hozott egy finn játékost magával, de közben meg valahol, így az említett előző két névvel együtt, ez Szolnokon koncepció is, hogy legyen egy elég jó, meghatározó, magas ember?
2: Hát szerintem a legtöbb csapat úgy építkezik, hogy az ötös, ez a center poszt és az irányító poszt a két legmeghatározóbb pozíció, hiszen hogyha ezen a kettő jó játékosok vannak, akkor nem tudom, hogyha megnézzük, hogy hogyan játszanak ma Magyarországon, vagy akár Európában a csapatok, akkor azt nézhetjük, vagy azt láthatjuk, hogy a figurák végét jellemző ez a két pozíció fejezi be egy pick and roll-lal, és akkor lehet, hogy a dobás, az utolsó dobás nem az övék, mert mit az irányító máshol passzol, de jellemzően ez a két pozíció nagyon-nagyon fontos, és szerintem nálunk is koncepció, hogy mindig szeretnénk jó játékosokat igazolni erre a posztra, és azért az, hogy sikerül is, az már egy nagyobb dolog szerintem, mert szerintem minden csapat szeretne olyan jó játékosokat igazolni, mint mondjuk az iMac vagy a Skins voltak, de nyilván ez egy kicsit szerencsekérdés, ez egy kicsit az edzők és a szakmai stáb munkáját dicséri, hogy megtalálták ezeket a játékosokat. Úgyhogy én azt gondolom, persze koncepció ez, hogy ide ilyen játékosokat igazoljunk. Nyilván ez mikor sikerül, mikor nem. Én azt gondolom, hogy a Madsen személyében is egy olyan játékos sikerült igazolni, aki nagyon jó képet fest első hónap után. Aztán nyilván majd kiderül, hiszen amikor itt említették, klasszisok voltak, és talán a Madsennek meg nem is mondjuk a pontszerzés lesz a legnagyobb erőssége, de én szerintem egy nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon jó szereplője lesz a mi csapatunknak, ez biztos.
1: Szóba hoztad már azt, hogy a szolnoki közösségnek mennyit jelent a kosárlabda, meg hogy tényleg elég sok szurkolót áll mindig a csapat mögött. Erre a szezonra szerinted mi az, amit meg lehet fogalmazni? Nyilván az előző idényben, bajnokságban, kupában is döntőbe jutott a csapat. Hasonló szintű eredményeket el lehet-e várni? Meg egyáltalán, hogy látod, átalakult-e valamelyest a mezőny Magyarországon belül az előző évekhez képest, vagy nagyjából azért ugyanarra lehet számítani most is?
2: Hát ez egy jó kérdés, ugye még nem is volt egy tétmet sem, edzőmérkőzéseket, illetve igazolásokat látunk, ugye a mezőny mennyire alakult át, azt nehéz megjósolni. Én azt gondolom, hogy azért mindig van 2-3-4 csapat, akik nagyon stabilan az élbolyt képezik, és mindig van 1-2 csapat, akik ilyen fekete lóként egy-egy szezonban de felérnek a legjobb 4 közé, és borsot törnek bárkinek az orrára, mint mondjuk a Kaposvár volt az, vagy az Alba, hogy mondjuk az elmúlt években az Albánál látszott az, hogy talán nem voltak olyan sikeresek, meg eredményesek, mint ahogy a szezon előtt gondoltuk volna róluk, de szerintem ők egy olyan csapat, akiben mindig benne van az extra, és mindig egy nagyon veszélyes ellenfél, úgyhogy azért a Falkónál azt látom, hogy ők nagyon stabilan építkeznek évről évre, szerintem Szolnokon is ez a helyzet, a Paksnál is ezt érzem, hogy évről évre ott vannak az élbolyban, úgyhogy én most is valami hasonlóra számítok, hogy ezek a csapatok ott lesznek az élbolyban, és akkor biztos, hogy lesz egy-két olyan meglepetés csapat, akik meg talán az elvárások felett is teljesítenek. És a mi céljainkat illetően pedig én azt gondolom, hogy az kell, hogy legyen, hogy a legjobb 4 között ott legyünk, mind a kupában, mind a bajnokságban. És a legjobb 4 meg egy olyan érdekes dolgot, mert szerintem bármi megtörténhet, ott nem mindig a jobb csapat győzött, nagyon sok mentális, lelki tényező, regeneráció, szerencsefaktor, stb. Együttese kell ahhoz, hogy ott nyerjen az ember. Hogy én szerintem, mint elvárás nem lehet azt támasztani, hogy bajnoki cím és kupa győzelem. Nyilván célként meg lehet fogalmazni, és ezt meg is tesszük, tehát mi természetesen bajnokok szeretnénk lenni, és kupát szeretnénk nyerni, de elvárásnak azért nem támasztanám. Én azt gondolom, hogyha 4-ben nem lennénk, akkor viszont joggal lenne hatalmas elégedetlenség mind a szurkolókban, mind bennünk, mind a vezetőségben. Így, én azt gondolom, hogy így tudunk megindulni ennek a szezonnak is.
1: Na hát, aki hallgatta ezt a beszélgetést, szerintem mindenképpen azt gondolja, hogy izgalmas szezon előtt áll a Szolnok, úgyhogy figyeljük majd természetesen, hogy hogyan alakul itt a finn elképzeléssel ez az idény. Pallai Tamásnak nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta, és tényleg sok sikert kívánok a következő szezonra is, ami ugye már most hétvégén kezdődik, a mai adásban viszont ennyi fért, a mediaclick.hu weboldalon visszahallgathatják ezt a beszélgetést, most arra viszont köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez volt a 3 pontos, a Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohasztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajtás!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. A vendégünk Kazi Tamás, középtávfutó. Amikor legutóbb itt jártál nálunk, akkor kiszámoltuk, hogy 34-szeres bajnok vagy, úgyhogy abszolút jogos, hogy te voltál a szeptember második hétvégén megrendezett atlétikai világdöntő szakkommentátora, egyik szakkommentátora. Hogy tetszett nekem a televízión keresztül? Nagyon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, illetve téged is, Tibi. Köszönöm a meghívást. Nagyon jól éreztem magam, már egy pici rutinom vagy tapasztalatom is volt azáltal, hogy a 2023-as atlétikai világbajnokságra is meghívott a TV csatorna, az M4 Sport, úgyhogy, és hát óriási segítségemre volt az, hogy egy hihetetlen nagy tapasztalattal rendelkező és vérprofi társam volt, illetve én voltam az ő társa, ugye Mérei Andrea személyében, aki ráadásul ugye érintett is azért ugye édesapja révén magában az atlétikában, tehát nem csak televíziós személyiség, úgyhogy vele nagyon nagy élmény ott lenni a stúdióban. Szerencsére nem izgultam emiatt sem, mert egyébként is feltalálom magam, meg végső soron azt kell néznem, meg azt kell elemeznem, arról kell beszélgetnem, amivel töltöm lényegében a mindennapjaimat. Jó volt a szervezés, jó volt az élmény, de ugyanakkor én egy nagyon picit, hogy itt már spoilerezzek, egy nagyon picit, ha csalódott nem is voltam, vagy vagyok, de óriási változásokat azért nem éreztem, érzékeltem, mint amilyen egyébként egy világverseny kinéz, vagy amin akár versenyzőként, akár más beosztásban, de részt vettem.
2: A technikai számoknál voltak változások, hogyha jól figyeltem, de erről majd később beszélünk. Először arra lennék kíváncsi, hogy amikor beléptél a Zsivocki Atlétikai Központba, Nemzeti Atlétikai Központba, és megláttad, hogy fekete színű a pálya, illetve körbe a futópályán kívül is feketével van minden lefedve, az milyen benyomást tett rád, amikor az ember ugye zöldhöz van szokva?
3: Egyrészt tetszett, de jobban tetszik az eredeti, hogyha őszinte akarok lenni. Szeretem azért, hogy jól megszokott dolgokat, tehát a mindennapjaim is ilyenek, hogy akkor mozgok komfortosan, de szerintem nagyon sokan így vannak ezzel, amikor ha nem is a nagyon megszokott vagy unott dolgokra gondolok, de hogy az éles váltások azok akár nehezen tudják érinteni az embert, illetve egy kicsit ugye a komfortzónájából kimozdítják. Ez azért nem tartozik nyilván azok közé. Valószínűleg tudtam volna futni én, és zavartalanul két kört, hogyha versenyzőként ott vagyok, ha zöld a fű, vagy fekete, de nekem tetszett, abszolút bejön ez a design, tehát értem a koncepciót, értem, hogy merőben mást akartak, mást álmodtak, meg szerintem jól is nézett ki. Egy kicsit hangosabb, kicsit fényesebb, kicsit több a zene, kicsit több minden. Végső soron, amit megálmodtak a szervezők, ahogy beszéltem egy-két bennfentes emberrel, nagyjából ezt is kapták vissza.
2: Nézzük a számokat, és arra kérlek, hogy ne csak a hozzád közel álló számokról beszélhessünk, mert volt egy-két olyan dolog, ami nekem nagyon megragadta a figyelmemet. Kezdjük rögtön a 400 méterrel, amiben mi is érintettek voltunk magyarok. Ugye itt egy olyan számról van szó, amit úgy még szokunk, mert hogy nem csak egy nembeliek futnak, hanem tulajdonképpen egy mix váltóról van szó.
3: Vegyes váltó.
2: Egy vegyes váltóról van szó. Az amerikaiak nyerték, amiben semmi meglepő nincsen, 39-64 volt az idejük, de nagyon jól szerepeltek a magyarok, és rögtön így az elején a hangulat szempontjából, a nézők szempontjából, jelzem, mind a három nap teltház volt. Fantasztikusan jó érzés, hogy rögtön magyar sikernek örülhettünk. Már amennyiben, hogy nem lettünk utolsók, az magyar sikernek számít, de az idő az jó volt legalább.
3: Igen, azért, tehát több dolog van most itt. Az egyik az az, hogy az mindenképpen fantasztikus volt átélni személyesen is, élőben is ott lenni, ezt gondolom, hogy hatványozottan igaz ez a versenyzőkre, tehát hogyha nekem ott a stúdióból, az M4Sport stúdiójából, ami ugye ott volt a pálya fölött, élmény ott lenni, akkor hát ez mondanom se kell, hogy végigfutott a hideg a hátamon, amikor azon gondolkodtam, hogy most én itt versenyzőként életem formájában esetleg épp melegítenék és jöhetnék ki ide a küzdőtérre, úgymond. Tehát ez biztos, hogy egy felejthetetlen élmény. Tehát ez fantasztikus, hogy most már talán mondhatom azt, hogy értő közönség, tehát hogy tényleg a sportágat nem csak szerető emberek, hanem a sportágat értő közönség vesz részt és töltik meg a stadiont, és hogyha lett volna megint 35 ezres, szerintem akkor ugyanúgy teltház lett volna, de az egy másik történet. A másik, ami hozzátartozik azért az igazsághoz, hogy azért volt egy-két szabad kártyánk is, mint szervező ország, illetve házigazdák, mert hogy magának az eseménynek az egyik alappillére és a kezdeményezése az az, hogy itt a legjobbak legjobbját keresik, tehát ide tényleg csak az abszolút elita krém kvalifikálhatta magát, vagy kapott meghívást, ugye volt itt egy-két sérülés miatt lemondások, beugró no, emberek. Nice,
2: például.
3: Igen, tehát gondoljunk bele, tehát hogy egy gyakorlatilag jelenleg ikonikus alakja a világ atlétikájának, illetve hát nyilván meghatározó alakja a sprinttávoknak, és Usain Bolt után az egyik nagy showman, és aki próbálja még népszerűbbé tenni magát a sportágunkat.
2: Bolt mondta, hogy sajnálja, hogy most van ez a verseny, mert ő biztos tudta volna hova tenni a 150 ezer dollárt, amit nyer.
3: Igen, ebben biztos vagyok.
2: Nyer.
3: Igen, ebben biztos vagyok, hogy mindenkinek ez egy óriási motiváció volt, így, hogy már szezon vége van, bár persze tudjuk, hogy sokan lenyilatkozták, hogy ugye félretettek bizonyos versenyeket, amiatt, hogy akkor ide próbáltak hegyezni formát, de azért nagyon sokaknak, azért főleg európaiaknak, akiknek a Birminghami Európa-bajnokság volt a fő versenyük, és egyébként meg ugye akik meghívást kapnak mondjuk a Gyémánt Liga versenysorozatba, az is azért elég korán, már május elején elkezdődik, azoknak azért ez egy hosszú. A Zürich és a brüsszeli Gyémántliga döntő, ugye, akik meg ugye azon azért szerepelnek, mert az előző állomásokon ugye gyűjtötték a helyezések után a pontokat, és ott is azért magában az atlétikán belül és a nemzetközi versenyeken belül a Gyémántliga az a legmagasabb kategóriájú versenysorozat, és ott van ugye a legnagyobb pénzdíj, de hát még az is töredéke gyakorlatilag ahhoz, amit ezen a hétvégén keresettek a versenyzők, vagy ugye mondjuk a legjobbak. Úgyhogy azért már önmagában, ahogy említetted is, nagy dolog eleve az, hogy egy vegyes váltó, egy mix váltó rajthoz tudott állni. Szerintem óriási lehetőség és nagyon nagy tapasztalatszerzés ez minden magyarnak, de különösen, és ez üdvözítő volt látni, hogy fiatalok vettek részt ugye zömében, azért itt egy-két rutinos is, ugye, meg aki alanyi jogon is indulhatott, de fiatalokat bedobtak a mélyvízbe, azt gondolom mondhatom így, és nagyon szépen helytáltak, és ezt nem is azért mondom, mert most itt ezt szépíteni szeretném, aki ezt látta, meg vissza tudja nézni valószínűleg a felvételeket, tehát azon nagyon jól látszik, hogy jól teljesítettek, úgyhogy ez mindenképpen biztató a jövőt tekintve.
2: A női magasugrás Sziaroszlava Mahucsik nyerte Ukrajnából, ezen nincs is nagyon mit csodálkozni, talán a 199-en lehet egy kicsit, hogy Olis Léger ezt nem tudta őt még följebb vinni.
3: Itt bocsáss meg, annyit hozzáfűznék gyorsan, hogy ott ugye ez az első nap volt pénteken, amikor egyébként Andrea másnapra kicsit le is betegedett, és nagyon csúnyán köhögött, tehát én se vittem téli kabátot például, és borzasztóan fáztam, tehát hogy ez a verseny számokra...
2: Mahucsik végig hálózsákban volt gyakorlatilag,
3: hát annyi, csak arra az időre annyit arra tudni kell, hogy ő egyébként is általában magával viszi, akkor is, hogyha 28 fok van, plusz 28 fok, tehát ez nála szerintem egyfajta kabala, meg egy ilyen kényelmi szint, meg mint a Forma 1-ben, hogy a gumikat ugye a megfelelő hőfokon tartani, tehát ennek ez a háttere, de nagyon-nagyon hideg volt, meg esett, fújt a szél, hideg szél volt, sok olyan tényező volt, ami a pénteki versenynapon azért negatívan hatott a teljesítményekre is.
2: A férfi kalapács vetés győztese a német Merlin Hummer volt, és itt szép magyar sikernek örülhettünk. Ami itt meglepő volt, hogy Ethan Kesburg nem tudott beleszólni az olimpiai és világbajnok az érmek, hanem is voltak érmek, de a végkimenetel be.
3: Igen, itt is az egyik oka az volt, hogy Halász Bencével beszéltem, és vagy pontosabban beszéltünk, és elárulta, hogy amit mi akár a helyszínen, akár tévén keresztül nem nagyon láthattunk, vagy vettünk észre, az nevezetesen az, hogy az aznap reggeli eső, meg az előző napi visszahűléssel járó nagy esőzés miatt teljesen felázott a pálya, a füves rész, a belső rész, ami most ugye fekete volt. Talán még lehet, hogy a fekete szín miatt még inkább olyan volt, hogy alig lehetett ebből érzékelni valamit, és a bemelegítő dobásoknál már elkezdték a cipőjükkel felhordani a vizet, és aztán azért volt úgymond ilyen amatőr hibának tűnő jelenség az, hogy a későbbi német Hummel, aki győzött, ugye összerúgta a saját lábát, elesett, akkor a Katzbergnek két érvénytelen kísérlete volt. A Bence, aki most 84 méteres országos csúcsa nyert Birminghamben, nem tudott idézőjelben csak 80 métert dobni. 80-81, most nem is tudom hirtelen, most nem akarok butaságot mondani.
2: Márkin Hummel 81-80
3: méter körül dobott a Bence.
2: És 80 méter 30 igen. centi volt.
3: Tehát ezért tudott csak 80 méter dobni, mondom idézőjelben természetesen, de nyilván jóval elmaradva a Birminghami dobásától, és ez nagyon-nagyon frusztrált és zavarta is, hogy a kör miatt volt, és a víz miatt, tehát gyakorlatilag, amit fölhordtak, nagyon kellemetlenné vált az a talaj, és csúszott, és ezt nem nagyon tudták kikapcsolni az agyukból, tehát ugye azért gondoljunk bele, hogy az az erő, amit ott belevisznek a dobásokba és a forgásokba, azt úgy végrehajtani, hogy tudod, hogy egyébként elképzelhető, hogy elesel, meg el fogsz csúszni, megsérül, stb. Többen hálóba is dobták. Tehát ott a kalapácsvetésnek, erre utaltam az előbb a magasugrásnál és a hideg szélnél és a visszaülésnél az első napon, hogy sajnos a teljesítmény rovására ment.
2: Kazi Tamással beszélgetünk az atlétikai világdöntőről. Armand Duplantisnál tartunk, aki végül is 6-20-szal nyert, és ugye megpróbált a világcsúcsra ugrani, de ez most kivételesen nem jött össze. Ami viszont nekem nagyon szimpatikus, az a görög Karalis, aki elképesztően följött Duplantis mögé, és hát azt látjuk, hogy ha a svéd nem indul valamelyik versenyen, akkor a görög nyer.
3: Igen, nagyon jót tett. Aznap a showt azt gondolom, hogy egyértelműen ugye a rudugró fiúk vitték el, és nagyon jól működött a kémia a stadionban ülő nézők és a versenyzők között, és itt jön vissza az, hogy az a hangulat, ami uralkodott egyébként ezen a világdöntőn, atlétika világdöntőn, mint élő DJ-re gondolok, meg hasonló show elemekre, az itt nagyon pozitívan hatott szerintem, mint a szurkolásra, mint a versenyzésre a sportolók által, és ahhoz kell most már a vetélytárs és egyben jó barát, Karalis, kivel most már junior koruk óta folyamatosan együtt versenyeznek, minden világversenyen szinte együtt állnak a dobogóra már junior koruk óta, hogy felnőtt a feladathoz, úgymond felnőtt erre a szintre, nyilván elképesztő munkát tehet bele valószínűleg, ugye, és tehetséges is, de elkezdte ostromolni ugye a saját csúcsait, határait feszegeti, tolja egyre feljebb azt a rudat, és ez kell ahhoz, hogy belekényszeríti úgymond a mondót, hogy most már szinte kelljen is a világcsúcsra ugornia, ne pedig csak a szervezők kérése miatt, mondjuk, amikor már megnyeri a versenyt egy 6 fölötti bármilyen ugrással, de azt láttam, hogy Duplantis már egy picit azért elfáradt a végére azáltal, hogy folyamatosan ugye magasabbra tette. Kisadta Brüsszelt,
2: ha jól emlékszem. Tehát egy Gyémántliga döntőben
3: igen, is neki ott volt, amiatt aggódtunk, igen, hogy esetleg itt a budapesti versenyére ez kihatással lehet, főleg úgy, hogy ők is ugye pénteken ugrottak, és ezzel a hideggel féltünk attól, hogy a hajlító érzékenysége miatt ez, az biztos, hogy nem jótékonyan hat rá a versenyzésére, de aztán hál' Istennek nem okozott ez problémát, de hogy folyamatosan kellett ugrani ugye 6 méter fölött több magasságra is, mert Karalis átvitte, én azt hiszem, hogy egy picit már ott elfállt a végére, ha ez nem lett volna, akkor én megkockáztatom, hogy frissebben áll oda, akkor lehet, hogy a világcsúcs akár át is ment volna.
2: Közeledünk már a te számaidhoz, még egy kicsit hosszabb, 5000 méter férfi. Itt az az érdekesség, nem az, hogy Jakob Ingebrigtsen nyerte meg, hanem hogy az idei legjobbját futotta szeptemberben, tehát egy season best-tel tudott nyerni, és ugye Cole Hucker, illetve Parker Wolf volt mögötte. Ingebrigtsennek nem igazán sikerült az idei szezonja, de ő azt gondolom, hogy ő inkább a Los Angeles-i olimpiában gondolkodik, meg amit tud az utolsó részén a távnak, az meg mindig elképesztő.
3: Annyiban engedd meg, hogy kijavítsalak, hogy az, hogy nem igazán sikerült a szezonja, ez leginkább annak tudható be, hogy ő neki konkrétan volt egy sérülése, sőt, volt egy Achilles-i műtétje is, tehát ő gyakorlatilag kényszerpihenő volt, és most tudta összeszedni magát annyira, hogy ugye itt az Európa-bajnokságon már el tudott indulni, illetve, bocsáss meg, ott ugye jól emlékszem, mert nem akarok megint butaságot mondani, az Európa-bajnokságon azt hiszem...
2: Ezt majd csekkoljuk.
3: Ezt majd megnézzük, mert sok versenyt nézek, meg sok info, meg adat van a fejemben, nem akarok butaságot mondani, ez inkább javítom én is magam, de hogy a szezon végére kapta össze magát, és azt hiszem, igen, nem is indult az EB-n, hanem pont, amit te mondtál, tehát a Gyémántligán tudott elindulni, és ott látszott az, hogy hoppá, hát ő azért úgy tűnik, hogy jó állapotban van, és én ezzel kapcsolatosan azt is gondolom, hogy bár az 1005 volt nála fókuszban még az előző években, de neki nagyon-nagyon fekszik például ez az 5000 méter. Most legjobb tudomásom szerint az utcai futó világbajnokságon is fog futni 5 kilométeren, és nem nagyon akarták ezt kockáztatni, ezért mondta vissza végül, hogy bár a szervezők által bekerült volna 1500-on itt a budapesti világdöntőbe is, tehát a 12 fő helyett 13-an indultak volna, de aztán ő ezt visszamondta az 5000 után, akár aznap este, vagy másnap reggel, azt már nem tudom, de visszamondta, tehát visszalépett, mert nem mer kockáztatni ennyire még, tehát egy kicsit, ő azt mondta, hogy érzékeny a lába, de szerintem ez inkább csak az volt mögött, hogy óvatosság. Úgyhogy én számomra annyira nem is volt, hogy őszinte legyek, meglepetés. Ugye papíron az előzetes jóslások szerint ugye ezen a világdöntőn ilyen működött egy ilyen statisztikai mutató, hogy mutatta, hogy hány százalék esélye van ennek vagy annak a versenyzőnek az adott versenyszámban. Hát őt elvileg azt hiszem 12-nek jósolták meg, aztán hát elég lazán nyert, illetve az a befutó, láttam egy befutó képet, ahol gyakorlatilag ilyen V-alakba, nem tudom, öt amerikaival mögötte futva, sokan görcsölve, csorítva, ő meg gyakorlatilag már csak kifelé intve mutatva, a beérkezés után meg az óráját leállítva, kicsit mint hogyha elment volna a városba körülnézni és futott volna egyet, tehát azt csinált a mezőnnyel, amit akart, szóval egészen elképesztő állapotban van.
2: Ha már az 1500-et szóba hoztad, ugrunk néhány számot, ugorjunk a női 1500-ra, amit a lengyel Claudia Kazimierska nyert meg, és az volt az érdekes számomra, hogy megelőzte Hunter Bellt, és ha jól emlékszem, most itt próbálom visszanézni az időket, talán 17 század másodperc különbség volt közöttük a befutásnál. Az emlékeid szerint ez mennyire gyakori, hogy 1500-ön ilyen minimális különbségek döntenek?
3: Előfordul ez, tehát a közép-hosszú távfutó számokban már csak amiatt is előfordul, mert nagyon sok esetben van úgynevezett taktikai versenyzés, amikor meg kicsit lassabban futják az elejét, vagy a táv közepén van egy visszalassulás, össze torlódik a mezőny, és aztán utána főleg arról nem beszélve, és emiatt nem meglepő ez a 17 század, hogy ne felejtsük el, most már másodszor mondom, hogy itt a világ elit, a krém, a világ legjobbjai közül is a legjobbak voltak meghívva a versenyre, tehát ezért volt az, hogy amikor együtt futott a mezőny, főleg a távfutó számokban, azért nem volt olyan, amihez hozzászokhattak már akár a nézők, tévénézők, ugye amikor látnak mondjuk egy világversenyt, előfutamokat, elődöntőket, stb. Vagy egy döntőre, amikor valaki beverekszi magát, de igazából nem annyira nincs azon a szinten, mint ott azok, akik az érmekért futnak, és akkor van egy ilyen nagyobb szétszakadás és lemorzsolódások, és már leszakadnak. Itt ilyen nem fordult elő, mert gyakorlatilag mindenki olyan időeredménnyel rendelkezik, ami feljogosított ahhoz, hogy itt ezen a versenyen részt vegyen. Abból a szempontból egy picit meglepetés lehetett akár az, hogy Hunter Bell kikapott, hogy ő most iszonyatosan jó állapotban van, és ezt mutatta ugye az elmúlt vagy ebben a szezonban az elmúlt ezt megelőző versenyeken. Viszont a lengyel lány volt az, aki úgymond most robbant be ebben a szezonban, és ennek a szezonnak is a végére. Kezdődött azzal, hogy Sziléziában a hazai rendezésű lengyel versenyen országos csúcsot szerettek volna vele futtatni, úgymond a szervezők, és ez egyrészt össze is jött neki, megfutotta a lengyel csúcsot. Nyulazással, igen, de megfutotta 3.54-jel, azt hiszem a lengyel csúcsot megdöntötte. Ez már azért egy nagyon komoly eredmény az ő szintjükön is, és ezután ugye megnyerte a zürichi vagy a brüsszeli gyémántliga döntőt 1500-on, az is még azt gondolom, hogy még mindig gyakorlatilag meglepetés volt, de ezek után meg már valamilyen szinten azt gondolom, hogy az már akkor nem feltétlen az, hogy itt is tudott nyerni, arra nem beszélve, hogy ő azért nem tudom, nem egy lengyel kis falucskába készülgetett, hanem Oregonban edz egy elég komoly amerikai csoporttal és edzővel, úgyhogy én azt gondolom, hogy jól sikerült az időzítés.
2: Női 800, a svájci Audrey Verro nyert, és akiket megelőzött érdekes módon talán azok a nagyobb nevek, ugye Hodgkinson, illetve Femke Boll. Bollnak sikeres dönt, vagy jó döntés volt, hogy a rövidebb távokról most kezd átváltani a hosszabbakra, ugye egyre inkább 800-on indul.
3: Egyrészt ez azt gondolom, nem akarok nagyon elcsépelt kifejezést mondani erre, de az idő fogja majd valószínűleg eldönteni. De véleményem szerint egyrészt emelem kalapom előtte amiatt, hogy ő egy kényelmesebb utat is választhatott volna, és főleg most, hogy Sydney McLaughlin, aki ugye a legnagyobb riválisa és egyben a világ legjobb 400 gátasa, ugye éppen szült ebben az évben, tehát gyermekvállalás miatt ugye kihagyja most itt az idei jövő évet, és tulajdonképpen valószínűleg mindent megnyert volna, megnyerne Femke Boll, de és emiatt becsülöm benne azt, hogy egy ilyen gyilkos távra felváltott föl, mert 800-ra, mert új kihívások elé akart állítani magát. Pehére berobbant a svájci Verro, aki számomra egy picit azért már meglepetésre ugrott elég nagyot, és nagyon komoly egyéni csúcsot, hogy olyan egyéni csúcsot, ami már egy korszakos világcsúcsot ostromol, ami ilyen megdönthetetlen kategóriának tűnő világcsúcs, vagy volt ugye az idei évig, és nem is nagyon jártak a közelébe hölgyek, úgyhogy én szerintem neki még, ő még nem 800-as, tehát hogy iszonyatos alapjai vannak, nagyon jó edzője, nagyon komoly istálló, nagyon jó háttér, fantasztikus, hogy fedett pályán 1.59-el elkezdte ugye a 800 méteres karrierjét, ugye élete első 800-ával, folyamatosan jött lefelé fedett pálya után, ugye szabadtéren már 1.57-et, 1.55-öt, 1.54-et futott, tehát szerintem óriási lehetőség van, vagy potenciál van benne, de ez volt a gyakorlatilag szerintem a hétvégén világdöntő három napján a legjobban várt versenyszám a női 800. Nagy meglepetés végső soron nem született, egyrészt nem dőlt meg a világcsúcs, másrészt lényegében papírforma született, de mondom, ismétlem magam, szerintem ő még nem 800-as, egyszerűen ahhoz, hogy ilyen szinten fölvegye a lépést, hogy itt már ugye világcsúcsokról beszélgetünk, ahhoz még szerintem nagyon komoly speciális ingerek kellenek még neki.
2: Maradjunk a 800-nál, a férfiaknál Jamel Sajati nyert, ugye Algériába vitte a kupát, Marco Arop, illetve talán meglepetésre a kenyai Ványonyi előtt, ugye a harmadik lett, és ami még érdekes, akit én egy picit előbbre váltam, az a hatodik helyen végző Mark English.
3: Igen, Márkkal régóta ismerjük egymást, amikor futottam a máig élő magyar csúcsot 800-an, akkor is egy versenyen vettünk részt, ő előttem ért be a célba, közvetlenül előttem lévő helyezet volt, úgyhogy már nagyon sok versenyen futottunk együtt, kérdeztem is, hogy érzi magát, mondta, hogy nagyon jól, nagyon rendben van, ez bizonyította az is, hogy mondom, én azt gondolom, hogy már megújulva, mert azért most már ő sem a fiatalok közé tartozik, de idén is, tavaly is, tehát folyamatosan ír csúcsokat döntött, egyéni csúcsokat futott. Előrébb vártam én is valóban, de Ezt egyébként ott a helyszínen sem beszéltünk róla, de én azt gondolom, hogy számomra a Szedzsáti győzelme meglepetés volt, nem őt vártam az első helyre, viszont én szerintem a londoni David Rudisás világcsúcsos 800 méter óta én megkockáztatom, hogy ez az egyik legjobb, legszínvonalasabb, leggyorsabb futás volt alapvetően, mert hiszen bár világcsúcs nem született, 1.41-el nyerték, de mindenki utána 1.42-t futott, az utolsó helyezett is 1.43-10-re éppen, hogy kicsúszott az 1.42-ből, tehát szerintem ez ilyen minden idők egyik leggyorsabb futása az a zominózus világcsúcs futás óta. Keményen bevállalták, ehhez kellett az, hogy az árap ér álljon, és nem sokkal lemaradva a világcsúcs részidőktől, amit anno a kenyai Rudisa futott, hát egyfajta kamikáze futást bevállalva, de ő nem akarta véletlenre bízni, nem bízott a hajrájában talán, vagy csak szimplán meg akarta adni az esélyt magának, hogy akkor itt egy nagyon komoly időeredmény szülessen.
2: 1500 férfiak, Josh Kerr nyert, ez talán nem meglepetés, ugye Cameron Myers, illetve Hobbs Kessler volt a második és harmadik, de hogy az amerikaiak még a negyedik, ötödik helyet is behúzták Hacker és Nuguz révén, az jelzi, hogy milyen munka folyik ott. Kör, hogyha jól emlékszem, akkor 9 versenyen indult, és 9-et nyert meg 2026-ban.
3: Igen, alapvetően kevés versenyen indult, ennél azért sokkal többen szoktak általában elindulni, főleg távfutók. A világcsúcsot sikerült döntenie ugye hazai pályán, Londonban, mérföldön, azért az is egy 3.42-es futás egy mérföldön, tehát ez bitang kemény, csak hogy a hallgatók tudják hova tenni, gyakorlatilag ott az 1500 méteres részidő körülbelül hasonló, vagy azt hiszem talán ennyi volt, mint amivel most nyerte a versenyt, ugye még túl kell futnia több mint 100 méterrel, ugye a mérföld 1609 méter. Úgyhogy igen, én úgy láttam a mozgásán, hogy ahogy már az korábban említettük Jakob Ingebrigtsen 5000-ét, én azt gondolom, hogy azt csinált a mezőnnyel, amit akart, tehát ő ide nyerni jött, volt is egy kis visszalassulás a második körben, a részidők alapján nem is feltétlen vártam 3.30-on belüli futás, de mégis még az is megtörtént, tehát egészen elképesztő volt. Én azt sajnáltam, hogy volt a Jakobtól a visszamondás 1500-ön, mert azt gondolom, hogy sokkal izgalmasabb verseny lehetett volna, és akár jobb időeredmény kiszülethettek volna.
2: A szervezők a harmadik nap végére hagyták a két 200-at, a férfit és a nőit, és két duplázó, Kenneth Bednarek és Melissa Jefferson Wooden nyerte, úgy, hogy a világ idei legjobb eredményét produkálták, úgy, hogy a százakat is ők nyerték. A kérdésem az ezzel kapcsolatban, hogy én ezt egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom ezt a világdöntőt, de azzal, hogy a szervezők azt szeretnék, hogy ez legyen a szezon záró eseménye, azzal ugye benne van, hogy a fedett pályás szezon február-március környékén megkezdődik, és gyakorlatilag egy ilyen 6-8 hónapos periódus végén vannak a sportolók, és talán ez is magyarázza, hogy világcsúcs nem született, de meglehetősen fáradtak, és az utolsó energiájukat mozgatják meg egy ilyen versenyen. Tehát jó helyen van-e ez a világdöntő?
3: Hát igen, ez egy nagyon jó felvetés és kérdés. Tudok egy pici párhuzamot vonni azzal, hogy nekünk Magyarországon a csapatbajnoki döntő is ugye most volt augusztus végén, vagy az előző években szeptemberben szokott lenni, és mint versenyző is, ugye anno a Ferencvárossal én még ugye egy történelmi sikert tudtunk elérni pont visszavonulásomkor, ugye mi megnyertük ezt a csapatbajnoki döntőt, azóta sajnos ez nem sikerült, de hogy versenyzőként is, meg most már edzőként is, hogy tanítványaim részt vesznek rajta, azt tudom mondani, hogy ez valahol, ki kell mondanom őszintén, ez egy ilyen nyűg ilyenkor a szezon végére, mert vagy az van, hogy már a fiatal versenyzőim már túl vannak a családi nyaralásokon, meg pihenőn, és már igazából az alapozást szeretnénk majd elkezdeni, de közben meg egy versenyen kell részt venni, ahol nyilván azért kellene teljesíteni, vagy pedig pont az van, hogy mondjuk a profik, mint mondjuk most a Attila, Molnár Attila, vagy Takács Bogiék, Kozák Lucáék, Halász Bence, akik mondjuk a szezont végignyomják, nagyon minőségi versenyeken vesznek részt, legmagasabb szinten versenyeznek, van egy EB vagy VB ugye szabadtéren, vagy amit te is említettél, valaki már télen elkezdés még fedett pályázik is, végignyomja az egész szezont, és aztán amikor már egyszerűen, mivel nem gépek, hullafáradtak, akkor jön egy ilyen verseny, ahol meg hát egyértelmű, hogy itt most például a magyaroknak is hát hazai szervezés van, tehát oda akarják tenni magukat. A nemzetközi versenyzők meg, ha nem is a budapesti helyszín miatt, mert valószínűleg nem feltétlenül ez hozta őket lázba, legyünk őszinték, hanem mondjuk a versenyszámonkénti 150 ezer dolláros első helyért járó pénzdíjazás, ami még a legmagasabbban jegyzett versenyzők költségvetésében is azért ott át tud írni dolgokat, illetve ezért akár ők félretesznek, mint ahogy tudjuk is, hogy kiderült, hogy nagyon sok versenyző lenyilatkozta, hogy azért nem indult el bizonyos versenyeken az év során, vagy azért nem készült akár az EB-re, pont nem oda hegyezte a formát, vagy tengeren túlról érkezők mondták le akár a Gyémántliga döntő szereplést is, amiatt, hogy itt Budapesten teljesítsenek. És egyébként, amit az előbb említettél, valóban ez a 100-200-as duplák a fiúknál és lányoknál is, Kenny Bednarek és is a Melissa Jefferson Woodentől, az még ráadásul nem csak, hogy azon kívül, hogy valóban World Lead eredmény is született, de ezek ettől függetlenül is szerintem a háromnapos versenynek a kiemelkedő eredményei voltak.
2: Kazi Tamás, köszönjük szépen!
3: Köszönöm szépen!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, vetületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Adásunk első egy órájában az idén 50. évfordulóját ünneplő Ikarus BSE atlétikai szakosztályról fogunk beszélgetni. Három vendéget is köszöntetek a stúdióban. Ennek apropóján itt van velünk ifjabb Tom Hauser István, mesteredző, szakmai vezető, itt van Kis Dániel, EB bronzérmes gátfutó, és Amner Zoltán szakosztályvezető. Szerbusztok, köszöntelek benneteket, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
3: Köszönjük.
2: Abban maradtunk, minden tiszteletem a vendégeké, hogy tegeződni fogunk, így egyszerűbb lesz a beszélgetés, de természetesen tényleg a tisztelet az abszolút a vendégeink irányában megvan. Ugye azért egy ilyen fél évszázados évforduló, azért ez egy nagyon különleges mérföldkő bárkinek és bárminek az életében, és meg is tartottátok, megtartotta a szakosztály az ünnepségét, ha minden igaz, akkor tegnapi napon, és ott volt Kálnoki Kis Attila, sportét felelős államtitkár is, de volt egy nagyon szép beszámoló is. Szóval hogyan ünnepelt a szakosztály, milyen nagy mérföldkő, vagy csak egy állomás, vagy egy ünnepség ez a szakosztály életében?
3: Azt mondtuk, hogy egy mérföldkő természetesen, de már elkezdődött a következő 50 év története is, mert azon is dolgozunk, hogy hogyan tovább, de tegnap természetesen megálltunk egy pillanatra, és emlékeztünk, nosztalgiáztunk. Rengeteg volt sportolónk, jelen sportolónk jöttek el, bajnokok találkoztak, nosztalgiáztak, pont a Dani most mesélte kint, hogy emberekkel találkozott, akiket tök rég nem látott, és milyen fantasztikus volt velük újra összefutni, hogy... Azt hiszem, hogy kb. 500-an voltunk ott az Erzsébet-ligeti színházban, úgyhogy ez egy nagyszabású, csodálatos este volt.
2: Milyen ez a nosztalgia, Dani, amikor így visszatekintesz, egyrészt gondolom, az ott töltött, vagy hát nyilván a sikeres pályafutásodra, és tényleg találkozol az említett társakkal.
4: Megérinti az embert akaratlanul, hiszen azért ez nekem is, ugye én 24 évet töltöttem el az Ikarus pályán, az atléta pályafutásom mal, és hát ugye még mindig hazajárok, ha néha arra járok, tehát hatalmas szeretettel fordulok vissza bármikor. Nagy élmény volt, valahol szomorú is, hogy így eltelt ennyi idő, de nagyon jó látni, hogy például Pista bácsi, Pisti edzőm, édesapukája még a mai napig kortalanul viszi a hátán többet magával ezt az édes terhet, ugye.
2: Az alapító idősebb Tom Hauser István fia, az említett Pista. Pisti, nyilván érthető, Pista bácsi, ugye gondolom akkor a idősebb Tom Hauser István. Különleges gondolom nagyon, mert a kezdetektől ott voltál, és azért az 50 év az azért az 5 évtized, szóval ilyenkor neked ez miről szólt, édesapukáddal gondolom, hogy ez egy különleges össze, vagy amúgy is egy különleges kapcsolat, de egy különleges pillanat.
5: Valóban, engem is nagyon megérintett. Megható volt ez a pillanat, amikor Zoli kiszólította a színpadra aput, és az az öröm, az a tisztelet, ami felé irányult, az teljesen az egész színházba átsütött, és szerintem ő is, meg szerintem a részvevők nagy többsége ott az elérzékenyülés határán volt, úgyhogy nagyon szép pillanat volt.
2: Picit menjünk vissza a múltba, 50 évvel ezelőttre, akkor egy kicsit múlt idézzünk, nyilván elsősorban akkor István hozzád fogok fordulni, ugye 1976-ban édesapukád

0: Úgyhogy ott voltál te is, talán a legidősebb voltál ott. Hogy hát, nézett ki az
1: én már nagyon fiatal voltam, úgyhogy ezen gondolkodtunk is, hogy én az első edzéseken ott voltam, de ha nem is voltam ott, én nagyon hamar bekapcsolódtam. Teljesen csak zárójel, hogy én szerelmesre voltam akkor a pingpongnak gyerekként, és akkor nálam ez ilyen fura átmenet volt, mert ott volt egy ilyen kis pingpong szakosztály, ott amíg nem kezdődött az atlétika edzés, addig pingpongoztam, és amikor elkezdődött, akkor átmentem az atlétika edzésre. De visszatérve az eredeti kérdésre, hát azért ez kell egy személyiség, ezt aki aput ismeri, azért tudja, hogy egy elég jó értelme vett konokember, amit kitalál, azt így tüzön-vizen meg kell csinálni. És amiben úgy beleszerelmesedik, akkor azt 100%-ig képes saját magától és a környezetéből is kipréselni a munkát. Úgyhogy a fotózás volt igen előtte, és akkor valahogy megfertőzte ez a dolog, hogy ő ezt egy ilyen kihívásnak tekintette, hogy akkor ezt megvalósítja. Az ő elmesélése alapján kételkedtek abba, hogy ezt ilyen könnyen létre lehet hozni, és szerintem ez a kételkedés ez benne ilyen dupla energiát hozott elő, hogy azért is megcsinálja. És hát igen, nagyon jó visszagondolni, ide fejlődött az egész, de ez nyilván, hogy az ő rengeteg munkája benne volt, és még rengeteg más, aki folyamatosan kapcsolódott. Valószínűleg azért neki van egy ilyen építő jellegű szemlélete, hogy így maga köré vonni azokat az embereket, akik segítik előre vinni az egész csapatot.
0: Hogy kell elképzelni, hogy milyen volt akkor ott a hangulat, a körülmények, azok hogy néztek ki akkoriban ott ezzel a...
1: Hát nagyon szolíd körülmények között edzettünk, de akkor azt gondolom, hogy ez volt a természetes. Tehát, hogyha ott valaki kapott egy edzőcipőt, vagy egy nem is tudom milyen,
0: saját,
1: mi volt az a hazai igaz? Márka már, ami volt.
0: Saját ruhákban.
1: Egy tisza cipőt, vagy egy... Igen, akkor az olyan nagyon nagy megtiszteltetés volt. Sokan már önmagában adnak felszedést, azért képes volt motiváltan eljárni edzésre, és hát egy csalakpálya volt, nem is volt túlságosan jó karbantartva, ha fújt a szél szembe, akkor sűrűn torolgattuk az orrunkat. Hát, de a nomádság ellenére én azt gondolom, hogy az mivel mindenki ugyanabban a feltételek között sportolt ott, és ez eléggé zárt világ volt akkoriban még a kezdetén, mindenki ezt elfogadta, és így egymásnak tudtunk örülni, vagy legalábbis a fiatalok a közösségben, mint ahogy a szlogenünk és a közösség ereje az vitte előre a dolgokat.
0: Ha jól tudom, akkor azért az elején az tartotta össze, vagy talán az okozta a gyarapodását, a sportolók gyarapodását, hogy jöttek az eredmények, hogy bár már az első pár évben versenyekre mentetek, vagy mentek legalábbis, akiket ugye édesapukád mondjuk versenyre küldött, és az eredmények azok meghagyták, vagy megadták azt a belső motivációt, hogy igen, ennek van jövője? Vagy mik voltak azok, amik tényleg oda repítették ezt a szakosztály tulajdonképpen, és akkor majd mindjárt ugrunk egyet, de hogy tényleg egy kifejezetten erős, neves, népszerű, összetartó, több száz főből álló közösségről beszélünk most már. Tehát mi az, ami ott tartott titeket?
1: Mi kis egyesület voltunk, és szerintem egy ilyen pozícióban mindenki bizonyítani akar a nagyobbak felé. Tehát voltak nagy egyesületek, nyilván ezek most is nagyon, nagyon jól működnek, és most is a nagy sportágnak, illetve az atlétikának a zászlóivői. Mellette mi picik voltunk, de mindenképpen volt bennünk egy ilyen, és ez apunak a szemléletének is nyilván köszönhető, hogy mi azért is bebizonyítjuk, hogy tudunk, hogy nyilván, hogy fiataloknál azért ez nem ugyanaz a mérce, mint a felnőtteknél, de hogy gyerekként vagy fiatalként meg volt ez a versenyhelyzet, hogy mi is tudunk úgy teljesíteni, mint a nagy, és büszkeség volt, hogyha esetleg sikerült egy szoros versenyben, vagy egy szoros bajnokságban esetleg nekünk is annyi érmet nyerni, vagy olyan sikereket elérni, mint a nagy egyesületeknek. Ez eleinte biztos, hogy hajtóerő volt, és motiváló volt mindenki számára.
2: Illetve elég hamar a Budapest válogatott már hívta Pista Belcsit, és gyakorlatilag ott átvette a hatalmat idézőjelben, és mentek az igazos sportoló Budapest válogatottan, ugye, ami tovább erősítette a szikaruszt.
0: Dani, te 94-ben csatlakoztál a...
3: Én 92-ben, 10 éves voltam, igen. Tehát 82-es vagyok, 10 éves voltam, 92-ben, így van.
0: A csatlakozásod, vagy amikor oda, mint a klubhoz
3: ez... Nekem olyan unalmas, ugye ez, de nem csak azért, hogy mindig elmesélem. Nagyon, nagyon viccesen alakult, tehát mindig csábítottak engem, ugye. Látták a pedagógusok ott, a testnevelő tanárok, illetve a

0: a Józsi bácsi, Nagy Józsi bácsi, aki ugye ott a Ikarusznak a gyerekkor csoportját vitte akkor, abban az iskolában, ahol én, ahova én jártam, ott dolgozott, vagy ott volt egy ilyen konditerem, ahol dolgozott. Mentem haza az iskolába, és elütött egy piros zsiguli, és akkor ő vitt haza. Hát ott nyilván volt nagy ijedelem, és hazavitt édesanyám, mert több ízben volt róla szó, hogy akkor jó lenne, hogyha lenéznék az atlétika pályára. Anyukám is kerületi pedagógusként, hogy ismerték egymást, és akkor megígértette édesanyámmal, hogy akkor ez így lesz, és akkor sajnos eleget is kellett tenni, nem volt kedvem egyáltalán, tartottam az új kihívástól, meg eléggé komfortosan el voltam az akkori kis élethelyzetemmel, és nem vágytam erre, és nagyon hamar, talán az első edzések egyike volt, hogy résztávos edzés volt, ami azt jelenti, hogy éppen akkor azt hiszem 200 métereket futottunk a sötét, kivilágítatlan pályán. Ugye egy lámpa égett a bejáratnál, a kanyar rajtvonalnál, és ott az egyből gyakorlatilag megvertem mindenkit. Azokat a srácokat, akik ugye már tök régóta ott sportoltak. És ez ennyi volt. Tehát a motiváció az át is billent, és onnantól kezdve minden nap menni akartam.
1: Sikerízett.
0: Ennyi volt, igen. Tehát onnantól kezdve én most is futnék, hogyha bírnék.
1: Gátfutás akkor az oda?
0: A gátfutás az egy lehet, hogy talán a Pisti ezt majd jobban el fog tudni mesélni. Szerintem nincsenek véletlenek, hogy az ember gátokat keres az életébe, amiket ugye leküzdjön, vagy akadályokat úgy fogalmazva, és akkor ugye ezeket megoldogassa. Nyilván sok oldalú voltak, próbálkoztunk, sok oldalú képzés volt, tehát hajtottam gerejt, mondjuk jó ügyetlenül, távolugrás, magasugrásban voltam korosztályos második, azt hiszem.
2: Az első érmel, igen.
0: Így van. Szóval mindenféle, több próbába versenyeztünk, hogy öt próbák voltak, azt hiszem még ilyen serdülő korosztályban, már nagyon-nagyon rég volt, azért nézek ki kérdőn oldalra, és mindközül a gát ment a legjobban. Nyilván volt egy alapvető jó sík sebességem, viszonylag gyors voltam, de önmagában akkor nem tűnt úgy, hogy elég gyors lennék ahhoz, hogy igazán helytálljak a sprinter mezőnybe. Döntőket futottam, hogy ott voltam, de úgy nem mindig voltam a legelől. És ez a gát valahogy ez így bejött. Ott kellett egy merészség hozzá, egy vagányság, jó ritmusérzék, és úgy valahogy ez így mindenből egy pici úgy volt bennem, és ott tudtam a leginkább érvényesülni. Tehát ez így adta magát, hogy én ott fogok versenyezni. Úgyhogy és egyébként utána nem is, hát 97 körül volt, hogy azt hiszem, hogy akkor datálom, hogy én komolyan gondoltam, hogy én ezzel foglalkozni szeretnék.
1: És te mi volt meg Daniban, ami ugye a gátfutás felé?
2: Nagyon sok oldalú készség kell a gátfutáshoz. Amit a Dani említett, hogy a síkfutó sebesség az egy fontos része, de korán sem elég. Kell hozzá nagyon jó ritmusérzék, hajlékonyság, és egy óriási nagy adag bátorság. Na most ebből a bátorságból volt a legnagyobb a Danina. Tehát, hogy a falon keresztül ment, és ezt a képességet, amikor így megtapasztaltuk, hogy semmitől nem fél, akkor már csak az volt a kérdés, hogy a többi képességét azt idővel arra szintre tudjuk-e hozni, ami igazán jó gátfutót tud belőle faragni, és úgy az évek során úgy szépen közelített hozzá, azért ez nem lehet ezt 16-17 éves korban is eldönteni, de hát ahogy teltek az évek, ez egyre inkább úgy néz ki, hogy ez menni fog.
1: Ugye 92-t említetted, és az, hogy 97 az, amikor azt mondtad, hogy már azért úgy eléggé fókuszáltál erre a pályafutásra. Akkoriban, te hogy emlékszed, már itt utaltál rá a körülményekre, de ott mi jellemezte akkor ott ezt a szakosztályt, ott az Ikarusznál milyen
0: ez
1: volt
0: egy, ez, egy, ez a szó jó értelmében véve, ez egy falusi közeg volt. Most ez tényleg nem degradálva, ez egy, felültem a biciklire, vagy elsétáltam a pályára, gazos volt a pálya széle, de tehát akit én tényleg ez
1: nem volt rekordtán.
0: Nem volt rekordtán, nem, hát keresgéltük, ugye itt a gátoknak a magasság állítása, egy korosztálynak megfelelően, fiúknak, lányoknak, ugye különböző magasságokat kell beállítani, hogy hány centi magasak a gátak. ezeket a gátonak hiányoztak ezek a pöckék, akkor a Pisti vele pályaszélén fadarabokat kerestünk mindig. Ez volt melegítés része volt, hogy találtam egy jó fadarabot. Most ez így utólag baromi vicces, de hogy tényleg, most, most egyébként ez nem volt annyira régen. De most ezt egy valakinek így elmeséli az ember a mai fiatalok közül, szomorú, hogy ez így fogalmazok, hogy a mai fiatalok, tényleg ez elképzelhetetlen. Talán lehet, hogy vidéken még van egy-egy hely, ahol mondjuk rekordtempóban is komolyan gondolja valaki ezt a sportágat, és mondjuk hasonló problémákkal küzdik, de hát mondjuk most már nagyon sok helyen van szerencsére rekordtámborítás. Szóval 97 volt körülbelül, amikor ezt így először akartam, és 99-ben volt az első ilyen korosztályos világverseny, és akkor az volt a nagy ugrásom, hogy akkor én az onnantól kezdve belevetettem magam, és mert amikor megtudtam, hogy ugye lesz a világverseny, akkor annak a lázába égtem, és akkor Pistinek már nyakát rágtam, hogy akkor én oda akarok menni, aztán hát szépen közösen elevickéltünk.
1: Vissza fogunk térni a pályafutásodra, a fényes pillanatokra, viszont most Zolihoz még lenne egy kérdés, mert nyilván akkor beszéljük át, hogy ki hogyan csatlakozott. De te 2018-ba kerültél a klubhoz, vagy hát a szakosztályhoz, és
3: Én már a csoda jóba csöppentem, igen.
1: 2022-től pedig ugye szakosztályvezető vagy. Neked milyen kapcsolatod volt egyáltalán az Ikarusszal, egyáltalán mi vonzott téged, hogy akkor eljussál oda a szakosztályhoz, és egy picit akkor a Tom Hauser családnak a bájáról, a varázsáról beszéljünk, hogy milyen légkör fogadott ott egyáltalán idősebb Tom Hauser István és ugye fia, jelenlévő ifjabb Tom Hauser István, gondolom, hogy akkor is, és a mai napig is abszolút az égkövei ennek alapillére jönnek a szakosztának.
3: Kereken 10 éve érkeztem a lányokkal, sportágat kerestünk, Márta Ajandi kolléganőmet, ugye itt dolgozott ő is a Nemzeti Sportnál, hogy én is.
1: Igen.
3: Hívtam fel, hogy hova menjünk, és javasolta az Ikaruszt, úgyhogy teljesen ismeretlenül, őszintén bevallom, semmit nem tudtam az Ikaruszról. Elvittem a két lányomat, és ott ragadtunk, azonnal megfogott a pályának a csoda környezete. Tudom, hogy jártál-e ott, ez egy fantasztikus fákkal körülvett csodálatos környezet. Szerintem a legszebb pálya az országban. És felültem a lelátóra, néztem az edzéseket, nap mint nap, mi fotról jártunk, úgyhogy nem mentem haza. Végnéztem Pisti, Tamás, a többi edzőknek a 2-3 órás edzéseit. És sokat beszélgettünk Pistivel. Ő is egy kommunikatív személyiség, úgyhogy edzések előtt, után beszélgettünk, és eljutottunk oda, hogy ő vetette föl nekem Pista bácsival közösen, hogy mi lenne, ha esetleg bebesegítenék, és akkor itt kezdődött a közös munka. Elmentem rögtön egy középfokú edzői tanfolyamra, hogy ha már ez a felkérés érkezett, akkor valamit tanuljak is az iskolában, úgyhogy 18 októberétől pedig már U11-es akkor még volt ilyen korosztály bontás, ott már edzőként kezdtem a tevékenységemet. És csináltuk tovább, beszélgettünk a szakosztály vezetés életében is, egyre jobban beláthattam kommunikációs szinten, elsősorban vittem dolgokat, és 22-ben jött az a pillanat, amikor megkérdezték Pista bácsival, hogy mi lenne, ha. És azóta.
1: És most ott tartunk, ugye 48 fővel indult tulajdonképpen ez a szakosztály, tehát 50 éves, több mint 400 főről beszélhetünk.
3: Van egy hevesi, illetve egy hevesi, talán 11-12 éve van egy hevesi részlegünk, Ikarusz néven, és egy éve Kiskunfélegyház részlegünk is van már, kijelzett tagozatunk. Uh-huh. Így összesen vagyunk, vagy 420-an.
1: A közösség ereje, mint motto, itt István már mondta, és nyilván ez egy sokszor szembe jön.
3: Nem bullshit.
1: Nem, abszolút nem. Mi az, ami ez a leginkább megmutatkozik? Miben mutatkozik meg? Mik azok a tényezők, amikben ezt lehet érezni? Zoli, neked volt nem olyan régen egy igen hosszú posztod a közösségi médiában, ahol a csapatbajnokságon elért negyedik helyezett után méltattad a közösséget. Egy picit akkor erről a közösségről kérdeznélek benneteket, hogy csak úgy tényleg a hallgatók is megértsék, hogy mi van ott ezen a már egy picit talán azért elénk vetített pályán, ami ennyire be tudja vonzani a fiatalokat.
3: Akár egy edzésen időmérésre futnak a fiatalok, vagy ugranak, akár egymásnak rukkolnak hangosan, egymást lelkesítik, akár ellenfelek is, egymást természetesen csapattársak. Ha versenyeket rendezünk, jönnek a fiatalok, segítenek bármiben, gerebjézni, mérni, székeket pakolni. Ha kimegyünk versenyre, sátrakat pakolunk közösen, visszük ki. Segítsetek, Pisti, akkor miben nem nyilvánul meg. A csapatbajnos erők jönnek egymásnak, drukkolnak természetesen. A kisebbek jönnek a nagyobbak bajnokságára, a nagyobbak a kisebbekére is drukkolnak.
2: Mindenki a saját neveltünk. Tehát a gyerekek egy része már most az utóbbi 10 évben már az sem ritka, hogy már 5-6 éves gyerekeknek a szülei keresnek minket, hogy szeretnének atlétizálni. Mi annyira ezt nem sürgetjük, de akkora igény van rá, hogy erre egy külön csoportot szerveztünk, és gyakorlatilag ez a piramis, ez onnan egészen alulról kezdődik pár éves kortól, és nem tudom, szerintem 10-12 éves korig van, vagy 200 fiatalunk, tehát egészen kisgyerekek. És ezek nyilván ott abban a millióban nőnek fel, belőlül lesz majd később serdülő ifjúság és felnőtt atléta, és tényleg ez egy család, tehát itt nem nagyon, ugye Zoli említette a Hevesi és a nemrég csatlakozott kiskunfélegyházi részlegünkkel, de őket is valahogy például a félegyháziakat is nagyon gyorsan beszippantotta ez a családias hangulat. Valószínű, hogy ez a széles alapokon nyugvó kiskortól kezdő közös munka valószínűleg ennek a kifutása ez.
3: És nem csak a versenysport a fontos, tehát keressük a tehetségeket, fontosak az eredmények, de mindenki szerepet kap, és ugyanolyan fontos az a gyermek, aki mondjuk nem is akar atléta lenni, de ott van közöttünk, és csinálja becsülettel. Neki is mindenki drukkol, hogy saját határait feszegesse. És innen jutottunk oda, hogy mondjuk olyan támogatóink vannak, akik itt sportoltak, és valamit szeretnének visszaadni, és vissza tudnak adni, akkor belépnek támogatóként.
1: És kapcsolatot épít ugye talán a szakosztályot a környező iskolákkal, hogyne, ha minden igaz, az van osztással. Lehetőség szabadidős sportot is, vagy a szabadidős sport számára, és akkor annyit ott a létesítmény, a minden igaz, így pedig akkor igazi közösség teremtődik. Úgy
3: megyünk, az összes iskolába megyünk, órákat tartunk, és próbáljuk oda csalni a fiatalokat, és jönnek is.
1: Dani, ezt te is alátámasztod, ugyanezt érezted, mikor ott te csak oda csöppentél?
0: Hát erre rendhelyben is válaszom, nem tudok, hogy olyan rég volt, amikor oda csöppentem. Nem tudom, hogy akkor ez hogy működött, a toborzás ez a része, de mondjuk a légkör az hasonló volt, tehát ott is tényleg akkor is egy nagy család volt. Én így emlékszem vissza. Nem tudom, hogy az akkor hogy nézett ki.
2: Nem volt ekkora létszám nyilván. Uh-huh. Dani sportolt, egy salakos pályánk volt abban az időszakban, már azért már jó régóta működött a szakosztály, és úgy nem nagyon tudtuk kimozdulni erre a 120-150 fős létszámról, akármilyen szerettünk volna. Tehát abban, hogy mi utána nagyon ugrottunk, és azért itt jön a létesítmény szerepe, hogy itt nem csak az élsportban van annak fontos szerepe, hogy mondjuk jó létesítmények vannak, hanem rögtön megháromszorozott a létszámunk pár éven belül. És igazából azt csak szinten kell tartani. Már többen nagyon nem is férünk el, tehát az létesítményt kéne bővíteni, hogy még több ember kulturáltan, komfortosan elférjen. Tehát egy keddi csütörtökön edzés, amikor mindenki len van, akkor úgy kell vadászni egy kis helyet, hogy balesetmentesen tudjunk rendesen edzeni, mert ott vannak a kicsik, nagyok már száguldoznak 36 km/h-val, és akkor ott vigyázni kell, hogy nehogy valami probléma legyen.
1: Apukának mekkora szerepe van egyébként ebben a szemléletben, ebben a millióben, amit itt felvázoltatok? Nyilván van, gondolom.
2: Nekem ugye ez természetes, uh-huh. Nyilván, hogy gyerekként, lehet, hogy kívülállóként, de én azt tapasztalom, és talán így akkor elkülönöm az elfogultságot, hogy én mindenhonnan azt látom, hogy óriási energiák mennek felé, meg tőle is, és nagyon dicsérik, úgyhogy biztos, hogy valamit jól csinál.
3: Egyértelmű.
0: Nagyon szerethető figura, tényleg. Tehát ez a legjobb szó, nagyon szerethető.
1: És mai napig aktív részese amúgy a mindennapoknak?
2: Hát ez élteti.
1: Igen.
3: Van középtávfutó csoportja, persze.
1: És folytatjuk a beszélgetésünket három vendégünkkel, ifjabb Tom Hauser Istvánnal, Kis Dániellel és Anler Zoltánnal. A témánk pedig az idén 50. évfordulóját ünneplő Ikarus BSE atlétikai szakosztály. Ugye azt már arról már beszéltünk, hogy hát milyen körülmények, milyen idilli, milyen nagyon sajátos atmoszférája van ennek a szakosztálynak, amelynek az életében 2010 az egy nagyon meghatározó és nagyon fontos év volt. Ugye Kis Dániel, aki itt van köztünk, ugye hát a szakosztálynak az addigi legnagyobb, legkomolyabb eredményét, nemzetközi eredményét ért el, ugye a barcelonai EB-n a bronzérmet szerezted, ugye edződ itt ifjabb Tom Hauser István, aki felkészített erre. Beszéljünk akkor egy picit erről, és arról, hogy hát milyen munka kellett, hogy ott folyjon ahhoz, hogy egy ilyen komoly eredmény szülessen. Ugye azt lehetett István veled kapcsolatban azért olvasni, hallani, és egyáltalán ugye az már egy köztudott dolog, hogy te igen komoly, vagy igen korán felismerted, hogy azért a magyar atlétáknak ebben a komplex ügyességi számokban lehet esélye, és a gátfutás felé specializálódtál, és hát Dani pedig kihozta magából azt a fantasztikus és tényleg évtizedek után egy olyan eredményt, amit azért magyar atlétikában amúgy is, manapság is, de akkoriban is ritkán láttunk. Szóval mi az, amit láttál Daniban, vagy milyen munkát kellett elvégezni, hogy Daniból kijöjjön ez a nagyon-nagyon szép és nagyon komoly eredmény, ami nem csak ugye nyilván a szakosztálynak, hanem az egész atlétikának egy nagyon komoly jelentőségű és eredménye volt.
2: Igen, azt, hogy az ügyességi számokban lehet talán egy kicsit nagyobb eséllyel nemzetközi sikereket elérni, a mai nagyon sűrű és nagyon magas szintű atlétika világában, az már egy nagyon régi felismerés. Talán annyi, hogy nekünk nem voltak meg igazán ehhez a feltételek, ennek ellenére próbáltunk ebbe az irányba kitörni, tehát inkább a feltételek ellenére próbáltunk erre ráerősíteni. Tehát azért nekünk ott volt egy salakpályánk, de próbáltuk megoldani mindenképpen, hogy ezt az utat azért végigjárjuk, úgyhogy hol a még az akkori Népstadionnak az edzőpályán edzettünk, hát meg bekéreckedtünk mindenhova, ahol volt rekordtámpálya, hogy azokat a minőségi edzéseket meg tudjuk csinálni. És hát így lépdeltünk előre. Azért ez egy, nem volt ez egy ilyen lineárisan fejlődő rész, mert azért ebben voltak hullámvölgyek is. De egy biztos az látszott, hogy amikor Dani 20 éves lett, akkor azért ott már egy nagyon jó eredményt ért el a bécsi fedezetpályás Európa-bajnokságon 2002-ben, ott egy egészen kiváló eredményt futott 20 éves kora ellenére, és akkor jött egy kis rövidebb kitérő, amerikai egyetem, kin is tanult, nyilván tartottuk a kapcsolatot, egyébként pont egy ilyen érdekes időszak volt, bár akkor még a mostani nagyon könnyű kommunikációs lehetőségek nem voltak meg, de már a digitális korszak bejött, ilyen nagyon egyszerű videóképeket, videófelvételeket lehetett csinálni fényképezőgéppel, ő átküldte nekem e-mailbe, akkor nagyon szimpatikus volt az ottani edzőn, beismerte, hogy ő a gátfutás az annyira nem ért, ezért megengedte, hogy ő azt csinálja, amit mi megbeszélünk, Dani meg nagyon motiváltan csinálta, úgyhogy tulajdonképpen kin is fejlődött, és amikor a tanulmányának vége szakadt, és hazajött, akkor tulajdonképpen ő már nagyon jó szinten volt ebből a évek alatt eltelt időszakból, úgyhogy 2005 környékén jöttél haza, jól emlékszem, akkor meg is nyerted a szabadtéri országos bajnokságot, és a következő évben egy következő szintlépés volt, 2006-ban Göteborgban az Európa-bajnokságon döntőbe került.
1: Dani, benned az így hogy él meg, mennyire volt nehéz egyébként ezt így összeegyeztetni, és mennyire vetted olyan szinten komolyan, hogy tényleg ezek a nemzetközi sikerek célja felé orientálódtál, és mennyire volt fókuszban ez neked akkor?
0: Hát csak ez volt a fókuszban. Nagyon komolyan vettem, és nagyon, ez volt tényleg a fő mód, ezzel keltem, ezzel feküdtem. Utólag nagyon-nagyon-nagyon másképp csinálnék szinte mindent, de hát mondjuk ennek, szerintem sokan így vannak ezzel.
1: Például egy dolgot?
0: Hát talán a leginkább volt egy erős önfejűség azért itt az én sport karrieremben, és szerintem nagyon durván túlvállaltam magam nagyon sok tekintetben. Tehát sokkal több edzést csináltam, ami fölösleges volt. Nem mennék bele oly mértékben itt a szakmai részbe, de sok minden fölösleges dolgot csináltam. Sokszor sokkal kevesebb speciális dolgot talán, amit kellett volna. Nagyon hamar itt, mikor már ilyen kétesélyesek voltak a dolgok, azért a karrierem közepe vége fele, már azért volt egy jó pár műtétem, és akkor ugye egy másik mankót kellett keresnem, amit tök feletlenül jött az életem, vagy akkor elkezdtem edzéseket tartani, és ugye az is kellett a lelki világomnak, hogy legyen valami mellette, aztán a végén, amikor már nem ment olyan jól, akkor ugye arra támaszkodtam inkább, de nem kellett volna egy utólag, tehát hogy sokkal inkább, ugye, de hát ez most az ilyen okokozat, tehát ez így utólag már én magam sem tudom, hogy mi lett volna a jobb, vagy mi lett volna a jó, de ez így volt, hogy Pisti elmondta, tehát évről évre komolyan fejlődtem, ilyen 2006 volt az első nemzetközi átütés, hogy az a döntőbe jutni, az egy szép dolog volt, hetedik lettem, és akkor utána sajnos 4 évet kellett várni a következő évben, akkor még 4 évente volt az Európa-bajnokság, nem 2 évente, mint most, és akkor 2010-es Barcelona Európa-bajnokságon pedig 3. sikerült célba érnem, az volt a csúcs.
1: De mennyiben kellett egyébként más munkát végezni, hogy más munkát kellett végezni, akár Danival, mert látva, hogy azért nemzetközi szinten is lehet eredményes, vagy mennyiben volt akár az, ahogyan te dolgoztál ott az atlétákkal más, mint mondjuk akkoriban a magyar atlétikában az általánosabb?
2: Nagyon nehéz erre törvényszerűséget találni, hogy mi a jó. Egyrészt ugyanán a versenyzőn is más, ahogy különböző korban lépked előre, tehát nem egy standard folyamat ez, és ráadásul nagyon nagy különbségek vannak nyilván előképzettségben, alkatban. Danu azért egy erősebb, muszkulárisabb típusú volt mindig is, már fiatalon is. Ennek is megvan a sajátossága, tehát amikor az ember az edzést tervezi, akkor ezt bele kell kalkulálni, egy nagyobb izomtömegű embernek a regenerációs ideje egyszerűen törvényszerűen hosszabb, úgyhogy nála inkább a kevesebb, jobb minőségű edzés és megfelelő pihenő az eredményesebb volt, mint igen, az, mint mondott ő is, hogy néha egy kicsit túl lett tolva. Ez a nagy motivációnak volt betudható. Hozzáteszem, ez ilyen aranyos történet, hogy már alig várt, hogy vége legyen a versenyidőszak, nem ez olyan tötyörgés. Ugye edzek egy jót, aztán 3 napig csak regenerálom magam, meg pihenem, de ugyanakkor nagyon szeretett ezen, úgyhogy mindig nagyon várt az alapozás, mert akkor végre lehetett tolni, nyomni neki rendesen a munkát.
1: Mi az, ami egyébként megvolt Daniban, ami több volt mondjuk, mint ott a többi fiatalban, vagy a többi gátfutóval, akik ott edzettek. Mondtad, hogy a testalkat, nyilván a bátorság, a ritmus érzék, itt azért már sok mindenről szó volt, de azért mégiscsak kellett, hogy legyen még valami plusz, hogy ilyen szintű eredményt ért el.
2: Ő rákattant erre a dologra, és nagyon fanatikus volt. Szerintem a fanatizmus nagyon kell hozzá. Néha lehet, hogy kicsit sok is volt.
0: Nem, valószínű, igen. De egy utólag én azt mondom egyébként, hogyha engem megkérdez, hogy szerintem bárkiből lehet bármi, mondjuk most ezt a szegmens tekintet, bárkiből lehet nekem, aki valamennyire gyors, de kellőképpen ugye alázattal beleveti magát. Szóval, hogyha én el tudtam jutni eddig, akkor azt gondolom, hogy bárki, aki egyébként tisztességgel, lélekkel, odaadóan, szerintem ennél messzebbre is bárki, csak akarni kell. Közhelyes, de tényleg így van.
1: Így van? Igen?
2: Szerénykedik azért, nem teljesen. Kell hozzá az adottság is.
1: És kiváló szakmai felkészülés. Akkor az a 2010-es év ilyen szempontból, ugye ott azért volt egy, vagy azt megelőzően ugye azt hiszem volt egy világbajnoki elődöntőr is. Igen. 2009-ben Igen. és 2010-ben pedig sikerült ott döntőt futni a fedett pályás világbajnokságon.
0: Így van.
1: Minden igaz, és akkor ott jött utána ez a barcelonai EB bronz. Ennek a picit a hogy folyt ez le, mennyire indultál, vagy mennyire érezted azt, hogy egy ilyen évben, mint az a 2010-es, benne lehet egy érem is akár ott Barcelonában.
0: Abszolút így készültünk. Tehát ezt akkor már kimertük mondani. Ugye itt az előbb, amit említettél, 2009-ben a berlini világbajnokságon egyébként egy nagy országú csúcsot futottam, ott egy 10-et bejavítottam, meg csillaglerontjének.
1: 34-13-30.
0: Így van. Levinek az országos csúcsát, és abból abszolút várható volt, hogy a következő évben, hogyha egyben maradok, ezt ugye egészségesen tudjuk folytatni azt a felépített ritmust, akkor ebből azért úgy ki kellene, hogy jöjjön valami. Tehát reálisan voltak merészebb elképzeléseink. Ezt ki is mondtuk akkor, hogy VB döntő a cél, és ez EB dobogó a cél. Most egyébként ezt csak így zárjelbe jegyzem meg, hogyha máshogy fogalmaztunk volna, hogy mondjuk a VB, nem tudom, 1-6 a cél, vagy a EB első hely a cél, akkor lehet, hogy ugye máshogy programoz az ember az agya, de nem, ez teljes korrektséggel meg egyébként, ugye szituációt felmérve fogalmaztuk ezeket meg. És hát ugye a fedett pálya jól sikerült, 8. lettem, sajnos csak 8., de magyar csúcsot futottam, jól alakult, ezt azon egészséges maradtam, és tudtam folytatni a felkészülést a nyárra, ahol egyébként abban a szezonban egyébként sok volt, abban egyébként sok lehetett volna, ott utána nem akarok ilyen panaszokat, de ott utána sajnos egyből műtettek, volt egy sérvem a szezonban, tehát ott elkezdett egy ilyen kávária, és sajnos azt a ritmust nem tudtuk viszont folytatni. Csak azért mondom, hogy a 2009-es szezont követően ugye volt egy folyamatos ritmus, és akkor a 10-es után meg így megszakadt egy picikét, és akkor ugye onnantól kezdve nem is igazán tudtam visszatérni arra a szintre, sajnos.
1: Ez az Európa-bajnoki bronz, ami ugye most csak mondok egy-két évszámot, ugye 1968-ban született magyar EB érem futószámban, ezt megelőzően. Ugye most nyilván azt nézzük, ugye akkor ez 42 év. De 1934 után EB, ugye akkor Kovács József Európa-bajnoksággal nyert, ugye 110 gáton, akkor volt újra érem ebben a számban, az ugye 76 év. Szóval hihetetlen, hogy milyen múlttal, vagy hát úgy múlttal, hogy mennyire sok idő kellett ahhoz, hogy újra jöjjön egy ilyen siker. Ez mit jelentett akkor ott a szakosztály életében? Nyilván az egész atlétika, vagy az egész egyetemes magyar sport életében nagy dolog volt, de ott a szakosztály életében ez mit eredményezett, hogy Dani hozott egy ilyen szenzációs sikert?
2: Hát egy gondolatot, ha szabad megjegyeznem, azért igen, így ha papírformát nézzük, akkor ekkora szünet volt, de azért ott volt egy Bakos György, aki Ferenc pályás Euróbajnok volt, meg volt ezüstérme is, tehát azért voltak ott nagyon szép sikerek, amire lehetett építkezni, és ami nyilván, hogy nekünk is adta az utat, és amit meg szerettünk volna mi is ismételni. Akkor egy kicsit olyan elkeseredett állapot volt, mert eljutottunk egy szintre, és úgy éreztük, hogy ebből a körülményből nagyon nehéz lesz ebből tovább lépni, és magasabb szintre kerülni, és az egésznek a háttér intézményét jobban kiépíteni. És akkor mi felkerekedtünk apuval, és felkerestük polgármester urat, Kovács Péter urat, aki Hajdanán az Ikaros Atlétika szakosztályban is édesapámnál rövid ideig atlétizált, és nagyon támogatta a sportot a kerületben, és elmondtuk neki ezt a problémánkat, amiről meglepetésre nagyon pozitívan reagált, hogy nem voltunk felkészülve arra, hogy ennyire pozitív lesz az ő célkitűzése. Még úgy is voltunk vele, hogy majd, ha hiszük, ha megvalósul, és teljesen komolyan és tényleg szavahihetően az egész megvalósult, úgyhogy mi csak tátottuk a szánkat, mert még tulajdonképpen több is teljesült mi a mink kívánsága, mi bementünk hozzá, amiért felkerestük, és tulajdonképpen azért szerintem muszáj megemlíteni az ő nevét, mert azért ott, hogy tovább tudtunk lépni, abban neki nagyon nagy szerepe volt.
1: Ugye Bai Balázs is csatlakozott mindehhez 2008 körül. Dani, te voltál ott az egyik vonzó erő olyan szempontból, hogy láthattuk, vagy hát akkoriban ugye azért jöttek az eredmények, és hát ezek szerint ott a Tom Hauser Istvánék féle munka az olyan, ahol kis Dani lehet.
0: Azt gondolom, hogy utólag igen, Balázs az egyik legjobb barátom, erről mondjuk így nagyon nem is beszéltünk sose. De azt gondolom, hogy nyilván, hogyha van valaki Budapestre jött, egy ilyen hely volt, ahol mondjuk a gátfutással így foglalkozott, ahol volt kézzelfogható normális eredmény, azok mi voltunk, és a Pisti és én. És aztán egyértelmű volt, és szerintem épp ezt ember nem ment volna máshoz. Úgyhogy ezt a döntést hozta, és jól döntött, azt gondolom.
1: Az eredmények is azt mutatják.
3: És tegnap este elmondta, hogy tiszteletben ikaruszos atléta, úgyhogy ezt így is tekintünk rá.
1: Mit eredményezett? Akkor még egyszer olyan szempontból kérdezem ezt, hogy az, hogy ott ilyen két ennyire potenciálisan ennyire sikeres atléta, gátfutó, ugye Dani és ugye Balázs ott volt, ez milyen közeget, vagy milyen a fiatalok számára ez mit jelentett? Milyen motivációt, lendületet adott nekik, hogy na hát akkor itt lehet eredményeket elérni, vagy ide kell jönni, és akkor lehet tanulni?
2: Nagyon, nagyon motiváló tud lenni egy sikeres sportoló, aki hús-vér ott tapintható egy szakosztályban, aki mellett ott sportolok, és tudom, hogy milyen eredményt ért el. Tehát, hogy mondjuk egy vicces történet, volt egy középpályafutó srácunk, aki egyébként nagyon szép pályát futott be egy hazai szinten, mert volt országos bajnok is. Ő amikor fiatal volt, milyen aranyosak és naívak a gyerekek, mert Dani idősebb volt nála ugye jó pár évvel, és hogy egy ilyen középpályafutó számnál, amikor kezdett fáradni, és úgy megfordult benne, hogy ezt talán lehet, hogy nem tudja befejezni jól és feladná, akkor eszébe jutott a kis Dániel, hogy ő biztos nem adná fel.
0: Ezt a középtávról lévő szó szerintem sose futottunk 800 méternél
2: többet a pályán, szerintem vagy csak nagyon ritkán. Úgyhogy ez csak azt példázza, hogy mennyire összességében mindenkire hat egy ilyen siker, nem csak a gátfutásra, meg a sprinterekre. És nyilván, hogy ennek van szakosztályon belül is egy ilyen nagy húzóereje, de talán azt gondolom, hogy országos szinten is nagyon sokan kaptak hitet edzők, sportolók, hogy ezzel talán érdemesebb minőségileg foglalkozni, mert lám, itt van egy ember, aki egész jól szaladgál.
1: Ugye Bai Balázs EB ezüstérmet nyert, illetve világbajnoki bronzérmet is, és ezek nyilván mind alátámasztják azt, amikről amúgy beszéltünk, hogy hát egyrészt, hogy milyen szakmai munka folyik, és hogy mennyit jelenthet, hogyha két kiváló atléta egymást tudja húzni, illetve hogyha egymást tudjátok erősíteni. Picit az eredményességről beszéljünk, ugye itt már utaltam erre a negyedik helyezetre a csapatbajnokságban, és arra, hogy Zoli milyen szép szavakkal méltatta a közösséget, és a sportolókat, és a szakmai stábot. Ugye két darab olimpikonja van eddig a szakosztálynak, ugye Danin kívül még Wagner Gyürk és Viktória volt ott mind Tokióban, mind Párizsban, de azért nagyon-nagyon szép eredményeket érnek el, illetve hát lehet akár csak a szabadtéri vagy a fedett pályás magyar bajnokságokat megnézzük akkor, hogy az Ikarusz is milyen helyet foglal el a magyar atlétika életében. Na milyen helyet foglal el? Akkor most Zoli tőled kérdezem, milyen erőt képvisel? Ugye 400 főről beszéltünk, az hihetetlenül sok fiatal, ugye arról is híres ez a szakosztály, hogy egy nagyon kiváló utánpótlás nevelő műhely, hol helyezkedik el, vagy a magyar atlétikában milyen erőt képvisel, milyen jelentősége van.
3: A csapatbajnokság előtt a szakosztály vezetők, az egyesületek számolgatnak, és mindig számolnak az Ikarusszal. Olyannyira, hogy tavasszal csak pontok miatt el is igazoltak tőlünk valakit, tehát gyengítettek minket, ugye ezt mondhatjuk. Számolnak velünk, már ott a dobogó közelben számolnak, és most közel is voltunk, ilyen közel még soha nem voltunk, 500 pontot már meghaladó eredményt értünk el, úgyhogy amire a legbüszkébbek vagyunk, hogy talán a legfiatalabbak vagyunk, tehát zömmel utánpótlás korosztályú versenyzők állunk ki a csapatbajnokságon, saját nevelési atlétákkal. Ha lenne létezni egy olyan bajnokság, akár csapatbajnokság, hogy mindenkit számba veszünk, akik megfordultak a Ikarusba és az Ikarus neváltjai, akkor szerintem megnyernénk. Na, mondom, Pisti, nem kérdés szerintem, hogy
2: valószínűleg
3: ott lennénk elől.
2: Nem túlzás.
3: Tényleg a saját nevelés, ez a fontos. A felnőtt magyar bajnokságon 3 aranyérmet nyertünk. Ketten Molnár Csabi és Keserő Mirabella nálunk kezdte is gyermekként, és ment végig az úton. Csabi ugye az felnőtt ebben is már részt vett idén nyáron.
1: Igen.
3: Marton Zsófi, szerintem ő egy potenciális olimpikon lehet. Őt nevelgetjük 4-5 éve már, és most EB bronzérmes volt az U18-as Európa-bajnokságon, ahol ott volt az edzőink kétharmada közösség ereje. Kijutaztunk mindannyian szinte. Úgyhogy ez az útunk, nevelünk, és hát a legnehezebb történet, hogy meg is tartsuk őket, ezen dolgozunk a támogatóinkkal, nem tudom, reklámhelyen mondhatok-e támogatókat, egy névadó szponzorunk, a Plusz Kft., van a Dokler cégcsoport, az ő segítségükkel próbáljuk őket megtartani, hogy majd egyszer ez a negyedik helyez lehessen még fényesebb, dobogós, ez az álmunk, és ehhez kellhet, vagy ehhez kellene, és ezért lobbizunk minden téren, van nekünk egy jogerős építési engedéllyel rendelkező munkacsarnok tervünk. Hogyha egyszer ez megvalósul, azt hiszem, akkor tudunk szintet lépni, és akkor nincs megállás, akkor bármi lehet.
1: Ez az, amit a jövőben kívánjunk az Ikarusz atlétika szakosztályának, hogy tényleg ezeket a fejlesztéseket megkapja, mert amint látom, azért a népszerűség, az utánpótlás megvan, a szakmai színvonalas munka megvan, mi az, amire talán a leginkább szüksége van, akár a következő évtizedekreben nézve?
3: Azt hiszem, erről van szó. Azt mondom neked, hogy novembertől márciusig alig találkoznak az edzők és a versenyzők egymással, mert a gyerekek, gyerekkorcsoportok szanaszét a tornatermekben, a nagyobbak a bokcsarnokban, sokkal kevesebbet találkozunk, mert hát bent kell edzeni az érzőmmel. Ha egyszer lesz egy ilyen csarnokunk, már pedig azt gondolom és hiszem, hogy lesz, akkor az egy igazán szintlépés, úgyhogy a többit mi csináljuk.
1: Az időnk lejárt, én nagyon szépen köszönöm, hogy most ennyi időnk adatot, hogy beszélgessünk egy kicsit az Icarus BS atlétikai szakosztályról, ugye az 50 év kapcsán egy könyv is készült, kézműves atlétika, amelynek a hátoldalán az szerepel, hogy az idő múlik, az emlékek maradnak, a közösség pedig tovább épül, úgyhogy ez a további épüléshez, fejlődéshez kívánunk jó munkát, sikeres edzéseket és kiváló eredményeket. Én nagyon szépen köszönöm ifjabb Tomhauser Istvánnak, Kis Dánielnek és Amer Zoltánnak, hogy eljöttek és beszélgettünk ennek apropóján.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
0: Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthosszat előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közös lista. A Nemzeti Sport Rádió rangsoroló műsora. Két vendég, két különböző ranglista, ám utóbbiból csak egy maradhat. Vajon mi fér be az első 10-be? A közös listáról most lerántjuk a leplet a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Sziasztok, én Tóth Béla vagyok, ez pedig a közös lista a Nemzeti Sport Rádióban. A közös lista az a műsor, amelyben két vendég állít össze egy közös rangsort előre meghatározott sportos témában. Apró csavar, hogy a meghívottak számára csupán a felvétel kezdete előtt egy fél órával derül ki, kivel kell együttműködniük. A közös lista előző részében a magyar labdarúgás történetének 10 legfontosabb mérkőzését szedte sorba Bene Ferenc és Hajdú B. István. Az epizód bármikor visszahallgatható a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáján. Ebben a részben pedig minden idők 10 legjobb Formula 1-es versenyzőjét rangsorolják vendégeim, akik pedig nem mások, mint Nádas Bence, olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok kajakozó, valamint Újvári Máté, az NN Sport riportere. Sziasztok!
3: Sziasztok, köszönjük a meghívást!
4: Sziasztok, én is köszönöm a meghívást!
2: Mind a ketten nagy rajongói, szerelmesei vagytok a száguldó cirkusznak. Van, aki a hivatását is ennek szenteli. Hát adódik a kérdés, hogy honnan kezdődik ez a rajongás, mikorról fakad ez a nagy szerelem a Formula 1 iránt. Bence?
4: Én sajnos a Schumacher éráról lemaradtam, és talán ilyen jó magyar család szokása, hogy vasárnap nagy ebéd után bedől a család a fotelba, és bekapcsolják az F1-et. Apám az nagyon szerette nézni, de nyilván egy keményebb hét után azért elbóbiskolt a rajt után, és fölkelt az utolsó körre. 2007-ben neki Alonso volt a kedvence, volt egy fiatal pilóta mellette, és én mondtam, hogy akkor én neki fogok szurkolni. Mondom, milyen jó lenne, hogyha ez a fiatal srác a akkori kétszeres világbajnoka föl tudná venni a kesztyűt, és hát én nagyon meglepődtem, hogy ez így is lett, és nagyon örültem neki, és kitartottam azóta is Hamilton mellett, a McLaren csapatot nagyon-nagyon szeretem, és örülök, hogy azóta újra fényt találtak az alagút végén, és tényleg a tavalyi évtől fogva pedig abszolút versenyképesek.
2: Máté?
3: Azt azért mondjuk el, nem látják a hallgatók, hogy Bence egy McLaren-es pulcsiban érkezett a felvételre, úgyhogy
2: mekkora hatása van a listára, az majd kiderül.
3: Abszolút. Hát én rólam viszonylag köztudomás, hogy én futballoztam 10 éven keresztül, tehát amikor fiatal voltam, akkor én labdarúgónak készültem, viszont pont évekkel korábban édesapám adott nekem egy fényképet, hogy na erre emlékszel-e, hogy amikor kicsi voltam, kb. 7-8 éves, és a 17. kerületben nyílt egy, hát ott laktunk, nem is tudom, egy pláza vagy egy bevásárló központ, és ők hoztak egy replika Ferrari autót, akkor én ott pózoltam mellette, és akkor van egy ilyen képem, hogy focis pólóban egy Ferrari mellett pózolok, mert hogy nekem a Ferrari, mint gyors vörös autó, az nagyon megtetszett kiskoromban, de egyébként pont a foci miatt nekem is Bencékhez hasonlóan sokszor ez az emlékképem maradt meg, hogy vasárnap családi ebéd, na akkor kapcsoljuk be a tévét, nézzük meg, hogy mi történik, a rajt az mindig izgalmas. A futam úgy hébe-hóba, de a vége meg szintén az. A világbajnokokkal nyilván mindig tisztában voltam, mert úgy önmagában a sport is érdekelt, azon belül pedig a Forma 1 az értelemszerűen, mivel nagyon gyors autók, nagyon gyors sofőrökkel a világ minden szegletéből, és ugye a világ minden pontján versenyezve, ezért számomra ez mindig egy érdekes sportág volt. Azt egyébként soha nem gondoltam, hogy ebbe dolgozni fogok, de hála az égnek végül így alakult a pályafutásom.
2: Mennyire lepett meg, hogy Bencével kell együttműködnöd?
3: Nagyon, mert amikor te felvezetted nekem, hogy itt mi fog történni, az én fejemben pörgött néhány név, biztos voltam benne, hogy nem a legevidensebb jön. Én azt gondoltam, hogy vagy újságíró érkezik, tehát hogy jöjjön egy effektíve idézőben tévés, és mellé egy újságírót hozol, illetve tudtam még egy-két másik sportolót, akik otthon vannak a Forma 1 világában, de Bence nekem most újdonság, úgyhogy ezúttal is köszönöm ezt a meghívást, meg ezt a műsort, mert most már legalább ezt is tudom.
2: Milyen volt Mátéval együttműködni?
4: Hát óriási élmény, hiszen mindig, amikor bekapcsolom a tévét, nagyon sokszor látom, hogy vagy helyszínről tudósít, vagy pedig bent a televízió keresztül, úgyhogy nekem ez már egy élmény, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ez így megadatott, és tényleg kíváncsian várom, hogy hogyan vívunk itt most meg.
2: Az előzetes listán 9 egyezés volt, ez nem pozícióban, csak név. Uh-huh. Tehát mindössze egy eltérés, ez azért már azt jelzi előre, hogy nagyrészt egy húron pendültetek, viszont itt volt vita a helyezéseket illetően. Anélkül, hogy bármi konkrétumot elárulnánk, volt-e olyan kimaradó, akitől nehezen tudtatok megválni, valamint, hogy milyen szempontokat vettetek sorba akkor, amikor a saját listát összeállítottátok, Bence?
4: Próbáltam így inkább a versenyzői részét megfogni. Nyilván egy-két embernél a sportákhoz való, nem is tudom, hozadékot is próbáltam nézni. Nyilván amiket én tudtam, én azért inkább így a 90-es évektől vagyok tisztában a Forma 1-el, és 2007-től nézem stabilan. Úgyhogy így a korai években ezt nem nagyon tudtam. Hát egy névben egy nevet kellett így elengednünk, de az szerencsére nem nekem. Úgyhogy...
3: Bence erősebb volt, igen.
4: Igen. Úgyhogy leszkanderoztuk itt az asztalnál, de szerintem így is egy jó listát raktunk össze.
3: Én azt előre bocsátanám, hogy

0: ezetten hiányzik erről a listáról, de ha megnézem, hogy kik vannak bent, akkor nem tudom azt mondani, hogy ő egyébként jogosan fért volna be a top 10-be. Ugye itt Bence utalt rá, hogy nagyobb a bicepsze, mint az enyém, és ebből kifőleg például Sir Jackie Stewart nem fért be az első 10-be. Nekem ez egy minimális szívfájdalom, de elfogadom, és meghajoltam Bence akarata előtt. De mondhatnám mondjuk még Hilléket is, tehát hogy szerencsére azért a Forma 1-ben több mint 10 olyan versenyző volt vagy van, akik egy ilyen listára joggal pályázhattak volna, hogy bekerüljenek.
1: Nálatok a beugró egyértelműen az volt, hogy világbajnok legyen egy pilóta, csak ilyen versenyzők közül válogattatok, és hogyha végigfutok a 10-es listátokon, akkor mindössze egy olyan versenyző van, aki egyszeres világbajnoknak tekinthető, majd kiderül a konkrétum, de a többszörös világbajnokok közül kimaradt például, akiket nem említettél, Jack Brabham, Nelson Piquet, Alberto Ascari, Emerson Fittipaldi, Mika Häkkinen, bármelyik nálad, Bence, egyáltalán szóba került, felvetődött
2: Häkkinen
1: a neve?
2: Häkkinen a szóba került, Nelson Piquet is, hiszen azt hiszem talán ő meg Verstappen tartják azt a rekordot, hogy olyan autóval nyertek egyéni VB-t, ami abban az évben nem nyert konstruktőri címet, talán ők vannak ketten, akik ezt kétszer meg tudták ismételni.
0: Igen, Piquet nálam is egyértelműen ott volt azon a bizonyos listán, és hát ugye ilyenkor jön be az, hogy akkor milyen szempontok szerint rakod össze, hogy most idézelben csak azt nézed, hogy hányszoros világbajnok, hány futamot nyert, de közben azért, hát majd mondjuk nyilván az adott személyeknél, hogy mik azok az extrák még, amik mellette szólnak, úgyhogy csak ismételni tudom magam, nem szeretem ezeket a listákat, de Béla, csak a te kedvedért most itt vagyok, és
1: és nem szeretted meg most sem.
0: Nem, nagyon nem, mert mondom, kicsit ez az almát a körtéhez hasonlító dolog. Az az érdekes, hogy ebből a 10-ből egyébként tudnék kiemelni 3-at. Tehát, hogyha azt mondod, hogy emelj ki 3-at, kérdés nélkül kiemelek 3-at, de abban már sokkal nagyobb vitám volt saját magammal is, hogy a 10-be, tehát hogyan egészítem ki ezt a 3-at, és alakul 10-é.
1: Szerintem ne is várjunk már sokáig, akkor nézzük ezt a 10-es listát, mert hogy a Formula 1 1950 óta íródó történetében 34 különböző világbajnokot avattak, és közülük 10 versenyző fér fel a ti listátokra. Hát akkor derüljön ki, hogy Nádas Bence és Újvári Máté közös listájára melyik 10 versenyző fért fel minden idők 10 legjobbját illetően.
3: 10. helyezett Kimi Räikkönen.
1: 2007 világbajnoka, a finn jégember, a Formula 1 egyik nagy egyénisége Kimi Räikkönen, aki azzal, hogy ő mindössze egyszeres világbajnok, a képességeinek megfelelően tudott-e sikereket elérni, vagy azért egy világbajnoki címnél szerintetek több volt benne, hogy látjátok?
0: Kezdje Bence, mert ugye itt ment a skanderozás, és végül az ő hatására került Räikkönenbe a top 10-be.
1: Az egyetlen egyszeres világbajnoka.
2: Igen, hát egyrészt az emberi mi volt, szerintem nincs olyan Forma 1-es rajongó, aki ne szeretné Räikkönent. Én nem tudok olyan embert, akinek bármilyen negatív vonatkozásai lennének vele szemben. Plusz ő az egyetlen egy olyan F1-es versenyző, aki V10-es, V8-as és a turbohibrid érában is tudott nyerni futamot. Az azért szerintem nem semmi. Amit a Lotus-szal művelt, hogy majdnem csődbe is vitte őket, valamint tudott ott is nyerni futamot, Abu Dhabiba, az a klasszikus mondat is szerintem mindenkinek megvan, valamint azért mondjuk 2003-ban nincsen annyi kiesése a McLarennek, akkor ott is szerintem tudott volna nyerni VB címet.
0: Ugye ez a klasszikus sokszor elhangzik ma, és ez a bizonyos nyers tempó, hát ez Räikkönennél pokoli volt, tényleg elképesztő volt. Ugye úgy szólt a kérdésed, hogy a teljesítménye vagy sebessége alapján több világbajnoki címre is érdemes lett volna, szerintem igen. Tehát, hogyha megnézzük akárcsak a minisztánkat, vagy összességében a világbajnoki címet szerző pilótákat, hogy...
1: Itt a vita során neked volt egy fél mondatod, hogy ő nem igazolt jól.
0: Hát abszolút nem igazolt jól, illetve nekem Räikkönen kapcsán mindig az az érzésem volt, hogy úgy el volt. Tehát, hogy amit közvetített is sokszor, hogy kifejezetten minket, újságírókat, riportereket sem kedvelt úgy annyira, zárójeles megjegyzés, miután édesapa lett belőle, azután megcsillogtatta velünk szemben is a humorát, és már velünk is jó fej volt, de hogy nekem mindig az volt az érzésem az ő pályafutásával kapcsolatban, hogy ő csak be akar ülni az autóba, élvezni akarja, ha első lesz első, harmadik, ötödik, de hogy az igazi gyilkos ösztön, az egy kicsit szerintem belőle hiányzott, és az a fajta, nem is dörzsöltség talán a jó szó, hanem hogy mindent mindig meg akarok tenni a győzelemért. És szerintem ezért lett idézőjelben, óriási idézőjel, csak egyszeres világbajnok, mert ez is közrejátszott ebben, miközben ugye ne feledjük, hogy például a Forma 1-en kívül is

0: más szakágakban milyen sikereket ért el, és abszolút kiderült róla, hogy tényleg elképesztően jó autóversenyző, aki nem csak egy bizonyos szakágban vagy sportágban tud sikeres lenni, hanem ahol sebesség van, és ahol vezetni kell, ő ott mindenhol elboldogul.
1: Belekósolt a rally, valamint a NASCAR világába is, erre próbált elutalni, és azért az is mondjuk mutatja az ő hosszú pályafutásának eredményességét, hogy az első és az utolsó nagydíja között, hát elképesztően hosszú időszak, 15 év telt el, ez a leghosszabb, amit egy versenyző fel tud mutatni. Hiányzik a mezőnyből számodra?
2: Nekem tetszettek, hogy mindig voltak nagy pillanatai, talán 20-21-ben a portugál nagydíjon volt talán az, hogy az első körbe 10 helyet ment föl az első körbe. Utána el is veszítette az, de az szerintem ő is nagyon élvezte.
0: Én azt mondom, hogy a karaktere mindenképp hiányzik a Forma 1-ből, tehát tipikusan az a nem is tudom, ikon, egy adott sportág ikonja vagy álló csillaga, aki a pályán nyújtott teljesítménye mellett leginkább a pályán kívül mutatott teljesítményével, reakcióval vívta ki, és egyébként népszerűsítette a sportágat, mert hogy a többség valóban még amikor negatívan akart megnyilvánulni, valakit elküldött melegebb éghajlatra, még azt is annyira humorosan és szerethetően tette, hogy mindenki rákattintott, megnézte, stb. Tehát ilyen egyéniségekből sajnos egyébként szerintem egyre kevesebb van már a jelenlegi Forma 1-ben, és egyébként ha megnézem, hogy például most ami zajlik a McLaren csatánál, csak egy nagyon rövid kitérő, hogy gyakorlatilag a különböző sajtófőnökök ott vannak a pilóták mellett, és megmondják, hogy mit mondhatsz, és mit kifejezetten nem mondhatsz, hát ilyet Räikkönen nem lehetett csinálni. Tehát ami a szívén, az a száján. Ilyenből nekem egy kezem bőven elég, de lehet, hogy két ujjam is elég lenne a jelenlegi mezőnyből, hogy fölmutassam, és megmondjam, hogy kik azok.
1: A 10. nálatok tehát Kimi Räikkönen. A 9. pozícióba pedig egy olyan világbajnok pilótát tettetek, aki még aktív, de ráadásul kortársa Kimi Räikkönennek.
3: 9. helyezett. Fernando Alonso.
1: 2005 és 2006 világbajnoka, a 44 éves spanyol pilóta pedig szép lassan azért közelít a felé, hogy 500 nagy díj meglegyen számára, tehát ő is csak úgy, mint Räikkönen, hosszú-hosszú éveket, évtizedeket töltött el a versenysportban. Az, hogy Alonso ott legyen a 10-es listán, az nálatok egyértelmű volt? Tehát magától értetődött, Bence?
2: Nekem igen, habár azt a listát biztosan vezetne, hogy hogyan igazoljunk a lehető legrosszabbul. Sajnos az ő pályafutásában ez így alakult, de mindig próbálta a lehető legtöbbet kihozni. Ha mással nem tudott versenyezni, akkor azon volt, hogy a csapatását a lehető legjobban elgyepálja a pályán. Úgyhogy nekem mindig is egy üdes színfolt volt az F1-ben. Ő neki nem lehet megmondani szerintem, hogy egy sajtótájékoztató mit mondjon. Ő még a rádión is egy hétszeres világbajnokot simán elküld melegebb éghajlatra.
0: Ő az egyik, akire céloztam, úgyhogy ráérezte az előbb, amikor azt mondtam, hogy két ujjam elég a jelenlegi mezőnyből. Abszolút nem volt kérdés, hogy itt van a top 10-ben, sőt, ha az igazolásai csak egy picit jobbak, vagy azon a bizonyos három évzáron, amikor egyébként ugye szintén lett volna még esélye világbajnoki címet szerezni a két VB elsősége mellett egy kicsit nagyobb szerencséje van, akkor azt mondanánk, hogy egy három vagy akár négyszeres világbajnokról beszélgetünk, és akkor meg egyértelmű, hogy nem hogy top 10, akkor szerintem top 5. És ugye ott vannak az ő kitekintései, hosszú távú versenyzések, Le Mans, elment Amerikába, mindenhol bizonyította azt, hogy egészen hihetetlen tehetsége van az autóversenyzéshez. Többször beszélt arról, hogy ő annyira elhivatott, hogy gyakorlatilag az egész életét erre szánta, ezért nincsenek gyerekei sem. Cserébe mondjuk van egy csomó csapata, gokárt csapat, jelenlegi mezőnyből ugye Gabriel Bortolitónak a menedzsere, ami szintén egy kicsit pikáns. Azért durva szerintem pozitív értelemben Alonsónak a teljesítmény, amit ő lerakott, mert az adás előtt most direkt néhány versenyzőnek a top 5, top 10-es listára rákerestem. Nem találtam olyat a jelenlegi mezőnyből, akit, hogyha megkérdeztek arról, hogy mondjuk egy top 3-at állítson össze, akkor Alonso ne szerepelt volna ott. Tehát Max Verstappen, aki nem árulunk egy nagy titkot, szerepel a listánkon, egyértelműen azt mondta, hogy a jelenlegi mezőnyből csak egyet rakna oda, Alonsót. Kérdés nélkül.
1: Pedig ott van egy Hamilton is akár a mostani mezőnyben. Alonso úgy van ott a jelenleg is aktív versenyzők között, hogy ő, hát most már 44 éves. és ő azért úgy volt kétszeres világbajnok, hogy akkor a legfiatalabb, tehát akkor ő a csúcsot tartotta, hát aztán szépen sorban jöttek utána még fiatalabbak és a még fiatalabbak, de mégis most már, tehát hogyha végignézünk a karrierjén, 2001 óta húzódik, még mindig aktív. Mi az, ami őt ott tartja még mindig a Forma 1-ben?
2: Nagyon keresi azt a harmadik VB címét.
1: Van rá még esélye?
2: Hát, ha 2023-at alapul vesszük, amikor ha érzi a kocsival, hogy ez képes dobogóért, meg akár győzelemért harcolni, akkor megérzi a vérszagát és megy, mint egy vadállat. Ez nem tanítható ösztön, ez egy top versenyzőnek benne kell, hogy legyen a vérébe, hogyha érzi, hogy azon a futamon neki van egy pici sansza is, hogy felérjen a dobogóra, vagy nyerjen, akkor átkapcsol beast módba, és megy, mintha nem lenne holnap.
0: Ez abszolút így van, ezt magam sem mondhattam volna szebben. Klasszikus állat, tehát hogy csak és kizárólag a győzelem hajtja és érdekli, semmi más. Az, amiért ő még itt van, az egy futamgyőzelem minimum, tehát nagyon szeretné, hogy azt a hosszú negatív sorozatát megszakítsa, ugye a spanyol nagydíj még az utolsó, amit nyert felfutása során nagyon régen, de 26-ra ugye most már Adrian Newey-vel az Aston Martin nagyon reménykedik abban, hogy esetleg egy olyan autójuk lesz, ami Alonsónak egy újabb, hát ha nem is VB esélyes, de mondjuk futamgyőzelme esélyes autó legyen, de annyit még hadd tegyek hozzá, hogy amikor Räikkönennél azt mondtuk, hogy azért van egy karaktere és egy pályán kívül egyénisége, hát ez Alonsóra is igaz. De ez a csapattársadat hogyan tett tönkre, és konkrétan hogyan filézt ki, tehát ebben Alonso azért nagymester, tehát iszonyatos intelligenciával rendelkezik, és ennek az egésznek az a gyökere, hogy a Forma 1-ben az elsődleges, hogy a csapattársadnál legyél jobb. És ezt Alonso szerintem kimaxolta, és nyilván mai napig klasszikusan szoktuk idézni, amikor Alonso Hamilton csapattársa volt a McLarennél, hogy ezek ketten ott mit műveltek egymással, annál nem is tudom, gyilkosabb meg egymást jobban szétverő kapcsolat nem is nagyon volt, miközben a szezont még úgy kezdték meg, hogy közös sauna reklámban vettek részt, tehát így indult, akit érdekel, keresse rá nyugodtan, de Alonso ebben tényleg nagymester, ugyanakkor mondom, a pályán nyújtott teljesítménye az klasszis, vitathatatlan.
1: A 9. helyen tehát Fernando Alonso, most pedig következik a sportág egyik legendája.
3: 8. helyezett Niki Lauda.
1: Az ő története a Nürburgringi balesettel és az abból való visszatéréssel együtt, hát az elképesztően inspiráló, nem véletlen, hogy filmrendezőket is megikletett. Az, hogy ő milyen szemlélettel közelítette ehhez a sporthoz, azt, hogy a Formula 1-et egy teljesen más szemszögéből fogta meg versenyzőként, talán az is egyedülálló. Mi döntött végül is Niki Lauda mellett? Miből áll az ő versenyzői profilja, ami miatt neki a 8. pozícióban mindenképpen van helye?
2: Számomra az, hogy láttam, hogy hogyan építette föl a Mercedes-t ugye Schumacherrel és Rosberggel, valamint Brownnal, plusz még az is, hogy egy olyan filmet láthattam, ahol a rendezők nagyon megfogták azt, hogy még ha van, akit mondjuk nem is érdekel annyira a Forma 1, szerintem az is úgy állt fel a moziban a Rush című film után, hogy azt a mindenit. Ez a film, ezt összerakták, és tényleg valós megtörtént események alapján volt az megcsinálva, és mindkét pilótát lehetett abban a filmben szeretni, és szerintem utána, aki egy kicsit is rajongott az F1-ért utána, biztos, hogy ráguglizott, hogy akkor Niki Lauda az akkor hogyan és mint érte el ezeket a sikereket. Én is így tettem.
1: 1976-ról van szó, amikor Hunttal nagyon nagy versenyt futnak a világbajnoki címért. Háromszoros világbajnok Lauda, és azzal, hogy ő 1977-ben és 1984-ben is nyert világbajnoki címet, ez a legnagyobb távolság egy versenyző esetében két világbajnoki elsőség között. Az, hogy ő ott 1976-ban Hunttal szemben alul maradt, az azért nagy részbe tudható annak is, hogy balesetet szenvedett a Nürburgringen. Az mennyire befolyásolta az ő pályafutását szerinted, Máté?
0: Hát ugye erről ő sokszor beszélt, hogy ott azért sok minden átfut az agyadon. Mármint ő mondta ezt, nekem nem volt ilyen jellegű balesetem, és nyilván remélem nem is lesz. De azért önmagában az a tény, hogy onnan ő vissza tudott jönni, és fel tudott állni, az már egy hatalmas dolog, és nem csak úgy tette mindezt, hogy visszajött, és akkor nem tudom, autóba ült egyszer-kétszer, körbeért lett 10., 8., 7., hanem utána még ugyanúgy jöttek a sikerek és győzelmek, ez mindenféleképpen az ő tehetségét, és egyébként akarát erejét is mutatja. És ugye Bence mondta az elején, hogy a Mercedesnél a sikerkorszak a hibridéről elején ott az egyik fő olyan ember volt, aki letette az alapköveket, ott is egyébként ez a hatalmas akaraterő és alázat hajtotta őt. Tehát az, hogy most ő nyert 3 világbajnoki címet, ez nem tudom, ha 2 nyert volna, vagy 4, én akkor is nagyjából ebbe a pozícióba raktam volna. Fixen helye van a top 10-ben, nem a legjobb egyértelműen, de mindenféleképpen kiemelkedő, mind a pályán nyújtott teljesítménye, mind a pályán kívül nyújtott teljesítménye miatt. Hozzátéve, hogy hozzá azért olyan rekordok is fűzöttek itt, azt hiszem a második világbajnoki címét követően valami évi 4 vagy 5 millió dolláros szerződést kapott azokban az években, ami egy hihetetlen mértékű összeg, azt hiszem most is mindannyian elfogadnánk ezt. De hát akkor meg gondoljunk abba bele, hogy az micsoda sztori volt. Neki volt olyan, hogy nem tartották be a szerződésben foglaltakat, és fogta magát, és azt mondják, a következő futamra nem jövök. Tehát egy iszonyatos öntörvényű ember volt, akivel nem lehetett mindent megcsinálni. És ugye ez az a korszak, ahol ezek az emberek, nem is azt mondom, hogy topzottak, de több ilyen jellegű ember volt, és ő is ezen karakán versenyzők közé tartozott, aki azért is tudott ekkora sikereket elérni, mert kemény fából faragták.
1: Ez a professzionalizmus az, ami őt különlegessé teszi?
2: Én, amit láttam belőle, igen, és szerintem a Mercedesnek az egy iszonyú nagy törés volt, amikor elvesztette Niki Laudát, mert szerintem, ha még a mai napig ott lenne a Mercedesnél, akkor biztosan nem mondhatom, de nem hiszem, hogy lejtmenetet vett volna a 22-es szabályváltozásoktól, hanem lehet, hogy még az elmúlt 3 évet is úgy húzta volna le, hogy igazi kihívója lett volna a Red Bullnak.
0: Én megkockáztatom, hogy ha a Lauda ott van, akkor Hamilton nem igazol el, akkor szerintem a mai napig ott maradt volna. Ugye legendás az a sztori, hogy egy hotel szobában győzködte Lewis Hamiltont, hogy gyere át a Mercedeshez, minden jó lesz, meg fogsz nyerni mindent, és ugye ez be is igazolódott. És nekem riporterként az egyik legnagyobb élmény az mindig az volt, amikor Laudával tudtam interjút készíteni, mert ahogy beszéltünk róla, amilyen karakter, oda mentél hozzá, nem is másolt. Nem beszélt mellé, 3 mondatban tűpontosan és élesen összefoglalta a helyzetet, és még 2016-ban is, amikor ugye a csapatnál Rosberg és Hamilton őre menő csatát vívtak egymással, akkor is mindig elmondta, hogy figyelj, itt most Rosberg bután viselkedett, itt most Hamilton hibázott, tehát nem, soha nem mentett föl senkit, mindig elmondta az igazat. Nagyon nagy vesztesége a formájának.
1: Nádas Bence és Újvári Máté közös listáján Niki Laudát egy olyan versenyző előzi meg, aki az osztrákéhoz nagyon hasonló megközelítéssel rendelkezett.
3: 7. helyezett. Alain Prost.
1: A professzor, a 3-4-szeres világbajnok egyike, a második versenyző, aki legalább 4 világbajnoki elsőségig jutott el. Ugye a 70 éves francia F1 kiválóság az Juan Manuel Fangio teljesítményét ismételte meg, annyi eltérés, hogy az argentin eljutott 5-ig, Prostnak nem sikerült, és Prostnak van egy hatalmas nagy riválisa azért abból a korszakból, amikor ő a 80-as évek végén, 90-es évek elején versenyzett, ez pedig Ayrton Senna. Na de az, hogy ő 4-szeres világbajnok, és hogy Sennát többször is meg tudta verni, itt a ti listátokon nem, az
0: szívkötés, igen.
1: Mennyire mutatja Prost jelentőségét?
2: Mindenféleképpen azt mutatja, hogy vele tényleg kell számolni, és tényleg Lauda világbajnoki címe után fölvette a kesztyűt, és azt mondta, hogy akkor én vagyok most már a McLaren főversenyzőre, én vagyok a vezér, és ezt teljesítette is egészen addig, ameddig Senna meg nem érkezett a csapatba, és Monakon meg nem próbált neki egy kört adni, úgyhogy Prost volt a második azon a futamon, de hát sajnos kiesett.
0: Igen, ez egy korszakos rivalizálás, tehát hogyha arról beszélgetünk a Forma 1-ben, hogy kik voltak a legdurább csapattársai egymásnak, akkor szerintem ez a Prost-Senna ez egyértelműen az első helyre kívánkozik, amikor 16-ben ugye volt a Rosberg Hamilton, akkor is mindenki azt hasonlította őket. Manapság túlzásnak érzem a Piastri Norris belső ilyen kis visszafogott light-os csatát párhuzamba vonni velük, de minden esetre Alain Prost ugye úgy lett 4-szeres világbajnok, hogy 3, de lehet, hogy 4 alkalommal második lett egyébként mellette még összetettben 4-szer. Köszönöm, hogy Béla mutatja közben pontosan. Szóval, hogy adott esetben, hát nem azt mondom, hogy simán, de benne volt a levegőben, hogy akár Hamilton Schumacher szintjére jusson.
1: De nagyon jó riválisai voltak abban a korszakban. Sennáról beszéltünk, de Piki akkor volt. Tehát őneki...
0: Az egy aranykorszak volt szerintem ilyen szempontból, klasszikus versenyekkel és klasszikus egyéniségekkel is, és Prosttal is volt szerencsém többször interjúzni, illetve a francia televíziós kollégáktól sokat kérdezősködtem Prosttal kapcsolatban, hiszen ő a visszavonulását követően azért csapatfőnökként, tanácsadóként ilyen-olyan szerepekbe felfeltűnt hosszú időn keresztül, és azt mondták, hogy hát nem túl könnyű ember, akit szeret, azt nagyon kedveli, akit viszont nem kedvel, azzal meg egy nagyon hűvös és távolságtartó viszonyt vesz föl, és éppen ez volt a jellemző a csapattársaival szemben való kommunikációs viszonyra is. Nyilván a Sennás az egy extra sztori volt, viszont a professzor Becze nevet azt ugye egyrészt például a versenyző intelligenciája miatt kapta, illetve volt szerencsém egy-két olyan szerelővel, mérnökkel, vagy akár ilyen fizioterapeutával beszélni, akik vagy ismerték őt úgymond munka közben, vagy dolgoznak olyannal, akik dolgoztak Prosttal, és mindenki azt mondta, hogy az ő visszacsatolásai, az autóval kapcsolatos visszajelzései a szerelők és a mérnökök irányába az első osztály volt. Ami most így egyszerűnek tűnik, meg mindenki azt gondolja, hogy minden versenyző ilyen, de nem minden versenyző ilyen, a mai napig sem. Tehát van, aki meg tudja azt mondani, hogy figyelj, hármas kanyarban nem érzem az autót, de miért? Ezt már nem tudom megmondani. Ő viszont tűpontosan minden egyes esetben meg tudta mondani, hogy mi a baj, és 10-ből 9-szer állítólag a változtatásokat is ilyen módon tudta közölni, úgyhogy elképesztő hasznos tagja volt egy csapatnak, amellett, hogy nem is volt lassú.
1: Nagy hatása volt a Formula 1-re Prostnak. Az, hogy ő Sennával rivalizált, az a rivalizálás az nagyban befolyásolja a Prostról alkotott véleményeket is. Hogy mennyire tudtál te, Bence, elvonatkoztatni ettől a rivalizálástól akkor, amikor kifejezetten csak Prost teljesítményét nézted?
2: Nagyon nehezen tudtam kikapcsolni, hiszen a dokumentumfilmekben, meg a sorozatban is ugye Prost idézőjeles gonosz. A gonosz bácsi, akit le kell győzni. De hát nyilván a teljesítmény ott van, azért egy filmet, még ha dokumentumfilm, azt úgy építik föl, hogy legyen egy hős, meg legyen egy másik fél, akivel megvív. És hát sajnos Prostra maradt ez a szerep, de nem mehetünk el amellett, hogy ezt a 4 VB címet nem összesöpörte, hanem letette az asztalra, és tényleg... olyan pilótákkal szemben tette le ezt az asztalra, ami lehet, hogy a mai mezőnyben sincsen.
1: Két nagy rivális közé beékelődött a listátokon egy 4-szeres világbajnok.
3: 6. helyzet. Sebastian Vettel.
1: Ugye Vettelt akkor, amikor berobbant a Formula 1-be, akkor Michael Schumacher méltó örökösének tartották, nevezték is Baby Schuminak, meg különféle beceneveket adtak neki, ami Schumacherre utalt. 2010-es évek elején volt a csúcsán a karrierje, akkor, amikor a Red Bull-lal nagyon egymásra talált versenyző és konstruktőr. Azzal, hogy Vettel 4-szeres világbajnok lett, itt is talán van egy rossz váltás, egy rossz igazolás az ő pályafutása során. Azzal mennyiben merítette ki a saját versenyzői képességeit?
2: Hát szerintem egész sokáig húzta, hiszen 2018 német nagydíj nem tört össze, viszont 2018 német nagydíján volt egy törés szerintem a hazai nagydíján, ami torony magas esélyese volt annak a futamnak. Kicsit túl sokat kért azon a vizes pályán az autótól, és belecsapódott a falba, onnantól kezdve meg valami rossz irányt vett sajnos az ő pályafutásában, plusz még megkapott maga mellé 19-ben egy fiatal tehetséget, Leclerc-et, aki éhes volt, aki a 4.-5. helyekért is úgy küzdött, mintha győzelem lenne, de szerintem amit 2010-től 2013-ig véghez vitt, az brutál, plusz még az a statisztika, hogy a Toro Rossoval elért monzai sikere, az a máig egyetlen egy siker, ami nem a Ferrari csapattal érte a Ferrari motor, hanem egy másik csapat egy Ferrari motorral.
0: Vettel ugye a Red Bull terméknek az első olyan gyermeke, nevezzük így, aki világbajnoki címig vitte, nem is egyszer ugye, hanem 4-szer. Az, hogy ő ott olyan sikereket ért el, ott nyilván azért ahhoz kellett már a csapat, tehát a háttér, nyújjék, Horner, ott minden tökéletesen összeállt. Egy picit keserédes szerintem Vettel megítélése abból a szempontból, hogy hogy ért véget az ő pályafutása. Abból a szempontból is, hogy amikor eligazolt a Ferrarihoz, akkor ott aztán tényleg mindenki azt mondta, hogy na, itt van az új Schumacher. Tehát, hogy Kimi Räikkönen után akkor most végre valaki egyéni VB címet szerez a Ferrarival. És azért 17-ben, 18-ban, én azokat az éveket már aktívan a pedokból követtem végig, deklaráltam, mindenki azt mondta, hogy ott a Ferrari egyébként jobb autóval rendelkezik, mint mondjuk a Mercedes. Mégis mind a két esztendőnek az őszén, tehát a szeptemberi-októberi hónapokban, amikor elmentek a tengeren túli futamokra elsősorban Ázsiába, akkor vagy a Ferrari hibázott, vagy Vettel hibázott. Ugye, amit te említettél, az még a német nagydíj volt, de azzal egyetértek, hogy az a legnagyobb törés talán a pályafutásában. Tehát onnantól van egy iszonyatos lefelé ívelés. De az, hogy ő a Ferrarihoz megérkezett négyszeres világbajnokként úgy, hogy egyébként az utolsó Red Bullos évében egy bizonyos Daniel Ricciardo 3-0-ra megverte őt házon belül, mert akkor Ricciardónak volt 3 futamgyőzelme Vettelnek semmi, de akkor mindenki azt mondta, hogy hát ő már a Ferrarira készül, szóval az már nem volt egy jó előjel, de az, hogy ő a Ferrarival nem tudott világbajnoki címet szerezni, ez szerintem a mai napig egy kicsit ráégett, és ő is nehezen emésztette meg.
1: 2010-től 2013-ig teljesítette egy 4-es sorozatot, és ott többször Alonsoval futott versenyt a világbajnoki címért. 2010-ben az, hogy Vitali Petrov mögé beragadt Alonso, az nagyban hozzájárult Vettel győzelméhez, és 12-ben is kettejük nagy konkurálását, rivalizálását hozta a világbajnoki versenyfutás. Mennyiben volt egyébként a Red Bullnak köszönhető Vettel sikere, és mennyiben volt Vettel versenyzői képességén múló az, hogy ő belőle 4 világbajnoki cím jött ki.
2: A csapat meg a versenyző kiegészítette egymást, és egy nagyon jó szimbiózis vette kezdetét. 2009-ben is, hogyha a Brown GP nem találja meg azt a kiskaput, akkor könnyűszerrel mondhatnánk 5-szörös világbajnoknak. Szerintem 2010 az egy nagyon izgalmas év volt, már csak abból kifolyólag, hogy 4 pilóta pályázott még joggal a utolsó futamon a VB címre. Alonso szerintem azt rontotta el, hogy nagyon Hamiltonnal foglalkozott. Igen. A utolsó körökben, hogy bármi esély van, hogy Hamilton megnyeri a futamot. Úgyhogy ez egy emlékezetes futam volt, hát ott a Red Bull az 2 pilótával ment az utolsó futamra, mindkét pilótája meg tudja nyerni akkor a VB címet.
1: Ha már Webber szóba került, ő igazából egyszer sem tudott közel érni Vettelhez. Nem tudom, hogy volt-e bármelyik évad olyan, amikor Webber igazán tudott versenyezni Vettellel.
0: Hát, ha lett is volna, akkor Vettel nem hagyta. Ugye ez az elhíresült Multi 21, ez a mai napig időnként visszaköszön, amikor megállapodtak valamiben, és azt Vettel teljesen felrúgta, és nem engedte, hogy Webber megnyerje a futamot, Vettel inkább ellentmondott a csapatutasításnak, és egyébként ez, hogy Vettel a csapatutasítást nem tartotta be, és a csapattársát legyőzte, ez megint ahhoz, vagy kanyarodhatunk ezzel vissza, amit már fejtegettem, hogy az igazi nagy bajnokok egyébként sokszor nem feltétlenül szimpatikusak. Főleg a Forma 1-ben, ahol tényleg van egy csapattársad, akit mindenféleképpen le kell győznöd, és főleg azért sem, mert ott van X rivális, akik ellen neked menned kell. De Vettel esetében azt én még mindenféleképpen kiemelném, nem tudtunk olyan futamon részt venni, amikor ő versenyzett, hogy a pénteki napon, amikor este 9-10 környékén, vagy hát amikor a napnak vége volt már órákkal, kimentél a pitlénre, benéztél a garázsokba, akkor egyetlen egy versenyzőt láttál a csapatoknál mókolni, és az Sebastian Vettel volt. Minden egyes esetben ez az ember, tök mindegy, hogy ez Red Bull volt, Ferrari volt, vagy Aston Martin, ő órákat elbíbelődött a garázsban, az összes szerelőjét, mérnökét név szerint ismerte, ami abszolút nem mondható a formális versenyzők többségéről, és olyan szinten egyé vált ezzel a sportággal, és együtt lélegzett, amire szerintem nem nagyon volt példa egyébként az F1 történetében. A Forma 1 hivatalos YouTube csatornán van egy videó, ez az úgynevezett Grill the Grid-es ilyen challenge-ek, kihívások, amikor évekkel ezelőtt arra kérték a versenyzőket, hogy kronológiai sorrendben visszafele sorolják fel a világbajnokokat. Sebastian Vettel az összeset felsorolja. Az összeset. Az valami embert, az érdemes megnézni, vágatlanul talán egy ilyen 3 perc, jól bemutatja azt, hogy neki a Forma 1 az nem olyan volt, mint mondjuk Kimi Räikkönennek, és ezen nem Räikkönen szeretném degradálni, hanem inkább Vettel dicsőíteni egy picit, mert ő a versenyző korában, és szerintem a mai napig is együtt élegzik ezzel a sportággal. Én nagyon remélem, hogy valamilyen formában visszajön a Forma 1-be csapatfőnökként, ugye pedzegették, hogy Helmut Márkot váltatja esetleg a Red Bullnál ilyen megfigyelőként, scoutként, vagy akár a Forma 1 vezetőjeként, mert Sebastian Vettelre szükség van a Forma 1-nek.
1: A hatodik pozícióban tehát Sebastian Vettel. Most járunk a lista felénél, a közös lista mai vendége Nádas Bence és Újvári Máté.
4: Közös lista. A közös lista fele már ismert, ám a java még hátra van. Hamarosan fényderül a dobogósokra is a Nemzeti Sportrádióban.
1: Folytatjuk a közös lista ismertetését, én Tóth Béla vagyok, mai vendégem pedig Nádas Bence és Újvári Máté. Minden idők 10 legjobb Formula 1-es versenyzőjét rangsorolja a két meghívott, és éppen a felsőháznál tartunk.
3: 5. helyezett. Ayrton Senna.
1: Sokak példaképe a háromszoros világbajnok, aki hát azzal, hogy tragikusan fiatalon és versenykörülmények között meghalt, azzal olyan pozícióba emelkedett az F1 egészét tekintve, ami talán elhomályosítja a versenyzői képességeit is. Tehát azzal, hogy ő tragikusan fiatalon meghalt, és emiatt talán lehet, hogy egy picit fel is magasztaljuk azt a teljesítményt, amit ő nyújtott az aszfaltcsíkon. Versenyzőként mi tette igazán különlegessé a Ayrton Sennát?
2: Szerintem mindig kihozta azt a lehetőséget, azt a tempót a kocsiból, amit ki lehetett, sőt, néha többet is, és a falban végezte. Semmivel nem lehetett szerintem szegni azt az eltökéltségét, hogyha az első helyen ment, akkor talált magának új célt, próbálta a lehető legnagyobb különbséget kiautózni a másodikhoz képest. Én őt így jellemezném, hogy abszolút egy maximalista versenyző, egy nagyon precíz.
1: Minden egyes versenyzőnél felvetődhet ez, de itt főleg nála vagyok erre nagyon kíváncsi, hogy szerintetek mire lenne képes ma Senna?
0: Másik kérdés, amikor korszakokban versenyző embereket próbálunk beaplikálni a jelenlegiben. Én azt gondolom, hogy nagyon élvezné Senna, ugyanis ő volt az első olyan pilóta tudomásom szerint, aki ilyen személyedzőt, fizioterapeutát alkalmazott a Forma 1-ben. Ugyanis ő rájött arra, hogy az egy dolog, hogy te megpróbálsz sportemberhez méltó módon élni. Előtte mondjuk 10 évvel ez a 60-es, 70-es években nyilván nem volt különösebben elmondható a Forma 1-ben, mert az, hogy dohányoztak, alkoholt fogyasztottak, még futam előtt is, az mindennapos volt. Senna viszont rájött arra, hogy ha a teste és az elméje rendben van, mint egy mai modern sportolónak, akkor sokkal jobb teljesítményre képes. Úgyhogy ilyen szempontból úttörő volt, mindig nagyon figyelt arra, hogy hogyan étkezik, mit fogyaszt, mennyire pihen, úgyhogy szerintem ő a mostani korszakban is kiemelkedő lenne. Ráadásul ne felejtsük azt el, hogy a Forma 1-ben ugye mindig arról beszélünk, hogy versenyző és csapat kohéziójából lesz valami. De azért az, hogy valaki mondjuk esős körülmények között jó vagy sem, és ha valaki ott szinte mindig jó, akkor azért az jelzi, hogy az ő tehetsége kiemelkedő, márpedig Senna esőben, hát az legendás, hogy ő mennyire jól tudott versenyezni, az egykörös tempója szintén legendás, 65 pole pozíciót szerzett, azt hiszem pályafutása során, Monakóban 5 vagy 6 alkalommal győzött, ez mind olyan adat, ami önmagáért beszél, és ami azt mutatja, hogy ő nyers tempó, visszacsatolva, mennyire gyors volt egy körön, és mennyire ösztönből volt egyébként gyors, és ugye nála is megvolt ez az esőben való extra gyakorlás kiskorában is, hogy azért is tudott ilyen körülmények között jól versenyezni, mert kiskorában erre őt külön trenírozták, ahogy egyébként például Max Verstappennél is ugyanezt elmondhatjuk. Úgyhogy ugye 34 évesen hunyt el Imolában, abban a pályafutásban még biztosan benne lett volna egy, de talán két világbajnoki cím is, úgyhogy a listán megkérdőjelezhetetlen a helye.
1: Közelítünk a dobogó felé, de éppen, hogy lemaradt a pódiumról, egy argentin versenyző.
3: 4. helyezett. Juan Manuel Fangio.
1: Ő a Formula 1 első évtizedét abszolút uralta, 5-szörös világbajnok, és azért az ő esetében az jogosan vetődik fel szerintem, hogy azzal, hogy az első évtizedben emelkedett ki, amikor teljesen más volt a szabályrendszer, akkor a versenyző...
0: Csak nem azt akarod kérdezni, hogy manapság mire lenne képes?
1: Nem. De talán nincsen távol ettől a kérdéstől az, amit fel akarok tenni, hogy azért mégiscsak az ő korát, az, hogy akkor még tényleg az F1 gyermekcipőben járt, azt mennyire lehet helyesen megítélni, és mennyire lehet jól összevetni egy 70-es, 80-as években jellemző, vagy azzal a korszakkal, ami most jellemző a Forma 1-re, mert hát azért ég és föld.
2: Minden egyes kanyar az élet vagy halál rizikóval kellett számolnia, hogyha nyerni akart az ember. Míg a mai F1-ben azért, ha túlmész egy határon, lehet, hogy a versenyednek vége, de szerencsére az életednek nem. Még az akkori időben azért ezzel valósan kellett számolni, és szerintem ő ezt a fajta terhet, meg ezt a fajta kiszámíthatóságot szerintem jól vette, azért jutott el 5 VB címig, mert ezeket a helyzeteket jól mérte föl. Nyilván szerencse is kellett hozzá, de ez embernek ötször nincs szerencséje.
0: Ezzel egyetértek, ráadásul ne felejtsük el, hogy 4 különböző csapattal szerzett 5 világbajnoki címet, ami abszolút egy unikális és megismételhetetlennek tűnő dolog itt a Forma 1-ben. Ami érdekes azért, és nyilván ez a kezdeti évekre jellemző, értelemszerűen sokkal kevesebb futam is volt, tehát 24 futam győzelemmel szerzett 5 világbajnoki címet, csak összehasonlításként mondjuk Mexikóban a diadalmaskodó Lando Norris 10 futam győzelemnél jár Forma 1-es pályafutása során, és még 1 világbajnoki címe sincsen. Úgyhogy lehet azt mondani, hogy persze egy bizonyos oldalról megnézve könnyebb dolga volt, de azért ott volt Ascari, ott volt Stirling Moss például a riválisok között, mind-mind csupa olyan versenyző, akik, ha a Forma 1 történelméről beszélünk, lehet, hogy nincsenek benne a top 10-ben ők, de ettől még említésre méltó pilóták egyértelműen, és valóban már túlélni egyébként abban a korszakban sokszor hát dicséretes volt, és megsüvegelendő teljesítmény, úgyhogy azért, ha ötször nyersz a sportágban, és ne felejtjük ezzel az ötössel, Schumacher és Hamilton mögött, jelen pillanatban még, amikor ez a felvétel készül, akkor ott vagy a harmadik helyen.
1: Milyen személyes emlékeid vannak róla?
0: Fangioról? Igen. Ami neked.
1: Bence?
2: Hát hasonló, csak csatlakozni tudok hozzátok.
1: Még egy különlegesség azért az ő esetében, hogy ő 1911-es születésű, tehát már nagyon idősen került be a Formula 1-be, 39 éves volt az első F1-es évében, és az 5. világbajnoki címét 46 esztendősen gyűjtötte be. Ma már
0: hát azért... Hát ez... erre próbál rámenni, igen. Esetleg a legidősebb világbajnoki címet elvehetné tőle.
2: Igen, eddig altat.
1: A negyedik tehát Juan Manuel Fangio, és jön a harmadik helyezett, egy újabb aktív versenyző.
3: Harmadik helyezett, Max Verstappen.
1: Az a Max Verstappen, aki jelenleg még csak 4 világbajnoki címnél tart, de azt hiszem, hogy azzal mindannyian egyetértünk, hogy nála ez a szám még változni fog.
2: Fájó szívvel mondom, de szerintem is változni fog. Én annyira nem szívlelem Verstappent, viszont meghajlok a tudása és versenyzése előtt, mert...
1: Hát olyannyira, hogy a harmadik helyre tettétek.
2: Igen. Én a Hamiltonnal való csatározásaimért annyira nem szívlelem, de meghajlok előtte, mert emberileg is nagyon sokat fejlődött, és a versenyzésére meg sose volt panasz, max annyi, hogy azért néha a határokon túl elmegy, sőt, amikor a határokon túl megy, utána elolvassa a szabálykönyvet 86-szor, és hát úgy megy el a határokig, hogy utána nem tudják megfogni még a szabályokkal sem, hiszen... az Apex csúcsot azt mindig sikerül eltalálnia.
0: Nehéz Verstappenről röviden beszélni, főleg úgy, hogy ne azt érezze esetleg valaki, hogy nekem a személyes kedvencem, de tény és való, hogy az ő versenyzése, sebessége, versenyző intelligenciája az kiemelkedő. Tehát nem csak a mostani mezőnyből, hanem összességében a Forma 1-ben. Volt szerencsém olyan újságírókkal beszélni, akik 40-50 éve adott esetben járják a világot és nézik a Forma 1-et, és ők is azt mondják, hogy ilyen, mint Max Verstappen, ilyen, hát talán Hamilton, talán Schumacher. De még sokan egyébként Hamilton elé is teszik, úgyhogy én is azt gondolom, hogy ez a 4 világbajnoki cím, ez még bőven bővülni fog. És amikor Hamilton megszerezte a 7. világbajnoki címét, én biztosan azt mondtam, hogy hát ez ember nincs, aki meg tudja őket közelíteni, mint Hamiltont és Schumachert. Most azt mondom, hogy Verstappen szerintem beérheti őket. Ugye 26-ban új korszak kezdődik majd, szépen megnézve, hogy mi történik a Red Bull-lal, és hogyha nem jó a Red Bull, akkor az a csapathoz fog igazolni, amely jó teljesítménnyel nekiindult ennek az új szabályrendszernek. Biztosak lehetünk benne, hogy nem fogják azt mondani, hogy Max, köszönjük szépen, meg vagyunk, de gyere. Tehát tártkarokkal fogják várni, mert ez az ember, ez minden egyes autóból, még ebből az időnként tényleg vezethetetlen Red Bull-ból is, láttuk idén is a szezon első felében, olyan teljesítményt kihoz, és olyan különbséget okoz csapaton belül, amire szavak nincsenek. Ugye itt elmondtam, hogy Verstappen például Alonsót mondta a jelenlegi mezőnyből, mint a top 5 valaha élt egyik legnagyobb versenyző. Alonsóról felvételek vannak konkrétan idén is, meg tavaly is, amikor egy időmérős kört követően ott áll a Pennben, ugye a nyilatkozó úgynevezett ketrecben, nyilatkozik nekünk tévéseknek. Verstappen valahonnan a semmiből, időnként már bocsánat, egy hulladék Red Bull-lal pole pozíciót ér el, és Alonso rán, és azt mondja, hát erre csak Max képes, senki más. De azt a párhuzamot azért mindenképpen elmondanám, hogy az, hogy az ő édesapja Jos Verstappen Forma 1-es versenyző volt, az elképesztő sokat számít Maxnak. Tehát, hogy ha Jos nincs, és nincs a Forma 1-ben az a tapasztalata, ami volt, akkor lehet, hogy Max sincs. De nyilván sok a ha, csak mondom, hogy ahogy Szoboszlai Dominik esetében az apukája ugye futballból jön, itt Verstappen esetében is ezt muszáj megemlíteni.
1: Megint csak játék. 5 év múlva kell elkészíteni ezt a listát, akkor Verstappen hol szerepel majd szerintetek? Azért picit jósolni is kell.
2: Szerintem 26-ban sokat szerintem a Ford Motortól én nem várnék.
0: Én se feltétlen.
2: És amit te is mondtál, Máté, hogy 27-ben szerintem a Mercedes, az Aston Martin, de akár még a Ferrari is boldogan kirúgja az aktuális pilótáját Verstappen kedvéért. Ha idén nem jön össze az 5., szerintem, ha azt mondta, hogy 28-ig biztosan tervez, szóval egy 6 VB címe biztosan lesz.
1: Akkor is még csak 31 éves lesz 28-ban.
0: Igen. Igen, ez a brutális. Én egyébként... Ugye arról beszéltünk, hogy itt VB címek beleszólnak, de azért itt is voltak cserék, tehát a valakinek több VB címe, az nem feltétlenül jelentett nálunk sem mindenféleképpen egy előkelő pozíciót, de ha most itt arról beszélgettünk, hogy ki hány VB címet kellene, hogy szerezzem, ez tudom, ilyen nagyon teoretikus és csúnya, de akkor Verstappen esetében szerintem a 7. Tehát én Verstappent, és bocs, Bence, lehet, hogy emiatt soha többet nem állszám szóval, de hogy én azt mondom, hogy Verstappen, Schumacher és Hamilton szintjén van, és ebből kifolyólag a 7 világbajnoki cím, nem azt mondom, hogy járna, mert ilyen nincsen, de hogy jelen tudását, teljesítményt, mindent elnézve, ott van azon a szinten.
1: Maradt tehát a lista hátralévő 2 pozíciójára 2 hétszeres világbajnok, ahol csupán a sorrend volt a kérdéses.
3: Második helyezett, Michael Schumacher.
1: Az első hétszeres világbajnoka a Formula 1-nek, ő a 2000-es évek elején a Ferrarival legyőzhetetlennek bizonyult, visszavonulása után, az első visszavonulása után még visszatért. A Mercedes éra dominancia kialakulásában ő nagy szerepet vállalt, nagyon-nagyon nagy hatása volt rá, és a 2013-as súlyos síbalesete óta a nyilvánosságtól elzártan él, igazából nem tudjuk, hogy milyen állapotban, nincs róla semmilyen biztos információnk. Tehát egy szóval azért Michael Schumacher ennek a sportágnak 7-szeres világbajnokként az egyik kiemelkedő egyénisége. A Formula 1-re ő milyen hatással volt? Mert mondhatjuk rá, hogy ő már globális sztárja volt ennek a sportágnak.
2: Hát én, amit láttam belőle gyerekként, meg amiket a dokumentumfilmekben láttam, meg olvastam, hogy együtt lélegzett a csapattal, ő is minden szerelőjét ismerte, talán megtanult olaszul is, nem tudom pontosan, megtanult olaszul is, együtt fejlesztették a Ferrari autókat, és tényleg 96-ban ő azért igazolt át, hogy ő Ferrarival legyen bajnok, el is jött az a pillanat, és szerintem máig ő az egyetlen egy olyan F1-es versenyző, aki 5 VB címet tudott nyerni sorozatba. Tényleg egy zseniális versenyző volt, ha kell könyörtelen, ha kell csapatjátékos, úgyhogy ez azért kevés pilótáról mondható el.
1: Említetted a könyörtelenséget, azért neki voltak hát nagyon ellentmondásos akciói, megmozdulásai.
0: Jacques Villeneuve-vel szemben például, nem is egy, hanem inkább szerintem több. Igen, ez a könyörtelenség, ez visszaköszön. Megint csak egy olyan versenyzőről beszélünk, aki ha kellett, akkor átment a falon, de ez is jól leírta az ő attitűdjét. Nem véletlen az sem, hogy ennyi világbajnoki címet tudott szerezni, mert muszáj ez a fajta hozzáállás, hogy előre menj. Hogy sportszerű volt-e mindig? Valószínűleg nem. Tudunk olyan többszörös bajnokot mondani a Forma 1-ben, aki minden futamon sportszerű volt? Biztos, hogy nem. Tehát ez eleve, ez nem egy annyira egyszerűen, idézőesen egyszerűen leírható sportág, mint mondjuk egy kajakkenu, úszás, futás, hogy megvan a saját sávod, és ha te ott a leggyorsabb vagy, akkor egyértelműen jó vagy. Nyilván ezekben a sportágban nem mehetsz át a másik sávba és ütheted őt ki, vagy elmehetsz, de akkor ki vagy zárva. Tehát, hogy ez egy kicsit megosztóbb ebből a szempontból, viszont amit te mondtál az elején, az tökéletesen így van. Mihály Schumacher volt az első, aki például Amerikában sztár lett, aki már nem tudott elmenni pályafutása közepén a Ferrari évek győzelmei után úgy az Egyesült Államokba kikapcsolódni és nyaralni, hogy ne ismerjék fel, miközben előtte minden Forma 1-es pilóta oda járt, mert a kutya nem ismerte akkor még őket. Nyilván most már teljesen más a helyzet. Szóval mind a pályán kívül egy hatalmas egyéniség, életre szóló szerződései voltak, vannak, ugye még most is szponzorációs szerződések, amikkel rendelkezik, ami szintén azt mutatja, hogy a márkák micsoda személyiséget láttak benne. És igen, amit Bence mondott, az is igaz, ha Fettennél elmondtuk, akkor nála mindenképp el kell mondani, mert Fetterre mondták, hogy olyan, mint Mihály Schumacher, hogy lemegy az utolsó szöget is tudni akarja, a csavart, az illesztéseket, hogy ez miért van úgy, a szárnyvéglap, akármi, tehát hogy ő a technikai részével is abszolút tisztában volt, és tisztában is szeretett lenni.
1: Mielőtt megismerkednénk az első helyezettel, idézzük fel, hogyan alakult Nádas Bence és Újvári Máté közös listája.
3: 10. Kimi Räikkönen, 9. Fernando Alonso, 8. Niki Lauda, 7. Alain Prost, 6. Sebastian Vettel, 5. Ayrton Senna, 4. Juan Manuel Fangio, 3. Max Verstappen, 2. Mihály Schumacher. Első helyezett Lewis Hamilton.
1: Mi döntött mellette? Mert hogy ha Bence megnézem...
0: Bence a könyökét egyetlen.
1: Igen, igen. Tehát, hogy a két saját listán azért eltérő az első helyezett személye, de valahogy Lewis Hamilton esetében...
2: Lehet, hogy a szívem ezt mondatja velem, meg én nyilván ezt a pályafutást végignézhettem tényleg futamról futamra, végigizgulhattam nagyon sok futamot. Ezt szerintem örök életre végigviszem, hogy láthattam őt élőben versenyezni, sajnos még dedikált sapkám nincs tőle, de nem adom fel, mindig
1: segítesz.
2: Megyünk.
1: Segítesz?
0: Késik nem múlik.
2: Lando Norris-tól már van 2, vele volt alkalmam találkozni, Alonso-tól is begyűjtöttem most a Hungaroringen egyet, de valahogy Hamiltonnal mindig bal szerencsém volt. De reméljük, ami késik nem múlik, úgyhogy tényleg azért igyekszem minden lehetőséget megfogni, mert ki tudja, hogy 26 után még láthatjuk-e Hamiltont, én bízom benne, hogy igen. Oké, hogy neki nem volt sose gyenge autója, az tény, és nem tudom, hogy 2007-ben csapaton belül mennyire volt ez a favorizálás, meg mennyire lehet ennek igazságot keríteni, hogy most tényleg igaz volt-e ez a pletyka, de felvette a kesztyűt, és a pályán megmutatta, hogy kell vele számolni, miközben egy újonc volt akkor, és ezért csak felvette a kétszeres világbajnokkal a kesztyűt.
1: És hát a rákövetkező évben világbajnok lett, nem is akármilyen körülmények között, Hamilton azért megosztó személyiség.
0: Egyértelműen, de ha Lewis Hamiltonra gondolok, akkor nekem mégis az ikon szó az, ami eszembe jut. A szó pozitív, és időnként egy kicsit negatív értelmében is. De tény és való, hogy világbajnokok, pláne sokszoros világbajnokok közül talán a legmegosztóbb személyiség. Ez nyilván köszönhető szerintem annak is, hogy a hibrid érában, amikor ő Isten igazából aratta a sikereit, a Mercedes-szel köszönhetően annak a bizonyos laudás hotelbeszélgetésnek, akkor gyakorlatilag a csapattársa volt egyedül a nagy ellenfele.
1: Ugye beszélünk, ő pedig egyszer meg is verte.
0: 16-ban igen, az még egy érdekes külön fejezetet igénylő beszélgetés lenne, érintetjük később akár, de hogy ott Fettellel voltak ugyan csatározások, de ugye Fettel és a Ferrari együtt kéz a kézben kifulladt 17-ben és 18-ban, és ezért én azt gondolom, hogy Hamilton sikereit egy picit elhomályosítja az, hogy a hibrid érában mennyire egyeduralkodó volt a Mercedes, mert hiába látjuk mondjuk a mostani érában azt, hogy, vagy ezekben az években, hogy nagyjából tudjuk azt, hogy a McLarennek és Verstappennek van esélye a futamgyőzelemre alapból, mégis azért becsúsznak olyan futamgyőzelmek Mercedes pilotáktól, meg olyan dobogók más versenyzőktől, akikre nem nagyon számítunk. A hibrid érában ilyen nem volt. Tehát, hogy ott a két Mercedes-es általában lekörözte a többi pilótát. És ugye ezért van ez a fajta szerintem ellentmondás a személyiségén túl, hogy jó hétszeres világbajnok vagy, de. Van egy ilyen de. Miközben meg több mint 100 futamot nyert, több mint 100 pole pozíciója van. Tehát, hogy ezeket azért nem lehet csak úgy jó autóra fogni. Ott van egy olyan köre, azt hiszem a 2018-as szingapúri időmérő, mai napig az egyik top 3 kör így a Forma 1 tekintetében, ahol az az igazi flow élmény, és minden idők egyik legjobb kör az, amit ő elkövet. Olyan megmozdulásai voltak olyan, tehát az is egyfajta tehetség szerintem, hogy a jó körülmények között te folyamatosan tudod hozni a jó eredményeket. De az elhomályosításban például ez a mostani Ferrari év is benne van, még azt gondolom, hogy nincs futamgyőzelme se dobogója, miközben Leclerc Mexikóban megszerezte a 7. pódiumát.
1: Mikor volt ő a csúcson, Lewis Hamilton?
2: Nehéz, hogy mikor volt a kezdete. Én azt mondom, hogy 2007-ben
1: nagyon magasan olyan... kezdett, azt
2: igen,
1: én.
2: De abban a Bridgestone-os tesztek is biztos, hogy benne voltak, hogy jól tudott kezdeni. Én azt mondanám talán, hogy 2014-től mondhatni azt, hogy amikor megérezte az igazán a vérszagot, meg 2008-ban elérte a VB címet, akkor egy kicsit azt lehetett rajta érezni, hogy jó, világbajnok vagyok, ezt akartam, elértem, és hát 2009-ben az új szabályrendszerben egy olyan autót kapott, ami csoda, hogy ezt a 2 győzelmet be tudta zsebelni. De hogy utána 14-ben meg felvette a kesztyűt, és onnantól kezdve megállíthatatlan volt, tényleg Rosbergnek majdnem a magánélete is ráment, hogy 16-ban azt a sikert abszolválni tudta, amiben azért a sors is egy picit benne volt, hiszen az a maláj kiesés az nagyban befolyásolta a Hamilton későbbi eredményét. De utána tényleg, ha egy körön ki is kapott Bottastól később, aki egy körön nagyon jó versenyző volt, versenytempóban megette. És 2021-et meg azért nagyon szeretem felhozni, hiába lett az a vége, hogy a végén Verstappen nyert, hogy ott az a két versenyző elment a falig. De tényleg úgy, hogy 50 meg 60 másodperceket adott a harmadik helyezettnek. És ilyen szerintem nem volt soha. Szóval még
0: két különböző autóval.
2: Két különböző autóval. És ezért volt jó, hogy két különböző csapatban voltak, mert nem volt az, hogy akkor jó, akkor azt most csapaton belül megbeszéljük, akkor cseréljetek helyet. Nem, itt kőkemény versenyzés volt, és sokszor vagy kettős kiesése, vagy valamelyik kieséssel járt ez a páros.
1: Azért talán azon a 2021-es esztendőn látszik a leginkább a sorsszerűség, vagy amit ő 2008-ban megkapott Glock által, azt a sors elvette tőle 2021-ben, tehát valahogy mindig döntetlenre játszik az élet, és hát az ő esetében talán itt a 2021-es évben volt meg az a törés, ahonnan már talán nincsen visszaút. Szerinted lesz-e itt 7-ből 8? Tehát van-e bármi esélyre?
0: Nem. Szerintem nem. Már csak azért sem, mert 40 múlt Lewis Hamilton, és én nála is elkezdtem azt észrevenni, ami egy teljesen természetes emberi folyamat. Pláne a Forma 1-ből, hogy kopnak a reflexek, nehezebb és hosszabb a regeneráció. Tehát Fernando Alonsót vegyük ki, mert ő úgy tűnik, hogy egy kicsit egy ilyen UFO típus, vagy nem tudom, a Holdról jött. Tehát az ő izomzata az teljesen más, és az ő genetikája teljesen más. De egyrészt az autója sem olyan Lewis Hamiltonnak, és egy picit a hibridéra és a Mercedes-es korszak szerintem elkényeztette őt abból a szempontból, hogy önmagához képest valamilyen kevesebb teljesítmény is sokszor elég volt ahhoz, hogy mondjuk minimum dobogón végezzen. Ez itt most nincs meg. Sokszor a mezőny közepéből, sűréből kell rajtolni. Ettől ő azért elszokott nagyon sok éven keresztül, nem megy úgy neki. Azért a csapattársadnak van 7 dobogója, neked nincs egy se, az elég beszédes, és egyébként nagyon jó volt, amit Bence mondtál, hogy a világban az első világbajnoki címét követően elkényelmesedett. A hibrid érában csomószor volt olyan, ott voltunk kint a helyszínen, 2 órával a szabad edzés előtt jött Lewis Hamilton az országba. Mert előtte New Yorkban volt egy divat bemutatón, beült az autóval a hibrid érába, és adott 0,3-et a többieknek.
1: Meglátjuk, hogy 5 év múlva mondjuk, hogy mutat majd egy ilyen lista. Nádas Bencének és Újvári Máténak nagyon szépen köszönöm a részvételt.
0: Köszönjük mi is.
2: Köszönjük.
1: Ez volt a közös lista második epizódja, amelyben a valaha volt 10 legjobb Formula 1-es versenyzőt rangsorolták vendégeim. Biztos van köztetek olyan, aki a Nádas Újvári kettős listájával nem ért egyet. Így arra buzdítok mindenkit, hogy az nsr@mtva.hu e-mail címre írja meg bátran a saját rangsorát. A legérdekesebbeket a következő epizódban ismertetjük. A közös lista a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáján bármikor visszahallgatható. A szerkesztő műsorvezető Tóth Béla köszöni a figyelmet, sziasztok!
4: Ez volt a közös lista a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.